színésznő. Visszamegyek Sárospatakra, beiratkozom a teológiára, és pap leszek. És most elmesélem önöknek, készülő könyvemnek egy fejezetét, aminek a címe, amikor én 3 kiló jutóróért várat restauráltattam. Gyerekkoromban mindig nagyon szerettem volna várúrnő lenni, úgy képzeltem, hogy a vár az feltétlenül hegytetőn áll, és tornya van, és bástyái, mint a mesés könyvbe, de valahogy igazi várat addig sohasem láttam. Sátoralja új helyen, ahová végül is megérkeztem, Tátrából való hazafelé vándorlásából, hallom, hogy hát itt van Sárospatakon az a híres Rákóczi vár. Csí, mondom, állj, akkor megnézzük. Bakancsban, nadrágban, egy vaeskenyérrel, meg egy bibliával a zsebembe bevágtam magam, egy ilyen rozzant fiakerbe, és átkarikáztam patakra. Csak ugyan ott volt a vár. Nem állt ugyan hegytetőn, de volt régi tornya, bástyái, boltívei, kikopott lépcsői, és Rákóczi lakott benne valaha. Nagyon tetszett. És amikor Budapest nem fogadott be életem eredményével a kis írással, akkor elhatároztam, hogy nem csak pap, de várúrnő is leszek ugye minden esetre. A Rákóczi szán összelőtt falakkal lehullott tetővel, széttépett falambériával üresen állott, és a szubróza rondella freskójára, a legrégi magyar freskóra becsorgott az eső. Hát mondom, ez szörnyűség, ezt is meg kéne menteni. És azon nyomban meg is egyeztem a falu hivatalos embereivel, hogy kérem, mondtam én, rendbe hozatom a Rákóczi szárnyat saját költségemen, viszont önök cserébe adják nekem arra az időre, amíg a befektetett összeget lelakom. Tiszta üzlet. No, összehívtuk a legjobb mesterembereket, és kiderült, hogy bizony a restaurációs költség jó sok pénzt igényel, 12 Napóleon aranyom árát, ez volt az egész maradék vagyon. Úgyhogy 40 évre szólt a bérleti szerződés, ma is megvan az írásom róla, ez komoly. Lázas munka következett. A stílusban fontos hótfarkú cserepeket, azt én szedtem össze, szekére járva a környéket, cseréltem ruháért, ugye? Persze cseréltem én mást is, lisztet, mézet, tyúkot, fát, mindent, amire egy várúrnőnek ugye már szüksége lehet. Windisgrész hercegné, aki szegény ott lakott valahol egy sarokba, ugye, mint egy őrültet, nézett engem, de megkért, hogy nem őrizném el meg múzeális értékű bútorait, csillárjait, szőnyegeit, képeit. Én boldogan vállaltam, és ő berendezte nekem a 3 Rákóczi szobát valami csodálatos, számomra soha nem látott holmikkal. Hát isteni érzés volt Rákóczi mennyezetes ágyába aludni, ma a múzeumban látható a vége. És én ott nadrágba hosszú lenőtt fekete hajammal, jártam, keltem, intézkedtem, és csak Erzsi, a régi szakásném, aki hát ide is utánam jött, megmaradt lábosainkkal, figyelmeztetett, azt mondja, tetszik tudni, mert azt már teljesen úgy tetszik kinézni, mint a Rákóczi Ferenc, csak az a kár, hogy az a balusz még nem nőtt ki. Hát az ember beleéli magát a szerepbe. Óránk csak egy volt, egy nagy vekker óra. Úgyhogy, ha lementem a Bodrogra úszni a tehenek közé, akkor nagy úri gesztussal meghagytam Erzsinek, hogy Erzsi, kérem, pont 5-kor húzd fel a robogót. És Erzsi a drága pontosan 5 órakor meglengetett a toronyba egy seprűnyére tűzött kis rózsaszín nadrágot. Egy de szép szerep volt az a Rákóczi. Egyszer aztán elkezdtem ábrándozni a várudvaron. Ez a gyönyörű vadszöllős őrtorony, a gyönyörű lodzsás lépcső, a nagy bronzkapu, milyen tökéletes színpadi díszlet, hogy milyen gyönyörű kamara szabadtéri előadásokat lehetne itt tartani. És úgy elképzeltem, hogy minden hónapban egy másik színház üdülne ott a várban, és tartana a díszletnek megfelelő előadásokat. Hiszen Sárospatak lehetne a magyar Salzburg, gondoltam. Megcsináljuk. Föllelkesítettem a falu hivatalos embereit és a helybeli magas gallérú urakat, mondom, uraim, micsoda jövő a városnak. Ki is hirdettük dobbal a környéken, hogy mindenki jelentkezzen, aki színjátszáshoz, zenéhez, tánchoz, énekléshez.
tehetséget érez magába, plakátokat festettünk, padokat cipeltünk, autóreflektorokkal világítottuk, és este valóban megvalósult az álom.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Itt a Tilos Rádió 90.3, a Bádogdob rendkívüli adása a mai tematikus napon. Mindannyian tudjátok már, aki a korábbi adásokat is hallgatta, hogy itt egy sajtószabadságnapot tart a rádió, és nyilvánvalóan ez a népszabadság bezárása, pucs, népszabadság szerkesztőségének a pucszerű ellehetetlenítése miatt van ez a műsor, vagyis hát ez az egész tematikus nap, és hát két vendégünk is van, Erdős Virág, író, költő, aki külső szerzője volt a Népszabadságnak, és Révi Sándor, aki nagyon régóta újságírója a Népszabadságnak, én nem tudom mióta, majd ő elmondja, és a publicisztika rovat vezetője volt az utóbbi hány éve, 6 év, 7 év?
1: Volt egy kis szünet, de nagyjából 16 évig, 2-3 éves szünettel.
0: És hát nekem is van egy kis érintettségem a Népszabadsággal, pont Sándor miatt, aki mikor a Magyar Hírlapot bezárták, akkor meghívott, hogy én is legyek külső szerző.
2: És engem is lehozott egyszer. Igen, 15 éve.
0: Na, úgyhogy sajnos egy olyan orgánumról van szó, ahol akkor már minden négyen érintettek vagyunk. Hogy érzitek magatokat most, Sándor, amit elmondhatsz?
1: Na hát én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát én nem érzem magam túlságosan jól, hát az ember ugye dolgozni szeret. Az, hogy folyósítják a fizetését, amelyet folyósítják, az mindig rendben van. De hát képviseltünk valamit, fölépítettünk valamit, és ez nincs. Hát ettől az ember természetesen rosszul érzi magát, de hát ez triviális dolog, mindenki rosszul érezni magát. Ennél többet...
0: Azóta írtál valamit? Tudott valahová? Mióta történt ez a szombati esemény? Vagy nem is írhatsz ez is?
1: Nem.
0: Hát, szóval, hogy olyat kérdezek, ami most munkajogilag veszélyes adódhat, úgyhogy nem, hogyha nem
2: válasz.
1: Nem, hát amire úgy gondolom, hogy nem válaszolhatok, arra nem válaszolok, de egyébként nagyon szívesen. Hát ez egyébként is úgy van, és úgy normális, hogyha valahol valaki újságíróként teljes állásban van, akkor hogyha újságíróként akar tevékenykedni máshol, akkor ahhoz engedélyt kell kérnie. A főszerkesztő adta ezeket az engedélyeket, most ő föl van függesztve, most valaki más adja az engedélyt.
2: És ki adja?
1: Hát minket úgy értesítettek, hogy Kálmán Erika adja, de én ebben a helyzetben nem kérek ilyen
2: engedélyt. Ő kicsoda a cégen belül?
1: A HR igazgató. Kaptunk egy levelet, hogy most ő adja ezeket az engedélyeket, de mindegy, hát mindig van valaki, aki adja ezeket az engedélyeket. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben én ilyet nem kérek, és amíg a munkaviszonyunk fennáll, addig nyilván nem írhatunk. Ha valaki nagyon akar, akkor gondolom kérhet engedélyt, aztán vagy kap, vagy sem. Vannak olyan régi folyamatos dolgok, amikre már réges-rég megkaptuk az engedélyt, az gondolom folyamatosan megy. Én 6 éve majdnem minden hónapban írok egy eszét a Mozgóvilágnak. Hát ezeket most is írom.
2: Hát ezt most egyszerű dolgozó emberként elég nehéz elképzelni, tehát nektek nem kell bejárni a munkahelyetekre.
0: Bejárhattok.
2: Munkaviszonyban vagytok, de amelyik a hó végén vagy a következő olején a fizetésre számíthattok?
1: Hát mi meg fog érkezni? Hát,
2: és aztán a következő havi is, vagy pedig akkor bocsátanak végre, vagy mi történik? Tehát ez mint dolgozó, nekem ez teljes...
1: Hogy mi történik, minket nem tájékoztattak arról.
2: És nincs is fülesetek bentről bármi, hogy azt nem mondta valaki, aki szimpatizál veletek, esetleg nem sugta meg, hogy hát ez várható, vagy az várható.
1: Hát egyrészt nem sugta meg, másrészt, ha valaki megsugta volna, nem mondanám el. Mert nyilván azért sukta volna, hogy ne mondjam el, de nyugodtan elmondhatom, hogy ilyen sugás nem volt. Mindenki mindenfélét vél tudni, igazából senki nem tud semmit, valószínűleg azért, mert nem születtek meg azok a döntések. Hát meg nem született döntésekről, nem tudhat.
2: Az, hát de ezeknek előbb-utóbb meg kell születniük, mert
1: előbb-utóbb meg kell
2: két,
1: születni.
2: 2-3-4-5 hónapig ez valószínűleg senkinek sem jó, ha így marad.
1: Egyrészt senkinek sem jó, másrészt a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége van.
2: Ez miben áll?
1: Hogy biztosítani kell a munkavállaló részére a munka lehetőségét.
2: Tehát egy irodát, ez, számítógépet,
1: irasztat? Benne van a munkatörvénykönyvben, hogyha ezt nem biztosítják X időn keresztül, akkor a munkáltató nem teljesíti az ráháruló kötelezettséget, hogy ezt mennyi idő után ítéli meg így egy bíróság, ha oda kerül a dolog, akkor ez változó különböző körülményektől
2: Hogyan szankcionálható a munkaadó, hogyha ezt nem teljesíti, tehát ha nem biztosít nektek munkahelyet?
0: Nem jogász, szegénység.
1: Én nem vagyok jogász, de nekem azt mondták, hogy ez hosszabb időn keresztül megy, egy hónap, két hónapig, akkor a munkavállaló fölmondhat úgy, hogy nem azok a munkajogi következmények, mint hogyha én úgy magamtól csak úgy fölmondanék, hanem jár mindaz, ami akkor járna, hogyha a munkáltató mondana föl.
2: Hát ez világos beszéd, szerintem jogilag is.
1: Úgyhogy a végtelenségig ez így biztosan nem megy.
0: Virágot is akkor hagyjuk szóhoz jutni egy kicsit. Te hogy kerültél kapcsolatban Népszabadsággal? Megkerestek téged, hogy esetleg írnál le a hétvégi mellékletbe, vagy
3: hát volt ez egy régebbi dolog. Most amiben én benne voltam, és ami most így ilyen most is futó folyamat volt, az a Gulliver jelentések. Tehát volt a Népszabadság, volt egy Népszabadsághoz kötődő projekt, az év könyveként lett beharangozva egy olyan könyv, ami egyes kortárs írók által írt Gulliver jelentésekből állt volna össze, ami hetente jelent meg az újságban, amiben gyakorlatilag Gullivert kellett beletenni egy mostani helyzetbe, tehát egy jelentést kellett írnunk Gulliver nevében a mai Magyarországról, és ez a 20. fejezetnél tartott.
2: Ahol mi vagyunk a törpék?
3: Hát nem, a törpék egyszerűen, most ez akkor, ez egy egészen speciális kaland Gulliver részéről, de hát úgy látszik, hogy az élet írta meg most a következő kalandját Gullivernek, mert hogy akkor most ez itt így megszakadt.
0: És milyen, vagy ha mondjuk erről írnod kellene, akkor milyen, melyik, mit választanál, milyen közeget, környezetet?
3: Hát valószínűleg, hogy ezt így önmagában megírnánk, csak a tényeket megírnánk úgy, ahogy voltak, akkor az lenne a leghihetetlenebb és a legfantasztikusabb kalandja Gullivernek, úgyhogy olyan túlságosan sokat nem kéne ezt hozzátenni.
0: Ahhoz, hogy magam is annyira szatirikus már ez az egész történet.
3: Hát igen, ezt mindannyian látjuk, úgyhogy én most ebbe voltam így benne, úgyhogy igazából ami kis tiltakozó akciónk is igazából ehhez kötődött, mert mi Gulliverek indítottuk el azt a tiltakozást, vagy hát egy ilyen aláírás gyűjtést, ami valószínűleg a világtörténelemben először írók fogtak össze, és most már 400-on felül tart az a lista, amelyen...
0: Nem csak magyar írókról
3: van szó? De magyar írók. De hát az nagyon... Hát igen, de hát az nagyon... Hát igen, minden. Sokan kisebb, nagyobb magyar írók. De hogy ez...

0: rugalmas dolog, és szerintem nagyon sok, sokan vannak arról a bizonyos másik oldalról is, akik érzik, hogy ez az ő világukat is ugyanúgy fenyegeti, tehát ez az egy abnormális helyzet.
1: Hogyha... Hát én azt vettem le, hogy nagyon sokan megijedtek a és korrekt gondolkodású jobboldali értelmiségek között is, amilyen megnyilvánosokat láttam, hogy ez már az a szint, ami már az ütokokon sem megy le. Szóval még a népszavazás lement, de ez már nem, szóval ez egy kicsit ilyen.
0: Igen, úgyhogy...
1: És hogy gondolod íróként, hogy ez annak az előjelet, biztos minden íróban egy kicsit azért ilyen előérzet, hogy itt most már minden, kivel minden megtörténhet, vagy ez csak tényleg egy főpróba volt, és látták, hogy azért ez egy elég csúnya üzenetet hordozott, és talán visszalépnek ezt. De Sándor, ezt tőled is kérdezem, hogy ez te... Hogyha erről írod kéne egy publicisztikát, akkor te melyik irányt tennéd magadével, hogy ez most hát tényleg egy vége van szerinted most ebben a... Hát mit...
2: Minek?
1: Hát akár nem mondjuk, hogy a demokráciának vége van, de az egy súlyos lépés szerint, hogy innentől kezdve bármikor, bárkivel bármit megcsinálhatnak? Van ennek egy ilyen üzenete szerinted, vagy...
2: Hát nézd, a helyzet egyre súlyosabb, és ennek van egyfajta dinamikája, ez mindig úgy működik, hogy el akarnak érni valamit, és az sosem sikerül, és mindig tovább kell lépni. Nem lehet olyan kevés fórum, hogy ez ne legyen túl sok. Ezen a lejtőn ezen nem lehet megállni, ennek a lejtőnek valahol van egy alja, ahol koppannak, de akkor szét is törnek rajta, de ezen a lejtőn nem lehet visszafordulni, ennek a dolognak megvan a maga logikája, hogyha egyszer nincs kötődés ahhoz a rendszerhez, magához, a pluralista rendszerhez, akkor nincs belső ok rá, hogy megálljanak. Akkor mindenki ellenség, aki nem ők, és mindenkit jobb elpusztítani, mint élni hagyni. Ez egy nagyon egyszerű logika.
1: Hát a másik oldal azt mondja, hogy ez egy ballibi értelmiségi nyilvánkolás, itt nem voltak jobboldali lapok, például még a megyesi kormány idején megszüntettek, gyakorlatilag a magyar, akkor gyakorlatilag a Fidesz is annak idején még korábban csak a napi Magyarországon indult, neki azért egy médiája volt, és hogy mit csinálkozik itt akkor a baloldal. Van egy ilyen narratívája, és azért is kérdezem, hogy ez...
2: Ez a narratíva, ez a Fidesz ellen ment a 90-es évek elején, akkor azon nyilvánkoltak, akkor ugye a fideszesekre mondták, hogy nyivákolnak, rájuk mondták, hogy csak a sajtó csinálta meg őket, ezt mondták Antal Józsefék, Csóri Sándorék, Csurka Istvánék. A Fidesz egyszerűen azonosult a saját akkori antiliberális, antidemokratikus, antiszemita ellenzékével, ellenségeivel. A Fidesz a hajdani ellenségeivel azonos, és pontosan az akkori jobboldal támadta ezzel a Fideszt és az SZDSZ-t, ugye a liberális pártokat egyben.
1: És arra gondoltam, hogy gyakorlatilag mikor a Fidesznek meg volt a irányváltása, utána Magyarországon nem volt számottevő jobboldali napilap, gyakorlatilag ezt...
3: A 94-98-es
2: de természetesen igen. Volt a magyar nemzetből ilyet csináltak, lenyúlták például Magyarországot, aztán megindította, aztán ott volt a Pesti Hírlap, azt megindították az Új Magyarországot, de hogy is nem volt, hogy a fenében most lett volna.
3: Vissza,
2: a magyar nemzetet nagyon durván lenyúlták, és azzal tönkre is tették. A magyar nemzet lehetett volna az az újság, ez minden adottsága megvolt, ahol ahol ez a pluralizmus belsővé válhatott volna, tehát ahol a különböző árnyalatok, irányzatok egy lapon belül jelentkezhettek
3: volna. Sokan mondják, hogy most paradox módon ez meg is való.

0: Most volt az utóbbi egy évben?
1: Hát,
0: hatalmi viszonyok változásának következtében.
1: Igen, ugyanazok megírják az ellenkezőjét.
0: De közben annak, fölvették a Gazda írtak, Albertet, fölvették a Puzsértet.
1: Csinálták, ugyanez volt a magyar lapokkal a rendszerváltás környékén is. A rendszerváltás óta tudjuk, de hát a világháború óta tudjuk, hogy ugyanaz a gárda, ugyanazok az emberek remekül meg tudják írni a saját korábbi véleményük ellenkezőjét is. Igen. Erre úgy látszik minden korban képesek.
0: Akkor mi lehet a megoldás? Most úgy azt látjuk, hogy a napilappiacon gyakorlatilag mindenki veszteséges, tehát a Népszabadság is valamekkora kérdés, mekkora veszteséget termel, de a Magyar Nemzet sem élne meg piaci alapon, a Magyar Idők sem élne meg piaci alapon, természetesen a Népszava is veszteséges. Kéne egy állami sajtólapot létrehozni, ami ezeket a veszteségeket betömi?
1: Többek között. Én azt gondolom, hogy itt négy feltétele van annak, hogy a komoly újságírás megfelelő súllyal és színvonalon minőségben jelen legyen. Az egyik egy olyan liberális gazdaságpolitika, ahol a magántőkének megfelelő, az államtól független mozgástere van. Ahol ilyen mozgástér van, ott mindenhol létezik komoly ellenzéki politikai sajtó. Nincs olyan liberális kapitalizmus, ahol ilyen ne létezne, ahol a
0: speciál Amerikában is eléggé sírnak a nyomtatott lapok kiadói.
1: Igen, igen, de attól függetlenül ilyenek léteznek, mert nagyon sokféle tőkés létezik, és nagyon sok felé mehet a tőke az államtól függetlenül. És a hirdetőket sem befolyásolja az állam.
0: Tehát az amerikai kiadók...
1: Várjál már, hát most bocsánat, már hadd fejezzem be. Mert azt mondtam, hogy négy ilyen tényező van, ez az egyik, ami Magyarországon hiányzik. Ugye a másik az az, hogy ahogy a különböző tudományágak és különböző művészeti ágak nem élnének meg állami anélkül, hogy az állami újraelosztás támogatná őket, mint ahogy sok-sok ember sem élne meg, ezért az újraelosztást ebbe valamiképpen be kell kapcsolni, mégpedig úgy, hogy ne legyen torzító hatása, ezt úgy lehet, ahogy mondjuk Franciaországban támogatják a fiatalok újság előfizetését, és ezzel azt az újságot fizetik elő, amelyiket akarják. Mint ahogy voltak olyan alapok, hogy a különböző könyvtárak egy bizonyos keretből előfizethettek arra a folyóiratra, amelyikre akartak. Ilyen vak módon kellene támogatni a közéleti sajtót is. Ez a második feltétel. A harmadik feltétel az, hogy a hálón megjelenő tartalmakat valaki rendesen megfizesse. Mert mi a fenének fizessen valaki a print lapért, hogyha annak a lényegi részét elolvashatja a hálón. Tehát ezt meg kellene oldani, ez egy ilyen strukturális probléma, miután a nyomtatott sajtó ugye megy kifelé, tehát ezt a hálón keresztül, a háló tartalmain keresztül kellene valahogy megfizetni, ennek vannak különböző formái, csak ezek nálunk nem működnek.
0: Közbe kell szólnom, ez sehol sem működik.
1: Hát van, ahol
0: a szlovákoknál
1: működik, van,
0: megbukott,
1: ahol jobban
0: Amerikában
1: működik,
0: megbukott.
1: Vannak fizetős szájtok, de abban igazad van, hogy igazán jól ez a rendszer még nem alakult ki, de Magyarországon még annyira sem. A negyedik pedig az, hogy létezzen olyan közéleti vitakultúra, és erre szocializáljon az iskola, és erre szocializáljon a média, amelyek a közéleti közéleti ügyek iránti érdeklődést erősítik, következésképpen a közéleti sajtó iránti érdeklődést is. Ez az a négy dolog, ami a színvonalas politikai közéleti sajtó jövőjét biztosíthatja.
2: És a világot rossz térek vissza, hogy van még olyan napilap most, vagy olyan megjelenési lehetőség, ahol esetleg egy író olyan tárcaszerű kis művekkel meg tudjon jelenni, akár heti rendszerességgel, mióta a Népszabadság megszűn, mert...
3: Hát nem tudom, én nem szoktam tárcákat írni, úgyhogy nem tudom igazából ezt, a vasárnapi hírek?
2: Vasárnapi hírek?
3: Ami például abban szoktam Grecsót olvasni meg, Tóth Krisztát, úgyhogy ez meg talán tartja meg, de egyébként ugyanezek az effektív irodalmi folyamatokat is valami hasonló folyamat érinti, mert hogy most tavasszal volt az NK-val kapcsolatos botrány, ez most tavasszal volt? Most már egymást érik
0: volt
3: az NK-os botrányunk, de hogy minden esetre ugyanilyen hatalmas tragédia szerintem, hogyha olyan nagy múltú, meg olyan nagyon fontos irodalmi folyamatok, vagy kulturális folyamatok szűnnek meg egyik napról a másikra, mint mondjuk a 2000, lehet, hogy kevesebb embert érint effektíve, de a nagy egészet ugyanúgy érinti egy 2000 kicsinálása, mint mondjuk a Népszabadságé.
2: Nincs olyan üzenet ennek, hogy ezt a régi kultúrát teljesen el akarják, a nyomtatott lapoknak ami hiszem, hogy én is hozzászoktam, mert például a Népszabadságot szerintem 10 éves korom óta olvasom, és mert sokszor tényleg a papír hiányzik, hogy megfogjam, hogy illata van, és akkor ez, hogyha valaki ez nem szokik hozzá, és teljesen ebben a online médiában nő fel, akkor ez már vissza se fog térni, soha, hogyha most ezeket így beszüntetik, hogy elkezdett, hogy sokkal jobban lehet uralni, akkor a média teret, az online média teret, ennek van egy ilyen üzenete is, vagy...
1: Hát sokkal kevésbé lehet szerintem uralni.
2: De akkor most... gondolják, vagy... szóval... Csak hogy ezt a tradíciót is meg akarják szüntetni, nekem ilyen érzésem van gyakorlatilag ebben, hogy...
3: Hát igen, megfura ez is, hogy ugyanaz az érv is, hogy akkor az most akkor nem gazdaságos, mert hogy akkor nem olvassák sokan.
2: Lehet egy demogoskodni, hogy egy stadion meg ez a plakátkampány mennyire volt gazdaságos, és hány újságot lehetne belőle fenntartani.
3: Igen, csak hogy ez úgy nagy, sokak számára ez hihetőnek is tűnik, meg azt gondolják, hogy igen, akkor igaza van, holott veszek pont nem találtak föl szerintem még jobbat, vagy hát nyilván, hogyha az ilyen magán mecenatúra élne Magyarországon, vagy pedig egy kicsit bíznánk, vagy mernénk bízni a közösségi finanszírozásnak az erejébe, akkor még az segíthetne be, de közben meg azt is gondolom, hogy az államnak feladata is, hogy kiegyensúlyozza ezeket a piaci egyenlőtlenségeket, és igenis államilag kell támogatni olyan orgánumokat, mint akkor a 2000, vagy a nem tudom, fontos internetes folyamatok, és a Litera is sokkal kevesebbet kapott, pedig hát nagyon-nagyon fontos, hát a könyvkiadás se létezne állami támogatás nélkül, úgyhogy ez egy abszolút hamis érv, hogy itt a piac egyszerűen így...
0: Miről lehet rábírni a kormányzatot, amelyik hát mégis ezért elég erős erőfölényben van, hogy egy ilyen, hogy mondjam, eszmék fölött átívelő egyességet kössön a napilapok túlélésének érdekében. Ők azzal a frusztrációval érkeztek, hogy 2002-ben a vesztes választások után tettek egy ilyen ajánlatot Medgyessy Péternek, aki röhögve elutasította.
1: Nem tudom, miről van szó.
0: Arról van szó, hogy 2002-ben vesztett a Fidesz, és akkor azt a javaslatot tették, hogy két közszolgálati tévécsatorna van, és legyen az a megállapodás, hogy az egyiket a szociálliberális eszmei gondolatok mentén szerkesztik, a másikat pedig hat kapják meg ők a kisebbet a konzervatív eszmerendszer jegyébe. Pont.
2: És akkor volt ez a híres mondás.
0: És akkor Medgyessy azt mondta, hogy aki tévét akar magának, az vegyen magának, vagy csináljon magának.
1: Hát ebben egyébként teljesen igaza van.
0: De amiről most beszélünk, az egész más.
1: Az állami tévét azt nem kell nem is lehet, nem is szabad pártok között szétosztani. Már az első Orbán kormány idején, meg az Antal kormány idején is lenyúlták az állami tévét, kormánypropaganda tévét csináltak belőle méghozzá nagyon durva formában. Eszük ágában sem volt semmit.
0: Ők ugyanezt mondják a baloldali tévéről.
1: De ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Hát én...
0: Láttam én már baloldali tévészerkesztőt szocialista politikus előtt vigyázban állni.
1: Hát láttál, de olyat nem láttál, mint amilyen a csúcs által vezetett rádió volt, meg ugyanabban az időben a tévé volt, szóval azért itt vannak, egyrészt vannak emberi gyarlóságok, másrészt vannak minőségi különbségek, és...
0: De a minőségi különbség mentesíti az etikátlan, immorális viselkedést? Hogy én egy kicsit jobb minőségben vagyok a te szolgád.
1: Nem minősíti, de akkor is vannak minőségi különbségek. Akkor is vannak minőségi különbségek. Egy gyarló és hiányos demokrácia és egy diktatúra az nem ugyanaz. Minden létező rendszerben el tudod mondani, hogy hol vannak a hibái, hol vannak a bűnei, hol vannak a bűnösei, de hát egyik sem náci, vagy nem azonos egy sztálinista rendszerrel. Az a köztelevízió és közrádió, amit erőszakkal megcsináltak Antalék, amit az Orbánék megcsináltak 98-ban és 2010 után, annak semmi köze ahhoz a állami médiához, ami egy demokráciában működik. Annak, ami a köztes időszakokban volt, annak ez volt köze.
0: Jól lehet elég távoli köze.
1: Nem elég távoli köze, hanem volt egy olyan médiatörvény, amelyik lehet, amelyikkel az ellenzék túlnyomó része egyetértett, amelyben az ellenzéknek megvoltak az intézményes garanciái, ezek működtek, amennyire az ellenzék hagyta. Választottak rádió és tévéelnököt úgy, hogy azzal az összes ellenzéki küldött egyetértett, de nem értett egyet az összes kormányzati küldött. Úgyhogy az egy teljesen más világ volt. Nézd meg, hogy hogy egy példát mondjak, az egy gyarlóság, nem is csekély gyarlóság, hogy kiadták az MSZP-SZDSZ kormány idején Gebinben a reggeli műsort a NAP TV-nek. Ezt én akkor is megírtam, és jó néhányan megírtuk, hogy ez így nem kóser, hogy ez nagyon nem kóser, de ha meggondolod, hogy akkor kik és hogy kérdezték az akkori minisztereket, a kormánytáborhoz tartozó embereket, és hogy most mi folyik az állami médiában, akkor látod, hogy ez egy teljesen más világ. Azok valóságos interjúk voltak, valóban megkérdezték 80-90%-ig, amit meg kellett kérdezni, nem hagyták őket olyan egyszerűen, szóval ez nem mikrofonálványok volt.
0: Esete válogatja, az én emlékem azért csúnya epizódokat is rögzített, de szerintem hogy kanyarodjunk vissza most
1: népszabadságkésre, hogy lehetne, egy ilyen kemény... demokrácia gyarlósága, és van, ami az ellentéte.
0: És hogy lehetne egy ilyen kemény hatalmat rábírni arra, hogy mégis hozzon létre egy ilyen sajtótámogatási rendszert? Ez volt az alapkérdés, és most is ezt kérdezem.
1: Ja, ezt nem tudom. Hát ezt én nem tudom. Nézd, hogyha egy kormányzati hatalom nem bízik abban a rendszerben, amelyben a hatalmát szerezte. Tehát nem azzal kormányoz, hogy maga a rendszer, a demokrácia rendszere az az elsődleges, az ő párt érdekeihez és hatalmi rendszereihez képest, akkor megette a fene az egészet. Rendes demokráciákban így kormányoznak, nem azért, mert altruisták, hanem azért, mert tudják, hogy az ő általános érdekük az, hogy ezt a rendszert fönntartsák, mert nem tudnak jobbat, és azért egy normális országban akarnak élni, amit normálisan tud teljesíteni, produkálni, ahol az emberek többé-kevésbé szabadon tudnak élni, meg van a mozgásterük, ahol a hatalmat ugyan el is veszíthetik, de vissza is szerezhetik, tehát ahhoz ezek az általános érdekek az elsődlegesek, és a hatalmi érdekek másodlagosak, bár nyilván nagyon fontosak.
0: Egyáltalán van olyan szereplő, aki ezt be tudná terjeszteni bármilyen fronton, vagy bármilyen fórumon, a Népszabadság szerkesztősége lenne az, aki egy ilyen ajánlatot tenne, vagy az ellenzéki pártok? Hát kire számíthat a magyar polgárok összessége?
1: Van elég ellenzéki párt, bármit be tudnak terjeszteni, ez a kérdés, tettek mindegy, hogy...
0: Akarnak ilyet tenni?
1: Nem tudom. Nem tudom.
0: És felvettétek a kapcsolatot velük?
1: Nem, hát ez nekünk nem dolgunk, meg most nem ezzel vagyunk elfoglalva, hogy ilyen támogatási rendszert csinálunk. Én általánosságban elmondtam, hogy mik a szerint, milyen minőségi sajtó létfeltételei szerint.
2: És visszatérve a szerkesztőségre, most összejártok, szóval vannak, most azért megvannak a belső fórumok, ahol kommunikáltak, ilyen, csináltak ilyen kvázi szerkesztőségi értekezleteket is, vagy személyesen?
1: Persze, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot különböző formában.
2: És mi a ilyen területeknél volt, mint mondjuk a Magyar Hírlapnak volt, mikor a Ringé megszüntette, hogy esetleg a szerkesztőség megpróbálja a brendet tovább vinni, vagy erről ettől is elzárkoznak teljesen most, vagy erről inkább nem beszélsz most még?
1: Hát nem tudok róla, hogy ezt el akarnák adni.
0: Nem is nagyon tudják, hiszen le van téve jelzálogban.
1: Igen, hát mondjuk, ha nagyon akarnák, akkor tudnák, mert kifizetik a kölcsönt, és akkor eladhatják. De...
2: Meg hát ilyenkor elértéktelenedik a jelzálog.
0: Igen, ez fedezett elvonás, vagy minek minősül?
2: Nem teljesen annak minősül, de erről már beszéltünk ennek.
0: De a rádióban még nem.
1: Szóval, hogyha el akarnák adni ezt a brandet olyanoknak, akik a brandhez méltó terméket akarnak előállítani, akkor nyilván nem így jártak volna el. Mert így eljárni csak akkor racionális, hogyha nem szeretnék, hogy ilyen jellegű termék megjelenik.
0: Egy hét alatt két vezérigazgató mondott le a cégnél, beszéltetek bármelyikőjükkel?
1: Én nem.
0: És a többi szerkesztőség többi tagja?
1: Nem tudok róla.
2: Mint tehát most a főszerkesztő, aki képviseli a szerkesztőséget?
1: A Balázs az elbúcsúzott tőlünk rendesen, ahogy kell, de hát...
2: De még azelőtt búcsúzott el, nem jelölt ez az egész történet kirobban.
1: Nem, hát az után. Mert...
2: Hol búcsúzott
1: el? Hát ő ezt nem vállalta. Hát ő ezt le is nyilatkozta, hogy ezt ő nem vállalja, ő elmegy, veszi a kalapját, amint megtudta, hogy mi fog történni másnap.
0: És aztán... És gondolom, a Katona Viktor azzal nem számolt, hogy mibe cseppen.
1: Örül, hogy velünk dolgozhatott.
0: Az utódal Katona Viktorról mit tudtok?
1: Én semmit. Én őt nem ismerem.
0: Ő is talán 3 napig tudta tartani a frontot, vagy még annyi sem?
1: Ha jól számolom, akkor 2.
2: Sosan vezérigazgató egyáltalán? Vagy van valaki tárgyalóképes személy kijelölve?
1: Hát vannak. De nem nagyon tárgyalnak.
2: Nem nagyon tárgyalnak, hogy a betegség miatt nem jönnek. Kicsit térjük vissza egy kicsit a rovatódra. Azért elég innen-onnan, jobbról-balról is azért próbáltál te embereket behúzni azért, aki hajlandó volt egyáltalán megszólalni a Népszabadságnál. Így, mi volt így?
1: Hát megkerestek is.
2: kerestek, szóval azért én úgy emlékszem, hogy nekem például nagyon nagy tiszteltetés volt, hogy megkereste, hogy azért volt színvonal ennek a... Szóval, hogy mondjam, hogy valaki odaírta, akkor az jelentett valamit. Azért ez...
1: Igen, ehhez nyilván nem nekem van közöm, mert ez előttem is így volt, amikor Kósa Judit és Nagy M. Péter kollégám szerkesztette, akkor is így volt. Ez a Népszabadság presztízsének köszönhető, de egyébként én 98 és 2002 között az akkor regnáló kormány egyetlen miniszterének sem szóltam, hogy írjon, és írtak. Az akkori kormányt megnézed, az akkori kormánytagok több mint fele megjelent például a Fórum rovatban. Például maga Orbán Viktor is írt nekünk egy lángolóan európapárti nyugatbarát cikket. De a Martonyi is írt, a Dávidi Bolya is írt még miniszterkorában, a Stumpf is írt miniszterkorában.
0: És Gyurcsány is, nem is rosszakat.
1: Harag Péter, úgyhogy...
2: Gyurcsány is írt, nem? Most is.
1: Gyurcsány is persze, de csak abban nincs semmi érdekes, hogy a Gyurcsány írt.
0: Annyiból érdekes, hogy nagyon jó írásai voltak akkor.
1: Igen, hát, és igen. Hát mondjuk a nagy programadó írományait azt nálunk jelentette meg, hát jobb helyen nem is tudta volna.
0: Én felajánlottam szóval, neki az Indexet, de nem élt vele.
1: Szóval igen, a Népszabadság fórum rovata az nagyon-nagyon fontos fórum volt, akkor is, amikor Bocsányi Katalin szerkesztette, Isten nyugasztalja, akkor is, amikor Miklós Gábor létrehozta, úgyhogy ez nem az én nevemhez kötődik, de én szerettem csinálni.
2: Na, közben megérkezett a harmadik műsorvezető társunk az utolsó negyed órára, Szávú Jaranko.
0: Hát negyed órát, akkor már nem mondanám, inkább 10 percnek. Szia, Jaranko!
4: Üdvözlöm a kedves vendégeket és hallgatókat, és gondoltam, hogy bár voltak mindenféle munkáim, de hát szeretném azért a saját műsorunkban tiszteletemet tenni, illetve hát ezzel is szolidaritást vállalva.
1: Köszönjük
4: a
1: szépen
4: kollégákkal.
2: Te fel is tetted a kérdést, esetleg az MTV-s történetek is a mostani hasonlóság között. De vedd le a kabátodat először.
4: Ó, még a sál is rajtam van. Tehát, hogy analógiák. Most kérdeztél, Podi, vagy kérdezzek ezzel?
2: Igen, téged eltartogattunk most itt.
4: Köszi. Kérlek egy mondatot, még beszéltek, amíg kitalálom, hogy mit fogok kérdezni. De egyébként láttok bármilyen... Jaj, de jó a kérdés. Látok bármilyen párhuzamot például a között, hogy hogy bántak el annak idején ugye az MTV a akarata ellen mondó kollégákkal, mármint velünk, illetve hogy bántak el mondjuk a Népszabadsággal. Gondolok itt ezekre az ilyen aljas, tehát ezekre az ilyen aljas dolgokra, vagy ilyen hazugságokra, hogy hát, hogy megrendelték a pizzát, és akkor majd ünnepeljetek, és akkor mindenki abban a hitben él, hogy akkor ti átmentek, hogy ez ennyire
2: költözés
4: a rendszer.
2: Is,
4: igen,
2: például
4: a költözés.
1: Igen. Hát persze, ezek, hogy mondjam, hát ez ugyanannak a kultúrának a része. Persze, hát ennek megvan a technikája, megnézed a diktatúrák történelmét, akkor sok-sok hasonló vonást látsz. Hát ez igen.
2: De hát visszatérek egy kicsit arra, hogy itt persze a fideszes narratíva, de hogy számos gazdaságításánál is ez megtörtént, hogy itt átvették a hatalmat, és akkor nem mentek be a dolgozók. Nyilvánvalóan itt nem számoltak avval, hogy a média sokkal érzékenyebb erre, és akkor lehet, hogy itt elmérték magukat, elképzelhető.
0: Hát szerintem, aki ezzel nem számol, az őrült, már bocsánat. Igen. A Népszabadságnak.
2: Ugye direkt álltak ebbe így?
0: Jelentősége az akkora, hogy ezt nem lehet alábecsülni.
1: Igen, ez így van. De egyébként a magyar gazdaság világában rengeteg ocsmány dolog történik, rengeteg ocsmány dolog. A Népszabadság ezekből is nagyon sokat megírt, Tanács István kollégámnak ez az egyik területe, ő erre kivételesen érzékeny, ahol ő él Dél-Magyarországon, ott aztán különösen vagy dolgok történnek.
2: Igen,
1: szóval ahogy Magyarországon cégeket föl tudnak számolni, embereket ki tudnak rúgni, tönkre tudnak tenni, jogszabályokat meg tudnak kerülni, az egészen tragikus, és ezeknek a dolgoknak vannak nálunk sokkal rosszabb helyzetben lévő, sokkal védtelenebb áldozatok. Ezt meg kell mondjam.
4: Bocsánat, csak az előbb így az érkezés hevében, vagy nem tudtam normálisan megfogalmazni a gondolataimat, de körülbelül az lett volna így maga a kérdés lényege, hogy miért van szükség, vagy nem az, hogy szükség, de miért kell ennyire aljasan bonyolítani ezeket a dolgokat? Tehát, hogy például egy egész mesét, egy egész sztorit köríteni, például a szerkesztőség, mondjuk azt, hogy megsemmisítése. Hát, igen, tehát, hogy
2: nem lehet, ezt úgy jellemeztem, de ezt különben belső munkatársak is, hogy nagyjából a 44-ben csinálták ezt a zsidókkal. Nagyjából ugye
1: nem, azért.
0: Jó, azért ott meg nem tartunk.
2: Jó, de nem úgy, de a becsapás.
1: Ezen ne vicceljünk,
4: tényleg.
1: Több mint 5 millió ember meghalt.
4: Nem csak ez a szervezett átverés, hogy érted, most belegondolok, hogy például kitalálja ki, vagy kitalálhatta ki annak idején, hogy amikor ott éhségsztrájkoltunk a Kunigunda útján, hogy akkor karácsonykor ők oda tesznek egy kordont. Vagy hogy ők karácsonyi dalokat üvöltetnek maximum hangerővel, különböző hangfalakba. Tehát, hogy annyira abszurd az egész.
1: Igen, ez teljesen.
2: Hogy bezárnak a lakókocsit, ezt szétrombolják.
4: Igen, tehát az, hogy...
2: Hát az főpróba volt nagyjából.
4: Hát igen. Aztán utána sajnos jött egy kemény.
1: Igen, hát az volt az egyik nagy abszurd a magyar média történetben, egyébként tele volt abszurditásokkal 89-től kezdve. Hát a 168 óra szétverése, a tömeges elbocsátás már 93-94-ben, hát az is nagy dráma volt, nagy abszurd volt, és azóta már rengeteg. Úgyhogy...
3: De ezekkel hát, a disznóságokkal nem nagyon lehet mit kezdeni, de viszont abból szerintem át lehetne venni valamit, ami, ahogy ti reagáltatok, tehát azzal a következetességgel és kitartással és abszolút megalkuvásra való hajlam nélküliséggel, tehát én az én illúzióimban az van, hogy akkor ti most akkor járnátok el a legokosabban, ha most akkor együtt maradnátok, összefognátok, és elkezdenétek valami rendszeren kívüli formában, nem tudom, nem azt mondom, hogy szamizdatként megjelentetni a Népszabadságot, de,
2: nem lehet
3: de
2: most,
3: hogy valami hasonló.
2: Ott, amíg nincsenek a munkajogi kérdések rendezve, és ott van beragadva például...
0: De ez sokáig nem tarthat.
3: Hát nem tudom, szerintem anélkül, hogy valamit beneáldozzon az ember, anélkül nem nagyon lehet. És hogyha most arra vártok, szóval ilyenkor meg szerintem az időhúzás a legrosszabb, vagy nyilván ez egy taktika is, hogy akkor most titeket minél tovább tartani ebben a bizonytalan helyzetben. De...
1: Hát mondtam, hogy ennek van egy határa. Hogyha nem történik semmi, egy hónapig, vagy két hónapig, akkor a munkáltató teljesen evidens módon megszegte azt a kötelezettségét, hogy nekünk a munkavégzés lehetőségét biztosítsa, és akkor fel lehet mondani úgy, hogy minden járandóságunkra igényt tartunk, és joggal tartunk igényt. Tehát ezt az időszakot mindenképpen...
3: És ezt muszáj kivárni? Ha nem lehet, hogy akkor ezzel így beszélsztetitek azt a...
1: 70 emberről van szó, 70 ember jogos járandóságáról.
3: Hát értem, csak azért, hogy a mást is jelent a Népszabé, szóval
1: hát közben... is jelent, de hát közben jelen vagyunk, közben mindenféle akcióban benne vagyunk, hát
2: Na mesélj erről, hogy az nálatok hogy csapódott.
4: Nem, mondjuk egyébként ez itt személyesen egy, mondjuk az egy kellemes meglepetés, ami a szerkesztőséggel történik, mert mint hogy ahogy a szerkesztőség reagált, tehát hogy tényleg, hogy együtt maradtatok, akcióztatok, tehát hogy itt is látok valamiféle analógiát, ugye ez a megpróbáltatok bemenni a munkahelyetekre, és mennyire abszurd nem sikerült. Egyébként szakszervezeti alelnökként a mai napig nem sikerült bejutnom az MTVA területére, azóta sem, akkor, tehát hogy ez szerintem nagy, tehát hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy következetesen összetartottuk, és azt az egy-két
1: köszönjük
4: hónapot meg...
1: Szépen.
3: Hát igen, csak addig nincs újság, szóval újságot csinálni, az meg nem tudom, hogy mennyire. Igen, szóval effektíve megcsinálni, tehát azt mondani, hogy akkor most mi
2: időt, ha megmaradtunk. Végkielégítésed, akkor nem biztos, hogy elkezdesz komik. Szóval ez nagyon
4: igen,
2: nehéz,
4: mert, tudod, ez olyan, mint hogy valakit leültetnek, és aztán ki kell várnia, amíg kiengedik. Tehát, hogy hát ezt az egy-két hónapot sajnos úgy, hogy ki kell bekkelni, és aztán utána lehetnek szabadok.
0: Telefonozzunk.
2: Telefonozzunk egy utoljára. Vegyétek fel.
0: Halló!
5: Utána tudom, hogy már alig van hátra műsor időből, de arra azt szeretnélek biztatni benneteket, hogy egyrészt beszéljetek a fedél nélküli akcióról, másrészt a szerkesztőséget arról, hogy arra biztatni, hogy ne várja annyira azt az egy-két hónapot egyrészt, mert könnyen elveszheti a nagy közönség, nem is a támogatását, az érdeklődését, hiszen állandóan kapkodjuk a fejünket, minden héten történik valami. Harmadszor azért nem érdemes erre várni, amiért az Aranka annyira ki volt akadva a karácsonyi dalokon, tehát hogy szerintem meg kell érteni pont azt, amit a Révész úr mondott a diktatúrák természetéről, nem szabad racionális, meg legális lépéseket, meg magatartást elvárni ettől a hatalomtól. Tehát pont az a lényege, hogy mindent megtesz, amit megtehet, hol erővel, hol a széles nagyközönség megtévesztésével. Simán el tudom képzelni, hogy azért játszottak annak idején karácsonyi dalokat, ami nyilvánvalóan ordító, pofátlan cinizmus, mert de azért pont azokat, hogy esetleg, ha ebből hír lesz, akkor azt lehessen mondani, amit nekik 2 millió ember elhitt volna, hogy itt szokás, hogy fölvidítják a munkatársakat karácsonyi dalokkal, és akkor ezt nagyon sokan visszhangozták volna teljes hittel, hogy de hát ez így szokás, és így kell, tehát hogy ez erre a két dologra számítanak minden diktátor mindig, hogy valamit el lehet adni, és ha nem lehet, akkor meghátrálnak, hogyha nincsen más eszközük. Ugyanilyen hát, volt még akár a netadó.
2: Köszönjük szépen a hozzászólást, csak lejár a műsoridőnk, mert egy órás blokkot kaptunk most, és vár rá már a következő műsor. Köszönjük.
1: Erre... Igen, hát elkészül egy fedél nélkül szám, amit a tiszteletünkre írnak, és...
2: Ingyen írhattuk ezekbe, vagy ez is ezt is tiltja?
1: Ezt nem tudom pontosan. Vannak álnevek, vannak külső szerzők, de mindenesen az a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon jó akció, ennek én is nagyon örülök. Ez egy nagyon jó szám lesz, remélem, hogy sok-sok hajléktalan embertől sokan megfelelő összegért meg fogják venni.
0: Hány példányban jön ki?
1: Hát fogalmam sincs, ezt nem tudom, mert nem én szervezem. Na most, amit a hölgy mondott, én azt gondolom, hogy jogszerűen kell tevékenykedni. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy a munkáltatónak nem érdeke, hogy további jogsértésekben bonyolódjon, de hogyha véletlenül igen, akkor van még munkaügyi bíróság Magyarországon. Ez a munkaügyi bíróság általában tisztességesen szokott eljárni, a munkaadóknak ilyen esetekben mindig igazat szokott adni.
3: És hogyha most elkezdjétek csinálni egy napi lapot, mondjuk...
4: Elnézés, azt mondtad, hogy a munkaadóknak.
1: Ja, bocsánat, a munkavállalók.
4: Igen.
2: Közben meg kell fejeznünk a műsort, mert, de azért azt...
3: Mindig, nem.
2: Jó.
4: Sőt, egyébként szerintem még ezt az utolsó gondolatot, ezt nehogy benne...
2: De hagyjuk ezt,
4: igen, ezt ne hagyjuk benne, nem, ezt a gondolatot. Nem,
0: ha megszületett, ki kell jönni.
2: Igen, ezt ki kell jönni, igen.
3: Nem, hogyha most megpróbáltuk megcsinálni egy újságot, valamilyen formában mégiscsak napilapként összerakni, mint hogyha minden ment volna rendesen a kerékvágásban, akkor ti elestek azoktól a munkaügyi, vagy azoktól a járandóságoktól, amik jártak volna? Te azt nem értem, hogy... Ez igen, miért ez zárja ki egymást?
1: Hát azért, mert...
3: Szerződés, és akkor te visszamenőleg se vagy jogosult a járandóságaidra?
1: Így van. Uh-huh. Igen.
2: Azt, hogy lehet, hogy ilyen szerződésben a kiadók általában olyan szerződést kötnek, hogy kötik a szerzőiket.
1: De ez normális, és akkor a
3: végkielégítőst elestek el, vagy
2: igen, szerzőszegés esetén eleshetnek a végkielégítőst.
4: Persze, pláne ugye különös tekintett a munkatörvénykönyvének a változásaira. Szány éve változott, Podét? Három, négy, igen. Úgyhogy ez nem éppen nagyon munkavállaló barát ez a változat. Úgyhogy nyomokban csak, de nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek.
1: Én is köszönöm szépen, a szolidaritást, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
4: Hát azért, hogy mi csak így kitartást és sok erőt tudunk kívánni, mert ebben a helyzetben most is kivagytok benne. Úgyhogy hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és holnap lesz Bárdog Dob, átlátszó Bárdog Dob. Úgyhogy hallgassatok majd minket 5-6-ig holnap. Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Sziasztok!
6: Jó estét, jó szurkolást kívánok!
7: Nagyon jól énekeltem most is. Egyrészt benne van az egész közép-európai történelem, tehát ha beleugrunk a nagybőgőbe, és...
6: Nekem mindig az jutott, amikor a II. Világháború során a 12. kerületi úriasszonyok zoknit kötöttek a fronton lévő katonának.
7: Ez az fontos, hogy zokni, amikor jön az orosz tél, a téltábornok. Ja.
6: Hát és pláne a kikörje, oda küldték a fiúkat.
7: Kézzel van dokumentum arra vonatkozólag, hogy hát már akkor is aljas gonoszok voltak bizonyos vállalkozók, és tényleg a Doni hadsereghez kiküldtek papíralapú csizmákat. Tényleg. Gonoszok voltak, mert megfagytak azok a szerencsétlenek, nem volt alkalmas a lábbeli az orosz térre, és utána néztek annak, hogy a megrendelésen és a leszállítottan volt különbség. Tehát kilopták belőle a nyersanyagot.
6: Hát akkor is volt ennek kultúrája.
7: Annak volt jó, de érted, de nem mindegy, hogy mikor lopsz, mondom én. Tehát háborús időben lopni, az még súlyosabb.
6: Na, de van nekünk egy vendégünk, hogy Zentai Péternek hívnak, és a Magyar Hír napján a Tilos Rádióval a Hont és Hanna műsor folyamban azért hívtuk be őt, mert...
7: Hát ezer oka van annak, hogy miért hívtuk be. Figyelj, én avval akartam kezdeni, hogy amikor fölmentem, azt néztem, hogy lám, téged is nagyon utálnak a nácik.
8: A nácik.
7: Igen.
8: De most gondolkodjunk csak...
7: De engem is utának, se arra gondoltam, azért ezt elérted valahogy.
8: De én például erről nem tudok. Mesélj nekem, tehát hogy jelentkezik a náci...
7: Fölmész a jobboldali portálokra...
8: És benne vagyok. Mondom, hogy egyszerűen egy csomó dologról nem tudok, miközben jó, úgy csinálok, hogy mindenről tudok, és az érdekes, emberek beszélgetnek velem, és valami elképesztően nagy tudást feltételeznek, és beszélgetnek, és ha leesik nekik a tantusz, de általában nem esik le, akkor arra kellene, hogy jussanak, hogy ők, akik rólam feltételezik, hogy mindent tudnak, sokkal többet tudnak mindenről,
7: mint én. Mert figyelj, tudósító voltál meg a különböző helyeken a világban, azért egy idő után rátapad az a illúzió, hogy hát többet tudsz, mint más.
8: Igen, hát ez
7: bizonyos értelemben többet is tudsz, mint más.
8: Igen, bizonyos értelemben, nagyon szűk értelemben, viszont a kis ember az utcán, aki nem tartozik ahhoz a körhöz, ahhoz ti is tartoztok, azt mondja, hogy akinek lehetősége, hogy beszéljen a rádióban, vagy megjelenjen a tévéképernyőn, az valamilyen plusszal bír.
6: Az a 21. század elejének a tragédia, hogy összekeverjük az információt meg a tudást. Tehát, hogy ez egy Zentai Péter is kell, hogy rengeteg információt, azt valamilyen módon ő szintetizálja, analizálja, és ő interpretálja, és aztán úgy, már bocsáss meg, böfögi vagy adja vissza.
8: És ezt honnan tudod?
6: Mit?
8: Amit te most mondtál, hogy mert rám volt.
7: Olvas könyveket.
6: A Wikipedia az önmagában nem elég arra, hogy ott van az információ. Persze, csak te az ember vagy az, aki ezt átszűrjük. De ez már kliséket pufogtatok.
7: Azt mondja a római, hogy sorst bona nihil aliud, jó sor, semmi több. Azért, ha végignézem a pályádat, azért te nem panaszkodhatsz arra, hogy jó helyen voltál jó időben.
8: Érdekes most, mit mondjak erre. Az a lényeg, amit nagyon kevés embernek mondtam el még az életben, most a ti rádiótok hallgatóival megosztom, és nektek is fog örömet szerezni, hogy a kommunizmus ideje alatt lettem ugye nyilvánvalóan háború. Ő háborús, bűnös nem, hanem lettem.
1: Isten, rajd mindig
8: tudjátok, hogy szó szerint a Polák Mihály téren volt a rádiónak az épülete, és ott bementem a portára, és azt mondtam, hogy én a személyzeti osztályra szeretnék beszélni, mert én ide hírszerkesztőként szeretnék bejutni, és azt mondta a portás, hogy fölhívja a személyzet, és a személyzet is az, hogy lejött, már elfelejtettem a nevét, és mondtam neki, hogy én itten hírszerkesztő szeretnék lenni, hogy miért pont hírszerkesztő, azért, mert azon a nyáron dolgoztam valamilyen kertészetben, és ott volt egy barátom, és a barátom azt mondta, hogy minden nagy külpolitikai újságíró hírszerkesztőként kezdte, addig azt a kifejezést, hogy hírszerkesztőként
7: de igaza volt.
8: És erre azt mondta, hogy hagyjon be egy önéletre, az ilyenre még nem volt példa a praxisá. Beadtam, és akkor a hírszerkesztőségben egy olyan pasi volt a vezető, aki szabályosan, akár hiszitek, akár nem, 1976-ot írtunk, versenyeztetett fiatalokat, és az egyik fiatal, az akkori fiatal, a Szelestei Lajos, azt a klubrádiónak a hallgatói ismerik, szokta ezeket a nemzeti lapszemléket csinálni. Ő volt a másik versenyző, Szentirmai László a harmadik, és eme versenyben helytáltak.
7: Hírversenyeztetek?
8: Versenyeztünk, és bekerült, fél évente meg kellett hosszabbítani milyen nem ügynöki szerződésünk volt, mert akartam valami szellemeset mondani, hanem hogy is hívtak bennünket? Hogy hívtak? Gyakornoki.
7: Gyakornok.
8: Miért jut eszembe az ügynök szó a gyakornokról, a francia? Azért, mert a nok-nök valami ilyesmi.
7: Miért jut eszedbe, amikor én aspirantúráztam, és rájöttem, hogy a Tudományos Minősítő Bizottság alapvetően a KGB befolyása alatt van. Érted? Ne te kérdezz, hát folyamatosan rajta volt a befolyás, érted, hogy az újságíró szakmán.
8: Igen. Egyébként most ez így van, de ehhez még csatlakoznék abban a tekintetben, hogy magamról beszélünk inkább, mert én imádom, hogyha rólam van szó. Akkor a Magyar Rádióban többet lehetett megengedni
7: a embernek
8: magának, mint bárhol máshol.
7: Ja, hát az idők relatívak. Igen, hát jó.
8: Esküszöm, hogy a híreket, amit az akkori Magyar Rádióban hallgattál, és a mostani Magyar Rádióban a híreket, kevésbé volt központilag irányított, még ha nyilván akkor fiatal voltam, és megszépítem utólagosan,
7: nem,
8: de szó nincsen erről.
7: Este már olyan híreket mondtak, arra emlékszem, hogy,
8: te is emlékszem?
7: Hogy úgy volt, hogy 11 órától már bemondtak olyan híreket is.
8: Tehát az, amikről egész országban senki nem tudott, hogy legfeljebb a Szabad Európában.
7: Igen.
8: És lehet. Igen. Meg lehetett csinálni. Jó, hát volt egyfajta autonómia, de ez is egy összekacsintáson alapuló autonómia volt, az elvtársak tudták, hogy ez van, de hagyták, illetőleg az volt a városi legenda, hogy a Kádár elvtársak tévét nézik.
1: Hát, hogyha az establishmentnek a fennmaradásának ez az állog, akkor megengesztik a pórázt. Hogyha azt gondolja a politikai elit, hogy fogni kell, akkor az mindenképpen
8: nem
1: az
8: volt
1: establishmentről
8: szóval objektív, nem volt jobb rendszer, de relatíve az akkori korhoz képest, az akkori Magyarország, akkori korhoz képest,
7: ezt a fiataloknak mondjuk.
8: Igen.
7: Tartsanak distanciát a korszakok között. Figyelj, szerintem most is az van, mint Kádár rendszer idején, hogy a tévé számít, tehát hogy nézem ezt a Vajna Simicska háborút, meg a TV2 lenyúlását, hát igen, ez egy tévés generáció. Szóval, de nem baj, én örülök, mert így a rádióban még talán azt lehet mondani, amit akarsz.
1: Szóval ma egy tematikus nap van a Tiloson, és a hírről van szó. Ugye az történik a rádió, hogy minek után megnyerte a frekvencia pályázatot, olyan kötelezettséget vállalt, hogy minden beszélgetős műsorban, illetve a napközben óránként 3 perc hír elhangzik, és ezért az egész nap során olyan vendégeket hívunk be, akik kell, érdemben tudunk mi is, és akár a hallgatók is, zárójel 2.15.37.73 beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen mi a hír, meddig terjednek a határok, mi az, amikor öncenzúrázunk magunkat, mi az a pont, amikor már valami nem tekinthető hírnek, hanem véleménynek, kommentárnak, vagy szabadok vagyunk, és merünk-e underground-nak lenni.
7: A következő hír csokorban.
9: Rádió Budapest, a Hont és Anna híreit halljátok.
10: A Magyar Felirati Iroda hírei. összeverekedett két szentendrei politikus, egyikük ellen eljárás indult. Szentendre, 2015. november 9-e hétfő. Összeverekedett a Nyílt utcán vasárnap este a Fidesz egyik szentendrei képviselője és az MSZP városi szervezetének egyik elnökségi tagja, a magánéleti vita során kés és fegyver is előkerült, közölte hétfőn több internetes portál. A rendőrség a szocialista politikus ellen eljárást indított. A hírportálokon eddig nyilvánosságra kerültek szerint az MSZP-s férfi még augusztusban összeköltözött a fideszes városatya volt élettársával. A nő új párjával együtt vasárnap este autóval ruhákért ment egykori otthonához. Amikor az asszony kiszállt a kocsiból, állítólag az ott várakozó volt élettárs, illetve annak édesanyja és húga nekiesett a nőnek. Ekkor az MSZP-s politikus is kiugrott a járműből, és a társaságban dulakodás kezdődött. Az új élettárs kést látott egykori rivális a kezében, mire elmondása szerint megijedt, és a kocsiban található patronos játékpisztollyal kétszer a levegőbe lőtt. Ezután elhajtottak a helyszínről. A rendőrség hétfőn kora délután azt közölte a honlapján, hogy garázdaság büntet gyanúja miatt indult eljárás a Szentendrei Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán R. Otto 57 éves szentendrei lakos ellen. Mint írták, adataik szerint a férfi november 8-án kora este egy korábbi konfliktusból kifolyólag Szentendre egyik utcájában szóváltásba keveredett a sértettel. A vita tetlegességig fajult. A két férfi az utcán lulakodni kezdett. Erre Otto az autójából elővette egy fegyvert, vagy annak utánzatát, amellyel többször a levegőbe lőtt. A férfi cselekménye másokban megbotránkozást és riadalmat keltett, tették hozzá. R. Ottót a szentendrei nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközt a nyomozók lefoglalták. A dulakodás és a lövések következtében senki sem sérült meg. Az eset további körülményeit szakértő bevonásával vizsgálják, olvasható a police.hu. A Magyar Távirati Iroda hírét olvastuk fel.
11: Wow.
6: Na, nem volt közben kommentár, szó igen. Szerint a Magyar Távirati Iroda hírét igen. Hallottátok. De tényleg, hogy ez a hír, hogy két szentendrei politikus összeverekezett egymással valami nőn, vagy sóspuskával üldözték egymást, de hír, ez az mti.hu. De tényleg érdemes lenne egyszer tisztáznunk itt magunkban, hogy akkor mit tekintünk hírnek, ami szent, és a véleménynek, ami pedig szabad, és hol vannak a határok.
11: De Péter, bocsánat. Nem tudom, mit mond a Péter, de én szerintem már túl vagyunk ezen a problémán, de mondjam.
12: Nem, én is kicsit csodálkozom, hogy mit válaszolhatok erre, mert az elmúlt 20 évben totálisan megváltozott minden a tekintetben, hogy annak idején bennünket, amikor annyi idős voltam, mint a stúdióba bejött egy 15 éves, nem sokára sztár zsurnalista.
6: Daniel?
11: Sziasztok. Így van, köszönjük be.
6: Sziasztok. És intett is.
12: Egyébként ez a legjobb. Arról hallottál, Dániel, hogy a menekültvásárnak az a lényege, hogy a menekülteket ide-oda átnyomják. Én a kérdést átnyomom. Mondd már meg nekem, hogy mi az, hogy hír, szerinted?
13: Hát érdekes lenne, szerintem nagyon sok nézőpont alapján ezt meg lehet vizsgálni. Szerintem hír az egy nagyon szubjektív dolog, tehát mindenkinek valami mást jelent a hír. Szerintem a hír az, ami érdekességet, valami újat tud mondani.
12: Valami újat.
13: Az a hallgatónak, aki hallgatja.
11: Topic comment. Na most ugye,
12: a hírrel való visszaélés folyamatosságát az bizonyította mindig, hogy Magyarországon...
6: De milyen fontos, amit a Dániel mondott, hogy mondd-e valami újat.
11: De
6: mondunk-e újat azzal, hogy mit gondolt mondjuk Lázár János?
12: Én akarom elmondani, amit akarok elmondani, mert annyira bennem van, és annyira újnak hangzik, mint már hírszerűvé vált.
6: Hát te vagy a vendégünk mégiscsak.
12: Hogy a folyamatosságot ebben az országban az adja a visszaélés a hírrel, hogy politikusok meg félpolitikusok mondanak valamit, és hírré válik. Azért, mert mondják. Hát azért ne haragudjunk már. Mi az, hogy az a hír, hogy ezt mondta, azt mondta, ha végig hallgatsz például, nem akarok megnevezni rádióadókat, de amely rádióadókat kötelezik, vagy így, vagy úgy, hogy MT híreit mondják, akkor itt semmi másról nincsen szó, mint marxista értelemben propaganda.
1: És az, hogy mit gondolt egy politikus, az tehető hírré.
12: Az, hogy mit gondolt,
1: tehát, ha én úgy fogalmazok, hogy nem kizárható az, köszönöm, hogy XY politikus tegnap mondjuk a vizelésre gondolt, nem kizárható, akkor ez hírnek tekinthető?
12: Nem.
1: Te letehetek már, miért nem, Péter?
12: Hát azért nem tehető, mert mulatságosá teszed az egészet.
11: Nincs benne új jelen.
1: A műfaj teszem, hogy mulatságosá, ám azonban a jogszabálynak megfelelhet a dolog.
12: Megmondjam, hogy miért?
1: Nyilván vadabb megfogalmazásokat is tudok tenni.
12: Ami viszont tényleg komoly, első alkalom ebben a műsorban, hogy komolyat mondok, hogy valami tényszerűséget kell, hogy tartalmazzon a hír. Tényt.
14: Hadd csapjak le!
12: A gondolat az nem tény.
11: Azt mondod a klubrádióban, hogy kényes területet tévedünk, de sajnos ide illik, hogy a tévézúzás előtt a hírtévések már bizniszeltek a BBC-vel.
12: Ezt én nem ezt mondtam, mondtam, hogy egy magyar...
11: Mert
12: eznek nagyon lényeges a jogi szempontból. Én azt mondtam, hogy felléptem egy német tévéműsorban nem sokkal az ismert események után, mely események idején, nem tudom, Dániel élte már, vagy
11: Dániel
12: nem tudom.
11: Még csetszopó volt.
12: A lényeg az, hogy emel események után behívtak, mint a Magyar Rádió Berlin tudósítója, és ott egy ilyen, mint így négyen beszélgettünk, több országból érkeztek a kollégák, az egyik angol volt, és utána azt mondta nekem, hogy nekünk, és még megnevezett másik két angol tévét, szóltak Magyarországról egy televízióból, ő azt mondta, magyar hírtelevízióból, hogy tehát
11: amikor ezt lényeg, olvastam,
12: mi tudunk nektek adni valami fantasztikusat és élő bejelentke, a hír, nagy dolgok lesznek. Ezt mondta ő, és én ezt elmeséltem abban a rádióban. Én nem azt mondtam, hogy én tudom, hogy ez történt.
11: Ezen, és mondom régen.
12: Világos, amit én elmeséltem?
1: Nekem ebben a pillanatban kicsit olyan érzésem volt, hogy Vejsz és Kón utazik a vonaton.
11: Nem közvetett bizonyíték van, de nem közvetett bizonyíték.
1: Nem tudom, miről van szó.
12: Ez a lényeg.
1: Ezt el kell mondani, mert nem csak én nem tudom, hogy lehet a hallgatók
11: röviden megfogalmazom, hogy a parasztoknak az a buta hír, hogy a hírtévé két nappal ezelőtt már
12: lecsak. Nem a hírtévé, maradjunk.
1: Jó, kérem, hogy az urak sem
12: ugye? Nagyon lényeges. Senki nem mondta azt, hogy a hírtévé Magyarországon. Arról van szó, hogy az események után bevittek engem egy tévéműsorban Németországban, ahol az egyik szereplő, nem én, hanem egy egyik szereplő, aki brit volt, az elmondta nekem, hogy az, ami történt, az számára azért érdekes, mert ő neki közvetetten tudomása volt arról, még az események előtt, hogy valami fog történni.
1: Világos.
12: És arról pedig az ő munkaadóját, és egy másik munkaadót, értitek,
11: tudom, erről tudom, mit mondott rá vissza, hogy nem tudod bizonyítani, stb. Kérdezek valamit, logikailag nézzük a dolgot.
12: Hogy tudnám bizonyítani?
11: Jó, világos. Logikailag miért kérdezte volna, hogyha nem igaz?
12: Ő nem kérdezett tőlem, ő ezt mondta nekem.
11: Akkor miért mondta ezt, hogyha nem igaz?
12: Tehát,
11: ugye jó, érted, logikailag ott van a bizonyítás, hogy értelmetlen egy ilyen feltételezés, akkor, hogyha nem igaz. Jó, de hát a magyar sajtó simán átment ez a elvileg ugye ez a hatalmi rend erőszakos megdöntésére vonatkozó gondolat, amit most itt megpendítettünk egy pillanat alatt.
1: Hát majd a fiúk leültek túlarulizenni a büfében, hogy a tévés
12: székházasra. Az Magyarországon egy legitim vita, az zajlik, hogy mennyire volt spontán, és mennyire volt szervezet. De az, hogy a szervezet, az különböző szinteken lehet szervezet. Mert lehet egy olyan szervezettség, hogy te összeszervezel különböző haverokat, az is egy szervezettség, és az is, hogyha egy magasabb szintű szervezet maga szervez valamit, netán egy párt, netán egy kormány,
11: stb. Gyanúsítom is pártunkat és kormányunkat, csak hogy gyorsan tisztázzam magam.
12: Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, de hogy került ez most szóba? Azért, mert én itt vagyok.
7: Hát nem, nem, hát persze. Figyelj, mondjuk el, hogy Zentai Péter olyan fontos helyeken volt ott, mint mondjuk, amikor majd beszélünk róla, összeomlanak a tornyok.
12: Ott voltam Amerika területén, hát szó szerint.
7: Hollywood, erre mondom neked, hogy figyelj.
12: Magam szerveztem meg, igen, az egészet, hogy tudjak utána beszélni róla.
7: Ava, hogy ott voltál a tornyoknál, Berlinben voltál, akkor volt ez a, ez a mondatod, amire egyébként szerintem...
12: Hát, tudod, mikor is voltam Berlinben? Amikor bontottuk egy... Én magam igen, részt vettem tudom. A felbontásba.
7: Azt mondom, hogy szerencsés fickó vagy.
12: Hát de figyelj már, ez utóbbi ennek nem volt semmi jelen, ez véletlen. Hát,
7: érted, ott van mindig a történet bizonyos pillanatában, és azt mondja, hogy jó, semmiség.
12: De a sztálingrádi csatát, azt kihagytam.
7: Jó, azt kihagytad. Na jó, az edélyük is, aztán tényleg azt kihagytad. Igen, mert az a... Igaz. Csak mondok neked ilyen szalszpar figurákat a műsorban, itt van Sávúj Aranka, aki tévészakszervezet is volt.
15: Sziasztok, én még mindig az vagyok egyébként.
6: De melyik szalszpar figurával, figurával tehát linkelni őt össze?
12: Hát most azért hívtátok, hogy ellopja tőle.

0: Washington
1: erre mondom
0: a Pentagont is megzúzták.
1: Várjál, de nem ez az érdekes, hanem hogy történt ez pontosan. Úgy történt, hogy beszélek, és mondom az élő műsorban, mert hallok egy hatalmas robbanást, és megremeg a ház. Mondom, hogy mi egy földrengés van, mondom, önkéntelenül a műsorban. Szóval valami történt, mondom én. Igen. És onnantól kezdve kiderült a számomra, hogy Amerikában abban a pillanatban beindult egy cenzúragépezet. Ugyanis 3/4 órával később derült csupán ki, hogy amit én éreztem, az tőlem 12, és pontosan tudom mondani, 12,5 kilométerre történt, ugyanis pontosan 12,5 kilométerre laktam a Pentagontól. És akkor még fél órával később is olyan híreket lehetett olvasni alul, hogy földgyulladt az a zöld mező, ami a Fehérház és a Kapitólium között
0: a
1: van.
0: National Mall.
1: Uh-huh. Meg ilyeneket. Tehát össze-vissza adták a híreket.
0: Tehát arról nem beszéltek, hogy a támadás érte a Pentagon épületét.
1: Holott, ha meggondoljuk, az Amerika ellen történt háborús támadásnak egyetlen konkrét bizonyítéka van, hogy tudnilik, a katonai központját Pentagon szabályosan megtámadta.
0: Azt mondta, hogy ilyen 3-4 óra késéssel, mert gondoljátok bele, hogy a Csernobilt mennyi időkésés.
2: Most
0: nem az oroszról beszélek, én a híradások kultúrájáról beszélek.
2: Jó, de az orosz rendszer más, mint az amerikai.
1: Pontosan erről van szó, hogy igen, egy a legtisztábbnak tartott demokrácia is adott szituációkban egyrészt kaotikus, másrészt pedig beindít automatikusan egy cenzúra gépezetet. És ez a nap folyamán, azon nap folyamán és másnap is többször bebizonyosodott, hogy Magyarországon, ahol nemzetközi tévéadókat, az európai kiadást lehetett nézni, és a BBC-t lehetett nézni, többet tudtak az emberek, mint én Washingtonban. Igen. Nagyon egy csomó vicces, konkrét részletet. Nekem mondták, felvetették, és akkor vagy hasaltam, hogy hát igen, kommentáltam, amit hallok, illetőleg azt is egyszer, a Nei Gyuri kérdezte, hogy mondott valamit, és én mondtam, ezt honnan veszed? Hogy honnan veszed? Hát ez tényszerűen, és három vagy négy óra múlva tudtam meg, hogy valóban úgy van, hogy a Nei Gyuri mondta. Ezt Magyarországon tudták már. Csak akarom mondani, hogy ez egy rendkívül drámai időszak volt, és az én életemben annyiban volt drámai, hogy én megéltem akkor több hónapon keresztül azt, amit ti csak, vagy a magyar népnek egy jelentős része csak mostanában élt meg, hogy tűnik egy központilag irányított agymosásnak lettem a totális áldozata. Képzeljétek el, hogy magyar emberként igazi amerikaivá vedlettem, és azt követeltem, hogy mikor fogjuk, így mondtam, mikor fogjuk bombázni Irakot. Elsőként álltam
2: az élén,
1: és más magyar honfitársak, akik ott dolgoztak, akik kételkedésüknek adtak hangot a busszal kapcsolatosan, azt mondtam, ilyeneket mondtam, hogy nem kötelező ebben az országban maradni, ne haragudjunk.
2: Képzeljétek! Mikor vetted észre, hogy befolyás alatt vagy?
1: Megmondom őszintén, hogy még mindig egy picit befolyás alatt vagyok, ugyanis még mind a mai napig hiszek abban, abban a részben hiszek, hogy Iraknak voltak tömegpusztító fegyverei, és hiszek abban, hogy jogos volt megtámadni Irakot. Csak azt tudom ugyanakkor, és ezt dokumentált már, hogy egy csomó dologban hazudtak.
2: Igen,
1: de abban azért nem hazudhattak.
0: Háború sose jogos.
1: Nem hazudhattak, hogy tömegpusztító fegyverek voltak, mert azok a tömegpusztító fegyverek, konkrétan vegyi fegyverek, amelyeket bevetettek korábban, mégpedig a saját népük ellen és Irán ellen, azoknak a felszámolására vonatkozó bizonyítékok mind a mai napig nincsenek, mert ugye az irakiak azt mondták, hogy mi felszámoltuk, de nincsenek meg ezek a bizonyítékok. Igen, tehát tulajdonképpen bizonyos tekintetben én megértettem, másik pedig én hittem abban.
0: Péter, mikor az a pont, amikor a cenzúra megszűnt, tehát hogyha feltételezzük, hogy demokrácia van, akkor a demokratikus gépezet egy ilyen önjavító mechanizmusba lépett. Mi volt az a pont, amikor rájött, hogy mégiscsak plurális, sokféle vélemény van? És ezt lehet hallani.
1: Én ezt a dolgot mindig történeti alapon vizsgáltam. Én azt láttam, hogy az Egyesült Államokkal szemben másként kell viselkedni, mint más országokkal, mert az Egyesült Államokat én, ahogy ott megtanultam, nem lehet egy nemzetállamként kezelni, mert az egésznek az alapja egy értékrend, és a nemzet attól válik nemzetté, hogy sokat kell

0: kell, leegyszerűsítetten is igazságtalan mondom, hazudni. Politikailag korrektnek kell lenni, mert folyamatosan özönlik minden évben sok milliónyi más kultúrában.
1: A politikai korrektséget értetem úgy, hogy hazugság van.
0: Elhallgatások vannak. Elfolytott indulatok vannak, elfolytások, és arról, hogy az elfolytások jól működjenek, ehhez szükség van Hollywoodra, szükség van az amerikai hírszolgáltatásnak az öncenzúrás működtetésére. Az amerikai televíziózás az maga a társadalomnak az összekötő kapcsa. Tehát egy kohéziós erő. Tehát mindazok, amiket mi vagunkkal szemben megfogalmazunk, vagy egy más európai nemzetállammal szemben, nem tudjuk. Amerika egy mikrokozmosz, amely állandóan kísérletezik, és folyamatosan 200 éve próbál kialakítani egy olyan kozmopolita társadalmat, ami ennél majd a világ válik, ha csak addig ellen
2: pusztít. Sikeres, hát azért mondjuk ki, hogy sikeresen.
0: Sikeresen, de nagyon sok válsággal és nagyon sok hibával.
1: Igen.
0: Mert ez az iraki háború is hibának bizonyul.
2: Bush és a szaudi hercegek története, igen.
0: Igen. És egy csomó dolog. Vietnami háború, és
1: csak hogy a demokrácia lényeg az az, hogy a Bush-t azt úgy lehetett leváltani, hogy egyetlen puskalövésnek se kellett elrődülni. Egy diktatúrában el kell rángatni a trónról, sőt az örököseit is el kell intézni.
0: Legjobb demokrácia, de ha ki ott van, és naponta éli meg, akkor igenis mer, de csak önmagában, hogyha tisztességes önmagában elmondja, hogy igen, ez nagyon sok hibával működik, de kifelé én soha nem bíráltam Amerikát, megtartom magamban azokat a bennem lévő nagyon súlyosnak érzeztem ezeket a hibákat, már bűnöknek, de nem teszem meg azt azoknak, akik gyűlölik Amerikát, hogy én adjak nekik ezzel
1: muníciót.
2: Igen.
0: Mert még a sok szar közül még mindig a legkevésbé az. És
1: hogyha sok szar közül tényleg a legkevésbé az, és demokrácia van, akkor azt gondolom, hogy a kritika akár kifelé is, az hosszú távon javíthat a rendszer, vagy esélyt az, hogy
3: másképp fogalmazom meg nekem azért az...
1: Ezért nem szeretem ezt a ne teregessük ki a családi szennyest.
2: Az Easy Rider azért fontos, mert a szabadság pusztulásáról szól, és mind a mai napig Amerika a szabadság gondolatát képviseli. És ez nekem fontos. Itt is, nem csak ott. Annak én, hogy nem segítettek 56-ba. Érted? Nem a történelmi tények.
0: A Gazinak szeretnék a szemébe nézni, és neki mondom, mintha ő lenne az a tiszta szemű közönség.
2: A
0: jóindulatú magyar emberek túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy az Egyesült Államokat kizárólag anyagi érdekek vezérlik. És ez meggyőződésemmé vált az ott töltött 3 év alatt. Úgy nem igaz, ahogy nem igaz. Arról van szó, hogy az egyedüli ebben a világon, amelyet erkölcsi érték megfontolások is hajtanak, amikor nagy jelentőségű döntéseket hoz. Az iraki háború is ezek közé tartozik, és eme döntések között, még ha erkölcsi megfontolások is vannak benne, igenis utólagosan hibákat lehet feltétlenül. De nem arról van szó, hogy arról szólt a Bushnak a döntése, és ez nagyon fontos, hogy elmondjam, mert ez nagyon lényeges volt akkor, hogy ők rá akarják tenni az iraki olajra a kezüket, ugyanis ha Amerika akarja, akkor megegyezik bármelyik diktátorral. Őt az vezérelte, hogy az az iraki diktátor nem egy diktátor a sok közül, hanem egyrészt feltehetően vannak tömegpusztító fegyverek, másrészt pedig vírusgazda, és viszi tovább. És azt gondolták, hogy ezt a vírusgazdát kiektatják, akkor azon a homályos térségben a többiek is elfogják.
1: Csak akkor Kim Jong-unhoz miért nem nyúlnak, mint vírusgazdához?
2: Hogy tudod értékelni, hogy Saddam Hussein eltávolítása után kitör a polgárháború, és számadatok szerint is több a pusztulás, mint addig. Mit csinálsz?
0: Ezzel nem tudok mit kezdeni. Megmondom őszintén, hogy nem tudok mit kezdeni, és csak abban reménykedem, hogy 15-20-30 évre kivetítve mégis ez a szám relativizálódik, és utána jön egyfajta jobb korszak. Tehát én nem hiszek abban, ami...
2: Afganisztánban tüntettek a tálibok ellen afgánok, képzeljétek.
0: Most?
2: Vagy most?
0: Igen, és?
2: Képzeljétek, utcára mennek a tálibok ellen az emberek? Ne hülyéskedj!
0: Na de ez azt jelenti, hogy akkor van valami eredmény.
2: Igen, azért ezt mondom, akarom mondani. Csodálatos.
0: De hát és Irakban is egy csomó helyen, ahol nincs különböző terrorista mafia uralmon, ott az emberek gyakorolják a szabadságjogaikat. És azért fontos ez, amiről most beszélünk, mert azon én Szíriában többször jártam, és nekem nagyon jó a véleményem a szír emberekről általánosában, és ugye szírek a központi szereplőjének a hatalmas menekült áradatnak, hogy ott micsoda polgári kurázsit tudnak mutatni emberek, amikor kis közösségekről van szó, és az elnyomó rendszer volt az, amely őket elmenekülésre késztette elsődlegesen, és ezek az emberek, akiket azt gondoljuk, hogy ők majd az iszlám államnak az ember, ez nem igaz. Ezek azért mennek ide, 99% meggyőződésem szerint, mert akarnak olyan körülmények között élni, ahol nem kell a gondolataik, a civil kurázsiuk miatt halálbüntetéssel bűnődni.
2: Igen. Tehát olyanok, mint mi.
0: Igen. Majd, hogy
2: barátaim hallgatók. Texas egy nyuszi puszik, de egyáltalán nem érdekel a műsor titeket, vagy mi van?
0: Daniel, szeretném megkérdezni, hogy ez én rendkívül lelkes.
2: Attól jó író Spíró György, hogy a magyar élettörténetek össze-vissza vannak minden irányból csapódva. De menjünk vissza, még egy kicsit Amerikába, jó, hogy itt és egyszer csak mesélj róla, mert ott voltál, hát ez ennyi.
0: Tehát ott tartottam, és az előző részben elmondtam, hogy az Egyesült Államokat én egy mikrokozmosnak tartom.
2: Hallgató, ő az Isten.
0: Jaj!
2: Vedd fel, légy szíves.
0: Hogy kell?
1: Szervusz adásban!
0: Jó napot kívánok!
4: Halló, halló!
5: Legmélyebb tiszteltem, jó napot kívánok mindenkinek. A kisember beszél a vonal másik végén.
2: Szervusz!
5: Kicsit lelkesebben.
2: Szerbusz, kisebben. Nagyon örülök, hogy itt van.
5: Köszönöm. Azt mondtad, hogy az Egyesült Államoknak tulajdonképpen nem csak gazdasági okai vannak annak, hogy háborúzik.
0: Én most már Zentai Péter, az előbb az én barátom és vendéglátom szólalt meg, hogy szervusz kisember, én soha nem mernék mondani lévén, hogy nálam kisebb ember kevés van, de a lényeg az az, hogy mit mondtam, tehát hogy én azt mondtam, hogy
5: az Egyesült Államok az nem csak anyagi, igen, hanem ideológiai okokból is háborúzik.
0: Nem ideológiai, hanem erkölcsi
5: pedig,
0: igen, és ennek az erkölcsiségnek különböző 10 darab oka van, azt úgy, hogy 10 parancsolat. Ennyi.
5: Aha. A múltkorjában, a jó múltkorjában két amerikai barátommal üldögéltünk, és mondtam, hogy találjanak már nekem 10 olyan évet, amikor az Egyesült Államok nem háborúzott. És nem találtak.
0: Egy pillanat, ezt én most megmondom őszintén, hogy ebbe az utcába azért nem mernék belemenni, mert fogalmam nincs, hogy volt-e vagy nem volt, mert ez önmagában véve az, hogy ők nem találtak, az semmit nem jelent, mint ahogy az sem, hogy bármelyikünk...
5: Hát itt van előtte nyitva egyébként, igen, hogy
0: tehát olyan időszak nem volt, amikor... És ezek a háborúk véleményed szerint mind olyan háborúk voltak, ahol az Egyesült Államok volt a kezdeményező, az agresszor, illetőleg azért csinált ezeket a háborúkat minden esetben, mert neki gazdasági érdekei fűzöttek ehhez.
5: Nézd, én például, hogy Hawaii-t okupálta, azt nem tudom másként elfogadni. Egy példát mondanék.
1: Nincs olyan háború, ami mögött ne gazdasági érdek áll.
5: De milyen erkölcsi érdek fűzöthetett az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy Hawaii szigetét elfoglalja.
1: És jól beszélek is, ember, mi az, hogy erkölcsi érdek egy országnak? Tehát annak idején 250, ma 300 millió emberről beszélünk. Ez nem, amikor azt mondjuk, hogy az egyház azt gondolja. Hát tényleg az alsó szemlát, ami plébánostól...
5: Milyen erkölcsi érdeket fűzöthetett az Egyesült Államoknak?
1: Mit gondol valaki?
0: Ami a Hawaii-t illeti, megmondom őszintén, Nem ismerem a történetet. Ha Irakról beszélünk, arról én szívesen mesélek, hogy milyen erkölcsi és egyéb okai voltak mondjuk a világbéke.
2: Hát a Hawaii-nak a csendes óceáni hatalom megszerzéséhez szükséges volt Hawaii.
5: Jó, hát, na, akkor, hát ezek kifejezetten erkölcsi okai.
2: De nem, mert ott volt a japán agresszív, hihetetlen militáns terjeszkedés.
5: Mikor foglalták el Hawaii-t?
2: De figyelj, nem, ha kell mondani a nácinál rosszabbat, az a japán császári militarizmus, amely meg is támadja majd Amerikát.
0: Valamikor preventív háborúk is léteznek, igen, ilyen például a
1: 67-es izraeli háborúk.
5: Hát így kérlek szépen, minden háború erkölcsös az agresszor.
0: Egy pillanat, én csak arra beszélek, hogy az elmúlt időszakokban, még a vietnami háborúban is hajlandó vagyok belemenni, mindig is volt a vietnami háborúban.
1: Pláne nem kell meghallod neked ott, mondjuk.
5: Ilyen erkölcsi oka volt annak, hogy annak idején Kubát
0: megtámadta. Kubát, nem kell fölvenni az eljárvási. Szabadon, mert egy pillanat, itt van meg Kubát? Szeretném meg, mi arról van szó? Milyen kubai elleni támadásról van szó?
5: Hát milyen? Hát amikor a Castroék elfoglalták Kubát, utána az Egyesült Államok ugye inváziót indított Kuba ellen.
0: Micsoda? Na most erről beszélgessünk. Mikor indított az Egyesült Államok Kuba ellen inváziót, és milyen eredményt?
5: Hát eredményt nem nagyon értem, mert a disznóöbölben szépen el...
0: Miről beszélsz? Arról beszélsz? Miről? Hát ez óriás. Ilyenben hallgatók...
2: Kubai emigránsok
5: Szeretném
0: megtudni, hogy ebből milyen tanulságot vonunk le, hogy az Egyesült Államoknak a tőszomszédságában Floridától 143 kilométerre egy szovjet atom meghajtású rakétát
5: tengett bázisra. Történelmet, kedves uram, a Castro egyáltalán nem volt szovjet barát. Ő azért lett szovjet barát, mert ellene fölhoztál, mert ellene embargót vezettek. Jó, de egy kis
0: benne volt a levegőben az, hogy ahova egy amerika ellenes rezsim beteszi a lábát, az előbb-utóbb a Szovjetuniónak a szövetségesévé válik.
5: Hát pedig olyan, hogy a szomszédunkat nem határozhatjuk meg, hogy ő mennyire barátunk vagy ellenségünk, hiszen ez esetben teljesen törvényes lenne most éppen fölkelnünk, nekünk is valaki ellen, akiről kiáltjuk, hogy az ellenség.
0: Hát ez törvényes. Ez
5: az agressziónak, kedves uram.
1: Igen, ez az agresszió.
2: Ez az agresszió. A nagyon jó. Azért fantasztikus, hogy a mi történt, és mi a híd, és meg tudnánk ölni egymást, nem?
1: Én nem tudnám megölni, vitatkozom.
2: Azért nézd meg, hogy a múltra vonatkozóan
1: nyilván érzelmileg átítatott, érzelmek átítatott a dolog. Nyilván. Péter is, kis ember is.
2: A polgárháborút úgy lehet előidézni, hogy a múltra vonatkozó különböző értelmezések vannak.
0: És azt viszont érezni.
1: Mindig különbözőek az értelmezések a múltra vonatkozó. Minden egyes ember értelmezése más és más. Nincs nagy picture.
0: Én csak azt akarom nektek mondani, hogy minél messzebb van, és minél erősebbnek látszik egy ország, annál nagyobb a gyűlölet ellene. Képzeljétek azt el, hogy ebben az országban ma kialakulóban van egy orosz barátság, igen, miközben igen, a mi népünknek nem az amerikaiakkal volt valaha is bármilyen bajuk, hanem kizárólagosan dokumentáltan az oroszokkal. És immár az a nép
1: megfogalmazás. Nem jó a megfogalmazás, én pedig nem. Hogyha az oroszok nem jönnek be, akkor a második világháborúnak az a vége, hogy folyamatos emberírtás történik továbbra, és nagyon-nagyon-nagyon sok százezer család, rengeteg halálos áldozattal. Ezért nem értek egyet. Az, hogy úgy unblock az oroszok, meg mi unblock magyarok.
0: Halló, most Zentai Péter beszél.
5: Az objektív történelmi tényeknek a meghatározását nem illik ezek után a partnert valamilyen fajta barátsággal vagy ellenségességgel vádolni. Nekem semmi bajom nincs az Egyesült Államok háborúival. Tudomásul veszem, hogy kapitalista ország muszáj háborúzzon. Tehát ezzel nekem nincsen bajom.
0: Tehát a kapitalizmusból szalkat állandóan a háború? Csak akkor ezek szerint milyen rendszer az, amelyikből nem fakad a kommunista rendszerből, például nem fakad most a fasiszta rendszerből, nem
5: fakad
0: a háborúzás?
5: Az igazság, hogy a kedves vendég szalmabáb érvelést használt, én ugyanis nem vagyok sem orosz barát, és nem vagyok sem kommunista, sem szocialista. Tudomásul veszem, hogy a kapitalizmus ezzel jár. Én kapitalista vagyok, kérem. Csak tudomásul veszem, hogy ezzel jár.
2: Én baloldali vagyok.
0: De akkor azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehetséges, hogy a délek, nyugat-európai régióban és az Európai Unió régióban, az európai régióban, most ne a Balkánról beszéljünk, az elmúlt 60 évben mégsem volt háború, holott kapitalizmus volt.
5: Hát a kapitalizmus, a háborúknak az exportálásába most nem menjünk bele, jó? Tehát ez egy más történelmi dolog lenne, más történelmi kontextus. Én csupán arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy aki nem helyesli az Egyesült Államok háborúit, az nem feltétlenül orosz barát, és nem feltétlenül kommunista. Ugyanis az 50-es években a McCarthy-ek mondták, hogy ismét egy kis történelmet tanuljanak, ezt az 50-es években a McCarthy-ek mondták, rá is basztak rendesen. További jó adást.
2: Egyetértük. Jó. Most már 5 óra van, de azért hadd idézem Amerikával kapcsolatosan Jeffersont, aki azt mondta, hogy ha nagy gazdasági zűr van, akkor utolsó eszközként még ott van a patriotizmus, és a édes magyar barátaim...
0: Igen, de azért meg kell követni a hallgatót abban a tekintetben, hogy valóban fölösleges a részemről, és igazságtalan, hogy őt azonnal leorosz barátozom, azáltal, hogy ő nem szereti Amerikának a háború, és általában háború ellenes, akkor nem érdemli meg azt, jó, senki, hogy megkapjon a detulust. Én ettől függetlenül eme beszélgetés nyomán utaltam egy jelenségre, ami nagyon-nagyon bent van itt ebben az országban, egészen más okoknál fogva, és ezt úgy hívják, hogy Amerika ellenesség, úgy hívják, hogy egy átfogó kapitalizmus ellenesség, és amit cserében kapunk, most független a hallgatónak a beszólásától, és még egyszer mondom, nem akartam megbántani igazságtalanul, az hogy itt egy általános manipulációs gépezet indult be, a mi agyunkat igenis úgy mossák, ahogy korábban...
2: Ahogy
0: korábban
2: totalitárius
0: rendszerekben mossák, és ezt nagyon sikeresen csinálják.
2: Így van, így van. Ezért mondom, hogy inkább fiatalok, imádkozzatok, olvassatok könyvet, meg szeretkezzetek, mert ennek sokkal több értelme van, mint hogy elpusztuljatok a média örök tüzében.
1: Popper Péter Hazugság nélkül című könyvét olvassátok.
2: Például.
1: Szevasztok.
2: Szevasztok, és köszönjük a vendégeknek, hogy velünk volt.
0: Köszönöm én is, hogy lehet.
4: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

ugyanígy lepte meg egyszer Tondát, a költőt, vagyis Jódl urat. Ő nálunk lakott, és mert szerencsére tudott festeni, a főnök a számla fejében mindig valami képet kobzott el tőle, és ez a költő egy verseskönyvet adott ki a városkánkban. Jézus Krisztus élete, ez volt a címe. Igaz, hogy magánkiadás volt, de azt aztán utolsó példányig fölvitte a szobájába, és kirakta a padlóra. Egyiket a másik mellé. Közben állandóan hol levette a kabátját, hol újra belebújt, olyan ideges volt attól a Jézus Krisztustól, és az egész szobát kirakta ezekkel a fehér könyvecskékkel. De a szoba kicsi volt, hát a folyosón folytatta. Majdnem a lépcsőházig teregette a füzetkéket, és újra levette a kabátját, majd kis idő múltán megint belebújt, attól függően, hogy mennyire izzadt. Vagy a vállára vetette, vagy ha rázni kezdte a hideg, belebújt az ujjába is, hogy rövid idő elteltével elöntse a forróság, és gyorsan megint levesse. És a füléből állandóan vatta potyogott. Azt is mindig kivette, vagy visszatömte, az szerint, hogy hallani akarta-e az őt körülvevő világot, vagy sem. És ezzel a költővel, aki a kunyóhoz való visszatérést hirdette, és aki nem is festett mást, csak krikonoszei parasztházakat, mindig kibabláltak a vendégeink, mert azt mondta, hogy a költő dolga az új embert keresni. De a mi vendégeink nem szerették őt. Vagyis, hogy szerették, de állandóan kibabráltak vele. Mert ez a költő az étteremben nem csak a kabátjából bújt ki, minduntalan, hogy aztán újra felvegye, de a cipőjével is ezt csinálta. Ahogy 5 percenként változott a hangulata annak az új embernek a keresésétől, úgy húzogatta le föl kalucsniát, a vendégek meg sört vagy kávét öntöttek bele. És ő tele mennydörögte, tele üvöltötte az egész éttermet. Gonosz, hülye, bűnös nemzedék, kunyhóban a helyetek! És aztán könnyezett. De nem ám haragjában, hanem a boldogságtól, mert a kalucsniába öntött sört figyelmességnek vette, hogy a város számít rá, hogy bár nem a tiszteletüket nyilvánítják ki eképpen a polgárok, de magukkal egyenrangú fiatalembernek ismerik el. De a legrosszabb az volt, mikor a kalucsniát a padlóhoz szögezték. És hogy a költő visszabújt bele, és ahogy vissza akart menni az asztalához, hát valahogy nem tudott elindulni, csoda, hogy föl nem bukott. Hányszor esett a kezére, olyan erősen voltak odaszögezve azok a lábbelik. És újra neki támadt a vendégeknek. Gonosz, hülye, bűnös nemzedék. Ám rögvest meg is bocsátott nekik, és felajánlott egy rajzot vagy egy verses kötetet, aminek az árát azon nyomban be is kaszírozta, hogy éhen ne vesszen. Nem volt ő rossz. Ellenkezőleg. Magasan fölötte állt a városnak, és én gyakran szinte láttam, hogy, mint a fehér angyal illatszerbolt fölötti angyalka, úgy lebeg a költő a város felett, és integet a szárnyával. És neki tényleg volt szárnya. És én még azt is láttam, de a káplán úrtól nem mertem kérdezősködni, láttam azt is, amikor vetkőzött, öltözött, és szép orcája a papírlap fölé hajolt, szeretett az éttermi asztaloknál verset írni. Én azt is láttam, hogy amint profilba fordul, és szeráfi vonásait mutatja felém, a feje fölött dicsfény ragyog. Egy egyszerű kör, amolyan ibolyaszín lángkoszorú a koponyája körül, mint a Primus márkájú főző rózsájának a lángja, mintha petróleum lenne a fejében, s fölötte a sziszegő karika ragyogna, amilyen a bolti lámpákban világít. És mikor végigment a téren, senki sem tudta úgy vinni az esernyőt, mint ez a mi vendégünk. Senki sem tudta úgy viselni a vállán hanyagul átvetett felöltőt, mint ez a költő. Senkinek sem állt úgy a fején a puha kalap, mint ennek a művésznek. Még akkor is, ha fehér vatta csomó nőtt a füléből. S akkor is, ha még mielőtt a téren átment volna, számtalanszor föllehúzigálta a felöltőjét, s minduntalan lekapdosta, és a fejébe nyomta a kalapját, mintha csak köszöngetne. De ő soha senkinek nem köszönt. Csak a piaci kofák meg a boltos asszonyok előtt hajolt meg mélyen. Ilyenkor elemében volt. Ilyenkor kereste az új embert. És mikor locspocsos, esős idő volt, egy fazék pacallevest meg kiflit rendelt. És maga vitte ki az átfagyott öregasszonyoknak. És ahogy vitte át a téren az ételt, az nem olyan volt ám, mintha levest vitt volna. Ő abban a lábosban, én ezt így láttam,
minden anyónak külön-külön a szívét vitte. Emberi szívet a pacallevesben, vagy a pörköltnek készített földarabolt szívét, mint a pap a szentségtartót, az oltári szentséget az utolsó kenethez, úgy vitte ez a költő egymás után a lábosokat, és meghatódva könnyezett önmaga jóságától, hogyha hitelbe is, de vitt az aranyprágából azoknak az öregasszonyoknak levest. Nem is azért, hogy átmelegedjenek, hanem inkább, hogy tudják, hogy ő, Tomás Jódl, gondol rájuk, hogy ott él közöttük, hogy húsának, vérének érzi őket, világnézete részének, miszerint most kell tevékenyen jót tennünk másokkal, s nem a túlvilágon. És amikor szétteregette a padlón verseskönyvének példányait egészen ki a folyosóra, hát a takarítónő, ahogy vitte a vödröt a WC-ből, összetaposta a fehér címlapokat. Jézus Krisztus fehér borítóit. Ám Tonda nem üvöltött, hogy gonosz, hülye és bűnös nemzedék, de minden lábnyomot ott hagyott. És dedikálta azt a már-már férfi lábnagyságú nyomot, és a megtaposott Jézust 10 korona helyett 12-ért adta. De mivel ez a könyv saját kiadású volt, csak 200 példányban jelent meg. De Jódl ígéretet kapott, a prágai katolikus kiadó 10 000-et ad ki belőle. Így hát, egész nap csak számolt. Kibújt a kabátjából, majd újra magára öltötte, és 3-szor is orra bukott, ahogy a cipőjét odaszögezték. És, amit majd elfejtettem, 5 percenként valami orvosságot, valami port döntött magába. Mint egy molnárt állandóan ez a por borította be, mintha kiszakadt volna a lisztes zsák, olyan fehér volt fekete ruhája a térdén és a mellkasán, és volt egy másik orvossága, Neurasteninnek hívták, ezt egyenesen az üvegből itta, és ettől sárgás keret vette körül a száját, mintha bagót rágna. És így szórta meg, döntötte magába a gyógyszereket, és ezektől a gyógyszerektől érezte 5 percenként, hogy hol a forróság önti el, hol a hideg rázza, és annyira vacog, hogy az asztal is beleremeg. Így aztán az asztalos mester lemérte, hány métert tesz ki a Jézus Krisztus élete a szobában meg a folyosón. És Tonga kiszámította, hogy ha majd megjelenik a 10 000 példány, az annyi könyv lesz, hogy ha a földre terítenék, akkor elég lenne a Császlávból Herzsmálov Mjesztecbe vívő út kikövezésére. Hogy akkor a felületet tenne ki az a sok könyv, hogy beborítaná városkánk egész főterét az összes környező óvárosi utcácskával együtt. Hogyha egyik verses kötetet a másik után fektetnék a földre, szaggatott országúti felezővonalként Császlávtól Jihlaváig érnének. Engem is teljesen meghűített ezekkel a könyvekkel. Már én is csak úgy jártam a Városka utcáin, mintha lefektetett könyveken lépkednék. És tudtam, hogy szép érzés lehet minden kockakövön 10 000-szer ott látni kinyomtatva a nevemet, és azt, hogy Jézus Krisztus élete, amiért bizony Tomás még mindig tartozott. Így aztán eljött Kadavá asszony, a nyomda tulajdonosnője, és elkobozta a Jézus Krisztus életét. A könyveket 2 segéd vitte el ruhás kosárban, és Kadavá asszony azt mondta, pontosan ma rikácsolta, hogy a Jézus Krisztus eztán nálam van a nyomdában, és 8 korona fejében mindig átengedek magának egy Jézus Krisztust. És Tonda kibújt a kabátjából, és meghúzta az orvosságos üveget, és kiáltott, és mennydörgött, hogy gonosz, hülye és bűnös nemzedék. És köhintettem, de Walden úr ott feküdt a padlón, a szőnyeg mellett. És az egész szőnyeg, mintha 100 korona mintás lett volna. Teli volt zöld bankókkal. És Walden úr végig tekintett ezen a mezőn, ott feküdt elnyújtózva, kövér karja a feje alatt, mintha valami párna volna. Kimentem, becsuktam magam mögött az ajtót, aztán bekopogtam. És Walden úr kiszólt. Ki az? Mondom, én vagyok a pikoló, az ásványvizet hozom. Tessék, mondta, és beléptem, és Walden úr most is az oldalán feküdt. Fejét a tenyerébe fektette, göndör haján vastagon állt a brillantin, majdnem úgy csillogott a haja, mint a brilliánsok a másik kezén,
és megint olyan mosolygós volt. És azt mondta, nyisd ki nekem egy üveget, és csücs le. És én elővettem a zsebemből egy dugóhúzót, ami sörnyítő is volt, és az ásványvíz halkan sziszegni kezdett. És Walden úr ivott, és ahogy szünetet tartott az ivásból, a bankókra mutatott, és mint az ásványvíz sustorgása halkan kedvesen beszélt. Tudom, én már voltál bent, és én hagytam, hogy kibámészkod magad. Jól jegyezd meg, a pénz megnyitja előtted a nagyvilág kapuit. Így tanított engem az öreg Koref, akinél kitanultam. És amit itt látsz, ezen a szőnyegen, az egy heti keresetem. 10 mérleget adtam el, és itt az én provízióm. Láttál már valaha ennél szebbet? Ha majd hazaérek, akkor így terítem szét az egészet a lakásban. Az asszonnyal együtt szétterítjük a pénzt az összes asztalra, beborítjuk vele a padlót, aztán veszek egy rúd szalámit, katonákra vágom, és egész este azt eszem. Nem hagyok másnapra egy falatot sem, mert éjszaka úgy is fölkelnék, és megzabálnám a maradékot. Iszonyúan szeretem ám a szalámit. Egy egész rúddal megeszem belőle. Egyszer majd mesélek neked erről, ha megint erre járok. Aztán Walden fölállt, megsimogatott, kezét az állam alatt hagyta, és a szemembe nézett, és azt mondta, te még viszed valamire, emlékezz erre, van hozzá tehetséged, érted? Csak tudni kell a módját. De hogyan, mondom én, és ő meg, hogy láttalak én téged a pályaudvaron virslit árulni, én is a vevőd voltam, én is adtam neked 20 koronást, és te olyan sokáig adtál vissza 1,80-ig, míg a vonat el nem indult, és el nem ment. Aztán meg, mondta Walden úr, és kinyitotta az ablakot, és egy marék aprót markolt ki a zsebéből, és kidobta az elhagyatott térre, várt egy kicsit, felemelte a mutató ujját, hogy hallgassam, hogyan esnek les, gurulnak, csilingelve az érmék. És úgy folytatta. Így kell tudnod kidobni az apró pénzt az ablakon, hogy aztán az ajtón százasok sétáljanak be. Érted? És feltámadt a szél, és húzat lett, és az összes százas, mint egy parancsszóra fölemelkedett, ugrabugrált, megeleveledett, és mint egy kupac őszi falevél a sarokba csúszott. Így figyeltem hát Walden urat, és így néztem meg jól magamnak minden utazó ügynököt, és miután kibámészkodtam magam, mindig arra gondoltam, vajon milyen a fehér neműje, vajon milyen az inge. És mindig úgy gondoltam, hogy mindegyiknek piszkos az alsó neműje, hogy némelyiknek a lába közt meg is sárgult, hogy mindegyiknek koszos az ingallérja, hogy az okniuk mocskos. Szóval, hogyha nem nálunk szálltak volna meg, biztosan az ablakon hajítanák ki azokat az alsó nemüket, zoknikat meg ingeket, ahogy a vendégek dobálták ki az ablakon ezeket a holmikat Károly fürdőben, ahol 3 évig nevelt a nagyanyám, akinek a régi malomban volt egy kis szobája, olyan kis kamrája, ahová sosem sütött be a nap, nem is süthetett volna, mert északi fekvési volt, de azért rögvest a malomkerék mellett. És az a malomkerék oly hatalmas volt, hogy az első emeletről merült a vízbe, és a 3. emeletig is felért. És pont ez a nagyanyám kellett, hogy magához vegyen. Az én anyám leányanya volt, így hát odaadott nevelni a mamájának, mármint az én nagyanyámnak. És ez az én nagyanyám közel lakott a fürdőhöz. Élete legnagyobb szerencséje volt, hogy megkapta albérletbe azt a kis kamrát a malomban. Hálát is adott mindig a jó Istennek, hogy meghallgatta és nekiadta azt a kamrácskát a fürdő tőszomszédságában. Mert, ahogy jött a csütörtök és a péntek, ebben a fürdőben fürdőztek a kereskedelmi utazók, ügynökök és más tartós lakhelyen nem rendelkező emberek. És az én nagyanyám már reggel 10-től készültségben volt, aztán már én is alig vártam azt a csütörtök pénteket, meg a többi napot, csak akkor nem röpködött annyi fehér nemű a fürdő WC ablakain. És mi csak néztünk ki az ablakon, és a szomszédos ablakokból szinte percenként ledobott egy-egy utazó valami piszkos ruhadarabot, az egy pillanatra lebegve megállt, megmutatta magát.
aztán tovább hullott. Volt, ami a vízbe esett, azért a nagyanyám lenyúlt és kampóval húzta ki, és hogy eközben le ne zuhanjon a mélybe, nekem a lábánál fogva kellett őt tartanom. Vagy pedig az ablakon kidobott ingek egyszerre csak kitárták karjukat, mint a közlekedési rendőr vagy Krisztus Urunk, egy pillanatra így feszültek keresztre az ingek a levegőben, aztán fejest zuhantak a malomkerék lapátjaira, abroncsaira, és a kerék forgott, és az mindig kész kaland volt, ha úgy adódott, az ember a keréken hagyta az inget. És egy fordulattal később az egyik lapát szinte oda szállította a ruhadarabot a nagymama ablakához. Úgyhogy elég volt kinyúlni az ablakon és bevenni. Vagy pedig kampóval kellett a tengelyről levadászni, mert oda tekeredett fel. És minden fordulattal lejjebb csúszott. De ezt is elérte az én nagymamám. És a kampóval beemelte a konyhaablakon, és rögtön mindent egy teknőbe dobott, és este kimosta a szennyes ingekből és alsólemükből és zoknikból a piszok vastagját, és már öntötte is vissza a vizet a malomkerék lapátjai alatt kavargó örvénybe. Aztán milyen szép is volt este, mikor a Károly fürdő klozet ablakából az esti sötétben kiröpült egy fehér alsónadrág, egy fehér ing a malom meredélyének sötét hátterére. Ilyenkor ez az ingecske vagy gatya egy pillanatra fölragyogott az ablakunkban, és nagyanyám a kampójával ügyesen elkapta, mielőtt még a mélybe esett volna, a csillogó és nedves lapátkerekekre. Néha este vagy éjjel, mikor a víz felől a mélységből légvonat süvített, az eső meg a vízpermet úgy csapott a nagyanyám arcába, hogy néha szinte meg kellett birkóznia az ingért a húzattal, de a nagymama mégis előre örült minden napnak. Különösen a csütörtöknek meg a pénteknek, amikor a vigécek inget gatyát váltottak. És mert volt pénzük, hát új inget gatyát és zoknit vettek maguknak, és a régit kidobták a fürdő ablakán. A nagyanyám pedig ott lesett rájuk a kampóval, és aztán kimosta, kiavítgatta, összehajtogatta, és a kredencbe rakta a ruhaneműt. És utána az építkezéseket járva árulta a kőműveseknek és a segédmunkásoknak. És így élt szerényen, ám mégis jól, úgyhogy még nekem is tudott kiflit venni, meg tejet a teljes kávéba. Azt hiszem, ez volt életem legboldogabb időszaka. Még ma is látom, ahogy nagyanyú ott áll a vártán, a nyitott ablakban, ami ősszel meg télen egyáltalán nem volt olyan könnyű dolog. Még mindig látom, ahogy a kidobott ingeket a felfelé törő húzat egy pillanatra megállítja ablakunkban. Az ing széttárja a karját, és nagyanyám egy gyors mozdulattal magához rántja. Mert különben a ruhadarab azonnyomban leesik, mint egy meglőtt fehér madár, le a csörgedező fekete vízbe, és mint a kínvallatot úgy bukkan elő a malomkerékre feszítve, már emberi test nélkül, és lassan vándorol ezen a nedves köríven, és mikor eltűnik a harmadik emeleti ablakok magasságában, ahol hál' Istennek nem emberek laktak, mint mi, hanem a gépház volt, nem kellett hát senkivel sem megharcolni ezekért az ingekért és gatyákért. Szóval aztán ki kellett várni, míg a fehér nemű ezt a körívnyi utat megteszi, és visszatér, és megint aláereszkedik, mert ha lecsúszna, akkor a feketén áramló vízbe zuhanna, és a fekete kis hidak alatt lévő csatorna beszippantaná, és elsodorná valahova a malmon túlra. Elég lesz mára? Akkor most abba is hagyom. A csendesség szálló. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Vettem egy új vulkánfiber koffert, és ebbe a bőrönbe beleraktam az új frakkomat. Azt, amit a pardubicei szabóságon vartak az én próbababámra. Magam mentem el ezért a frakkért, és a cég ügynöke tényleg nem hazudott. Lemérte a melbőségemet, körös körül rakott pergamenpapírból való csíkokkal, és miután mindent lemért rajtam, az egészet feljegyezte, egy borítékba rakta, és elvette az előleget, én meg végül elmentem a frakkért. És a frak olyan volt, mintha rámentötték volna. De engem nem is annyira az a frak érdekelt, mint inkább az, hogy hol van az én fölfújt mellszobrom, hogy az én mellkasom hol lebeg.
És maga a főnök, aki szintén olyan kisnövésű volt, mint én, mintha megértette volna, hogy én magasabbra akarok kerülni, mint ahol most vagyok, egyre magasabbra, hogy igen fontos nekem, hogy ennek a társadalomnak a plafonján lebegjek, a boltba vezetett. Óriási volt. A mennyezet alatt generálisok és ezred parancsnokok és ismert színészek mellkasa lebegett. Maga Hans Albers is itt varratott frakkot. Ő is ott lebegett a plafon alatt, a nyitott ablakon beáramlott a léghúzat, és azok a mellkasok úgy mozogtak, miként a felhők. Mint bárányfelhők az égen, mikor fúj az őszi szél, és minden törzsről vékony madzag lógott alá, név és címkártyával a végén, és ahogy fújt a szél, a névkártyák vidáman ficánkoltak, mint a horogra akadt halacskák. Aztán a főnök intett, és én elolvastam a saját címemet. És lehúztam azt az én mellkasomat, mitagadás, kicsike voltam. Majd elsírtam magam, amikor megláttam a magamé mellett egy altábornagy mellkasát, meg Beránek szálloda tulajdonos úr mellszobrát. Ám aztán fölkacagtam, és boldog voltam, hogy miféle társaságba kerültem. A főnök meghúzta az egyik madzagot, és azt mondta, hogy most erre a babára var frakkot, hogy ez a baba a kultuszminiszter. És még a kultuszminiszternél is kisebb ez a másik itt, a hadügyminiszter. És mindez olyan erővel töltött el, hogy kifizettem azt az én frakkomat, és még 200-assal meg is toltottam az árát egy aprócska pincér apró figyelmességeként, aki elhagyja az aranyprágát, és valahova a Stráncsicsébe, a csendességszállóba megy dolgozni. Ahová a világ harmadik legnagyobb cégének, a Van Berkelnek az ügynöke protezsálta be. Elbúcsúztam hát, és elutaztam Prágába. És aztán kofferestül kiszálltam Stráncsicsében. Délelőtt volt, és egyre zuhogott az eső. Itt nem csak egész éjjel, hanem biztosan több napja esett már. Annyi homok meg sár volt az úton. És a Csalánon, Bojtorjánon és Lapun át csak úgy rohant a megáradt, világosbarna, teljes kávészínű patak. És én csak mentem egyre feljebb ebben a sárban, amerre a nyíl mutatta a csendességszállót. És ahogy magam mögött hagytam néhány villát és néhány derékba tört fát, hát nevetnem kellett, mert az egyik kertben egy érett sárga varacktól roskadozó, villámhasította fát kötöztek éppen össze, a kopasz tulaj egy dróttal próbálta szorosra fogni a szerte borzolódott koronát, amit két oldalról egy nő támogatott. Aztán egyszerre csak akkora szél támadt, hogy a drót elpattant, és a két nő személy nem bírta megtartani az ágakat, és azok újra szétrepültek, és létrástul mindenestől felborították a férfit, aki szinte eltűnt az ágak fogságában, és mert a tüskék összekarvolázták, folyt a fejéből a vér, és az ágak úgy gúzsba kötötték azt az embert, hogy úgy feküdt a földön, mint akit odaszögeztek, mint akit a vastag ágakkal keresztre feszítettek. És én ott álltam a kerítésnél, és ahogy azok a nőszemélyek meglátták a férfit, hatalmas nevetésbe kezdtek, üvöltöttek a rögéstől, miközben az úriembernek a szeme forgott és ordítozott, ti kurvák, ti disznók, várjatok csak, majd ha kiszabadítom magam, mint a szöget, úgy verlek benneteket a földbe. Azok a nők a lányai lehettek, vagy a felesége meg a lánya, én pedig megemeltem a kalapom, és azt mondtam, polgártársam, jó felé megyek a csendességszállóhoz. És a picsába küldött engem az az ember, és rángatózott, de képtelen volt talpra állni. Felejthetetlen látvány volt az érett sárga barack fogságában vergődő férfi, és a két nő kikacagta magát, és kezdték eltávolítani az ágakat, hogy a férfi fölállhasson, aztán sikerült is föltérdelnie, majd fölállnia, és az első dolga az volt, hogy kopasz fejére húzta a svájci sapkát, és én inkább tovább mentem az úton, és láttam, hogy aszfaltozva van, a patkát pedig sárga gránitkockákból rakták ki, és levertem cipőmről a sarat és a sárga agyagot. És aztán fölértem a dombra, megcsúsztam, egyszer térdre is estem, köröttem felhők vonultak, majd olyan kék lett az ég, mint az ártól megdöntött katánk az út két oldalán, és ott, fönn, a dombon megpillantottam a szállót. Olyan szép volt, mint a mesében. Mint valami kínai építmény, mint valami szörnyen gazdag ember villája Tirolban, vagy valahol a Rivierán. Fehér volt, hullámosan emelkedő piros öblös cseréptetővel,
mindhárom szinten zöld zsalugáterek, és minden fősőbb emelet egy kicsivel kisebb volt, míg a legfelső olyan volt, mint egy szép lugas, amit odabigyeztettek az építmény tetejébe. És e fölött, a kis lugas fölött is volt valami csecsebecse. Csupa-csupa zöld zsaluból, mint valami figyelőtorony, mint valami meteorológiai állomás, belül műszerekkel, kívül pedig apró lobogókkal, melyek fölött a csúcson piros szélkakas forgott. És minden emeleten, minden ablakhoz volt egy erkély. És ezekre az erkélyekre ugyancsak zsalugáteres ajtók nyíltak, nyitott zsalus ajtók. És én mentem, és sem az úton, sem az ablakokban, sem a balkonon nem mutatkozott senki. Csendesség volt, csak a szél suhogását lehetett hallani a levegőben, az illatos szellőjét, amit szinte harapni lehetett, mint valami fagyit, mint valami láthatatlan tejszínhabot. Szinte kanalazni lehetett. Az volt az érzésem, hogy ha vennék hozzá kiflit, vagy egy darab kenyeret, úgy szürcsölgethetném, mint a tejet. És már be is léptem a kapun. A víz mosta a gyalogutakat, homokkal szórták föl. A frissen kaszált sűrű gyepen bogják sorakoztak, és én mentem a fenyők között, ahonnan egyszerre csak tágas rétet láttam. És a csendesség szálló feljárata amolyan kis hídgyanánt emelkedett ki a környezetből, amiről aztán egyenesen az üvegajtónak tartott az ember. Az üvegajtón volt még egy zsaluajtó is, szétnyitva a fehér falra, mint valami dísz. És ezt a hullámszerűen emelkedő feljáratot fehér korlát szegélyezte. Alatta sziklakert, alpesi virágokkal, és én egyszerre csak elbizonytalanodtam, hogy vajon jó helyen járok-e. Hogy ez itt szálloda-e, hogy fölvesznek-e, és hogy egyáltalán Walden úr elintézte-e a dolgot, és hogy én, a picike kis pincérfiú, jó leszek-e valamire a csendesség szálló főnök urának. És egyszerre csak elfogott a rémület. Sehol egy teremtett lélek, néma csönd, és én sarkon fordultam, és futásnak eredtem a kerten át. De egyszer csak éles fütyszó hallatszott. Olyan határozott, hogy megtorpantam, és még háromszor szólalt meg az a síp, mintha azt mondaná, te. És aztán egy hosszú fütyült. Úgyhogy megint megfordultam, aztán szaggatottan szólt az a síp, mintha valami kötél vagy sodrony volna, és csévélne, húzna visszafelé egészen az üvegajtóig, amin aztán be is léptem. És ekkor szinte belém hajtott egy tolókocsiban ülő kövér úr, aki az abroncsba kapaszkodva a tenyerével hajtotta a kocsit, és kövér fejéből egy síp állt ki, és aki most olyan keményen markolta meg az abroncsot, hogy a kocsi megállt, és ahogy hirtelen fékezett, a kövér ember előre billent, épp hogy ki nem borult a kocsiból, csak fekete parókája csusszant le kopasz feje búbjáról, a féle álhaj, amit rögtön vissza is tolt a tarkójára. És aztán bemutatkoztam csendesség úrnak, ő meg nekem. És megemlítettem neki Walden úrnak, a Van Berkel cég ügynökének és kapacitásának az ajánlását, és csendesség úr azt mondta, hogy már reggel óta vár, de már azt hitte nem jövök, mert olyan felhőszakadás volt, és hogy csak menjek, pihenjek le, és utána mutassam meg magam neki frakban is, és aztán majd megmondja, hogy mit vár tőlem. És én nem néztem oda. Nem akartam oda nézni, de mégsem bírtam levenni a tekintetem arról a hatalmas testről a tolókocsiban. Olyan kövér volt rajta minden, mint a Michelin autógumi reklámbabáján. Bár csendesség úrban, akihez ez a nagy test tartozott, valami nagy öröm lakozott, úgy gurult föl alá az agancsokkal ékesített előtérben, úgy fickándozott azzal a kocsival, mintha csak valami mezőn szaladgálna, és úgy tudott közlekedni vele, hogy szinte jobban mozgott, mintha járt volna. És csendesség úr újra belefújt a sípjába, de megint valahogy másként, mintha többféle regiszter lett volna rajta, és a lépcsőn leszaladt a szobalány, fekete ruhában és fehér köténykében, csendesség úr pedig azt mondta, Vanda, ez itt a második pincérünk, vezesd a szobájába. És Vanda megfordult, és fenekének két kerekgerezdje szépen gömbölyödött,
és jártában, ahogy az egyik lábával kilépett a másik oldalon, megemelkedett a gerezd, és fekete haját konyba fésülte föl, és én ettől a frizurától még kisebbnek éreztem magam, de elhatároztam, hogy spórolni fogok erre a szobalányra, és hogy az enyém lesz. Virágokkal fogom díszíteni a kebleit, meg a szép hátsóját, és ahogy a pénzre gondoltam, visszanyertem a kurázsimat, ami mindig elhagyott, amikor valami szépet láttam, különösképpen szép nőt. De ez a pincérlány nem az emeletre vezetett, hanem amolyan terasz félére mentünk ki, hogy aztán épp ellenkezőleg leereszkedjünk a lépcsőn az udvarra, és ott aztán már mindent láttam. Ott volt a konyha, és két fehér szakácssapka. Hallottam, hogyan dolgoznak a kések, és hallottam a vidám nevetést. És két zsíros arc közeledett az ablakhoz, meg nagy, tágra nyílt szemek, aztán újra távolodó nevetés. Ahogy elsiettem a kezemben a bőröndel, amit igyekeztem minél magasabbra emelni, hogy ellensúlyozom apró termetemet, ha már a dupla talp semmit sem segített, talán csak az segített, hogy kinyújtott nyakamon magasra emelve hordtam a fejem, és átmentünk az udvaron. És volt ott egy építmény, és én csalódottságot éreztem. Az Arany Prágában ugyanolyan szálláson volt, mint a vendégeknek, de itt a mindenes szobájában laktam. Vanda a szekrényre mutatott, kinyitotta, megeresztette a mosdóba a vizet, fellebbentette a takarót, hogy megmutassa tiszta az ágynemű, aztán lemosolygott rám, és elment. És megint, ahogy átment az udvaron, láttam az ablakból, hogy egyetlen, de egyetlen egy lépést se tehet anélkül, hogy ne kövessék, ne lássák a tekintetek. Még azt sem engedhette meg magának ez a szobalány, hogy megvakaródzon valahol, hogy csak úgy poroszkáljon, hogy a kezével törölje meg az orrát. Úgy kellett itt mindig járnia, mint valami színpadon, mint egy üvegfalú boltban, mint nálunk, mikor virágért küldtek, és ahogy visszafelé mentem, a kacsék kirakatát rendezték a lányok, apró szögekkel tűzték oda az anyagot, és négy kézláb másztak, egyik a másik után, és az egyik kezében kis kalapács volt, és a redőzött seviotot és kortbársonyt szögezte, és mikor elfogyott a szög, hátra nyúlt, és a mögötte mászó kirakatrendező lány szájából vett újabb szeget, és oda szögelte az újabb redőt, és aztán megint újabb és újabb szöget húzott ki annak a másiknak a szájából. Annak a lánynak tele volt a szája apró kis szegekkel. Alig, hanem így mutattak ott a kirakatban, s én csak álltam, kezemben a kardvirággal teli kosár, a földön meg egy másik, az pedig margarétával volt teli. Elnéztem ezeket a kirakat rendező lányokat. Négy kézláb másztak, és délelőtt volt, és rengeteg ember. És a lányok biztosan elfelejtették, hogy a kirakatban vannak. Minduntalan megvakarták a hátsó felüket vagy a környékét, és aztán megint a kirakat üveghez másztak, kezükben kis kalapács, lábukon papucska, és úgy nevettek, hogy a könnyük is kicsordult, és az egyiknek kispicceltek a szájából a szögek, és ők négy kézláb röhögtek és vicsorogtak egymásra a lányos bujaságukban, mint a kutyák, és elállt a blúzuk, és látszott a mellük, ahogy ide-oda himbálódik, akárcsak a lányok egész teste a boldog nevetéstől, és a kirakat előtt már rengeteg ember állt, és bámult azt a négy harang módjára a kivágás harang lábában himbálózó keblet, és aztán az egyik lány az emberekre pillantott, elkomolyodott, összehúzta magát, és elvörösödött. És mikor a másik kiúszott a nevetés könnyeiből, s az első a kac üzlet előtt összegyűlt tömegre bökött, hát az a másik lány úgy megrémült, hogy két könyökét a blúzához szorította, s ettől hanyat vágódott, és két lába szétnyit, mint az olló, és mindent látni lehetett, még ha divatos csipkés bugyival takarva is. És ahogy az emberek az imént még kacagtak, úgy komolyodtak most el ettől a látványtól. Egyesek elmentek, mások még maradtak, és még akkor is a kirakatot bámulták, amikor rég elmúlt dél, amikor a lányok már nálunk az Arany Prágában ebédeltek. Még akkor is ott álltak a két kisasszony szépségétől földbe gyökerezett lábbal, mikor a boltos segéd lehúzta a rolót. Ennyire képes némelyeket a lánytest szépsége levenni a lábáról.
És leültem, és lehúztam a sáros cipőmet, utána a nadrágomat, kinyitottam a bőröndömet, hogy válfára akasszam a frakkot, és egyszerre csak sóvárogva gondoltam vissza az arany Prágára, meg az Édenre. Folyvást ott láttam magam körül a kövekből és emberekből összeálló várost. A zsúfolt tereket. A természetből én 3 év alatt csak azokat a virágokat láttam, amikért nap mint nap szalajtottak. Meg a kis parkot. Ja, és a szirmokat, amelyekkel az Éden kisasszonyainak a hasát díszítettem. Aztán, ahogy belebújtam a frakba, egyszerre csak eszembe jutott, kiféle, miféle is volt az én főnököm. Ebbe a 3 évbe foglalva, mint valami pürét, mint holmi eszenciás főzetet, úgy láttam őt és a feleségét. Ez az én főnököm tulajdonképpen még nálam is alacsonyabb volt. És ő is ugyanúgy esküdött a pénzre, mint én. És a pénzéért nem csak az Édenben kapott szép lányokat, de eljárt, sőt, szinte menekült hozzájuk Pozsonyba, meg Brnóba is. Azt mesélték, hogy mire a felesége megtalálta, képes volt jó pár ezrest elverni, hogy mielőtt még belefogott volna a mulizásba, mindig a mellény zsebéhez gombos tűzte a visszaútra való pénzt, és egy kis borravalót a kalauznak, hogy vigye egészen hazáig. És mert olyan picike volt, a kalauz általában a karjában hozta, mint valami gyermeket, és ilyenkor a főnök mindig aludt, és ezektől a muriktól még jobban összezsugorodott, egy álló hétig olyan pici volt, mint egy tengeri csikó. De aztán, egy hét elteltével újra belebújt az ördög, csak most döbbentem rá, mennyire szerette a nehéz borokat, a portóit, az algírit, a malagát, mindent iszonyú komolyan ivott, és szörnyű lassan. Úgyhogy olybá tűnt, mintha nem is ivott volna. Minden korty után valahogy megszépült az az én volt főnököm. A bort egy kicsit megforgatta a szájában, és csak az után nyelte le, mintha almát falatozna. És minden hörpintés után halkan kijelentette, a szaharai nap van benne ebben a nedűben. Néha a törzsasztal társaságával együtt rúgott be. Ilyenkor kidőlt, és az emelkedett hangulatú társaság mindig a feleségét hívta, jönne már összeszedni az urát. És az asszony jött is le a felvonóval a 3. emeletről, ahol a főnök lakosztálya volt. Szép nyugodtan jött, nem az ő szégyene volt ez, sőt, mindenki csak hódolt neki, és ahogy a főnök ott feküdt az asztal alatt, vagy a karjára borulva aludt, az asszonyság galléron ragadta, játszi könnyedséggel fölemelte, mintha csak üres kabát volna. Ha megült a főnök, akkor lelökte a székről, de nem hagyta, hogy leessen. Röptében elkapta, és olyan erős volt a karja, hogy könnyedén és nyugodtan vitte az emberét, lebegtette a levegőben, mintha tényleg csak egy kabátot vinne. És a főnök rendszerint fölébredt, és csak verdesett a kezével, már amennyire a lecsúszott kabát ujja engedte, és a neje energikus mozdulattal föltépte a liftajtót, és ahogy fogta azt az én főnökömet, úgy be is hajította, csak úgy koppant a lába, de az asszony belépett utána, és megnyomta a gombot, és nyomta a gombot, és mi láttuk az üvegajtón át, hogyan fekszik a főnök a felvonó mélyén.

Színházat játszottak, ám a főnökné asszony mindig hajba kapott az urával, méghozzá szenvedélyesen, hogy szinte minden második héten összevesztek holmi romantizmus meg realizmus miatt. Összekülönböztek Smetanán és Janácseken, de úgy, hogy dühükben borral locsolták egymást, sőt, össze is verekedtek. És a főnöknek volt egy spánielje, a főnöknének pedig egy foxia. És amikor gazdáik hajba kaptak az irodalmon, a kutyák sem bírtak uralkodni magukon, és véresre marták egymást. Ám aztán a főnök és a mi főnökné asszonyunk megbékéltek egymással, és sétálni mentek a patak mentén, ki a városból, fejük vagy karjuk bekötve, esetleg felkötve egy nadrágtartóval, mögöttük pedig ott vánszorogtak a kutyák, az összemart Foxy, meg a spániel, tépet fülükön flaszterrel, vagy csak lassan alvadó sebekkel a harapós irodalmi bunyó után. Így aztán mind megbékéltek egymással, hogy egy hónap elteltével újra kezdjék. Szép lehetett, de szerettem volna látni. És már ott álltam a tükörben, talpig frakban, az én új frakkomban, kikeményített fehér inkben, fehér csokornyakkendőben, és mikor zsebembe csúsztottam az új, késpengével kombinált nikkelnyelű dugóhúzót, hallottam, hogy megszólal a sír. És ahogy kiléptem az udvarra, egy árnyék suhant át rajtam. Valaki átvetette magát a kerítésen. A fejemre, mint holmi két női mell, két szövetdarab terült, és egy frakba bújtatott pincér ért földet előttem. Fölemelkedett, frakjának két fecskefarka a levegőben úszott, de ő csak rohant tovább, mint akit a síp hangja gombolít föl. Belerúgott az ajtóba, és a lengőajtó szétrepült, és a pincér háta mögött tovább hullámzott, majd megállapodott, és az ajtó kicsinyítve tükrözte vissza az udvart, és az én közelgő, majd végül az üvegajtón belépő alakomat. Csak két hét elteltével jöttem rá, kinek is építették ezt a szállodát. Két hete egyik ámulatból a másikba esem, hogy hová csöppentem, hogy lehetséges-e egyáltalán eképpen élni. Két hét alatt már több ezer koronát kerestem borravalókból, s most a fizetésem a zseppénzem. De 14 napja, még ha egyedül vagyok is kis szobámban, még ha egyedül számolom is a bankókat, mert amint van egy kis szabad időm, már is a pénzemet olvasom, hiába vagyok magamban, mégis az az érzésem, hogy nem vagyok egyedül. Hogy valaki állandóan néz, miként Zdenyek főúrnak is mindig az az érzése. Annak a Zdenyeknek, aki már két éve itt van, és állandó készenlétben él, hogy fügyszóra átugorja a kerítést, és minél hamarabb az étteremben teremjen. Voltak épp egész nap alig akad munkánk. Ha már kitakarítottuk és rendbe raktuk az éttermet, ami nem tart soká, ha már kikészítettük a poharakat és az evőeszközt, ha már kicseréltük és ellenőriztük a szalvéta és terítőkészletet, lemenjünk Zdenyekkel, akinél a pincekulcs van, előkészíteni az italokat, ellenőrizni, van-e elegendő behűtött pezsgő, 3 decis exportpilzeni, a konyakot pedig felvisszük a tálalóba, hogy szobahőmérsékletű legyen. Aztán kimegyünk a kertbe, helyesebben a parkba, s ott kötényt veszünk, s szépen elgerebjézzük a sétányokat, két hetenként felfrissítjük a szalmakazlakat, a régi bognát elviszik, és újat hoznak, frissen kaszáltat, s azt az előre megszabott terv szerint ugyanarra a helyre kell állítanunk, ahol a régi volt. Aztán a kerti utakat gerebjézzük, azaz, hogy általában csak én gerebjézek. Zdenyek, az folyton a környező világban bujkál, ahogy ő mondja, de szerintem nem bujkálás az, hanem a szeretői után jár. A nyári lakokban hétközben magukra maradt feleségekhez, vagy pedig államvizsgákra készülő kisasszonyokhoz. És én gerebézem a kerti út homokját, és elnézem, hogyan fest ez a mi szállunk hátulról, a fák közül, vagy előről, a tágas rétről, nappal olyan, mint valami panzió. Állandóan az az érzésem, hogy a bejárati kapun egyszerre csak leányzók, vagy pedig aktatásás fiatalulak tódulnak ki. Esetleg kötött pulóveres ifjoncok, s mögöttük szolgák viszik a gólfütőt. Vagy kijön egy gyáros, s az inas fonott széket és asztalkát hoz utána, és a cselédlányok abrosz terítenek arra az asztalra, és kiszaladnak a gyerekek is, és a papához dörgölőznek. Aztán megjön a nagysága, napernyőstül, és szép lassan lehúzza a kesztyűjét, s midőn már mindenki leül,
sikerült, kitölti a kár.

De egész nap nem jön ki azon az ajtón senki. És senki sem lép be rajta. A szobalányok mégis minden nap takarítanak, és 10 szobában friss ágyneműt húznak, és port törölgetnek. És a konyhában mégis olyan sürgésforgás van, mintha valami lakodalomra készülődnének. Temérdek étel, temérdek fogás készül valamiféle nagy lakomára, amilyent én még sohasem láttam, amilyenről én még csak nem is hallottam. S ha mégis, hát csak arisztokrata körökben. Vagy pedig annak a mi aranyprága szállónknak a főpincérétől, aki pincérként dolgozott egy első osztályú luxus gőzhajón, a Wilhelminén. És a gőzhajó pont akkor süllyedt el, mikor a főúr lekéste az indulást, s mi alatt egy szép svéd nővel, akivel együtt késett el a kikötőből, egész Spanyolországon át a hajó után Gibraltárba vonatozott, az alatt a gőzös elsüllyedt. Szóval azok az első osztályú Wilhelmine fedélzetén elfogyasztott lakomákról szóló elbeszélések, azok voltak kissé hasonlatosak ahhoz, amit mi itt, ebben az Isten háta mögötti csendesség szállóban szervíroztunk. És bár elégedetnek kellett volna lennem, gyakran bizony féltem. Például a gerebézés után felállítottam magamnak egy nyugágyat egészen hátra, a fák mögé. De alig, hogy ledőltem és föltekintettem a vonuló felhőkre, itt mindig vonultak a felhők, alig, hogy elszundítottam, már meg is szólalt a síp, mintha mögöttem állt volna a mi főnökünk, és nekem a legrövidebb úton rohannom kellett az étterembe, futtomban oltoztam le a kötényemet, átvetettem magam a kerítésen úgy, ahogy Zdenyek is csinálta, és egyenesen az étterembe nyargaltam, és jelentkeztem a főnöknél, aki mindig a tolókocsiban ült, és mint rendesen most is nyomta valami. A felgyűrődött pokróc, amit ki kellett alatta simítanunk. Ilyenkor egy övet kellett a dereka köré csatolnunk, olyant, amilyet a tűzoltók is használnak. Egy tartógyűrűs övet. Akárcsak Radzimszky Molnár úr két gyermekének. Az a két gyerek mindig a malomároknál játszott, és a meredek parton egy Bernát hegyi feküdt. És amikor Harry vagy Vintyirzs, mert így hívták a gyerekeket, közel mentek a malomárokhoz, még mielőtt felmerült a veszély, hogy a vízbe esnek, jött a Bernát hegyi, beleakaszkodott abba a tartógyűrűbe, és elhúzta Harryt vagy Vintyirzst a veszélyes ároktól. Pont így akaszkodtunk mi is a főnök övén lógó tartógyűrűbe, és egy csigával fölemeltük a főnököt. Ha nem is a plafonig, csak annyira, hogy a kocsi kigördülhessen, és hogy megmutathassuk neki, hol is lehetett az a gyűrődés. És megigazítottuk a poklócot, vagy újat, esetleg még egyet tettünk alá, és újra visszaeresztettük a főnökünket a kocsijába. Olyan mulatságos volt, ahogy lógott a levegőben, egész testével előre dőlve. Ahogy a nyakában függőlegesen fityegett a síp, mutatván a főnök dőlés szögét. Aztán újra keresztül kasó gurult az éttermen, a kis és nagy szobákon, igazgatta a virágokat. Ez a mi főnökünk szörnyen kedvelte a női munkákat. Nálunk az összes éttermi helyiség leginkább szoba volt, akárcsak egy polgári lakásban, vagy valami kis kastélyban. Mindenütt függönyök, aszparáguszok, minden nap frissen vágott rózsa és tulipán, és mindaz, amit az évszak adott, és hozzá mindig jó sok vágott aszparágusz. És a főnök olyan szép vázákat komponált, oly sokáig igazgatta a csokrokat, ilyenkor mindig odagurult a vázához, igazított rajta, meg itt hátratolatott, és megszemlélte, de nem csak a csokrot nézte, hanem hogy miként harmonizál a virág a környezetével, és minden alkalommal másféle terítőt tett a vázák alá. És miután egész délelőtt a szobák szépítésével foglalatoskodott, a főnök nekilátott az asztalok csinosítgatásának. Asztalból általában csak 2 volt, az is legfeljebb 12 személyre terítve. És miközben Zdenyek és én szótlanul hordtuk az asztalra a tányérok, villák és késféleségek mindenfajtáját, a főnök csendes lelkesültségtől eltelve igazgatta az asztalok közepén álló csokrokat, és ellenőrizte, vajon a tálalóban elég frissen vágott virág és aszparágusz áll-e a vízben. Amivel az utolsó pillanatban, közvetlenül azelőtt, hogy a vendég leült volna, még feldíszítettük az abroszt. És így, amikor a főnök, ahogy mondani szokta, kiirtotta az éttermet az étteremből, és az egész szállót egy Biedermeier polgári otthon melegével töltötte meg, kocsiján kigördült az ajtóig, amin majd a vendégek érkeznek,
és kis ideig ott ült az ajtóban. Így összpontosított egy kicsit, és ahogy hirtelen megfordult a tolókocsival, és elindult felénk, úgy pillantott ránk, mintha idegen volna. Egy vendég, aki még sose járt itt, és csodálkozva nézett szét a hallban. Aztán egyik szobából a másikba gurult, és szakértő szemmel vizsgált meg minden részletet, a függöny elrendezését, ki kellett mindent világítanunk, minden villanykörtének ragyognia kellett azon az estén, és amikor befejeztük az előkészületeket, e pillanatban a főnök szép volt. Mintha elfeledte volna, hogy 160 kilót nyom, és hogy emiatt járni se tud. Így gurult végig idegen tekintettel, aztán ezt az idegen tekintetet újra a sajátjával cserélte föl. Összedörzsölte a kezét és füttyentett, megint valahogy másképp, és én már tudtam, hogy rögvest berohan a két szakács, és részletes jelentést tesz a dolgok állásáról, hogy mi a helyzet a homárral, meg az osztrigával, hogyan sikerült a Suvarov töltelék, és hogy áll a szalpikon. Mikor harmadik napja voltam itt, a főnök lendületből gázolta el a főszakácsot, mert rájött, hogy egy kis kömény magot szórt a gombás borjú szűzérmékre. Aztán felébresztettük a házi szolgát, egy óriást, aki egész nap aludt, és aki mindent megevett, ami az éjszakai lakomákból megmaradt. Szédületes mennyiségű adagokat, teletál salátát, amit semmi, sem a szobalányok nem tudtak megenni, azt mind bekebelezte ez a mindenes. Meg is ivott mindent, ami az üvegek alján maradt, és szörnyű ereje volt. Szóval ez az ember éjszakára zöld kötényt kötött, és a kivilágított udvaron apró fát hasogatott. Semmi más nem csinált. Csak aprította a fát. Egész éjjel dallamos baltacsapásokkal hasogatta a rönköket, amiket este fölfűrészelt, de én rájöttem, és hallottam is jól, hogy csak akkor vágta a fát, amikor vendég jött. És hozzánk csak automobilon érkeztek vendégek. Diplomata rendszámú kocsikon, autóoszlopokban. Mindig csak késő este vagy éjjel. És a mindenes aprította a fát. Az illatos gyújtóst, és minden ablakból nézték, és minden ablakból látható volt. És mindez, a kivilágított udvarunk, meg a körös körül szépen elrendezett fahasábok a biztonság érzetét keltette. A két méteres, apró fát hasogató ember, a baltás férfi, aki egyszer agyonvert egy betörőt, három másik nap meg úgy ellátta a baját, hogy utána maga vitte le őket talicskán a csendőrősre. A mindenes, aki ha valamelyik autó defektet kapott, felemelte az első vagy hátsó tengelyt a földről, és addig tartott, amíg a kereket ki nem cserélték. A mindenes, akinek mindazonáltal az volt igazából a dolga, hogy mutatósan vágja a fát a megvilágított udvaron, hogy a vendégeink lássák, mint az elbai vízesést, amit előbb föl kell tölteni, majd megvárják, míg az idegenvezető oda nem kíséri a vendégeket, és akkor fent az adott jelre fölhúzzák a zsilipet, és a nézősereg gyönyörködik a vízesésben. Így volt ez a mindenesünkkel is. De hogy befejezzem a főnökünk portréját. Amikor mondjuk a kertben egy fának támaszkodva a bankóimat kezdtem számolni, rögtön felhangzott a sípszó, mintha ez a mi főnökünk valami mindent látó Isten lett volna. Vagy amikor senki sem láthatott minket. Beleültünk, vagy belehemperegtünk Zdenyekkel az egyik szénabogjába. És rögves csípolás hallatszott. Amolyan figyelmeztetés volt ez csak. Mindössze egy füttyentés, hogy dolgozzunk csak szépen tovább, és ne lustálkodjunk. Így hát mindig a kezünk ügyében hagytuk a vasvillát, a gerebjét vagy a kapát, és így dőltünk le. S amint meghallottuk a sípszót, föltápászkodtunk, és kapáltunk, és gerebéztünk, hordtuk a vasvillán a borzas szénát, és mikor újra csönd lett, épp hogy csak letettük azt a villát, már szólt is a síp. Így aztán feküdtünk, és fektünkben kapirgáltunk a gerebével meg a villával, csak hogy valamit csináljunk, mintha láthatatlan madzagok mozgatnák azokat a szerszámokat. És Zdenyek elmagyarázta, hogy amikor ilyen hűvös van, a mi főnökünk olyan, mint hal a vízben, hogy sokkal rosszabb, amikor beköszönt a kánikula. Akkor szinte elolvad, szétfolyik, nem tud odagurulni, ahová szeretne. Folyvást egy hűtött szobában kell lennie a féle jégveremben. De mindig mindenről tud, mindent lát. Még azt is, amit nem láthat. Mintha minden fa tetején, minden sarokban, minden függöny mögött, minden ágon egy spiclije volna.
Ez öröklődik, mondta Zdenyek, és elterült a nyugágyban. A főnök apjának valahol a Krükönöse aljában volt kocsmája. Ő is 160 kilót nyomott, és amikor beköszöntött a meleg idő, leköltözött a pincébe, még az ágyát is le kellett vinni, és így csapolta a sört, töltötte a pálinkát, hogy el ne olvadjon, különben abban a rekkenő hőségben szétfolyt volna, mint a vaj. Világos? Így hát felcihelődtünk, és elindultunk, csak úgy vaktában egy kerti úton, amin sosem jártam. A főnökünk apjára gondoltunk, hogy miként költözött le nyáron a vidéki kocsma pincéjébe, nehogy úgy járjon, mint a vaj, miként csapolta a sört, miként aludt ott lent, és az ösvény három ezüstfenyő közé vitt minket. És nekem földbe gyökerezett a lábam, szinte megrémültem. De Zdenyek még nálam is jobban megijedt, belekapaszkodott az ingújamba, és így dadogta. Még ilyet? És egy kis házikó állott előttünk. Aféle mézes kalácsház, mintha csak valami színpadon volna fölállítva. Közelebb mentünk, és a ház előtt iciri-piciri padocska állt. Az ablaka olyan piculka volt, mint egy falusi ház kamraablaka. És a kilincses ajtó, mint egy kis pinceajtó, akkora volt csupán, hogy ha be akartunk volna menni, még nekem is le kellett volna hajolnom. De az ajtócska zárva volt. Így hát megálltunk, és az ablakon néztünk be, és 5 percig csak néztünk. Aztán egymásra pillantottunk, és szinte félni kezdtünk. Libabőrös lett a karom. Ott bent, abban a házikóban minden úgy volt elrendezve, mint a szállónk egyik szobájában. Ugyanolyan kis asztalka, székecskék, minden olyan piciben, mint valami babaházban. Még a függöny is ugyanaz volt, meg a virágálvány is. És minden székecskén egy baba vagy mackó ült, a falon meg 2 kis polc rajta, mint a játékboltban, mindenféle játék. Az egész falat játékok borították, dobok és ugrókötelek, és az egész olyan nagy gonddal volt elrendezve, mintha kis idővel érkezésünk előtt rakta volna rendbe valaki a szobát, készítette volna elő csak is a mi számunkra a meglepetést, hogy megrémisszen, vagy meghasson bennünket. Egy valódi kis babaház, tele 100 meg 100 játékkal. És egyszerre csak fölhangzott a fügyszó. De nem a figyelmeztető, hogy ne lazsáljunk, hogy ne heverészünk, hanem az, amivel szorultságában szokott magához hívni a főnök, és futásnak eredtünk, és rohantunk, átvágtunk a réten, és izzadtan vetettük magunkat a kerítésen át. És a csendesség szálló minden este pattanásig feszült várakozással volt terhes. Senki sem jött, egyetlen autó sem érkezett, de azért az egész hotel készenlétben állt, mint egy orkesztrion, amibe egyszer csak bedob valaki egy koronát, és játszani kezd. Olyan volt ez a szálló, mint egy zenekar. A karmester már felemelte pálcáját, minden zenész készenlétben állt, összpontosított, ám a karmesteri pálca egyelőre még nem intett. És nem volt szabad sem leülnünk, sem elernyednünk. Vagy igazgatnunk kellett valamit, vagy könnyedén a tálaló asztalkára támaszkodnunk. Sőt, még a mindenes is a fatuskó fölé hajolva állt a kivilágított udvaron, egyik kezében a baltája, másikban a tuskó. Ő is a jelre várt, hogy szekercéje dallamosan lesújtson, hogy az egész szálló mozgásba jöjjön. Mint a felhúzott rugójú céltábla a lövöldében, amikor nem jön senki, hogy aztán egyszerre, mikor a kuncsaft megérkezik, sörétet tölt a légpuskába, és telibe találja a céltáblát, az összes kivágott, festett, szegecselt bádok kép és az összes szerkezet működni kezdjen, most és holnap, csak úgy, mint tegnap, de csak akkor, ha valaki a fekete célpontba talál. Arra is emlékeztetett engem ez az egész, mintha valóra vált volna Csipke Rózsika meséje, melyben mindenki abban a helyzetben merevedett meg, amiben az átok érte, hogy aztán a varázspálca érintésére az összes megkezdett mozdulat befejeződjék, a születőben lévők pedig elkezdődjenek. És hirtelen
A távolban fel is búgott egy automotorja, és az ablak mellett ülő főnök a tolókocsiból jelt adott a zsebkendőjével, és Zdeněk egy érmét domott a zenegépbe, és az a Harlekin millióit kezdte pengetni. Ezt a gépet, ezt az orkesztriont párnák és filcfalak vették körül, úgy rém lett, mintha a zene egy másik lokálból szűrődne át, és a mindenes lesújtott a fejszéjével, és fáradtnak, görnyetnek látszott, mintha egész délután fát vágott volna, és én átvetettem alkaromon a szalvétát, és vártam, vajon ki lesz a mi első vendégünk. És egy tábornok lépett be. Piros bélésű tábornoki köpenyben, biztosan annál a cégnél csináltatta az egyenruháját, ahol én, a frakkomat, de valahogy szomorú volt ez a generális. Mögötte a sofőrre jött, egy aranykardot hozott, az asztalra fektette, és kiment. A tábornok meg végigjárta a szobákat, és mindent szemügyre vett, és a kezét dörzsölte, aztán szétvetett lábbal megállt, hátul összefonta a kezét, és nézte az udvaron a mindenesünket, hogyan vágja a gyújtóst, és eközben Zdeněk kihozta az ezüst pezsgősvödröt, én pedig osztrigát, tengerirákot, homárt tálaltam föl az ebédlőasztalra. És midőn a tábornok leült, Zdeněk felbontotta a pezsgőt, egy Henkel Brockent. Töltött a pohárba, és a tábornok azt mondta, önök a vendégeim. És Zdeněk meghajolt, hozott még két poharat, és töltött. A tábornok pedig felállt, összecsapta a bokáját, és így kiáltott, prosit, és ivott. De épp hogy csak belenyalt a pezsgőbe, mi ketten fenékig ürítettük a poharunkat, a generális ábrázata viszont eltorzult, és egész testében megremegve és undortól eltelve így püszkölt. Fuj, fuj, fuj, én ezt nem bírom meginni. Aztán osztrigát tett a tányérjára. Hátravetett fejjel, habosoló szájjal szívta ki a gyönge, citrommal csepegtetett csigahúst, és megint, mintha jó étvágyjal evett volna. De aztán megremegett, és újra prüszkölt az undortól, szinte a könnye is kicsordult. És visszajött, felhajtotta a pohár pezsgőt, és amint kiitta, eképpen ordított. Ezt aztán képtelen vagyok meginni! És fölalá járkált szobáról szobára, és valahányszor visszatért az asztalhoz, mindig vett az odakészített tálakból. Hol egy kis rákot, hol egy levélke salátát, hol egy kis szalpikont, és én mindannyiszor megrémültem, mert a tábornok undorodva üvöltött, meg prüszkölt, hogy fúj, fújjam, fúj, hiszen ez ehetetlen. És megint visszajött, és nyújtotta a poharát, és töltetett, és mikor megkérdezte Zdeněket, Zdeněk meghajolt, és magyarázatba fogott a vőfklikóról, meg általában a pezsgőkről beszélt, de hogy ő maga azt tartja a legjobbnak, amit kínálni bátorkodott. A Henkel Trockent. És a generális fölérénkülve újra megkóstolta a pezsgőt, de megint csak prüszkölt. Aztán kiürítette a poharát, és visszament az udvart nézni. Mindenütt sötét volt. Csak a mindenes és munkájának eredménye úszott fényárban. A megvilágított falakat szinte teljesen eltakarták a fenyőfa hasábok. És a főnök hangtalanul bejött, begördült a szobába, épp hogy csak benézett, meghajolt, és már gurult is kifelé. A tábornok pedig egyre jobb kedvre derült, mintha megszűnt volna az étellel, itallal szembeni undora, mintha megjött volna az étvágya. Aztán konyakra tért át, és megivott egy egész üveg ármanyakot. És minden pohárka után eltorzult az ábrázata, a szája szörnyű átkokat szórt, és hol németül, hol csehül prüszkölte, Diese Schnaps kann man nicht trinken! És a francia specialitásoknál ugyanígy viselkedett, minden falat után úgy tűnt, hogy a tábornok összehányja magát. Esküdözött, hogy nem vesz többet egy falatot sem, nem iszik már egy kortyot sem. Ráfölmetsz Zdeněkre, meg rám is, hogy mivel etetnek maguk itt engem? Meg akarnak mérgezni? Azt akarják csirkefogók, hogy fölforduljak? Ám azért fölhajtott még egy üveg ármanyakot. És Zdeněk előadást tartott neki arról, hogy miért hívják a legjobb konyakot ármanyaknak, és nem konyaknak. Mert hogy az ármanyak az brandy, mivel konyak csak azon a vidéken található, amit konyaknak hívnak. Úgyhogy hiába van konyak határától 2 kilométernyire a legjobb konyak, azt már nem szabad konyaknak nevezni, csak brandynek.
és hajnali 3-kor, midőn a generális azt jósolta, hogy ő ezt ki nem bírja, hogy 2-kor azzal öltük meg, hogy almát adtunk neki, utána hajnali 3-ra már annyit evett és ivott, hogy egy 5-fős társaságnak is elég lett volna, de azért állandóan jaj veszékelt, hogy nincs étvágya, hogy biztosan lábon hordta ki a rákot, legjobb esetben a fekét, hogy a mája oda van, és a vesélyében biztosan homok van, és hajnali 3 körül már spicces volt, és előrántotta a szolgálati fegyverét, és lelőtte az ablakon álló poharat, átlőtte az ablaküveget is, de a főnök csak szép csendesen begördült a gumikereketen, nevetett és gratulált. És arra kérte a tábornok urat, hogy az ő kedvéért próbálná meg eltalálni azt a csiszolt üvegcseppet a velencei csilláról. És azt mondta, hogy az utolsó nagy mutatványt is itt látta. Schwarzenberg herceg földobott egy 5 koronás érmét, és golyós vadászpuskájával pont akkor találta telibe, mikor az már megint közvetlenül az asztal fölött volt. És a főnök odébb gurult, és mutató pálcával egy lyukra mutatott a kandalló fölött, amit az ezüstösön Gellert kapott golyó ütött. De a generális a kupicákra szakosodott. Tovább lövöldözött, és ezen senki sem botránkozott meg. És mikor átlőtte az ablaküveget, és a golyó a görnyet mindenes fölött süvített el, mert hogy még mindig vágta a gyújtóst, a mindenes csak megvakarta a fülét, és tovább folytatta a munkát. És aztán a generális fekete kávét rendelt törökösen, és kezét a szívére téve újfent bizonygatta, hogy ezt a kávét neki meginni nem szabad. És kért még egy kávét, és kijelentette, ha akadna még egy kis sült pulár, abból szívesen enne, mielőtt meghal. És a főnök meghajolt és sípolt, kis idő múlva beszaladt a szakács, frissen, fehér sapkában, és behozott egy tepsi sült csirkét. És a generális, ahogy megpillantotta a kakast, kibújt a zubbonyából, kigombolta az ingét, és bánatosan megállapította, hogy neki baromfit enni végképp nem szabad, és fogta, és széttépte a kakast, és nekilátott, és minden falathoz jajgatott, hogy az ő egészsége így, meg úgy, hogy neki nem szabad túl táplálnia magát, hogy ilyen undorítót életében nem evett. És Zdenyek megegyezte, hogy Spanyolországban pezsgőt isznak a csirkehúsra, hogy ez alkalommal a La Gordúna lenne helyén való, és a tábornok biccentett, és aztán ivott, és falatozott, és minden harapásnál, minden korty után szitkozódott, meg fintorgott, hogy úgymond, diesen Pulár, au dieser Champagner kann man nicht trinken und essen. És 4-kor, mikor már kipanaszkodta és kiajgatta magát, mintha egyszerre csak minden súly lehullott volna róla, a számlát kérte, amely már készen állt, és a fizetőpincér ki is hozta, kis tányéron, szalvétába bugyolálva nyújtotta oda, de föl kellett olvasni a generálisnak az árakat is, és főleg azt, hogy mi mindent evett meg. És Zdenyek olvasta, tételt tétel után. És a tábornok mosolygott, egyre szélesebben vigyorgott, míg fel nem nevetett, és nyerített, és örvendezett teljesen józanul és egészségesen. A köhögése is elmúlt, a derekát is kihúzta, beleigazította vállát a zubbonyába, és megszépülve, szikrázó tekintettel rendelt még a sofőrének úti csomagot, és ezresekkel fizetett a főnök úrnak, csak is ezresre kerekített föl, itt biztosan ez volt a szokás, aztán letett még egy ezrest a lövöldözésért, a sérült plafonért, az átlőtt ablakokért, és megkérdezte a főnököt, elég lesz-e? És a főnök bólintott, hogy elég. És én 300 korona borravalót kaptam. És a generális vállára vetette pirosbélésű köpenyét, fölemelte aranykardját, feltette monokliát, és távozott. Lépteit sarkantyú pengés kísérte, és ahogy ment, csizmájával olyan ügyesen rúgta félre a kardot, hogy nem botlott meg benne, nem bukott orra. És másnap is eljött a generális, de most már nem egyedül, hanem szép kisasszonyokkal, meg egy kövér költővel. És ezúttal nem lövöldözés volt, hanem
iszonyú veszekedés tört ki az irodalmon és holmi költészeti irányzatokon kaptak hajba, oly hevesen, hogy egymás arcába fröcskölték nyálukat, és én már azt hittem, hogy a tábornok lepuffantja azt a költőt, de aztán lehiggadtak, és később egy írónőről kezdtek vitatkozni, akiről folyvás azt mondogatták, hogy összetéveszti a vaginát a kalamárissal, hogy boldog-boldogtalan az ő tintájába mártogatja a szerszámát. Aztán majd két óra hosszat egy írót pocskondiáztak, akiről azt mondta a tábornok, hogy ha ez az ember úgy értene az irodalomhoz, mint az idegen vaginákhoz, akkor mind az író, mind a cseh irodalom jól járna. És a költő az ellenkezőjét állította. Hogy ez egy igazi író, akiről elmondható, hogy bár Isten után Shakespeare alkotott legtöbbet, de Shakespeare után biztosan ez a mi költőnk, akiről szó volt. És milyen szép volt, hogy a főnöknek rögvest a társaság megérkezése után zenészekért kellett küldenie, és ezek a zenészek megállás nélkül játszottak. A vendégek meg a kisasszonykáikkal együtt rengeteget ittak, és a tábornok nem csak szitkozódott minden korty és minden falat után, de iszonyúan sokat dohányzott is. S valahányszor rágyújtott, sokáig köhögött, és nézte a cigarettát, és üvöltött, hogy miféle szemetet raknak ebbe az egyiptomi cigarettába. De úgy telefüstölte a szobát, hogy a cigaretta vég félhomályban világított. És szólt a zene, és folyt az ital, és a két vendégen az is föltűnő volt, hogy az ölükben mindig kisasszonyok ültek, és sűrűn fölmentek szobára ezekkel a lányokkal, aztán negyed óra múlva visszajöttek, és nyerítettek a nevetéstől, csak a tábornok jajveszékelt. Valahányszor fölment a lépcsőn, és kezét a felfelé lépdelő kisasszony combja közé dugta, hogy ugyan kérem, nem való már nekem a szerelem, meg hogy ugyan már miféle kisasszonyok ezek itt, de azért fölment, és negyed óra múlva visszajött, és én láttam, milyen hálás és szerelmes az a kisasszony, és hogy pont úgy járt, mint tegnap az a két üveg ármanyak, mint a két üveg Henkel trokkenpesgő, meg a Lagordúna, és újra a poétizmus haláláról beszéltek, meg a szürrealizmus új irányzatáról, ami immár második fázisába lépett, valamint az elkötelezett és a tiszta művészetről, és megint üvöltöztek egymásra, s már éjfél is elmúlt, és a kisasszonyoknak még mindig nem volt elég a pezsgő meg az étel, mintha azt az ételt beléjük tömték, aztán megint kivették volna, akkora étvágyuk volt. Aztán a zenészek bejelentették, hogy vége, nekik haza kell menniük, nem játszanak tovább. És a költő fogott egy ollót, lenyisszantott a generális zubbonyáról egy aranykitüntetést, és odadobta a muzsikusoknak. S azok újra rázendítettek. Cigányok vagy magyarok lehettek, és a generális megint szobára ment az egyik kisasszonnyal, és a lépcsőn most is azt mondta, hogy ő férfiként már kaput, és megint negyed óra múlva jött vissza, és a költővel kisasszonyt váltottak, és ismét csomagolni kezdtek a zenészek, hogy ők már mennek haza. Így hát a költő fogta az ollót, és levágott még két kitüntetést, és odadobta őket a muzsikusoknak egy tálcára, és a generális is ollót ragadott, és lenyisszantotta a maradék érdemrendeket, és odadobta a tálcára a többi mellé, és mindezt a szép kisasszonyok kedvéért tették. És mi ezt a legnagyobb merészségként könyveltük el, amit valaha is láttunk. Zdenyek azt súgta, hogy ezek mind a legmagasabb angol, francia és orosz kitüntetések az első világháború. És a generális mellényét levetve táncolni kezdett. És azt mondta a kisasszonynak, azért teremtette le, hogy vele csak lassan lehet, mert vacak a tüdeje meg a szíve. És kérte a cigányokat, játszanak csárdást. És a cigányok rákezdtek, és rákezdett a generális is. És kisvártatva, mikor kikrákogta és kiköhögte magát, szaporázni kezdett. S a kisasszonynak fürgébben kellett mozognia. És ekkor a generális szabaddá tette a kezét, egyiket a magasba emelte, a másikkal pedig a földet súrolta, olyan volt, mint egy kakas. És egyre gyorsabban robta, és valahogy meg is fiatalodott, és a kisasszony már nem bírta a tempót, ám a tábornok nem lassított, és táncolt, és közben a lány nyakát csókolgatta, és a muzsikusok körülállták a táncolókat, s tekintetükben megértés és csodálat tükröződött. Látszott
a szemükön, hogy a generális helyettük is táncol, és a zene segítségével kapcsolatban álltak a katonával, hol gyorsították, hol lassították a tempót, az szerint, hogy miként alakult a tánc, hogy mennyire bírta erővel a tábornok. Ő azonban változatlanul lepipálta a párját. A lány hangosan szuszogott, arcán egyre nőtt a pír, és fönn a balusztrádon ott állt a kövér költő a másik kisasszonnyal, akivel szobán volt, és hirtelen a karjába kapta a lányt, és fölragyogtak az első napsugarak, és a költő levitte a szép kisasszonyt a csárdás táncolókhoz, és kiment vele a nyitott ajtón, és felkínálta az első napsugaraknak a félig mezítelen, pityókos kisasszonyt, akinek szakadt volt a blúza. Aztán hajnalban, mikor már jártak a munkásvonatok, előállott a generális autója. Egy hosszú, nyitott masina, egy hatüléses Hispano Suiza. Elő szélvédő üveg, hátul bőrhúzatos ülések, és a társaság fizetett, az a költő egy kötetének teljes honoráriumával egyenlítette ki a számlát. 10 000 példány, akár csak jódul könyve, a Krisztus élete. De jókedvűen fizetett, és azt mondta, hogy semmiség, hogy azon nyomban elmegy előlegért, hogy elutazik Párizsba, és ír egy újabb kötetet, még szebbet, mint amilyen ez volt, amit épp elittak. És berakta az autóba a generálist, a tábornok fehér, feltűrt, újú ingben ült hátul a két kisasszonyka között, és aludt. Az első ülésen a költő hajtókájába piros rózsát tűzött, és előtte kivont tábornoki aranykarddal a kezében, könyökével a szélvédőre támaszkodva, a szép, táncos kisasszony állt. A tábornok zubbonya volt rajta, kigombolva, a zubbonyon a lenyisszantott kitüntetések maradványai fityegtek. Kibontott hajának kucsmáján a generális sapkája díszelgett. És így állt ott felvetett fejjel, hatalmas két keblével ez a lány. Zdenyek azt mondta, hogy olyan ez, mint a Marseilles szobra, és így hajtatott a társaság a pályaudvarhoz. És miközben a munkások vonatra szálltak, a tábornok gépkocsija a peron mentén Prága felé haladt. És a kiöltött keblű leányzó kivont karddal így kiáltott: Prágára, fel! És így vonultak be Prágába. Milyen szép is lehetett. Később megtudtuk, hogy a tábornok a költővel, s a kisasszonyokkal, főleg azzal a tépet blúzú két keblét kimeresztő kivont kardúval így hajtott végig a Psikópin és a Narodnyit Sridán. És a rend őrei tisztelettek előttük, miközben a Hispano Suiza hátsó ülésén a generális lecsüngő kézzel aludt. És itt a csendességszállóba jöttem rá, hogy azt, hogy a munka nemesít, nem más találta ki, mint ezek az emberek, akik itt egész éjszaka ölükben a szép kisasszonyokkal ettek és ittak. Ezek a gazdagok, akik olyan boldogok tudtak lenni, mint a kisgyerekek. És én még abban a hitben éltem, hogy a gazdagokon holmi átok vagy micsoda ül. Hogy csak a kunyhók, a kis tiszta szobák, a savanyú leves és a krumpli töltheti el üdvel és boldogsággal az embereket, hogy a gazdagság az valami átok. Ám úgy látszik ezt a papolást is, hogy micsoda boldogság kunyhókban lakni, ezt is a mi vendégeink találták ki, akiknek teljesen mindegy volt, mennyi pénzt költenek el egy éjszaka, és akik csak úgy szórták a hasas bankókat a négy világtáj felé, és ettől jól érezték magukat. Sosem láttam olyan boldog férfiakat, mint ezek a nagyiparosok meg gyárosok voltak. Mint már mondtam, úgy tudtak rakoncátlankodni és örülni az életnek, mint holmi kis csibészek. Még ugratták is egymást. Kelepcét állítottak egyik a másikának, annyi mindenre volt idejük. És nagy vidámság közepette hirtelen megkérdezték a szomszédjuktól, nincs-e szüksége egy vagon magyar hízóra vagy kettőre, de talán egy egész vonatnyira. És mások, miközben az apró fát hasogató mindenest nézték, ezek a gazdagok ugyanis azt hitték, hogy a mindenesünk a földkerekség legboldogabb embere. Elábrándozva gondoltak erre a munkára, amit örökké magasztaltak, ám sohasem csináltak. És ha csinálniuk kellene, boldogtalanok lennének. Oda volna a boldogság. És ekkor egyikük egyszerre csak a szomszédjához fordult, hogy volna Hamburgban egy hajórakomány kongói tehénbőröm,
Nem tudod, mihez kezdjek vele? És a másik, mintha nem is egy egész hajórakományról, hanem csak egyetlen tehénbőrről lenne szó, hány százalékot kapok? És az első azt mondta, hogy 5-öt. Erre a másik, hogy 8-at. Kockázatos a dolog, biztosan férges a bőr, a négerek mindig rosszul sózzák be. Erre az első oda tartotta a tenyerét, és azt mondta, legyen 7. És kis ideig farkas szemet néztek, és aztán kezet fogtak. És visszamentek a kisasszonykákhoz, és ugyanazzal a kezükkel tovább fogdosták a mesztelen nő kebleit, és a felfésült kis szőrpihedombot a hasuk alján, és úgy csókolták őket tele szájjal, mintha osztrigát elnének, mintha főt, csigát szürcsölnének. De attól kezdve, hogy megvették vagy eladták a vonatnyi sertést meg hajónyi tehénbőrt, attól a pillanattól kezdve, mintha 20 évet fiatalodtak volna. Némely vendégünk itt egész utcasornyi bérházat vett vagy adott el, sőt, egy vár és 2 kastély is mi nálunk cserélt gazdát. Adtak itt egy gyárat, a vezérképviselők itt egyeztek meg egy egész Európára kiterjedő boríték exportban, volt, hogy itt állapodtak meg egy 500 000 000 koronás kölcsönben valahová a Balkánra, eladtak itt már 2 vonatnyi lőszert, megegyeztek jó egy-néhány arab ezred felfegyverzésében, és mindig ugyanazzal a körítéssel. Pezsgő, kisasszonyok, francia korok, és egy pillantás az ablakból a felülről megvilágított fát aprító mindenesre. Az éjszakai séták alatt a holdfényes parkban, fogócskázás és szembekötősdi közben, ami általában a szénabogjákban ért véget, melyekkel a főnökünk, akárcsak a fát hasogató mindenessel, a kertet dekorálta. Ilyenkor aztán a vendégek pirkadatkor szállingóztak vissza, hajukat, ruhájukat száraz fűszál, széna borította, s boldogok voltak, mintha csak színházból érkeztek volna. És a zenészeknek meg nekem százasokat osztogattak, telemarékkal, jelentőségteljes pillantások kíséretében, hogy semmit sem láttunk és semmit sem hallottunk, még ha valójában mindent láttunk és hallottunk is. Miközben a főnök a tolókocsijában hajlongott, csendesen gurulva a gumiabloncsokon szobáról szobára, hogy mindig mindenütt rend legyen, hogy minden kívánságot kielégítsünk, mert a mi főnökünk mindenre gondolt. Ha valaki hajnaltájt megkívánt egy pohár friss tejet vagy hideg tejfölt, az is volt itt mindig. Még az okádáshoz is volt a csempészet illemhelyeken egy berendezés. Aféle egyszemélyes rókázótál, krómozott fogantyúval. Meg egy közös rókázó fal, ami leginkább jászolhoz volt hasonlatos, fölötte egy rúd, úgy, hogy a vendégek odaálltak, fogták azt a rudat, és csoportosan hánytak. Így bíztatva, erősítve egymást, míg én, amikor okádtam, szégyeltem magamat. Még akkor is, ha senki se látta, hogyan vonaglom. De a gazdagok úgy rókáztak, mintha az a rókázás is a lakomához tartozna, mintha az is a jó modor része volna. És mikor kihányták magukat, könybelábat szemmel jöttek vissza, hogy kis idő elteltével még nagyobb étvágyjal egyenek, igyanak, akár csak a régi szlávok. És Zdenyek a főúr igazi főúr volt. Prágában, a Fekete Sasban tanulta a szakmát, ahol egy öreg főúr tanította. Ez a főúr személyi pincér volt egy arisztokrata kaszinóban, ahová maga Deszte főherceg is eljárt. Zdenyek úgy szolgált föl, mintha az alkotás mámorában lebegne. Zdenyek egyszerűen vendégnek számított, és meg is vendégelték mindig. Minden asztalnál volt egy pohara, amiben éppen hogy csak beleivott, de azért mindenkivel kocintott. Úgy mozgott, úgy hordta az ételt, mintha álomban suhanna örvénylő mozdulatokkal. Ha valaki az útjába került volna, szörnyű lett volna az ütközés. Tetszetősen, elegánsan mozgott, bármit csinált is, és sohasem ült le. Mindig csak állt, és mindig tudta, kinek mi lesz az óhaja, és már előre kihozta, amire a vendégnek éppen gusztusa támadt. Egyszer elmentem Zdenyekkel mulatni. Zdenyeknek volt egy grófi szokása. Jóformán mindent elvert, amit megkeresett. Úgy rendelte másutt az ételt, italt, ahogy a mi vendégeink őnála.
és mindig maradt annyi pénze, hogy amikor hajnaltájt hazafele igyekeztünk taxival, fölébresztette a falu legnyomorúságosabb csehójának kocsmárosát, és megparancsolta neki, hogy hozzon muzsikusokat. És a muzsikusoknak játszaniuk kellett, és Denek házról házra járt, és hívta az alvókat, jöjjenek inni az egészségére, jöjjenek mind a kocsmába. És utána hajnalig szólt a zene, reggelig ropták a táncot, és amikor a vendégsereg már mindent megivott, ami a kocsmárosnak csak üvegben, hordóban volt, Zdenyek fölébresztette a gyarmat és rövidárú kereskedés tulajdonosát, és kosárszám vette a flaskákat, és megajándékozta az öreganyókat és öregapókat, és nem csak azt fizette ki, amit a kocsmában megittak, de az összes üveg rozsólist, és mindazt, amit szétosztogatott, és nevetett, és csak akkor volt teljes a boldogsága, amikor már minden pénzét elverte. És az volt az igazi, amikor megtapogatta a zsebeit, és már gyufája sem volt, ilyenkor kölcsönkért 20 fillért megvette a gyufát, és rágyújtott egy cigarettára. Ő, aki legszívesebben a kocsma kályha tüzénél lángra lobbantott, összesodort 10 koronással gyújtotta meg a szivarját. És aztán felszedelőzködtünk, a muzsikusok rázendítettek, és ha még jutott rá idő, Zdenyek fölvásárolta a kertészet minden virágát, és szórta a szegfűt, a rózsát, a krizantémot, és a zenészek elkísértek bennünket a falu határán is túlra, és a virágokkal felkoszorúzott automobil visszavitt minket a csendesség szállóba, mert aznap, vagyis hát azon az éjjelen, szabad napunk volt. Egyszer egy előre bejelentett vendéget vártunk, és a főnök nagyon nagy gonddal készült a fogadására. 10-szer, 20-szor is végiggurult tolószékében az összes termen, és még mindig nem talált mindent úgy, ahogy szerette volna. 3 főt jelentettek be, de csak 2-en jöttek, bár 3 személyre volt terítve. És egyáltalán, egész éjszaka feltálaltunk mindent a 3. vendégnek is, mintha bármelyik pillanatban betoppanhatott volna. Mintha valami láthatatlan vendég lett volna, aki itt ül, itt járkál, sétál a kertben, hintázik a hintaszékben, és így tovább. És először egy hölgyet hozott valami szép nagy autó. A sofőr franciául beszélt vele, Zdenyek úgy szintén. Aztán egy másik luxuskocsi gördült a szálló elé, úgy este 9 felé, és maga a köztársasági elnök szállt ki belőle, akit rögvest felismertem, és akit a főnök úr excellenciás uramnak szólított. És az elnök úr ezzel a gyönyörű francia hölgyel vacsorázott, aki repülőgéppel érkezett Prágába. És az elnök urat, mintha csak kicserélték volna, valahogy megfiatalodott. Nevetett, bőbeszédűvé vált, pezsgőt, majd konyakot ivott, és ahogy így felvidult, áttelepettek a Biedermeier bútorokkal berendezett, virággal földíszített szobába, és az elnök úr maga mellé ültette azt a szépséget, és a kezét csókolgatta, aztán megcsókolta a vállát is. A hölgynek mezítelen volt a karja, újatlan estélyi ruhát viselt, és az irodalomról társalogtak. Aztán egyszerre csak kacagni kezdtek. Az elnök úr halkan mesélt valamit a szép nő fülébe, és ő sikított a nevetéstől. És az elnök úr is nevetett. A térdét csapkodta nevettében, és maga töltötte ki a pezsgőt, és újra egymás felé nyújtották a pezsgős poharakat, a száruknál fogták őket, és vidáman csilingelve kocintottak. Egymás szemébe néztek, majd élvezettel ittak. És az a hölgy gyöngéden a fotel támlájának döntötte az elnök urat, és megcsókolta. Hosszan csókolta. Hosszú, hosszú csók volt az. És az elnök úr lehúnyta a szemét, és a hölgy végig simította a testét. Az elnök úr pedig a hölgy csípőjét simogatta. És láttam az elnök úr brilliáns gyűrűjét, hogyan csillog a francia szépség combján. És aztán, mintha csak álmából ébredne, most ő hajolt a szép hölgy fölé, és a szemébe nézett, és most ő csókolta a nőt. És egy pillanatra mozdulatlanná váltak az ölelésben, és mikor magukhoz tértek,
Hát az elnök úr a lelke mélyéből édesen felsóhajtott, és a hölgy is akkorát sóhajtott, hogy a hajából kibomlott fült rugózva rezgett a homlokán. Fölálltak, úgy fogták egymás kezét, mint két gyerek, akik épp körtáncot akarnak járni, és egyszerre csak kézen fogva az ajtóhoz futottak, és kiszaladtak a kertbe, el nem eresztették volna egymás kezét, úgy ugrándoztak, hancúroztak a sétányokon, és hallottuk a csilingelő nevetést, meg az elnök úr vidám hahotázását. És nekem ez sehogy sem illett ahhoz az elnöki arcképhez, amit a bélyegeken, meg a hivatalos helyeken láttam. Én mindig úgy gondoltam, hogy az elnök úr efféle dolgokat nem csinál. Hogy az ilyesmi nem való az elnök úrhoz. És mégis. Olyan volt ő is, mint a többi gazdag ember. Mint Zdenek, vagy én. És most ott szaladt a holdfényben úszó kertben, aznap délután is felállítottuk a szállított szénából a bogjákat, és láttam, hogy a szépséges hölgy fehér estéje és az elnök úr fehér, keményített frakmellénye meg a fehér manzsettái úgy rajzolódnak bele az éjszakába, úgy szállnak ide-oda egyik szénakazaltól a másikig, mint a fehér porcelán. Láttam, hogy miként érte utol az elnök úr azt a fehér estéit, miként kapta el és emelte föl könnyedén. Láttam a két manzsettát, hogyan emeli föl azt a fehér ruhát, hogyan viszi tova, hogyan törik meg rajta, hogyan omlik rá a fehér estéi, mintha az a manzsetta most emelte volna ki a folyóból. Vagy mint mikor az anya viszi fehér hálóingecskéjében gyermekét a kiságyhoz. Úgy vitte a hölgyet az elnök úr a kertünk mélyébe, az évszázados fák alá, hogy aztán újra kiszaladjon vele, és egy szénabogjára fektesse. De a ruha kicsúszott a keze közül, és szaladt tovább, az elnök úr meg utána, és mindketten vele zuhantak egy szénabogjába, de az a fehér estéi újra felemelkedett, és futott tovább, míg végül elterült egy bogján, és az elnök úr ráesett. Én láttam azokat a manzsettákat. Láttam, hogyan lesz egyre kisebb az az estéi ruha, hogyan tűri a két manzsetta egyre feljebb, hogyan zilálja és forgatja, mint ahogy mi forgattuk a mákvirág szirmait. És aztán csönd ült a csendesség szálló kertjébe. És én nem néztem őket tovább, és nem nézte őket a főnök sem, lassan leeresztette a függönyt. Zdenyek a földet bámulta, akárcsak a szobalány, aki ott állt a lépcsőn fekete ruhácskában, és csak a hófehér kis kötény meg a sűrű hajában diadémként fénylő fehér bóbita látszott belőle. Senki sem nézett oda, de mindannyian fölizgultunk, mintha mi feküdnénk ott a széttúrt és letaposott szénán azzal a szép hölgyel, aki ennek a szénabogjás jelenetnek a kedvéért aeroplánon repült ide egyenesen Párizsból. Mintha mindez velünk történne. És főleg, hogy mi vagyunk az egyedüliek, akik részt veszünk ezen a szerelmi ünnepélyen, akiknek ez megadatott a sorstól, mely mindezért csak annyit vár el tőlünk, mint paptól a gyónó. Titoktartást. Éjfél után a főnök a babaházba küldött, hogy vigyek oda egy kristálykancsóban hideg tejfelt, egy véka frissen sült kenyeret és szőlőlevélbe bugyolált vajat. És vittem a kosarat, és reszkedtem. Mentem a szerte szét dobált bogják mentén, egyik olyan volt, mint valami nyoszolya, és én fejet hajtottam a széna előtt. Nem tudtam megállni, és belemarkoltam, és beleszagoltam, aztán befordultam az ösvényen a három ezüst fenyő felé, és akkor már láttam a három világító ablakocskát, és amikor odaértem, láttam, hogy a házikóban, ahol ugrókötél, plédób, maci, meg baba volt a polcokon, hogy ott egy kis széken fehér ingben az elnök úr ül, és vele szemben egy pontosan olyan kis széken a francia hölgy. Eképpen ült ott a két szerelmes, és nézett egymás szemébe. Az asztalon egymásra simulva pihent a kezük, és a házikót egy közönséges lámpás világította meg, és az elnök úr felállott, teljesen eltakarta az ablakot, le kellett hajolnia, hogy kijöjjön a ház elé, és én átadtam neki a kosarat. Olyan nagy volt az a mi elnökünk, hogy meg kellett görnyednie, miközben én állhattam. Olyan picike voltam, és nyújtottam felé a kosarat, és ő azt mondta, köszönöm, fiam, köszönöm.
És megint behátrált az az ő fehér inge, a fehér csokornyakendője kibomlott. A frakjába pedig visszafelé menet botlottam bele. És aztán hajnalodott, és mikor felkelt a nap, a babaházból előjött az elnök úr, meg az a francia hölgy, csak úgy kombinéban. Gyűrött ruháját maga után húzta, és az elnök úr kezében lámpás volt, benne a gyertya, de ez a gyertya csak egy aprócska pont volt az éppen fölkelő naphoz képest. És aztán az elnök úr lehajolt, és ujjánál fogva felemelte a frakkabátot, és húzta maga után a szénával, szalmával, fűszállal tele kabátot. Ekképpen lépdeltek álmodozva egymás mellett, és mindketten boldogan mosolyogtak. És én elnéztem őket, és egyszerre csak megértettem, hogy pincérnek lenni, az nem kis dolog. Hogy nagy különbség van pincér és pincér között, de hogy én olyan pincér vagyok, aki diszkréten felszolgált a köztársasági elnöknek. És hogy ezt igen meg kell becsülnöm. Pont úgy, ahogy egy életen át ebből élt Zdenyeknek az a híres pincére, aki az arisztokrata kaszinóban szolgált föl Ferdinánd d'Este főhercegnek. És aztán az elnök úr elment az egyik autóval, a hölgy a másikkal, a harmadikkal pedig senki sem ment el. Nem ment el a láthatatlan vendég, akinek az egész lakomát rendelték, akinek felterítettünk, akinek a főnök úr föl is számolta az étkezést és a szobát, amiben az a harmadik nem aludt.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Keltakaró.
4: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tán csak egy, vagy annyi se, mindegy.

szomorú. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehetünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendőnk. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő, te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak uha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Popovic. Üsz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ég. Megfüllett már hűsen pincének. Szél s víz csap a csupasz szőlőtőre. Lúd bőrzik az agyagos domb bőre. Elomlik és puha sárra rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befüggje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekvei, a készen vár megvetve, puha dumnánk makulatú

mintha saját ágyunkon járnánk. Mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején a rétben. Még jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajtsék. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokúra, hagyja gondját az ó év az új. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszületlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg-öreg nem tud vigasztani. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könyv, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híres nincs a tűz. Csak az én telem nem halandó. Csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose lettem. Lombom, ami lehull, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágamált a parda, a tavasz sárvize elsodott. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is el. Csak te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra rózsák, rémült szemem csókkal eltakar. Ó, jaj, meg kell.

mindig valami ellenmondást láttam ebben a szóban, gyászszünet. A halál gondolata rettenetes, a gyász nyomasztó és hívár érzés nem ünnepre van. De mikor egy író hal meg, a halál sem teljes halál, s a gyász sem marad sokáig puszta gyász. Az író élete nem múlik el, csak befejeződik, elkészül, mint egy könyv. Ez éppen annyira kezdet, mint vég. Búcsút mondok, úgy érzem, indulásnál vagyok jelen. Kosztolányi Dezső indul el, én már végleges és teljes ragyogásban, a jövőbe, a magyar messzeségbe. Elindul, amerre Ady Endre és Tóth Árpád már előtte elindultak. A magyar költészet század elejé megújulása így lett szinte szemünk láttára az irodalom történetét, s mi, akik még tanúi és munkásai voltunk, egyre magányosabban érezzük magunkat az életünkön. De személyi fájdalmunkat el kell most folytanunk. Ami az irodalom történeti, az nem okvetlen a múlté még, s aki meghalt, az sokszor elevenebb az élőknél. Az ember meghalt, a mű él, szokták mondani. De ez nem egészen így van. A műben is az ember él. Igazából ő tartja életben a művet is, amely mint egy második teste lett neki, szavakból épült test, az elvesztett sejtekből és rostokból épült test helyett. Kosztolányi Dezső szavai épek, mint az egészséges testek, jól tartanak, mint az erős test rongja, rostai. Szilárdok, a magyar nyelv legjobb anyagából valók, s kibírják a korok időváltozását.

nyörgés az idősz. Ha meghalok, majd mélyre ássatok, gyarló valómban meg ne lássatok, kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös borostoron, mindig a kín volt ólmos ostorom, mindig magány a mély borostorom. Vétkeztem ott, s vétkeztek ellenem, vár senki úgy, mint lázadt szellemem. Az sarkantyúzott szünös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. De a komor szemet el nem bírom, örök gyenna lesz attól sírom. Nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bírom. Azzal mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz. Aki halandó folyvást botlik az, számomra csak a kétes a igaz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden.

Minha podia anticipar que o ramalho tinha senti. Volt egy remek fényképe, keske nyakkendő volt rajta, majdnem kipőzsinó vékonyságú, valami vászonféle sapkakalap, csélcsapódó rányomva fejére, ám ez minden fontos, a mosolyáról akarok szólani. Mert ilyen tévetek, ilyen tünékeny mosolyt én kívüle még senkinél se láttam, de nem is képzeltem. Ez a mosolya pontosan olyan volt, mint ő maga egész. Mint a tűfokán állna, azon kellene egyensúlyoznia magát, viszont mihet leszédül, onnan belezuhan a semmibe. Valami maniákus ravasság is volt a mosolyba kifejezve, ezt fejezte ki. Csak én tudom a titkát, hogy miként kell egyensúlyoznom magam a saját egyetlen életemben. Továbbá még ez is volt benne. Ebben a pillanatban persze gondolok valamit, de nem kezeskedem azért, amit a következő pillanatban gondolni fogok. Ez a maniakus vonás azonban valószínűleg nem csak eredendő vérmérsékletéből származott, hanem rendkívül értelmességéből is. Ez a kettő úgy látszik benne kölcsönösen támogatta egymást, ingatag temperamentumát, minden impulzusra reagáló fogékony elméje és viszont. És mi származhat ebből egyéb, mint folytonos, életbe vágó habozat? Mert jaj annak, aki mindent tud, vagy ha nem is minden, de majdnem. Például azt is, hogy a napfény az emberi testnek nem csak jótevője, hanem ártalma is. Hogy a gyerekeket nevelni okvetlen szükséges, de legtöbbször alig-alig jár eredmény. Hogy szeretet nélkül élni nem lehet, viszont a szeretet alig, hanem csak a szív ábránja, ideálja, vagy mondjuk úgy, a lélek mítosza talán. Hogy a húsevés csúnya dolog, a vegetarianizmus pedig alig, hanem eszelőség, és így tovább a végtelenségig. S ő mindezt tudta, mert mondom, éber és nyughatatlan szellemiségű volt, ő azok közé tartozott, akik sose tudnak megnyugvást találni semmiben. Mert aki gondolataiban szünet nélkül feldolgozza azt, amit lát, annak megnyugvása nem is lehet, talán csak akkor, ha harsány és éles nevetések, vagy még azoknál is élesebb gyönyörök kábítják. A gyermeknevelésről volt szó köztünk, ez szegény Dezsőnek tragikusan fontos kérdése volt akkor. Magam én is amellett kardoskodtam még akkor, hogy a gyerekeket nem szabad túl korán igába fogni. Minél később kell például a társadalmi konvenciók nyugével megkötözni szegényes szabadságokat. Én nem arra tanítom a kisgyerekeket, hogy köszönjenek nekem, mondottam Dezsőnek, éppen ellenkezőleg, arra bátorítom őket, hogy nyakon verjenek, mert akkor nevetünk, és akkor boldogok. A gyerek ugyanis csak akkor igazán boldog, ha szilaj lehet, ha szabadon rosszalkodhat. Ez számára a szabadság ne továbbja. Ilyesmiket mondtam neki is Dezső szeliden, bűnbánóan hallgatta, s a megszólal csak azért tette, hogy hathatósan igazat adjon nekem. Útban voltunk egy kórház felé, ahol egy beteg kisfiút kellett meglátogatnom, Dezső is bejött velem. A kisfiú 2 éves volt, s koponyáját 3 nap előtt mindkét oldalán trepanálták középfülgyulladása miatt. S persze az ilyen gyerek hamar rendbe jön. Már is ott ült a kis ágyán, s bepújált fejére mutatva, azt magyarázta nekünk, hogy milyen szép hósapka van az ő fején. Hát nem köszönsz, hogy kell köszönni, te haszontalan, kérdezte tőle rendkívül ostoba édesanyja. Ugyan az Istenért mondtam, én mit kínoz maga egy 2 éves gyereket, aki tegnap előtt operált. Mondd azt, hogy taknyos embácsi, biztattam a kölköt, amire persze boldogan kiáltott fel taknyos embácsi, mondta rögtön,
szemek tüzesen villogtak, mint a kis ördögökéi. Általános volt a megrőkönyödés között. Maga egész elrónik ezt a gyereket, szólt rám ekkor a rendkívül ostoba édesanyja. Majd így folytatta igen nagy egyszerűség. Egy gyereknek hamar hozzá kell szokni a társadalmi kötelezettség. Bizony bólintott rá barátom is készségesen. Egyedül maradtam tehát véleményemmel a virágűrben. A 10 perccel előbb velem még egy véleményen levő barátom ezek szerint cserben vagyott. És már most, hogy kinek volt igaza, a rendkívül ostoba édesanyának-e, vagy nekem, ezt ma már nem firtatom, ez már öreg. Inkább lobogóhajú ifjú lángelmékre bízom, hogy 5 perc alatt oldják meg, amit anyjunknak, öreg pedagógusoknak ebben az évezredben nem sikerült még megoldani. De minden már akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet kosztolányhoz. Én már csak egy dologra kérlek, arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, s én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tarts ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményem. Megígér? Nekem nincs véleményem, vallott ekkor Kosztolányi Dezső. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én? Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta meg én. S nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelentem a titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit bitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula, vagula, blandula. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket. De hát, ha igazuk van, mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hetje affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert legyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa sem. Légy szíves, magyarázz el annak hegyke affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgya, jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam, hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket, mert így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van ez? Szóval esetől esetre butítsa meg magamat, kérdezte Kosztolányi Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítja a gondolatsort. Néme hajnalon, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtak. Akkor tehát mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a Haverda Mariskánál. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? Szóval Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt a okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ez? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amellett határozottan bájos ember volt, véleményem szerint a báj a legszebb tulajdonságok egyikes, az Istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor a legbájosabb, mikor sír, és némely asszony akkor, ha szomorú. A férfi báj még ritkább dolog, s ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt, a
aki életének legsúlyosabb pillanataiban is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetetlen. Halála előtt pillanat így szólt hozzá. Az élet az élet. És még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves. Milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit. Nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált sem, mondta, és huncutul pislogott, ami nem csekészség, mert a halálos ágyán. De jut eszembe, hisz egyszer már előzőleg is így szólt hozzám. Tegnap egy hajszárnya voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebben semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok, és éppen menni akarok onnan, felállok és hívom a főpincért. Úgy látszik tehát az életből is csak úgy fogok elmenni, olyan egyszerűen, ahogy egy kávéházból, aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett sírni, mint a gyermekek, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki.

Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva, ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált. A homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába. Se itt, se fogföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termet. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon.

végletes fajdat a verd, az ujjam alatt. Ahogy az Úr alkothatott valami szárnyos, fényes, páncélos ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang, katonák szomjas, kerepes ajkai. De ma már oly halkan elfolyva remegve jön, mint beesett szemek gödreiben remegve fölcsillan a könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut neki egy városi zord kis skatuja. És örül, hogyha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a síralomházban. Hest-hest sok verdeső, zümmögő, fényes bogár, a holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könyv hull, s nem kérdik.

0: Honnan jöttem, hol jó bor és búzaterem, kerek dombok és bársonyos mezők hazájából, a gyönyörű völgységből, a sár mellékéről. Íme felülök az időgépre, vissza-vissza, s újra itt vagyok az otthoni tájon. A szekszárdi szőlőhegyen állok, amely életem első felének központja és pihenőhelye volt. A város, mint egy álmos ebb hever domb alatt, sík felett. Kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Áll a régi ház még, zöld zsaluja mögött halkul anyám mélabúja. Őszhajú, de gyermek arcú bánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott, itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt, de nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy a révébe meneküljek, vár még. Járok a vén szobákban, ahol a nagyanyám lakik szegény magában. Kályha táblái közt kopogva hull a gipsz, s az ócska bútoron kopik a régi ripsz, és minden fák dobognak és ropognak. Szekrény ajtó sóhajt, a rossz padlók zokognak, pattog a nagy sifón, sikít a kis fiók, sírnak az ablakon a titkos szélvonók, mindennek hangja van. Útjaidat akármerre bolygod, egy országot hordozol magaddal. Veled jön egy makacs íz, egy halk dal. Viszed, mint a kárhozott a poklot, de halálig, mint ki bűn között él, várja híven az éden sugáros türelme. Úgy vár reád a város és a kisház, melyben megszülettél.
1: A nyugat költői Kosztolányi, Tóth Árpád és Babits már a modern nagyváros lírikusai.
2: Rég elmaradt a fény, a körút, a villanyos a sötétbe fut. Ó Istenem, megint egyedül, az ég, a föld megint megürül. A villanyos az éjbe szalad, kék villanások a sín alatt. Ó távoli villany, száz régi est, rideg hátad mögött, Budapest.
3: Ez a rákospalotai vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, hanem szomorú, mint a főváros és szegény, mint a falu, alkalmas arra, hogy a poéta lámpája mellett visszautazzon a múltba. Egy elátkozott kastélyban, vagy egy világító toronyban az óceán közepén nem lehetne jobban egyedül. Ablakából egy palánkra látok ki, és egy fára, mely a széles égbe mered fel egyedül. Elhagyott ágain lebeg a magány és a meditáció.
4: Kosztolányi Dezső írta el sorokat Babits Mihályról, aki ebben a házban lakott. Itt látogatta meg költőtársa. Íme így helyezkedik el Budapest térképén a 15. kerület, Rákospalota és Pestújhely. Elhatároztam, hogy vasárnap felviszem a gyereket az esztergomi Babits házhoz. Bonyolult vállalkozás. Úttalan utakon, kiszolgált irányjelzők mentén hágunk egyre magasabbra. Elmagyarázom a gyereknek, hogy az autogramfal olyasféle, mint Hollywoodban a lábgyűjtemény múzeum, amit egy régi híradóban már láttunk. Csak ott a híres színészek kéz és lábnyomát őrzik betonba merevítve, itt e század magyar íróinak, költőinek aláírásait őrizzük a Babits ház veranda falán. Őrizzük?
5: Mostan csak a vendégeket fogadom, akik Babits Mihályhoz jönnek látogatóba. Minden fal romlandó. Tehát ez is hull, a madara kivésik, a nevekét mások név le van kaparva. Tóth Árpád, Nagy Endr, Kosztolányi, Tolnai Gábor. Tartósítani kellene ezt a falat.
6: Most fölvetődött itt több gondolat, hát egyebek között olyan, hogy valami üveglapot helyeznének elé, vagy plexilapot helyeznének pontosan rá, vagy néhány centiméterrel eléje. Mindegyiket elvetették éppen szakmai szempontokból. Tudnélik, az üveg mögött egyrészt más lenne a pára viszony, mint a külső levegőben, és ez rontaná tovább, még gyorsabban rontaná a falat. Úgyhogy végül amellett döntöttek a szakemberek, hogy a falnak így kell maradni, ahogy van, és olyan 5-6 évenként, ahogy szükségeltetik, úgy egy kicsit fel kell javítani. Úgyhogy ennek megfelelően 1968-69-ben mi restauráltattuk a falat ismét.
7: Eddig a hivatalos vélemény. De vajon a tudományos-technikai forradalom az űrrandevú korában elfogadható-e, hogy egy vályogfal megmentésére nincs megoldás?

0: Ez a vidék Csécse. Parányi kis falu Szatmár megye északi sarkában, a Tisza partján. A falu szélén áll Móricz Bálint zsupfedeles háza.
1: Amikor belépünk a házba, akkor a konyhát látjuk magunk előtt. Ez bizonyára mindenkinek érdekes lesz, hogy szabadkéményes olyan edényekkel, amelyekhez hasonlókat Móricz Zsigmond édesanyja is használhatott. Az oldalt levő szobában a bölcsőt úgy látjuk, ahogy az Móricz gyerekkorában volt. Ez a kamra pedig tartalmazza azokat a dokumentum képeket, egy csomó könyvnek a bemutatását, amely szükséges ahhoz, hogyha valaki Csécsén jár, felidézze azokat a műveket, amelyeket Móricz írt, felidézzen olyan életrajzi adatokat, amelyek ehhez a szatmári tájhoz fűződtek. Ez a szatmári táj meghatározta Móricz művészetét. Ez a templom az a kis templom, amelyik Móricznak a keresztelésekor is állt már, és ma is hirdeti Móricz emlékét.
2: Ez a híres kollégium, amely annyi nagy költőt és tudóst adott a nemzetnek, nevelte a modern szép próza egyik legjelesebb íróját, Ady Endre barátját, Móricz Zsigmondot. Miként élt a komor falak között, egyik legszebb ifjúsági regényében írta meg. Szobra, mely a Déri Múzeum parkjában áll, a debreceni születésű nagyszobrász Meggyesi Ferenc alkotása.
0: Üllői út 95. Itt laktak 20 évig. Itt írta a Hét Krajcárt, a Sárarant, a Sári Bírót, a Nem élhetek muzsika szó nélkült. A Nyugat munkatársa lett.
3: Első nagy irodalmi sikeréről így vall Móricz Zsigmond.
4: 1908. Elmúlt a nyár. Messze jártam már, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Osváth Ernőnek.
3: Ez a novella a Hét Krajcár volt.
0: A lányfalusi csendet szerette legjobban. Az üde hajnalokat, a munkás nappalokat. Ez a kicsi emlék amatőr felvétel, keskeny filmből nagyítottuk. Második felesége Simonyi Mária, Lili, Virág, Gyöngyi már férhez ment, a harmadik lánya. Milyen szerényen ballag a kerti út szélén. Ilyen volt mindig, csendes, félrehúzódó. A fiatal almafa első termése. Olyan vagyok, mint a rakott almafa, szokta mondogatni. Az egész rokonság rajta csüngött.
5: Magyar föld első népi írójának, Móricz Zsigmondnak halála évfordulóján emlékünnepet rendeztek a kiváló író sírjánál. Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt nevében, Millók Sándor a Szociáldemokraták, Sukka Géza a Demokrata Párt, Réva József a Magyar Kommunista Párt és Ortutai Gyula a Magyar Rádió nevében emlékezett meg Móricz Zsigmondról. Az erdélyi írók nevében dr. Jordák Lajos kolozsvári egyetemi tanár mondott emlékbeszédet.
2: Tíz esztendeje halt meg Móricz Zsigmond, a magyar prózaírás egyik legnagyobb mestere. Tiszacsécsén, a kis szalmazsuppos Vert falu házikónál, ahol Móricz Zsigmond született, sokan gyűltek össze azok közül, akikért a nagyíró élt, harcolt, alkotott. Itt voltak falujabeli iskolatársai, gyermekkori barátai, akikről regényeinek, elbeszéléseinek hőseit mintázta. A Kerepesi úti temetőben ünnepélyes keretek között lepék le síremlékét. Népi demokráciánk kegyelettel ünnepli meg a nagy író emlékét. A Néphadsereg színházában rendezett emlékünnepségen Révai József elvtárs megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta.
6: Móricz kritikai realizmusával is, humanista optimizmusával is a mi elődünk és útmutatónk előfutárja a szocialista realizmusnak. Ami a magyar dolgozók pártját és a Magyar Népköztársaság kormányát illeti, mi teljesíteni fogjuk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkássága iránt.

született direktor az, aki meg tud szökni az ákontó, vagyis az előlegadás elől, aki le tudja vonni az összes levonhatókat, próbakészés, fegyelemsértésre megállapított és még ezer címen előállítható apró büntetéseket, aki olcsón tud vásárolni és színház jeggyel tudja azt is fizetni, a mély tengerek igazi lakója, az a színigazgató, aki kövére tud hízni az átlátszóan sovány gázi névtől. Egyszer csak a színész asztalnál déltájban megjelenik egy vidám vendég. Szürke úriember, nagyon kellemes, sőt nagyon előkelő megjelenésű. Megsúgják, hogy dalszárszullati igazgató, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy falusi direktor. Olyan direktor, aki minimális létszámmal, nehányad magával a legkisebb falvakat látogatja. Vendéget keresett, vendégművész, aki kiránduljon hozzá, és a gyalázatosan rosszul menő színházába vendégeket hozzon be. Mondja a direktor panaszkodott, reket, agyonjátszott hangon, mert a társulat minél kisebb a játék annál fél. Azt mondja a direktor, hogy Hős Ferit nem adja ide, mert az Orlovot akarom játszani, és abban sejem trikóba kell egy felvonást csinálni, és hideg van nálunk, nem fűtenek, megfázik, akkor neki nagy kára van, Hős Feri nélkül nem tud műsort csinálni. Annyi baj legyen, mondtam neki, mondja a vidéki direktor, kitűzöm a tatárjárás. Abban húszármentébe játszik, nem fázik még. Mindenki neve zseniális megtartott. Kérdem, hogy hát éppen műsorom van a tatárjárás? Nálam minden műsorom van.

Móri Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móri Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. 3-szor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a 7 krajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam, folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg, de a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más, finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móricz nagy tanítása a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust 1001 éjszakája volt előtte. Móricz érezte ezt, stán a bőrében is volt egy-két bírálaton karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A nyugatnál rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móri Zsigmondot elég megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemzem. Móri Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Ripl Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karos székbe, és azt mondta, no. Móricz is jó vontatott orhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a nó olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Ripl Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokása, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt,
akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella petelet. Millió ilyen petenőt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság továbbfejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásérekre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikusok. A nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett. Én nekem ennyi idős koromban a sár arany már a tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röpdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszemlébb képével. Pont, amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságon szórakoztatta, hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt, de hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségének. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés, s az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma a valóság titkával s harmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzá. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írja, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek vele. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadtatva. Az az egyéni közvetlensége, hogy az élmény gondolattá jegecül, egészen szokatlanná. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam, néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, s olykor gyermekektől szeretettel. Szeretném, ha egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk leányvalóban. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Készcsóks, üdvözlet, igaz barátsággal, Móricz. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki. Vigasztalás, nyájas nyugta az előadások

nézzem a bokrétát. Kafka Margitot például sohasem szerettem, de a színek és évek meglepett. Körülbelül így volt ő Adit kivéve minnyájunkkal, akiket megdicsért. Hanem ha nem tetszett neki valami, akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A hetedik Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjében azonban nem volt már sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móri Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltották. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállott dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász villámfénynél, meg később a másik mester jó voltából lettem. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móri Zsigmondnak, minek ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlensége. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például íjésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképpen. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül, csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móri Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedő közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Németh László, rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem. Nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába elé.

0: Két részlet a hármas könyvből, találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ha közben köhögök, az kivágja.
2: De ez hülyes, Károly bátya, ez hülyes?
1: Nem. Ez egy régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut.
2: Cigarettától? Nem.
1: De igen. Ha abba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köhöghetek, van időm.
2: Most is háromba vágja a cigarettát?
1: Háromba. Azért négybe vágtam, de nem lett jól elvágni, akkor kihullott mindegyikből a dohány.
2: Hány szippantás? Egy?
1: Hát egy vagy kettő vagy három, attól függ. Attól függ, hogy hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert én meg úgy töltik, hogy egybe elvágom, el is dobom. Mert alig ló benne valami. Máskor meg van benne vagy egy finánc, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elkínálom vendégeknek.

0: jó bolgár, algéri cigarettám, van amerikai cigarettám.
1: Hány éves korától cigarettázik vajon?
0: Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromban. Akkor nálunk megengedte.
1: Az 16 éves korától.
0: A 7. gimnázistáknak meg volt engedve a cigarettát.
1: És erős cigarettát szívott mindig?
0: És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek el magáznak. Ez volt a régi rend. És a kisfiúknak Dominék volt, urak, Dominék. Úgy kellett megszólítsanak.
1: Na, hát akkor lássuk látok. Ezt.
0: Én
1: jól lát, Károly bácsi?
0: Én jól
1: akkor...
0: látok. Ki kell költön magam. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés.
1: Ez egy örök hőrkuró.
0: Egy örök hőrkuró. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettásom. De este és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom Balázs Balázs, vagyis a Dufla, úgy nevezték, aki mulatos, aranyos, vidám, legény ember volt akkor, akit mindenki egyszerre megszeretett, és aki ma is nagyon-nagyon kedves jó atyámpia. A bált február 1-ére tűztük ki, és olyan meghívót rajzoltam neki, hogy a díszítő művészet grafikai száma azonnal reprodukálta, és ezért a klisét, papírt, nyomást ingyen csinálta meg, és így jótékony célunk egyik leglényegesebb kiadási tételét takarította meg nekünk. Meghívtuk a kalotaszegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jó komámat és építés bajtársamat, Zrumecki Dezsőt, meg Móri Zsigát. Más idegent senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a februári 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyors vonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomáson, hogy magam vihessem be őket haza szánkával és csörgős lovakkal sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápozva puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült, és bizonyos, hogy sem ezelőtt, sem azóta nem volt ilyen bál Kalotaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tartott. Jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móri Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az étel. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas, téli napból született meg talán. De legnapsugarasabb írása, ha nem élhetek muzsikaszunk még.
1: Sok levél van itt, látom.
0: Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez egy új esztendő, hogy ott a gyűjt.
1: Ilyen képeslapokra is válaszol?
0: Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pak az, amire nem válaszol. Ez a pak, amire válaszol.
1: Ez külön munka, ehhez titkár kéne.
0: Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Amon nincs mit csinálnak. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, és amíg van gondja.
1: Ez tényleg két szippantás ez a cigaretta?
0: Nem sokkal több.
1: És a kávé is megvan még? De az alkohol?
0: Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert saphiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás bort minden nap ebédnél és vacsoránál igyak meg egy pohárnyit. A szilárdságig. Könnyű bort. A feleségem mindig megvett a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden Isten nyilát, de csak társaság. Most pedig egy jó idő óta, már 20 esztendő óta, ha iszom egy kis szeszt, megfázl a fejem. Úgyhogy csak akkor iszom egy korcs, minél erősebb pálinkát, mikor a hasam fáj. Az rendbe hozza, az úgy rendbe hozza, hogy semmiféle orvosság nem hozza.
1: Jó étvágya van Károly bácsinak?
0: Hát lelkem, soha életemben sokat nem ettem. Mindig nagyon kevesen ettem. Szídnak, hogy miért nem eszem még. Mindig mondom nekem, ne adjon annyit, mert tegyen kevesebbet. Mert nem bírom. Nekem elég. Nem attól vagyok gyenge, hanem attól, hogy 93 éves vagyok.
1: Élt még ilyen szép kort a családban valaki?
0: Nem, apám 68 éves korában meghalt. És azért halt meg, tudja miért halt meg? Mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt dolga. Nem volt meg a hivatali dolga. Az egyszerűen tönkrezett az öreg.
1: Mi volt a foglalkozása?
0: Most azt elügyelem. Külső munkánál, meg a telefonnál volt, a telefon építésnél.
1: Na, olvassuk Károly bácsi?
0: Olvasom.
1: Második rész ugyancsak 39-ben született.
0: Mind a két rész 39-ben.
1: Igen, azt mondom, hogy ez is.
0: A Dimbu Krúcsi kopasz feje alatt éppen magosan fenn a tanyám, és messze világot láthatok innet a hegyről. Alattam napnyugat felé a fagyas kaszálóit és az alagútat a belé a kanyarodó csillogó vasúti sínekkel. És túl az erdős hegygerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz tölgyfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom Körösfőt és Sárvásárt, s a kevés Bánfi Hunyadot, és tovább a Kőhegy oldalában Magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a gyalui havasok oldalán a két dongó, szerte szólt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a Dimbu Krúcsi, és a köves oromról látom Sztána faluját, látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kispetrit és Nagypetrit, az Almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig. És túl rajta megint csak a hegyeket, egymásra tornyosulva, hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a tanyáról, és a Dimbu Krúcsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig és a Kelemen havasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem, amíg életek.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatást? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virág talan. Az elhíresztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az eszélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem, 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év 100-nál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tütyökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikát jobban megviseltek. Itt hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytán van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amellyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választotta az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. 2-3 éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam. Tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. 2-3 évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni, vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy miha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
2: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
3: Semmiért egészen, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg, s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: folyosón idegesen kérdezte Albert a kapitány. Miért mondta azt, hogy az egyik cinkos megvan?
1: Mert nem nehéz a hotelben tartózkodó menszülöttek között megtalálni azt, aki ma este a lány szobájában jár.
2: Honnan veszi ez az újabb meglepetést? Kérdezte Markey.
0: Jellegzetes benszülött szokás, hogy a különféle igealakok helyett legtöbbször az úgynevezett infinitívuszt használják, mert az ő primitív nyelvjárásaikban alig van igeragozás. Mi azt mondjuk, ne gyújtson rá, gondolkozni fogok. A benszülött így mondja, nem rágyújtani, gondolkozni kell.
3: Azt hiszem, újra fején találta a szöget,
0: dörmögte a kapitány.
1: Már virradt, amikor az irodába értek. Sedlinc és a tisztek teáztak. Mindenki fázott belülről, a 35 fokos melegben. A jegyzőkönyv papírján árkokat szántott a ceruza, annyi nedvességet szívott fel minden egyes lap a levegőből.
4: Wolfgang igazgató úr, hol van?
0: Kérdezte ebben. Valaki értene. Az igazgató reket volt, a haja kuszált, a szeme bágyat, és jeges kezeit dörzsölte.
3: Rémes. Rémes, ismételte folyton.
2: Mit csopánkodik? Szólt rá a főfelügyelő. Ha nincs ez az átkozott história, akkor egy kis vagyonnal kevesebbet keres. 3 hétig a legutálatosabb évszakban tele van kitűnő vendégekkel a szálló.
3: De ez a botrány, kérem?
2: Hát az csak reklám. A jövő szezonra a szállodája tömve lesz.
1: Jövőre lejár a 10 éves szerződésem, és az állam saját kezelésébe veszi a szállót. Mi hasznom a reklámból?
2: Úgy? Hát maga csak bérlő?
3: Igen.
2: Egyedül?
0: Wolfgang habozott.
1: Nem. Én alapítottam a fürdőhelyet, és a maláj királytól, aki törvénytisztelő ura volt Kislagondának, 10 évre koncessziót kaptam a vendéglői üzemek kihasználására. De úgy, hogy ő felestárs. A hollandi közigazgatás ezt a szerződést helyben hagyta. A vállalkozó Niederlandische Bank is.
2: Hogyan lehetséges a kapcsolótáblával ilyen egyszerűen visszajönni egy szállodában?
3: Mától kezdve posztot állítunk oda.
0: A villanycentrálé a gépház mellett van, ahol csak a fűtők tartózkodnak és a mechanikus. Még sohasem voltok arra, hogy elővigyázatosak legyünk.
2: A gépház személyzetét kihallgatjuk. Ezen kívül mindazok a benszülöttek, akik jelenleg a szállóban tartózkodnak, jöjjenek valamennyien az irodába.
1: Itt az új lenyomat,
0: mondta Sedley.
1: Köszönöm.
0: Tessék, felelte Elder, és átnyújtott egy sejjen papírban őrzött tükröt. Ezen új lenyomatok vannak. Hasonlítsa össze a meglevővel. Sedley elsietett.
3: Honnan vette a tükröt?
0: Kérdezte a kapitány.
1: A tettes kezében volt utoljára.
2: Ha egyezik a fogantyún talált új lenyomattal, akkor letartóztatja?
0: Nem. Kevés a bizonyíték.
2: Ha ő sötétített el mindent a támadás idején,
1: az csak elég bizonyíték arra, hogy részese egy hatóság elleni erőszaknak.
2: De én azt is rá akarom bizonyítani, hogy gyilkos, zsaroló, rabló.
0: Hogy áll az illető alibije?
1: Megdönthetetlen. Több megbízható tanú, jóhiszeműen és eskü alatt vallja majd, hogy együtt volt vele.
3: És mégis
1: ő a gyilkos. Jött a gépház személyzete. A négerliftes, egy mulat mixer, egy tamil sofőr, 2 benszülött kukta, a maláj levelezőlap és tánc állarc kereskedő, végül egy félvér mosónő.
2: Ferguson, legyen szíves a benszülötteket vigye a szomszédos szobába. Válassza ki azokat, akiknek kétségtelen az alibije, a többi egyenként jöjjön.
0: Ilyet nagy kerek szemekkel bámulták a színesek a rendőröket. Rémült sustorgással követték Ferguson.
1: Kérem, fordult Elder az olajos overában áldogáló fűtőköz. Körülbelül 1,5 óra előtt kikapcsolták az áramot a villanyos centrálénál. Mit tudnak erről?
3: Én azonnal kisiettem, mert a melegvíz kazánnál voltam éppen, mondta a mechanikus. És amilyen gyorsan csak tudtam, helyreállítottam az áramszolgáltatást.
1: Egy rendőrtiszt, aki lámpással jött, előzőleg valamit csinált.
0: Ez Szedlinc volt, aki új lenyomatot vett. Mást nem látott?
1: Nem.
0: Én láttam egy furcsa alakot, mondta az egyik fűtő. Kokszot talicskáztam a csúszdából, és a fordulónál látszott a centrálé táblája. Egy másodpercre megpillantottam valakit, amint elsuhan. Utána siettem, de a következő fordulónál eltűnt, és sietnem kellett a kokszal. Nagyon, nagyon furcsa volt az illető. Mi volt furcsa rajta?
1: Hát, világosan láttam. Egy tengerésztiszt volt.
0: Mi a csoda?
1: Én is hihetetlennek tartottam. Egy tengerésztiszt a szálloszú törényében.
0: Igen, elég különös. Köszönöm, elmehetnek. A gépház emberei távoztak. Ezután sor került a benszülöttek kihallgatására. Csak kettő nem tudott alibit igazolni. A mosónő és a sziget ritkaságainak árusa, aki mellesleg képes levelező lapokat is tartott.
5: Neved?
0: Kérdezte Elder a mosónő.
6: Csilda, én vagyok Jaipurból, India.
0: Mosónő?
6: Igen, igen. Lent Sutirimben. Mióta beteg Sahib van a háznál, nem szabad feljárni ide.
0: Hol laksz?
6: A mosókonyhában. Laktam régen nem emelt kis szobá, de mióta van beteg Sahib azóta...
0: Jó, ezt tudom. Nem vettél észre semmit az éjjel, ami különös?
6: A hold egész veres, nem szokott pedig.
0: Hol láttad a holdat a Sutirimben?
6: Hm?
0: Gilda a mosónő megrémült.
6: Álmomban én.
0: Te ne hazudj, mert levágatom kopaszra a hajadat. Most bejött az igazgató Martinnal. A lány erősen nézett a szolgára.
6: Levágni hajam, én,
0: Csend, szóval, feljöttél a Sutirimből, miért és hol voltál? Beszélj, mert, és visszakézzel felrántotta a karját, hogy Gildának megcsuklottak a térdei rémületében.
6: Martinnal találkoztam, Martina szeretni hatalmas, fehér szolga, szeretni őt, szeretni.
0: Magával találkozott?
1: Igen, felelte habozva Martin.
0: Elder jól látta, hogy Zsák utcába jutott, és nem feszegetheti tovább a kérdést, pedig itt valami hiba van.
1: Takarodj, kiáltott a lányra. Ezentúl rajtad lesz a szemem.
0: A lány kisúrran gyorsan, nyakba húzott fejjel, kétségbe esett pillantást vetve Martinra. A maláj ritkaság és levelező lap árusált elő. Kifogástalan, ízléses búvárruha volt rajta, sisak nélkül, de egy kék nyakkendő csokorral. Fekete művészkalapja nélkülözte a karimát, cipőt, harisnyát nem viselt, de csuklói felett régen divatja múlt manzsetták villantak elő, és egy csontfejű sétapálcával játszadozott. A búvárruha zsebéből egy tánc állarc kandikált.
5: Neved?
1: Csodálatos Nalaja.
5: Foglalkozásod?
1: Uralkodó és díszműárus.
5: Mi?
1: A sziget ura vagyok, a királynő kegyelméből. És társtulajdonosa minden vendéglői üzemnek kislagonnál.
0: Ez a közlés még Elbert is meglepte. Miért laksz akkor piszkos szobában többet magaddal?
1: Hogy ne tudják, ki vagyok. Nagy szállókban ez előfordul, és inkognitó a neve.
0: És miért árusítsz benszülött táncálarcokat?
1: Hogy pénzt keressek.
0: Hiszen úri módon élhetnél a jövedelmedből,
1: de akkor más tudna árusítani. Benszülött igazgatót nem szeretik, táncálarcot igen. Dolgozni jó, pénzt keresni jó, akkor is, ha mellékkeresed sok. Ez így igazság.
0: Elővette egy álarcot, és szeretettel nézegette. Elder kivette a kezéből. Az ilyesmi kislagondár ritkaság?
1: Nagy ritkaság, ura. Annyira, hogy nem is találni.
0: Hát ez honnan van?
1: Lipcséből. Ott nem ritkaság. Gyártják. Nálunk nincs ilyen csúfál.
0: Ott van mindenkinek az igazi arca,
1: az elég csúf. Ez is egy nagy igazság.
0: Hol voltál az éjszaka?
1: Az emeleten. Veled verekedtem, és valaki utánam lőtt.
0: Mit? Te voltál?
1: Én.
3: Felosontam a lányhoz. 12-kor beszéltem vele, és amikor kijöttem, te megtámadtál. Én megijedtem. Bum, bum, és futni kellett.
0: Elder hosszan nézett a vigyorgó arcba. Vagy nagyon egyszerű,
3: vagy nagyon ügyes a magyarázat. Mondd, király, tudod te, hogy ki vagyok én? Mindenki tudja. Okos és öreg vagy, mint egy krokodil. És a királynő fizet neked, hogy kegyetlen vérebb legyél, ezért téged gyűlölnek és meg fognak ölni.
0: Úgy. És azt is tudod, hogy mit szoktam én tenni a gonosztevőkkel, ha hazudnak nekem?
3: Ütöd őket, és ők betegek lesznek. De egy királyt nem lehet ütni.
0: Akkor a pofont kapott nyomban, hogy a portás kint a halban felri a támából.
3: Azt hiszem, uram, tévedtem. Mégis lehet.
0: Mondta a csodálatos nalaja szomorúan, és káprázott a szeme.
2: Örülök, hogy megértettük egymást. Most mondd el, nalaja, hogy miért bújtál el a szobában, és miért futottál el tőle.
3: De az igazat mond. Az igazat mondom, mert én igen ritkán hazudok. Éjszaka felkeltett valaki álmomból. Sötét volt, nem látta. Az öreg újságos, akinek dobozában halott csecsemők lelke sír, amikor forgatja, tanú erre.
2: Gyerünk.
3: Egy hang azt mondta, gyere le a mosókonyha melletti szerszámfülkébe, és sok pénzed lesz. Sejtettem, uram, hogy gonosz varázslatról van szó, amit linkségnek neveznek.
2: Mit beszélsz?
3: Trónörökös koromban hajófűtő voltam, és megismertem a civilizációt.
2: Folytasd.
3: A szerszámfülkében sötét volt. Ott magyarázta el az az ember, aki csak sötétben jön elő, hogy hová kell menni. És hogy nem muszáj lopni sem, csak kapok valami füzetet. Ha visszajövök hozzá, ad nekem 50 forintot. Ez egy nagyon jó ajánlat, uram.
2: Mást nem mondod?
3: Nem.
0: Elder körülnézett.
2: Nincs itt valahol egy bikacsök?
3: Illetve azt mondta, folytatta gyorsan a király, hogyha szembe kerülök valakivel, ne féljek, mert lesz segítség. Azután visszamentem a szerszámkamrába, és ott egy matróztiszt nagyon megvert, mert a sötétben az arcára léptem.
2: Mit mondasz?
3: Végig pofozott egy szürke ruhás matróztiszt a szuterén folyosón. Ennyi volt.
2: Te...
3: Az őseimre esküszöm, hogy nem főzlek, villámkezű fehér úr.
2: Hogy nézett ki az, aki suttogott?
3: Vigyázott rá, hogy ne lássam a sötétben.
2: Te sok nagy hazugságot mondtál most, király, és ezért én végül nagyon megverlek, hogy hosszú ideig betegeskedni fogsz.
3: Ez is egy nagy igazság. De igen, szomorú, uram.
2: Pusztulj. Ferguson, menjen vele, és hallgassa ki az öreg újságárust.
0: Wolfgang következett. Mit tud arról, amit a társa mondott?
3: Semmit. Egy régi jogszabály köti csak hozzám. Alig érintkezünk különben.
0: Sedlinc jött vissza.
2: Tessék,
0: átnyújtotta a lenyomatokat.
2: Kétségtelenül azonos a kettő.
3: Mi az?
2: Kérdezte Wolfgang.
0: Új lenyomatok. Felelte Elder különös hangsúllyal. Az igazgató halott halvány lett, megrándult rémületében a szája, és hirtelen le kellett ülnie. Félix éjszakai bolyongása eléggé megviselte Dickmann kapitány uniformisát. Hajnalban csendesedett csak el annyira a szálló, hogy a fiatal ember a csiga lépcső felé merészkedett. A kapitány ruháját minden esetre illik visszavinni. Pillanatnyilag a szutarénben volt még.
2: Á, fene!
0: A csigalépcső alján egy félvér nő ült egy londinerrel. Félhalkan beszélnek.
6: Higgyél, Martin! A fiatal ember üzente a főpincérrel, hogy jöjjek, és mondta, hogy ingeid nem jól vasalom. Szép ember, gyerekarca van, de nekem csak te! Mit akart tőled? Te mondtál, Martin, hogy feleségül megyünk veled, ha lesz 1000 forint, és csinálunk nagy üzem. Te utcán cipőt tisztítsz, én leszek egy gőzös mosó.
2: Ha nem sietsz, kapsz még 2.
6: A fiatalember a gyönyörű arccal mondott, ad 1000 forint, ha én segítek önnek kijutni beszedzárból. Engedem őt keresztül a mosókonyhából, a lefolyósó végén, nagy rácsból csatornán. Holnap este 10-kor.
2: Akkor ez ölte meg a vendéget.
0: A lány szeliden mondta.
6: Hát meg, biztosan kellett szegény. Majd jön másik vendég. De mi 1000 forintból megyünk misszióra feleségnek egymástól.
2: De te, ha ezt megtudják, 10 évet kaphatsz.
6: Mind meg tudják, Martin. Fogsz látni, fiatalember szép és okos, fehér bőre, fekete, hosszú szemöldöke.
2: Gyilkos.
6: Az is előfordul.
2: Most menni kell. Csak azt mondom, vigyázz, és engem nem árts be, a baj lesz.
0: Csókok cuppannak. Azután Martin felmegy, a nő visszavonul a mosókonyhába, és dúdol. Félix is indul az emeletre. Most visszaviszidik ma ruháját. De mit vesz fel? Távolabb a kazánháznál egy biztonsági lámpa fény lett kéken. Néhány zsíros overalt látott meg. Az egyiket felvette. Egy széttiport vászoncipőt is talált.
2: Így. És most gyerünk.
0: Visszavitte Dikma ruháját. A kapitány tisztítás céljából akasztotta ki, ezzel szemben olyan lett, mintha egy éjszak alatt elhordták volna.
2: Most módhoz.
0: Óvatosan osont a lépcsőn, azután a folyosón. A fordulónál kikukkantott. Ilyetten hőkölt vissza. Mód szobája előtt egy rendőrposzt áll. Tudta nyomban, hogy miről van szó. Letartóztatták. Megfordult és végig sietett a folyosón. Nagyon határozottan, minden óvatosság nélkül felment az első emeletre, és kopogtatott egy ajtó. Tessék! Belépett. Elder pizsamában ült az asztalnál, és teát főzött. Letartóztatta? Kérdezte Félix. Csak őrizetbe vettem. Amikor ma éjjel őszintén elmondtam neked mindent, akkor azt ígérted, hogy nem veszel róla tudomást. A lány önként vallott a kapitány előtt. Nem tehettem mást. Így át teát. Félix szomorúan kavargatta a forró ital. A füzetet nem találtad meg? Már. A ruhát levitték az irodából a mosodába, és amikor megnéztem, nem volt már benne semmi. Valaki megelőzött. Nem lehet segíteni a lányom? Van remény. Én bízom. Idehalvas Elder. Te iskolatársam voltál, és barátod. Ma is az vagy. Egy pillanatig sem haragudtam rád, amikor vigyáztál rám, mint valami rabra, elloptad a ruhámat, hogy pizsamában kellett szokni. Talán igazad volt, amikor így teljesítetted az apám rendelkezéseit. Nem haragudtam rá. De ha ezt a lányt nem tekinted kivételnek, ha szigorúan ragaszkodni fogsz a kötelesség parancsához, abba hagytam. Én nagyon léha fiú voltam, kezdte újra. Ez most más. Szeretem a lányt, és elveszem feleségül. Ha kell, a büntetésének kitörtése után. Ott fogom várni a kapuban, amikor szabadul. Kitűnő vár. De talán nem muszáj. Idehallgass. Nekem itt most már bujkálni kell végig. Sajnos. Előbb kellett volna rád találni. Semmiféle alibid nincs. Így van. De hát ezzel már nem lehet segíteni. Majd bujkálok. Az is lehet, hogy meg fogok szökni, és a lányt magammal viszem. Rövid szünet következett. Most én mondok neked valamit, Félix. Azt nem említetted az imént, hogy én ott álltam Feltenvrédenben, egy tönkrement ügyvéd, és te felsegélyeztél, behoztál a rendőrséghez. Sohasem fogom ezt elfelejteni neked. De ha szökést kísérelsz meg Borkman kisasszonnyal, én résen leszek. Elfoglak mindkettőtöket, és teljesítem azt, amit rendőri becsületem megkövetel. Azután majd beadom a lemondásomat, mert ezzel, mint gentleman tartozom. Neked és magamnak,
2: miután neked köszönhetek mindent. Félix felállt.
7: Megértelek.
2: Bízzál bennem és az igazságban. Nincs elveszve semmi. Légy türelemmel.
7: Nem hiszek neked. Szervusz.
2: És meg.
7: Nem is használta ki az alkalmat, hogy Eldernél megborotválkozzék, pedig fél arcán már ijesztően terebélyes szőrzetlő. Egyenesen a lány szobájához sietett.
2: Mit akar? Kérdezte a rendőr, kicsi álmélkodva Félix szűrös, overállos emberrel.
8: Talán nem lehet bemenni?
2: Mondta hangosan Félix.
8: A melegvíz csapott szerelem. Letelefonáltak.
2: A rendőr kopogott, és kinyitotta az ajtót. Félix a küszöbre állt, hogy mód lássa.
8: Ide kell a szerelő? Kérdezte a poszt.
7: Igen, felelte mód. Én kértem.
8: Hát csak siessen,
2: mondta Félixnek a rendőr, és utat nyitott, hogy a szerelő bemehessen, azután szalutált, és visszalépett a folyosóra.
7: Miután az ajtó becsukódott, módhoz sietett, és megcsókolta a kezét.
2: A füzet? Kérdezte a lány. Elveszett. Eltűnt. Nincs sok idő, mód. Röviden. Szedje össze egy neszeszerbe a legszükségesebb holmikat. Legyen minden pillanatban készen arra, hogy szökünk.
8: Nem, hallgasson!
2: Szinte gorombán beszéltek, és Félix magához rántotta a lányt. Erősen átölelte. Elszökik velem, mód. Amerikába megyünk. Ha innen kijutottunk, akkor bármelyik kikötőből játszva tovább mehetünk. Nem akarok több áldozatot. Védekezett kevés meggyőződéssel, és egészen a férfihoz simult. Szeretem, mód. Semmi más nem fontos. Szeretem. És akár elszökik, akár nem, osztozni fogok mindabban, ami magával történik. Közben már szinte összeért a száj.
7: Amikor Félix újra a folyosóra ért, már megindult a szálló nappali élete. Pizsamás lakók siettek a fürdőszobák felé, mint egy uniformizálva. Karjukon törülköző, kezükben szappan és fogkefe. A lépcsők felől csörömpölés hallatszott. Parázssal melegítő koksz kályhákat hozta. Néhány szobában kikezdte a rozsda a lakók fémtárgyait, és a vasalt fehér nemű közé bekúszott a penész, amely 2-3 páratelt nap múltán már ott úszik a levegőben a déltengeri trópuson. Egy elszánt kereskedő engedélyt kért, hogy önként vállalva a vesztegzárat felállíthasson a Grand Hotelben kokszkályhákat, miután fűtőberendezése a szállónak nem volt. A rácsos tartályokat parázssal töltve állították a szobákba. A bágyasztó meleg ellenére mindenki örült a fűtésnek, mert a falak dohosak lettek, és a moszkítók ellen nem volt védekezés, bár az elfüstöl citronellafű bűze folytogatóan terjengett. Az éghajlat már a nedves évszak kezdetén alkalmatlan volt arra, hogy fehér ember szervezete életképesen működjék benne. A pestist sikerült izolálni, de egy maláriás eset már is előfordult. Jörinc kisasszonynak egy gutaütésszerű reumatünet megbénította a két lábát. Ízületek sajogtak, féloldali főfájás, hörkurut és gyomor irritáció vonult végig a szálló lakosain. Néha órákig sárgás, rosszogú köd borult a szigetre, hogy azután szünet nélkül zuhogjon, dobolva mindenen a sűrű, trópusi zápor. Hihetetlen mennyiségű alkohol fogyott a bárban. Ez melegített és szüntette a hasogatásokat. A vendégek ingerlékenyek, rosszkedvűek voltak, sok veszekedés, intrika fordult elő, és az egyik emeleti szobában melbelőtte magát egy angol lord, akiről aztán kiderült, hogy Hollandiából szökött csikkasztó pénzbeszedő. Millió rovar és giliszta özönlése indult meg a nedves földből már az első tartós záporlival. A hangyák ellen alkalmazott petróleum locsolás csak egy kínzó aromával többet jelentett a fullasztó légkörben. Döflőr Odett, a gyönyörű belga direktris megmérgezte magát adrenalinnal, amit a már kihasznált aszmatikus zavarai ellen. Most élet és halál között van. Senki sem ismeri a szomorú eset előzménye. Néhányan vég nélküli kártyázásba kezdődött. Petrovna bárónő léptennyomon síró görcsöt kap. Márkejt mindent megpróbál vele, és közben eltűnik a zsebórája. Félix már csak borotválkozni szeretne. Végig üldöng az emeleti folyosókon. Az egyik szobából végre kijön Eric Kramarz, a filmsztár szépségű fiatalember gyerekarccal, festőjén ívelt, bizonyos fokig mesterségesen jókarban tartott szemöldönkkel. Még nincs 30 éves. Felső zsebéből selyemkendő lók ki, dupla soros ruhája szabász remek mű. Fütyörészve frissen elme. Félix benyit a főkulcssal Kramarz szobájába. A fürdőszobába siet. Elő a borotvát, gyerünk! De éppen, hogy bekeni krémmel az arcát, fordul a kulcs. Jön meg. Kramarz tér vissza, hódnéval. A molett balzaki korba érő szép asszonya. Miért csinálja ezt, Majori? Mondja a fiú nyűgösen és türelmetlenül. Ha egyszer elhatározta, akkor már ne kínozza magát. Értse meg, Dodi, nem olyan egyszerű. Felelte húdné remegő hangon. Ha egyszer kiléptünk a szállóból, és Arthur visszavonhatatlanul megtud mindent, akkor már hiába. De itt vagyok én. Most. És ha egy év múlva nincs, Dodi, én nem csak a férjemet, hanem a gyerekemet is ott hagytam. Dodi, senkim sincs, csak maga. Az nem elég. Szeretem, Majori. Még csak 26 éves. És én... Budné 42 esztendős asszonyban. Szép arcú, ter, de arányos idomú nő. Szeme sarkában és a torka körül néhány ránc volt. De ez csak akkor látszott, ha nem púderozta le eléggé magát. Kajróba megyünk, Majori. És valami okos dolgot csinálunk. És ha nem sikerül, sikerülni fog. Mit remél az ékszereimért? Magas árat. Csupa gyönyörükő. Ma jól áll a brilliáns. Elsősorban egy szép kis fészket rendezünk be, és bőségesen marad még arra, hogy egzisztenciát teremtsünk magunknak. Boldogok leszünk, Majori. Ó, Dodi! Dodi! Olyan nehéz nekem? A fiú átkarolt, mert szörnyű ez a nedves klíma. Az embert érzelgőssé tesz. Nem. Tőled vélek. Ki vagy te? Most megint azzal jön, hogy táncos voltam. Talán lenéz. Ne haragudj, Dodi. Hát ezzel torkig vagyok. Kinyitotta az íróasztal fiókot, és letett egy kazettát a nő elé. Itt vannak az ékszerekére. És menjen vissza az otthonába. Ne haragudj, Dodi. Dodi, nem akartalak bántani. Sért, hogy a múltamat hánytorgatja. Szigorló mérnök voltam. Elszegényedtünk. Az apám beteg lett. Kellett a pénz. Hát, táncoltam. Tudom. Dodi, bocsáss meg, de szeretlek is. És félek tőled. Ne haragudj. Újra átölelt. Gyáva kis Majorim. Bízzál benne. Félix egy ős rutiné gyorsaságával mászott ki a létrára, onnan a mosónő szobájába, hogy azután ismét a folyosóra érjen. Mit tegyen? Lemegy a szuterénba. Ott csak lesz egy nyugodt hely, ahol megborotválkozhat. Gyorsan a csiga lépcsőhöz. A szuterénben sem volt nyugodt a légkör. A munkások dolgoztak a kazánház körül, ide-oda járkáltak. Egy mellék folyosón nyitott vasajtót vett észre. A raktár. Itt tartják az üres bőröndöket. Éppen a teherlifthez visznek egyet.
9: Csak hagyja nyitva a raktárt, hogy kiszellőzzön, és kokszkálja is kell, mert penészes lesz minden koffer,
7: mondta Martin a bojnak. Azután elmentek a liften. Félix besurra. Jó mélyen bemegy a raktárba. A végében egy kis, kertre nyíló szellőzőablak világít magasról. Hú. Igazán szörnyű szag van itt. Nem is tudta, hogy a penészes bőr ilyen irtózatos tud lenni. A pinceablak közelébe igyekezett, mert úgy érezte, hogy nyomban rosszul lesz, ha nem kap frissebb levegőt. Néhány táskát eltolt. Egy útban álló nagy bőröndöt félretolna könnyedén, de nem megy. Miért olyan nehéz? Felállította, és úgy görgette tovább, hogy egyik végéről a másikra forduljon. Végül leült a földre, kitette a Sydney Creek felírású gyöngyháznyelű borotvát maga mellé, és keresgélte a krémet. De a bűz elviselhetetlen volt. Még közelebb akart kerülni az ablakhoz.
8: Rémes.
7: Újra megfordította a bőröndöt. Egyszerre kinyílt a fedele, és egy holttest zuhant ki belőle a földre. A meggyilkolt Billyenné teteme volt. Borzadva zsibbadtan át. Az alvat vérrel belepett holttest nyitott szájjal, merev szemmel, görbült tagokkal, mint valami szörnyetek feküdt ott, és pillanatok alatt folytogató bűzzel telt meg a pince. Semmivel sem törődve botorkált az ajtó felé.
9: A fene ezt a sok penészes bőröndöt! Kiáltotta egy hang. Zárd le a raktárt!
7: A vasajtó becsapódott. A rekesz lehullott. Félix úgy érezte, hogy elájul. Egy nagy szekrényládát felállított, és erről elérte az ablakot. Nem törődött semmivel. Kimászott a szabad levegőre. Szerencséjére az alkonyodó kertben zuhogott az eső, és senki sem látta. Három lépést futott, a legközelebbi ablakon benézett. A mosókonyha, ez jó, gyorsan beugrott. Ágy és asztal is volt itt. A vesztegzár idejére berendezték Gildának. Az asztalon egy kis neszeszer. Lopta a nő, vagy itt felejtette valaki? Kimerülten lihegve ült le. Két kezébe szorította a fejét. Mi történt? Billyennét megölték. Világosan látszott egy iszonyú vágás a torkán. Ki ölte meg? Dodi, a gigoló. A szicíliai özvegy mesélte a papnak, hogy Billyenné Dodi után jött. Hudné nem más, mint a másik asszony, aki otthagyta a férjét. Elder a nevét is megmondta, Arthur Coughlinné. Dodi el akar szökni az asszony ékszereivel. Billyenné súlyos akadályt jelentett Dodi tervei számára. Tehát a gigoló megölte a szerkesztő feleségét, ládába rejtette, és egyszerűen leküldte ide a raktárba. Ma este elmegy Mazsori ékszereivel, és vége az ügynek. Hú. Szóljon Eldernek? Nem. Ő is a mosókonyha levezető csatornáján keresztül akarja elszöktetni módot. Ha elfogják, és megemlíti, hogy merre akar szökni, akkor ide őrt állítanak. Fusson a gazember, hiszen módról van szó. Fusson az a férfi bestia, és verje meg az Isten. Lassan megnyugodott. Oda ment a lefolyó végződéséhez. Gömbölyű

0: pudrié, becsukta a kis fekete táskát. Nem baj, tükör nélkül sem lehetetlen.
1: Már kereskélni kezdett a zsebeiben, mert nem találta borotvát, amikor hangokat hallott. Gyorsan az ágy alá.
0: Hiába, ez most már mindig így lesz. Ágy alatt, világító udvarban, vagy szekrényben. Úgy megszokta, hogy nehéz lesz másképp.
1: Gilda jött be. Dúdolt, és egy kosárruhát tett le. Felcsavarta a villanyt, mert már sötétedett.
0: Te, Gilda!
1: Kiáltotta valaki.
0: Gyere gyorsan!
2: Mi történt?
0: Halott vendéget találtak a podgyászraktárban!
1: Kirohant. Martin és a boly megtalálták a halottat, amikor visszajöttek egy kokszkályhával a podgyászraktárba. Munkások, szolgák állták iszonyodva körül a tetemet.
3: Senki sem menjen közel, kiáltotta Martin fontoskodva. Lábnyomok lehetnek a helyszínen.
1: A néger boly, aki Elderért ment, lihegve jelentette.
0: Már itt vannak.
1: Jött a rendőri bizottság. A tisztek, a kapitány, Elder és Markey.
0: Tudtam, mondta a főfelügyelő bólogatva. Billyéné.
1: Azután megkezdődött a vizsgálat. Egy fél órával később letartóztatták Van Gogh terménykereskedőt, miután maga is elismerte, hogy az elvágott nyakú tetem mellett talált Sydney Creek felirású gyöngyháznyelű borotva az ő tulajdona.

0: este volt. Gilda visszatért közben a szobájába dúdolni. Azután egy szobaasszony jött késve, mert kihallgatták. Most hozzáláttak, hogy kiteregessenek egy kosár fehér neműt. Gilda hajtotta szét a ruhát, a szobaasszony összeszámolta.
1: Két lepedő, egy húzat. A kispának ne számold, ez az enyém. Téged minek hallgattak ki?
2: Én ott voltam, izi, hogy mondják. Ha éjjel fenn kell lenni, hogy mondják. Megvan, inspekciós. És kérdezték, mit láttam gyanúst. Megmondtam, az csendes folyosó, és Van Goldur Gavallér ember. Egyszer adott egy forintot, hogy vigyek levelet meg virágot a Petrovna bárónőnek. És másnap is adott egy forintot, hogy vigyek még egy levelet, de a bárónő azt üzente vissza, hogy nála nem maradt semmiféle aranytöltőtól. Hát most folyton sír a detektívnek, hogy a feleségével kell beszélni, telefonáljanak.
1: És te mit vallottál?
2: Hogy semmi furcsát sem láttam. Én csak egy éjszaka voltam ott az emeleten, infekciós. Négy paplanlepedő, az ötödik varodában van.
0: Szegény magam, gondolta Félix az ágy alatt, és nagyon szenvedett, mert hangyák és százlábúak mászkáltak rajta.
1: Ha a harmadik emeletről kérdeznék, ott lett volna mit vallani.
3: Hú, az egy szép disznóság.
1: A Tonga-sziget kormányozó, ja ez a Schilling, meg a Dickman kapitány átvették a múlt héten a Brunsnak érkező cigarettákat. Megvesztegették Porta

0: Igen, igen, három kisdunya. Én meg véletlenül hallottam. Nekem is adtak 50 forintot, és azt mondták, ha nem kerül ki, kapok majd még 50-et, és vigyem tőlük a cigarettákat a Brancnak, mintha a posta hozta volna. Ez a Branc Kínába csempész fegyver. Ez a Ferdinánd meséli. Itt nagyon büntetünk. Ha valaki máshová fegyvert csempész jával, fú, nagyon. És rengeteg pénze van. Pedig valamikor matróz volt, és már ült is. Most havonta küldik neki Simon Arztól a saját keverésű dohányból nevére kiállított hüvelyben a cigarettát. Jé, az a köpcés, aki úgy megverte liftist a múltkor? Az, és adott neki 50 forintot, mert nem rossz ember, csak nagy paraszt. De most már nem ver meg senkit, mert megmérgezték, meghal és elássák. Ezt is Ferdinánd mondta. Ő takarékos szobapincér, és ezért lopja a vendégek cigarettáit. És beteg lett. Erre ő mondta, hogy azt a Branst mérgezik. Átkutatta Dickman úr szobáját, és talált valami mérget kenderből és zöld mákhajból, ami dohánya a szíva, megöli lassan az ember. És azt mondta, hogy itt sürgősen tenni kell valamit, és azonnal megzsarolta a kapitány, meg az angolt. Úgyhogy most vesz majd egy oldalkocsis motorkerékpár. Tedd külön a 8 kék sajem húzatot. Annak a belga övetnek a magánneműjéhez tartozik. Mindenek kék sajem, és most öngyilkos lett.
1: Martin mondja, hogy a cukorbáró édes ember, akinek versenylovai vannak, lemondott róla, és azért.
2: Félix már nem érezte a férgeket. Döbbenten hasalt a vaságy alatt. Eszébe jutott, hogy milyen rosszul volt, amikor a Burns-féle cigarettákat szívta.
1: Hát persze,
2: megmérgezték a cigarettákat, és oda tették a küszöbre a mimózákat, leasing üzenetét. És ez most azt hiszi, hogy az átok.
0: A Ferdinánd takarításkor látta, hogy ez a nyugalmazott Dickman agyakat is tart a fiókjában. És egyszer hallotta, hogy mondta Schillingnek, ha kiköthetünk Tonga szigeten, akkor az angol szállító hajókat a kalózok nem bántják. És megállapodtak, de azt mondta a Tonga sziget kormányzója, hogy rakodni nem enged, és a központi kormány nem kaphat fegyvert. Mondta Dickman, hogy annak csak ez a Branc szállít, és megegyeztek. Ezért Ferdinánd kizsarolt tőlük egy nyári ruhát és két látcsövet. A Lídia is zsarol egy jávai ügyvédet, mert gyereket neveltet itt a misszionál, és a másodikon a liftes zsarol egy előkelő nőt az olasz úrlovas miatt. Csak a mosókonyhában nincs soha mellékes.
2: A folyosón kihunyt a villany. Csak néhány apró, kék, biztonsági lámpa égett.
0: Jó éjszakát,
2: mondta a szobasszony, és ment a kosárral. Gilda leoltotta a villanyt, de nem vetkőzött. Várt. Messziről guruló zörgés hallatszott. Tolták a szenet a kazánhoz. Azután csend. Csak az örökös, egyforma záporzúgás lármázott. Fél óra is eltelt. Kopogtak.
0: Martin!
2: Nem jött válasz. Nyílt az ajtó, valaki bejött.
3: Ne gyújtson villanyt, én vagyok, suttogta Kramarc. Nyissa fel a csatornát, ha elindulok, megkapja a pénzt. Figyelmeztetem, hogy 10 évi börtön jár azért, amit tesz, hát úgy tartsa a száját.
0: Ó, Sahib, Csilta néma lesz, néma.
2: A fiú is, a lány is zajt okoztak járás közben a vaksötétben. Így Félix kisurranhatott az ágy alól. Kramarc a mosónő után botorkál, Félix a csatorna felé osont. Kramarc csak egy kis laktáskát vitt, húdné ékszereivel.
0: Kicsit nehéz felnyitni,
2: dünnyögte Gilda a csatornát fedő rácsnál.
3: Eresz!
2: Oda ment, a zsebéből elővett valamit, vesződött kissé a rostéllyal. Zörrenés! Nyitva van. És vízzuhogás hallatszott. Kramarc felkapta a táskát, átnyújtotta a lánynak a pénzt, csattant felette a visszahelyezett fedő, és lesietett néhány létrefokon. Pisongva, fújva sok patkány futott szét. Egészen a falhoz simult, hogy ne lépjen véletlenül a kanális vizébe. Minden fordulónál egy kis lámpa pislogott, gőzszerű páraburokban. Már a tizedik feljárót is elhagyta, amikor végre megindult egy vaslétrán. Hallgat húzott. Csend volt, és sűrű, súlyos köd. Ismét előkerült a szerszám, feltolta a tetőt, és kín volt. A benszülöttek negyedébe ért, messze kín valahol a tengerparton. Később egy utcakereszteződésnél riksakulit hallott trappolni. Nagyot tapsolt, a kétkerekű odajött eléje. A kikötőbe! Kiáltotta, miközben beült. A kuli már is futott. Egy óra múlva a Surabayába induló gőzösön volt, megkönnyebbült sóhajjal roskadt a keskeny ágyra, és kinyitotta a táskát, hogy megnézze a kincset. Majori csodálatos ékszerei. A táskában kisebb holmik voltak. Teknős békafésű, varrókészlet, pudrié, és általában mindaz, amit Gilda szokott eltulajdonítani a szálló vendégeitől. De ékszer? Sehol. Sápadt, eltorzult arccal kiejtette a táskát, és mindenféle holmi gurult szét a padló. Amikor Gilda villanygyújtott, felkiáltott ilyettében. Egy félig szőrös ember állt vele szemben, táskával a kezében. Hallgass! Kicsempésztél valakit a vesztek zárból. Ezért cumba vára visznek. Könyörgöm, sahib, könyörgöm! Egy módon megmenekülsz. Legkésőbb, másfél óra múlva itt leszek egy hölgyel. Ha lemegyünk a csatornába, akkor titok marad az, ami történt. Ha nem vagy itt, másfél óra múlva, akkor feljelentelek. Itt leszek, sahib! Haj, itt leszek! Félix felment a lépcsőn, kezében a kis táskával. Majori ékszereit vitte. A sötétben, mi alatt Dodi a ráccsal vesződött, elcserélte az ékszertáskát Gilda neszeszerével. A kihalt földszinti folyosón megállt egy ajtónál. Hallgatózott. Egy síri, rekettes hang ezt mondta éppen.
3: Hiába voltam két napig külön. Én is elvesztem. Ez egy ragályos átok volt. Sajnálom, Höpke.
2: Szólt egy másik séri hang.
3: Már nem utálom magát. A halálos magányomat megosztotta. Köszönöm.
4: Én nem.
2: Gyufa sercen, az egyik rágyújtott.
3: Tudja.
2: Lihegte gyenge hanggal Bruce.
3: Sok minden. Másképp csinálnék, ha
4: nem kellene meghalnom.
3: Bajos barom voltam. Pedig annyi pénzem. Annyi. És nem tettem soha semmi jó. Most már késő. Valaki megátkozott. Én mindig azt hittem, hogy ez marhaság. Én is. Most kiderült, hogy mégsem az. A harmadik mimózó után. Most meg kell halnom.
4: Na hát, hogy jövök én ehhez? Minden külön mimóza nélkül.
3: Inklinál az átokra. Mély sóhaj. Rosszul csináltam, Hacker.
4: Szédülök, Mr. Burns.
3: Ne mondja, Burns. Herman Thorn vagyok. De nem használom ezt a nevet. Köröznek egy régi rablóvezér. Kairóban kiraboltam a hajópénzt. Most már megmondhatom.

0: Félix. Kopogtatás nélkül belépett, és gyorsan így szólt a két meglepett emberhez. No, röviden, nincs idő. Legyenek olyan hálásak, és ne érdeklődjenek irántam. Nincs semmi bajuk, az átok ostobaság. A cigaretta meg van mérgezve. Ne szívjanak. Igyanak szeszt és feketét. Két nap alatt kutyabajuk.
1: Mi? Honnan tudja?
0: Egy konkurens csempész rendszeresen mérgezi a cigarettáit. No, jobbulást! Kisurrant, és becsukta az ajtót. Bruns sárgás, zsírosan verejtékes, halálosan beesett arca csodálkozva merett az ajtóra. Azután összenéztek Hackerrel. Két halálfej, mert a másik is leromlott állapotban volt. A szemei két sötét foltból világítottak bágyattan, de már is felkapta az egyik üveg pálinkát, és a szájához szorította.
1: Közemberek, sziszegte Bruns, ezt az angol ügynökök tették, de megkeserülik, mert ha igaz, hogy meggyógyulok, akkor jaj neki. Tegye le azt az üveget maga, pióca.
2: Mi?
0: Lihegte elégedetten Hackert.
3: Az imént még azt hittem, hogy ha meggyógyul, akkor vasárnapi iskolát fog nyitni. Hülyeség, elsülyeszteni a hajóikat a gazoknak. Mit vigyorog?
2: Ezt csak gondoltam.
0: Csuklott.
2: Apropó. Nem akar énekelni?
1: Nem.
2: Pedig én jó titkára vagyok.
1: Maga nem a titkárom, és nem is lesz soha.
2: De gondolja meg, Mr. Herman Tarine.
0: Bruns az ajkára harapott, és csendesen mondta.
1: De különben lehet, hogy alkalmazom.
0: Másnap a maláriások mellett két hevenyű alkoholmérgezést is bejegyzett Markeit a naplójába. A fiatalember osont a folyosón. A lány ajtaja előtt nem állt rendőr. Mégiscsak segíteni akart a főfelügyelő. Kopogtatott, azután lenyomta a kilincset, és belépett. A sötétben, a lány megszokott helyén, a karosszékben egy árnyat látott. Maud? Suttogta bizonytalanul. Nincs itt. Felelte egy nyugodt hang. Elderült a karosszékben.
1: Hol van a lány?
0: Jó helyen. Miután tudtam, hogy meg akarod szöktetni, biztonsági intézkedéseket tettem. Módot szigorúan őrzik.
1: Elder.
0: Nézd, öregem, itt az igazság küzd a bűnnel. És az igazságnak a maga rideg útján, a lovagiasság összes szabályai szerint győzni kell. Ebben hiszek. Ezért élek, és nem alkuszom. A lányt tisztázni kell. Ha megszökteted, ebből egy gazember malmára hajtod a vizet. És ha nem sikerül tisztázni, Akkor tönkretetted. Elder gondolkozott. Nyugalom, Félix. Sok esélyünk van. Azután keresem a szőnyeget. Egy nagy perzsát nehéz megsemmisíteni. És a személyzetet talán mégsem avatják be. Elégetni nem lehet. Ha a szőnyeg előkerül, akkor nyertünk. Miféle szőnyegről beszélsz? Egy rozsdaszínű perzsáról. Azt, amikor én fürödtem, Wolfgang a 102-esbe vitte.
3: Mit mondasz?
0: A beomlott falu szobába?
1: Igen.
0: Istenem, ha ezt előbb tudom. Miért nem szóltál? Na gyerünk! Még sohasem látta ilyen izgatottnak Eldert. Siettek. A vizes, dohos szobában ott volt a szőnyeg. Elder letérdelt. Azután Félix szinte hanyatt esett meglepetésében. A főfelügyelő végigfeküdt, és arcát a szőnyeghez szorítva szaglászott.
1: Igen,
0: suttogta azután. Jól sejtettem. És lázasan csillogott a szem. Nem kell menekülni, öregem. Most már biztos minden. Gyere, csavarjuk össze a szőnyeget. Ebben a pillanatban kialudt a villany. Vigyázz! Kiáltotta Elder, de késő. Félixet valaki, aki a nyitott ajtón belopódzott, fejbe ütötte, hogy elájult. Elder háromszor tüzelt. A lövések félelmetesen visszhangzottak. De nem a támadóra lőtt, hanem a levegőbe. Közben a szőnyegről egy lobbanással nagy láng csapott fel. Éterbombát dobott valaki a perzsára, de már is kisurrant, és Elder, aki megbotlott Félix testében, nem érte el a menekülőt. Félixet magával vonszolta és rohant. De mint egy megbeszélt jelre, minden fordulónál kézilámpák csillantak fel. Rendőrök siettek előre, meghatározott helyekre. Elder 4-5 fokonként ugrált le a vaslépcsőn. A menekülő minden emeletnél egy lámpát látott felvillanni, mögötte az üldöző, előtte az emeletenként kijelölt rendőrtisztek. Megtorpa. Elder 10 lépcsőt ugorva rávetette magát. Elkapta a torkát, egymásra zuhantak.
1: Lámpát!
0: Ordította teli torokkal.
3: Most meg vagy, gazember! Vége a játéknak!
0: A másik rezignáltan felel.
2: Ez egy nagy igazság, uram.
0: A villanycentráléhoz állított posztot leütötték. Amikor a kapcsoló egy csomó kékes szikrát fröcskölve lehanyatlott és sötét lett, néhány másodpercnyi szünet után 3 lövés dörrent. Aki leütötte a rendőrt, már is elsuhant fel a félemeletre gyorsan egy szobához. Elvakultan lépett hátra. Lámpafény csapott a szeme közé, és rendőrtiszt revolvere szegeződött rá.
1: Fel a kezekkel, Wolfgang! Kiáltott Sedlinz. De nagyon gyorsan!
0: Mielőtt Wolfgang magához térhetett a meglepetéstől, már bilincs volt rajta, és betaszították a saját szobájába. Egy perc múlva hozták a megbilincselt, csodálatos nalaját vérző orral. A kapitány rendet csinált az emeleten.
1: Mindenki menjen a szobájába, harsogta a kapitány. Nincs semmi baj, nem kell félni.
0: Erre többen is elájultak. Egy rendőrtiszt rohanva jött.
1: Ég a szálló!
0: A folyosó falán beverték a tűzjelző üveglapot. Rövidesen felharsantak a tűzoltó trombiták, megérkezett a tűzőrség.
3: Ég a Grand Hotel.
0: Az emeleti ablakból kicsapó tűz messze világított. Először csak egy csoport tűzoltó jött át a vesztek záron, mert aki belép, az nem térhet vissza. Szerencsére a jelentéktelen tüzet sikerült ennek a csoportnak eloltani, és a halba összeterelt vendégek ismét a szobáigba mehettek. Elder elsősorban nem a foglyokkal törődött. Miután látta, hogy Félix kissé imbolyogva, de a saját lábán jön Markejtal, a rendőrtiszteket hallgatta ki. Előzőleg a főfelügyelő megbeszélte velük, hogy ha ismét elsötétedik, valamennyien egy megjelölt helyre siessenek, és ne mozduljanak onnan, bármi is történik. Az emeleti lépcsőházakhoz és néhány szobához osztotta be a tiszteket.
1: Hol van Ferguson?
0: A tiszt jelentkezett. Homlokáról csurgott a vér, és fél arcán vér aláfutás volt.
1: Mi történt?
0: Hát, odaálltam a földszinti feljáróhoz, ahogy mondta. Valaki jött, elkaptam, fejbe ütött.
1: Nem menekülhet ki. Átkutatjuk a házat,
0: kiáltotta Elder.
1: Egy embert kell keresni vörös kockás pizsamában. Előre!
0: Félix gyorsan a mosókonyhába ment. Sötét volt. Ő sejtette, hogy merre menekült az illető.
1: Csilda!
3: Itt vagyok, Sahib.
0: Kigyúlt a villany. A hindu lány remegvált előtte. Egy hálóruhás embert keresek. Gilda hallgatott. Ha leengedted, mondd meg. Akkor nem lesz bajod, különben elvesztél.
3: Itt ment le, uram. Hogy nézed ki? Nem láttam az arcát. Kendővel bekötött.
0: Jól van, Gilda. A rácsos fedél már könnyen járt. Harmadszor emelték ki aznak. Félix lesietett a vaslépcsőn és futott. Macskányi, rőt patkányok rebbentek szét mindenfelől. Végre, ahogy megállt hallgatózni, mintha távoli lépések kopognának. Lábújhegyen futott, teljes erőből. Az egyik fordulónál meglátta a menekülőt. Pizsamában volt.
3: A fejét briganti módra átkötötte egy kendővel.
0: Most megfordul, észreveszi az üldözőt. Fut. A következő fordulónál Félix minden elővigyázatosság nélkül kanyarodik. A szűk, boltozatos csatornában dobhártya a repesztő visszhanggal dördül két lövés. Valami megüti a fiatalembert, mi le kell ülnie a fal mellett. és homályos lesz minden. A bekötött arcú pizsamás rohan tovább. Már sokkal nagyobb utat tett meg, mint Kramarc. A legközelebbi vaslépcsőn felsiet, hosszas erőlködés után sikerül kimásznia, aszfalton áll, lihegve körülnéz. Katonák és tűzoltók fogják körül hirtelen. Gyorsan felkapja a revolvert, de egy kard lecsap lapjával a kezére, hogy kiejti a fegyvert. Nem, ez túl egyszerű lenne, mondja Elder, előlépve a csoportból, és leszakítja a kendőt a pizsamás fejéről. A körülállók elszörnyedve lépnek hátra. A fogoly arcát csúf, vörösebb helyek borítják. Mein Herr, professzor Decker, letartóztatom. Egy karperec kattan. Amikor Félix magához tért, egy hotelszobában feküdt, és Maud hajolt fölé.
4: Hogy érzi magát?
0: Félix mosolygott, és megfogta a lány kezét. Jó, kedves.
4: A vállán sebesült meg. Nem ért tüdőt a golyó. Azt mondja Márkejt, hogy a kimerültség jobban legyengíti, mint a sebe.
3: Igyon tejet.
4: Mi van?
3: Csend.
4: Először igyon tejet. Azután beszélgető.
0: De nem beszélgetett. Alig, hogy lenyelte az utolsó kortyot, ismét aludt. Késő este volt már, amikor felébredt. Maud ott ült mellette. Félix frissnek, egészségesnek érezte magát, és kinyúlt a lány kezébe.
4: Maud, tudni akarom, mi van magával. A lány mosolygott. Mi lenne?
3: Fogoly vagy.
4: Elder? Nem,
3: mondta a lány. Maga. Elder szerint cseberből vederbe kerültem.
4: Egészen fölé hajolt.
3: Mert szerinte maga nem bocsát szabadon többé. Igaz?
0: Csak akkor rebbentek szét, amikor a főfelügyelő belépett. Elder megszorította Félix kezét, keményebben, mint máskor. Az imént telefonáltam apádnak. Nem említettem, hogy megsebesültél.
4: Jól tetted.
0: Képzelem, a drága öreg milyen ideges lehetett, amikor látta, hogy tűz van.
4: Elder ugyanis már értesítette, hogy itt vagyok. Fordult Maudhoz.
0: Elmondta már Borkman kisasszonya a bűnügy epilógusát?
4: Félix csak most ébredt fel. Azután úgy érzem, hogy ez a maga kötelessége.
3: Még sok minden van, amit magam sem értek.
0: Kopogtak. A szobapincér teát szervírozott.
3: Hát, hogy is volt?
0: Kezdte Elder. Ne piszmogjon, Ferdinand. Felesleges, hogy hallgatódzék, jegyezte meg Félix. Kap tőlem egy nyári ruhát és két látsövet, csak menjen nyugodtan. A pincér elképett, és remegő kezében megrezdültek a poharak.
3: De kérem!
0: Motorkerékpárról szó sem lehet. Mars!
4: Ferdinánd sietve és halványan távozott.
0: Decker tanár nagyvonalú gonosztevő, kezdte Elder.
3: Mi?
0: Álmélkodott Félix. Még ezt sem tudod. Decker volt a fantom, a zsaroló, a gonosztevő, ő hitette el magáról, hogy Borkman.
4: Én úgy éreztem, hogy meg kell őrülni, amikor ez bizonyossá vált, mondta Maud.
0: Én pedig már az első napon sejtettem. Az ügy ősi, oroszországi háttere előttem is titok volt, amíg Decker nem mondta el.
4: A professzor Moszkvában együtt diákoskodott Borkman kisasszony anyjával. Szerelmes is volt a szép medikában. De megjelent Sergius herceg, aki a vásárolt okmányok alapján a Borkman nevet használta. Megszerették egymást a lányjal, és házasságot kötöttek. A hiú Decker kutatott Borkman után. Gyűlölte a férfit. Megtudta, hogy Borkman vásárolt név, de azt nem sejtette, hogy Sergius herceg van mögötte. Évek múlva azonban véletlenül tudomására jutott, hogy az a bizonyos Borkman, akinek nevét a herceg használta, rablógyilkos. Gyűlölete és szenvedélye nem csökkent az évek folyamán. Feljelentette Borkmant, illetve Sergius. Kikutatta, hogy a kis család Achingsban lakik. A Borkman elleni feljelentés alapján természetesen Sergius herceget fogták volna el. De egy jóindulatú rendőrprefektus keresztül húzta Decker számítását. Egérutat adott Borkman Sergiusnak. Sergius Shanghaiban felismerték, és kénytelen volt elszakadni a Borkman családtól, ismét herceg lett. Decker szemmel tartotta a kis családot, titokban, hogy őt ne lássák. Amikor Shanghaiban ott állt az asszony két gyerekkel, egy véletlen találkozást inszcenálva, megjelent az asszony előtt, mint a régi kolléga. Decker, mint egy mentőangyal felkarolta a család. Elvitte őket Jávába, és igyekezett nagy lelkűnek mutatkozni. Tőle tudom, hogy mennyire csalódott. Az asszony hálás volt a jóságáért, de egy pillanatra sem feledte el Sergius herceget. Azonban annyira hitt a volt kollégában, hogy a titkot elmondta neki. A férje nem Borkman, hanem Sergius herceg. Az orvos, mert akkor még nem volt tanár, az elérhetetlen cél helyett reálisabbat talált. Párizsba utazott néhány hétre, és elkezdte a herceget zsarolni. Mintha az igazi Borkman lenne. A zsarolt pénzből rendezte be első laboratóriumát Jáván, a zsarolt pénzből nagy lelkű volt a Borkman családhoz, és megkezdte nagy stílű kétlaki életét. A komoly tanár, ha néhány hétre elutazott Tahitiban vagy Hawaiban nagy lábon élt, villája, jachtja, barátnője volt, tőzsdétől a rulettig minden játékban részt vett, azután ismét visszatért Jávába, és mint komoly tudós, valóban értékes munkát végzett. Végül a banánoxiddal elérte a legnagyobb eredményt, 500 000 hollandi forintért megvette az állam. A hatalmas tőzsdeveszteségek, a pazarló kétlaki élet már a véggel fenyegették. Ezzel az 500 000-rel éppen, hogy elsimította a bajt. És most újabb 500 000-et akart. Tudott egy államot, amely már szívesen fizetett volna 500 000-et, hogy a banánoxid egyedárusítását kiüsse a hollandok kezéből. De a nagynevű tanár pozícióját kellett volna feláldozni, hogy ellopja a saját találmányát. Így született meg a terv. Zsarolás útján kényszeríti a titkárnőjét módot, hogy ellopja a banánoxidra vonatkozó feljegyzéseket, és szökjön. A szökésben levő magántitkárnő gyanú felülhelyezi a tanárt, kétségtelenné teszi a bűnös személyét. A többi már itt történt. Borkman kisasszony kénytelen volt elvinni a jegyzetet. Azt hitte, hogy a gazdáját károsítja Borkman javára. Nem tudta, hogy a kettő ugyanaz a személy. Borkman utasítására idejött a Grand Hotelbe, és repülőgép állt készen, hogy tovább szökjön. Decker egy kongresszus ürügyével a közelben sem volt a lopás idején. Inkognitóban, borotvált arccal idejött, egy olcsó földszinti szobában húzta meg magát, és éjszaka valahogy megszerezte volna, mint Borkman a füzetet úgy, hogy Mood ne lássa őt szemtől szembe. A küszöbről vitte volna el, mondta Félix. Szerencsére a dráma itt tragikomédiába csapott át. Két szélhámos, Wolfgang és cimborája, egy törzsfőnök, a csodálatosan pimasz Nalaja, 10 év előtt összehazudoztak egy fürdőhelyre valót Kislagondáról. A benszülött uralkodó és Wolfgang biztosították a vendéglő üzemek bérletét a saját számukra 10 év időtartamra. A 10 év most lejárt. Jövőre a bank saját kezelésébe veszi az üzemeket. A két szélhámos alaposan ki akarta használni az utolsó alkalmat. Erre jött az ötlet, 3 héttel meghosszabbítani az idényt, amikor már egy vendég sem lenne. Ez 80 lakónál több mint 100 000 forint forgalmat jelent, és azt hiszem, hogy tisztán elrabolták volna. De hogyan hosszabbítsák meg az idényt? Vesztek zárra. Az pontosan 3 hétig tart. Nalaja ismert egy növényi mérget, amelyik jellegzetes búbópestis tüneteket idéz elő, de különben nem okoz halálos komplikációt. Kiválasztottak egy jelentéktelen lakót, egy szürke embert, hogy kissé megmérgezzék a jó ügy érdekében. Decker tanár egyszerű inkognitója megtévesztette őket. Csak a szobapincét kellett beavatni, hogy a tanár kávéjába tegye a mérget. Ez az ember 50 forintot kapott. A kicsinyesség már sok bűnöző vesztét okozta. Most is így volt. A pincér bevitte Deckernek a mérgezett kávét. Reggelre a tanár rosszul lett. Jött Ranke doktor. Ranke doktor kabzsi, inkorrekt ember. Csak ránézett a tanára, és 2 kérdést tett fel, már tudta, hogy pestis. Azután már csak a szokványos szer nyújtott át messziről a palmira olajat, hogy a beteg bedörzsölje a testét. Akkor már a tanár tudta, hogy mi a baja. A folytószagú olaj csillapítja a pestises fekélyek szörnyű égését. Miközben az olajat felkente, nyílt kérdéssel fordult a küszöbön álló orvoshoz. Kolléga, én Decker tanár vagyok inkognitóban. Tudnom kell az igazat. Búbú Pesti sem van?
0: Igen. Tipikus eset, méltóságos uram, felelte nyíltan az orvos.
4: Búbó Pestisből 10 000 közül egy, ha meggyógyul, az is szánalmas roncs marad. Elhatározta, hogy szabadon eleszti a csapdájában vergődő áldozatokat. Megkérte Ranke doktort, hogy likvidálja az ügyet. Menjen fel a 88-as szobába. Mód még ott lakott akkor, csak másnap cserélt Lindnerrel. Közölje Borkman kisasszonnyal, hogy visszaviheti az értékes jegyzetet, és nyugodtan élhet, ő volt Borkman. Ranke nyomban tudta, hogy nagy lehetőség kínálkozik. Tudta, hogy mit jelent a banánoxid. Nem jelentette nyomban a pestises esetet, és találkozót kért Módtól éjszakára. Akkor másztál te be az ablakon pizsamában. Legalább tudom, hogy hol jár, mondta Félix, és megfogta Mód másik kezét is. Ranke úgy ment a találkozóra, mintha tudna az ügyről, és ügyesen kivette a lényeget Módból. Azután megzsarolta, és követelte a füzetet. Másnapig adott határidő. Reggel Wolfgang és a benszülött megtudták Rankétől, hogy ki az állítólagos kereskedelmi utazó. De megtudta a bűnös szobapincér is. Életfogytiglani fegyház kockázatát vállalta, 50 forintért. Mielőtt az orvos telefonon bejelentette az esetet, ez a pincér bement a beteghez. Deckernek már gyanús volt a láz és bénulási tünetek nélküli bubópest is. A pincér, hogy mentse a bőrét, őszintén elmondott mindent a betegnek a mérgezésről. Decker nyomban tisztában volt a helyzettel. A pincérnek pénzt adott, hogy hallgasson továbbra is. Alig várta, hogy Ranke visszatérjen. Közben azonban megérkezett a rendőri bizottság, és vesztek zárat rendeltek el. Alig, hogy Márkett kilépett a betegszoba küszöbéről, Decker felosont az emeletre. Ranke doktor ez alatt a 88-ba sietett, de már Lindent találta ott, aki szobát cserélt Móddal. Engedélyt kért az énekestől, hogy telefonálhasson. Lindner elment, mert mindenkit a halba hívtak a rendőrök. Ranke épp felvette a kagylót, hogy Módot hívja, amikor jött a beteg. Szóváltást támadt, és dulakodta. Ez látszott a halott letépet nyakkendőjén, leszakított ingé. Ranke a megmérgezett beteget könnyedén a földre teperte. De mielőtt kiléphetett volna a szobából, az íróasztalon fekvő színpadi törrel Decker ledöfte az orvost. Ezután egy csomó hisztériás állapotban élő ember lépett a színre. Signora Relli Lindner szobájába kivitte a halottat. Mód azt hitte, hogy a herceg ölte meg, és elrejtette a tört. Félix átosont a furcsa zajra, és mert azt hitte, hogy gyanúba keveredne, visszasietett a rejtekére, de elveszítette egy pizsomagombot a halott mellett. Mindez erősen hátráltotta a nyomozást. Én azonban szerencsére találtam egy jelentős nyomot. Egész enyhé, de mégis konstatálhatóan némi olajszag érződött a tetemen. Deckerről tapadt rá egy kevés. Így indultam el a helyes nyomon. A dulakodás meglátszott a tetemen, de a szobán nem. Azután vérnyom is kevés volt a sebhez képest. Így jöttem a feltevésre, hogy a szőnyeg, amelyen dulakodtak, amelyre a vér folyt, eltűnt. Ezen a szőnyegen meg kellett őrződni a palmira olaj szagának is. Azonban Decker is gondolt erre. Wolfgang és a benszülött a hatalmában voltak. A Deckert elfogják, és kiderül a mérgezés, a hamisított pest is, a szörnyű büntetést jelent a számukra. A tanár a két hurokba szorult embert jól kihasználta, rabszolgái lettek. Wolfgang eltüntette a szőnyeget. Nalaja vitte a leveleket. Wolfgang egyszer le is ütött engem a sötétben. Az ápolónő mélyen aludt, az orvos csak nappal volt nála. Ilyenkor Decker szimulált. De sikerült a betegszobából egy zsebtükröt szerezni a tanár új lenyomatával, és ez egyezett a centrális kapcsolójáról vett lenyomattal. A harmadik elsötétítésre alaposan felkészültünk. Ferguson utasításom szerint a betegszobát elzáró lépcsőhöz sietett. Decker nem tudott visszajutni, és szökni kényszerült. És hogyan fogtátok el? A vesztek zárat, még mielőtt a tűz támadt, Markeit már megszűntnek tekintette, mert Wolfgang vallomása alapján kiderült, hogy nincs igazi pestis a házban. Én utána siettem, mert figyeltelek, hiszen felelősséget vállaltam, érted? Gilda az első fenyegetésre vallott. A tűzoltóautót megraktam katonákkal. Végigfutottunk a csatorna felett, minden kijáratot 3 ember megszállt. Az utolsó előtti nyílásnál velünk egyszerre érkezett a rács az dekkel, és elfogtuk.
3: Hú. És Villiéné?
4: Kérdezte Mó. Véletlenül egy teljesen különálló büntény is lejátszódott a szállóban. A féltékeny asszony megfenyegette a dzsigolót. Dodi and Amy néven együtt táncoltak valamikor. Dodi most egy másik nőt akart kifosztani, és eltette Villiénét az útból, amikor ez veszélyessé vált. A gazember ellen már kiadtuk a körözést. Valamennyi vádlott beismerésben van. Decker kérte, hogy a Borkman ügyet ne vegyem a jegyzőkönyvbe. Ezt meg is tettem neki, nagyon szívesen. Köszönöm. Suttogta Maud.
3: Elder?
4: Nagy vagy.
3: Ó, nem én vagyok nagy,
4: hanem az igazság, felelte a főfelügyelő.

0: megindult a népvándorlás a hajóra a Grand Hotelből. Petrovna bárónő és Jörenc kisasszony együtt utaznak a jávai hegyek közé. Linner és Signora Relli Olaszországba készülnek, ahol házasságot kötnek. Hecker, mint Burns magántitkára, a shanghai repülőgépre foglalt két helyet. Mak egészségesek. A szobák kiürülnek, a személyzet ott feledett holmik után kutat, Odette de Fleurt a mentők egy szanatóriumba szállítják, és zuhog az eső. A hotel üvegportáléja alatt egy verkli sír. Marjorie egy éjszaka alatt megöregedett. Dodi eltűnt az ékszerekkel. Hazamehetne, hiszen van alibije. Signora Relli vendége volt. De mit mond Arthurnak az ékszerekről? Nem lehet így hazamenni. Hát hová? Hová? Egy pillantást vet az üvegzöld, barátságtalan víz felé. Nagy madarak szállnak a vak ég alatt. Igen. Nincs más. Bocsánat? Egy szolga állítja meg a vesztibülben. Ezt fennméltóztatott felejteni a szobában. És átnyújtja az ékszer kazettát. Mazsori kinyitja. A hajába nyúl. Itt van Min. Min. Megőrül. Le. Ki maga? Kérdezi lihegve. Egy szolga. A sors szolgálja. Még ez egyszer, asszonyom, de utoljára, ugye érti? Becsülje a férjét, és örüljön a gyermekének. Örüljá! A sors szolgája eltűnik.
1: Elderhez megy.
0: Milyen szerencse, öregem, mondja, hogy megtaláltad Mód szobájában az ékszereket. Én megfeledkeztem róluk, pedig talán az életét mentette meg ennek a nőnek.
1: Gyere, mondja Elder.
0: Szergiusz herceg és Mód már 2 órája az édesapád vendégei. Remélem, most nem fogsz az esküvő elől pizsamában elmenekülni. Nem valószínű. Elindulnak, de Félix megáll. Mondd, a tőr, amit elhajította, hogy került elő? A kapitány csizmájában volt. Hol? Ki tette oda? Én. Nem akartam, hogy letartóztassa Van Goldot. Ezért, miután megtaláltam a tört a kertben, betettem a jó öreg kapitány csizmájába. Csak ne tudja meg. És a füzet a baránoxiddal? Már az illetékes kezekben van. Megtaláltam az irodában, az inaskabát belső zsebében, ahogy mondtad. És letagadtad előttem?
1: Le.
0: Mert különben Deckernek adták volna. Na. Gyerünk! A kormányzó villájában egy csapat boldog ember ül az asztal körül. Az eső zuhog, de kibánja. A kormányzó ül a fiának, Elder az előléptetésnek, és Félix mindennek, mert a lány kezét fogja állandóan a terítő alatt. Egy újsághír. Különös dráma játszódott le a szingapúri Alcázar mulatóban. Egy féltékeny táncos nő lelőtte Erich Kramarcot, aki Dodi néven, mint táncos artista szerepelt a mulató műsorán. Erich Kramarc a helyszínen meghalt. Mire a dráma utolsó jelenetére lehullott egy halotti lepel függönye, kislagondát már állandóan a vastag, rosszagú, füllett köd ölelte át. Egy fiatal pár nászútja során Hawaii-ba érkezett.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: tűz be vele. A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj!
1: Kézirat sohasem égel.
2: A Moszkva környéki híres, hipermodern pszichiátriai klinikán történt. Éjjel 1:30 volt, májusban, a 20-as évek végén, de az is lehet, hogy már a 30-as években.
3: A Mester és Margarita, Bulgakov regényének rádióváltozata.
4: Jó estét kívánok!
3: Első rész.
5: Nos, melyikük a kísérő és melyikük a beteg?
6: Én csak kísérő vagyok.
5: Értem. És ön?
6: Ő kérem szépen, Iván Nikolajevics Hontalan, a híres költő. Egyébként én is költő vagyok. Tetszik tudni, attól tartunk, hogy delirium tremens. Egyébként az én nevem Ryuhin.
5: Ivott?
6: Nem, azaz, hogy néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy...
5: Svábbogarat, patkányt, ördög fiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni, kedő kutyát nem szokott látni.
6: Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is, teljesen normális volt.
5: És miért van a

0: doktor.
1: Miért akar panaszt tenni?
2: Na azért, mert makkegészséges létemre megfognak és ideurcolnak a Dili házba.
1: Ez nem Dili ház, hanem klinika. De tulajdonképpen miért hozták ide?
2: Tudom is én, rohadtak. Megfogtak, megkötöztek mindenféle rongyukkal is be a teherautóba.
1: Szabad kérdeznem, miért jelent meg alsó neműben az étteremben?
2: Miért? Mert megfürödtem a Moszkva folyóban, és valaki ellopta a ruhámat, és ezt a kacatot hagyta ott helyette. Mesztelenül mégsem mehetek végig Moszkván. Ezt kellett fölvennem, és siettem az étterembe.
1: Miért sietett? Valami hivatalos találkozója volt?
2: Erdeget. Egy külföldi konzultást hajszolok.
1: Miféle konzultánst?
2: Ismerte Berlioszt?
1: A zeneszerzőt?
2: Miféle zeneszerzőt? Ja ne, hát az más. Az csak névrokon, ami is a Berlioznak.
3: Mihail Alekszandrovics Berliozt, a Tömegír nevű irodalmi szervezet elnökét, az este elgázolta a villamos, a patriárka...
2: Ne fecsegj! Hisz fogalmas sincs semmiről. Nem te voltál ott, hanem én. A konzultáns szándékosan küldte a villamos alá.
1: Alá lökte?
2: Na, hogy lökte volna? Az effélének nincs arra szüksége. Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember csak fogja a fejét. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.
1: Önön kívül ki látta még azt a konzultánst?
2: Az a baj, hogy csak Berlioz.
1: Úgy. Növél egy felvételi lapot. És miért nem tudta elfogni?
2: Arról van szó, hogy az a konzultáns. Mondjuk ki, nyíltam az a gonoszszal cimporán.
1: Nyugalom.
2: Igen, a sátánnal ez kétségtelen. Igen. Személyesen beszélt Poncius Pilátussal. Na ne nézzen így rám, ne nézzen rám, kérem. Igazat mondok, mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot. Egy szóval járt Pilátusnál, ezért kezeskedem.
1: Helyes.
2: Éppen ezért hiába eredtem utána, az ilyet nem lehet csak úgy elfogni. Az ám, még ketten csatlakoztak hozzá két jó madár, egy törött csiptetős, hóri horgas, pepita ruhás alak, meg egy valószínűtlenül óriás kandúr, amely önállóan utazik a villamoson.
1: Értem.
2: Micsoda? Már 2 óra? És én itt vesztegettem az időmet? Hol a telefon? Rendőrség! Igen. Ügyeletes elvtárs, intézkedjen azonnal, hogy küldjenek ki 5 motorbiciklis járőrt géppuskával. Egy külföldi konzultást kell elfogni. Tessék! Hát jöjjenek, értem, én is magukkal megyek. Tessék! Itt hontalan beszél a költő a bolondok házából. Ha?
4: Mi a címük, doktor?
2: Egy pillanat! Ha? Halló! Halló! Hallják! Na jó, akkor a viszontlátás.
1: Várjon! Hova siet? Késő éjszak egy szál alsó neműben.
2: Engedjenek, jó! Elengednek vagy sem? Hát így vagyunk. Ajánlom magamat! Engedjenek! Állatok! Engedjenek!
1: Rendben, Batte. Mindjárt aludni fog.
2: Banditák! Utolálók! Hát mit képzelnek?
5: Még ilyet. Hát mégis bekaszlisztak. Bánom is én. Majd megadják az árát. Én figyelmeztettem magukat. Engem már csak Pilátus ér.
1: Fürdőt, utána vigyék a 117-esbe, ápolót mellé.
3: Mi baja van, doktor?
1: Feltehetően skizofrénia. Az átélt izgalmak váltották ki.
6: Jaj.
7: Mi bajod?
6: Szörnyű látvány volt, ahogy gurult a kopasz feje.
7: Mi?
6: Kövezeten. Szegény Misa.
7: Na és?
6: Szörnyű.
7: Elvégre nem vagyok se komája, se súgora.
6: Szörnyű.
7: Igazából nem is nagyon ismerte.
2: El kell kapni azt a konzultánst a sátáni képével.
7: A konzultánst?
6: Ki tudja, mit követ még el.
7: De hát mit izgultam úgy miatta?
6: Előre megmondta.
7: Mit?
6: Hogy Berlioznak levágják a fejét.
7: Hogyan kérem?

0: Azért mégsem mindegy.
1: Arról van szó, hogy a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyéniség. Ez kétség.
0: Mágus!
1: De hisz éppen ez az érdekes benne.
0: Helyben le kellett volna lőni.
1: Dehogy kellett volna. Szépen ki kellett volna faggatni, mit tud még Pilátusról, meg arról a rabról. Hogy is hívták?
0: Hazugság volt az egész história.
1: Jézsua! Jézsua!
0: Értsd meg! Az a konzultáns gyilkos!
1: Hogyan? A villamos előtött egy lapszerkesztő. Azért alatt nem szűnik gyilkos. Meg. Jön egy új szerkesztő, talán még fecsegőbb, mint Misa volt.
2: Ha nem gyilkos, akkor meg mi?
1: A konzultáns? Talán inkább nagy ember. És én világgá üztem. Én marha! Marha!
3: Az?
4: A holdfényes erkéről egy 38 év körüli egyesorrú, riadt szemű férfi nézegetett befelé óvatosan a rácson át. Amikor meggyőződött róla, hogy Iván egyedül van, félrehúzta a rácsot és belépett a szobába. Iván ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató lábán papucs van, s vörhenyes házi köntöse alatt pizsamát visel. Megengedi, hogy leüljek.
1: Tessék, hogy jutott be ide?
4: Már egy hónapja elcsentem a nővértől ezt a kulcscsomót, s minden erkérácsot ki tudok nyitni az emeleten. Olykor meglátogatom egyik-másik szomszédomat.
1: Ha ki tud menni az erkére, akár meg is lóghat innen. Vagy nagyon magas?
4: Nem azért nem szököm meg, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem. Nos hát, üldögéljünk.
1: Üldögéljünk.
4: Jó. Remélem, nem dühöngő. Mert tetszik tudni, én nem szeretem a lármát, erőszakot, vitát, meg máseféle zűrzavart. A legjobban a kiabálást utálom, akár düh, akár szenvedés okozza. Nyugtasson meg, kérem. Csak ugyan nem dühöngő, ugye?
1: Tegnap este összevertem egy illetőnek a pofáját.
4: Az ok?
1: Hát, meg kell vallanom, nem volt rá okom.
4: Miért fejezi ki magát ilyen csúnyán? A pofáját. Elvégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából milyen is van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca. És ezt összeverni. Ilyesmit soha többé ne tegyen. Mi a foglalkozása?
1: Költő.
4: Bocsánat. Szabad a nevét.
1: Hontalan. Önnek nem tetszenek a versei?
4: Nagyon nem tetszenek.
1: Mit olvasott tőlem?
4: Egy árva sorát sem olvastam.
1: Akkor honnan tudja, hogy rossz, amit írok?
4: Nem elég az, amit a többiektől olvastam. Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsület szavára. Mondja meg. Jók a versei?
1: Rémesek.
4: Ne írjon többet.
1: Ígérem és fogadom, nem írok többet. Itt a kezem.
4: Miért került ide?
1: Poncius Pilátus miatt. Tessék!
4: Mondja el, hogyan történt?
1: Miért lepődött úgy meg?
4: Könyörögve kérem, mondja el.
1: Ismeri Berlinozt?
4: A szerkesztőt.
1: És egyben a tömegírelmet.
4: Igen, ismerem.
1: No. Tegnap este elgázolta a villamos a Patriárka tónál.
4: Miért nem Latunszkit, a kritikust, vagy Lavrovicsot, az irodalmárt? Jó, folytassa, kérem. Mondjon el mindent részletesen, sorjában.
1: Nos, tegnap úgy alkonyattájban a tó felé sétálgattunk Berlinozzal. Ugyanis egy vallás ellenes poémát rendelt nálam, és hát elég alapos kifogásai merültek fel. Egyébként rekkenő hőség volt.
5: A te Jézusod, Iván, hát hogy is mondjam... húsvér eleven alakká sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor élt a földön.
4: Mutja csak, meséljen.
6: De Misa, én igazán minden elképzelhető rossz tulajdonsággal felruháztam Jézust.
5: Jaj, a probléma nem az, hogy Jézus milyen volt, jó-e, rossz-e. Azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt. Minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi egyéb. Ja, ezt a forróságot, de ígyunk valami.
4: És aztán? A hosszú fasor kihalt volt. A padokon nem ült egyetlen lélek sem. Megálltunk a sör, ásványvíz feliratú bódi előtt.
6: Ásványvizet kérek.
7: Ásványvíz nincs.
5: Sör van?
7: Estére hozzák.
5: Na, hát mi van?
7: Kajszi barackszörp, de meleg.
5: Jó, adjon kajszi barackszörpöt.
4: A szörp dús sárga habot vetett, és a levegőt fodrászművész szaga töltötte be. Felhajtottuk a szörpöt, és azon nyomban csuklani kezdtünk.
5: Üljünk le arra a padra.
6: Jó. Üljünk le.

0: Ferris.
1: میشده.
2: شوشمه این رستم فیره بیست و شاسیبم کی مریولتم الفو بکوتاز نیکی سلووتسک با
1: آفنه
2: بودانیز لاتوت
1: میت
2: است ات میم فورچا هوری هرگاش پپی تالاک a fején zsokésapka. Ott van, vagy pedig csak...
1: Nem látok senkit.
2: Teljesen átlátszó. Nem. Nem, ez lehetetlen. Lebeg.
1: Lebeg. Na. Na? Jobban vagy?
2: Az ördög itt. De, mivel majd, hogy meg nem ütött a guta a hőségtől, de még halucináltam is. Na, szóval ide figyelj. Ne gondolj senki másra, mint például a híres alexandriai historikusra, Filonra, vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra, akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezést.
1: József. Azt a rohadt szörpöt.
2: Ha pedig Tacitusszal akarnál védekezni, meg kell, hogy mondjam neked, hogy a híres Annálesek 15. könyvében, annak is a 44. fejezetében a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás. Hamisi.
1: Mit nézel?
2: Egy ember ott jön. Ezt se látod?
3: Valóban a hársak alatt közeledett valaki. Mióta csak ott ültünk az első ember. Hogy nézett ki?
4: Finom, szürke öltönyt viselt.
5: Minden a lábán egyetlen
4: külföldi cipőt. A hóna alatt
5: nácsipkarácsa,
4: melynek fekete fogantyúja pudli fejet formázott.
5: Keleti mintára alkották.
4: Jobb szemmel fekete,
5: aki valójában bal... sohasem élt.
4: Hogy nem? Zöld.
5: Soha sem élt. Ezt kell kidomborítanod a költeményben.
3: Aztán az idegen hozzánk ért, ránk sandított, majd váratlanul leült a szomszédos padra. Két lépésnyire tőlünk.
4: Bocsánat. És a szemöldöke?
3: A szemöldöke? Hát, fekete. De az egyik magasabbra húzódott, mint a másik. Én rögtön tudtam, hogy angol vagy német. Egy szó, mint száz. Külföldi.
5: Jézus előtt már egy egész sereg Isten fia született, mint például a föníciai Adonis, a frig Attis, a perzsa Mitras. Azaz, hogy pontosabban szólva egyik sem született meg, egyik sem létezett, tehát Jézus sem. Ezt, érted? Ezt kell megírnod. Ugyanis a mitológiák... Hát ez...
6: Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket. Tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel, hogy megengedik, hogy ide üljek?
2: Parancsoljon.
1: Üljön.
6: Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sohasem létezett.
2: Jól hallotta, kérem, valóban azt mondtam.
6: Milyen érdekes. Ön egyet ért ezzel az állítással?
1: 100%-ig.
6: Bámulatos. Önök tehát ateisták?
2: Igen, ateisták.
6: Mind a ketten? Hát ez igazán elragadó.
2: A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség. Mi már tudjuk, hogy Isten nincs.
6: No, engedjenek meg még egy kérdést. Ha Isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét? És általában ugye a földi eseményeket.
1: Ki más, mint maga az ember?
6: Bocsánat. Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes, hát nem túlságosan rövid időszakra. De az ember sajnos, az ember mondjuk Kiszlovodszkba készül.
1: Tessék?
6: Hová? Mondom, Kiszlovodszkba például. Aztán hogy nem egyszer csak elbotlik és a villamos alá esik. Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így. Nem helyesebb vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett?
2: Senki sem tagadja, hogy az ember halandó. Mindazonáltal...
6: Hogyan? Halandó. De nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen váratlan halandó. Általában senki nem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.
2: Hát ez azért túlzás. A mai estémet több-kevesebb pontosággal meg tudom mondani, persze, ha nem esik a fejemre egy tégla.
6: A tégla sohasem esik le magától. Nem, ön másféle halállal fog meghalni.
1: Micsoda?
5: Ó, ugyan talán még azt is tudja, hogy milyennel. Igen? És megmondaná?
6: Nagyon szívesen. Egy-kettő, Merkurius a második házban. A hold eltűnt, hát sírt, sárnyi sokan az este.
5: Levágják a fejét.
1: No, de...
5: Úgy. És kik vágják le a fejemet? Az ellenség? Intervenció?
6: Nem. Egy...
5: Na, kicsoda?
6: Egy fiatal orosz nő. Komszomoltam.
5: Már bocsássad meg! Ez még sem nagyon valószínű.
6: Én is nagyon kérem, bocsássatnak meg. Már az imént szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este? Már amennyiben ez nem titok.
5: Ó, semmiféle titokról nincs szó. Most hazamegyek a Szádovájára, este 10-kor pedig ülést tartunk a tömegírben, és én elnökörök.
6: Ez sajnos lehetetlen.
5: Ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
6: Azért, mert Annuska már megvette a napraforgó olajat. Sőt, nem csak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem tartják meg.
5: Engedjen meg... Hogy kerül ide a napraforgóolaj, és miféle Annuskáról van szó?
1: Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj. Mondja, kérem, még nem fordult elő önnel életében, hogy elme gyógyintézetbe csukták?
6: De
0: mit mondott? Na.
6: Nem is egyszer. De sajnos egyszer sem kérdeztem meg az elme gyógyászattól, hogy mi az a skizofrénia.
5: Ege.
6: Ezt már majd önnek személyesen kell megtudakolnia tőlük. Iván Nikolájevics.
1: Honnan tudja a nevemet?
6: Na már engedje meg, Iván Nikolájevics, ki ne ismerné magát. Literaturnája gazéta, na várni csak, nem az ön fényképe? És alatta a vers.
1: Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? Szeretnék valamit mondani a barátomnak.
6: Hogyne, tessék, olyan kellemes. Itt a hársfák alatt. Én igazán nem siessek sehová.
1: Ide, hallgass, Misa, ez az alak kém. Orosz emigráns, aki ide merészkedett.
5: Azt hiszed?
1: Gyere, tartóztassuk fel, nehogy meglógjon.
6: Bocsássanak meg, hogy a vita hevében elfelejtettem bemutatkozni. Tessék, kérem, itt a névjegyem, az útlevelem, és a meghívó levél, hogy jöjjek Moszkvába konzultálni.
5: Ja, ne tessék zavarba hozni, de ne tessék csak eltenni.
6: Köszönöm.
1: Ön német?
6: Mármint, hogy én? Igen, talán. Talán német vagy.
1: De kitűnően beszél oroszul.
5: Hát persze. És mi a szakmája?
6: A fekete mágia professzora vagyok.
5: A fekete mágia?
6: És historikus. Ma este érdekes história színhelye lesz a Pátriárka tó, illetve a Bronnája utca. Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.
5: És elmondott egy történetet Pilátusról és Jézusról. Elmondta, vagy csak álmodtam? Nem álmodhattam, mert akkor Berlioznak ugyanazt kellett volna álmodnia. Úgy kezdte, hogy... A tavaszi Niszánhónap 11. napján kora reggel Judea prokurátora Poncius Pilátus vérvörös bélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban.
0: Igen.
6: Utolsónak az a katona
0: vált. És hogy fejezte be?
6: Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállán. Pilátus kezével védekezve a porfelhő ellen elégedetlenül ráncolt a homlokát. Aztán tovább indult a palotakert kapuja felé. Mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
0: Tudtam! Mindent előre tudtam! Folytassa, kérem! És aztán mi történt?
5: Közben ránk is teledett. Az égbolt, mint egy kifakult Moszkva felett, és kirajzolódott rajta a teléholdben. Nem aranyban, hanem fehéren. A padok megkeltek a hársfák alatt, és lágy, esties hangok jöttek a tó felől.
0: És Berlioz mit mondott?
5: Hát attól tartok, senki nem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmesélt nekünk, az valójában meg is történt.
6: Dehogy! Van, aki megerősítheti.
7: A dolog tudnélik úgy áll, hogy
3: én magam is jelen voltam.
7: Ott az oszlopcsarnokban, Poncius Pilátussal, titokban, hogy úgy mondjam, inkognitóban. Éppen csak egy kicsit súgtam neki, de el ne árulják senkinek. Tartsák szigorúan titokban.
5: Ahhoz emigráns kém, hülyének teteti magát, hogy kifogasson. Nem látod a szemét, őrül.
8: Ön mióta tartózkodik Moszkvában?
7: Most érkeztem ebben a minutában.
8: És hol a pontjász, a kedves professzor?
7: Nekem? Sehol.
1: Sehol?
7: Mit úgy, és talán ördög sincsen?
1: Ördög?
5: Nem mondj neki ellent.
1: Ördög nincs, nem létezik.
7: Hát ez aztán érdekes. Hogy van ez itt maguknál? Az ember akár kiről kérdezősködik, az nem létezik? Tehát valóban nincs ez az utolsó szavunk? Ez?
5: Na,
7: ez?
5: Na, csillapodj, drága professzor, csillapodj. Na, üldök ilyen csak egy kis ideig a barátommal. Én kiszaladok ide a sarokra, egyet telefonálok, aztán elkísérjük önt, ahova akarja, hiszen nem ismeri a város.
7: Tessék, csak telefonálja.
5: Igen.
7: Várjon, könyörögve kérem, még utoljára a búcsúzás előtt. Legalább azt higgye el, hogy az ördög létezik.
1: Jó, hamarosan ön is tapasztalni fogja.
5: Helyes, nagyszerű, mindjárt visszajövök!
9: A kijárat közelében egy padról hórihorgas Pepita ruhás alak állt föl. Olyasféle, amilyen Berlioz káprázatként látott az imént. És megmutatta neki a kijárati forgókeresztet, amely az alatta húzódó villamos pályára figyelmeztet. Volant felé fordultam, aki kérdezett valamit tőlem, és amikor újra Berlioz után néztem... Oda rohantam! Láttam, hogy egy sötét, kerek tárgy gurul ki a kocsi alól, és ugrándozik a kövezett lejtőn. A Berlioz levágott feje. Nem értettem. Hogyan lehetséges, hogy az imént még beszélgettünk, most meg...
7: Berlioz, de vajon miért ő? Folytassa, kérem, folytassa!
10: Ne lejeste!
11: Nézd már!
10: Szabályosan nem lejeste!
11: Nőd ezen a kocsit, milyen fiatal és csinos! Biztosan komszomorka!
10: Ja Istenem! Én csak annyit láttam, hogy szegény... Jaj, de rémes, nincs neki feje! Át akart menni a sineken, de látta, hogy jön a villamos, visszalépett a forgókereszthez, meg akart kapaszkodni, de lecsúszott a keze a küllőről, és korcsolyázott, síklott le a lejtőn, mint valami jégpályán. Igen, egyenesen a sinekig. Ott meg hanyatt esett. Ez a nagy kocsi meg rá! A mentők!
12: Annuska, anuka, mi Annuskánk innen a Szadovájáról?
9: Annuska.
12: Mi ott a történet?
9: Ne Annuska!
12: Én úgy éjek, napraforgó olajat vett a boltban, azt eltörte a literes üveget a forgókereszten.
9: Napraforgó olaj.
12: A szokjája is csupa olaj lett, tűmit káromkodott miatt az a szegény ember, is biztos az olajon csúszott le a sinekre.
5: Vajon szint? Ki maga?
3: Nem érteni. Nem beszél orosz.
9: A konzultáns ezzel sarkon fordult, és elindult a másik kijárat felé. A törött csiptetős Pepita ruhás alak, aki már mellette ült a padon, előtte ugrándozott és feltartott. Aztán, mintha földnyelte volna el. Amikor a fasor végén újra megpillantottam a konzultást, már hárman voltak. A Pepita ruháson kívül egy kantúr is csatlakozott hozzá, amely a két hátsó lábán járt, és akkora volt, mint egy vaddisznó.
7: És aztán szem elől vesztette őket.
9: Még nem. Futni kezdtek én a nyomukba. Kérve egy forgalmas útra, a kantúr egy 10 kopejkással kezében fel akart szállni egy induló villamos.
7: Fizetni akart? És a kalauznő?
9: Visítozni kezdett. Macskával nem szabad, sics! Mire a kandúr az ütközőre úrott, és úgy ropogott el.
7: pompás, nagyon mulatságos.
9: A Pepita ruhás másfelé tűnt el. A konzultáns meg különböző sötét sikátorokba csalt maga után. Ahol aztán valóban nyomát vesztettem. Kerestem tovább, még a Moszkva partján is. Aztán eszembe jutott az írókétterme. Ott aztán nem hittek egy szót sem az egészből. Egy szót sem, érti?
3: Ne csodálja, barátom, az ő fantáziájukkal.
9: és végül úgy dübegurítottam, hogy onnan egyenesen ide kerültem. Most már érti? Érti, ugye, hogy Poncius Pilátus miatt? Illetve... hát igen. A konzultáns.
7: Szerencsétlen költő. Hát maga az oka mindennek, aranyom. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül, sőt, pimaszul viselkedni vele. És még hálás lehet, hogy ilyen olcsón megúszta.
9: De hát, ki az illető voltaképpen?
7: Mihelyt leírta a külsejét, én már sejtettem. Komolyan mondom, csodálkozom Berliózon. Ő, amint hallottam, mégiscsak olvasott életében egyet mást. Az első szavai után rá kellett volna ismerni. Egyébként, bocsánatot kérek, hogy kereken kimondom. Maga ugyebár, ha nem csalódom, eléggé műveletlen.
9: Vitathatatlanul.
7: Mindjárt gondoltam. Hiszen a két különböző szeme, ahogy leírta, meg a szemöldöke. Bocsásson meg, maga talán még a Faust című operát se hallotta.
13: Volt rá jegyem, aztán kaptam egy szanatóriumi beutalást Jaltában.
9: De mondja meg végre, hogy ki az illető?
7: Nem. Félek, még rohamot kapna, orvos, injekció. Nem, kérem! Jaj, mennyire sajnálom, hogy nem én találkoztam vele, hanem maga.
9: És miért akart vele találkozni?
7: Nem, hagyjuk ezt. Nem, egyáltalán nem fogok.
9: Szóval maga semmi.
7: Beszéljünk másról.
9: De kérem!
7: Jó. Rendben van. Furcsa dolog ez. Nézze, én ugyanazért ülök itt, amiatt maga. Tudnék, Poncius Pilátus miatt.
9: Maga is?
7: Tudnélik, regényt írtam róla. Még tavaly.
9: Maga író?
7: Én mester vagyok. Valaki így hívott. Mester.
9: De mi a neve?
7: Nekem nincs többé neve. Lemondtam róla, mint minden egyébről az életben.
9: És hol a regénye? Hadd olvasom el.
7: Amikor elkészült a kézirat, amikor tavaly augusztusban elkészült, és én kiléptem vele az életbe, az életem véget ér. Az irodalom világa. Akkor kerültem bele. Iszonyatos. Megijesztett engem az ember. Rettenetesen megijesztett.
9: Kicsoda?
7: Hát a szerkesztő. Hiszen mondtam, hogy a szerkesztő úgy nézett rám, mintha dagadt volna az ábrázatok valahogy kancsadul, és még vihogott is hozzá, mintha zavarban volna, gyűlögette a kézirat szélét, és krákogott.
14: Mióta ír a polgártárs? Ez az első munkám. Eddig miért nem hallottunk magáról?
7: Mert eddig ez?
14: Azelőtt nem írtam. Tulajdonképpen kicsoda ön? Már úgy értem, honnan jött?
7: Képzettségem szerint történész vagyok. Egy múzeumban dolgoztam.
14: Hol?
7: Itt, Moszkvában. Aztán megnyertem a főnyereményt a kötvényemmel, ott hagytam az állásomat, és megkihűltem regényt írni Poncius Pilátusról.
14: Addig miért nem írt róla? És bocsásson meg, ki adta az ötletet, hogy ilyen különös témáról írjon regényt?
9: Ki volt ez?
7: Magáról a regényről egy szót se szólt. Végül nem állhattam tovább, és kereken megkérdeztem, hajlandó-e közölni a regényemet, vagy sem. Ebbegett, habbogott végül azt felelte, hogy efelől nem dönthet egymaga.
9: De ki volt az a szerkesztő?
14: Művével ugyanis meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának, név szerint Latunszki kritikusnak és Lavrovics irodalmának. Kérem, hogy nézzen fel hozzánk úgy 2 hét múlva.
7: De gyönyörű idők voltak az előtt. Az volt az aranykor. Télen kályhámban örökké lángult a tűz. Én pedig dolgoztam a regényemet. És amikor kitavaszodott, ablakaimból az eleinte még kopár, utóbb kizöldülő, lombosodó orgonabokrokat nézegettem. És akkor történt valami, ami túltett a 100 000 rubeles nyeremény. Pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezésre.
9: Fej, köpeny, vérvörös, bélés.
7: Úgy van, pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. Mi sem természetes. Sétálni is jártam.
9: Mi történt?
3: A nő sárga virágot vitt a kezében. Valami ronda, fertelmes sárga virágot. Nem tudom, minek hívják, de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában. És a sárga virág élesen elütött sötét tavaszi kabátjától. Igen, sárga virágot vitt. A Tverszkájáról befordult egy mellékutcába, és ott visszanézett. Ismeri a Tverszkáját, ezer meg ezer ember sétál rajta, de ő csak engem látott. Esküszöm, engem nézett riadtan, szinte fájdalmasan. Szíven ütött. Nem is annyira a szépsége, inkább a mélységes magányosság, ami a szeméből áll. Én is befordultam a mellékutcába, követtem a sárga jelt. Némán haladtunk a Birbegulba kis utcán, én az egyik oldalon, ő a másikon. Éreztem, hogy meg kell szólítanom, és attól féltem, nem tudok kinyögni egyetlen egy szót sem. Ő pedig elmegy, eltűnik, soha többé nem látom. És akkor...
15: Tetszenek önnek a virágai?
3: Úgy rémlen, a néptelen szűk utcában visszhang kél. Visszaverődik a mocskos falakról. Átsiettem hozzá túloldalra, és határozottan azt feleltem. Nem.
15: Ön nem szereti a virágot?
3: Dehogy nem szeretem. Csak nem az ilyet.
15: Hát miért szeret?
3: A rózsát.
16: Folytassa, és nagyon kérem, ne hagyjon ki semmit.
3: Folytassa. A folytatást maga is kitalálhatja. A sárga csokrot a nő bocsánat kérő mosolya a csatorna nyílásba dobta, utána fekete kesztyűs kezét átfűzte a karomra. Igen. A szerelem úgy termett ott közöttünk, ahogy egy szűk sikátorban a gyilkos pattanerő a föld alól.
16: Villámcsapás! Finkés sújthat le így az embernek.
15: Nem, nem. Nem így volt. Mi már réges-régen szerettük egymást. Sokkal-sokkal az első találkozásunk előtt. Még azt se tudtuk, hogy a másik a világon van.
16: Amikor te még egy másik férfival éltél.
3: Én meg azzal a...
16: Na, szóval a...
15: Kivel?
3: Hát, na, minek is hívták?
15: Te házas voltál?
3: Hát persze. Azzal a
16: Várénykával, vagy Mányecskával? Nem, mégis csak Várénykával. Szóval a múzeumból, csíkos ruhában járt.
3: Egy szóval, nem emlékszem rá.
15: Te tudod, miért indultam el aznap azzal a sárga virágcsokorral? Azért, hogy végre rád találjak. És ha ez nem történik meg, én megmérgeztem volna magam. Olyan üres, olyan sivár volt az életem.
3: Akkor már a titkos feleségem volt. Minden délután eljött hozzám, de én már reggeltől fogva vártam. A májusi záporok idején, amikor zúg várat be a kapu alá, víz elöntéssel fenyegetve menedékünket, begyújtottunk a kájhába, és krumplit sütöttünk. Krumpli gőzölgött, fekete héja bepiszkította ujjainkat. A kis odut kacagást töltötte, de kinn a kertben a fák eső után lerázták magukról törött fehér kajacskáikat. Közben lázasan dolgoztam a regényen, amely nőttön nőtt, és az asszonyt valósággal magába nyelte. Hegyes körmű finom ujjait hajába mélyeztve, órákig olvasta a kéziratot. Hír, dicsőséget jósolt, bátorított. Akkor kezdett mesternek szólítani.
15: Lévi Máté az inge alatt kotorászott, és pergamentekercset húzott elő.
3: Néha fennhangon dallamosan idézett egyes részleteket, és váltig állította, hogy ebben a regényben az ő életét írtam meg.
15: Pilátus fogta, kibontotta, és hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől e féléket olvasott. meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
7: Augusztusra elkészült a kézirat.
15: Ekkor Pilátus összerezdent, mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak tűntek szemébe. A legnagyobb bűn a gyávaság.
16: És aztán két hét múlva mit válaszolt a szerkesztő?
7: Megszett. Ja, igen, persze. Egy nő fogadott, akinek a két szeme az orrára kancsalította sok hazudozást.
16: Lapsenyikova, a szerkesztőségi titkárnő.
7: Nagyon könnyen lehet. Most tehát attól a titkárnőtől meglehetősen mocskos, viharvert állapotban visszakaptam a kéziratomat.
17: A folyóirat két évre el van látva anyaggal.
7: Gondosan ügyelt rá, hogy elkerülje a tekintetemet.
17: Regények közlése ezek szerint nem aktuális.
7: Igen, igen, és ekkor kezdődött. Jaj, iszonyatos. Iszonyatos.
16: A szerkesztő tehát Berlioz volt. Most már értem. Értem, miért kellett nekem septében poémát összeütnöm arról, hogy Jézus nem létezett. De ki volt az a titokzatos konzultáns, aki tegnap este a pátriárka tónál elmondta nekem a maga regénye egy részét?
7: Az első fejezet.
16: Ki volt az? Azt mondta, tudja? Meg kell mondja, ki volt.
7: Végre is bárkitől megtudhatnám. A sátán.
16: Lehetetlen. Sátán nem létezik. Hol az a regény?
7: A regény nem létezik. Több mint egy fél esztendeje elégettem a kéziratot. De az nem ég el. Kézirat sohasem ég.
18: A mester és Margarita. Az első részt hallották.
19: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: A mester és Margarita.
1: A mester éjjel 2 órakor arra ébredt, hogy beteg. Úgy rémlett az őszi éjszaka, benyomja az ablaküveget, elárasztja szobáját, és ő megfúl benne, mint a tintában. Ordítva felugrott, föl akart rohanni a felső lakásba házigazdájához. Aztán a kályhához vonszolta magát, és benyújtott. Amikor már lobogott a tűz, kinyitotta a kályha ajtót. A hőség az arcába lehelt, égette a kezét.
2: Éreztek, hogy beteg vagyok. Gyere, gyere, gyere!
1: De nem jött senki. Elővette Poncius Pilátus a kéziratát. Az ablakot verte az eső. A tűz vízfénye reszketett a gyanútlan regény.

0: jobban mentsék. Csak egyetlen hang.
1: Nem lehetünk eléggel vigyázatosak. Az ellenség azon próbálkozott, hogy Jézus Krisztus apológiáját sem vészemes hajtói.
0: Ez Arimán volt. Igazán mulatságos.
1: Felhívunk mindenkit, sújtsunk le még hozzá kemény ökönlel arra az aláholó pilátuskodóra, aki Jézus Krisztus próbálta becsempészni a szovjet sajtóba.
0: Pilátuskodó? Ez meg Lavrovics.
1: Az ohit harcosának Orftán.
0: Platonszki.
1: Jézus Krisztus apologiája. Az ohit harcosának.
0: Azért vagytok olyan dühösek, mert nem azt mondjátok, amit mondani akartok. Ugye nem?
1: Pilátuskodó!
0: Ne! Ne! Ne!
1: Olvasodjatok
0: tőle!
1: Pilátuskodó!
0: Nem a cikkeitek tőle, hanem egészen más dolgoktól, amelyeknek semmi köze ez a regényhez.
1: Olvasodjatok!
0: Elég! Elég!
1: Elég!
0: Olvasodjatok! Elég! Elég! Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere! A tűzbe vele! A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj! Pusztulj!
2: Add ide! Add ide! Add csak!
0: Pusztulj! Veszed! Veszed! Veszed!
2: Mi?
0: Mi? Tűz! Emészd meg! A tiéd! A tűz!
2: Nisan hónap 14. napján, kora reggel, Júdea prokurátora, Poncius Pilátus.
0: Nesze!
2: Vérvörös bélési fehér köpenyben, katonás léptekkel megjelent a fedett poszlopcsarnokban, amely nagy Heródes palotájának két szárnya között húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát, a megvirradó nap nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolajszagot árasztanak, s az őrség, bőr, lószerszám meg verejték szagába is ez az átkozott rózsa illat vegyül.
3: Istenek, Istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség, ez megint a szörnyű főfájás, a hemikránia. Nincs ellene orvosszer, nincsen tőle menekvés. A legjobb, ha meg sem mozdítom a fejemet.
4: A szökőkút mellé a mozaik padlóra már oda készítették a karosszéket. A prokurátor nem nézett senkire, leült. Titkára egy pergamenlapot helyezett kinyújtott kezébe.
3: Köszönöm. A vádlott Galileába való?
5: Igenis, prokurátor. Neked kell megerősítened a Sinhedrion hozta halálos ítéletet.
3: Vezessétek elém.
4: A fiatal férfi ócska szakadozott világos kék kitont viselt. Keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, melyre alvat vér száradt.
3: Te úszítottad a népet, hogy lerombolja a jerusalemi szentélyt?
5: Hidd el, jó ember!
3: Engem szólíts jó embernek? Tévedsz. Jerusalemben azt terjesztik rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok. És ez igaz. A vádlott jó embernek szólít. Magyarázd meg neki, centúrió, hogy kell velem beszélni.
6: Igenis, prokurátor.
5: Ne üss meg!
6: A római prokurátort nevezni hegemonnak. Más szót nem szabad mondani, vigyázban állni, érted, vagy megüsselek?
5: Értem. Nem is meg.
3: Hagyd. Név.
5: Az enyém?
3: Ne tettesd magad butávnak, mint amilyen vagy. A magam nevét tudom. A tiéd?
5: Jésua.
3: És még?
5: Hanucri.
3: Mit jelent?
5: Azt, hogy názareti, vagy hogy őrző.
3: A lakhelyed?
5: Nincs lakhelyem. Városról városra járok.
3: Egy szóval csavargó vagy. Vannak hozzátartozóid?
5: Nincs senki. Egyedül vagyok a világon.
3: Írni, olvasni tudsz?
5: Tudok.
3: Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népet.
5: Soha életemben, jó Hegemon. Soha nem akartam lerombolni a templomot, és senkit nem uszítottam ilyen értelmetlen cselekedetre.
3: Ünnepre sokfajta ember csődül ebbe a városba. Van köztük mágus, jövendőmondó, gyilkos. Hazudozó is akad. Te például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan meg van írva, a templom lerombolására uszította a népet. Így vallottak a tanuk.
5: Azok a jó emberek... Hegemon, mindent összezavartak, amit mondtam. Azért, mert az a jó ember nem jegyezte föl híven a szavaimat.
3: Ne jázd az őrültet, te lator.
5: Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem mondtam mindamból, ami ott fel van írva. Én kérve kértem, légy szíves, égesd el a pergamenedet. De kitépte a kezemből, és elszaladt vele.
3: Kiről beszélsz?
5: Lévi Mátéról. Vámszedő volt. Szóba elegyedtünk, eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, de mire végighallgatott, lassan megenyhült. A végén eldobta a pénzét, és azt mondta, velem jön. Azóta társam úr szegődött.
3: Lévi Máté?
5: Igen, Lévi Máté.
3: De valamit mégis szóltál a templomról, valamit mégis...
5: Arról beszéltem, Hegemon, hogy az óhit temploma összeomlik és fölépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék.
3: Vigyék el, akasszák föl. Iszonyú ez a fejfájás. Mérget ide egy teli serleggel.
7: És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó? Miért beszéltél az igazságról? Fogalmad sincs róla, hogy mi az? Mi az igazság?
3: Istenek, ez nem tartozik ide. Az agyam cserben, hogy adjatok mérget.
5: Az igazság mindenekelőtt az, hogy te néked, Hegemon, fáj a fej. Annyira fáj, hogy kis hitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőd, hogy velem beszélj, míg az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is a hóhírod vagyok, és ezt mód felett sajnálom. De a kínjaid nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlt.
3: De!
5: Azt tanácsolnám neked, hagyd el egy időre a palotát, és indulj gyalogsétára a környéken. Az ivatal csak később, estére tör ki. Szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek úgy hiszem téged is érdekelnének, és szívesen megosztanám veled őket, annál is inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol. Csak az a baj, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Pedig vald be. Az mégsem lehet, hogy egy ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed, Hegemon. Úgy hiszem, vége a főfájásnak. És én örülök ennek.
3: Hordozzátok el a kezét. Vald meg, ugye te nagy gyógyító vagy, orvos?
5: Nem, prokurátor, nem vagyok orvos.
3: Honnan tudtad, hogy szeretem a kutyámat?
5: Mi sem egyszerűbb. A kezedet végighúztad a levegő, mintha meg akarnád simogatni.
3: Értem. És tehát orvos vagy, ugye?
5: Nem, hidd el, nem vagyok orvos.
3: Jó, ha mindenáron titkolni akarod. Az ügyhöz ennek nincs közvetlen köze. Azt állítottad tehát, hogy nem úszítottad a népet, hogy rombolják le, vagy égessék föl, vagy valamilyen más módon pusztítsák el a templomot. Esküdj meg, hogy nem cselekedtél semmilyen félét.
5: Mire akarod, hogy esküdjem?
3: Mondjuk az életedre. A pillanat alkalmas, hogy megesküdj rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, ha nem tudnád.
5: talán bizony azt hiszed, Hegemon, hogy te függesztetted föl. Nos, akkor nagyon tévedsz.
3: Én elvághatom azt a hajszálat.
5: Ebben is tévedsz. Csak az vághatja el a hajszálat, aki fölfüggesztette. Ugye elismered?
8: Ha most sem tépeti ízekre.
9: Nem.
3: Most már nem kételkedem benne, hogy a jeruzsálemi szájtátók csapatostól szegődtek a nyomodba.
8: Bámulatos.
3: Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mondd csak, igaz-e, hogy a susai kapunát vonultál Jeruzsálemba, Szamárháton, és a csőcselék, amely kísért, úgy köszöntött, mint valami prófétát.
5: De hiszen nincs is Szamaram, Hegemon. Igaz, valóban a susai kapunát érkeztem, de gyalogszerrel, és csupán Lévi Máté kísért. Senki sem köszöntött, hiszen akkor senki sem ismert.
3: Ismered-e a következő három személyt? Egy bizonyos Dismaszt, egy Gestas nevezetűt, és harmadszor Barrabbant.
5: Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem.
3: Miért használod állandóan ezt a kifejezést, jó ember? Mindenkit így szólítsz?
5: Mindenkit. Rossz ember nincs a világon.
3: Ezt először hallom. Lehet, hogy nem ismerem az életet. Tehát mindenki jó. És te ezt hirdetted?
5: Igen.
3: Miért tiszta és könnyű lett a fejem? Nos, a Hegemon felülvizsgálta a Jeshua nevű vándorfilozófus ügyét, és bűnt nem talált. A vándorfilozófus elmebeteg, ezért a Hegemon nem hagyja jóvá az ellene hozott halálos ítéletet. Mivel azonban hóbortos beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jeruzsálemben, a Hegemon a földközi tenger partjára, Cézárea Stratóinba száműzi őt. Az én állandó székhelyemre. Ott lesz vele.
10: Mit akarsz?
11: Még egy írás van itt, Hegemon.
10: Mutasd!
3: Ez is őről a szó? Istenem, mintha eltűnne a rab feje, és helyette a vállain a császári. Beesett fogatlan száj, lecsüngő alsó ajak. A csarnok oszlopai, len Jeruzsálem háztetői, helyettük Kapri kertjeinek sűrű zöldje.
8: Ez a szó elviselhetetlen. Szörnyű.
3: Válaszolj nekem, Hanocri. Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj, mondtál vagy nem mondtál?
5: Igazat mondani könnyű és kellemes.
3: Kellemes vagy sem. Ha nem mondod meg az igazat, halálod nem csak elkerülhetetlen, hanem gyötrelmes is lesz. Ismersz-e egy bizonyos Keriátbeli Júdást, és beszéltél-e vele a császárról, vagy bármi egyébről?
5: Tegnap előtt, este a templom előtt megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki magát Júdásnak nevezte, és úgy mondta, Keriát városából származik. Meghívott a házába, megrendelte.
3: Jó ember!
5: Nagyon jó ember, és igen tudni vágyó. Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt. Szívesen fog.
3: Lámpást gyújtott?
5: Igen, lámpást is gyújtott. Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról? Ez a kérdés nagyon érdekelte.
3: És mit mondtál neki?
5: Többek közt azt, hogy eljövend az idő, amikor nem lesz császár, s az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség.
3: Tovább?
5: Nincs tovább. Ekkor emberek szaladtak be, megkötöztek és a börtönbe vittek.
10: Nincs, nem volt és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré. Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, te esztelen bűnöző!
5: Valami baj lett abból, hogy én elbeszélgettem azzal a keriáti ifjúval. Úgy sejtem, azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből szánom.
9: Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban szánhatnál. Nos, szerinted tehát azok, akik, mint látom, összevertek téged a beszédeidért, meg Dismas és Gestas a latrok, akik cimboráikkal 4 katonát megöltek. Végül Júdás, az aljas áruló. Szerinted ezek mind jó emberek?
5: Igen.
9: És eljő az a bizonyos igazságbirodalma?
5: Eljő, igen.
9: Soha nem jön el! Te pedig bűnös vagy, bűnös, bűnös! Jeshua Hanocri, hiszel te valamiféle istenekben?
5: Egy az Isten, őben lesz.
9: Akkor imádkozz hozzá, imádkozz, különben. Van feleséged?
5: Nem, nincsen, magam vagyok.
9: Magad? Magad. Gyűlölöm ezt a várost. Jobb lett volna neked, ha leszúrnak, mielőtt azzal a keriátbelivel találkozol.
5: Bocsáss el, hegem. Engem meg akarnak
9: ölni. Azt hiszed, szerencsétlen, hogy a római császár helytartója elbocsát valakit, aki azt mondta, amit te mondtál? Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet. És vigyázz magadra.
5: Hegemon!
9: Nem, egy szót se több! Eli, vezessétek el!
12: Hegemon!
9: A zsidó főpapot kérem, Kajafást.
6: Igenis, prokurátor.

0: Mi ez?
1: Lenn a téren már sok ezer ember gyűlt össze, prokurátor. Várják az ítélet kihirdetését.
0: És ezek a kiáltások?
1: Valószínűleg az árusok kínálnak ivóvizet. Nagy a hőség.

0: késik az a Kajafás?
1: Kajafás főpap, a zsidó Sinhedrion elnöke.
2: Azért kérettelek, főpap, hogy közöljem veled, Jeshua Hanocri ügyét megvizsgáltam, és helyben hagytam a halálos ítéletet. A négy bűnöző közül kettőt a helyi hatóságok fogtak el, és ti ítélkeztetek fölöttük, az egyik Barrabban, a másik ez a Jeshua Hanocri. A törvény és a szokás szerint a kettő közül az egyiket a ma kezdődő nagy zsidó ünnep a Pászka tiszteletére szabadon kell bocsátani, a másik hárman még ma végrehajtják az ítéletet. Tudni kívánom, hogy a Sinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani? Barrabbant-e vagy Hanocrit?
3: A Sinhedrion Barrabban szabadon bocsátását kéri.
2: Megvallom, ez a válasz meglep. Barrabban több helyen lázított és megölt egy őrt, aki el akarta őt fogni. Hanocri, aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott, a vád szerint mindössze ostobaságokat fecsegett. Az előbbi bűne tehát sokkal súlyosabb. Arra kérlek, főpap, gondold ezt meg, és intézd úgy, hogy a kevésbé veszélyes bűnös nyerje vissza szabadságát. A kevésbé veszélyes, veszélyes, tehát Hanocri.
3: A Sinhedrion megvizsgálta

0: ennek vége volt tehát. Pánocri mindörökre eltűnik. Nem lesz többé, aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyógyítsa. Nincsen rám más orvosság, csak a halál.
1: De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. Valami megmagyarázhatatlan szomorúság fészkelte magát a lelkébe. Homályosan úgy érezte, hogy valamit nem beszélt meg elég tüzetesen az elítéltel. Vagy talán valamit nem hallgatott végig.
2: Halhatatlanság. Elérkezett a halhatatlanság.
1: Kinek a halhatatlansága? Ezt sehogy sem értette a prokurátor. De a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.
3: Megfulladok.
4: Föl lett a levegő. Valahol zivatar lehet.
3: Nem a meleg, hanem mert kettőnknek szűk itt a hely. Vigyázz magadra, kajafás.
4: Mit hallok, prokurátor? Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt, melyet magad is jóvá hagytál. Vajon nem hallod bennünket valaki, Hékemón?
3: Hát kisgyermek vagyok én, kajafás. Ugyan kihallana bennünket? Talán hasonlítok ahhoz a fiatal bolond csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Ide még egy egér sem hatolhatna most be. Nem csak egy egér, még az a... Hogy is hívják? Az a Kiriát Béli sem. Ismered őt, főpap? Elhiszed-e, hogyha beosonna ide, nagyon megbánná? Elhiszed, főpap? Nos, tudd meg, te is megbánod. Te is megbánod, hogy a békét hirdető filozófust a halálba küldted.
4: Vajon te magad hiszel-e abban, amit most mondasz, Hégemón? Nem a békét hirdette ő Jeruzsálemben. Ó, nem.
3: Hírül adom a császárnak Capri szigetére, hogy ti itt Jeruzsálemben a megrögzött lázadókat véditek a halálbüntetéstől.
4: Hogy felbújtsa a népet, kicsúfolja vallásunkat, és az
3: sem neked, sem népednek nem lesz nyugovása tőlem. Ezt én mondom neked. Én, Poncius Pilátus, az aranykopja rend
4: lovagja. Én, amíg élek, nem engedem megcsúfolni vallásunkat, és megoltalmazom népünket. Hallod ezt, Pilátus? Hallod, prokurátor? Csak nem akarod azt állítani, hogy mindez annak a hitvány latornak, Barabbannak a műve?
3: Elbeszélgettük az időt. Holott cselekedni.
1: Pilátus kihirdette a térről a tömegnek, hogy a négy bűnös közül Barabbát bocsátják szabadon. Három elítélt pedig katonák kíséretében elindult a várostól nyugatra lévő Koponyahegyre. Ezután nyomban kiröpült a szíriai lovasság, hogy megelőzve őket biztosítsa a kivégzést fent a hegyen. Égigérő porfelleget kavarva egy-kettőre eltűntek. Utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve. Pilátus, kezével védekezve a porfelhő ellen, elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán indult tovább a palotakert kapuja felé, mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
5: Köszönd a nagy lelkű Hégemonnak, hogy kínjaidnak vége!
6: Ja, Hégemon.
7: Istenek, hiszen bőri gázott! Mi az a vihar volt, ugye?
8: Estére jött.

0: hogy ő folytat.
1: Igen. Kérem, lépjen beljebb, Bafranius.
2: Hallgatom a prokurátor parancsait.
1: Semmit sem fog hallani, amíg le nem ül és meg nem iszik egy kupa bort.
2: Milyen fajta? Nem Falernum?
1: Cécubus 30 éves. Érette? Egészségedre, Cézár rómaiak atya, halandók példaképe, ki legkedvesebb vagy az emberek szívének.
3: Mit tud jelenteni a város hangulatáról?
2: Úgy látom, helytartó, hogy Jeruzsálemben kielégítő a hangulat.
1: Az az átkozott Barabban nem ad okot aggodalomra?
2: A prokurátor nyugodt lehet, hogy amíg én Júdeában vagyok, egyetlen lépés sem tehet úgy, hogy a sarkában ne volnék.
3: Kérem, számoljon be a kivégzésről.
2: Megkérdezném, mi az, ami elsősorban érdekli a helytartót?
3: Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét?
2: Személyesen, helytartó.
3: És mondja, adtak nekik inni, mielőtt fölfeszítették őket?
2: Adtak, de ő nem fogadta el.
3: Kicsoda?
2: Bocsánat, nem mondtam a nevét. Hanocri.
1: Az eszeveszett. Visszautasítani, ami törvény szerint dukál.
3: És milyen szavakkal utasította el?
2: Azt mondta, köszöni szépen, és hogy nem vádolja azokat, akik a halálát okozták.
3: Kiket nem vádol?
2: Azt nem mondta.
3: Nem próbált prédikálni a katonaságnak?
2: Nem, Hegemon. Csupán egyet mondott. Az emberi gyarlóságok közül a legsúlyosabb bűnnek a gyávaságot tekinti.
3: Mire értett ezt?
2: Az nem derült ki. Általában furcsán viselkedett. Egész idő alatt zavartan mosolygott.
3: Egyéb semmi?
2: Egyéb semmi.
3: Remélem, hogy nincsenek tisztelői, vagy követői, de mégis kellemetlen meglepetések elkerülése véget arra kérem, hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül temettesse el mind a három kivégzett holttestét úgy, hogy senki ne akadhasson a nyomára.
2: Meg lesz, Hegemon.
3: És még valami. Az a Keriát béli Júdás állítólag pénzt kapott azért, hogy olyan vendégszeretően fogadta házában azt az esztelent.
2: Csak fog kapni. Ma este.
3: Nagy összeget?
2: Ezt senki sem tudhatja, Hegemon.
3: Még ön sem.
2: Sajnos még én sem.
3: Arról értesültem, hogy a Keriát béli még ma éjszaka leszúrja.
2: Mélységesen szégyellem, Hegemon, de nekem nincsenek ilyen értesüléseim.
3: A fölháborodott Hanocri hívek, mert előérzettem szerint azok fogják megölni. Az árulásért kapott vérdíjat visszajuttatják a főpaphoz ezzel a felírással. Visszaadom az átok verte pénzt. Mit gondol, ez az ajándék ünnep éjszakáján örömöt okoz a főpapnak?
2: Úgy sejtem, Hegemon, hogy óriási botrány kerekedik belőle.
3: Magam is úgy vélem. Ezért kérem, hogy a Keriát béli Júdás védelmére mindent kövessen el. Igen. Egyébként érdemei elismertetése érdekében holnap készülök fölterjesztést küldeni Rómába, Afranius.
2: A Hegemon parancsát teljesítem, de meg kell nyugtatnom a Hegemont, hogy a gonosztevők terve igen nehezen valósítható. Nyomon követni azt az embert, leszúrni, megtudni, mennyi pénzt kapott, és az összeget visszajutatni Kajafáshoz, és mindezt egyetlen éjszaka. Még ma?
1: Ennek ellenére még ma éjjel leszúrják.
2: Érte. Tehát leszúrják, Hegemon.
3: Még nem volt rá példa, hogy megcsalt volna az előérzetem. Ezúttal nem bízhatunk másban, mint a Júdea helytartója mellett működő titkosszolgálat vezetőjének bámulatos akcióképességében. Elvárom, hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holttest eltemetéséről és a Keriát béli Júdás dolgáról.
2: Erőt, egészséget, sok örömet kívánok a helytartó.
3: Hallod, Afranius? Még ma éjjel.

0: Mihez?
1: Semmi.
0: Kellemetlen érzés, gyötrő.
1: Semmi. Semmi.
0: A reggeli pokoli fájdalom.
1: Az lehet.
0: Nem. Valamit elmulasztottam.
1: Semmit nem mulasztottál el.
0: Valamit.
1: Semmit.
0: De mit?
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Tudom. Egy visszahozhatatlan alkalmat.
1: Semmit. Ha reggel megkegyelmeztél volna. De miért? Hogyan?
0: Az, amit most akarok tenni, az a jelentéktelen. És megkésett.
1: Nem, ez a mostani esti akció fontosabb.
0: Nem.
1: Sokkal fontosabb.
0: Ez nem teszi jóvá.
1: Fontosabb.
0: Amulasztó.
1: Jóvá teszi.
0: Amulasztó.
1: Jóvá teszi. Hidd el.

0: Megyünk a hold felé. A hold felé. Mi ketten. Ugye gyönyörű út, filozófus.
1: Gyönyörű.
0: Bang. Bang. Gyere, kutyám. Látod? Megyünk a hold felé. Hold sugáron. Látod, filozófus? Ha most itt lépkedsz mellettem, akkor életben vagy. Hogy gondoltad, hogy egy ilyen embert halálra lehet ítélni?
1: Ki mindjárt nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlnak.
0: Nem, nem volt ítélet.
1: A zivatar csak később, estére tör ki.
0: Kivégzés sem volt.
1: A gyávasága legrúgtott bűnök egyik.
0: Nem, nem. Nem, filozófus, tévedsz. A gyávaság a leges, legrútabb bűn.
1: Égémó, csak nem vagy hajlandó helyembe állni.
0: Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsalak.
1: Mostantól fogva mindig együtt leszünk. Ahol az egyik, ott a másik. Ha engem emlegetnek, téged is mindig megemlítenek majd. Engem a lelencet, ismeretlen szülő gyermekét, meg téged, a csillagjós király, és Pilla a szépséges molnár lány fiát.
0: Filozófus, ugye nem feledkezel meg rólam?
1: Ne félj, lova.
0: Köszönöm. Banga, ne bánsd a holdat!
2: Hol az esély? A filozófus. Banga, ne bánsd! Istenek! Te vagy. Afranius. Jöjjön közelebb. Éjszaka volt fényben, sincs nyugtom.
3: Kérem, küldjenek nyugdíjba, és indítsák meg ellenem az eljárást. Nem tudta megmenteni a Keriát-beli Júdás életét. Megölték.
2: Volt fényben.
3: Ezt a pénzzel teli erszényt dobták be a gyilkosok a főpap palotájába.
4: Mennyi pénz van benne?
3: 30 drachma.
4: Képzeld el, micsoda fölfordulás támad Kajafásnál. Visszaadom az átokverte pénzt.
3: Óriási izgalom trámat, prokurátor. Engem is haladéktalanul odahívtak.
2: Érdekes.
3: Egyáltalán nem. Kérdésemre, hogy nem fizettek-e ki aznap valakinek pénzt, határozott nemmel feleltek. Ha nem, hát nem.
4: Annál nehezebb lesz megtalálni a gyilkosokat.
3: Így igaz, prokurátor.
2: Tudja, Afranius, mire gondoltam?
5: Vajon nem követette el öngyilkosságot?
3: Bocsásson meg, de ez teljességgel elképzelhetetlen.
4: Hajlandó volnék akármibe fogadni, hogy rövid időn belül ez a hír járja be a várost.
3: Ez meg lehet, prokurátor.
5: Szerettem volna látni, ahogy meggyilkolják.
3: Az erszényen látszik, hogy a vére patakokban folyt.
4: Ezek szerint nem támadhat föl.
3: Majd feltámad, ha megszólalnak annak a messiásnak a harsonái, akire itt várnak. De elő nem.
4: Helyes, Afranius. Most érjünk át a temetésre.
3: A kivégzettek el vannak temetve, prokurátor.
4: Vétek lenne eljárást indítani ön ellen. Sőt, a legmagasabb jutalmat érdemli. Hogyan történt ilyen rövid idő alatt?
3: A helyettesen Tolmeusz vezetésével. Bár amikor alkonyat után visszatértek a dombra, az egyik holttestet már nem találták ott.
4: Hogy én ezt nem láttam elő!
3: Ne nyugtalankodjék, helytartó. Hamarosan megtalálták. A Koponyahegy túlsó lejtőjén egy barlangban egy ember...
4: Lévi Máté!
3: Úgy van, prokurátor. Lévi Máté őrizte Jesua Hanocri mesztelen tetemét. Kicsit dühöngött, tiltakozott, de aztán sikerült lecsillapítani. Végül ő is jelen volt a három kivégzett temetésén.
4: Lévi Máté? És hol?
3: Egy lakatlan hasadékban Jeruzsálemtől északra. Az eltemetettek ujjára gyűrűt húztak. Jesua gyűrűjén egybevágás van. Diszmaszén 2, Gesztaszén 3. A sírt kővel fették le.
4: A helyettesek tud, az ismertető jelepő.
3: Tolmeusz. Hova gondol, prokurátor?
4: Köszönöm, amit végzett. Kérem, holnap küldje el hozzám Tolmeuszt. Ezt a Lévi Mátét pedig most rögtön.
3: Odakint várakozik Hegemon.
4: Lévi Máté?
3: Lévi Máté, Hegemon.
4: Afranius! Vegye ezt az aranygyűrűt emlékül. Köszönöm.
3: Prokurátor. Jó ég.
4: Ő pedig fel fog támadni. Gyere közelebb. Te Jesua Hanocri tanítványa vagy? Mi bajod?
6: Semmi.
4: Mi bajod?
6: Semmi.
4: Felej.
6: Fáradt vagyok.
4: Ülj le. Miért a padlóra ülsz? Miért nem a karos székbe?
6: Koszos vagyok. Összepiszkítom.
4: Mindjárt kapsz enni.
6: Nem kérek semmit.
4: Rendben van. Mutasd meg nekem a pergament, amelyet mindig magadnál hordasz, és amelyre Jesua szavait jegyezted föl.
6: El akarja venni? Az utolsó kincsemet, mindenemet el akarja venni?
4: Nem azt mondtam, add ide, azt mondtam. Köszönöm. Halál nincs sem. Tegnap haszmény parázsosul gyenge tavaszi bálány tettünk. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon átfoganabba nézni. Istenek! A legnagyobb bűn a gyávaság.
6: Fog!
4: Amint látom, tanult ember vagy. Mégis koldus gúnyában bolyongsz, otthontalanul. Nekem nagy könyvtáram van Cezáriában. Oda veszlek a szolgálatomba. Papíruszaimat rendezed majd. Lesz élelmed, tisztességes ruhád.
6: Nem. Én nem akarlak szolgálni.
4: Miért? Talán félsz tőlem?
6: Én? Te fogsz tőlem félni. Te, aki megölted őt.
4: Hallgass! Hallgass! Te a tanítványa, nem értetted meg a tanításait. Halál előtt megmondta, hogy nem vádol senkit. Te kegyetlen vagy. Mi nem volt az? Mit akarsz?
6: Vett tudomásul, Hegemon, hogy van valaki Jeruzsálemben, akit le fogok szúrni. Azért mondom meg előre, hogy tudd meg. Lesz még vérontás.
4: Én is tudom, hogy lesz. Természetesen engem akarsz leszúrni.
6: Az nem sikerülne. De a Keriátbeli Júdást megölöm. Ennek szentelem hátralévő életemet.
4: Ne fáradj! Júdást ma éjszaka.
6: Ki tette ezt?
4: Ne légy féltékeny. Rajtad kívül is voltak hívei.
6: Ki tette?
4: Én. Ez persze nem sok, de azért mégis valami. Egyelőre. És egy-két nap múlva pedig. Nem. Harmadnapra. Várjatok csak! Várjatok! Na. Most már elfogadsz tőlem valamit.
7: Adass nekem egy lap tiszta pergamentot.

0: éjjel egy óra múlva. Lévi már nem volt a palotában. A hold megfakult, a helytartó az ágyon feküdt, kezét arcára téve aludt, halkan lélegzett, mellette aludt Banga. Így érte Nisan Hó 15. napjának irradata, Pontius Pilátus, Júzse a 5. prokurátora.
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: Nesze, nesze! A tiéd! A tiéd!
0: Hey.
2: Tempis!
3: Tempis! Engem meg akarnak ölni! Hegemon! Bocsáss!
0: Még! Még!
3: Ki az? Hogy lehet az? Te! Te!
0: Az ember. Az ember.
4: Mit csinálsz itt? A regényed!
1: Hagyj! Hagyj! Vigyázz a kezed, megégeted magad!
4: Nem csak néhány
1: nap! Miért szedted ki?
4: A legvégét!
1: Tele lett füsttel a szoba!
4: Miért tetted?
1: Gyűlöltek. És félek. Beteg vagyok.
4: Igen. Igen, beteg vagy. Miért tetted ezt? Én meggyógyítalak. Hogy tehettél ilyet?
1: Félek.
4: Nem baj, nem baj. Én meggyógyítalak. Majd emlékezetből újra megírod. Jaj, miért nem tartottam magamnál? Milyen ostoba voltam. Nézd, kisimítjuk, összerakjuk. Ó, ha itt lettem volna. Látod, így fizetünk a hazugságainkért. Nem akarok többi hazugságban élni. Most mindjárt itt maradnék, de nem akarom, hogy a férjem úgy emlékezzék rám, hogy éjszaka megszöktem tőle, hiszen soha se bántott. Hirtelen elhívták hazulról, a gyárban tűz ütött ki. De nem sokára hazajön. Reggel. Mindent elmondok neki. Megmondom, hogy más szeretek, és aztán visszajövök hozzád. Egészen. Örökre. Akarod. Felej.
5: Talán nem. Nem akarod.
1: Szegénykém, szegény, drága. Nem engedem, hogy ezt megtedd. Nem akarom, hogy téged is.
4: Csak ez az oka?
1: Csak ez.
4: Reggel. Itt vagyok.
1: Elkísérnélek. De aztán egyedül hazajönni. Félj.
4: Ne félj. Már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
1: Ezek voltak utolsó szavai az életemben. Negyed órával azután, hogy elment, újra kopogtattak, és...
6: Mi az?
1: Vigyázzon! Valaki jár kint! Be akarnak jönni!
6: Senki!
1: Hol vagyunk?
6: Hiszen tudja, a klinikán. 117-es szoba. Maga, mint vendég meglátogatott, az erkélyen átjött. De kérem, folytassa.
1: Igen. Hol hagytam abba?
6: Októberben. Ismét kopogtattak, és aztán...
1: Csak egészen halkan. Kint járkálnak. Meghallják. Szóval...
6: Értem. Igen. Förtelmes. És aztán...
1: Aztán... Elmentek. Aztán... Január derekán, ugyanabban a kabátban, amely már gombok sem voltak, diderekbe megálltam az ablakom előtt. Hallgatóztam. Odabenn gramofon szólt. Ennyit hallottam. Látni nem láttam semmit. Nem volt hová mennem. A legegyszerűbb az lett volna, ha a villamos elévetem magam. De tudja, kedves szomszédom, én akár a kutya féltem a villamostól is. Féltem. Ebben az épületben, ahol aztán egyenesen bejöttem, nincsen rosszabb az én betegségemnél. Ezt elhírt.
6: De hát, bocsásson meg, mester. Azt az asszonyt... Mi is a neve?
1: Neve. Nem fontos.
6: Nem értesíthette volna?
1: Ha írnék neki. Én már elveszítettem azt a képességemet, hogy érzékletesen leírjak valamit. De nem is ez a baj. Ha írnék neki, a bolondok házából kapna levelet. Hát lehet valakinek ilyen címről levelet írni. Szegény asszony. Különben azt remélem, hogy elfelejtett. És tudja, az a véleményem, hogy nem rossz itt lenni. Igazán nem rossz. Jön a nyár, az erkélyre repkény fut föl, éjjelente világít a hold. Nézz, most is.
6: Tudja, mi a legkülönösebb? Hogy maga tűzbe dobta azt a kéziratot, és mégis...
2: Kézirat nem éjjel. Kézirat sohasem éjjel.
6: És az az asszony azt hiszi, hogy elfelejtette magát? Mester? Mester? Eltűnt.
7: A mester és Margarita. A második részt hallották.

0: mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ide figyeljenek, emberek! Mostanában nagyon nagy a kereset nálunk külföldi hanglemezekben. A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel bemutatom önöknek legújabb külföldi slágergyűjteményemet. A zeneszerszámoknál Hadai Győző ül. Ha elzsibad a lába, majd fel kell. Az egyéb zajok a Szudi János kíséri, egész hazáig. Első attrakciónk néger spirituáli, előadja Louis Armstrong!
1: I go on Dane Fox. I want the old man Moles. I go to window, I knock knock. Nobody say come in. I believe, old man, you believe.

0: der Gästebüro, was wollen Sie haben, die Bolzen nacken? Ho!
1: Hogy ne legyen hiányérzetünk Hawaii melódiákból sem, ezért megidézzük Laoka Bridginset, a Haiti főváros kedvencét, Haiti, ha nem.

0: Appel.
1: Jó napot!
0: Itt van meg Bagaméri, a fagylaltját Bagaméri!
2: Ne szemetelj, te gyerek, ne szemetelj! Te, itt mindig játszanak. Ezen a játszótéren mindig játszanak.
1: Hiába, ez már így van itt. Nekem se tetszik ez. De Bagaméri nem megy más felé. Úgy se veszít magától senki.
2: Mert megátkozta. Valaki elterjesztette rólam, hogy ehetetlen a fagylaltom. Az én fagylaltom, aki Maestro Giovanninál tanultam. Tudja maga, milyen híres volt az én vaníliám?
3: Hát ide figyeljen, Alfonso! Lehet, hogy magát szeretik az emberek?
4: Ahogy én őket. Nagyon sajnálom. Mi az a Tibi, hol van? De mindig az a munka.
3: Rövid protokoll. Józsikám, engedd meg, hogy a 70. születésnapodon tisztelettel
4: nyugodtan
3: és szeretettel...
4: Nyugodtan üljenek le, nem zavar semmi. Tessék, nyugodtan.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntsünk valamennyien, és kérjük az Istent, népfront szöveg, tényleg hát kérjük az Istent,
4: kérjük. Én magamba hordom, nem úgy, hogy a drága Komlós Vili bácsi, amikor először volt egy ilyen ülésünk a színházba, és a végén azt mondotta, hogy Isten áldását kérem a párt munkájára.
3: Na most ugye 70 év. Nem tudom, hát a korról talán ne sokat beszélünk. Te nem nézel ki 70-nek, én nem nézek ki 80-nak. Különben is azt hiszem, hogy az egész a fejekben van az elhatározás kérdése, mint ahogy a George Burns, a kitűnő amerikai komikus, mondta 80. születésnapján, rólad van szó, mert azt mondja, hogy én 80 éves vagyok, de nincs olyan dolog, amit ma ne tudnék 100-szor jobban csinálni, mint 18 éves koromban. Ebből is látható, hogy 18 éves koromban milyen nagy marha lehettem.
4: Köszönöm.
3: Tehát még csak 70. Jóska, tényleg, hát hogy állunk ezzel a korral? Azt hiszem, hogy ez csak tényleg elhatározás kérdése. Sok ember évtizedekig készül arra, hogy majd megöregszik, aztán ez csak tényleg öregszik. Jézus Mária 70 éves vagyok, és Jézus Mária 70. De hát mi élünk, független attól, hogy mit mutat a naptár és az évek szám.
4: Nekem van egy elméletem. Az ember a születéséről nem tett legtöbbször a haláláról, és a közbeső részt meg nagyon vígan kell eltölteni. Akárhonnan rúgdossák az ember.
3: Én azt mondom, hogy az ember születéséről is mások tehetnek, és a... kitetszenek, talán a haláláról is zömében mások tehetnek. Engem nagyon megragadott a Stúdió 82-ben az a rész, amikor te azt mondtad, hogy a beszélgetésnek milyen fontos szerepe van az ember életében, a színházi társadalmaként. Ezért váltam egy kicsit óckodva, bár megtiszteltetésnek volt ez a feladatot. Nem tudok beszélgetni.
4: Nem valahogy csak te, sokan.
3: Kimaradt az életemből, mindig kapkodni kellett, rohanni, és mikor leültem, hogy beszélgessek, puff, jött a világháború. Aztán, mikor összevakartam, akkor megint leültem, hogy beszélgessek, puff, 50-es éve. Tényleg, hát milyen szerepe van a beszélgetésnek, annak a színházi társalgónak, művészi pálya formálásában, a produkcióban?
4: Vannak itt drága kollégák, velem egyidősek, akik tudják, mit jelentett a társalgó. És átvitt értelembe ez mehet üzembe, középbe, gyárba, mindenhova, ahol nincs egy olyan emberi közösség, ahol egymást szukkolják, beszélgessenek, vicceljenek, ott baj van. Baj van, ahogy a mi társalgunkban, mint fiatal kezdők, bejártunk és ott ültek a bivajok, a nagyjaink. Úgy mentünk be, hogy csókolom, meghajultunk. Most nem az, hogy szia, meg mi van, hogy vagy, faszikám.
3: Szóval becéznek is.
4: Hát egy olyan partit végignézni, ahol a Komlós Salamon herceg Jenő Kellér játszott, ahol a Kellér, mikor megtudta, hogy a régi szakmám libás, és odaszólt, szeretem ezt az Alfonzót az összes libáival együtt. Vagy amikor hazajöttem a 2 éves gyöngyös bokrítás utam után. Nem, a vesém rossz volt, ki kellett mennem 2 évre. És hazajöttem már a kocsiba, úgy izgultam, mert a ház előtt, mikor 2 év után az is szétesett a kocsi. Oda jött a pártitkár Alfonzókám. Te vasárnap jött az a családoddal. Hétfőn már játszottál a színházba. Jó lenne, ha te lenni a télapból. Nem egyszer.
3: Jó, hogy nem a kis Jézust kellett eljátszani.
4: Azt nem lehetett. Még nem tudták, milyen a vallásom, szóval nem
3: teljes timmel.
4: Gondoljátok el a színpadon, a nézőtéren gyerekek, mögöttem a karácsonyfa, két év Brüsszel, és kijöttem télapónak, maszkírozva minden, és könnyes szemmel, higgyétek el, meg akartam szólalni, hogy hát valahogy ilyen, és a komlós fölállt, azt mondja, itt a télapó. És nem csak ez hiányzik, hogy mondjam el, tanultunk és hittünk. Nem oktatni akarom a fiatalságot, sosem nem volt az a képzelésem, hogy a mai fiataloknak sokkal többet kell tanulni, tudni, mint mi tudtunk. Csak valahogy hittünk valamibe, volt, úgy udvaroltunk, hogy mire oda jutottunk a rekaméhoz, hogy egy hét Gellért hegy, egy hét Városliget csónak, séták a Margit szigeten, nem kellett majrézni, hogy jönnek a csövesek, vagy végig kuksizik a dolgot.
3: Önkéntes rendőrök.
4: Igen. És aztán fölmentünk, ugye bemutattak a papának, mamának, és akkor jött egy két éves viszony, ha nem lett házasság. Akkor még az iskolában tanították a tánc és illem helyet. Én Adorjáné mérő Fridához jártam. Oda kellett menni a székhez, hogy akkor mondták, hogy Markstein hajuljon jobban, mert úgy hívtak azelőtt. Szocializmusban lettem Markos. Nem.
3: Akkor az Alfonzó már a kommunizmus csírája lehet.
4: Az. 1952-ben azt mondta Dési, aki most Londonban szakács, ő volt a pártitkár. Szeretnék veled, betessék, írj egy cédulát, hogy beszeretnél lépni a pártba. Mondom, boldogan. Autószerelő voltam, vasas. Józsikám, írd meg, írd le az életrajz, mindent. Asszonyomnak boldogan újságoltam. Pártag leszek. Akkor háború után drága barátom Fóti Bandikám bevett ebbe az R csoportba. Járkáltuk a striptease után, ahol vetköztettek az utcákon. Halmairól emlékszem, ismerted a Halmait? Tündéri barát.
3: Sokat nagy meccs volt.
4: Nagy, de sokat tanultam tőle, hidd el. Egyszer levetköztették az Astoriánál. Nem tudom, milyen nemzetiségűek voltak, de oroszul beszéltek. Ott állt anyaszült mesztelen, és eszibe jutott, hogy valamit tud. Bekopogott az ajtón. Slušaj. Ja som artist, vengerski artist. Хорошо, a cipőt vissza. Az igaz, amikor ellettek kapva, akkor a Bristolba szépen falhoz, és ami belefért, nem volt mese. Engem levetkőztetek egyszer a Király utcánál, de én 500 forintot fizettem, nagyon csinos volt a nő. És azt se felejtem el soha, hogy egyszer, amikor nem lehetett utcán járni, cirkusz előadás délután kezdődött, nem tudtam hazamenni, és fönn aludtam valahol, volt egy hölgy, két ágy volt, négyen voltunk, és azt mondta, nézze Józsi, sok rosszat hallottam magára, mondom, drágám, ez magának rossz, akkor feküdjön a földön. Adja becsület szavát, hogy semmi közösülési szándéka nincs. Itt a kezem. Hét múlva megyek az utcán, azt mondja, Halmai, hallottad a Gizi, mit mesél rólad? Mondom, mit? Melletted feküdt kombinébe egész éjjel, hogy te egy buzeráns vagy. Azóta nem hagyok ki semmit.
3: Erőt eszembe az előbb idézett George
4: Burns-nek... Feküdtél valaki mellette is, nem az...
3: Másik szava, hogy ő neki 80 éves korán rettetes... Rettetes könnyű dolga van, mint színésznek, mert egy színésznek mit kell sírni és nevetni. Azt mondja, én nekem ez nagyon könnyű, mert nevetnem kell, a szexuális életemre gondolok, már röhögök. Sírnom kell, megint a szexuális életemre gondolok, már sírok.
4: Én nem sírok, nem nevetek. Valahogy azt mondom, hogy amíg produktív az ember, nagyon jó, de minek erőltetni? Legyen meg az a napi betevő falat, ahogy az ima is mondja.
3: Csak... Azt hiszem, hogy a kedvesség valóban hiányzik manapság. Van egy ilyen szólásmondás, hogy a humánum csúcspontja a kedvesség. Azt hiszem, hogy ebbe egymást segíthetnénk, család életbe segíthetnénk, mert egyébként rettetes sokat maceráljuk, bántjuk egymást.
4: Az egész közéletünk, nem csak ezen kösz, hogy rohanunk, minek? Nem vagyok pesszimista, de hogy elnézem az ablakból reggel, mikor fölkelek korán 9:30-kor. Kinézek, látom ezt a jövő rohanó ember, nem tudom hova, mert nem dolgoznak sokan a gyertet. Hova rohan? Nem éri el az uzsonnát, a büfét, vagy mit nem ér el? Voltam a múltkor egy üzembe fellépni, és boldog a 2000 ember szerelőcsarnokban. Ide figyeljenek emberek! Erre egy hang, hogy a jó édesanyámat ízéld meg, mondta ő. Mármint az én anyám. Mondom, drága barátom, 5 perccel előbb szólsz, mert most ment el a mama hazugra. Ez egy vicc, védekeznem kellett, de higgyét el nekem. Lejöttem a színpadról, mondtam a kollégának, hogy itt valami baj van. Vagy más a magyar nyelv, nem tudom. Hát a Nemzeti Színházban külföldi barátommal elmentem, játszottak. Eredetibe adom vissza. Aki pirulós, hagyja le is. Bejön a drámai színész, szocialista dráma volt. Az anyád, aki kurva volt, az. Azt mondja, what you say? Mondom, he say his mother is a bad girl. Rossz. Erre rádupládzod, a fiad a kis trici kurvákat tartarák. Ez a realista dráma nálunk ma. Ez a művészet, mert megmondják, nem, nekem elég van azt mondanak, hogy az anyád rossz nő volt. Nem tudom. Itt például vagy filmekről hagy beszéljek. Valami film rossz, megmondják a közönség hülye a filmművészét. Állandóan nevelni akarjuk a közönséget. Nevel. Rendezőnek semmi se drága, nem kell fizetni érte, mert kint azt mondták Brüsszelben, Monsieur Marcos, s'il vous plaît, maman, ott az ajtó, és menj ez. Nem volt sikerem, kidobtak. Nem védett a korom, nem fizetett az állam, nem volt pártfogó. Hiába mondtam, kérem, én szeretem az édesanyámat. Kidobt. Vagy ahogy Salamon Béla egyszer mondta, amikor nagy volt a pofám egy siker után, és szóval aranyoskám, a kuncsaftot ki kell szolgálni. Nem veszik komolyan. Rengeteg tehetséget színészünk van. Sok, több, mint kellene. Imádom a fiatal tehetségeket. Imádom a konkurenciát, a verekedést, a harcot a színpadon. De csak a színpadon. Egy embert nem zseni, tudok kollégákról, akik köröm nélkül járnak. Mert odállnak a kulisszához, és megy benne a sikerű fú. hogy mondják, ezt nem írod föl, hát nézd, hogy ripacskodik, figyeld meg, nem a szöveget mondja. Irigykedünk, utáljuk egymást. Nem tudom, hol itt a hiba. Hát nevezzünk meg embereket. Jön ez a Hoffi Géza, aki 8 évig killódik, hát higgyék el nekem, Debrecenbe, Szendrő Jóska hozza föl, bejön hozzám az öltözőbe, bemutatkozik, szeretne bemutatót csinálni a Vidánba. Mondom, kérem, beszélek a rendezőre meg. Másnap meghallgatták, eltanácsolták. Egy hét múlva végigvert a műsorával a Balatoni műsor. Kiderült, hogy tehetséges ember, csak nem figyeltek oda. És így jöttek sorba a Kern, a Szuhai. Valahogy nemhogy nem becsülik meg, nem így mondanám azt. Későn vesznek észre. Ebben az országban, világon a legszebb nekrológokat írják. Van egy színészünk, a Latabár Kálmán. Világzseni, magyar Chaplin. 10 évig nem foglalkoztatják. Először elfogták Polgári, aztán, hogy nincs mit mondani valója. És 10 év után, mikor meghal, kap egy 4 oldalas nekrológot. Kit vesztettünk el? Tehát ott volt 10 évig. Miért nem akkor figyeltek oda? Szépen tudunk búcsúztatni. Színészeink se hibátlanok. Például elmondom őszintén, van egy új doppingszer, a konyak, a rum. Elviselhetetlen, hogy színpadra kimenek emberek részegen. Kegyetlen vagyok ebbe. Nem szeretem a színházat, mert nincs fegyelem. Úgy nincs fegyelem, nem azt mondom, hogy fekvőtámasz 14, de jó lenne, hogy segberúgni. Egy ilyen részeg színészt egyszerű. De a közönség befizet 20-30 forintot. Nem kíváncsi temetésre jövök, fáj a hasam, fogadóztat, röhögni akar, nevetni. Vagy sírni, mert újabban elfelejtettek az emberek őszintén sírni, szégyelnek sírni. Nincs közölni valójuk. A Vidám Színpad csinál egy zseniális műsort, Len. Nem vállaltam el, mert 22 előadást, ami fáradt vagyok. Nem szerettem sohasem dolgozni. Autószerelő voltam, ott volt az anyacsavar, ráütöttem is el. Csak az a differ, mindig jó helyre ütöttem. Ez különbség. Filmet, a filmet is a Jeromosnál hagytam abba. A reklámot azért adtam abba, pedig voltak, mert jött egy rendelet, hogy kitüntetett művész nem csinálhat reklámot, nem megfelelő. De hát én a családomat abból tartottam el 2 évig, hogy a White House whiskynek Brüsszelbe kimentem, és azt mondtam, everybody drink White House whisky. Ezért kaptam 5000 dollárt. Azóta iszom. Már így jöttem, nagyon jó.
3: Ha már a kitüntetett művésznél és a reklámnál tartunk, én ma is láttam a tévében egy reklámot, hogy kinek van erre energiája, pedig Alfonzót éppen ma tüntették ki. Hogy is volt ez?
4: Ja, igen, a színház tegnap este, a Bodrogi, új igazgatóm. Szeretem, mert egy bohém jópofa. Szala is rendes ember volt, csak túl nagyon jó volt, nagy szíve volt. Nem szabad jónak lenni egy vezető embernek a színháznál. Visszaélnek vele. Azt mondja, a Bodrogi, akkor hónap találkozunk a minisztériumban. Mondom, velem? Nem csináltam semmit. Este átadott a színpadon 3000 forintot, de el akart vele menni, úgyhogy szóltam, hogy ott van valami. Gyuszi előbb le akart jattolni, mondom, nem, az, ami ott van. Kiderült, hogy Bodrogi elvtárs kapott egy táviratot, hogy szegény Julikát, a titkárnök Gyöngyit folyton. Nem tudod, van valami, legalább bronz vagy, mi lesz, nem tudsz. Hiú ember vagyok, nem? Jó, legyen. Hát van egy vitrém, lehet így tágítani, elfér. Azt mondja, Gyuszi, hogy nem tudod, velem följössz, van egy ilyen munkaérdemérem. Mondom, Gyuszikám, nem tudjuk még micsoda, sőt, Julika megnyugtatott. Alfonzokám, ne izgulj, bronz, ezüst, valami lesz. Egész éjjel arról álmodtam, egy kád aranyba fürdöm. Azt mondja, Gyuszi, akkor holnap, no, hova? A Józsikám, nem kaptál távirat? Nem. Hát én kaptam, akkor gyere velem. Mondom, szúr, állj felle, elmegyek. Jött a Tóth Dezső elvtárs, láttam a doboza izébe, nem akar, nem mertem kinyitni. Hát, ha Julinak lesz igaza, hát, ha bronz. Hát, ott mondtam, hát nagyon köszönöm a figyelmet, és akkor fogadja el a munkaérdelem aranyfokozatát. Hátra néztem, hogy hát a másik. Szóval nagyon örültem neki, őszintén. Köszönöm szépen.
3: Én azt hiszem, hogy az ítéletünk az lett, hogy érdemei elismerésével maradjon még meg a pályán. Egyébként a játék, hát a játékosság. Egyszer láttalak a rádióban, vártunk valami felvételre rettenetes hosszú ideig. És ott ültünk, duváltunk, te még elmentél és játszottál magadnak. Nekivetően a mikrofonálványnak támolyogtál, akkor volt ott egy Dézsa hangeffektus, egy partvisnyélet, leültél a Dézsa mellé, evesztél. De csak úgy, akkor azt mondja, a breszti nyilvánosság a Dézsa fölött így bemosakodtál. Szóval ilyen
4: kis kémia.
3: Kis etüdöket.
4: Várjál, én nem játszottam, én komolyan vettem. Kollégák sokan rám fogják, hogy házi bohóc vagyok, az. Nem szégyellem. Olyan jó, amikor ülnek emberek is. Tudják, hogy 170 vagy 250 jár a rádióért, és ott marháskodtam. És ott emlékezz vissza, amikor éjjel jártunk haza 4-kor. És mentem egyszer éjjel haza a rádió után, jön egy pali, mi művészkém, a jó Isten, mi bohémek, tartjunk ezt. Nem rádiózom, 8 éve egy magnószalag miatt letiltottak egy évig, az nem dacos lettem. Egy házi bulin csináltam egy... Nem tudtam, 45-ben nem tudtam, hogy Magnó létezik. Akkor még összejöttek barátságosan piálni az angolok, oroszok, amerikaiak, franciák, és ott az ágy alá volt téve Magnó, én meg bedobtam a szöveget. Ők meg kiadták a Magnókat. Egyszer leszóltak Lakihegyről, unatkozunk, adj be valami Alfonzót. Elhangzott a himnusz. Kossuthot, Petőfit kikapcsolták, azért mondom, mert sokan nem tudják az eredeti sztorit, nekem nem volt ebből a Magnóból, nem is tudtam akkor még, hogy van. Gózon Gyula bácsival mindig találkoztunk a pagodában, én mondtam neki, Gyula bácsi, baj van, mi baj van marha? Mi van, bohóc? Mondtam, nem voltál Leventő, menj a jó édesanyja. Bemegyek a pagodába, akarom mondani a szöveget, Gyula föláll, veled van baj, bohóc? Hallottalak Rákos Ligeten, vezetékes rádió. Mit csináltam? Ki hogyan fingik? Mondom, mi az, házi buli volt? Nem, rádió. Abba a pillanatban szem tömpelvtárs, Alfonzert, egy pillanat. Két bőrkabátos jobbról, balról. Nem kötöttek meg, nem találták. Hogy vagyunk a Magnóval? Mondom, nekem nincs. Hagyjuk a hantát, mondta az egyik elvtárs. Mondom, nem hantázok én, drága barátom. Hány Magnót adott el? Nem adtam el egy szallagot se. Tudja, hogy mi hallottam valamizét. És akkor jött, mikor a leveleket kezdték bontani, László kórház. Fönt van a archívumban. Ilyen

0: darbą ją išvirt, atnak, o kur tu blesą termelį iš. Azt egyszerűen a kádárelvtársa vidám színpadhoz, én is beálltam a sorba a szünetben, mert akkor mindig volt egy kis pofafürdő. Béla bácsi már egy héttel előbb készült. Meg is mondta Ceausescu-nak, aki tudott magyarul, hogy a kádárelvtárs majd Erdélyt visszaszerzi neki. Azt mondta Salamon egy hét múlva, az Isten érti ezeket, aranyoskám, nem adnak vízumot Romániában. Azt mondta Kádár elvtárs, gratulálok Alfonzónak. Nem itt, nem ez. Az a parlamentben volt egy hosszú ülésünk, és leadták a maga magulát. Mondom, Kádár elvtárs, segítsen rajta. Ich bin unschuldig, mint a Blattfuss, vagy mint a Dreyfuss. Másnap beavattak a titkárságra, rehabilitáltak. Kértek egy újabb magnófelvételt, meg kopottatok. De vállaltam. Hát a villamoson, buszon úgy beszélnek, hát az én magnómhoz képest. My God, egy ilyen tisztítő.
1: Hát ugye ebből is látni a László Kórház levélből, hogy játszani csak is halálosan, komolyan szabad. Én el is búcsúznék, itt átadnám a színpadot azzal, hogy 10 év múlva, 20 év múlva ugyanitt találkozunk, akkor megbeszéljük a továbbiakat, és addig is játsszál, Jóska!
0: Játsz.

I am very sorry. Eljött eszembe a harmatvíz. Volt az a zseniális írónk, a Harmat Imre. És egyszer oda ment valaki hozzá, tessék mondani, Harmat úr, és volt a Harmat szikvízgyár. Tudnak róla. Önnek rokona a Harmat szikvízgyár, és azt mondja, igen, unokahúgyom. Már unalmas az önéletrajz, sokszor magamba maradva töröm a fejemet, hogy jutottam idáig. Nem akartam soha színész lenni, nem vagyok azzal a típussal egyenlő, aki azt mondta, már gyerekkoromban fölvettem a teknőt a fejemre, és harmadik Richárdot játszottam. Nagyon sok pofont kaptam, mint inas. Mint tanuló. Autószerelő szakmába szabadultam korábban, mert akkor még a libákban benne volt a libamáj, nem ilyen nyomorék állatok voltak. Csak a művezetőnek egy liba, egy kis csirke, meg is mondta a vizsgán, ez egy zseni, ez a Márkstár. Csak a furcsa az volt, hogy a kipufogó helyett a karburátor tettem hátra, terautóval jártam, akrobata, sport, stb. Cirkusz. És azt akkor tanultam meg ezt a szakmát a manézsban. Hogy én hangoztatom, hogy bohóc vagyok, nem abban az értelemben, hogy egy igazgató odaszól, Kovács, ne bohóckodjon. Nagyon jó lenne a színészeink a főiskoláról kikerülve egy pár hónapot a manézsba mennének. Elmondom miért. Az a feszesség, az a fegyelem, az a 10 perc, az a 15 perc, ami maximálisat követel. Nem lehet félrelépni. Nem lehet más csinálni, csak előre nézve pontosan azt, amit betanult az ember. Aztán jön a tehetség, hogy ki hogyan. Paródiához véletlen kerültem. Külföld 12 év, közepes artista vagyok. Arizonába dolgoztam egy évet. Moulin Rouge. És kikerülök. Olaszország, 4 év. Bolognába játszom, nem játszom. Mesztelen, nem előszám, bronzdal bekenyve, izompacsirta. Az akkori bodybuilding. Gyönyörű szőke partnernő van, osztrák. Később el kellett hagyni engemet, mert én más vallásba születtem. Nem hitték el, hogy a biboldó vagyok. Bizonyítanom kellett a németeknek, ős, stb.

0: Nem, én görög vagyok eredetileg. Akropólisi. Szóval... És képzeljenek el egy mesztelen emelőszámot. Karddal a kezembe, ahova bejön egy nő, mesztelen nő, első striptiz a világon, a mellgombnál két kis levél. Ősszel mindig leesett. És itt egy ilyen vagina pictoris takaró. A mese arról szól, hogy bejön, a katonát meg akarja főzni, emelőszám, minden, stb. Na de Bolognában nem tudtam, hogy a karzaton diákok vannak ingyen. És az olasz közönség egy-két macska. Előttem volt egy énekes, tenorista, bel canto, de hát akkor már beszéltem a nyelvet. Kijött a tenorista, és azt mondta, signora, signori, io canto un canzone, fontanella, fontanella. Kút, te kút, ha belenézek képedbe, kedvesemet látom. Nem kőm hozzá. Előre áll a pali, itt lettem parolista. Fontanella, fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai. Ebben a pillanatban a karzaton. Én kínáltam, vártam a jelenetemet. Pali fölnéz. Leint a karmesternek. Per favore, ancora una volta. De ott már feszültség, már megvan. Már készítették az újabb izét. Adesso cantare un canzone. Fontanella. Fontanella. Fontanella fa... Fessi, ignoranti, hülyék, idióták, és kimen. Elszabadult a pokol. Függöny föl, ott áll egy ilyen pali. Karzat bedobja. Macellaio! Hentes mészáros! Álltam, mint a dúcse. Hát, ha nem mernek szólni. Jön a partnernőm. Egyszer csak valaki fönn. Bionda! Szőke! Veni a mieletto! Gyere az ágyamba! Partnerem sírva, én ott maradtam. Fogtam a kardot, így belevágtam a padlóba. Mondom, non va, nem tetszik. Allora, canzone, canzone, éneklek egy tart, fontanella, fontanella. Előre ment. Fontanella, fontanella, tu rispecchi mi, és főszóltam, adesso te most bejössz. És a pali. Az egyhetes szerződésből 6 hónap lett. Ha nem volt, aki ezt csinálja, beültettek fa. Így kezdve. Azóta szeretem a klasszikus paródiát. Imádtam ezeket a filmfesztiválokat. Tudják, volt most ez a Rio de Janeiro, San Francisco, volt ez a Cannes Fesztivál. Escusate, filmfesztivál Cannes-ba. 3 díjnyertes filmet mutatok be, eredeti nyelven. Ha valaki nem érti a szöveget, utána hátul megmagyarázottam. A műsor után a művészek az öltözőbe megtekintették. De etetésük tilos. Elsőnek egy amerikai gangster filmet fognak látni, a címe Joe, Don't Go to Home.
1: Hello, Joe.
0: You know I want back my 20 million bucks.
1: Shut up.
0: You say you have that money. Never mind, dear friend, take it easy. I see you tomorrow. And don't forget me, Joe. But look, it's me, Joe. That's for you. Sorry. You say you have that money. But I can give you only one. I can give you anything but love, baby. And you know that my love's something so nice, baby. A Jew, édes anyám.

Nous sommes parlés maintenant de chansons. Chansonról fogunk beszélni. Nem vagyok Nátás, ez a Zugehör. Enélkül nincs Hungarian chanson. Egy chanson énekesnőt mutatok be. Nem akarom megnevezni. Nem ildomos. A dal címe, a chanson címe a láb zenén. Ez dal egy bukott nőről, mert az életünk olyan, mint a lavine. Na, egyszer föl, egyszer le. Tehát következik Porcelán Janka. A zsolnai gyárból. Holán!

bátya öltöz. Samúló napokat nézem, ilyen vagyok. Apám szódáért küldött a kocsmába, körülvett a bűn, a fergeteg, serdülő keblemez röhögve tapott a kriherlongy, részeg emberek. S így lettem az övé a söntés pult alatt, míg a szódával a szénsav lassan kiszalad. Ebbe még volt. Ne játszon, ez nem az opera. Vicc jutott az eszembe. Német turista Lánchídról belesik a Dunába, és ordít, hilfe, hilfe! Jön a rendőr, az anyád, úristen itt! Úszni tanultál volna, meg ne németül!

0: Mi tomaki se hüve şeblen Alexander Aleksandrovich Panandin.
1: Igaz. Igaz, Vanyat, Vanyatovics vigyaz. Mintha csak magam mondtam volna.
2: Az én galambocskám, Galuska galagonya, ezt megélhette volna.
0: Mit, Dadus?
2: Nem mindegy.
0: Daduska, Daduska, gondoskodjon a szamovárról.

0: Minek ez a rohanás?
1: Alexander Alexandrovics Panangin. Olyan régen mesélt nekünk, mi újság a városban manapság?
0: A városban? Bálvót Igor Nyomorovics ordenáros kormányzónál Ugorszmoroszkban.
1: Mikor bácsi kalmányat Ványatovics Vinyom? Mikor?
0: 10 év.
2: Most az én galambocskám, Galuska Galambocs, megérhette volna.
0: De nem érte meg, Gaduska, pedig a maga galuskája kiváló barátom volt. Anyja, csája van?
1: Hozom, bácsikám.

0: Ez jó esett, Ányecska.
1: Igaz, igaz. Vágyat, vágyat, tovis vágyat. Akár csak magam mondtam volna.
2: Bácsikám, befogadok a trojkába. Menjünk be a városba az orvoshoz. Nem olyan nagy út az a néhány verszta.
0: Verszta ki a fejed. Aztán minek az orvos, Ányecska, mind felcse. Nem ért semmihez. Meg már jobban is érzem magam. Az idén hosszú, szép őszünk lesz. Alacsonyan szállnak a narodnyikok.
1: Már ősz lenne. Hogy múlik az idő? Nem úgy, mint régen.

0: előtte meg Daduska.
1: Hát ez az.
2: Lehangul ez a csend.
3: Figyel, anyecska, már a csend se a régi.
0: A csend. A csend. A csend olyan, mint a sózott heri. Lovosz, hívi, lovosz, kovasz, kavasz. Van.
2: Csak menjünk be a városba az orvos, orvosavics, orvosokhoz. Én félek.
0: Ne féljen, Ányicska, csak a szelek bántam. Az őszi szelek.
2: A metsző őszi szelek.
3: Igaz. Már a szelek se a régi.
1: Ha az én galambocska tudom, nem értem el.
0: Áduska.
2: Lehangol a néma orosz vidék lelete. Nem megyek a valamost.
0: Akkor hozzon két út túrót, ha visszajön.
2: De nem jövök vissza.
0: Nem jön vissza.
1: Ez nem.
0: Akkor ne hozzuk.

0: Abban az időben hogyan szórakoztak az arabok, hogyan szórakoztattátok ti őket?
1: Kérlek szépen, én ott kezdtem pantomim mimikát csinálni, ez a furcsa. Ha Törökországban kezdődött tulajdonképpen az, hogy a törökök, görögök nem a legjobb, nem a legjobb viszonyban voltak. Halandzsász, visítottak. Rájöttem arra, hogy legnagyobb öröm a kár öröm, tehát ezt kihasználva elkezdtem parodizálni Törökországba a görögöket, Görögországba a törököket, az araboknál, az angolokat, az angoloknál. Nem kigúnyoltam, hanem a nemzeti tulajdonságokat azt vettem figyelembe, hogy mi az, amivel megközelítettem, ma is az a célom, nem egy embert veszek célba, tehát az utcaseprők ilyenek, a kalauzok ilyenek, a tanácstagok ilyenek, a rendőrök, nem. Az általános emberi tulajdonságokat kerestem mindenben. De egy karikatúrista, torzítottam, igen. De nem szerettem senkit sem megbántani. Nem is opportunizmusból, hogy most ettől félek, vagy attól félek. Nekem olyan a közönség, tudod, hogy valami olyant kapok vele, mint ha egyedül lennék egy hatalmas terem, és egy nagy-nagy tükör lenne. És amit elmondok, szeretem, a hitele van. Tehát amikor én megkeresem azt, hogy miből lehet parodiát csinálni, elnézést a többi kollégáktól, aki más eszközökkel dolgozik, nem a célom az, hogy a sárga földig lehordják mindent. Mert nálunk ez hajlóság. Nem való megtalálni ezt a kontaktust, amit színésznek kell a közönséggel, emberek között.
0: Hogyan tudtad megtalálni a színpadról ezt a kontrasztot?
1: Na, hát megnéztem, Afrikában. Megtanultam arabul énekelni. Azokat a dalokat kerestem, mintha itten megérkezne egy arab és elénekelni csak egy kis lámpad a világon. Nem nagy csodákat csináltam. Jeleztem, hogy érdekel az ő folklór. Most visszatérve a humorra. Én szelektáltam a közönségeket, ki milyen. Hát a legtündérebb közönség a magyar és a rusz. Ruszkik akkor a gyerekek, hogy megkövetelik, hogy aztán oda tegyen. Az amerikaiak szintén mind a gyerekek, a belgák borzalmasak, látszik, hogy halat esznek állandóan, érted? Épp, hogy csóválni tudják. A németek, a németnél precízen kell dolgozni, megcsinálsz minden tip-top-top, de elkezded énekelni, hát. Eine Kamera, és akkor már szétszakad a pokol, csak masírozni kell a színpadon. Te vagy a legnagyobb művész akkor a világon. Az olasz, hát az olasz, de elmondjam neked az olasz egy történetet, ha ezt hallgass meg. Bologna a világ legnehezebb színpada. Mesztelen emelőszám vagyok, bronzszám, izomjáték, forgópidesztál, szőke partnerünk bejön, akkor már mell tartó nélkül, csak a gombon két falevél, két őszi hervat falevél, isteni berendezés, telázsi, minden. Előttem kijön egy belkántó, egy tenorista, aki énekel egy dalt, a kútról, te kút, ha belenézek a képedbe, kedvesemet látom, szívem sóvál, dala követ. Gondolj el egy olasz tenoristát, ami stram minden, és elkezdi Fontanella, Fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai, ebben a pillanatban a karzatról olasz közönség. Pali megáll, fölnéz, kicsi, mi van, semmi, szó sem. Megint bejelenti, signore, signor, de már benne van a közönségben, már benne van a Canto una canzone, Fontanella, Fontanella. Már kezd fönn a karzat. Fontanella, Fontanella, tu rispecchi. Megáll a pali két lépés előre. Ignoranti, fessi. Hülyék, idióták, kimegy. Hát erre kitört a taps. Erre jövök én. Fölmegy a függöny, ott áll egy kajak franci. Föntről. Macellaio, mészáros kiabál. Nem mozdulok. Venia mi a casa! Gyere a lakásomra! Rossz a szék, meg kell szögelni. Nem mozdulok. Az igazgató kínál, így összeteszi a kezét abba. ne csináljuk, maradjak. Bejön a partnernem, elkezdenek fütyülni. Bionda, szőke, veni, ami a letto, gyere az ágyamba így. A hédi odaszól nekem, hát ez nem lehet, Tibini sírva kirohan. Erre én így előre megyek, érted, kihúzom magam. Itt kezdődött, tudod, az én paródia sorozatom is. Bemondtam, signori, signore, non va be, nem megy így. Akkor énekelek egy dalt, cantan, canzone, fontanella, fontanella. Elszabadult a pokol, az zenekar elkezdte játszani a fonta, én meg elkezd, fontanella, fontanella, tu rispecchi mia bella, és utána fölmutattam a karzat, adesso te, most te jössz, és fönn. 3 hónapig prolongáltak, ha nem volt ember, aki szórakozzon, mert az, hogy macskát ledobtak, bum. Csináltam belőle ilyen, nem érdekes. Vagy Sicília. Ekkora újságok van, a Corriere della Sera, Popolo Italia, meg utakora, ezért tudok ki az öreg. Első sűrből egy olasz, jövök a számmal, ugyanezzel a számmal, nem lát a közönség, mert ez kinyitotta az újságot, és olvast az apró hirdetést, vagy hol lehet szobára menni lányjal. Hédi megint sírva, ez kamen úgy alszállt, nézze, mert mondom, plejban plauc, maradj itt, majd elintézem, lemegy, így a pali mellett volt egy hely, leülök mellé. Közönség meg kezd röhögni, gondold el, én elhúzom az újságot, belenézek, mondom, kicsi novita, mi újság van? Ezt is 2 hónapig kellett így csinálni, nem volt közönség, fal. Tehát csak így lehet szórakozni. Itt kezdődött az, hogy rájöttem, nem kell erőködni, nem kell bronz. Ki kell találni az embereknek, megmutatni, hogy hogyan néztek ki. Nem akarok Shakespeare-re hivatkozni, közvetek ki a bohócot játsza, nem mondjam többet, mint írva van neki, meg hogy az ember tükörképe saját magának. Kikerestem az emberi gyöngéket, és ezt bemutattam. De mindig arra vigyáztam. A hibáját senki nem szereti elismerni, hát ez természetes. Én vagyok a legszebb, én vagyok a legjobb, hogy Ferenc Huska mondja, minden nagyon szép, minden emeknek elégedve. De ha megtalálod azt a kontaktust, amit úgy hívnak, hogy kontaktus, tehát nem arra törekszik az ember, most hivatkozom magamra, hogy öregszik, vagy hogy múlik az idő, hogy jobb legyen, neveket mondok, mint a Hoffi, vagy a Kern, vagy a mai nagy menők. A Szuhai Balázs, a többiek, a Halma, nem. Megtartani a pozíciót, ez egy törvény. Én nem akarok, én Alfonso akarok. Alfonso akkor is elszaladt az idő, amíg talpon álló vagyok, ezt csinálom, nem szégyellem, mert sokan mondják, hogy bóckodik, ez legszebb szakma. A mi színészetünk tragédiája, hallgass ide, Lacikám. Lehet, hogy fölhúzzák a szájukat, vagy félrehúzzák. Színiskolába gyártják a színészeket. Szavalni kell tudni, az apám tyúkját elmondja, akkor már first class színész. Ki se jön a színiskolába, már televízió, rádió, film. Hakni, nem úgy hakni, hogy vidékre megy, mert ott is lehet csodálatos dolgokat csinálni. Hakni az, ha valaki egy nap, 3 gyerünk, dobjál, sietünk. Nem tudnak a legtöbb színészünk, nem tud mozogni, nincs keze. A Marszón 1 évig dolgozom, ott tükör volt, és mielőtt elkezdte egy színpadra menni, egy fél óra gyakorlatot. Légy szíves, egy tiszteletes áldást csinálni. Erősítsd meg magadat. Lazik, gondolkod, mindent ki kellett fejezni.
2: Én gondolom, hogy onnan lenne érdemes folytatni, amikor Afrikából visszakerültél Európába.
1: Megrázott egy kicsit a különbség. Most hazajöttem, mert a partnerem nyugtalan lett a szüleim miatt. Megérkezek 39-be, amikor is a Shanghai bár a Móri Zsigmond körtéren hirdetett artistákat fölvesznek, és akkor nekem hegedültem, hát a hegedűnt összeállítottam egy kis marhasságot, fordítva vettem föl Pertlit, csináltam egy bóc 8 perc, ahol meglátott a Flaschner Ernő, meg a Jimmy nevű rendező, a Muller Rouge igazgatója.
3: A Shanghai ez egy nagy lokálban?
1: Nem, egy lebújzó.
3: Hol van?
1: Itt ott a Bartok mozi mellett, a pincébe. Csak egy rettetes, rendes igazgatója volt a Mentelényi. Amikor egy artistának másoló 10 pengője 30 adott, azt mondta, hogy nekem jól öltözzem az artista, érezze jól magát. Ott dolgoztam a Shanghaiban. Onnan a Moulin Rouge-ba kerülök, egy nagy helyre olyan emberek, Latabár Kálmán, Latabár Árpád, Komlós Miklós, Herceg Jenő, Kismanyi, és kezdődnek a paródiák, a Virágszedő kislány. A drága kollégám, Isten nyugtassa, Reed Joker, talán hallottál, nem ismerted, egy remek artista, megtanít a késő jövő a moziba, persze másképp, mint ahogy most csinálom. Gyűlnek a paródiák, és úgy a Muller Rouge-ba.
3: Egy éjszakai mulató volt akkor?
1: A gyerekem, ha nem mulatónak lehetett azt nevezni, egy éjszakai műzikál. Azt töltötte be, amit most a Maxim tölt be. Egy olyan funkciót. Érted? Olyan funkciót, mert ma Magyarországon két helyről beszélhetek, az egyik a Muller Rouge, a másik a Maxim. Hogy melyiket teszem előbbre, ez attól függ, hogy mi jobb a műsor. Na de a külföldi szemmel kiszolgálni a külföldi, tehát megfelelni, mi jó ez a két hely? Vannak több helyünk, és nem erről van szó, kategórián.
3: És ez nem volt furcsa neked, hogy...
1: Nagyon megszerettem azt, hogy azt ott ültek, és tudtam velük szórakozni. Nagyon megszerettem. Belekerülök a Mexikán-Osztria, a legjobb dobós számba, partnernek. Majd megismerkedem feleségemmel. Nagyon furcsán. Én akkor már elvált ember voltam, első házasságom nem sikerül, 3 hónapig tart, tehát 7 éve nem vagyok nős, külföld, hazajövök, kiveszek egy albérleti szobát, Nagy Mez utca 29, ülök a Parisien Grillbe, a Muller Rouge nyári helyiségébe, Parisien Grill, ahol most a termál van, gyönyörű hely volt, üvegparketta, direktor, Flaschner, Ernő Evetovics, világklasszis hely. És csöpi zenekar, és kezdődnek a paródiák az Ács Mariettával. Majd jön egy barátom, Sarkadi nevű, fehér neművel dolgozik itt a Népközösség útján, üzeme van, 16 dolgozója, és ott körülvettek a konzumnők. Érted? De olyanok, mint a nagyságok, olyan elegánsak, és oda az a szép háremed van. Mondom, mi dolgas, ezt a háremet odaadom egy rendes nőjére. Szóval nálam van egy. 41-et írunk. Augusztus 1-ig. Gyere fel a műhelyembe, megnézed. Kolozsváron menekült nő. És leülök, és ott leszaladt valami, és ott beláttam a műhelybe, ott hatvarógép. Tudom, mit kommentálni, a gép alá néztem, milyen lábak vannak. És akkor megjelenik egy nagyon elegáns barna, 170 magas, csinos nő. Mondom, az Isten verje meg, nem ez lesz az. Kazsmír szoknyákkal az volt a divat a kezébe, érted? És jön a Sarkadi, leülünk, azt mondja, behívom, hát behívta ezt a csinos nőt, bemutatom, Markos József, Markstein József, barátom Joe Stan, Weiss Anna, és ülünk ott a Sarkadi, azt mondja, hát akkor mondd el, mit akarsz, mondom, Annika, ne haragudjon, akar a feleségem lenni, azt mondja, hogy a Górénak idalgasson igaz rendeltésével, hogy viccen én végszenvedtem itt 6 hónapot Romániából, míg elmenekültem Basgárdisnek. Mondom, mi nem viccelek, Annika. Lemegyünk itt az Ádám büfébe, eszünk, megtartjuk az elérzést. Itt van szemben Mullernál egy ékszeres haverom, a Kombácsi, veszünk itt egy gyűrűt. Nézd, én 2 évig udvaroltam egy lánynak 3 hónapból, úgy ott hagyod, mint a lótusz. Né, megpróbálják, mondja, legfeljebb abba hagyjuk. Elmentünk gyűrűt venni. És 2 hét múlva megvolt az esküvő. 44-ig nem volt baj, akkor elvittek a gyöngyösbokrétások, érted, a munkaszolgálat, amit én végrehajtottam, az Isten bocsássa meg, az elesett áldozatok nevében én végrehajtottam. Mert ennyi emberi gonoszságot, ennyi emberi butaságot, ilyen gyarlóságot, egy állat nem tud ilyen piszok lenni, mint az ember. Hát az első munkám az volt, hogy a Rottenbiller utcát kellett fölsöpörni 200-an magammal, elegánsan bundával kesztyűbe, mert orvosokat kaptam, én voltam a Schmasser, mint volt huszár, ugye be volt írva, meg autószerelő, kaptam 200 embert, fogorvos, orvos, tanár, gondold el. Akkor kikerültem a feleségemet elvitték, Süt utca 2-ből az a műhelyet deportálják, elmegy Ravensbrückbe, én meg kikerülök a hajógyárba, 2000 ember sorban megjelenik 2 német tiszt, meg 3 magyar ilyen tiszt, és válogatás. Következőt válogatják, ez forgatókönyvben nem lehet leírni. Básti Lajos, Rodolfo, Alfonso, kerekes nevű kötéltáncolista, meg lehet volna beszélni csupa színésztartistát, összeszednek. Engem elvisznek a Rókus kórházba, műtősnek, hullásnak, oda kerülök. Pommerszhely mellé nagyon megszeretnek. Érdekes szakma volt a műtős szakma, érted? Megtanulom ezt a szakmát is. Elkerültünk, kérlek, Rafaelova, Majdangorni, Pasiacna, Nadvorna, mögöttem 10 év cserkészet, úgy van, túráztunk, érted? Én túrának vettem az egyet. Elmúlt ez a bal, és hazajöttem, azzal fogadtak, kérlek. És ez a sztori érdekes, mert a könyvemben, amit írtam, nem fogadták el azzal, hogy limonád és gics. Azzal jöttem haza, január végén.
3: Mikor?
1: Decemberbe kerülök haza. 44. December, elkapnak karácsonykor a Nyilas barátaim.
3: Hogy sikerült hazajönni onnan?
1: Lóháton.
3: Honnan volt lovat?
1: Hát az a hadnagynak mindig le kellett vinnem a lovát a királyhágóról a királymezőre, és mindig visszajöttem. Nem engedett. Zsolt könyvet kaptam, glottnadrágot, tornacipőt, és egy pokrócot. Úgy bentem le, és úgy hoztam vissza a lovat. Patkolni kellett, meg a bokáját kellett kezelni. Ötötször nem jöttem vissza. Elovaltam Gödöllőig. Akkor bekerültem meg én a Rókusban, onnan a Rádiusz moziba volt, a mostani Táliában volt egy ilyen szükségóvóhely. Onnan elvittek a katonák. Zicsen utca, Bajcsi, Zinszki sarkán, Hászi, Cizekni, megállít egy hadnagy, Nyilas hadnagy, katonák megállnak. Ismert a Mulemból engem. Kiszed még hármat, majd mi elintézik, vigyék a többit. Mentek, hármunkat kiszedett, és kérlek, levittek a Hászi, Cizekból, szükségkórház volt. Jerecián Aránnak hívják ezt az illetőt, Bécsben él, övé a Magyar Klub, most léptem föl nála. Most kapott egy nemzetközi kitüntetést, emberi magatartásért egy kitüntetést. 400 zsidó, keresztény, vasmunkás életét mentette meg abba a kórházba.
3: Ez egy Nyilas hadnagy volt?
1: Nem volt, be volt öltözve. De ott volt a Hőnik professzor, a Benedek ideggyógyász, a legnagyobb orvosok dolgoztak ott. És kérlek szépen, január 19 kopognak a pincébe két orosz. Fasiszta nyet, mi nyet, van fasiszta, akna van. Persze én oroszul válaszolok, nyet, fasiszt, nyet. Azt mondja, jest ultraszeptil, van-e ultraszeptil? Mert láttakor, adtam nekik ultraszeptit, hoztak kaját, megint adtam nekik aspir, ilyen kalmopirint, minden nap hoztak kaját. Egyszer lejött egy őrnagy a bátyával, ráfektetik a műtőasztalra, hasra a bátyát, azt mondta, meghal a műtőasztalon, nagyon ledik az egész. Orvosi stába, tehát egy golyót kapott egy ablakból, valaki rálőtt. Rókusba bementünk vele, és a Pommerszhely eltávolított a golyót. És attól kezdve, akkor az elvittek Szegedre. Szegeden jött a feleségem egyik deportált bajtásnője, és elmondta, hogy meghalt a feleségem tifuszba. Hogy mondjam el neked? Olyanok voltunk, mint az állatok. Hát én naponta 20-30 hullát vittem ide, vittem oda. Teljesen érzéktelen az ember. És akkor Szegeden voltam a Városi Színháznál, hazajöttem, elmúlt a 4 hónap, cirkuszba dolgoztam, feleségem meghalt, akkor még nem volt gyerek, nem volt senki, nem volt, ugye. Kérlek, ülök a manézsba, ezt, amit azt mondta a lektúra, hogy ezt nem lehet beírni, mert ez gics. Ülök a Lugosi Gyurival, csinálok egy hasbeszélő számot, ölembe a Gyuri, mint baba, hasbeszélő baba, én a professzor, és megy a szöveg, és ebben a pillanatban Gyuri nem tud beszélni, elkezd könnyezni. Hát ránézek, mi van. Oda nézek, ott áll a cirkusz manés, bejáratna a feleség. Kopaszon 30 kilóval férfi cipő, férfi kabát tarisznya. Sírva dolgoztunk végig, kérlek szépen, még 10 percet. Ezt azt mondták, ez gics.
0: A feleséged tulajdonképpen újból rátalált. Találkoztatok.
1: Igen, és egy akkor kezdődött a normális élet. Színház, lokálba kezdtem dolgozni, szabadtéri színpadok, mert akkor rengeteg volt még.
0: Gyerekek?
1: Iskola, nőtek a gyerekek.
0: Hány gyereked van?
1: 3 gyerek, 2 fiú, 1 lány. A nagyfiam, Hát a nagyfiam az 35 éves, az kérlek szépen zenél, gitározik, van egy zenekar, a föllép. A középső fiam Kanadában van, egyetemen tanít.
0: Mit?
1: Oroszt, magyart, franciát, németet. A lányom szintén Kanadában van, Annika halála után. Kozmetikus. Most volt itt 2,5 hónapig látogatóba.
0: Józsi bácsi, volt egy időszak, amiről nem sokat tudunk az életedből. 1956-ban.
1: Én szerződést kapok Belgiumba, és rendesen útlevéllel engedélye kimegyek Brüsszelbe 3 gyerekkel, asszonnyal. Nem akartam hazajönni, megmondom őszintén. Annyira levert ez az egész ügy, hogy lehet az, hogy nem volt elég erőnk ahhoz, hogy az első 24 órában befejezzük ezt a kegyetlen ügyet.
0: Akkor elterjedt a hír, hogy Alfonso diszidált.
1: Nem diszidáltam, útlevéllel mentem el, de megmondom őszintén, az volt a tervem, hogy kint maradok.
0: Hogy sikerült ott beilleszkedni?
1: Nehezen. Egy hét múlva kapok már munkát, egy bőfszörletű anevű varjettébe, de más közönség, más szituáció. Már 6 hónap múlva azt írja a brüsszeli újság, hogy Mon Alfonso, mi Alfonzók. Ugye szeretnek, megszeretnek. Dolgozom egy lokálban, később rendező leszek. Mindent. Hegedültem, artista voltam, díszlettervező, színpadi munkás, később a striptizeknek a vezetője, aztán a Górénak a gorillája.
0: És hogy jöttél haza?
1: 1958 novemberébe érkeztem haza, majd másnap már dolgoztam a Vidámszínpadon.
0: Hogy fogadtak?
1: Nagyon nagy szeretettel. Én mentem belső nap a színházhoz. Társalgóba ültek éppen, drága Komlós Júli bácsi rám nézett, azt mondja, meddig maradsz? És akkor fölkértek, legyek én a télapó. És akkor kimentem a színpadra, a Vili bácsi, a drága főszólt, itt a télapó. És elkezdődött rendes kerékvágásban az élet. Televízióban szerencsére 960 után. Mögöttem akkor már köztársasági érdemérem.
0: Józsi bácsi, mi a kedvenc időtöltésed?
1: Kérlek szépen, időtöltés. Hát mindenen tudok, minden apróságnak tudok örülni tulajdonképpen. Minden, hogy hívjáknak. Általában menetrendem van, ez bármilyen furcsán hangzik. Reggel 7-kor kelek körülbelül, akkor egy fél óra jogázás, borotválkozás. Már 9-kor tök a Gellértbe. Találkozom tűnik a feleségem halála után 4 évre megismerkedtem. Vesszel Éva nevezetű hölgyel, aki az Interpressnél dolgozik. Aztán a hobbim az, hogy elmegyünk Mátrafüredre, kirándulunk, minden. És nézd oda, nősülni nem akartam. Nem akartam különleges lenni, de van önkritikám, érted? Hogy élettársnak sokkal jobb ez az élettársi viszony, mint hogy én, mit tudom, én 70 évesen elvegyek egy 38-39 éves nőt. Azután legyünk őszinték. Soha nem tudhattam, az meddig tarthat, mert tudod, szájára vettek az emberek engem is, meg Évát is. Hogy ez a vén ember, ez biztos pénz, nem érdekelt semmi, mindent átvészeltünk, és nagyon jó barátság van köztünk is.
0: Jól élsz?
1: Nagyon jó.
0: Csinálhatnál egy színházat, milyen lenne az?
1: Nem
0: teljes
1: csinálni.
0: Szabad kezet kapnál.
1: 8 emberrel csinálnék színházat. Nem kellene több. Én csak szórakoztatni akarnék. Mert vannak más ízű színházak, de most már nem csinálnék színházat. Késő. Olyan értelemben késő, ez energia kell, a csalódásokat el kellene viselni. Nagyon sokan szólnak belete. Nagyon sok. Ha sikered van, akkor óriási, hogy a buksz, akkor csak ne buksz egyedül. Nem is a rizikóvállalás, hiszen mindig vállaltam a bukásom, és mindenki vállaltam a felelősséget. De nincs kedvem színházhoz. Ez furcsa. Se Hamletet nem akarom eljátszani. Se nincs szerepálmom, amit nem... Én meg vagyok elégedve ezzel a körrel, amit befutottam eddig. Nem volt... Játszottam a Szegedi Színházban, Madame Saint-Jean-t, a Szókőm Dalszonságban. Mosoly országába játszottam. Nem az én metiém. Én szeretem azt, amit csinálok, és hiszek benne. Mert olyan színész, mint én, van még 20. De parodista vagy, abban a stílusban, amit én csinálok, hogy artista, színész, bohóc, akrobata, ez nincs. Egyszerűen nincs, ebben a metiében nincs. És nem úgy nincs, hogy per tehetség, mert ezt a fajtát nem űzi senki. Nincs. Ez egy műfaj, amit abba adtak. Vagy szégyelték, nem tudom.

0: tulajdonképpen hogy hívnak? Mi az igazi neve?
1: Az igazi neve Marcstein József, apám Marcstein Bertalan, kérlek, anyám Stern Júlia, és mikor aztán egy időben gyerekeim megszületnek, akkor magyarosítottam a nevemet, Markusra.
0: Miért?
1: Nem tudom, ez egy olyan dolog volt, hogy a boldogult feleségem kérése volt, hogy nem a Markstein név miatt, egyszerű Markus. Szóval az egész egyéniségem olyan volt, tudod, hogy...
0: Markus ember vagy, hát ez ma is látszik.
1: És egyszerűbb is. Az Alfonso név kérlek szépen, mivel nemzetközi piacon dolgoztam legtöbbször, nem lehetett kimenni, hogy Markos József, minden. Habár ezzel a Markossal volt egy óriási esetem, a Latabár Árpi beteg lett, és a francia pezsgőt Ammelbácsonnal be kellett ugranom, kismányra Latabár Kálmánnal. Somogyi Kálmán igazgató, nagy gomba volt, hát mit írjam ki? Alfonzót, vagy Marosi Józsefet, vagy mit? Hát mondom, ne haragudjon, írjak, hogy Alfonzó. Akkor a drága barátom, a Békéf István írt egy cikket erről, hogy bemegyek a Megyasszonyra jutottam a Somogy Komédia Orfeumba, ki van írva, hogy Latabár Árpádtájt Alfonz előtt, azt hittem, hogy cirkuszba megyek. Annyira van nálunk ez az előítélet a nevek szerint. Ez nem létezik, ez ilyen nincsen sehol a világon.
0: Hogy született ez a nevet, hogy Alfonz?
1: Nevetni fogsz. 1943-ban letiltották az úgynevezett angol-amerikai hangzású neveket, mert én, mint artista, a Markos Józsefból, Markstein Józsefból Joe Stent csináltam. Úgy dolgoztam évekig a partnernőmmel, egy bécsi partnernővel, majd egyszer megmondták, hogy Stavetsz, ez nem lehet, hogy angolan válasszak nevet. Hát az Isten, nekem is. Kérlek szépen, bementem egyszer újsággal a kezemben, mert szeretek olvasni azon a bizonyos helyen, és olvasom, meglepett, hogy 13. Alfonz, spanyol király meghalt, és az Alfonz tetszett nekem. Hozzátettem egy jót, így lett Alfonzó.
0: Feltámasztottad a nevet.
1: Na de viszont kellemetlenséget is csináltam magamnak, egy spanyol turné alkalmával a plakáton álltak az emberek ott kint Madridban, és röhögtek a plakáton. Én azt hittem, hogy mi az itt is ismernek. Hát kiderült Alfonzó. Az Alfonz az név, de Alfonzó már a stricit jelent. Érted? Úgy el kellett venni az óbetét, kivételesen spanyolra.
0: Józsi bácsi, hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
1: Nagyon érdekes volt. Kérlek, van egy paródiám a biliárdot, úgy kezdem, hogy előre bocsátom, kedves hallgatóim, szegény szülők gyermeke vagyok. Apámnak szegénynek 3 kávéháza volt, és dolgozott látástól vakulásig. Ez nem is vicc. Okulásul a mai vendéglátóiparnak, akkor egy vendéglátóipari egység állt az anyámból, apámból, 3 pincérből, és amikor mi már készhez tudtunk fogni valamit, magunk is segítettünk terítést, minden. Ott egy jelszó volt a vendég, és mindig a vendég, és örökké a vendég. Tehát ebbe nem is a pénzszerzési vász, apám imádta ezt a szakmát.
0: Vendéglős család voltatok?
1: Nem, baromfi kereskedők voltunk. De mindjárt azt, amit vettünk a beküldőktől, a parasztoktól, azt fel is dolgoztuk a vendéglőbe. Kérlek, nagyon jó környéken voltunk, a Garai tér, 7 kerület, ott volt a kávéház is, a Riviera, a Grádó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség a Kollegerszke, a Stefánia úton, érted? És ebben a szakmában éltem.
0: 3 vendéglőtök volt.
1: Nem együtt. Először volt a

0: Vécskerbe. Ott volt a KPS is, a Régiumi, a Grádó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség, a Kollegerci, a Stefánia úton, érted? És ebben a szakmában nőttem.
1: Három vendéglőttök volt.
0: Nem együtt. Először volt a Kollegerci, ott voltam a kis gyerek, boldog volt nővéremmel, ott táncoltunk 6 évesen, amikor nagy ünnepélyek voltak. Utána következett a Grádó, amivel tönkre ment apámmal.
1: Hol volt?
0: Az Abonyi utca és a mostani Dózsa, Ajön a Dózsa. Ott lakott abba házban a Latabár család. 17-ben.
1: Művészeti átadó.
0: Hát kérlek, a Grádomosnak a Riveriában később a Csorta Gyula, Gózon Gyula bácsi, a Latabár rék. Ott a teraszon, ott ültek, érted, hogy ott már ottan körülnéztem, ott volt közönben a Feld Színház, hát tudod, ahol a fázkör volt, ahol a magyar focisták neveljöttek, mert legalább 1000 gyerek rugdalta maga készített el a nem voltak odatállalva 12 éves gyerekeknek rendes fotballcipő, fotballi, nem, hanem ott megőrültek a rottvattáig. Fáskör az a határ, tudja, a mostani Dózsa György és a Ajtósi Dürer, amiből levágtak sokat a felvonulási területet.
1: Mennyire voltak keményen fogva ott?
0: Na jó, hát apámnak, akit nagyon sokat szittem a szüleimnek, akkor már korán kezdtem dolgoztam. Iskolába jártam, nagyon rossz tanuló voltam. Nem szerettem tanulni, nem tudom, nem értettem, számtantól írtoztam, rémálmaim voltak összekaladni valamit. Szorzás ment, aztán, hogy többre, gyökre volt, hát embertelen volt. Meg aztán volt egy tanárom, aki miatt később kirúgtak az iskolából, aki egy időben ment az, hogy apám libamájat küldött neki egy rossz osztás példa miatt, érted? De nem volt a libában máj, mondjuk, vagy kicsi volt a máj, akkor csak megkaptam a pofonomat. Szokása volt, hogy itt kapaszkodott meg az emberbe, és ültéből húzta egész föl, és aztán akkor a tenyere volt. Később emiatt kerültem ki az iskolába, mert 17 éves koromban visszaadtam egy ilyen pofát, érted, és ezt kirúgtam. Dolgoznom kellett otthon úgy, hogy iskola 8-kor, én 6-kor már fönn voltam, apámmal lementünk a csarnokba, és véznasrác voltam. Rokonságommal ellentétben, mert volt egy rokonom, nemrég halt meg, a Székely Jóska, aki a mozinál dolgozott, igazgatók volt a moziknál, súlyemelő volt, kérlek szépen, ő vitt le az MTK-ba. Kezdtem súlyozni, birkozni, de az igazi erőt azt hozta meg, hogy apám berakott egy kosárba 10 libát, aztán rámadták is, vinni kellett föl a placra, vagy anyámhoz a standra.
1: Apád szintén egy ilyen...
0: Apám alacsonyabb volt egy fejjel, de félel. Még a botondot láttam magam előtt. Egyszer egy biciklista legarombított, és megfogta úgy, hogy volt géppel együtt, megemelt, és odavágta a földről. Én roppant magának, dolgozott nagyon sok.
1: Sportember is volt?
0: Nem, ő imádta a sportot. Tényleg szépen finanszírozta apám ezeket a stéhereket a millenáris pályán. Motorbicikli ment, utána biciklista, hát óriási sport. Megőrültem a súlyemelésért, megőrültem a birkozásra, a görög-római birkozásért. A Székely Jóska később, aki Belgiumba került a nagybátyám, az avatott be a sketch, fogd, ahol éred, birkozásba.
1: Azt ezt a kicsi korodban?
0: Nem, 14 éves koromban kezdtem. És akkor épp a cserkész. Éppen a cserkész mozgalom, kirándulások, túrák, olyan, hogy Budapest-Esztergom 2 nap alatt.
1: Abban az időben te neked volt valami kapcsolatod a művészettel? Hát hisz olyan sokan jártak a kocsmátokban.
0: Kérlek szépen, ha azt mondom, hogy amatőr alapon, mert ez a kereskedő társaság, a kávésok, a baromfi kereskedők, a kis kereskedőknek volt a Csengeri utcában egy ilyen klubjuk, hajózás és utazási klub, ahol először a nővéremmel léptem föl, hét éves volt, magyar táncot táncoltunk ott a Kollegerciben.
1: Vagy ezt akkor... valaki tanította nektek? Vagy?
0: Betanította az Adorján Mérő Frida tánciskolában, mert jártunk tánciskolában, csak akkor Illemés tánciskola, és akkor, hogy mondjam neked, most viccnek mondom, hogy Illemhely meg stb. Tudod, de nem ártott az a gyerekeknek a fölkérni a lány. Megtanítottak udvarolni. Amit ma elfelejtettek sok fiatal srác, már elég annyit jó vagy nálam, aztán kész a befektéted. Akkor megtanultunk komplimentet, meg táncoltunk, jól éreztük magunkat. és ő tanított be egy magyar csárdásra. Majd a hajózási klubba föléptem Kuplikka. Jancsiból volt Kuplikka 10 éves koromban. De nem gondolj, hogy színész artista, hogy semmi. Én privát, amatőr alapon. Aktuális dalokat énekeltem, akkor is a marhahús volt a divat, hogy 10 forintért hús vettem egy hentesboltba, hentesen villamos egybe csomagolta. Otthon búsan észrevettem, Lukas volt a jegy, és a húst elvesztettem. Tehát ott is, mint ma, hogy énekli, hogy minden ember azért bús, mert a marha drágább lett a marhahús, bús jön a kamarák, azért húsukat adják. Tehát akár 40 év, vagy 50 év a disztanc, ugyanaz a téma.
1: Sikered volt?
0: Hát amit úgy nézd család, Szavai a Gizi néninek, ismered ezt? És akkor soha nem tudtam Szavai. Borzasztó. Köszönt a család, Na Józsi Szavai.

Látok. Az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: És most mit szándékoztok tenni?
1: Firtatta egy csengő hang. Megfordultak. Betán összefont karokkal haragos tekintetet vetett rájuk.
2: Tessék!
1: Ámult vér.
0: Varázslók lennétek, vagy mi a fene, nem?
1: Pattogott a lány.
0: Tessék! Akkor csináljatok valamit!
3: Mi küzdjünk meg ezekkel?
1: Sápadt el Széltoló.
0: Ki más?
1: Vért előre tolakodott.
4: Asszonyom, nem hiszem, hogy ön teljesen tisztában van azzal.
0: A tömlöc létsíkok át fognak ömleni a mi univerzumunkba, nem?
1: Kérdezte Betán.
4: Nos, igen.
0: Mindnyájunkat fel fognak falni olyan izék, amik kocsányt hordanak arc helyett, ugye?
4: Nem lesz ennyire kellemes, de...
0: És maguk csak úgy hagyják, hogy ez megessék?
1: Ide figyelj, mondta Széltoló. Már nincs mit tenni, érted? Nem lehet a varázsigéket visszagyömöszölni a könyvbe, nem lehet visszaszívni, amit már kimondtak. Nem lehet, de meg lehet próbálni. Széltoló sóhajtott, és két virághoz fordult. Aki nem volt ott. Széltoló szeme elkerülhetetlenül és szükségszerűen a művészetek tornyának talapzata felé fordult. Még épp idejében, hogy lássa a turista kövérkés alakját, kezében az ügyetlenül lóbált karddal eltűnni egy ajtóba. Széltoló lába meghozta saját döntését. Méghozzá, legalábbis józan esze szempontjából, az abszolút helytelen döntést. A többi varázsló csak nézte, ahogy elindult.
0: Nos?
1: Firtatta Betán.
0: Ő legalább nekivágott.
1: Végül vért megszólalt.
4: Felteszem, akár meg is próbálhatnánk. Úgy tűnik nem terjed.
5: De gyakorlatilag szóra sem érdemes. A mi mágiánk még megmaradt. Alig-alig,
1: protestált az egyik varázsló.
4: Akkor talán van valami jobb ötleted?
1: Szertartásos köntösük meg-megcsillant az elképesztő fényben, ahogy a mágusok egyesével megfordultak, és a torony felé vánszorogtak. A torony belül üreges volt. Lépcsőjének kőből faragott fokait csigavonal mintában vakolták a falba. Két virág már több fordulót megtett, mire Széltoló utolérte.
3: Ne siess úgy, mondta olyan vidáman, ahogy csak tehet tőle. Nevedd zokon, de az ilyenfajta meló a Cohen-féléknek való, nem neked.
0: Neki több hasznát vennéd?
1: Széltoló fellesett a sugárzó fényre, ami a lépcsőház tetején lévő lyukból döfött lefelé. Nem, ismerte be.
0: Akkor én pont olyan jól nem felelek meg, mint ő, nem de már?
1: Elemezte a helyzetet két virág, zsákmányolt kardját suhogtatva. Széltoló utána szökelt. Olyan szorosan, amennyire csak lehetséges, a falhoz simulva.
3: Te ezt nem érted, kiabálta.
0: Odafönn elképzelhetetlen borzalmak várnak rád. Mindig azt mondtad, hogy nincs semmi képzelő erő.
3: Oké, ebben van valami, látta Széltoló. Viszont
1: két virág lejött.
0: Figyelj csak,
1: kezdte. Amióta csak idejöttem, valami ilyesmire vágyottam.
0: Úgy értem, ez egy igazi kaland, nem? Olyasmi, mint amikor a hős egymaga az istenek ellen küzd, igaz?
1: Széltoló néhányszor szólásra nyitotta, majd becsukta száját, mielőtt a megfelelő szavaknak sikerült előkeveredni.
3: Értesz a kartforgatáshoz? Kérdezte elerőtlenedve.
0: Nem tudom, még sose próbáltam.
3: Te tisztára megőrültél.
1: Két virág félrehajtott fejjel nézett rá.

0: Te veled aztán érdemes beszélgetni, mondhatom, mondta. Itt vagyok, mert nem tudom, mi jobbat tehetnék. De te mit keresel itt? Lemutatott oda, ahol a többi varázsló cammagott fel a lépcsőkön. És ők? A torony belsejében kék fénylándzsa villant lefelé. Az ég is zengett. A varázslók beérték őket, borzalmasan köhögve és lélegzetért kapkodva. Mi a terv? Érdeklődött Széltoló.
1: Terv az nincs, válaszolta Vért. Rendben, nagyszerű, mondta Széltoló.
2: Akkor hagylak is benneteket boldogulni vele.
3: Velünk jössz,
0: jelentette ki Panter.
2: De hát én még csak nem is vagyok képesített varázsló. Kirúgtatok, emlékszel?
3: Ha megfeszülök, se tudok alkalmatlanabb diákot elképzelni, vallotta be az öreg mágus. De itt vagy, és jelenleg ennyi képesítés megteszi. Na, gyere!
0: A fény villant egyet, és kialudt. A szörnyűséges hangok elhallgattak, mintha megfojtották volna őket. Csönd töltötte be a tornyot. Egyike azoknak a bizonyos nehéz vészterhes csöndeknek. Abba maradt, hozta két virág a világ tudomására. Valami moccant. Magasan a vörös ég lyuk keretezte körében. Lassan hullott le, örögve, forogva, ide-oda csapódva. A fölöttük levő lépcsőfordulóra esett. Széltoló ért oda elsőnek. Az oktávó volt az. De olyan erőtlenül és élettelenül hevert a kövön, mint egy közönséges könyv. Lapjait meglengette a toronyban lengedező szellő. Két virág fellihegett Széltoló mögé, és lenézett.
3: Üresek a lapok, suttogta. Minden egyes lap patyolat.
1: Akkor hát megtette, mondta Bért. Felolvasta a varázsigéket. Méghozzá sikerrel.
3: Hát,
1: nem hittem volna.
2: De hallottad azokat a zajokat? Kételkedett Széltoló. Meg volt ez a fény is, az alakok. Ez nekem nem tűnik sikeresnek.
3: De hát, ha bármilyen komoly mágiába vágod a fejszéd, az mindig jelentős érdeklődést kelt bizonyos extradimenzionális körökben,
0: vetette ellen Panther.
3: Az ilyesmi csak arra jó, hogy a népet elkápráztassa, semmi másra.
0: Eléggé szörnyetegeknek látszottak azok ott fönn, ráncolt a homlokát két virág, és közelebb húzódott Széltolóhoz.
3: Szörnyek? És a szabadnak kérdeznem, hol vannak azok a szörnyek?
0: Pessegette el két virág ellenvetését Vért. De azért mind ösztönösen felfelé pislogtak. Nem hallatszott semmi. A fénykörben nem moccant semmi.
1: Szerintem menjünk fel, és gratuláljunk neki, javasolta Vért.
2: Gratuláljunk, robbant ki Széltoló. Ellopta az oktávót, titeket meg bezárt.
0: A varázslók beavatott pillantással néztek össze.
1: Nos, igen, köszörülte torkát egyikük. Ha majd haladó szintig jutsz a mesterségben, fiú, akkor majd rájössz, hogy vannak olyan esetek, amikor csak a siker számít.
3: Az számít, hová jutottál, mondta Vért kereken. Nem az, hogyan utaztál odáig.
0: Nekivágtak a csiga lépcsőnek. Széltoló lerogyott, smogorván merett a sötétségre. Valaki a vállára tette a kezét. Két virág volt, húna alatt az oktávóval.
3: Hogy lehet így bánni egy könyvvel?
0: Zsörtölődött.
2: Nézd, egészen meggyűrte a gerincét.
0: az emberek állandóan ilyeneket csinálnak, hát fogalmuk sincs róla, hogyan kell egy könyvvel bánni.
2: Remegte széltoló határozatlanul.
0: Ne aggódj,
2: biztatta két virág.
1: Nem aggódom.
2: Csak mérges vagyok, csattant fel széltoló. Add ide azt a nyavajást!
0: Végig kotorta elméje hátsó felét, ahol az ige felütötte volt sátorfáját.
2: Rendben, acsarogta. Kimulattad magad, tönkretetted az életem. Most mars vissza, ahova tartozol!
0: De én...
2: tiltakozott két virág. Az ige, úgy értettem, az ige, nem te! Morogta széltoló. Na, gyerünk! Nyomás, vissza a lapra!
0: Addig bámult az ősi pergamenre, amíg kancsítani nem kezdett.
2: Akkor kimondalak!
0: Kiabálta. Hangja visszaverődött a torony falairól.
2: Csatlakozhatsz a többiekhez! És úgy kell neked!
0: Belecsapta a könyvet két virág kezébe, és felimbolygott a lépcsőkön. A varázslók már felértek, és eltűntek a szem elől. Széltoló utánuk csörtetett.
2: Fiúnak neveztetek, mi?
0: Motyogta. Amikor majd haladó szintre jutok a mesterségbe, mi?
2: Ahhoz képest, hogy évekig sikerrel hurcoláztam a fejemben a nagy varázsikék egyikét, anélkül, hogy teljesen becsavarodtam volna. Nem? De igen.
0: Ezt az utolsó kérdést minden szemszögből megforgatta.
2: De igen, igen, igen, igen. Nem hibbantál meg,
0: bizonygatta önmagának.
2: Nem hibbantál meg. Még akkor se álltál szóba a fákkal, amikor a fák beszéltek hozzád.
0: A torony tetején kiemelkedett a füllet levegőre. Arra számított, tűz feketítette köveket fog látni, amiket össze-vissza karistolt a karomnyomok, vagy esetleg valami még rosszabbat. Ehelyett hét varázslót pillantott meg Ármánd mellett átcsorogni, aki tökéletesen sértetlennek látszott. Megfordul, és kedvesen széltolóra mosolygott.
2: Á, széltoló, gyere, gyere, csatlakozz hozzánk, légy szíves!
0: Hát ennyi az egész, gondolta széltoló. Hatalmas felhajtás a nagy semmiért.
2: Talán tényleg nem vagyok alkalmas varázslónak.
0: Talán. Felnézett egyenesen Ármán szemébe. Lehet, hogy a varázsige okozta, ami annyi évi bentlakozás után hatott a szemére is. Lehet, hogy a két virággal együtt töltött időt tette. Mert az, hogy a turista csak is olyannak látta a dolgokat, amilyennek lenniük kéne, őt megtanította arra, hogy olyannak lásson mindent, amilyen valójában. De bizonyos, hogy még soha életében nem esett semmi olyan nehezére, mint belenézni Ármán szemébe anélkül, hogy rettegve elrohanjon, vagy a beleit is kiokádja. A többiek úgy tűnt, nem vették észre. Mozdulatlanul ácsorogtak. Ármánd megkísérelte a hét varázsigét elméjében tartani. Elméje ettől összeomlott, s a tömlöc létsíkok megtalálták az oly rég keresett lyukat.
2: Remek.
0: Mutaság volt azt hinni, hogy a dolgok majd rágószerveiket és kocsányaikat lóbálva fognak kimasírozni az ég valamiféle hasítékát. Ez már elavult módszer, arról nem is beszélve, hogy túl kockázatos. Még a névtelen borzalmak is megtanulták, hogy haladni kell a korral. Csupán egy fejre volt szükségük ahhoz, hogy szabad bejárásuk legyen. Ármán szemei üres lyukak voltak. Felismerés úgy döfött széltoló agyába, mint egy jéghidegkés. A tömlöc létsíkok olyanok, mint egy magánlovi a felső 10 000 sarjadékainak, ha ahhoz hasonlítjuk, hogy a dolgok mire képesek egy rendezett világegyetemben. Az emberek rendre vágynak, és meg is kapják az egyet forduló csavar rendjét. Az egyenes vonalak és számok megváltoztathatatlan törvényét. Esdekelni fognak a pokolért. Armand őt nézte. Valami őt nézte. És a többiek még mindig nem kapta kézbe. Képes lesz egyáltalán elmagyarázni? Armand ugyanúgy nézett ki, mint mindig, kivéve a szemét, és egy könnyű kis ragyogást a bőrén. Széltoló csak bámult, s tudta, vannak sokkal rosszabb dolgok a gonosznál. A pokol minden démona örömmel kínozná meg a lelked minden ízét, de pontosan azért, mert sokra becsülik a lelkeket. A gonosz mindig meg fogja próbálni ellopni az univerzumot, de legalább ellopásra érdemesnek ítéli. De a szürke világ azok mögött, az üres szemek mögött csak megtiporna és elpusztítana anélkül, hogy legalább méltó módon gyűlölné áldozatait. Még csak észre sem venné őket. Armand kinyújtotta kezét. A 8. igét, mondta. Add nekem. Széltoló elhátrált. Ez engedetlenség, Széltoló. Végül is a feletteset vagyok. Ami azt illeti, megválasztottak az összes rend legfőbb vezetőjévé. Tényleg? Krákogta Széltoló. A többi varázslóra pislantott. Mozdulatlanok voltak, mint valami szobor. Ó, igen. Erősítette meg Armand kedélyesen. Méghozzá különösebb buzdítás nélkül. Nagyon demokratikusan. Nekem jobban tetszett a hagyomány, mondta Széltoló. Akkor még a holtaknak is volt szavazata. Át fogod adni nekem az igét. Mégpedig önként, jelentette ki Armand. Vagy bemutassam, mi történik veled, ha ellenállsz. A végén úgy is át fogod engedni, könyörögni fogsz a lehetőségért, hogy nekem adhast. Ha valahol, hát itt kell meghúzni a határt, gondolta Széltoló. El kell venned, mondta. Nem adom neked.
2: Emlékszem rád, merengett Armand.
0: Ha jól rémlik, csapnivaló diák voltál. Sose bíztál igazán a mágiában. Azt hajtogattad, kell legyen valami jobb módszer egy világegyetem működtetésére. Nos, most majd elválik. Vannak terveim. Mi együtt képesek, semmi mi. Szögezte le Széltoló határozottan.
2: Add ide az igét.
0: Próbáld meg elvenni, hátrált Széltoló. Szerintem nem tudod. Széltoló félreugrott, amikor oktarin tűz csapott ki Armand ujjaiból. A találattól bugyborékoló sziklatócsa keletkezett a köveken. Érzékelte, hogy az ige elméje hátsó felében meglapul. Érzékelte az ige félelmét. Agyacsöndes barlangjaiban utána nyúlt. Az ige döbbenten visszavonulót fújt, mint a puli a kergebirkával kerül szembe. Széltoló követte, dühösen keresztül toporzékolva tudatalattiának használaton kívüli parcelláin és belvárosi katasztrófa sújtotta területein, míg nem megtalálta egy halom megsemmisítendőnek nyilvánított emlék mögött kusadva. Csendes dacot harsogott felé, ám Széltolónak dacolhatott. Hát ez az! Ordított vele. Amikor a nyakunkon a krízis, akkor mész és elrejtőzöl? Be vagy tojba! Az ige erre azt mondta, hogy badar beszéd, ilyen botorságot nem hihetsz, én egyike vagyok a 8-aknak. De Széltoló dühösen közelebb ment hozzá, azt kiabálva. Lehet, de tény, hogy igenis, ezt hiszem, és jobb lesz, ha eszedbe jut, kinek a fejében is vagyok, oké? Itt benn én abban hiszek, amiben csak akarok. Széltoló megint félrevetődött, ahogy a következő tűznyaláb átsűvített a forró éjszakán. Armand vigyorgott, és még egy bonyolult kézmozdulatot tett. Nyomás préselte össze Széltolót. Bőrének minden hüvelykje úgy érezte üllőként használatos. Térdre esett. Vannak ám sokkal rosszabb dolgok is, nyájaskodott Armand. Leégethetem a húst a csontjaidról.
1: vagy megtölthetem a testet hangyákkal. Ahhoz is van hatalmam.
0: Nekem meg egy kardom van, tudod?
1: A hang elvékonyodott a benne rejlő kihívástól. Széltoló felemelte fejét. A fájdalom bíborködén át két virágot látta Ármánd mögött állni. A kardot Richtig pont fordítva tartotta. Ármánd kacagott, és megfeszítette ujjait. Egy pillanatra elterülődött figyelme. Széltoló mérges volt. Mérges volt az igére, a világra, minden dolgok méltánytalanságára, arra a tényre, hogy az utóbbi időben nem sok alváshoz jutott, arra a tényre, hogy nem tudott kristálytisztán gondolkozni, de legfőképp Ármándra volt dühös, aki ott állt, csordultig mágiával, azzal a mágiával, amire Széltoló mindig vágyott, de mind hiába, és nem tett vele semmi értelmeset. Felugrott. Fejével Ármánd gyomrába öklelt, és kétségbe esetten rácsimpaszkodott. Két virágot félretaszították, ahogy a köveken csúszkáltak. Ármánd vicsorított, és kimondta egy varázsige első szótagját, mielőtt Széltoló vadul kaszáló könyöke belemélyedt nyakába. Véletlenszerű mágia kisülés pörkölte meg Széltoló haját. Széltoló úgy harcolt, ahogy mindig. Ügyesség, vagy sportszerűség, vagy taktika nélkül, ám jelentős forgószél jellegű erőbedobással. A stratégiája úgy szólt, meg kell akadályozni az ellenfelet abban, hogy ideje legyen rájönni, hogy valójában Széltoló egyáltalán nem ügyes, nem erős, verekedő, és ez gyakorta bevált. Most is bejött, mert Ármánd túl sok időt töltött ősi kéziratok olvasásával, s nem jutott elég egészséges testmozgáshoz meg vitaminhoz. Ugyan sikerült több ütést is bevinnie, de Széltoló túlontúl elmerült az örjöngésben ahhoz, hogy ezeket észrevegye. Míg Ármánd csak a kezét használta, addig Széltoló munkára fogta könyökét, lábát és fogait is. Ami azt illeti, győzelemre állt. Ez meg is döbbentette. Még inkább megdöbbentette, amikor Ármánd mellkasán térdepelve és fejét buzgón csépelve a férfi arca elváltozott. A bőre úgy vonaglott és hullámzott, mintha a hőfüggönyön átnézné, és Ármánd így szólt.
4: Segíts rajtam!
1: Egy pillanatig szeme félelemmel, fájdalommal és esdekléssel merett Széltolóra. Aztán már nem voltak azok a szemek, hanem sok fazettás valamik egy fejen, amit csak akkor nevezhetünk fejnek, ha a szó jelentését a végsőkig kitágítjuk. Kocsányok és fűrészfogú lábak és karmok bomlottak ki, hogy leszaggassák Széltoló testéről kevéske húsát. Két virág, a torony és a vöröség mind-mind eltűntek. Az időfutása lelassult, majd megállt. Széltoló keményen beleharapott egy csápba, ami az arcát akarta letépni. Ahogy a szkínjában össze-vissza csápolt, kilökte karját, eltalált, s így el is tört valami forrót és vizenyőset. Ők figyelték. Elfordította fejét, s látta, hogy egy hihetetlenül nagy amfiteátrum pástján küzd most. Minden oldalon, lépcsőzetes padcsalokból lények bámulták, lények olyan testtel és arccal, amiket kizárólag lidércnyomások gondos keresztezésével lehet csak előállítani. Elkapott egy pillantást, sokkal guztustalanabb izékről a háta mögött, óriási árnyakról, amik a beborult égre vetődtek, mielőtt az Ármánd szörny egy láncsa nagyságú fullánkkal újra rávetette magát. Széltoló oldalvást lebukott, majd körbelendült, két kezét egyökölbe szorítva, amivel pont gyomorszájon kapta a dolgot, vagy az is lehet, hogy a torán, és a kitinreccsenés roppant kielégítő zaja méltón zárta a felütést. Előre rontott, immár attól a félelemtől is üzve, mi minden történhetne, ha leállna. A kísérteties arénát megtöltötte a tömlöc lakók vartyogása, a zörejek valóságos fala, ami, ahogy harcolt, a fülét kalapálta. Elképzelte, ahogy ez a hang betölti a korongot, és csapást osztott csapás után, hogy megmentse az ember világát, hogy megőrizze a tűz kis fénykörét a káosz sötét éjszakájában, és hogy bezárja a hasadékot, aminál a lidércnyomás közeledik. De legfőképp azért ütött,
2: hogy a lény abba hagyja a visszaütést.
1: Mancsok vagy karmok fehéren izzó vonalakat véstek a hátára. Valami a vállába harapott, de ő meg talált egy sor puha csövet a hosszú szörcsimbókok és pikkelyek között, és alaposan megszorongatta őket. Egy tüskékkel horgazott kar elsöpörte, és meghempergett a smirgli jellegű fekete porban. Ösztönösen labdává gömbölyödött, de nem történt semmi. A vad örjöngő támadás helyett, amire számított, arra nyitotta ki a szemét, hogy a lény elsántikál a másik irányba, miközben különféle folyadékok szivárognak belőle. Ez volt az első alkalom, hogy valami elfutott széltoló elől. Utána vetette magát, elkapott egy pikkelyes lábat, és kitépte. A lény rácsipogott, és kétségbe esve csapkodott azokkal a nyúlványaival, amik még használhatóak voltak. De széltoló markolása lerázhatatlannak bizonyult. Összeszedte minden erejét, és egy utolsó, elégtételt adó mozdulattal csak kirúgta a lény még meglevő egyetlen szemét. És ezek után a teremtmény csak egy helyre menekülhetett. A torony és a vöröség visszatért a helyreállt idők kettyenésével. Amint újra érezte a kőkockák szilárdságát talpa alatt, céltoló teljes súlyával az egyik oldalra betődött, átgördült a hátán, miközben a lényt kartávolságra tartotta.
2: Most! Üvöltötte.
1: Mit most? Értetlenkedett két virág.
2: Ja, oké!
1: Minden szakértelem nélkül, ám erőteljesen megsuhintotta a kardot, alig pár hüvelykel hibázva a széltolót, és sikeresen beleállította a dologba. Fülhasogató zümmögés hallatszott. Mintha egy darásfészket zúzott volna össze, és a karok meg lábak zűrzavara cséphadaróként hadonászott kínjában. A lény még egyet gördült, sikítva és a kockaköveket csapkodva, aztán már a nagy semmit ütötte, mert átfordult a lépcső szélén, magával rántva széltolót. Néhány kőlépcsőnyit szortyogva lebukfencezett, majd egy távoli és gyorsan elhaló sikoltás hasított a feketeségbe, amikor végül lezuhant a torony mélyébe. Utoljára egy folytott robbanást lehetett hallani, és egy oktalin fényvillanást látni. Két virág egyedül állt a torony tetején. Egyedül, kivéve hét varázslót, akik még mindig helyzethez fagyottnak rémlettek. Összezavarodva letottyant, amikor hét tűzlabda emelkedett fel a sötétségből, s ugrott fejest a félrehajított oktávóba, ami ettől rögtön régi önmagának és sokkal izgalmasabbnak látszott.
4: Ó, egek! Sóhajtotta. Feltételezem, ezek a varázsigék.
3: Két virág!
1: A hang mélyről jött és visszhangzott, és éppen csak fel lehetett ismerni, hogy céltolóé. Két virág könyv felé nyúló keze félúton megmerevedett.
4: Igen?
1: Mondta.
4: Te vagy? Te vagy a széltoló?
5: Igen!
1: Felelte a hang, síri mélységgel zengve.
3: És van valami roppant fontos, amit megtehetnél nekem, két virág?
1: Két virág körbenézett. Kihúzta magát.
3: Szóval
1: végül a korong sorsa rajtam múlik, úgy bizony.
3: Készen állok bármire,
1: jelentette ki büszkeségtől dagadozó kebellel.
3: Mit akarsz, mit tegyek? Először is azt akarom, hogy nagyon figyelmesen meghallgass!
1: Válaszolt a széltoló, testetlen hangja türelmesen.
3: Figyelek! Rendkívül lényeges, hogy amikor elmondom neked, mit kell tenned, ne kérdezz vissza, hát azt meg hogy érted, vagy vitatkozz, vagy ilyesmi. Érted?
1: Két virág vigyázban állt. Legalábbis az elméje vigyázban állt, ha már a teste erre képtelen volt. Több tokáját is kitüllesztette.
3: Tettre kész vagyok,
1: nyilatkozta.
3: Remek! Akkor, amit tőled akarok, azaz? Igen?
1: Széltoló hangja a lépcsőház mélyéről szárnyalt fel.
3: Azt akarom, hogy gyere ide,
4: és húzz fel, mielőtt lecsúszik a kezem erről a kőről!
0: Két virág szája szólásra nyílt, de sürgősen becsukta. Oda rohant a szögletes lyukhoz, és lebámult. A vereslő csillagfényben épp hogy csak ki tudta venni széltoló felfelé egyenesen rámeredő tekintetét. Két virág hasra feküdt, és kinyúlt érte. Széltoló keze úgy markolta meg két virág csuklóját, hogy azonnal nyilvánvalóvá vált, ha ő, mármint széltoló, nem lesz itten felhúzva, kizárt dolog, hogy a markolás bármiféle módon, kivéve a közös sírt, megszűnjék.
4: Örülök, hogy élsz,
2: lelkendezett két virág.
4: Pompás.
1: Én is,
2: közölte széltoló.
0: És egy kicsit csak lógott úgy a sötétségben. Az elmúlt pár perchez képest ez csak nem élvezetesnek számított, de csak majdnem.
4: Hát akkor talán felhúzhatnál,
2: javasolta.
4: Azt hiszem, kicsi nehezen fog menni,
0: nyögte két virág. Igazából nem hinném, hogy meg tudnám tenni, de tényleg.
2: Na jó, mibe kapaszkodsz?
4: Beléd.
2: Úgy értem, rajtam kívül.
4: Hogy érted, hogy rajtad kívül?
0: Széltoló kiejtett egy bizonyos szót.
4: Na, figyelj,
0: mondta két virág.
4: A lépcsők csigavonalban kanyarognak, nem? Ha esetleg valahogy meglengetnélek, és te elengednél...
0: A szándékodban áll azt indítványozni, hogy próbáljak 20 lábnyit zuhanni egy korom sötét toronyban abban a reményben, hogy talán kis, csúszós lépcsőfokokon fogok landolni, amik esetleg nincsenek is ott, akár el is felejtheted.
2: Szögezte le széltoló vehemensen.
4: Van még egy választási lehetőség.
1: Ki vele, ember?
4: 500 lábnyit is eshetsz egy korom sötét toronyban, és akkor az egész biztos ott lévő kövekre fogsz érkezni.
0: Magyarázta két virág.
2: Ezt halotti csönd fogadta Alant. Aztán vádlóan széltoló kijelentette, ez színtiszta szarkazmus.
4: Én azt hittem, csak a magától értetődőt öntöttem szavakba.
0: Széltoló nyögött.
4: Feltételezem, nem tudnál varázsolni valami...
0: Kezdte két virág.
1: Nem.
4: Csak egy ötlet volt.
0: Messzelen fény villant. Zavart ordibálás hallatszott, aztán még fény, még több üvöltözés, és egy libasorban vonuló fáklyás menet indult felfelé a hosszú csiga lépcsőn.
4: Emberek jönnek fel a lépcsőkön,
0: jelentette be két virág, aki mindig boldogan osztotta meg tudását.
1: Remélem futva, mondta széltoló. Már nem érzem a karom.
4: Á, jó neked,
0: felelte két virág.
4: Én bezzeg érzem a sajátom.
0: A vezető fáklya megállt, és egy hang csendült, megfejthetetlen visszhangokkal töltve be az üreges tornyot.
4: Azt hiszem,
0: mondta két virág, teljességgel tisztában a ténnyel, hogy fokozatosan csúszik a lyuk felé,
4: hogy valaki azt mondta nekünk, kitartás.
0: Széltoló újabb olyan szót ejtett ki. Aztán egy mélyebb és sürgetőbb hangszínnel hozzátette,
1: ami azt illeti, nem minném, hogy bírom még.
4: Próbáld meg!
1: Mint hiába. Érzem, hogy csúszik a kezem.
0: Két virág felsóhajtott. Ideje valami drasztikushoz folyamodni.
1: Rendben, mondta. Csak ess le!
4: Engem aztán nem érdekel.
0: Mi? Széltoló annyira megdöbbent, hogy elfelejtette elengedni két virág csuklóját.
4: Csak rajta! Dögölj meg! Válaszd a könnyebbik megoldást!
1: Könnyebbik?
4: Semmi más nem kell tenned, csak egyenesen lezuhanni, átsikítva a légen és összetörni minden porcikád,
0: mondta két virág.
4: Ennyit bárki tud. Nosza! Nosza! Nem akarom, hogy azt hidd, esetleg szükség van rád, hogy kimond a varázsigéket és megmentsd a korongot. Dehogy, kit érdekel, ha esetleg mi mindnyájan elégünk? Rajta, csak gondolj magadra, csak magadra! Ess le!
0: Ezt hosszú, szégyenkező csönd követte.
1: Nem tudom, miért van ez,
0: jegyezte meg végül széltoló a szükségesnél hangosabban.
1: De amióta csak találkoztam veled, úgy tűnik nekem, hogy rengeteg időt töltök lógva, foggal, körömmel kapaszkodva bizonyos mélységek torkában. Te is észrevetted?
4: A halál,
0: javította ki két virág.
1: Mi halál?
0: Értetlenkedett széltoló. A biztos halál, mondta segítőkészen két virág, miközben megkísérelte, nem tudomásul venni, hogy lassan, de biztosan csúszik a teste a kockaköveken.
4: A biztos halál, Torkában. Utálod a magasságot.
1: A magasságot egyáltalán nem bánom, nyilatkozta széltoló hangja a sötétségből. A magasság gondolatával együtt tudok élni. A mélység az, ami jelen pillanatban figyelmem előterében áll. Tudod, mit fogok csinálni, amikor ebből kivergődtünk?
0: Nem, nyekerekte két virág, a macska kövek közti lyukba plántálva lábujjait, és puszta akaraterő által igyekezve megmozdíthatatlanná válni.
1: Házat építek a leglaposabb országban, ami csak fellelhető, és annak is csak földszintje lesz, és még csak vastag talpú szandálokat se fogok viselni.
0: A vezérfákja megtette az utolsó kanyarulatot a csigavonalból, és két virág egyenesen Cohen alant vigyorgó arcába nézett. Mögötte észrevette a podgyász megnyugtató tömegét, amint a köveken szögdécselbe közeledik.
4: Minden rendben?
0: Kérdezte Cohen.
1: Tehetek valamit, értetek?
0: Széltoló mély levegőt vett. Két virág felismerte a jeleket. Széltoló arra készült, hogy valami ilyesmit mondjon. Igen, a nyakam hátsó fele viszket, nem vakarnád meg, amikor lefelé mész, vagy? Nem, én kifejezetten szeretek feneketlen mélységek fölött lógni. És elhatározta, hogy valószínűleg ezt most nem tudná elviselni. Így hát gyorsan válaszolt.
4: Húd széltolót vissza a lépcsőkre!
0: Vakkantotta. Széltoló kénytelen kelletlen leeresztett, még mielőtt kiacsaroghatta volna magát. Cohen megragadta a derekát, és minden különösebb teketória nélkül a kövekre nyekkentette.
4: Ocsmány, egy mocsok van oda le a köveken, ott lem,
0: mondta csebegő modorban.
4: Ki volt az?
2: Voltak neki, széltoló nagyot nyelt. Voltak neki, tudod, olyan kocsányai, meg csápjai?
4: Nem,
0: felelte Cohen.
4: Csak a szokásos darabok, egy kisé elkenődve persze.
0: Széltoló két virágra pillantott, aki a fejét rázta.
4: Csak egy varázsló, aki hagyta, hogy a dolgok fölébe kerekedjenek,
0: zárta le a témát. Széltoló ernyett karokkal tűrte, hogy visszatámogassák a torony tetejére.
2: Hogy kerültél ide? Kérdezte.
0: Cohen a podgyászra mutatott, aki odatalpalt két virághoz, kitárta fedelét, mint a kutya, amelyik tudja, hogy rosszul viselkedett, és azt reméli, hogy egy gyors érzelem nyilvánítás esetleg kivédi a tekintély összecsavart újságpapírját.
4: Rázós, de gyors!
0: Dícsérte Cohen elismerőleg.
4: Szavamra, nincs, aki megállítsa!
0: Széltoló felnézett az égre. Továbbra is teli volt holddal. Hatalmas, krátercsipkés korongokkal, amik mostanra vagy tízszer nagyobbra nőttek a korong csipetnyi mellékbolygójánál. Különösebb érdeklődés nélkül szemlélte őket. Úgy érezte magát, mint a mosott rongy, amit aztán szakadási pontján túl ki is feszítettek. Olyan törékenynek találta általános fizikai állapotát, amilyen csak az ősöreg gumiszalag lehet sok-sok mosás után. Mindazonáltal észlelte, hogy két virág a képdoboz felállításával kísérletezik. Cohen a hét rangidős varázslót bámulta.
4: Kész röhely ilyen helyre szobrokat állítani, mondta. Senki se látja őket. Na nem, mintha érdemes lenne ezeket megnézni. Elég silány munka.
0: Széltoló odaimbolygott, és óvakodva megkopogtatta vért mellkasát, ami szilárd kőnek bizonyult. Hát ennyi, gondolta.
2: Én csak haza akarok menni.
0: Hoppá, de hát otthon vagyok. Többé-kevésbé.
2: Akkor csak egy jó nagyot szeretnék aludni. És talán-talán minden jobb lesz majd reggel.
0: Pillantása az oktávóra vándorolt, aminek körvonalain apró oktarin tűzszikrák csillámlottak.
2: Igen, gondolta.
0: Felkapta és léhán pörgette a lapokat hüvelykével. A lapokon tülekedtek a bonyolult és cikázó írásjelek, amik átalakultak és újraformálódtak, ahogy figyelte őket. Úgy tűnt, határozatlan a kérdésben, milyennek is kéne lennie. Egyik percben rendezett, prózai nyomtatás volt, a következőben meg ékírás. Aztán kacskaringós, kítiai varázsjelek kialakult. Aztán piktogramok jöttek, valami ősi, gonosz és elfeledett írásmódban, ami kizárólag kellemetlen hüllőszerű lényeket ábrázolta, mint visszataszító dolgokat csinálnak egymással. Az utolsó oldal üres volt. Széltúró sóhajtott, és elméje hátsójára vetett egy pillantást. A varázsige farkas szemet nézett vele. Annyiszor álmodott erről a pillanatról, hogyan fogja kilakoltatni az igét, és újra birtokába venni az üres lakrészt a fejében, és megtanulni a csekélyebb varázsigéket, amik egész addig túl félősek voltak ahhoz, hogy megmaradjanak az agyában. Valahogy arra számított, hogy az esemény sokkal izgalmasabb lesz. Ám valójában, végletekig kifáradva, és olyan hangulatban, amely nem tűrt ellenvetést, hidegen rámerett az igére, és képletes hüvelykével átbökött a válla fölött. Te! Figyelj! Ki veled? Egy pillanatig úgy látszott, hogy az ige neki áll vitatkozni, de aztán bölcsen meggondolta magát. Csak egy csiklandós érzés volt. Egy kék villanás a recéhártyáján. És az üresség váratlan érzése. Amikor lenézett a lapra, az tele volt szavakkal. Éppen a rúna fázisban. Ennek örült. Már csak azért is, mert a hüllőképek nem csak kimondhatatlanul csúfok voltak, de valószínűleg kiejthetetlenek is. És olyan dolgokra emlékeztették, amiket amúgy is csak nagy nehézségek árán tudna elfelejteni. Üveges tekintettel merett a lapra, míg két virág mellőzötten sürgőt forgott, és Cohen a kővarázslók gyűrűit próbálta lefeszegetni, de hiába. Aztán emlékeztette magát, hogy valamit még tennie kéne. Na már most, mit is? Kinyitotta a könyvet az első lapon, és elkezdett olvasni. Ajkai mozogtak, mutató ujja minden egyes betűvonalát végigkövette. Ahogy elmormolta az egyes szavakat, azok hang nélkül megjelentek mellette a levegőben, ragyogó színekben, s lengtek, libegtek az éji szélben. Lapozott. Mások is feljöttek a lépcsőkön. Csillagosok, polgárok, katonák, még néhányan a patricius személyes testőrségéből is. Két csillagos egy eléggé bágyat kísérletet tett, hogy megközelítsék Széltolót, akit mostanra betűk örvénylő szivárványa vett körül, s aki tudomást se vett róluk. Ám Cohen kardot húzott, és ettől valahogy megjött az eszük. Széltoló görnyet alakjából úgy terjedt szét a csönd, mint hullámfadrok a pocsolyán. Lezubogott a tornyon, szétterült az alantnyüzsgő tömegen, áthullámzott a falakon, átcsapott sötéten a városon, és elöntötte a környező földeket. A csillag tömege vészjusló csendben derengett a karom fölött. Körülötte az égen az új holdak lustán és nesztelen forogtak. Az egyetlen hang, ami hallatszott, Széltoló rekett suttogása volt, ahogy lapról lapra felolvasta az igéket.
5: Hát nem ész ki?
0: Kérdezte két virág. Cohen, aki épp cigarettát sodort a dohány őseinek kátrány maradványaiból, értetlen pillantást vetett rá, a sodormánnyal félúton szája felé.
6: Mi hizgi?
0: Firtatta.
5: Ez az egész mágia.
6: Csak fények,
0: legyintett Cohen kritikusan.
6: Még galambokat se varázsolt elő az ingójából.
5: Jó, de nem érzékeled az okkult lehetőségeket?
0: Rökönyödött meg két virág. Cohen előhalászott egy nagy sárga gyufát valahonnan a dohányzacskójából. Egy másodpercig vértre nézett, majd nyilvánvaló szándékossággal végighúzta vért megköbült orrán.
6: Ibesüs!
0: Mondta két virágnak. Olyan kedvesen, ahogy csak telt tőle.
5: Mire számítasz?
6: Én már elég régóta élek. Láttam ennek a mágia dolognak színét és fonákját, és megmondhatom neked. hogyha állandóan leesett állal mászkálsz, valaki előbb-utóbb odasúlt rá egyet.
1: Különben is. A varázslók épp úgy meghalnak, mint bárki más, ha beléjük döfsz.
0: Széltoló hangos csattanással becsukta a könyvet. Felállt,
1: s körbenézett.
5: Ami ezután történt, az ez volt.
1: Egy semmi.
0: Beletelt egy kis időbe, amíg a népek ezt észrevették.
5: Mindenki ösztönösen lebukott, arra várva, hogy lesz egy fehér fényrobbanás, vagy sziporkázó tűzgolyó, vagy Cohen esetében, aki nem sokra számított, egy néhány fehér galamb, esetleg egy kis sékajla nyúl. És még csak nem is egy érdekes semmi volt. Néha a dolgok egy eléggé lenyűgöző módon tudnak nem megtörténni. De ami ezt a jelenlegi nem eseményt illeti, ennek még volt mit tanulnia.
6: Ez minden?
0: Kérdezte Cohen. A tömegből az általános elégedetlenkedés moraja kelt, s több csillagos nézet dühösen Széltolóra. A varázsló gyulladt szemekkel Cohent bámulta.
1: Azt hiszem, igen, felelte.
6: De hát semmi se történt.
0: Széltoló értetlenkedve pislantott az oktávóra.
1: Esetleg a hatás annyira titokzatos, hogy észrevehetetlen,
0: említette reménykedőn.
1: Végül is nem tudjuk pontosan, minek kéne történnie. Mi tudtuk?
0: Sűvítette a csillagosok egyike.
1: A mágia nem működik! Az egész csak ámítás!
0: Egy kő bukfencezett le a tetőről, s vállon találta a Széltolót.
1: Aha,
0: kiabálta egy másik csillagos.
1: Kapjuk el! Vessük le a torony tetejéről! Csípjük el is! Hajítsuk le a toronyról!
0: A tömeg előre nyomult. Két virág felemelte a kezét.
1: Biztos vagyok benne, hogy ez valami félreértés,
0: kezdte, mielőtt kirúgták alul a lábát.
6: A francba!
0: Szólalt meg Cohen, míg lepottyantotta a csikket, és szandálos sarkával eltaposta. Kardot rántott, és körülnézett, hol van a podgyász. Ami nem sietett két virág segedelmére. Széltoló előtt állt, aki úgy szorította az oktávót a melkasához, mintha forróvizes palack lenne, és tébolyútnak látszott. Egy csillagos rárohant. A podgyász fenyegetőleg felcsapta fedelét.
5: Én tudom, miért nem sikerült,
0: közölte egy hang a tömeg hátuljából, mégpedig Betáné.
1: Hó, csak nem! Rikkantotta a hozzá legközelebb álló polgár. És miért kéne ráthallgassunk?
0: Egy másodperc töredékével később Cohen kardja feszült a nyakának.
1: Másrészt, folytatta a férfi rebbenéstelen, esetleg figyelmet szentelhetnénk annak, amit ez az ifjú hölgy tudomásunkra óhajt hozni.
0: Ahogy Cohen lassan körbesúgtatta kardjával a tüzelésre készen állókat, Betán előlépett, s rámutatott a varázsigék még mindig örvénylő alakjaira, amik Széltoló körül lebegtek a levegőben.
1: Az ottan nem lehet jó,
0: mondta egy piszkos barna foltra bökve, a lüktető élénk színvillamlások közepette.
1: Biztos rosszul ejtették ki egy szót. Nézzük csak meg.
0: Széltoló szó nélkül átnyújtotta neki az oktávót.
5: Milyen fura írás,
0: jegyezte meg a lány.
1: Állandóan változik. Mit csinál az a krokodilszerű a polippal?
0: Széltoló átpislantott válla fölött, és gondolkozás nélkül elárulta neki. A lány egy percre elhallgatott.
5: Ó, mondta aztán színtelen hangon. Nem tudtam, hogy a krokodilok csinálnak ilyesmit.
1: Ez csupán egy ősi képírás, sietett Széltoló hozzátenni.
0: Meg fog változni, ha vársz egy kicsit. A varázsigék bármilyen ismert nyelven meg tudnak jelenni.
5: Vissza tudsz emlékezni, mit mondtál, amikor a hibás szín felbukkant?
0: Széltoló végigfuttatta ujját a lapon.
5: Igen, ez az, azt hiszem, ahol a kétfejű gyík akármit is tesz.
0: Két virág dugta át fejét a lány másik válla felett. A varázsige átváltott egy másik írásmódra.
5: Hát fogalmam sincs, hogy lehetne ezt kiejteni,
0: nyilatkozta Betán.
1: Kacskaringó, kacskaringó, pont, pont, veszőcske.
0: Igen, ilyenek a cupumugú hórúnák, bólogatott Széltoló. Szerintem Spr-nak kell ejteni. Viszont az nem volt jó. Mit szólnál egy Spr-hez? A szót lesték, ami eltökélten nem váltott színt. Vagy a Spr-f? Sugalmazta Betán.
2: Esetleg lehet Spr-f?
0: Fanyalgott széltoló két helyek közepette. Ha lehet, hát a szín még piszkosabb barna lett. És nem lehet esetleg Spr-f? Kérdezte két virág.
2: Nem marulj, intette széltoló.
0: A hórúnáknál... Betán belekönyökölt a gyomrába, és odamutatott. A korábban barna levegő folt, most élénk piros lett. A könyv remegett a lány kezében. Széltoló megragadta Betán derekát, elmarkolta két virág gallérját, és hátraugrott. Betán elvesztette a fogást az oktávon, ami a föld felé esett. De nem ért le. Az oktávó körül ragyogott a levegő. A könyv lassacskán felemelkedett, szárnyakként csattogtatva lapjait. Aztán jött egy pengő-bongó andalító zaj, ami úgy tűnt, egy cirkalmas és csöndes fényvirággá robbant szét, ami kinyílt, elhervadt, s már nyoma se volt. Ám valami más is történt, sokkal, de sokkal magasabban. Fönn az égen. Odalenn, nagy Átúin óriási agyának földtani mélységeiben új gondolatok áramlottak 8 sávos autósztráda szélességű idegpályákon. Abszolút lehetetlen, hogy egy mennyei teknőt arckifejezése megváltozzék. Ám meghatározhatatlan módon pikkelyes, meteorhelyes arca mégis meglehetősen várakozás teljesnek látszott. Mereven fixírozta a 8 gömböt, amelyek szünet nélkül kerintek a csillag körül magán az űrstrandon. A gömbök töredeztek. Hatalmas szikladarabok repedtek le, és kezdtek bele a hosszú spirálba le a csillaghoz. Az eget megtöltötték a csillogó szilánkok. Az egyik üreges héjroncsból egy aprócska csillagteknőc totyogott elő a vörös fénybe. Alig volt nagyobb, mint egy aszteroida, teknője fényes a ráolvadt tojássárgájától. És volt rajta 4 kis világelefántborjú is. Azok hátán meg egy korongvilág, még pöttöm, csupa füst és vulkán. Nagy Átúi megvárta, még mind a 8 bébiteknőc kiszabadította magát héjából. Őrbe csöppent, és összezavarodottnak látszott. Akkor óvatosan, nehogy valami is lepottyanjon a helyéről, a vénteknőc megfordult, s jelentékeny megkönnyebbüléssel belekezdett a maratoni úszásba az űr áldottan hűs, feneketlen mélységei felé. Az újszülött teknőcök követték, szülőjük körül keringve. Két virág lenyűgözve bámulta a fenti előadást. Valószínűleg neki jutott az egész korongon a legjobb kilátás. És ekkor egy borzasztó gondolat ötlött fel benne. Hol van a képdobozom? Kérdezte sürgetőleg. Mi? Vetette oda széltoló, akinek szeme az égre szegeződött. A képdobozom! Harsogta két virág. Ezt muszáj lefényképezni! Nem tudnád csak úgy emlékezni rá? Kérdezte Betán, rá se nézve. Esetleg el fogom felejteni. Én sose fogom elfelejteni, mondta a lány. Ez a leggyönyörűségesebb látvány, amit valaha is láttam.
6: Sokkal jobb, mint a galambok meg biliárd golyók,
0: értett egyet Cohen.
6: Ezt elismerem, céltoló. Mi a trükkje?
2: Holvány dunsztom sincs, vallotta be széltoló.
0: A csillag egyre kisebb, jelentette Betán. Széltoló hallott a két virág hangját, amint az a dobozban élő festő démonnal vitatkozott. Egy eléggé technikai vita volt a képmélységről, meg hogy a démonnak volt-e, vagy sem még elegendő vörös festéke. Ki kell mutassuk, hogy e pillanatban Nagy Átúin nagyon elégedett és boldogol. És ilyen érzések egy ekkora agyból, mint több Metropolis együttesen, nyilvánvalóan messze sugároznak. Korong legtöbb lakosa már olyan lelkiállapotba került, amit amúgy csak egy teljes, a meditációnak szentelt élettel, vagy az illegális fűvészkedés kb. 30 másodpercével lehet elérni. Hát, ilyen a jó öreg két virág, gondolta széltoló. Nem, mintha nem értékelni a szépséget, csak a maga módján teszi. Úgy értem, ha egy költő megpillant egy narciszt,
2: Jól megnézi, és ír róla egy hosszú verset. De két virág biztosan eloson, hogy keressen egy alkalmatos botanikai szakkönyvet, és közben rátipol. Cohen igazat mondott. Két virág csak megbámulja a dolgokat. De amit megnézett, az többé már nem lesz ugyanolyan. Beleértve magamat is, az gyanított. A korong saját napja felkelt. A csillag már amúgy is homályosodott, s már nem jelentett komoly vetétársat. Igazi, megbízható korongfény öntötte el a látképet, mint egy aranytenger. Vagy, ahogy szavahihető megfigyelők szokták jelenteni, mint aranyló szirup. Ez egy kellemesen drámai befejezés, ám az élet nem ilyen. És még más dolgoknak is meg kell történnie. Például ott volt az oktávó. Amikor a napfény rásütött, a könyv egy csattanással bezárult, és elkezdett leesni a torony irányába. Számos megfigyelő döbbent rá, hogy a feléjük eső könyv bizony egyedül állóan a legvarázslatosabb dolog a korongon. A gyönyör és testvériségi érzése elpárolgott a reggeli harmattal. Széltolót és két virágot arrébb taszajtották némely könyökök, ahogy a tömeg előre nyomult, küzdve és egymás hegyén hátán kinyújtott kezekkel. Az oktávó a kiáltozó sokadalom kellős közepébe pottyant. Csattanás hallatszott. Egy nagyon határozott csattanás, az a fajta csattanás, amiből egyértelmű, hogy ez a fedél bizony egyhamar nem fog újra felnyílni. Széltoló valakinek a lábai közt két virágra merett. Tudod, hogy szerintem mi fog történni? Kérdezte vigyorogva. Mi? Azt hiszem, hogy mikor kinyitod a podgyászt, csak a fehér nemű lesz benne. Ezt gondolom. Egek! Szerintem az oktávó tud magára vigyázni. Hidd el, a lehető legjobb helyre került. Én is úgy vélem. Tudod, néha az az érzésem, hogy a podgyász pontosan tudja, mit csinál. Értelek. Kikúsztak a nyüzsgő tömeg szélére. Felálltak, leparolták magukat, és nekivágtak a lépcsők irányába. A kutya se figyelt rájuk. Most mit csinálnak? Kérdezte két virág, megkísérelve átlesni a csődület feje fölött. Úgy néz ki, hogy megpróbálják felfeszíteni, felelte széltoló. Csattanás és egyidejűleg vérfagyasztó sikoly hallatszott. Hát, szerintem a podgyász határozottan élvezi, hogy a figyelem középpontjába került, jegyezte meg két virág, amikor megkezdték az óvatos leereszkedést. Igen, és valószínűleg jót tesz neki, ha emberek közé jár, új ismerettségeket köt, tódított a széltoló. És most azt hiszem, nekem azt tenne jót, ha benyomnék egy-két pohárral. Zseniális ötlet, értett egyet-két virág. Nekem is jól jönne egy kis itóka. Már majdnem dél volt, mire két virág felébredt. Nem tudott visszaemlékezni, hogy került egy csűrbe, és miért viseli valaki más kabátját, de egy kristály tiszta ötlettel ébredt elméjének pont az előterében. Úgy döntött, életbe vágóan fontos, hogy céltolónak elmondja. Kizuhant a szénából, és a podgyászon landolt. Szóval itt vagy, mi? Remélem, nagyon szégyelled magad. A podgyász zavarodottnak látszott. Most meg akarom fésülni a hajam. Tárulj, mondta két virág. A podgyász alázatosan felcsapta fedelét. Két virág körbe matatott a zacskók és dobozok között, míg nem lelt egy fésűt meg egy tükröt, és az éjszaka pusztításaiból valamics két helyre hozott. Aztán szemét szúrósan a podgyászra szögezte. Feltételezem, nem akarod elmondani nekem, mit tettél az oktávóval. A podgyász arckifejezését kizárólag a fából faragott szerkezettel tudjuk leírni. Na jó, rendben. Gyere! Két virág kilépett a napsütésbe, ami jelenlegi állapotához mérten kissé túl fényes volt, és céltalanul bandukolt az utcán. Minden frissnek és újnak tűnt, még a szagok is. Viszont nem sok ember volt talpon. Hosszú volt az előző éjszaka. Széltolót a művészetek tornyának talapzatánál találta, ahol egy csapat munkást felügyelt, akik valami csigát vonszoltak fel a tetőre, és a kővarázslókat eregették le a földre. Úgy tűnt, asszisztense egy majom,
0: de két virág nem volt abban a hangulatban, hogy bármin is meglepődjék.
4: Lehetséges lesz őket visszaalakítani?
0: Széltoló odafordul.
4: Mi?
0: Odafordul.
4: Mi?
0: Te? Nem valószínű. Attól tartok...

És úgy tűnt, senkinek sincs ötlete, mit is kéne tenni, így hát valahogy összeszedtem az embereket. Rámutatott a könyvtárosra, aki a kezét szerette volna fogni, és elkezdtem megszervezni a dolgokat. Szép időnk van, nem de bár? Olyan a levegő, mint az óbor. Széltoló, én elhatároztam, hogy tudod, azt hiszem újra beiratkozom, vágott közbe Széltoló vígan. Azt hiszem ezúttal tényleg jutnék egyről kettőre. Tök jól el tudom képzelni magam, ahogy elboldogulok a mágiával és jeles diplomát szerzek. Azt mondják, ha a diplomát summa cum laude, akkor az élet szép. Nagyon szép. Az jó, mert... És rengeteg hely van a csúcson most, hogy a nagymenők mind ajtótámasztékába vonzsáltak, és hazamegyek. Egy magamfajta éleseszű srác, aki járatos a... Mi? Azt mondtam, hazamegyek. Ismételte meg két virág udvarjasan, ám eltökéltem próbába lerázni a könyvtárost, aki amúgy megbolházta volna. Hova haza? Ámult el Széltoló. Haza-haza. Az otthonomba. Ahol élek, magyarázta két virág szégyenlősen. A tenger másik oldalán, tudod, ahonnan jöttem. Lesz olyan szíves ezt abba hagyni? Csönd támadt. Aztán két virág így szólt. Tudod, múlt éjjel felmerült bennem, azt gondoltam, nos, az az igazság, ez az egész utazás meg nézelődés remek dolog, de az is pompás lesz, amikor már csak múlt időben gondolok mindenre. Tudod, beragasztani a képeket egy albumba, és emlékezni. Hát te mondod. Igen. Rájöttem, hogy fontos, hogy ha már sok emléket gyűjtött az ember, utána elmenjen valahová, ahol visszaemlékezhet, érted? Abba kell hagyni. Nem is voltál igazán sehol addig, míg haza nem érsz. Azt hiszem, erre gondoltam. Széltoló újra végigfuttatta magában a mondatot, hát másodszor se volt se fül a se farka. Ó, mondta megint. Hát, ha te így látod jónak, mikor mész? Azt hiszem, még ma. Biztos akad egy hajó, ami egy darabon elvisz. Ebben biztos vagyok én is, válaszolta Széltoló feszengve. A lábára nézett, aztán az égre. Megköszörülte a torkát. Volt némi mókában részünk együtt, mi? Bökött a bordái közé két virág. Aha, felelte Széltoló, arcát egy vigyorszerűségbe facsarva. Nem vagy elkenődve, ugye? Kicsoda, én? Válaszolta Széltoló. Ugyan, de hogy. 101 dolgom van. Na, hát akkor minden rendben. Figyelj csak, mi lenne, ha együtt reggeliznénk, és aztán leballagnánk a kikötőbe? Széltoló gyászosan bólintott. Az asszisztenséhez fordult, és kivett a zsebéből egy banánt. Már van róla némi fogalmad. Innentől vedd át, motyogta. Mondta a könyvtáros. Valójában egyetlen hajó sem indult volna még az agátai birodalom tájékára se. Ám ez csupán akadémikus kérdés volt, mert két virág addig számolt le aranyakat az első félig meddig tiszta hajó kapitányának markába, amíg a férfi hirtelen felfedezte a tervei megváltoztatásában rejlő előnyöket. Széltoló a rakparton várt, míg két virág kifizette a fickónak a hajó értékének körülbelül 40-szeresét. Akkor ez el van intézve, mondta két virág. Kitesz majd a barna szigeteken, onnan meg már könnyen találok hajót. Remek, felelte Széltoló. Két virág egy pillanatra elgondolkodott. Aztán kinyitotta a podgyászt, és kihúzott egy zacskó aranyat. Nem láttad Betánt meg Kohent? Kérdezte. Azt hiszem elmentek összeházasodni, felelte Széltoló. Hallottam, amikor Betán azt mondta, most vagy soha. Nos, amikor találkozol velük, add oda nekik ezt. Nyújtott át két virág a zacskót. Tudom, drága mulatság első otthont teremteni. Két virág sosem értette meg az átváltási arányok örvénylő mélységeit. A zacskó tartalma könnyedén fedezhette volna nem egy új háztartás, de egy kisebb királyság megalapításának költségeit is. Át fogom adni az első adandó alkalommal, mondta Széltoló, és legnagyobb meglepetésére így is gondolta. Jó,

Azt gondoltam, hogy neked is adok valamit. Ó, arra semmi. Két virág kotorászott a podgyászban, és előhúzott egy nagy zsákot. Elkezdte megtölteni ruhákkal, pénzzel, meg a képdobozzal, míg végül a podgyász teljesen kiürült. Az utolsó dolog, amit a zsákba dugott, a szuvenírba kapott muzsikáló cigarettás doboz volt a kagyló berakásos fedelével, gondosan puha papírba csomagolva. A tiéd, mondta becsukva a podgyász tetejét. Többet már nem lesz rá szükségem, és különben se férne rá a gardróbomra. Mi? Nem akarod? Nos, én természetesen, de a tiéd. Téged követ mindenhová, nem engem. Podgyász, mondta két virág. Ez itt széltoló. Az övé vagy. Megértetted? A podgyász lassan kinyújtotta lábacskáit, roppant eltökélte, megfordult, és széltolóra bámult. Hát, azt hiszem, senkihez sem tartozik igazán, önnön magán kívül, jelentette ki két virág. Tényleg, mondta széltoló bizonytalanul. Nos, akkor hát ez volt minden, zárta le a dolgokat két virág, kezét nyújtotta. Isten veled, széltoló, majd küldök képeslapot, amikor hazaértem, vagy valamit. Igen, bármikor erre jársz, valaki biztosan tudni fogja, hol lehet megtalálni. Igen, nos, hát akkor ennyi. Valóban, ennyi. Úgy van. Aha. Két virág felsétált a hajóhídon, amit a türelmetlen legénység azonnal felhúzott mögötte. Az evezés ritmusát adó dob megkezdte pufogását, és a hajó lassacskán kifutott az ang zavaros vizeire, amik már szokott formájukat hozták, és ott, meglovagolva a dagályt, a nyílt tenger irányába fordult. Széltoló addig nézte, míg kis pontá nem zsugorodott. Akkor lepislantott a podgyászra, ami visszabámult rá. Ide figyelj, mondta. Menj Isten hírivel. Magadnak ajándékozlak, érted? Hátat fordított neki, és elindult. Néhány másodperc múlva lépések kis neszét észlelte maga mögött. Megperdült. Azt mondtam, nem akarlak! Csattant fel, és belerúgott. A podgyász megrodjant. Széltoló tovább ment. Miután néhány yardnit gyalogolt, megállt és hallgatózott. Nem hallatszott semmi. Amikor visszafordult, a podgyász ugyanott állt, ahol hagyta. Valahogy töpörödöttnek látszott. Széltoló egy darabig gondolkozott. Na jó, rendben van, mondta. Gyere velem! Újra hátat fordított, és visszaballagott az egyetemre. Pár perccel később a podgyász, nyilvánvalóan elhatározta magát, újra kieresztette lábikóit, és utána poroszkált. Tisztában volt azzal, hogy nincs más választása. Végig mentek a rakparton, aztán be a városba. Két pötty a kisebbedő látképben, ami, ahogy a látószög kiszélesedik, magában foglal egy csöpp hajót elindulóban a széles, zöld tengeren keresztül, ami csak a része a fényes, mindent körül ölelő óceánnak, egy felhők koronázta korongon, négy óriási elefánt hátán, amik maguk egy roppant teknőc páncélján ácsorognak. Ami hamarosan csak egy csillanássá válik a csillagok tömegében. Végül elenyészik.

0: Pardon, uraságod most érkezett?
1: Most kicsit hideg eleinte, mi?
0: Ja, az ember hozzászokik. A fejére is raktak jeget?
1: Raktak?
0: Persze, persze, az nagyon jó. És persze, egészen betolták, mi? Hányos szám, uraságod?
1: Hányos szám?
0: Hát nem nézte meg, hiszen a lábára kötöztek egy cédulát a számmal és a névvel, ha van. Nekem csak számom van, nevem nincs. Még nem agnoszkáltak. Nem szűk magának ez a cella?
1: Nem.
0: Nekem igen, mert fel vagyok puffadva. 4 nap múlva haláztak csak ki.
1: Hát nem baj, csak a szemem zsenéroz.
0: Belefolyt a szájamba. Magának még van szeme?
1: Az egyik, a másikat kivitte a golyó. Ott ment ki.
0: A revolverrel tetszett?
1: Pisztolyjal.
0: Hát az jó. Jó, eleinte én is úgy akartam, de aztán nem tudtam pénzt kapni rá. Nekem soká tartott, de tetszik tudni, a biztos, az biztos.
1: Honnan tetszett?
0: A vasúti hídról. Tetszik tudni, 4 nap múlva tudtam csak feljönni. Utálatos lesz az embernek a tüdeje. Pardon, zöldül már a maga hasa?
1: Még nem. Hát zöld lesz.
0: Ajé, látná az enyémet? Szép, világos zöld. Egészen a köldökömig. Úgy örülök, nem sokára zöld leszek. Csak a hájam szép kék. Most már rendesen megy minden a boncolásig. Csak már túl lennék rajta.
1: Mit csinál?
0: Nem semmit. A víz szörcsök bennem. Na, tessék. Most a másik szemem is kifolyt.
1: Sajnálom.
0: Másképp egészen szabályszerű vagyok, mondta a doktor úr. Igaz is. De mondja csak.
1: Szőke volt.
0: Nem.
1: Barna. És az öné?
0: Az enyém is.
1: Hogy hívták?
0: Pepinek hívták.
1: Úgy? Úgy. Hát hiszen akkor maga a Frellei Zoltán.
0: Noha.
1: És én szamár.
0: Azt hittem, magához megy feleségül. Hát maga a Nebbik Lajos. Én azt hittem, a magáé lesz. Hát akkor kellett nekem beugrani a vasútiról.
1: És kellett nekem kiadni a pénzt arra a pisztolyra? Őrület.
0: Hiszen akkor hozzám jött volna. Ha én ezt tudom, hogy nem magához akar menni, és hogy maga beugrik a vasútiról.
1: De nekem azt mondta, máshoz megy. És én tudtam, hogy ez csak maga lehet.
0: És ha én tudom, hogy maga pisztolyokat vásárol, és hogy nem akar magához menni. De nekem azt mondta, máshoz megy, és én tudtam, hogy az maga.
1: Jaj, és ezért oszlunk mi itt ketten. Hát kihez ment akkor a Pöty Pepi?
2: Egy úr a 3. cellából.
3: Hozzám.
4: Visszakérem az iskolapénzt. Beható vizsgálat után kiderült, hogy mindenből kifogytam. Előleget vettem fel egy leendő műre, és előleget vettem fel egy leendő előlegre, amit egy leendő mű előlegére előlegezni fognak majd. Előleget vettem fel arra a szoborra, amit majd csinálnak rólam, ha a mű halhatatlanná teszi nevem, és előleget vettem fel születendő gyermekem összegyűjtött műveire, azzal a megokolással, hogy egy ilyen kiváló ember gyermeke is biztosan lángész lesz, és hogy ezt tőlem örökli majd. De tekintve, hogy még nem született meg, most még engem illett a mű eladási joga. Ki hallott már olyat, hogy az apa ne használhassa vagyonát azon a címen, hogy a gyermekének örökölnie kell tőle? Na, né, hát várjon az a kölök. mindezeket az előlegeket elköltöttem. Mától számítva 322 évre felvettem havi fizetésemet is, elköltöttem nyugdíjamat és díszsírhelyemet, amit a kerepesi temetőben kapok az utókortól. Egy vas nélkül ültem a kávéházban, ekkor odalépett Gárdos Andor, gépészmérnök.
0: Mondd kérlek, hol van Pittsburgh?
1: Nem tudom.
3: Nem tudod?
0: Kérd vissza az iskola pénzt,
4: és eltűnt. És én meghökkenve neszeltem fel a szóra. Hopp csak,
0: ennyi.
4: Fél óra múlva ott voltam az egyetem kvesztúrájában. Kérem, el geográfia tanárral szeretnék beszélni. Tessék erre, bemegyek, a tanár idegesen fogad.
0: Mi tetszik?
4: Kérem szépen, nem tudom, hol van Pittsburgh.
0: Bánom is én, nálam nincs. Mi vagyok én, lakés címjegyzék?
4: Pardon, tanár úr, pardon, az nem úgy van. Én itten tanultam földrajzot. Engem itten a pénzemért megtanítottak, hogy hol van Pittsburgh, és én nem tudom, hol van. Tehát rosszul tanítottak. Tehát kérem vissza az iskolapénzt. Tehát mi vagyok én? Magamnak is annyiba van. A tanár pillanatig megkövülve merett rám, aztán megvakarta a fejét. Aztán az én fejemet vakarta meg.
0: Nézze csak, mondta békülékenyen.
3: Gondolkodjék. Biztosan tudja maga, csak elfelejtette.
0: Gondolkodtam,
4: de nem jutott eszembe. Biztos a pénz, örvendeztem magamban.
3: Nem tudom.
0: Na, mondjon valamit, akármit. Hát ha,
4: mondta a tanár reménykedve.
0: Megint gondolkodtam.
4: Közben észrevettem, hogy a száját halkan mozgatja és felém hajol.
0: Pardon, tanár úr, szóltam erélyesen. Ne tessék súgni, akkor nem gilt.
4: A tanár szégyenkezve sütötte le a szemét.
0: Szóval, nem tudom, folytattam erélyesen. Kérem vissza az iskola pénzt.
1: Hát, kérem, erre nincs felhatalmazásom. Hanem majd le fog vizsgázni megint. Ebből még nem látom, hogy mit nem tud. Ettől még eleget tudhat.
0: Rendes vizsgálatot ejtünk, és megállapítjuk, hogy mit nem tud.
4: Megköszöntem a felvilágosítást. A tanár kezet fogott velem, és szerencsét kívánt a vizsgához, amelynek határidejét 3 hétben állapította meg.
0: Most szorgalmasan készülök a vizsgára. Egyúttal folyamodtam újabb érettség irányában, valamint az elemi iskolai igazgatóságot is megkerestem kérelmemmel, hogy adják vissza az iskolapénzt. Ott azt felelték, hogy szabályszerűen felszerelt igazolvánnyal kell bizonyítanom, miszerint nem tudok írni.
4: Barátaim, akiknek jelen humoreszkem első részét felolvastam, arra unszolnak, hogy egyszerűen küldjem be ezt, mert szerintük fenti követelmény e művem alapján feltétlenül megállapítható.

0: ascultà.
1: Che d'accordo.
2: Jó.
1: Kelt a karó.
3: Sanyi, Otesz és Vorek.
1: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

és bezártuk a padlást, és szótlanul mentünk vissza a pályaudvarra. Az a mi utolsó vacsoránk szinte hajszára olyan volt, mint a Párizs szállóban rendezett lakodalmak. Én felmentem Prágába, ahol a szobámban ott lógott az új frakkom, de főleg a rendjelet meg a díszszalagot vittem magammal, amit az abesszín császártól kaptam. Vettünk virágot meg aszparágusz ágacskákat az asztal felkészítésére. És Róbert meg Brandeis urak egész délután az asztalokat csinosították a pap étkezdében. Brandeis úr azon sopánkodott, hogy nem keríthet az arany evőeszközével. És meghívtuk az összes milicistát, de még a tábor parancsnokot is, aki amolyan jóságos bácsika volt. Este belénk botlott a falu szélén, és mikor megkérdezte, hova megyünk, Brandeis úr azt mondta, tartson velünk, parancsnok úr, megyünk táncolni. De ő nem jött, csak a fejét csóválta, és elballagott a puskájával, úgy vitte azt a fegyvert, mint valami horgászbotot. Iszonyúan zavarta ez a katonai karabély, annyira nem illett hozzá. Most is arról álmodozott, hogy amint átadta a felszámolásra ezt a mi milliómos táborunkat, azon nyomban visszamegy bányásznak. És én újra pincér lettem, frakkot öltöttem, de már másként bújtam bele, mint régen. Valahogy úgy, mintha jelmez volna. Alig, ha nem lélekben, már máshol jártam. És így tűztem ki a kitüntetést. Így igazítottam a mellemre a kék díszszallagot is. Nem kérkedtem, a fejemet sem szektem fel, hogy néhány centiméterrel magasabbnak tűnjek. Mindegy volt már ez nekem. A milliómos szállodásokkal sem akartam egyenlővé válni. Valahogy lekúkadtam. Már ezt a lakomát is a túloldalról néztem. Közönösen hordtam ki a fogásokat, jól lehet a placon ott dolgozott velem Schróbeck úr, meg Brandeis úr, ők is frakban. És amikor a szállodámra, a kőtörőre gondoltam, már nem sajnáltam, hogy nem az enyém, mint azt az értesítésben tudották velem. Egyáltalán szomorú vacsora volt ez az utolsó vacsora. Mindnyájan szomorúak és méltóságteljesek voltunk, mint az igazi utolsó vacsorán, ahogyan a képekről ismertem, és itt a refektóriumban is láttam az egész falat beborító festményen. Előételnek szalpikont ettünk, és délmorva fehérrel öblítettük le. És szép lassan, először csak én, majd a többiek is, tekintetünket az utolsó vacsorát ábrázoló festményre emeltük, és egyre jobban hasonlítottunk azokhoz az apostolokhoz. Így aztán, miközben a Stroganov módra elkészített májat ettük, egyre mélylabúsabbak voltunk. Lakománk egyre hasonlatosabbá vált a Galilea béli kánai mennyegzőhöz. Minél többet ittak a milliómosok, annál józanabbak lettek. A kávét és a konyakot szótlanul fogyasztották el. A milicisták is hallgattak, külön asztalnál ültek, annál, ahol azelőtt a papi szeminárium tanárai és professzorai étkeztek. Már a milicistáknak is elborult a kedvük, mert tudták, hogy éjfélig vagyunk együtt utoljára, és hogy ezek az idők számukra is szépek voltak. Némelyikük azt szerette volna, hogy maradjunk együtt az idők végezetéig. És ekkor a kolostorból, ahol a 30 szerzetesből csak egy sánta barátot tűrtek meg, fölhangzott az éjféli misére hívó harangszó. A sánta barát misét mondott a katolikus milliómosoknak, néhányan voltak csak a kápolnában, már összepakolták a bőröngyeiket, meg hátizsákjaikat, és a sánta barát, amikor a kehellyel megáldotta a hívőket, váratlanul letette a kelyhet, felemelte a kezét, és felzúgott az orgonaszó, és a barát énekelni kezdte a Szent Vencel a cseh haza fejedelmét. A refektóriumig hallatszott a hangja meg az orgona zengése, és mi az utolsó vacsorára pillantottunk, és mindez valahogy úgy egybecsengett a mi szomorkás és szorongó hangulatunkkal, hogy akár katolikusok voltunk, akár nem, fölálltunk egyik ember a másik után, aztán már csoportosan, és futottunk át az udvaron, és a nyitott ajtón beszaladtunk a sárga gyertyafényben úszó kápolnába, és nem térdeltünk le, hanem térdre rogytunk. Nem is rogytunk le, hanem valami térdre kényszerített bennünket, valami, ami erősebb volt nálunk, milliómosoknál, valami, ami erősebb volt bennünk, mint a pénz, valami, ami itt lebeg körülöttünk, és már ezer éve vár. Ne hagyj pusztulni minket, sem sarjainkat, énekeltük térden állva. Volt, aki arccal a padlóra borult,
térdepeltem, és láttam ezeket az arcokat, ezek itt egészen más emberek voltak, már meg sem ismertem volna őket. Egyikük arcán sem volt ott a milliók nyoma, mintha minden arcot valami magasztosabb, szebb érzés ragyogott volna be, a legszebb, ami az emberben él. És mintha az a Sánta barát sem sántított volna többé. Olyan volt attól a sántítástól, mintha nehéz szárnyakat húzna maga után. Olyan volt abban a fehér csuhában, mint az ólomtollak súlyától sántító angyal. És ez a barát, ahogyan ott térdeltünk, vagy az arcunkra borultunk, fölemelte a kelyhet, és megáldott vele minket. És utána végigment a térdeplők között az aranykehellyel, és átvágott az udvaron, és csuhája úgy világított a sötétben, mint annak az artistának a foszforos ruhája, aki billent egyet és legurult a görgőn, a szikláról, a bányatóba, hogy aztán, miként a megszentelt ostját a fráter, elnyelje a tó. És aztán éjfélt ütött az óra, és kezdetét vette a búcsúzkodás. Sorra kimentünk a nyitott kapun, a milicisták meg a parancsokuk kezet fogtak velünk, mindenkivel szívélyesen kezet ráztak, Kladnó vidékéről származó bányászok voltak mindnyájan, és mi eltűntünk a sötétben, és a pályaudvarra mentünk, mert a tábort feloszlatták, bennünket pedig felszólítottak, hogy menjünk haza, tekintet nélkül arra, hogy 10 évet kaptunk, vagy csak 2, hogy 10 milliónk volt, vagy csak 2. Egész úton arra a 200 pár galambra gondoltam, hogy 2 órakor ott fognak majd várni, és én nem jövök. Úgy mentem haza, hogy a fejem tele volt galambokkal. De nem Prágába mentem, hanem a kőtörőbe. Baktattam fölfelé az ösvényen, az erdőből kiútva meg kellett volna pillantanom a kivilágított szállodát, de minden sötét volt. Mikor a szobrokhoz és a kőőrlő malomhoz értem, meg sem értem. A kőtörőt bezárták. A bejárati kapuk zárva voltak, és a deszkákból összetákult új kapun nagy lakat lógott. Megkerültem a kerítést, és a nyíló seprővilággal borított dombon leereszkedtem a kőtörő közepébe. Mindenütt rendetlenség. A székek összepiszkolva, fölborítva. Megfogtam a kovácsműhely kilincsét, nyitva volt. Az étteremnek hűlt helye, bizonyosan valahová, máshová szállítottak mindent. Csak a kovács tűzhelyben pislákolt még a láng. A konyha felszerelés eltűnt, helyette csak pár közönséges kávésbögre állt a patkán. Szinte gyönyörködve nyugtáztam lépésről lépésre, hogy ez a szép kőtörő, amiért maga Steinbeck is kiállított volna nekem egy 50, 60, 70, 80 ezer dollárról szóló csekket, a múlté. És hogy jól tettem, hogy nem adtam el neki. Mint ahogy az is úgy van rendjén, hogy ha nem lehetek itt szálloda tulajdonos, akkor velem együtt tűnjön el a hotel is, amiből valószínűleg strandot csináltak, mert a konyharuhák helyén törölközők, és a két sarok között kifeszített dróton fürdőruhák lógtak. Egy valamit láttam, ami azelőtt nem volt itt, és amit szépnek találtam. A plafon alatt vízszintesen egy mezítelen nő szobra függött, biztos valami konfekcióáruház kirakati babája. Végigmentem a folyosón, szőnyeg sehol, minden ajtó elől eltűnt a kis üvegcsillár. A kilincs után nyúltam, nyitva volt, benéztem, villanygyújtottam, és beleborzadtam, hogy minden úgy lesz, ahogy itt hagytam, de a szobácska üres volt, és így volt ez jól, hogy velem együtt tulajdonképpen eltűnt az egész kőtörő, és már senkinek sem lesz ereje hozzá, hogy ugyanúgy megcsinálja, ahogyan én. Bárki, aki látta a szállodámat emlékezetből, amikor csak kedve szottyan, vagy a pillanat hatása alatt fölidézheti, milyen is volt itt. Ábrándozásaiban helyet találhat az én kőtörőnek is. És ha úgy kívánja, álmaiban a legszebb lányokkal találkozhat a szállodán. Vagy minden hajdani vendégem nappali álmodozása során legurulhat a görgőn, a 70 méteres magasságból, és a tó közepe fölött elengedheti a rudat, egy kicsit még ott maradhat, aztán fejest ugorhat a vízbe. Vagy pedig, miként az minden álmodozásban megengedett, elrugaszkodhat, és ott maradhat a levegőben lógva a tó felett,
úgy tekinthet körül, mint a szárnyával csapkodó madár, mint ahogyan azt a pacsirta tudja, csak a szellőbe kapaszkodva. És utána akár vissza is gördülhet a kötélen, mint egy visszafelé pergő filmben a sziklához, oda, ahonnan a rúdba kapaszkodva az imént vágott neki, a víztükör alatt tátongó mélységnek. Így aztán elégedetten távoztam, és amikor Prágába értem, ott várt a felszólítás, vagy jelentkezem a pankráci börtönben a büntetésem letöltésére, vagy önkéntes erdei munkára megyek kedvem és gusztusom szerint, azzal a kikötéssel, hogy csak a német határvidéken dolgozhatom. Délután elmentem a hivatalba, és elfogadtam az első felkínált munkát, és boldognak éreztem magam, és boldogságom csak tovább fokozódott, mikor észrevettem, hogy valahol elhagytam a cipősarkamat, hogy elkoptattam azt a bőrdarabot, ami alá az utolsó két bélyeget rejtettem, az utolsó nagy pénzt, amely Líza, a feleségem után maradt rám, mert ő hozta nekem ezeket a bélyegeket Lembergből, Lvovból, a gettó felégetése és a zsidók kiirtása után. Ahogy Prága utcáit jártam, már nyakkendőm sem volt. Már egy hajszálnyival sem szerettem volna nagyobb lenni. Már nem válogattam a Przsikopi és Venceltéri szállók között, hogy melyiket venném meg. Sőt, kedvem leltem az önmagammal szembeni kárörömben. Magam kívántam magamnak, hogy úgy járjak, ahogy jártam. Hogy az út, ami előttem áll, immár csak az én utam legyen. Nem kellett többé hajlonganom és ügyelnem arra, hogy mindenkinek jó napot, jó estét, kezicsókolomat köszönjek. Nem kellett már vigyáznom a személyzetre. És amikor én voltam a személyzet, akkor arra, hogy a főnök ne lássa, hogy leültem, hogy rágyújtottam, hogy elvettem egy darabka főtt húst. Már csak annak örültem, hogy holnap elmegyek valahova messzire, messze az emberektől, hogy ott is lesznek ugyan emberek, de megtalálom azt is, amiről, mint minden villanyfényben dolgozó alkalmazott, én is álmodoztam, hogy egyszer majd nekivágok a természetnek, hogy ha majd egyszer nyugdíjas leszek, megnézem, milyen is az erdő, milyen a nap, ami egy életen át egész nap úgy süt az arcomba, hogy kalap alá vagy árnyékba kell menekülnöm. Pincér koromban imádtam a portásokat, házmestereket és a kazánfűtőket, akik naponta legalább egyszer kiszaladtak a ház elé, és fejüket hátraszegve kémlelték a prágai utcák árkából az ég keskeny sávját, a felhőket, és hogy hány óra van, már nem az óraállása, hanem a természet szerint. És a valósággá vált hihetetlen nem hagyott el engem. Én hittem a hihetetlenben, a meglepő meglepetésben, a döbbenetben. Ez volt a vezérlő csillagom, ami tán csak azért kísért végig az életemen, hogy önmagának bizonyítsa, hogy mindig vár rá valahol valami meglepő, és én, kinek szeme előtt mindig ott volt ennek a csillagnak a vízfénye, egyre jobban hittem benne, mert ahogy egykor felemelt a milliomosok közé, úgy most, mikor letaszítattam az égből, mikor négy kézlábra rogytam, láttam, hogy az én csillagom fényesebben ragyog, mint bármikor annak előtte, hogy csak most látok majd bele a közepébe, a szívébe, hogy a szememnek mindattól, amit eddig átéltem, meg kellett gyengülnie ahhoz, hogy többet bírjon, hogy többet éljen meg. Úgy látszik, ahhoz, hogy többet lássak és többet tanuljak, le kellett gyengülnöm. Így volt ez. Mert mikor megérkeztem új munkahelyemre, 10 kilométer gyalogoltam az erdőben, messze túl Kraszlicén. És mikor már-már kétségbe estem, hát egyszerre csak ott állt előttem egy omladozó erdészház. De én, ahogy ezt az erdészházat megláttam, azt hittem megőrülök a boldogságtól, annyira meghatott. Német erdész volt a házgazdája, amit ki nem telepítették, s olyan volt, amilyennek egy városban felnőtt városi ember elképzeli, amikor az erdészház szót hallja. És leültem egy kis padra, egy elvagyult szőlőtőke hajtásai alá. Neki támaszkodtam a fából ácsolt falnak, és a ház belsejéből valódi kakukkos óra kegyegését hallottam. Hallottam a fa szerkezetek, a fogaskerek surrogását, a súlyok terhelte lánc zörgését, és két domb között kiláttam a tájra, amelyből eltűntek a szántóföldek. Már útközben találgattam, hogy hol termesztettek annak idején krumplit, hol zabot és hol rost, de már mindent benőtt a gaz,
akárcsak a falukat, melyeken úgy haladtam át, mintha a túlvilágon mennék, mint ahogyan láttam is az útelágazásnál, hogy az egyik falunak ez volt a neve. És a düledező épületekből meg a kerítések mögül hatalmas, elvadult ágak és érő, ribizlitől terhes gallyak meredeztek, és én összeszedtem a bátorságomat, hogy benézzek némelyik épületbe, de nem mentem be. Mindenütt szent borzadálytól eltelve megtorpantam, nem tudtam átlépni a küszöböt ott, ahol mindent izzé porrá törtek. A bútort felborogatták, a székeket, mintha két várra fektették volna, mintha dupla Nelsonnal terítették volna a padlóra. Valaki fejszével esett neki a gerendának, másutt a lelakatolt ládának. És az egyik faluban tehenek legeltek. Dél volt, és a tehenek nyilván hazafelé mentek, ezért aztán velük tartottam. És a tehenek felballagtak egy öreg hársfasoron, amelyből kivillant egy barokk kastély tornya, és ahogy véget ért a fasor, egy gyönyörű kastély állt előttem. Szöggel a nyers malterba karcolt kváderkövekkel. Bizonyosan reneszánsz volt, legalábbis úgy gondoltam. És a tehenek bementek a kidőlt kapun a kastélyba, és én a nyomukba szegődtem, ezek a tehenek biztosan eltévedtek, gondoltam, de nem. Ezeknek a teheneknek ott volt az istállója. Egy nagy lovagterem, amelybe széles lépcső vitt föl, és az első emeleten, ebben a lovagteremben, ott álltak a tehenek. A kristálycsillárok és pásztor jelenetek alatt, de itt mindent úgy festettek meg, mintha a szereplők valahol Görögországban élnének. Azokat a női és férfi testecskéket nem az itteni időjárásnak megfelelő ruhák fették, valahol Európa déli részén, vagy még lejjebb az ígéret földjén lehettek, mert mindnyájan olyan ruhát viseltek, mint a festményeken Krisztus úrunk, meg azok az emberek, akik annak idején éltek. És az ablakok között nagy tükrök voltak, és a tehenek kecstelve és hosszan bámulták magukat, és én Lábujhegyen kisettenkedtem a tehénlepény szőnyegen. Lementem a lépcsőn, és úgy találtam, hogy ez minden bizonnyal egy újabb eset kezdete, hogy miként lesz valósággá a hihetet. És kiválasztottnak éreztem magam. Tudtam, hogy ha valaki más volna itt a helyemben, hát bizonyosan semmit se látna, de nekem kedvem telt abban, amit láttam, sőt, még örültem is neki, hogy olyan pusztítást látok, amitől iszonyat fog el. Olyasmi volt ez, mint amikor az ember fél a büntettől, kerüli a szerencsétlenséget, de amint valahol történik valami, hát mindenki, aki csak teheti, oda megy és nézi, bámulja a fejből kiálló baltát, az öregasszonyt, ahogy összeroncsolva fekszik a villamos alatt. Csak hogy én most nyugodtan távoztam, és nem menekültem, mint a szerencsétlenségek színhelyéről az emberek. Én örültem, hogy így történt. Sőt, úgy találtam, hogy a szerencsétlenségből, szenvedésből és förtelemből még nem elég nekem. Hogy zúdulhatna rám, és nem csak rám, de magára, a világra több is. Így aztán ott ültem az erdészház előtt, és jött két ember, és én láttam, hogy ők azok, akik itt laknak, akikkel itt fogok tölteni egy évet, vagy talán többet is. Megmondtam, ki vagyok, és hogy hová küldtek. És az ősszakálú félszemű férfi azt mondta, de inkább mormolta, hogy ő francia irodalom tanár. És a szép lányra mutatott, és én rögtön láttam azon a lányon, hogy vagy javítóintézeti, vagy azok közül való, akik ott áldogáltak a prágai lőportorony körül, akik eljártak hozzánk tőzsdezárás után, sőt, a mozgásából kikövetkeztettem, hogy milyen lehet mezítelenül, hogy milyen a szőrzete a hónaljában, meg a hasa alatt, mi több. Elképzeltem magamat is. És jó jelként vettem, hogy ez a vöröshajú lány annyi év után újra felkelti bennem a vágyat, hogyha igazából nem is, de legalább tekintetemmel szép lassan levetkőztessem. És a lány azt mondta, büntetésből van itt, mert szeretett éjszaka táncolni. Hogy Marcellának hívják, és hogy a Marsnerék csokoládégyárában, az Orionban szabadult. És férfinadrág volt rajta, tele gyantafolttal, meg tűlevéllel, a hajában is tűlevél volt, az egész lányra mindenütt tűlevél volt. És a francia tanáron akárcsak a lányon gumicsizma volt, a csizmából kikandikált a kapca, őt is tetőtől talpig beborította a fenyőgyanta, meg a tűlevél, és mindketten illatosak voltak, mint a fenyőforgács, mint a fenyőfa hasáb.
és bementek az erdészházba, én meg utánuk. Ekkor a kupit még a szétrombolt épületekben sem láttam, ahonnan a németeket űzték el, ahol valaki baltával kereste a kincset, baltával verte le a lakatokat, zárakat, hogy ki tudja nyitni a szekrényt, a ládát. Az asztalt csikkek meg gyufaszálak borították, és így festett a padló is, mintha valaki könyökével söpörte volna le az asztalról a maradék szemetet. A tanár úr azt mondta, az első emeleten fogok lakni, és rögtön föl is vezetett, és úgy nyitott ajtót, hogy a kilincset a gumicsizma sarkával, a lábával nyomta le. És egy gyönyörű szobában találtam magam. Itt minden fából volt. Két kis ablak, körülöttük elvadult szőlőhajtások és kacsok dörgölőztek egymáshoz, és amikor kinyitottam az ajtót, egy körbefutó erkélyre léptem ki, az is fából volt, kilátással mind a négy égtáj felé, és itt is a vad szőlő ágacskái csapdosták az arcomat. Letelepettem a feltört ládára, és összekulcsoltam ölemben a kezem, és újonghatnékom támadt, szerettem volna tenni valamit. Kinyitottam a bőröndömet, és annak tiszteletére, amit láttam, és ami még várt rám, föltűztem azt a kék díszszalagot, és a zakóm oldalára az aranyozott csillagot. És így mentem le a nappaliba. A francia tanár dohányzott, és lábát az asztalon nyugtatta, a lány fésülködött, és hallgatta, amit a tanár úr magyaráz. Kisasszonynak szólította, minden második szava a kisasszony volt, míg végül bele nem remegett abba, amit a kisasszony szó takar. Úgy láttam, dorgálja valamiért. És aztán bementem, és mert nekem minden mindegy volt, és így minden becses is, teátrálisan végigvonultam a szobán, felemelt karral, mint egy divat bemutatón, minden oldalról megmutatva magam. És aztán leültem, és megkérdeztem, hogy menjek-e velük délután munkába. És a professzor felkacagott, szép szeme volt, és így szólt, gonosz, hülye, bűnös nemzedék. És mint aki észesen vette az érdemrendet, kijelentette, hogy egy óra múlva indulunk. És folytatta a beszélgetést a kisasszonnyal, és én nem csodálkoztam, hogy francia szavakat mond neki. La table, un cher, maison. És a lány ismételte a szavakat, és rossz helyre tette a hangsúlyt, és a tanár nagy nyájasan azt mondta, hogy te tyúkeszű panna, lecsatolom a szíjam, és képen töröllek, de nem a bőrös, hanem a csatos végivel. És újra gyengéden ismételte a lánynak a francia szavakat. Türelmesen. És mintha tekintetével, hangjával símogatná azt a lányt a Marschner cég Orion csokoládégyárából, aki minden bizonnyal megint rosszul ejtette ki a szavakat, úgy láttam, ez a Marcella truccol. Nem akar tanulni. Hogy tudja ő azt, csak kész akarva mondja rosszul, hogy a tanár úr gyengéden megdorgálhassa, hogy gonosz, hülye, bűnös nemzedék. És mikor becsuktam magam mögött az ajtót, a tanár úr azt mondta, köszönöm. És én bedugtam a fejem az ajtónyíláson, és így szólottam, én az Abesszin császárpincére voltam. És végig simítottam a kék díszszalagot. Kölcsön kellett kérnem a tartalék gumicsizmát, mert ez a vidék rendkívül nedves volt. Reggelente annyi harmat esett, hogy függönyszerűen szakadt le az ágakról, és rózsafűzérként telepedett meg minden fűszálon, minden levélen. Elég volt hozzáérni egy ágacskához, és pergett a harmat, mint az elszakadt nyaklánc. Már első nap nagyszerű munkát kaptam. Egy fenyőhöz tértünk vissza, egy szép szál fenyőhöz, amit már félig körbebugyaláltak boróka és fenyőgajakkal, és újabb ágakat vágtunk, és egyre följebb és följebb bugyaláltuk körül a törzset, végül aztán jött két munkás kézi fűrésszel, és a tanár úr elmondta, hogy ez nem közönséges fenyőfa, hanem zengőfa. És bizonyítékképpen elővett az aktatáskájából egy hangvillát, a fa törzséhez ütötte, majd a fülemhez tartotta. És a villa szépen csengett. Világos hangon szólt, mely tele volt koncentrikus színes körökkel. Aztán azt ajánlotta, hogy szorítsam a fülem a fatörzséhez, és hallgassam a mennyei hangokat. Eképpen álltunk ott, a fatörzset ölelgetve, a lány egy tuskón ült és dohányzott, és még csak közömbös sem volt, inkább az volt az arcára írva, hogy mennyire untatja, mennyire dühíti ez az egész. Szemét az égre emelte, mintha ott tenne panaszt, hogy kikkel kell neki itt a földön unatkoznia. Én meg lecsúsztam,
és térdelve öleltem át azt a törzset, amiben nagyobb volt a csengésbongás, mint egy távíró póznában. Amikor aztán a munkások térdre ereszkedtek, hogy kivágják a fát, felkapaszkodtam a fenyőtest feléig tornyozott ágakra, és hallgattam, hogyan harap a fába a fűrész, hogyan száll följebb a fenyőben a hangos jajszó, hogyan folytja el a fűrész hangja újra és újra az imént hallott csodálatos zengést, hogyan jajgat a törzs, mert a testébe vágnak. Aztán a tanár úr rám kiáltott, hogy másszak le. Lecsúsztam az ágakon, és a fenyő nem sokára megdőlt, mintha habozott volna. Kis ideig megdőlve állt, aztán gyökere fájában jajdulva gyorsan zuhanni kezdett, és a feltornyozott ágak, mint kitárt karok fékezték és lassították a zuhanását, és ezzel, mint a tanár úr mondta, megakadályozták, hogy összetörjön, hogy elszálljon belőle a fenyőfaszférák zenéje, mert az olyan fenyő, mint ez, nagy ritkaság, és most rajtunk a sor, hogy óvatosan legaljazzuk, és a terv szerint, amely ott van nála, szétfűrészeljük, és aztán megint csak óvatosan, s még a széltől is óva a gyárba szállítsuk, ahol a fenyőt deszkákra, lapokra, vékony lemezekre vágják, amelyekből aztán a gyárban hegedűt, csellót, vonós hangszereket készítenek. De főleg azokat a falapocskákat keresik, amelyek örökre megóvják magukban a zenét. És már egy hónapja itt voltam, aztán már két hónapja. Forgáccsal, hulladék gajacskákkal készítettük elő a talajt, hogy a zengőfenyők, mint ahogy az anya fekteti dunnába a gyermekét, úgy feküdjenek le, és ne szakadjon meg bennük az akusztikus törzsükbe zárt hang. És minden este hallgattam, hogyan pocskondiáz bennünket a tanár úr, hogyan illeti a legközönségesebb szitkokkal, nem csak a lányt, hanem engem is, hülyék meg dinkák voltunk neki, foltos hiénák és üvöltő bűzös borzok, hogy aztán francia szavakat tanítson nekünk. És miközben vacsorát főztem a hegyi lak cserépkályháján, és sorra gyújtottam a petróleumlámpákat, azokat a szép szavakat hallgattam, melyeket rendületlenül rosszul ejtett ki a lány, akit azért helyeztek ide a csokoládégyárból, mert szeretett szórakozni, szeretett minden alkalommal más-más fiúval lefeküdni, így mesélte, és különben is, vallomása alig különbözött attól, amit a hozzá hasonló utcalányoktól hallottam. A különbség csak az volt, hogy ez a lány szívesen, ingyen és szerelemből szeretkezett, csak a pillanatnyi örömért. Hogy valaki néhány percig, talán egy egész éjszakán át szereti őt, és neki ez elég is volt a boldogsághoz. Itt viszont dolgoznia kellett, és ráadásul esténként francia szavakat magolt, nem mintha tanulni akart volna, de mert unatkozott, mert nem tudta, mivel üsse el ezeket a hosszú estéket, ha egyszer nem volt kivel. És egy hónap elteltével a tanár úr nekilátott a 20. század francia irodalmának. És ekkor olyan változás történt, ami a tanár urat meg engem is megörvendeztetett. Marcellában ugyanis felébredt az érdeklődés. A tanár úr egész estéken át magyarázott neki a szürrealistákról, és Robert Desnosról, Alfred Jarryról és Raymond Desaignről, a párizsi széplányokról és szépfiúkról, és egyszer hozott egy eredeti francia könyvet. Mindenki rózsája volt a címe, és minden este felolvasott és lefordított egy verset, amit aztán munka közben elemeztünk. Egyik képet a másik után. Minden olyan ködös volt, de az elemzés során a tanár úr és Marcella eljutottak a tartalomig. És én hallgattam őket, és magam is olvasni kezdtem nehéz verseket, amiket sosem szerettem. Olvastam, és értettem őket. Olyannyira, hogy gyakran elemeztem is, amit elolvastam, és a tanár úr azt mondta, hogy maga marha, maga dinka, honnan tudja ezt ilyen jól? És én úgy éreztem magam, mintha kandúr volnék, és valaki az államot vakargatná. Olyan nagy elismerés volt, ha a tanár úr valakire szitkokat szúrt. Bizonyára kezdett megkedvelni, mert ugyanúgy lepocskondiázott, mint Marcellát, akivel munka közben már csak is franciául beszélt. És egyszer elmentem azzal a zenefával a gyárba, és miután átadtam az anyagot, fölvettem a munkabérünket, vettem ételt és főznivalót, és vettem egy üveg konyakot, meg egy csokor szegfűt is,
de a gyárkerítés sarkánál elerett az eső, és egy fa alá húzódtam. Aztán egy ócska nyilvános vécébe menekültem a felhőszakadás elől, és a vécét fedő falakokon dobolt az eső, de nem is vécé volt az, hanem valami őrbúdi, egy házikó, ahová a járőr behúzódhatott, és észrevettem, hogy a búdi oldalán lévő hasadékok falapocskákkal voltak kifoltozva, hogy ne legyen húzat. És ahogy ott ültem abban a bódéban, körülnéztem, és megkocogtattam az őrház tetejét és oldalát borító falapocskákat, és mikor elállt az eső, visszamentem a hangszergyárba. Kétszer is kidobtak, de végül mégiscsak bejutottam az igazgatóhoz, akit elvezettem a gyár végébe a romos raktár mögé, és úgy volt, ahogyan láttam, valaki 10 értékes, több évtizedes lapocskával borította be az őrbúdét, hogy védekezzen a húzat ellen. Hogy jött rá, hogy ez zengőfa? Álmélkodott a direktor. Én kérem, felszolgáltam az abesszin császárnak, mondottam, de az igazgató nevetett és hátamat veregette, szinte fuldoklott a nevetéstől, és azt mondta, ezt jól csinálta. És én is mosolyogtam, mert bizonyára már úgy megváltoztam, hogy senki sem mondta volna rólam, hogy valóban felszolgáltam az abesszin császárnak. Csak hogy én ezt már egészen másként gondoltam, már gúnyt űztem magamból, már elég voltam önmagamnak. Az emberek jelenléte mindinkább a terhemre volt. Éreztem, hogy végül csak önmagammal fogok beszélgetni, hogy a legkedvesebb és legkellemesebb beszélgetőtársam az én másik énem lesz. A bennem lévő ösztökélőm és nevelőm, akivel egyre nagyobb kedvel elegyedtem szóba. Talán attól a sok bölcsességtől is volt ez az egész, amit a tanár úrtól hallottam, aki önmagát felülmúlva káromkodott. Nem volt az a kocsis, aki úgy legorombította volna a lovát vagy az embereket, mint a tanár úr, a francia irodalom és az esztétika professzora. És közben mindenről beszélt nekünk, ami őt is érdekelte. Minden este magyarázott. Attól kezdve, hogy kinyitottam az ajtót, egészen addig, míg el nem aludtunk, az utolsó pillanatig magyarázta, hogy mi az esztétika, hogy mi az etika. Beszélt a filozófiáról és a filozófusokról. Úgy beszélt róluk, Krisztus Urunkat is beleértve, mint paraziták, csavargók és gyilkosok bandájáról. És hogy az emberiségnek is jobban menne a sora, ha nem volnának filozófusok. De az egész emberiség gonosz, hülye és bűnös nemzedék. És így talán a tanár úr erősített meg abban a hitemben, hogy egyedül kell lenni. Hogy a csillagok este láthatók, délben viszont csak egy mély kútból. Így aztán elszántam magam, egy szép napon fölálltam, mindkettőjükkel kezet fogtam, mindent megköszöntem, és visszamentem Prágába. Itt már úgyis majdnem fél évvel tovább dolgoztam, és a tanár úr meg a lány már csak is franciául beszélgetett, és mindig volt valami mondani valójuk egymásnak, sőt, a tanár úr még álmában is beszélt, bármerre járt, csak azon törte a fejét, hogyan tudná a legjobban lehordani azt a megszépült leányt. Miként tudná meglepni további apró részletekkel, melyeket gondosan előkészített. Mert, amint láttam, itt, a világ végén, életre halálra beleszeretett ebbe a lányba. És mert egykoron az abeszin császárnak is felszolgáltam, láttam, hogy ez a lány lesz a tanár úr végzete. Mert amikor már mindazt tudni fogja, amit tudott és akarata ellenére megtanult, és ami egyszeriben megszentelte és széppé tette, akkor egy szép napon elhagyja a tanár urat. Egyszer egészen más értelmezésben, vagy tán a helyes magyarázatot adva, Marcella el is mondta a tanár úrtól hallott idézetet, amely Arisztotelésztől származott, akinek azt vetették a szemére, hogy meglopta Plátont. És Arisztotelész erre azt mondta, hogy a kis csikó is belerúg a kancába, miután kiszívta a tejét. És úgy is volt. Amikor elintéztem utolsó munkahelyem utolsó formalitásait, mert úgy gondoltam, hogy ez lesz az utolsó munkahelyem, ismertem immáron magamat, hiszen az abesszin császárnak szolgáltam föl, és megyek egyszer az állomás mellett, velem szemben közeledik Marcella, mélyen elgondolkodva.
Haját egy szóba fogta össze, és azt a kis varkocsot lilamasnival kötötte át. Csak ment, a gondolataiba merülve, és én néztem őt, de úgy haladt el mellettem, mint aki lélekben máshol jár. A járókelők ugyanúgy utána fordultak, mint én, s a hóna alatt könyvet vitt ez a lány, aki egykor a Marsnerék Orion csokoládégyárában dolgozott, és nyakamat nyújtogatva sikerült elolvasnom a könyv címét, Histoire du Surrealisme, és ő ment tovább, én meg elnevettem magam, jókedvűen indultam utamra, látom,

Gyakran jelent meg nekem, így, ahogyan viszont láttam, könyvvel a hóna alatt. Gyakran gondoltam arra, vajon mi folyhatott át a könyv lapjairól abba a töprengő és dacos fejecskébe, és egyáltalán mindig csak a fejét láttam, meg a két szép szemét, amely egy éve még nem volt szép, de mindez a tanár úr műve volt. Ő csinált belőle szép lányt könyvvel. Láttam, ahogyan ujjai kegyelettel, tisztelettel nyitják fel a könyvet, és mint az ostját, úgy fogták tiszta ujjai egyik oldalt a másik után. És láttam, hogy mielőtt megfogná a könyvet, ez a kéz megmosakszik. Mert már az, ahogyan a könyvet vitte, már maga a módja is szembeszökő volt a tiszteletteljes, udvarias szakrálisságával. Ahogyan akkor eltöprengve ment, az engő fenyőhöz volt hasonlatos, minden bája belül volt a lánynak, és belülről áradt ki a pillantás hangvillájának ütésére a szembe. De csak abba, amelyik képes volt őt olyannak látni, amilyenné váratlanul lett, amilyenné változott. Mintha egy üveg nyakán a másik oldalra azon dolgok túloldalára folyt volna át, amelyek szépnek mondhatók. És én minden emlékemet, amely ennek a csokoládés lánynak a mozgó mellszobrát idézte, bazsarózsaszirmokkal meg virágokkal díszítettem fel. A fejét fenyőgalyakkal meg fagyöngyel öveztem, és ha tehettem volna, a valóságban is eképpen cselekedtem volna én, aki a nőt mindig csak deréktől lefelé láttam, a lábát meg a hasát, ezáltal a lány által felemeltem a tekintetem és a vágyam fel a szép nyakszirtre, a könyvet lapozó szép kézre, a szemre, amiből az átváltozás adta szépség sugárzott, és ez az átváltozás teljes őszinteséggel áradt szét a leányarcon. Ott volt minden kis ráncban, hunyorításban, átsuhanó mosolyban, a kecses mutató új mozgatta orr balról jobbra mozdulásában, és ez az arc, aminek minden részletét a francia szavak és mondatok, majd a francia beszéd, és végül az emberi csodát felfedező költők, e szép, fiatal férfiak bonyolult, ám szép szövegeinek felfejtése tette emberivé, ez volt számomra a valódi bizonyítéka annak, hogy miként válik valósággá a hihetetlen. Az Orion Marschner gyár csokoládés lánya által, kinek fejecskéjét minden olyan virággal megkozolúztam, amit neki találtam ki, hogy feldíszíthessem. A vonaton végig erre a lányra gondoltam. Mosolyogtam, Marcellává változtam, minden pályaudvaron, minden álló vagy szomszéd vágányon átrobogó vagon mozgó falára az ő plakátját ragasztottam. Sőt, kézen fogtam magam, és közelebb simultam önmagamhoz. Mintha az ő kezét fognám. Néztem az utastársaim arcát, senki sem vehette észre, mit hoztam én magammal és magamban. Senki sem olvashatta le arcomról, mit viszek magammal. És amikor a végállomáson kiszálltam, és autóbusszal mentem tovább a gyönyörű tájon, mely erősen emlékeztetett arra a vidékre, ahol a zengőfenyőket vágtuk, minek előtte a törzsüket kiegyengetett ágakkal, mint valami paplannal jó magasan körülbugyoláltuk, még többet töprengtem. És kiegészítettem az Orion Marschner lány portréját. Láttam magam előtt, amint az ismerősei utána kiáltanak, amint úgy viselkednek, vagy próbálnak viselkedni vele, mint az erdei száműzetése előtt, amint csalogatják, hogy miként annak előtte csak a hasával, lábával beszéljen velük, csak az altestével, amit bugyijának finom gumia választ el a felsőtől, és senki sem érti, hogy ő a gumitól fölfelé eső résznek adta immár az elsőbséget. A buszból srníben szálltam ki, megkérdeztem, hol van az útfelügyelőség, és jelentkeztem, hogy én vagyok az, aki egy évig útkaparó lesz valahol messze, szinte már a hegyekben, ahol senki sem vállalja ezt a munkát. És délután vételeztem egy lovacskát, meg egy szekeret, azt tanácsolták, vegyek egy kecskét, s ajándékba adtak egy farkaskutyát. És aztán nekivágtam a lovacskával az útnak. A holmim a kocsin volt, a kocsi mögött egy pórázon a kecske ballagott, a kutya összebarátkozott velem, vettem neki szalámit, és mentem a folyvást enyhén emelkedő úton. A tájban egyre hatalmasabb fenyők és magasabb borókák tárultak elém, melyeket sarj erdő váltott fel, meg a düledező kerítések közt növekvő bozót és cserje. Mint a morzsolódó mézes kalács, úgy estek szét a léckerítések.
A törmelék lassan

Muszárohadt, melyből málna és a ragadozón burjánzó szedernő. Ott lépdeltem a paci bólogató feje mellett. Olyan volt ez a lovacska, mint egy bányaló. Arra gondoltam, biztosan valahol a föld alatt dolgoztatták, mert pont olyan szép szeme volt, mint a fűtőknek, vagy mint azoknak az embereknek, akik napközben villanyfénynél vagy lámpás mellett dolgoznak. Olyan szeme volt, mint a bányásznak, mikor följön a mélyből, vagy mint a fűtőnek, aki kiszalad az utcára, hogy megnézze, milyen szép az ég, mert az ilyen szemnek minden ég szép. És ahogy mentem az egyre elhagyatottabb vidéken, német erdei munkások házai mellett haladtam el, akiket kitelepítettek. Elidőztem minden háznál, ott álltam a küszöbön, a csalán meg az elvadult málna a mellemig ért, a gaz fölött benéztem a fűvel már benőtt konyhába, szobába, szinte minden házban villanykörtét láttam, a vezetéket követve egy patakhoz értem, és ott egy romos kis villanytelepet találtam, amit miniatűr turbina hajtott. A telepet ugyanazok a munkáskezek építették, amelyek a fát vágták a környéken, ugyanazok az erdei munkások, akik itt éltek, és akiknek el kellett menniük. Hogy el kellett menniük, hogy eltávolították azokat a gazdagokat, akik a politikát csinálták, akiket én olyan jól ismertem, akik dőfösek és gorombák és kérkedők és durvák és felfuvalkodottak voltak, és ez végül a vesztüket okozta, azt még értettem. De azt már sehogyan sem tudtam felfogni, miért kellett elmenniük ezeknek a munkás embereknek, akik helyett itt most senki sem dolgozik. Kár volt ezekért az emberekért, akiknek nem jutott az életből más, mint a gürcölés az erdőben és egy kis parcella a hegyoldalon. Akiknek nem volt rá idejük, hogy döjfösek és felfuvalkodottak legyenek, akik bizonyára alázatosak voltak, mert erre tanította őket az itteni élet, amiben én is belepillantottam, és aminek most elébe megyek. És támadt egy ötletem. Kinyitottam a bőröndömet, elővettem az aranycsillagomat tartalmazó dobozt, és kortbársony kabátomra feltűztem a világos kék díszszalagot, és újra elindultam. A csillag ott szikrázott az oldalamon, és én olyan ritmusban szedtem a lábam, ahogyan a lovacska bólogatott. Az állat vissza-vissza nézett, a jelvényemre pillantott, és fölnyerített, és a kecske fölmekegett, és a farkaskutya jókedvűen megugatott. Majd, hogy nem a jelvényre vetette magát. És ekkor ismét megálltam. Eloldoztam a kecskét, és megnéztem egy újabb épületet. Valami kocsmaféle volt. Egy hajdani erdei fogadó, benne kis ablakos, hatalmas terem, ami csodával határos módon száraz maradt. Úgy állt itt minden, ahogyan régen is állhatott. A poros korsók a polcokon, a hordó a padlón, csapostul, mellette a súlyok, amivel a hordót csapra verik. És ahogy kifelé indultam, egy tekintetet éreztem magamon. Egy itt maradt macska volt az. Hívtam, a macska nyávogott, visszamentem a szekérhez egy kis szalámiért, és guggolva csalogattam magamhoz. A macska szerette volna, hogy megsimogassam, de az elhagyatottság meg a szokatlan emberszag újra és újra elriasztotta tőlem. Leraktam a szalámit, és az állat mohó nevett. Kinyújtottam a kezem, de félreugrott. Fölborzolta a szőrét, és fújt. Kimentem a napfényre, a kecske a patakból ivott, fogtam egy vödröt, megmerítettem a vízben, és inni adtam a pacinak, és utána újra nekivágtunk az útnak. És amikor a kanyarban visszanéztem, hogy lássam, milyen is ez a táj hátulról, mint ahogy hagytam, hogy a szép nők elmenjenek mellettem, és aztán még utánuk fordultam, hát látom, hogy az a macska a kocsmából követ bennünket. És én ezt jó jelnek tartottam. Megpattogtattam az ostoromat, és felrikkantottam. Valami örömféle feszítette a keblemet, és egyszerre csak énekelni kezdtem. Bátortalanul dúdoltam, mert életemben sose énekeltem. Egész életem során nem jutott eszembe. Évtizedekig föl sem ötlött bennem, hogy jó volna énekelni. És most énekeltem. Szavakat, mondatokat találtam ki, azokkal egészítettem ki a dal szövegében támadt lyukakat. A farkaskutya vonítani kezdett, leült és hosszan vonított. Adtam neki egy darab szalámit, ő meg a lábamhoz dörgölőzött. Én csak énekeltem tovább, mintha ezzel az énekléssel, nem dallal, mert már csak kornyikálás jött ki a torkomon, amiről azt hittem, hogy dal, holott semmiben sem különbözött a farkaskutya vonításától. Éreztem, hogy ezzel a dalolással,
Érvénytelen váltókkal, feleslegessé vált levelekkel és képeslapokkal teli skatujákat, fiókokat borítok ki magamból, hogy ajkamról régi, széttépet, egymásra ragasztott plakátok foszlányai szállnak tova, melyek tépettségükben képtelen szövegeket alkotnak, focimeccs plakátok, koncertplakátokkal keveredve, kiállítások hirdetései, a rezes bandák farragaszaival, mindaz, ami úgy ülepedik le az emberben, mint dohányos tüdejében a füst. Énekeltem hát, és úgy éreztem magam, mint aki hurutus gégéjéből, garattyából mindent kiharákol és kiköpköd. Olyan volt ez, mint mikor a kocsmáros kiforrázza és vízsugárral kimossa a sört, továbbító bronzcsövet. Mint mikor a szoba falairól, melyek között több nemzedék élt, leszaggatják a több rétegben felragasztott tapétát. És így mentem tovább a vidéken, ahol már senki sem hallhatott. Amerre néztem, a dombokról mindenütt csak a természetet láttam. Erdőket, s megint csak erdőket, s ami az emberből meg a munkájából maradt, azt lassan és szívósan szintén az erdő nyelte el. A parcellákból csak a kőfal maradt meg, az épületekbe benyomult a fű és a bozót, a fekete bodza ágai megemelték a cementpadlókat és a kőlapokat, arrébb hengerítették őket és szétterítették felettük leveleiket és frissen sarjat lombjukat. A fekete bodza nagyobb erővel dolgozik, mint a kocsi emelő, mint a hidraulikus daru vagy a prés. És az úton kavicskupacok sorjáztak, s azok mentén megérkeztem egy nagy épülethez. Körbejártam, és láttam, hogy itt ennek az útnak a mentén jó dolgom lesz. Mondták ugyan, hogy kőtörmelékkel kell majd foltoznom és karbantartanom az utat, de egyelőre ezen az úton senki sem jár, és nem is fog, és csak azért kell rendbe tartanom, mert hát ha történik valami, és mert nyáron erre szállítják a fát. És aztán emberi jajszót és hegedű hangját hallottam, majd ismét azt a dallamos zokogást, és elindultam az úton a hang irányába, és észre sem vettem, hogy a lovacska, melyet már kifogtam a kocsiból, s az istrángot a hámra vetettem, szóval, hogy a paci, meg a kecske, meg a kutya jönnek utána. És ekkor egy három fős csoporthoz értem. Cigányok voltak, azok, akiket föl kellett váltanom. És amit láttam, az varázslatos volt, mint mikor a hihetetlen valósággá válik. Öreg cigányasszony guggolt a tűznél, mint általában a nomádok, és bottal kavargatott valamit a fülénél két kőre támasztott lábasban. Egyik kezével kavart, a másikkal a térdére könyökölt, homlokát a tenyerébe temette, keze fejét a fekete hajából font tincs verdeste. Az öreg cigány pedig szétterpesztett lábbal ült az úton, és hatalmas kalapácsütésekkel püfölte a földbe az elegyengetett kavicsot, s fölé hajolva, csípőben szűk, trapézszárú nadrágban egy fiatalember szenvedélyes, panaszos dalt hegedült. Egy cigány nótát játszott, ami aligha nem kifejezte, sőt fokozta a társa lelki állapotát, mert az öreg elnyújtott, panaszos sírással jajgatott és nyűszített, és a zene hatására két kézzel tépte a haját, és a kitépett csimbókokat a tűzre dobta, aztán megint a kavicsot püfölte, miközben a fia vagy unokaöccse hegedült, és az öreg asszony valami ételt főzött. És én ott láttam magam előtt, mi vár rám, hogy egyedül leszek itt. Senki sem fog főzni nekem, de hegedülni sem. Csak a lovacska, a kecske meg a kutya lesz velem, és a macska, mely tisztes távolból mindenhová követhet bennünket. És aztán köhintettem, az öregasszony megfordult, és úgy nézett rám, mintha napba nézne. És az öreg abba hagyta a munkát, és a fiatal cigány letette a hegedűjét, és meghajolt előttem. És én megmondtam, hogy dolgozni jöttem ide. De az öreg ember meg az öregasszony fölállt, és hajlongott előttem. A kezüket nyújtogatták, és azt mondták, igen, ők már mindent előkészítettek. És csak most vettem észre, hogy a bozótosban ott áll a kordé, a könnyű cigánykocsi nagy hátsó kerékkel, és azt mondták, hogy ebben a hónapban én vagyok az első ember, akit látnak. Kérdeztem komolyan, de nem hittem nekik.
és a fiatalember leemelte a kordéról a hegedűtokot, kinyitotta, és mint gyermeket a bölcsőbe. Olyan óvatosan helyezte bele a hangszert, és még nagyobb elővigyázatossággal takarta be a bársonyterítővel, melyet hímzett iniciálékkal gazdagított Kotta, és valami nóta hímzett szöveget díszített. Ránézett a hegedűre, megsimogatta a takarót, és bezárta a tokot, majd fölugrott a kordéra, fogta a gyeplőt, az öreg útkaparó is fölült, maguk mellé vették az öregasszonyt, és elindultak a kátyús és tódozott-fódozott úton. Megálltak az épület előtt, ahonnan kihozták a takarókat meg a dunyhát, néhány edényt és az üstöt, és én marasztaltam őket, hogy legalább az éjszakát töltsék még itt, de siettek. Már alig bírták kivárni, mondták, hogy megint embert lássanak, hogy emberek között lehessenek. És mondom, milyen volt itt télen? Ajajajajajaj, jajgatott az öreg cigány. Rossz. Megettük a kecskét, aztán a kutyát, meg a macskát is, és kezét felemelve három ujjával esküdött, hogy három hónapig nem járt erre egy árva lélek sem. És betemetett minket, uram, a hó! Az öregasszony sírva fakadt, és ismételte. És betemetett minket a hó! És zokogni kezdtek, és a fiatal cigány elővette a hegedűjét, és egy búsnótába fogott. Az öreg cigány megrántott egyet a gyeplőn, és a lovacskájuk nekifeszült az istránnak, és a fiatal cigány terpezben állva lendületes mozdulatokkal és szomorú arccal játszotta a cigány románcot. És a cigány öreganyó meg a cigány öregapó halkan sírdogált, jajgatott. Arcuk tele volt szenvedéssel és ránccal. Integettek nekem, s kézmozdulataikkal adták értésemre, hogy sajnálnak engem, sőt, halálra ítélnek, két kézzel löktek el, nem is maguktól, de az élettől, mintha integető kezükkel elkaparnának, eltemetnének. És a dombtetőn az öreg még egyszer fölegyenesedett, és újra kitépett egy csomót a hajából, és a kordé eltűnt a domb mögött, s csak a hajat eldobó kéz látszott. Az öreg cigány nagy kétségbeesése és felettem való sajnálkozása bizonyítékául. Beléptem az elhagyott fogadó nagyszobájába, hogy körülnézzek, hol is fogok lakni, és bejártam az egész épületet, körüljártam az ólakat, a fáskamrát, a szénapajtát, és észre sem vettem, hogy ahogy mentem, ott lépdelt mögöttem a lovacska, a kecske, a kutya és végül a macska is. Mikor a kúthoz indultam, hogy megmosakodjak, ott jött mögöttem nagy komolyan a lovacska, a kecske, a farkaskutya és a macska. Megfordultam és néztem őket. Ők meg engem néztek, és láttam, hogy félnek, hogy itt ne hagyjam őket. Elmosolyodtam, és sorra megsímogattam a fejüket. A macska is szerette volna, hogy megsímogassam, de a félénkség erősebb volt benne, úgy ugrott el, mintha puskából lőtték volna. Az utat, amit karban tartottam, és kőzúzalékkal foltoztam, a kőzúzalékot is nekem kellett törnöm, az utat, ami az életemhez volt hasonlatos, folyvást belepte a fű és a gyom, előttem csak úgy, mint mögöttem. Csak azon a szakaszon, amin épp dolgoztam, csak azon látszott a kezem nyoma. A felhőszakadások és a kitartó esők gyakran elmosták a talajt, és homokkal meg apró kövekkel borították be az úton elvégzett munkámat, de én nem voltam dühös, nem szitkozódtam és nem átkoztam a sorsomat, hanem türelmesen munkához láttam. És napokig hordtam talicskával meg lapáttal a homokot és hordalékot, de nem azért, hogy utat javítsak, hanem hogy megint végigmenjek rajta a lovacskával meg a kocsival. Egyszer eső után egy egész földnyelv ondott az útra, és egy heti munkámba került, míg újra eljutottam arra a helyre, ahol egy héttel ezelőtt abba hagytam a javítást. De erőmet még jobban összeszedve már kora reggel munkához láttam, és a magam elé tűzött cél, hogy eljussak az út túloldalára, csökkentette fáradtságomat. És amikor egy hét elteltével már a kocsival is végig tudtam menni az úton, büszke voltam, és elnéztem a munkámat, amit mintha el sem végeztem volna, mert az országút olyan volt, mint az előtt. Senki sem hitte volna el nekem, senki sem dicsért volna megérte, senki sem ismerte volna el azt a 60 órás munkát. Csak a kutya, a lovacska, a kecske meg a macska. De ők nem tanúskodhattak mellettem. De én már nem akartam, hogy emberi szemek lássanak, hogy megdicsérjenek. Mindez már távol volt én tőlem.
Így aztán szinte egy hónapig más sem csináltam, csak robotoltam látástól vakulásig, hogy olyan állapotban tartsam az utat, ahogyan átvettem. Egyébként egyre inkább úgy éreztem, hogy ennek az útnak a karbantartása az életem karbantartása, mely visszapillantva olyannak tetszett, mintha valaki mással esett volna meg. Mintha eddigi egész életem egy regény, egy könyv volna, amit valaki más írt. Csak hogy ehhez az életregényhez kizárólag nekem volt kulcsom. Életem egyetlen tanúja én magam voltam, még ha az én utam elejét és végét is újra meg újra benőtte a gaz. De akárcsak a csákánnyal és lapáttal, az emlékezéssel karban tartottam életem múltba vivő járható útját, hogy az elmélkedéssel visszajuthassak oda, ahonnan az emlékeket meríteni akartam. És amikor végeztem az útjavítással, kikalapáltam a kaszát, és füvet kaszáltam a lankákon, szárítottam a szénát, aztán a sarjú szénát, mikor jó idő volt, délutánonként behordtam a szénát a pajtába, és készültem a térre, amiről azt mondták, hogy itt majd 6 hónapig tart. Hetente egyszer befogtam a lovacskát, és vásárolni mentem. A visszaúton lekanyarodtam a karbantartott országútról, a dűlőre, ahol egy lélek sem járt. Olykor visszapillantottam, és láttam a kocsikerekek nyomát, eső után a pacipatkójának nyomát is, hogy aztán magam mögött hagyva 2 kihalt falut visszatérjek a rendes országútra, melynek arcát teherautó nyomok ráncolták, az útpatka porát pedig bicikli és motorkerékpár abroncsok mintái, az erdei munkások és katonák járműveinek nyomai, akik erre jártak munkába vagy szolgálatba, és ezen az úton tértek haza. Amikor megvettem a boltban a konzerveket, a szalámit, meg a nagyvekni kenyeret, betértem a kocsmába, és a kocsmáros meg a vendégek odaültek hozzám, és faggattak, hogy érzem magam a hegyekben, abban a nagy elhagyatottságban. És én el voltam bűvölve, és arról meséltem, amit emberfia még nem látott, de ami itt látható volt. Úgy meséltem, mint aki átutazóban van, mint aki csak 2-3 napra szállt meg itt. Úgy beszéltem, mint egy kiránduló, mint egy természetért lelkesedő ember, mint egy városlakó, aki valahányszor vidékre megy, romantikus ostobaságokat hord össze az erdő szépségeiről. Hogy milyen gyönyörűek a ködbevesző hegycsúcsok, és hogy legszívesebben örökre ide költözne, mert olyan szép itt. Ott a kocsmában zavarosan magyaráztam, hogy a szépségnek azért másik oldala is van. Hogy kapcsolatunk ezzel a szép tájjal, ezzel a szép veknivel azon is múlik, mennyire képes szeretni az ember azt is, ami kellemetlen, sivár. Mennyire képes szeretni ezt a tájat esős óráiban és napjaiban, amikor korán sötétedik, amikor az ember bent ül a kályhánál, és azt hiszi 10 óra elmúlt, pedig még csak 7:30 van. Mennyire képes szeretni azt, hogy egyszerre csak önmagával beszél, hogy megszólítja a lovacskát, a kutyát, a macskát, meg a kecskét, hogy legszívesebben egyedül van és önmagával társalog. Először csak szép halkan, amolyan mozit játszik, hagyja leperegni a múlt képeit, de később, mint ahogy az velem is történt, megszólítja önmagát. Tanácsot ad önmagának, kérdezősködik és kérdéseket tesz fel, kihallgatja önmagát, hogy kiszedje magából a legmélyebb titkot, és mint az ügyész, benyújtja maga ellen a vádiratot és védekezik, és eképpen az önmagával folytatott váltakozó párbeszéddel eljut az élet értelméig, nem ahhoz, ami volt és régen történt, hanem előre nézve, hogy milyen utat tett meg, és milyen az, ami előtte áll. És vajon jut-e még rá idő, hogy az elmélkedéssel olyan nyugalmat nyerjen, ami mentessé teszi a vágytól, hogy elmeneküljön a magány elől, a leglényegibb kérdések elől, amelyek feltevésére kell, hogy ereje és bátorsága legyen az embernek. Így aztán én, az útkaparó, aki minden szombaton estig a kocsmában ültem, minél tovább üldögéltem ott, annál jobban kiadtam magam az embereknek. Annál többet gondoltam a kocsma előtt áldogáló lovacskámra, a szikrázó magányra új otthonomban. Láttam, hogyan árnyékolják be nekem az emberek azt, amit látni és tudni akartam. Hogy csak szórakoznak, ahogyan egykor én is szórakoztam. Hogy mindegyikük húzza, halasztja a kérdést, amit egyszer fel kell tennie, ha lesz olyan szerencsés, hogy halála előtt jut még rá ideje. Voltak épp abban a kocsmában jöttem rá, hogy az élet lényege a halálról való kérdezősködés.
hogy miként viselkedem majd, ha ütött az órám. Hogy valójában a halál, de nem is, inkább az önmagamtól való kérdezősködés nem más, mint a végtelenség és örökké valóság látószögéből folytatott beszéd. Mert az amúgy is idő előtti eltávozással véget érő utunk értelmetlensége felett érzett gyönyör, az önnön pusztulásunknak élménye és élvezete keserűséggel, tehát szépséggel tölti el az embert. Így aztán már mindenki csak nevetett rajtam a kocsmában. Megkérdeztem hát minden vendégtől, mit szeretne, hová temessék. És először mindenki megrémült, de aztán nevetni kezdtek, úgy nevettek, hogy a könnyük is kicsordult, és visszakérdeztek, hogy én hová temettetném magam, ha lesz olyan szerencsém, hogy időben megtalálnak. Mert az utolsó előtti útkaparót csak tavasszal találták meg, de addigra már úgy eltakarították a cickányok, egerek meg rókák, hogy csak egy kis kötek csontot temettek el, mintha a friss párga vagy levesbe való marhacsont volna. És én élvezettel beszéltem a saját síromról. Ha itt halnék meg, és ha csak egyetlen le nem rágott csontot vagy a koponyámat temetnék is el belőlem, temessenek a dombon lévő temetőbe, a domb gerincén. Mert az a kívánságom, hogy azon a választó vonalon a koporsó meg idő után essen szét, hogy az, ami még megmaradt belőlem, folyjon szét az esővel két égtáj felé. Hogy egyik felemet vigye a víz a csehországi patakokba, a másikat pedig a patakok hullámain és a szöges dróton a határon át a Dunába. Hogy tehát világpolgár akarok lenni halálom után is, aképpen, hogy a Moldvából az Elvába, onnan meg az északi tengerbe jutok, a másik felem pedig a Duna vizével a fekete tengerbe majd, mindkét tenger segítségével az Atlanti óceánba kerül. És a kocsma vendégei elcsendesedtek, csak néztek rám. És én ilyenkor mindig fölálltam, ezeknek a kérdéseknek örült már előre az egész falu. Amikor megérkeztem, végül mindig ezt a kérdést szegezték nekem, és szinte mindig ugyanúgy válaszoltam, valahányszor arról faggattak, hogy mi lenne, ha Prágában halna meg, és ha Brnóban, és ha Perzsimovban, és ha felfalnának a farkasok. És én mindig pontosan úgy agyaltam ki, hogy mi lenne, ahogyan arra a francia tanár okított. Hogy az ember lelkileg, testileg elpusztíthatatlan, csak átalakul, átváltozik. Egyszer egy verset elemeztek Marcellával. A költőt úgy hívták, hogy Sandberg. És a vers arról szólt, hogy miből is van az ember. Hogy van benne foszfor. Méghozzá annyi, hogy 10 doboz gyufát lehetne belőle gyártani. És annyi vas, amennyiből egy akkora szög kovácsolható, amekkorára egy ember felakaszthatja magát. És annyi víz, hogy abból 10 liter pacalleves főzhető. És ezt elmondtam a falusiaknak, ők meg féltek. Féltek tőlem is. És vigyorogtak mindazon dolgok felett, ami rájuk vár. Ezért aztán inkább arról meséltettek, mi lesz velük, ha itt halnak meg. Egyszer éjszaka felmentünk abba a dombon fekvő temetőbe, és én megmutattam nekik azokat az üres parcellákat, ahonnan, ha oda temetik őket, felerészt az északi tengerbe, felerészt a fekete tengerbe kerülnek. Csak az a fontos, hogy a koporsót keresztbe helyezzék a sírba, mintha egy háztető gerincére fektetnék. És aztán elindultam a bevásárolt holmival haza. Egész úton töprengtem, egész úton beszélgettem magammal. Újra elmeséltem, miket mondtam és cselekedtem aznap, és feltettem a kérdést, vajon jól mondtam-e mindent? Vajon helyesen cselekedtem-e? És csak azt ismertem el helyesnek, ami szórakoztatott. Nem úgy, mint a gyermeket vagy a részeget, hanem mint ahogyan arra a francia tanár tanított, a szórakozás, mint metafizikai szükséglet. Mert ami szórakoztatja az embert, az az igazi. Maguk idióták, átkozott, gonosz, hülye és bűnös nemzedék, mondta, és szitkozódott, hogy elérje nálunk azt, amit akart, hogy a mi szórakozásunk a költészet legyen, a szép dolgok és történések, hogy a szépnek mindig a transzcendens felé mutató eredménye és hatása van, azaz a végtelen és az örök felé mutat. És azon az én szállásomon, abba a söntésbe, ami egyúttal táncterem is volt, mikor már nem bírtam magammal, és arra vágytam, hogy jöjjön már egy ember, hogy legyen velem valaki, még a tél beállta előtt hatalmas, régi tükröket vettem a faluban, néhányat ingyen is odaadtak, szíves, örömes megszabadultak tőlük, mert azt mondták, hogy ha belenéznek a tükörbe, németek jelennek meg benne, így hát takarókba és újságpapírba bugyoláltam azokat a tükröket, és hazaszállítottam őket.
Egész nap fatipliket vertem a falba, aztán fölcsavaroztam a tükröket azokra a tiplikre, az egész falat tükrökkel borítottam. És ezután már nem voltam egyedül. Mikor hazafelé mentem a munkából, már előre örültem, hogy hamarosan elébe jövök magamnak, meghajolok a tükörben magam előtt, és jó estét kívánok. És amíg aludni nem térek, nem leszek egyedül. Ketten leszünk itt. Mit számít, hogy a mozdulataink egyformák lesznek? Ha önfaggatásomat nagyobb valószerűséggel folytathatom. Amikor elmegyek hazúról, az ott a tükörben, a hasonmásom, az is hátat fordít nekem. Mindegyikünk másfelé tart, és mégis a szobából csak én távozom. Ezt a jelenséget képtelen voltam megmagyarázni, hogy miért nem látom magam, amikor távozom. Hogy miért csak akkor látom ismét az arcomat, mikor visszafordítom a fejem. De a hátamhoz, ahhoz még egy tükör kéne. És így fejlődött ki bennem az érzék, hogy tapintási élményem volt a láthatatlan, ám de létező dolgokról. A hihetetlen valósággá lett. Valahányszor hazafelé tartottam a szombati bevásárlásaimból, zsebemben a béremmel, mindig megálltam a dombtetőn lévő temető alatt. Leereszkedtem a patakhoz, amelybe a hegyoldalról források, csermelyei és még kisebb patakocskák ömlöttek. Itt ezen a vidéken még a sziklákból is víz fakadt, és én minden alkalommal megmosakodtam. Lemostam az arcomat, a víz tiszta volt és hideg, és láttam, miként folydogálnak szakadatlanul abból a temetőből az elföldeltek nedvei a patakba. Már biztosan lejutottak idáig, megszűrve és megpaszírozva a csodálatos föld által, mely a halottból képes szöget csinálni, amire fölköthetném magam, meg tiszta vizet, amiben az arcomat mosom, mint ahogy sok-sok év múltán valahol valaki az én metamorfózisomban mos majd arcot, az én testemből lett foszforral gyújtjufát. És sosem tudtam megállni, mindig beleittam abba a vízbe, a temető alatti patak vizébe. Először belekóstoltam, mint a borszakértő, és mint ahogyan a Bádestúbe és a Bernkasteller Riesling szakértője fölismeri a szőlős kertek mellett százával elhúzó gőzmozdonyok illatát, vagy az apró tüzekét, amelyeket a szőlős gazdák raknak nap mint nap, hogy megmelegítsék ebédjüket, uzsonnájukat, s ez a füst egy korty Rieslingben is érezhető, így kóstolgattam én is a jobb létre szenderülteket, akiket valamikor ott temettek el a dombon lévő temetőben. Valahogy úgy ízlelgettem őket, mint ahogyan a tükröket is, csak azért kaptam, mert megőrizték az egykor beléjük néző németek nyomát, akik már jó pár éve elmentek innen, de illatuk még ott van a tükörben, amelyben minden nap hosszan belenézek, amelyben sétálok, és mint a megboldogultak vizében járkálok, és megmegérintem az alig látható portrékat, melyeket csak az lát, akinél a hihetetlen valósággá vált. Így aztán én is beleütközöm a Dirndlis leányportrékba, a háttérben meghúzódó bútorokba, meg a német családi idillekbe. És azok az én falusi embereim, akik megajándékoztak a tükrökkel, és én viszonzásul tükröt állítottam eléjük, hogy mi várja őket a temetőben, közvetlenül halottak napja előtt lelőtték a farkaskutyámat. Én betanítottam, illetve a kutya maga tanulta meg, hogy pofájába veszi az egyik táskát, mint aki jön velem vásárolni, de láttam, hogy egymaga iramodott el a faluba vivő úton. Így aztán próbaképpen fölírtam neki egy papírra, mire van szükségem, ő meg szaladt, és két óra múlva megjött, és a lábam elé rakta a teleszatyrot. Így aztán ahelyett, hogy a lovacskával jártam volna a faluba, majd minden másnap a kutyát küldtem le vásárolni táskával a foga közt. És egyszer, amikor a falubeliek megint hiába vártak, és látták a kutyámat, ahogy helyettem viszi a bevásárolt holmit, hát lelőtték azt a kutyát, hogy lekényszerítsenek a kocsmába. És én sírtam. Egy hétig sirattam a farkas kutyát, de aztán mégiscsak befogtam a lovacskát, ekkor már leesett az első hó, és elindultam a béremért meg a nagy téli bevásárlásra. És mindent megbocsátottam a falubélieknek, mert hiányoztam nekik. Már nem ugrattak engem, és ha mégis, hát másképp, magasabb szinten. Nem tudtak meglenni nélkülem a kocsmában. Nem volt minek előre örülniük, mesélték nekem.
Azt sem kívánták, hogy meghalljak, csak azt akarták, hogy hetente egyszer lejöjjek hozzájuk, mert a templom messze van, és én még a plébános úrnál is szebben beszélek. A farkas kutyám még hazaszaladt. A tüdejét lőtték meg. A bevásárolt holmit is hazahozta, még megsimogattam, még hoztam neki dicséret és jutalomképpen egy kocka cukrot, de az már nem kellett neki. Ölembe hajtotta a fejét, és így haldoklott lassan. Mögöttem a paci hajolt fölénk, szaglázta a kutyát. Oda jött a kecske meg a cica is, amely mindig a kutyával aludt, de hogy megsimogassam, azt sosem hagyta, és ha mégis, hát csak messziről. Azt hiszem, ő szeretett engem a legjobban. Amikor beszéltem hozzá, a hátára feküdt, és tekergett, és vonaglott, és kieresztette a karmocskáit, és úgy nézett rám, mintha az állát vagy a bundáját vakargatnám, de ha kinyújtottam felé a kezem, akkor a félénkség vad ereje kilőtte a kezem ügyéből. És ez a macska odajött, és ahogy megszokta, odasimult a farkas kutya bundájához, aztán oda nyújtottam neki a tenyerem, de ő a kutya kihúnyó szemébe nézett, és én megsimogattam a cicát. Ő meg rám pillantott, és olyan iszonyú volt számára, hogy én simogatom, hogy a barátja halála elnyomta benne a rettegést, hogy inkább lehúnyta a szemét és fejecskéjét a kutya bundájába furta, hogy ne lássa azt, amitől irtózott, de ami után vágyakozott is. Egyszer, késő délután, mikor elgondolkozva vízért mentem a kúthoz, ahogy mentem fölfelé, először csak éreztem, majd láttam is, hogy az erdő szélén, kezével egy fának támaszkodva, ott áll Zdenyek, a hajdani híres pincér, az én volt kollégám a csendességszállóból, aki most meretten engem figyelt. És én, aki az abesszin császárnak szolgáltam fel, tudtam, hogy szándékosan jött ide, hogy megnézzen, és nem, hogy nem akar velem beszélni, hanem szüksége sincs rá. Mindössze csak látni szeretne, hogyan illeszkedtem bele ebbe a magányos életbe, mert nagy úr most Zdenyek a politikában, rengeteg ember veszi körül, de tudtam, hogy legalább olyan egyedül van, mint én. És pumpáltam a vizet, az állatkák nézték, hogyan dolgozom, és én továbbra is éreztem, hogy Zdenyek minden mozdulatomat figyeli, ezért aztán ügyeltem rá, hogy úgy nyomjam a pumpát, mintha senki sem látna, de jól tudtam, hogy Zdenyek tudja, hogy tudom, ott áll az erdő szélén. És aztán lehajoltam, és megfogtam a két csöbör fülét, vártam, hogy Zdenyek megmoccanjon, mert én több száz méterre is hallok minden rezdülést, minden nezt. Így kérdeztem meg Zdenyektől, akar-e mondani valamit. De neki nem volt erre szüksége. Megelégedett azzal, amit látott, hogy még élek, és hogy egyszerre csak hiányoztam neki, mint ahogyan én is gyakran gondoltam ő rá. És felemeltem a két csöbröt, és elindultam lefelé a házhoz. Mögöttem a lovacska, utána a kecske, meg a macska, óvatosan lépdeltem, a víz kikifröccsent a gumicsizmámra, és tudtam, hogy ha majd leteszem a csöbröket a küszöbre, és megfordulok, Zdenyek már nem lesz ott. Hogy elégedetten visszamegy az állami kocsijához, amely az erdő szélén várja, hogy visszamegy a munkájához, amely bizonyára nehezebb, mint az én magányba való menekülésem. A tanár úrra, a francia irodalom tanárára gondoltam, ahogyan azt mondta Marcellának, hogy igaz ember, világpolgár csak az lehet, aki képes névtelenségbe vonulni, aki meg tud szabadulni hamis énjétől. És amikor leraktam a csöbröket és megfordultam, Zdenyek már elment az erdőből. És úgy gondoltam, hogy ennek így kell lennie, mert bár mindketten máshol élünk, csak így módon tudtunk elbeszélgetni egymással. Így tudtuk a csenddel kimondani azt, ami a szívünket nyomja meg, hogy milyennek is látjuk a világot. Aznap havazott. Postabélyegnyi pelyhekben csendesen hullott a hó, de estére hófúvás lett belőle. A mindig egyformán hideg és kristálytiszta forrásvíz tovább csörgedezett a pincében a kőbe faragott vályúba. Az ól a folyosón volt, a konyha mellett. És a lótrágya, amit a falusiak talácsára az istállóban hagytam, meleg volt. És úgy kifűtötte a konyhát, mintha csak központi fűtés volna. Három napon át néztem a kavargó havat, amely úgy zizegett, mint sok kis lepke vagy kérész, mint az egymásra hulló virágok.
Az utamat egyre több hó borította, harmadnap már annyira be volt havazva, hogy egybefolyt a tájjal, és senki sem mondta volna meg, merre is visz az út. Hanem azon a harmadik napon elővettem a régi szánt, találtam csengettyűt is, amit minden órában megráztam, és mosolyogtam, mert a csengettyű csilingelése azt a képet idézte elém, hogy befogom a lovacskámat, odahajtok az utam fölé, és végig siklok az út felett, és a hóréteg, ez a hópárna, ez a dunyha, ez a vastag fehér szőnyeg, ez az egész tájat beborító, felfújt takaró elválaszt minket egymástól. Javítgattam a szánt, és észesen vettem, hogy a hó az ablakomig ér. Később már az ablak közepeig tornyosult. Azokban a pillanatokban, amikor az ablakra néztem, és elfogott a félelem, hogy milyen magasra duzzadt a hóáradat, láttam a házamat. És ez a ház állatostul egy láncon lógott le egyenesen a mennyből. És láttam világtól elvágott kunyhókat, melyek akárcsak azok a tükrök, mégis csordultig tele voltak elfelejtett, eldugott, mindazonáltal egy vékony hártyával odaragasztott képekkel, melyeket csak annyira lehetett megidézni és előhívni, mint azokat a képeket, amikkel a tükröket kibéleltem. Pontosabban, amik bélelték és szegélyezték az idevezető utamat, amit már ellepett az elmúlt idők hava, míg az emlékezés, mint gyakorlott kéz, bármikor kitapinthatta a bőr alatt az ütőeret, és megállapíthatta, merre folyt, merre folyik és merre fog a közeli jövőben folyni az élet. És megrémültem attól a pillanattól, amikor megtalálok halni. Mert akkor mindaz a hihetetlen, ami valóvá vált, elmegy. Hogy az az ember különb, aki jobban fejezi ki magát, mint azt a francia irodalom és esztétika tanára mondta. És hirtelen vágy fogott el, hogy leírjak mindent úgy, ahogyan történt, hogy mindezt más emberek is olvassassák. Hogy azáltal, amit elmondok, magam elé fessem az összes képet, mely sok-sok gyöngyként, rózsafűzérként fűződött életem hosszú fonalára, az életemére, amire hihetetlen módon itt találtam rá. A kunyhó körül derékig hullott hóra vetett, ámuló tekintetemmel. És így minden este, mikor ott ültem a tükör előtt, és hátam megett a macska, a söntéspulton ülve fejecskével a tükörképemet bögdöste, mintha én volnék az, én meg a kezemet nézegettem, és odakint árvízként zúgott a hóvihar. Hát minél tovább néztem a kezem, még föl is emeltem, mintha megadnám magam önmagamnak, és elnéztem a tükörben azt a két kezemet, a mozgó ujjaimat. Láttam magam előtt a telet, a havat. Láttam, hogy le fogom kaparni, el fogom dobálni a havat, és keresni fogom az utat, és minden nap tovább keresem majd a faluba vivő utat, s talán a falusiak is keresni fogják azt, ami hozzám visz. És elhatároztam, hogy nappal majd a faluba vezető utat keresem, este pedig írok, azaz a visszavezető utat kutatom, hogy megpróbálom a betűkkel, az írással is kikérdezni magam. És karácsony napján újra hullott a hó, és befújta az utat, amit sok munkával majd egy hónapig kerestem és tisztítottam. Amolyan hófalat építettem, majd a mellemig ért, olyan mély volt az árok. Már a félútnál tartottam a kocsmáig meg a boltig, ahol halottak napján voltam utoljára. Este úgy csillogott a porhó, mint a flitter a fali naptárokon, és én feldíszítettem a fát, megsütöttem a karácsonyi süteményt. Meggyújtottam a gyertyákat a fán, és az ólból elővezettem a lovacskát meg a kecskét. A macska az ónlemezes pulton a kályha mellett ült. Újra elővettem a frakkomat, öltözni kezdtem, de sehogy sem boldogultam. A manzsetta gombok kiestek eldurvult ujjaim közül. Kezem úgy elmerevedett a munkától, hogy a fehér csokornyakkendőt sem tudtam rendesen megkötni. Elővettem a bőrömből a könnyű, lukacsos cipőmet, amit még akkor vettem, amikor a csendesség szállóban voltam pincér, és kisovickoltam. És amikor magamra kötöttem a díszszallagot, és kitűztem a csillagot, hát az a csillag még a karácsonyfánál is jobban ragyogott, és a lovacska meg a kecske csak néztek rám, és megrémültek. Olyannyira, hogy csitítgatnom kellett őket. Azután vacsorát készítettem. Konzerv pörköltet krumplival.
A kecskének is adtam ünnepi kóstolót, almát aprítottam az innivalójába. Almát kapott a lovacska is, mint minden vasárnap, most is velem ebédelt. Ott állt a hosszú tölgyfa asztalnál, kivette a tárból az almát, és elropogtatta. Ennek a lónak az volt a kényszerképzete, hogy elmegyek, és őt itt hagyom. Akárhová mentem, követett, és a kecske, amely ragaszkodott a lovacskához, elindult a nyomában, mögöttük meg a kecsketejhez szokott macska ment, bármerre mozdult a kecsketőgy, a macska arra iramodott. Így jártunk munkába, és a munkából haza. Mikor ősszel kijártam Sarjút kaszálni, az állatok ott mentek mögöttem, sőt, még vécére menet is a nyomomban voltak, és vigyáztak rám, hogy meg ne szökjek. Még az első héten, amikor megjelent nekem az a lány az Orion csokoládégyárból, én annyira vágyakozni kezdtem utána, annyira szerettem volna látni, vajon most is könyvekkel a hóna alatt jár-e a csokoládégyárba, annyira elfogott a sóvárgás, hogy összecsomagoltam a legszükségesebbet, és még pirkadat előtt elindultam a faluba, és vártam a buszt. De mikor a busz megérkezett, és a lábam már az első lépcsőfokon volt, egyszerre csak látom, hogy azon az én utamon futva közeledik a lovacska, mögötte a kutya, s végül a dülöngélő kecske, és egyenesen hozzám futottak, és úgy néztek rám azok az állatok, úgy kértek csendesen, itt ne hagyjam őket. És amikor körülvettek, megjelent az elvadult macska is, és fölugrott a padra, ahová teljes kannákat szokták tenni. Hagytam, hadd menjen el a busz, és visszatértem az állatokkal. Azóta aztán rajtam tartották a szemüket. Ugyanakkor igyekeztek valamiképp felvidítani. A macska hancúrozott, mint egy kis cica, a kecske megpróbált öklelősdit játszani velem, és tréfából két lábra ágaskodott, és a homlokomba akart döfni. Csak a lovacska nem tudott semmit, de azért minduntalan bársonyos pofájába vette a kezem, és nézett rám, de a szeméből sütött a rémület. Vacsora után, akárcsak másnapokon, a lovacska a kályha mellé telepedett és békésen szuszogott, a kecske pedig melléje heveredett, én meg folytattam a képeim leírását. Elmerültem gondolataimban, és ezek a képek eleinte annyira homályosak voltak, hogy olyat is leírtam, ami felesleges volt. De egyszerre csak belelendültem, és egyik oldalt írtam tele a másik után. Mindig gyorsabban vonult el előttem a kép, mint ahogy le tudtam írni. És az elsuhanó képeknek ez az előnye elvette az álmomat. Azt se hallottam, hogy vihar van-e kint, vagy úgy süt a hold, hogy pattognak tőle az ablaktáblák. Én csak napról napra tisztítottam az utat, és hólapátolás közben az esti utazásomra gondoltam, hogy miről írok majd, ha tollat fogok. Napközben mindent már előre végig gondoltam, úgyhogy este csak azt másoltam le, amire nappal munka közben gondoltam. És az állatok is várták az estét, mert az állat szereti a nyugalmat. Békésen szuszogtak, és én is nagyokat sóhajtottam, és írtam tovább. Ráraktam a tűzre egy hasább fát, és a kályha halkan dorombolt, a viharos szél fügyült a kéményben, és befújt az ajtó alatt. Szent estén, éjfélkor fények bukkantak föl az ablak alatt. Letettem a tollam, és a hihetetlen valósággá vált. Kimentem az épület elé, és a túloldalról, ekés szánon néhány falubéli törtetett hozzám, néhány nyomorult, zátonyra futott életű ember, akik ott szoktak üldögélni a kocsmában, és akiknek annyira hiányoztam, hogy a farkaskutyámat is lelőtték. És most ekés szánnal idáig vergődtek. Behívtam őket a kocsmába, a jelenlegi otthonomba. Amikor rám néztek, jól láttam, mint csodálkoznak. Hát ezt hol szerezted, kitől kaptad, miért öltöztél így ki? Foglaljanak helyet, uraim, mondtam, most maguk a vendégeim, mert valamikor pincér voltam, és a falusiak megijedtek tőlem, mintha már sajnálták is volna, hogy ide jöttek. És ez a szalag, az a kitüntetés? Én meg elmondtam, hogy sok-sok évvel ezelőtt kaptam, mert én vagyok az, aki az Abesszin császárnak szolgált fel. És kinek szolgálsz fel most? Rémüldöztek. Íme, mint látják, a vendégeimnek. És a lovacskára, a kecskére mutattam. De azok már felálltak, mentek volna kifelé, fejükkel bökötték az ajtót, és én kinyitottam nekik, ők pedig libasorban elindultak a folyósón az ól felé.
Csak hogy a frakkom, a csillogó érdemrendem meg a kék szalagom annyira megrémisztette a falubelieket, hogy inkább állva maradtak. Aztán minden jót és kellemes ünnepeket kívántak, és meghívtak, hogy ebédeljek velük karácsony másnapján. És elindultak kifelé. Láttam a tükörben a hátukat, és mikor már az ablakból is eltűntek a távolodó fények, mikor már a csengettyű szó és a hóeke surrogása sem hallatszott, ott álltam egyedül a tükör előtt, magamat néztem, és minél tovább néztem az arcomat, annál jobban megijedtem, mintha valaki idegennél volnék, valaki másnál, aki megbolondult. És magamra leheltem, szinte megcsókoltam magam abban a hideg üvegben, aztán felemeltem a könyökömet, és a frakkom könyökével tisztogattam magamról a homályos foltot, míg újra meg nem jelentem a tükörben, kezemben, mint kocintásra felkínált pohárral az égő lámpással. És mögöttem csendben kinyílt az ajtó, megmerevettem. És bejött a lovacska, s utána a kecske, a macska felugrott a kályha mellett álló ónlemezes pultra, és én örültem, hogy a falusiak átverekedték magukat hozzám, hogy felkerestek engem, hogy megijedtek tőlem, mert én minden bizonnyal különleges ember vagyok. Hiszen valóban Skrivánek főpincér úr tanítványa voltam, aki az angol királynak szolgált föl, engem viszont az a megtiszteltetés ért, hogy az abesszin császár pincére lehettem, s ő mindörökre kitüntetett azzal, hogy ezt az érdemrendet adományozta nekem, és ez a rendjel adott nekem erőt, hogy leírjam olvasóimnak ezt a történetet. Hogy miként vált valóvá a hihetetlen? Nos... Elég lesz. Akkor most már tényleg abba hagyom.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: gyerekkoromban ismertem őt, aztán azért is figyeltem rá, mert azon kevés színészek közé tartozott, aki a szentesi tájnyelv zárt e hangját megőrizte a színpadon. Egyik méltatója azt mondta, hogy senki nem tudja úgy mondani a színpadon, lehetetlenséget kívánsz, mint ahogy Őzele is mondta. Sokszor gondolkoztam rajta, tényleg van lehetetlenség az ő pályájában. Mégpedig az, hogy nagyon mélyről indult. Értem ezt úgy, hogy családi körülményei folytán, anyagi helyzete miatt, képzettsége folytán, mert egy mezőgazdasági szakközépiskolát végzett, amely akkor nem 4 éves, hanem 3 éves volt. Ő gyors talpalónak nevezi később, és egy egészen más pályára ment. Ő azt mondta egyszer nekem, hogy amikor fölkerült Pestre, és már főiskolás volt, meg kellett neki tanulnia, hogy a 6-os villamos hol jár, de ő akkor hallott először arról, hogy volt Szofoklész. Én azt hiszem, hogy ez az egész pályáját meghatározta. A pszichológia Casson betegségnek nevezi azt, hogyha valaki olyan helyzetbe, olyan körülmények közé kerül, jelen esetben nem mélységben, hanem olyan magasságba kerül, amelyre a gyerekkora nem készítette föl.
1: Szentes két párt volt, az első pártól laktak a gazdagok, az alsó pártól laktak a szegények. A szegénység az kubikolásból állt, harmados munkából állt, kukoricatörésből állt, a felső pártiak alkalmazták az alsó pártiakat. A szegénységgel együtt jár valami, büszkeség, tartás, egy végtelen önbizalom, mert mi van, csak a két kezünk, és ebből a két kézből élni kell. A két kézből.
2: Egy rendkívül visszahúzódó és nagyon magába zárkózott ember volt, mint a gyerek is.
3: Például emlékszem, hogy volt egy sufni, ahol ő általában rendszeresen elbújt.
4: Zugli,
3: úgy hívtam. Egy zugli, igen, pontosan. És akkor, mikor én nem voltam, ott kisgyermekként én erről semmit nem tudtam. Utána már, mikor az ő édesanyja fölköltözött Szentesre, a házat nem bírta eltartani, oda is sokat járkáltunk le még együtt. Utána kérdeztem meg, hogy végül is ugye az emlékeim alapján mondja el, hogy hol volt. Hol volt az a zugli, ami
4: kölek,
3: az ő,
4: volt,
3: ami az ő hátul, emlékszel arra a hátsó falra, amit mindig meszelni kellett?
4: A klotyó mögött.
3: Budi mögött.
4: Igen.
3: Na, ott volt egy ilyen. És utána...
4: Hogy hívták? Ott a kis patak partján.
3: Igen.
4: Patak meg a ház között.
3: Igen. De addig, hogy ő neki mit jelentett ez a környezet, vagy ő hogy élt lent, vagy őnek, az arról érdekes, hogy soha nem volt szó. Mi ott nagyon boldog hónapokat töltöttünk. Az csak
4: de
3: utána.
4: Neki szerintem az volt egész Szentesből talán a legfontosabb, mivel kizárták a közösségből, mert Dadovot esetleg megverték. Ő, mint később, de ezt én is csak később tudtam meg, hogy odavonult mindig olvasni újságot, mindent elolvasott, ami betű volt.
5: Az egyik tanárnője ébresztette rá, de inkább használnám azt a kifejezést, hogy tudatosította benne, hogy ő benne van egy nagy adag talentum, ami a színészetben nyilvánulhat meg. Őze erre a szerepre attól kezdve nagyon tudatosan készül. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy olykor beszédhibás volt, bizonyos idegi problémái következtében, ez egy pszichológiai, pszichiátriai kérdés, nem tudom jobban elmondani. Ezzel együtt olyan óriási akarat ereje volt, hogy szinte demosztenészi módon kavicsot téve a nyelvéhöz le tudta szoptatni magát.
2: Ő egyszer elkezdett nekem mesélni arról, hogy ő valahogy nagyon-nagyon vonzódna a színház iránt. De életében nem volt még színházban. És akkor egyszer megszerveztük az egész osztály részére egy kirándulás Szegedre, és elvittem a színházba őket. Tangazdaságnak a teherautójával, ponyvás kocsival vonultunk be Szegedre, és

0: és határtalan élménybe volt részük. És akkor mondta Lajos, hogy ez olyan indítatás volt neki, hogy ő úgy érzi, hogy szeretne színész lenni, de vajon van-e neki elég tehetsége, hogy ezt megvalósítsa?
1: Szóval az én emlékezetemben az Őze Lajos az egy fekete kalapos, megviselt arcú klaun, aki egy kicsit tompa szögbe jár mindig, egy kicsit összehúzott szemmel, behúzott vállal, ül egy fotelban és a társalgóban is nézi a bejövőket és a kimenőket. És azon a szempáron mindig ott volt a vélemény.

0: Nincs valami...
1: Nincs. Mikor szabadultál?
0: Napokban múlt 2 hete.
1: És most hol vagy?
0: Föld alattina, Keszonban. Mert nehezebb munka nincsen, bevágtak a földbe terénkig. Tudod róla, mit tudsz?
1: Pistáról, Lacikám. Csak annyit, hogy 7 éve múlt, hogy befordult itt a sarkon, Amerikába. Azóta nagy semmi, kérlek.
0: Hát fájhat neki, hogy nem mentetek vele.
1: Miért nem hívott jobban?
0: Miért kell titeket annyit hívni?
1: Kiket, minket? Ha te most rajtam akarod leverni, hogy téged ott hagyott a médikéd, akkor menj máshova ezzel. Engem ne vegyél egy kalap alá.
0: Neki is igaza van. Fiatal. Nem volt gyerekünk. Csak velem szúrt ki. Mindenkinek igaza van. Még a szar is le van szarva.
1: Laksz te valahol?
0: Nem én, de miért is. Amíg bent voltam, őt is kirúgták a lakásból. Most valami nagy kutya lakik benne, hát neki is igaza van. Neked is, Évikém, mindenkinek igaza van.
1: Én nem azt mondtam.
0: Látom, rendben vagytok.
2: Úgy érzem, lassan egyedül maradok most. Nem, minthogyha újabb generációkkal nem lenne nekem nagyon jó, de egyszer csak a múltam elfogy, és úgy feltűnik, hogy milyen gyorsan. Úgyhogy azon kapom magam, hogy én is félek, hogy egyszer csak eltűnök. Szóval én félek a haláltól, mindig is féltem. Lajosról mit is tudnék mondani? Nem tudom, mi marad meg egy színészből.

0: Emlékszem egy vizsgálőadásra. Nem tudom, hogy mi volt a darab. Nem tudom, hogy mit játszott. De soha nem fogom elfelejteni, hogy állt egy zongora előtt, egy fehér ruhába, egy szálvirággal. És vannak ilyen képek. Ül a Szeged Szeggel Shakespeare előadásba, ül egy sarokba. Pilinszky mondta a Sheryl Sutton-ról, hogy krátert tud ülni. Na, olyan volt a Lajos.
1: A színjátékos az az, attól nagyon sokat szenvednek a kollégák. Az sose tud egyforma lenni. És az ő igazi baja az volt, hogy valamit megcsinálni kétszer-háromszor egyformán. És ez szakmailag, ez összeférhetetlen egy színházi színésznél. Megint csak azon, hogy mi volt előbb, hogy ezért kellett inni, hogy ezt a rendszerességet tudja hozni. Az igények nem voltak túl nagyok. Tehát az ő belső igénye sokkal nagyobb volt, mint amit meg lehetett tőle kívánni. Mint amit a helyzete, a szerződése megkívánt. És ez nagyon sokáig és hosszú ideig volt.

0: így, és amikor kevés volt már a partner, aki el tudta, el akarta, elviselte őt, vagy kevés volt a partner, akire fölnézett, akkor túl sokat kellett adni. És a színész mindig ad, és abba bele lehet rokkanni.
1: Ő nem belebújt egy más ember bőrébe, hanem kibújt a sajátjából. Ez látszólag ez egy lyukas mondat, amit mondok, de hogyha az ember jobban belegondol, akkor rájön arra, hogy ez egy rendkívüli adottság. És ráadásul ezzel a nagyon szomorú, nagyon bánatos, tényleg azt kell mondani, hogy clown arccal, olyan derültségeket és olyan drámákat tudott teremteni, ami nagyon kevés ember képes rá.
2: 10 évig öltöztem vele egy színházban, egymás mellett ültünk. Nem volt ő bőbeszédű ember. Keveset beszélt, de akkor velősen. Meggondolta mindig, hogy mit mond. Amellett, hogy szenvedélyes ember volt. De a szenvedélyét azt mindig a produkciókon spórolta. Az életben nem láttam soha kiborulni. Azt lehetett rajta látni, hogy örökös feszültségben él. De valami elképesztő fegyelemmel. 10 év alatt igazából azt a bizonyos disztingvált 3 métert, amit ő láthatatlanul is leírt maga köré, abban nagyon-nagyon ritkán lehetett belépni. Kiválóan tudtunk egymás mellett hallgatni.
3: Ugyanakkor, amikor az ember a színpadon állandóan érezte, hogy otthon van Őze, hogy mindahhoz, amit a rendezőktől kapott, hozzá tud adni olyan ötleteket, és meg is tudja valósítani, ami kifejezetten és kizárólag az ő sajátja. Nos, ez az ember a magánéletében az az érzésem eléggé bizonytalan volt. Nem találta a helyét. Nem volt kapaszkodója, magányos volt.
4: Nem voltunk ezt. Ebédre mindig hoztak ilyen csokoládépont, amit azt mindig oda hordták elénk, mert mi imádtuk, és megettük az egész üdülőjét, ez a nemzetnek az üdülőjében volt. Sok ilyen piramis ki volt rakva csoki pudingból. Mérhetetlen büszke volt arra, hogy ő nem tud felállni az asztaltól, hogy neveljen előtt csoki pudingos tányért, mert annyi akkora mennyiség volt.
5: Meg egyetlen siófokon.
4: Siófokon nagyon sok képünk.
5: Mert az egyetlen rendszer az 3 évig ment. Az egyetlen ilyen rendszerbe foglalt kapcsolat az volt, hogy levitt minket Siófokra egy-két hétre. Nyáron.
4: Ez egy meghatározott, elég éles kontúrú blokkok nála is, meg nálam is. És de itt is voltak olyan mozzanat, ami magára utal, ahogy mentünk például egyszer, taxival mentünk Siófokra, miért ne. És ott a Sió csatornán középen van ez az üdülő, úgyhogy gyalog lehet csak bemenni a hajógyáron keresztül, és addig egy hordát fölbérelt, az vitte a bőröndöket, és akkor jöttünk, akkor fizetni akart, kivette a zsebéből, így elkezdett benne kotorászni, azt így megmondta, hogy hát, így az egészet oda hordán.
3: Valami hallatlan ösztön és magával hozott tapasztalat alapján 2 mondat után tudott közvetlen kapcsolatot teremteni bárkivel, aki oda ment hozzá. Olyan természetes módon tudott az élet legkülönbözőbb szféráiról beszélgetni, amilyen készség keveseknek adatott meg. Őzében volt valami utolérhetetlen férfias báj.
6: No, mit kapok ezért? Nem tudod elképzelni, hogy milyen nehéz volt belenyomni a labba. Tudod, hogy évek óta fenem ráda. Egy verset is írtam hozzá. Szeretem Balaton lellét, de még jobban a Lüszi mellét. Tudod, hogy neked van a legszebb ellen a béketáborban.
7: Ernő, szeretnék kérni valamit.
6: Csillagom, nyugodtan kér tőlem. Bármit, ha én is kérhetek majd tőled valamit.
7: Intézel, hogy ezt hatálytalanítsák. Te befolyásos ember vagy, Kossuth Díjas.

0: nagy harapással ért. Ő maga nem volt óvatos. Nagyon tudott enni. Szerette az intenzív ételeket. Mindent nagyon csinált. Egy olyan ember, aki gyerek és felnőttként adja magának a parancsokat, abban az irányban is, hogy nehogy nagyon felnőtté váljon, hogy tudjon úgymond játékos lenni, és tudjon játszani. Úgy tudta magát valóban oda törni a lelkét egy-egy dologhoz, hogy már-már mindenki csodálatát. Mert ugye sikeres lett, és az a sikerrel együtt járnak az irigységek. Sose vette észre. Annyira gyermek volt, hogy a rámondott ilyen-olyan jelzőket kikérem magamnak. Néha olyan dolgai voltak, hogy nehezen viselték az abszolút steril józan kollégák. Ami az aggasztó helyzetet jelenti, ez már a betegség bevonult az életébe, és onnantól kezdve bizony, ahhoz, hogy a létét, az életét, a pályáját, a játszásait, a fellépéseit megtartsa, úgy érezte, hogy neki azt muszáj kompenzálni. Mert akkor már fájt. Fájt fiziológiailag az élet, és gondolom, a félelem is erősen korbácsolta őt ahhoz, hogy nem lehet józanul nekem csinálni valamit, mert fáj.
1: Én úgy mondom, amikor Lajosnak fájt valami, és tudjuk, hogy mi fájt, hogy mi nyomta. Nem csak a lába, ami úgy nézett ki, mint egy ezer helyen felszaladt nejlonharisnya. Nem csak ez a szörnyű nyomás, amit az anyán lehetett, az már a műtét előtt és a műtéte után. Akkor volt, amikor semmiféle medicina nem segített rajta, és akkor Lajos bizony fölé hajult a pohárnak, benyomta egy-kettő-három cseresznyepálinkát, és akkor mindig megrettent az egész színház, mert amikor Lajos tompaszögbe jött be, kicsit megdőlve derékbe, a kalap behúzva, akkor az összes igazgató összeszaladt. És akkor álltak két oldalt a portálba, és soha nem felejtem el, hogy egyszer így jött meg, téli reggel előadására. Volt egy gyönyörű monológia, amiből ő a próbák folyamán egy valóságos magánszámot csinált, bármelyik, a világ bármelyik cirkuszi porondján elment volna. Most ezzel nem azt mondom, hogy egy előadásban nem fér bele, nagyon is belefér. Na most két oldalt állt az összes igazgató, és várományos igazgató, darab rendezője, pályatársak, akik azt mondja, na most végignézzük, hogy ez hogy szalad le bele a függöny. Lajos bejött mezitláb, addig cipőbe jött be mindig. Így lógott a nyakába a két hatalmas csuka. Úgy mondta a nézőtérnek a dolgokat, a nézőtér halálosan jól szórakozott, mellesleg szólva annak is szólt a jelenet, tehát arról szólt a jelenet, hogy itt a nézőknek nagyon jól kell szórakozni. Adott ponton letette a cipőt, és aztán ott is felejtette. Már mindenki ott nézték egymást, a rettenetes igazgatók. Mert Lajos megkerülte a cipőket, és egy olyan másfél méterről, helyből a két csukába beleugrott. De csong nélkül, ahogy a kosárlabdában mondják. És aztán így kinézett a dirikre, ez volt, ezután már csak egy mondata volt, az elment, kiment, nyílt színitaps. Szóval ő így jött be, úgynevezett illuminált állapotban a színpadon. Hogy egy ilyen ajándékot tudott adni mindenkinek azon az estén.
0: Ő soha egyetlen mondattal nem jelezte be, hogy ő jár kezelésre, besugárzásokra. Kihullott a foga, hát... Apám sokat ívott, nyilván azért mondta, hogy rosszak az ilyenfajta fiziológiai dolgai. De nem törődött vele, belejátszott a szerepbe, nem volt foga, stb. Imádta például a Gorbacsóba, hogy ő neki rossz a foga. Bos figurát alakított. Ott már csak nézni lehetett, mert egyszerűen zseniális volt.
1: Emlékszem, a Latinai Zoli halála után mindenki jelentkezett, mint nagy barát. Megalakultak a Latinovics baráti társaságok, és a Lajost is megkérdezték egyszer, hogy hát ilyen nagy egyéniség, akik gyakorlatilag egykorban éltek, és egyszer érték meg a sikereiket, és soha nem keresztezték egymást, nem bántották egymást. Nem próbáltak közöttük kialakítani konfrontációkat. És Lajos elmondta, hogy ő soha nem volt neki barátja, mármint a Zolinak. Viszont egyszer az Őskaránt olyan jól mondta valahol ő, mint őze, valami kultúrázban, mint ahol a Zoli is ott volt, talán valami közös fellépés lehetett, nem tudom, hogy ez a két nagyság, mikor befejezte az Őze a verset, ment ki, a Zoli a zsebébe nyúlt és adott neki egy forintot. Soha senkinek nem adott, mert a Zolinak meggyőződése volt, hogy ő az, aki verset tud mondani, és ebben volt is valami.
2: Hú, Babilon ideje óta az Őskaján harcol velem, ott járhatott egy széda ősöm, s nekem azóta cimborám, apám, császárom, Istenem! Korhely apol, gúnyos arcú, palástja csusszan lova vár, de áll a bálé, zúg a torna, s bújdosik, egyre bújdosik véres asztalon a pohár. Nagyságos úr, kegyes pajtásom, bocsáss már, nehéz a fejem. Sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, az éj, a vágy. Apám, sok volt a szerelem. Nyögve kínálom törött lantam, törött szívem, de ő hozzá. Robogva jár kell, fut az élet, énekes, véres és boros, szent kocsma ablakunk alatt. Uram, kelj mással viadarra, nekem az öröm nem öröm, fejfájás a mámor, s a hírnév. Szulalmakban elkopott a büszke oroszlán kerem. Uram, az én rögöm magyar rög, meddő, kisajtól, mit akar a te nagy mámor biztatásod? Mit él a for és féráldomás? Mit él az ember, a magyar uram, én szegény kószaszolga, elhasznált nagy bolond vagyok, méltiak most már rogyásig, pénzem nincs, hitem elinalt. Elfogyott.
1: És a Lajos megkapta ezt a forintot, és azt mondja, hogy nem voltam én barátja, de ez a forint a mai napig itt van a nyakamba. Tehát ők becsülték egymást.
3: Úgy tudom, igazában soha nem kerültek közelebbi barátságba. Ami összefűzte, és egy kicsit azt hiszem, hogy szét is választotta természetesen őket, az a két különböző módon megnyilvánuló, nem tudok jobb szót, zsenialitás. Nem érdem, erre születni kell, ők ketten erre születtek.
1: Az ötödik pecsétre gondolunk mi mindjárt. Hát az elképesztő volt. Azért is, mert hát, hogyha körülnézel, már csak szinte a Horváth Sacaira. Szóval Márkus Laci meghalt, Zoli meghalt, Őze meghalt, Liba meghalt, és ott van az a sor, emlékszel, aki a kihallgató pincéből, a kadáverrel szemben, és abból már csak egy ember él. Ja, és itt van ez a mozdulat, ez nem véletlen, mert a Lajos ugye így távozott, miután ő egyedül, akinek azt a sok gyereket kéne nevelni, enni, adni. Ő elvállalta az arcú csapást, és soha többé nem tudta letenni a kezeit.
0: Neki minden megnyilatkozása olyan mértékben volt domború, hogy az ember mellette érezte, hogy erre majd emlékezni fognak. Szóval nem lehet a hétköznapi ember egyszerűségével mérni, hanem minden megnyilatkozása mögött ott van, hogy minősíthető, és rendszerint úgy, hogy milyen szögből. Van, aki a sterilebb oldalról azt mondja, hogy ez rettenetes, van, aki azt mondja, hogy Istenem, ettől én ezt láttam, mondjuk a Korbacsot, vagy emezt, vagy amazt, akkor azt mondja, hogy ennek ezt meg lehet bocsájtani egészen odáig, hogy ő kicsit ide-oda ringve-lengve ment haza hajnalba, és ki volt téve a tej, a közért előtt, akkor fölemelte, megitta, visszatette, oda tette a pénzt és tovább ment. Szóval ezt ugye nem mindig csinálja meg az ember, de ő benne volt a teljes szabad élet akarása. Szóval az, hogy ő úgy szeretne élni, hogy éppen a kedélye viszi. Na most a kedély ennek volt olyan töltete benne, amiből az egész színészeti táplálkozott.
4: Olyan szédületes irónia és olyan humor azért szükülettől az alkalom keresztül a feladaton át, a te hülyeségedig. Olyan humor, ami nincsen, ami legalább 20 éve nincsen. Az olyan mélységes humor, egy megvadult, kidüllett szemű ember, vérfagyasztó módon tudva, hogy lekaparod a rögéstől a falat. És ez old, és ez visz, és ez nincsen. Ez nincsen, tehát a humora meg a tartása.
5: Egyszer majd kérni fogunk magától valamit.
6: Tessék már kérni.
5: Mindent a maga idejében.
6: Nem bírom a feszültséget.
7: Gogolá köftársnő, egy pillanatra.
5: Ez egy új szoknya magán, igaz?
8: Új virágelftárs.
5: Hurta. Adjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának. Nincs erre nekünk szükségünk. Igaz, Pelikán elvtárs?
8: Értettem, virágelvtárs.
5: Nehéz. Nagyon nehéz. A kulturális forradalom egy nagyon fontos posztján kell őrtálnia. Politikailag, eszmeileg kell átgyúrni a kérdést.
6: Éppen nekem.
5: Ahol nem vagyunk mi, ott az ellenség. Mától fogva maga az Angol Park igazgatója.
6: Angol Park? Miért Angol Park?
5: Ez a neve, nem mindegy.
6: De miért angol? Még nem Vidám Park, vagy Vicc Park.
5: Ez az. A torkánál ragadta meg a kérdést, Pelikán elvtárs. Angol Park. Hogy az angol imperialista világbirodalom röhögjön a markába? Egy frászt? Vidám Park. Ez kell a dolgozó.
9: Te nem tudom, te arra mennyire emlékszel, amikor egyszer születésnapra hazajött. De egyik ilyen születésnapja, ami például, hogy hozott nekünk egy két indián fejdíszt. Az egyik egy ilyen fekete, izzasztó, a másik törzs. Egyszerre fölvette, kiment a kertbe a... nem, azt hiszem az utcán már ebben jött végig. Szóval nem teljesen, csak nyilván fölvette. Bement a kertbe, és pont kim volt a Kormos nevezetű, akkor...
10: Akkori kutyánk, mert mindig akkori volt kutyánk.
9: És egyszerűen hát nem tudta ki ez, és neki esett. Megérül. És akkor iszonyatosan élvezte, és elkezdte hergelni. Egy ilyen indián fejdíszben.

0: élete utolsó idejében, akkor nagyon közel kerültünk egymáshoz. Mikor az el nem készült utolsó filmünkkel készültünk, én kifejezetten őhá találtam ki ezt a figurát, illetve választottam ezt a filmet, és akkor kórházban volt. Megéheztem, hogy elkezdjük ezt a filmet, de ezt sose fogunk befejezni már.
1: Cselekhetetlen, hogy ez a járni nem tudja. Enni, beszélni szinte alig tudó ember felemeg a hordágyról. Két lépcsőt kellett fölmennie, amíg a szöveghez került a dolog, és míg odavitték, támogatva, addig nem volt ember. Csapó után egyszer csak megjelent az a Wecker úr, ameddig a szerepe ott tartotta.
0: Ebben a filmben volt egy jelenet, ahol neki tangóznia kell bánsági Judikóban. De a lábai már annyira meg voltak dagadva, ilyen ödémásak voltak, hogy egyszerűen nem bírt cipőt húzni. Papucs volt. És így ment le ez a jelenet, hallatlan nehézségek közepette. Mi ott videón visszanéztük mindig az aznapi munkát, és este behívott a szobájába Lajos, és azt mondta, na, hogy sikerült a jelenet? És nem tudtam, mit mondjam, mert a jelenet valami szívszorítóan borzalmas haláltáncán sikerült. És azt mondtam neki, hogy hát Lajos, őszinte leszek hozzád, ennél már te csináltál jobbat is. Akkor először dühös lett, elkezdte szívni a zenét, elkezdte szívni a partnernőjét, elkezdett szívni engem, aztán azt mondta, te, ismételjük meg holnap a jelenetet. Én leveszem azt a rohadt papucsot, egy papucsba nem lehet tangózni. És cipőt veszek. És másnap tényleg iszonyatos küzdelemmel fölvette a cipőjét erre a feldagadt lábra, és vett egy mély lélegzetet, és fantasztikus módon megismételte a jelenetet, utána ölbe vittük el, mert nem bírt lábbe állni, úgy szemben.

0: Emlékszem, a kórházban meglátogattam, és ültünk egymás mellett, az már halála előtt egy pár héttel volt. És hogy csöndbe üldögéltünk, engem, ugye az ember ilyenkor nem beszél a halálról, ő nem adja tudtomra, hogy ő mit tud. Én próbálok úgy viselkedni vele szemben, mint aki gyógyultan távozik. Az ember nem tud. Szóval rájön, hogy nincs többé találkozás. Akkor egyszer csak vágya van arra, hogy nem is tudom. Talán, hogy vajon, bár ezt nem kellett mondani, de hogy eleget mondtam-e neki, hiszen mindannyian árvák vagyunk, hogy én mire tartom őt. Lehet, hogy igazán talán nem. Vagy például most nagyon sajnálom, hogy ő már nem láthatja a fiát játszani. Biztos nagy öröme lett volna.
1: Az ő beszédre kapcsolódik rá. Szabadságából adódik, ami abban nyilván meg, hogy dalog.
2: Időnként.
1: Időnként, bocsánat. Nekem meg a ilyen ösztönös gesztus, amiből a cigarettát tartom például. Én nem bírok egy helyben megülni például. Nagyján mindig azért piszkált, mert így járt a lábam állandóan ugrált, a kezemmel mindig csináltam valamit. Szóval én inkább külsőségekben hasonlítok rá, ő meg... Hát azért van bennem is, ami belsőleg is úgy érzem, hogy azonos vagyok vele, de ő mélyebben azonos vele belsőleg, azt hiszem.
3: Az őze. Nagyon kevés ember kapja meg ezt a jelzőt. A saját nevét az élete dicséreteként. Az őze az ma is fogalom.
4: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tibor-sztól Biberáki, ebben a darabban csak egy van még hátra. Nem tudom, hogy mikor leszek Melindácska.
5: És most, amikor úgy tűnik, hogy megértettük egymást, a születő gyerek, meg a temetendő valami, akkor köszönöm, hogy figyeltek erre a valamire. Mert már hallom, hogy vár és röhögve röhög a rög, hogy betakarjon.

0: A konyorgósti szapartyám, ott születtem. Hova vágyik vissza az én szívem, lelkem? Most van a nap lemenőbb. Kimegyek a temetőbe. Szentesen születtem egy nagyvárosban, és vidéken ért a pusztulás Budapesten. Ne tessenek kacagni. Itt ért a vég egy csomó dolog után, amit elvégeztem, nem végeztem, nem tudom. Önök azt mondják, hogy elvégeztem. Milyen volt Szentesen az élet? Viharsarki élet folyt, olyan, mint Szabolcsban. Vagy Szabolcsban olyan volt, mint Szentesen. Csongorádon, Mindszenten, Szegváron, Árpádhalmán, Szarvason, Orosházán, Kunszentmártonban, ahogy akar. Igaz az, hogy a szegénység király volt ezen a vidéken. Nem tudom. Van egy világ, hol nincsen fájdalom. A két kezünkből éltünk édesanyámmal. Apám katona volt, nem tudtuk, hogy hol. A keleti fronton. Csak aztán nem jöttek a tábori lapok, és élni kellett. Édesanyám font, rokkán, éjszakákon át. Nekem meg kell tanulni font. Anyámnak segítsek, vettünk még egy rokkát, ketten fontunk, és ebből éltünk. Ezért kaptunk élelmet. Kötöttünk fontunk éjszakákon át, és mi nagyon keveset beszéltünk, dolgoztunk. Pergeti a kerék az orsót, és ennek van egy monoton hangja. Egy ilyen zsongító. És akkor, mintha a rokkó azt mondta volna, hogy ők játszanak, zabálnak szüntelen. Mintha bennek mindenik tagocska egy-egy gyomorral volna állva. És nekünk kéményeinkről elpusztulnak a gólyák, mivel magunk emésztjük meg a hulladékot is. Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tiborztól Biberákig. Mindent eljátszottam már, Tiborztól Biberákig. Ebben a darabban csak egy van még hátra. Nem tudom, hogy mikor leszek Melindácska.
1: Amit hallottak, nem stúdiófelvétel, és nem is Csehov, bár ő is írhatta volna. No, nem e pár mondat irodalmi értékelésére gondolok, csupán a hangulatára. Én tudom, erősen teátrális, annak ellenére, hogy erre esküdni mernék, nem póz szülte. Ennek a szertelen embernek, ennek a szabálytalan színésznek sokan nem hittek, amikor látványosan dühöngött. Talán volt is benne némi teatralitás.
0: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tiborztól Biberáki.
1: Igen, egy önéletrajzi vallomásban dalra fakadni legalábbis zavarba ejtő. Az én számomra mégis hiteles. És most gyorsan hozzáteszem, ez nem valami védőbeszéd. Én Őzének se barátja, se kollégája nem voltam. De egyike vagyok azoknak, akiket Őze elbűvölt. Talán éppen a szabálytalanságával. Talán azzal, hogy a magánéletben sokszor éreztem póznak egy-egy kirohanását, ám a színpadon sohasem volt teátrális. Szerintem. Amikor odaállt a mikrofon elé, Kiderült, mindent tud az emberi nemről, az erényeikről, a fogyatékosságaikról. És hadd tegyem hozzá, ha felment a színpadra, ha odállt a mikrofon elé, sosem volt teátrális.
0: Mindent eljátszottam már, Tibor-sztól Biberágig. Ebben a darabban csak egy van még.
1: Olyan ez a kissé ügyetlenül kibudjanó dalfoszlány, mint egy látlelet. Amikor őze vallott magáról, már tudta, hogy halálos beteg. Csak hogy ez a másoknak sok gondot okozó ember jóval korábban is úgy viselkedett, mint egy halálra ítélt. A körülötte jövő menőkre sohasem ügyelt, csak ha bajban voltak. Különben csak a szerepeire, melyek néha meghökkentően nyúlfarknyiak voltak, mint például a cseh Toman a Folyó varázsa című hangjátékában, amit azért idézek fel, hogy éreztessem, az igazi, a nagy színész egy néhány mondatos szerepben is képes egész embert, sőt, egy egész kort ábrázolni.
2: Hozhatok valami frissítőt az igazgató úrnak?
3: Frissítőt? Nem. Mi is a maga neve, kérem?
2: Én az Inos vagyok, tisztelettel.
3: Maga František, ugye ez a neve?
2: Tulajdonképpen igen, de a nagyságos asszony azt mondta, ez itt elképzelhetetlen, így szíveskedjen ön is François-nak nevezni. Ezt tetszik tudni, így való.
3: Hová való, Simon?
2: Csemorva felvidéki, igazgató.
3: Ó, hiszen akkor földiek vagyunk. Én is Dárban születtem. Volt ott? A Százava folyó mellett. Ismer is Dárt?
2: Hogyne, hát közel van a határoz. Morvában.
3: Micsoda gyönyörű vidék, igaz?
2: Igaz, igazgató.
3: Azok a haragos zöld hegyek, mi? Azt mondják, egyáltalán nem valami gazdag vidék. Hát ez meg lehet. Szegényes, de szép. Újvárt ismeri? Valami hajban?
2: Újvár?
3: Hát ott van a...
2: Szolgálatára, igazgató úr.
3: Mitől sábadt elé?
2: Tetszik tudni, eszembe jutott valami.
3: Valami történt ott? Nekem elmondhatja, mindig jó, ha valakivel megosztjuk a keserű emlékeinket. Az ember tulajdonképpen olyan magányosan él a világban. Ritka eset, hogy... Nos, mi történt Újvárott?
2: Hát én igen bizalmas dolog, és hát félreérthető, ha megkérhetném az urat, hogy köztünk maradjon.
3: Hiszen ez természetes.
2: No, hát kérem, az úgy volt, hogy az egyik vasárnapon a sokasságban egy nő elvesztette a pénztárcáját, és az én zsebemben találták meg.
3: Magánál?
2: Valami kapcabetyár dugta oda, bizonyára csendőrök üldözték is. Meg akart szabadulni a zsákmánytól.
3: És mi lett aztán?
2: Hát engem tartóztattak le.
3: Hó.
2: A csendőrnek hiába mondogattam, hogy nem tudom, hogy jutott hozzám. Egy szavamat se hitt.
3: Gyalázat.
2: A védőszentembe esküszöm pedig, hogy...
3: Fölösleges barátom, magának rendes, becsületes fölvidéki képe van. Mi fölvidékiek nem lopunk.
2: Így igaz, nagyságos.
3: Na.
2: Az igazgató úrnak jó szeme van.
3: Lecsukták?
2: 6 hetet kellett ülnöm. De megszöktem, kérem.
3: Hogyan?
2: Jaj, csodálatos, illatos éjszaka volt. És még oda az emeleti 5-ös zárkába is beragyogott. Tisztára fölvidéki éjszaka volt. Hát ilyenkor az ember megvalósul. Tetszik tudni. Meg a szeretőire gondol, és a honvágy akkorára nő benne, mint egy jegenye. Ahol direkt behúzott a felhő mögé, és úgy feküdt mögöttem, mint pokrózolhatta. Halott. Sűrű zsíros forróság volt.
3: Nem.
2: Felügyelő sörözik, gondoltam. És nincs fegyőr, aki ilyenkor nem lopakodik le
3: innát.
2: Fölfejtettem a szalmazsák húzatját, szalagokra téptem, kötelet fontam belőle, tisztelete. Az ablak rácsa vidéken mindig rozsdás. Nem nehéz kitörni.
3: Micsoda legyen maga František.
2: Jobb, ha François-t tetszik mondani.
3: Persze. Nagy dolog meglépni egy börtönből.
2: Pár perc múlva búcsút mondtam Újvárnak. Mert egyetlen isteni kegyelem van a világon. A szabadság.
4: Lipót, te az Inossal purpárlézol itt? És hogy áll a nyakkendőd? És ha rátok nyit valaki? Maga, François, itt szolgálja a vendégeket.
0: Bocsánat, asszonyom.
3: Egy vidékről valók vagyunk, és ismeris Dárt, a szülővárosomat. Frantisek rendes.
0: François.
3: Becsületes ember.
4: Frantisek? Mit mondtam én magának, François? Lipót, menj a szobádba, és szedd össze magad.
1: Kevés színész tud úgy hazudni, hogy ne tegye idézőjelbe a mondatait. Őze ebben a szerepben olyan elegánsan, színesen és őszintén füllent, ahogy az igazi széltolók teszik. Vagy ezt csak én éreztem nála? Őzéről a legjobb indulattal sem merném állítani, hogy képes volt tárgyilagos lenni, akár a kollégáival szemben is. Az én számomra a legragyogóbb példa erre Moldova György Eberling a Magyar Apa című nagy sikerű hangjátékának felvételei közben adódott. Köztudomás, hogy Latinovicsot nagyon nagyra tartotta. Ugyanakkor a kettejük kapcsolata sokszor alakult át kutya-macska barátsággá. A Moldova darabban a címszerepet Latinovics kapta, a kiemlékezetes alakításával pillanatok alatt elbűvölte a jelenlévőket. Őze már az olvasó próbán félrehúzódott. Mereven a stúdió mennyezetét bámulta. Szünetben kivonultunk a folyosóra, ahol azonnal rágyújtott. Cigarettáját nem elszívta, de elrágta, a vak is láthatta, maga alatt van. Ő ugyanis ebben a hangjátékban csak egy kikiáltót alakíthatott. Egyetlen tiráda jutott neki. Megcsinálta jól, bakia se volt, de amikor a padon leültem melléje, vicsorgott. Nagy színész ez a Latinovics, sziszegte a fülembe, mert kevés színész képes egy rossz felfogást úgy eladni, hogy a kutya se vegye észre, egy szót sem ért az egészből. De azért, vágtam közbe, de azért, a rendező sem meri megmondani neki, hogy nem erről szól ez a figura. Tudod miért? Mert ez a Zoli egy közönséges zseni. Mindent el tud adni, még a bóvlit is.
5: Bajtársak, magyar testvérei, most, hogy zászlótokon büszkén lengenek már, hol leányaink sejem szalagjai, piros szalag, dobogó szívük vérének pirosa, hófehér szalag, a lelkük patyolata, egy névtelen magyar kíván hozzátok szólani, egy egyszerű magyar apa, akinek a fejét már beezüstötte az idő hava, akinek becsületes kezei egy dolgos élet kemény munkájában kérgesedtek meg, akinek arcára mély barázdákat vésett a könyörtelen sors, aki most itt, íme, áll előttetek.
6: Beszéljen már!
7: Drága véreim, fiaim, apátok helyett állok itt, olyan apa, aki már elbúcsúztatta a fiát, kendőt lopogtatva a vonat után, amelyre az volt írva, mint a ti vaggonotokra is, 6 ló, 40 ember. Nem volt könnyű a búcsú, egyetlen fiam, legfőbb támaszom agyott itt engem, aki helyett most egyedül nekem kell húzni a barázdát, vágni a rendet, rakni a szekeret, pedig látjátok, már megettem a kenyerem javát, rászolgáltam volna a pihenésre. Mégis azt mondtam, menj! Te sem maradhatsz itthon, hogyha híja haza! Mutass

0: Ben értetek! Én az egyszerű magyar apa búcsúzom tőletek. Isten veletek, drága fiaim, térjetek vissza győztesen, és ha kell, én apátok mondom nektek, ne sajnáljátok a véreteket se, mert nincs dicsőbb dolog, mint meghalni a hazáért!
1: Ám amikor lehetőséget kapott rá, pokolian mulatságos tudott lenni. Pokolian. Azt mondtam, igen, pokolian. Mert mi más jelzőt használhatnék például az ő Corbaccio alakítására a Volponéban? A közönséget a legnagyobb komikusok elementáris ereivel ragadta magával, ugyanakkor a figura félelmetessége se sikkad el benne. Még a halálról is olyan kíméletlenül fogalmaz, hogy az ember beleborzong. Ilyen komikumra csak drámai színész képes. Ennek ellenkezőjére példa, újra csak a hangjátékokról beszélek, hiszen én a rádió dramaturgia voltam, Vészi Endre Sufni című hangjátékában Nyári Ernő őze megformálásában. Vészi hangjátékai szinte kivétel nélkül líraiak. Ez az iparos ember tulajdonképpen egészen szürke, ugyanakkor álmodozó lény, de leglényegesebb tulajdonsága a hétköznapiság. Őze ebbe a figurába is belecsempészte a maga alig lefolytható indulatait. Azt hiszem, erre a színészi megformálásra mondják, hogy eszköztelen. Eszköztelen. Érdemes belehallgatni.
2: Az ember a hátán hozza ezt a sötétséget. Miért nem gyújtasz lámpát? Angéla?
3: Kicsit elszundítottam. Kerek 13 órája várlak. 8 percet késett a hét.
2: Majd még unod is. Annyit leszek a nyakadon.
3: Hát igazán elhatároztam.
2: Nézd, Angéla, már annyiszor elmagyaráztam. Én nem nyugdíjba megyek. Az igazi munkám most kezdődik. Költöztetem haza a szerszámaimat, részletekben. Hogy mennyi minden gyűlik össze az ember ládáiban? Van itt két műhelyre való minden. Mondtam Kauderernek, nézze, Károly úr, amit elviszek, minden egyes darab személyi tulajdon. Gyaluk, vésők, fűrészlapok, esztergakések, fúrófejek, erre ő. Akár ne is mutassa a nyári szakit.
4: De azért a fél szemét megreszkírozza.
2: Na most szépen üzembe helyezzük az állami díszkivilágítást. 4 lámpa felsrófolva. Komplett velencei csillár. Laci?
3: Itt volt délután, téged keresett és elsietett. Jelezte már neked, hogy tavaszra tervei vannak.
2: Azzal a nyeszett kis csajjal? Még kétszer is meggondolja magát. Eddig már hányszor próbálkozott?
3: Tervei vannak. 28 éves.
2: Mindent megvettem, amit kértél.
5: Szagold ezt a kenyeret. Augusztusi szaga van. Mm-hmm. Perzsöl gabonaszag. Mm. Spiritus. Só. Jufazsír. Minden. Ez egy újfajta német műanyagragasztó, a plexihez. Ez lesz a nagy szám, Angéla, a plexi. Abban leszek én, spéci. Mit szólsz a velencei csilláros, fiam?
2: Fényáradat. Petróm szaga van, de fényáradat. Az ember adja meg a szemnek, ami az övé, meg a léleknek is. Sötétből jöttünk, sötétbe megyünk. Na de oda se neki. 15 oszlop és itt a villany.
3: Képzeld, azt álmodtam, már bent van a szobában.
5: Igen, és mindig közelebb. Kúszik, mint egy szemölcsös hernyó. Áprilisra ide ér. Akkor aztán átpofozom a sufnit. Tudod, mi lesz abból a hodályból? Üvegmennyország, meszelt falak, fehérre mázolt szarufák, forgó transmissziók, minden gépesítve. Nem műhely, Angéla? Műterem? Műterem. Akkor az esztergapadot is átkapcsolom lábhajtástól elektromosra. Az öreg vulkánfőző helyett névlapos tűzhely sütővel. Lámpahelyek, csatlakozók. Villanyvasaród lesz. Öt csillagos hűtőszekrényed, ventilátorod. Én még ott ülök a nagy fényben a balostás pafámmal. Hát muszáj lesz minden nap alatt válkozni. Villanyborotva. Nem hiszed?
3: Az ablakon meg világos kék függönyök voltak. Muszlimból.
5: Az a jó állam, amiben színek vannak. A néhai nagybátyám, tudod, aki megvakult a fronton. Mindig színekkel halmadott. Körös, lila, sárga. Ezek voltak a fix színei.
3: Megmelegítem a vacsorát.
6: Jó estét, nyári úr. Gércsókom asszonyom.
3: Jó estét.
6: Suk lennék.
2: Jó estét. Ja, persze, tyúkok miatt, suk úr.
3: Közben lehetnél, mert kiűr az étel.
6: Talonyás hús. Nagyon gusztusos. Jó étvágyat. Hány darab is lenne összesen?
3: Hogy a tyúkok miatt?
6: Nyári úr nem informálta? Likvidálja a tyúkokat, vagyis én átveszem tőle az egészet.
2: Már mondtam, fiam, de elfelejtetted. Nekem kell a sufni. A tyúkokat meg a kecskéket ki kell rakni onnan. Így aztán tudja, suk úr, egy-kettőre nyugdíjba megyek, te. Önként... Akkor távozzál, amikor még emelt fővel mehetsz. Viszem magammal a tudásomat, a kedvemet. Az üzemek macerálnak, nyúznak, maradjak. Hát persze jó nekik a tudós szamár, akinek a szeme precízebb, mint a toró mérce, a keze biztosabb, mint a satú. Így kell kivonulni, fiam, ilyen stabil állapotban. Azt mondja a főmérnököm, aki pedig kipróbált fej. Nézze csak, nyári. Az ilyen melósnak, mint maga. Hát van rangja, becsülete, márka a piacon. Én erre azt feleltem neki, és mennyit adnak erre a főpénztárban, doktor úr?
3: Pedig folytathatnád még egy ideig nyugodtan beosztással. Téged becsülnek, Ernő.
2: Zsebkendőben elhordani a hegyet. Halálomig.
1: Talán a legelején említhettem volna, hogy Őze Lajos nagyon keserves ifjúságot hozott magával. Egy alkoholista apa primitív terrorja alatt a félelem sokja dadogóvá nyomorította. Már nálam illetékesebbek megírták, elmesélték, én csupán érzékeltetni szeretném azt a heroikus küzdelmet, amit ennek a nagyon mélyről jött falusi fiúnak át kellett élnie ahhoz, hogy ne csak ember, de színész, nagy színész lehessen belőle. Ezt nem csak másoktól tudom, hiszen néha együtt utaztunk órákon át, néha az Isten hátam mögé, egy-egy könyvheti propaganda ürügyén. Vagy fél órán át meg se mukkant, csak ivott a kocsiba csempészett üvegből. Ebben az időben talán első számú rajongója voltam ennek a különös természetű és különös sorsú embernek. Olyannyira, hogy egyenesen nekiírtam egy főszerepet, és Őze meg is hálálta a maga módján. A Mindenki tűzoltó című hangjáték sikerét és nívódíját nagy mértékben neki köszönhettem. Nem volt szüksége instrukcióra. Belelapozott, és amikor hozzá akartam fűzni pár szót, legyintett. Bízd rám!
2: Jobb, ha már az elején tudják. Elvtársak, máma itten nagyon komoly munka következik. És jobb, ha már most az elején döntenek. Figyelnek, vagy nem? Nekem 8. Én itt a nyerekben vagyok. Láthassák, én egészen barátságos ember vagyok. De tényleg, én nekem van egy olyan elméletem, hogy az emberek általában véve jók. De aztán vannak elvadulások. Amikor egy ember olyan, akár az állat. Van ilyen. Vannak rá példák. A múltkor itten például 21-en hallgattak végig. Itten, ahol máma például, vagy 300-an vagyunk.
7: és abból a 21-ből még előadás alatt vagy 6-an megszöktek. Szomorú? Nem? Máma, ez nem fog előfordulni, elvtársak. Részben, mert máma itt más emberek ülnek, részben meg azért, mert bezárattam az összes kiáratot. Érte vagyok? Na lássák, én azokra az elvtársakra, meg elvtársnőkre, akiknek a fele harisnyát kötött itten, meg családi fotográfiákat nézegetett, én nem haragszok. De azt már most megmondom, úgy mellékesen, hogy ebben a házban ők már nem dolgoznak sokáig. Így, ahogy mondom. Mert holnaptól fogva szélese hazában munkát más egyén fel nem vehet, csak is kiképzett tűzoltó. Így, ahogy mondom. Na lássák nekem, jó lesz. És most nagy szeretettel bemutatkozom az elvtársaknak. Hufnagel Béla tűzoltó ezredes vagyok, az elvtársak parancsnoka. Most néznek, ugye? Pedig hát ez az igazság. És én jó ember vagyok. De szigorú. Miért vagyok szigorú? Az elvtársak érdekében. És mert lazaságok vannak. Óriási lazaságok. Undorító lazaságok. Vizsgázni fogunk. Világos? És nem itten ám. Hát, mit nem? Itt nálam. A laktanyában. És aki nem vizsgázik le, aki nem ismeri tökéletesen a tűzoltó kötelmeit, az mehet. Annak le is út, fel is út. Istenkém. Legfeljebb munkaerőhiány lesz szerte a hazában. Nem fenyegetésképpen mondom, de majd megtudják, hogy hol lakik a magyarok istene.
1: Az ő mulatságos figurái mindig dermesztőek voltak. Őze ösztönösen tudta, hogy minden drámai szerepnek van humora, s hogy minden vígjátéki hősben ott lapul a tragikus figura is. Csak gondoljunk egy igen szép ír drámának, John Millington Synge a Szentek kutya című művének rádióváltozatára. A színen ott botorkál egy vakházas pár. A vaksághoz a szerző nem fűz instrukciót, a két ember fecseg, filozófál, morgolódik, pletykálgat. Ma sem tudom megmagyarázni, mitől érzem Őze figurájában a vakot, de a megmukkanás pillanatában közdi velem, hogy a két ember világa semmivel sem szegényesebb, mint az enyém, de a fogyatékosságuk mégis döbbenetes.
3: Most hol járunk, Martin Gül?
2: Túl a beomlott falon.
3: Jaj, de sokára. Hallod-e? Ahhoz képest, hogy késő ősz, képest, hogy késő ősz van, igazán melegen süt a nap.
2: Miért ne sütne melegen, ha

0: Sássa meg, akár a repet fazék. Még ha rád nézni, talán jó is.
1: Évszám ülök itt, ha esik, ha fagy, már hogy ne volna olyan. Nem teszám jót ez az élet a hangnak, Martin túl. Bár azt mondják, ettől a nyírkos déli széltől szép fehér marad az ember bőre. Mint az enyém is.
0: Azért néha eszembe jut, mitől is volnál te olyan szép? És hogy igazán olyan szép vagy-e? Hiszen legénykoromban, amikor még megvolt a szemem világa, arca is azok tetszettek, akiknek a hangja szép volt.
1: De csak ne beszélj! Hallottad, hogy Timi a Kovács, meg Matt Simon, és Pecs Ruhád, és még sokan milyen szépeket mondtak rólam, az arcomról? És azt is nagyon jól tudod, hogy odahaza, Belinetonban, én voltam a szép vaklány.
0: Az este meg Molly Byrne azt mondta, alig vagy szebb, mint egy madárijesztő. Hallottam?
1: Féltékeny volt. Isten bocsássa meg neki, mert Timi Kovács a hajamat dicsérte.
0: Féltékeny.
1: Ugyan féltékeny, Martin Dúl. És még ha nem is. Ezek a tyúkeszű lányok mindig megpróbálnak csúfot üzni a vakból. Azt szeretnék, ha felülnénk nekik, mintha bizony nem tudnánk mind a ketten, milyen szép pár vagyunk.
0: Hosszú éjszakákon néha elgondolkodom. Milyen jó is volna, ha egy órára, egy percre legalább láthatnánk magunkat. Aztán, ha meggyőződtünk róla, hogy mi vagyunk a legszebb pár a keleti hét megyében, hadd hazudozzék ez az aljas látóbanda, amit akar. Hadd kárhozzék el, mint mi ügyet se vetnénk egyetlen szavukra.
1: Ha nem volnál akkora szamár, Martin Dúl, most se törődné velük. Hisz ezek, akiknek épp a szemük világa, mind komiszak. Ha valami szépet látnak, úgy tesznek, mintha nem is látták volna, és abban lelik örömüket, hogy össze-vissza hazudoznak mindenféle ostobaságot. Mint ez a Molly Byrne is, te neked.
0: Hát, ha hazugsága volt is, olyan szép hangon mondta, hogy napestig elhallgatnám. Még ha a disznónak kiáltoznék, vagy a tyúkokat hívogatná, azt is. Szép, lágyhúsú, gömbölyű, fehér nép lehet. Vaj, ha ilyen a hangja.
1: Te csak ne törd rajd a fejed, hogy lapos-e vagy gömbölyű. Persze, ahhoz nagyon ért, hogy a férfiakat bolondítsa. Hallgass csak meg Timit a műhelyében. Majd, hogy nem eszét veszti. Liheg és a kezét tördeli, ha ez a lány ott megy el, Grianámból jövet.
0: Timi azt mondta többször is, hogy ez a lány hozzád képes semmi. Mégse hallottam soha, hogy egy férfi lihegne, ha rád néz.
1: Mert én nem vagyok olyan, mint ezek a lányok, akik csak futkoznak az úton, farukat riszálják, nyakukat nyújtogatják a férfiak után. Ó, a világban rengeteg a huncut, rengeteg a tyúkeszű nő, Martin Dúl, aki nadrág után lófrál, szemét meregeti, édeskedik nekik.
0: Le! De azt mondják, szemre nincs szebb, mint egy fiatal lány az ország úton.
1: Ha megvolna a szemed világa, te se volnál külön a többinél. És én nagyon is jól tettem, hogy vakhoz mentem feleségül. Pedig voltak vagy 20-an, épp szeműek, akik a kezemet kérték. De a látás fura dolog. Sose tudni, mit művel, aki lát.
0: Valaki jön.
1: Mi?
0: Valaki jön. Egy ezüstöcskét szegény vak Martinnak tisztelt úr. Egy ezüstöcskét, vagy legalább egy részgaras. És kérni fogjuk az Istent, hogy áldás kísérje az útján.
2: Ez nem életrajz. Én csupán a saját bizonyítványomat szeretném megmagyarázni. Miért hangsúlyozom újfent és újfent, hogy őze a színházművészet legnagyobbjai közül való. Tudom, meg kellene említenem életrajzának néhány fontos motivumát. A rettenetes gyerekkort, a mellőzéseket, a megaláztatásokat, melyek már ifjú korában érték, részben a dadogása miatt, részben szabálytalan alkata miatt. Én a saját élményeim segítségével próbálom felidézni őzét, aki valóban kiszámíthatatlan ember. Néha megbízhatatlan kollega volt, hiszen semmi értelmese lenne elhallgatni egyre elhatalmasodó úgynevezett szenvedélybetegségét. Én arról szeretnék pár szót ejteni, amit egy életrajz kapcsán a már megboldogult Dorogi Zsigmond is elmondott. Őze nagyon szerette a rádiózást. Ő is úgy érezte, hogy a hangjátékokban a színész korlátlan úr. Az ő lélegzetét hallja a hallgató, közvetlen közelről, ő emel a halhatatlanságba írót, rendezőt, örökbecsű figurát. Az én tapasztalataim szerint Őze akkor vált némiképpen bizonyos,

0: bizonytalanná, amikor alkoholistát kellett életre keltenie. Nem tudom, mi fogta el ilyenkor. Szemérem, düh, a kiszolgáltatottság érzése. Elég az hozzá, hogy őze részeg embereiből hiányzik mindaz, ami az ittszer szerepeket jellemzi. Az ő részegein nem mulatunk. Vegyük például Lázár Ervin kaplicsójából drinócit, az alkoholistát, őze megfogalmazásában.
1: Azt mondja, nem emlékszik.
2: Mit mondasz?
1: Beállított egy csavargó. Még az árnyékokra is emlékszem, a szagokra. És te mások a szagok, teltebbek. Hullámokban jött a hűvös levegő a kert felől, és hozta az esti szagokat. A kacsaúztató rothadász szagát, a levágott ucernát. A hűvös levegőben felerősödtek a szagok. Sejtelmesek lettek.
2: Nem értem, mit mondasz. Miért nem beszélsz hangosabban?
1: Mondom, beállított egy csavargó.
2: Ide?
1: Dehogy. Még otthon.
2: Ja, mikor?
1: Gyerekkoromban.
2: Hány óra? Megint elkésem.
1: Még hét sincs, bőven odaérsz.
2: Na tessék, fut rajta a szem. Nincs szerencsém ezekkel a rohadt harisnyákkal.
1: Az arcára már nem nagyon emlékszem, mint a borostás lett volna. A tartására. Igen, a tartása. Ahogy ott állt. Kiszolgáltatott volt, és valahogy mégsem. Szállást kért.
2: Pista, ne haragudj, hogy félbeszakítlak, de ígérd meg, hogy amíg hazajövök, nem mész el sehová.
1: Úgy gondolod, kocsmába?
2: Nem gondolok semmit. Csak ne menj el sehová. Sietek haza. Majd este elmegyünk és járunk egy nagyot. Addig foglald el magad. Olvasgass, pihenj.
1: A felfüggesztett drinóci hever.
2: Nem vagy felfüggesztve. Rédei megmondta, hogy ad neked 3 hetet. Itthon maradsz, pihensz, összeszeded magad. Ha ezt a 3 hetet meg tudod állni, akkor minden rendbe jön. Meglátod.
1: Rédei úgy számít, hogy nem tudom megállni.
2: Azért is megmutatjuk neki. Miért hallgatsz?
1: Megpróbálom. Abban hiba nincs.
2: Szedd szépen a tablettákat. Ne félj semmitől. Jövő héten kiveszem a szabadságom, és elmegyünk a hegyekbe.
1: A hegyekben nem.
2: Dehogy nem. Már elintéztem a turistaházat. A hegyi levegő jót tesz, meg a nagy nyugalom. Na, Pista, ne hallgass így. Bíz magadban, meg bennem. Pista, legalább az én szeretetemben bíz.
1: Persze, Klárikám, majd minden jó lesz. Összeszedem magam.
2: Látod, így kell beszélni. Jaj, rohannom kell. Ja, és főzzél magadnak. A főzés megnyugtat, majd meglátod. Bablevest főz. A babot már tegnap beáztattam. Nagyon sietek haza. Vigyázz magadra. A csavargót meg majd elmondod, ha hazajöttem.
1: Milyen csavargót? Ahogy ott álltam apám mellett, fogtam a kezét is. Nagy szívszorító szánalom fogott el. Ahogy csak egy gyerek tud szánakozni. Csak nehogy azt mondja, hogy nem ad szállást. Főzés közben én mindig iszom. Csak úgy szeretek főzni, ha iszom közben. Bableves. És azt mondja, nem emlékszik. Nevetséges. Hely, fiam, ha én minden kújtorgóra emlékeznék, aki a istállomban ott. De erre az egyre emlékeznie kell. A kújtorgó lefeküdt a szénára. Biztos rögtön el is aludt, mert nagyon fáradtnak látszott. Maga meg elfújta a lámpát, és bejött. És megfeledkezett róla.
3: Miről?
1: A csavargóról.
3: Már hogy feledkeztem volna meg?
1: De igen, mert lefekvés előtt kiment, ahogy máskor is. Hogy egy villa szénát dobjon a lovak elé. És nem gyújtott lámpát.
3: Miért gyújtottam volna? Eligazodtam én ott a sötétben is.
1: Éppen ez az. Megfogta a villát. Lépett 2 vagy 3-at, amennyi a széna kupacig kellett. És valamiért nem szúrt rögtön, ahogy máskor szokta, hanem meglapogatta a villa hátával a szénát. És egy döndülést hallott.
3: Döndülést?
1: Azt, mert nem a szénát lappantotta meg, hanem a csavargó melkasát.
3: A szentség itt miket tudsz te kitalálni?
1: Nem érti. Ha akkor egyből szúr, megölte volna azt az embert.
3: Még hallani is rossz, ne beszéljenek.
1: De mikor magával történt, hát bejött, fehér volt, mint a fal. Szava is alig volt hozzá, hogy elmesélje.
4: még talán reszketett is. Nem emlékszik.
3: Nem. Nem emlékszem.
4: Hát akkor mire emlékszik az ember? Miket rostál ki az emlékezet? Nekem most is összeszorul a szívem, ha rá gondolok. Mit is? Jó, beasztotta a babot. Más lett tőle a szívem, talán az egész élete. Más lett attól a nyáresti döbbenettől. Ő meg nem emlékszik.
3: Tudhatja, hogy csak úgy szeretek főzni, ha iszom közben. Mégis azt mondja, főzzek. Talán próbálra akar tenni, hogy nehezebb legyen megállnom. Hát persze, hogy megállom. Kell, hogy legyen bennem ennyi erő. Erő. Erő. Most egy nagy íróról mondok maguknak néhány szót. Hattyányi ne faragja magának saját, ha megtud valamit egy nagy íróról. Fitzgeraldnak hívták. Francis Scott Fitzgeraldnak. Olvasta maguk közül valaki a nagy Gatsbyt? Persze, hogy nem olvasta. Nem érdekes, nem tamanyok. Meg amúgy is az irodalom nem fontos. Mellőzhető. Hol is tartottam? Ja, Fitzgerald. Ez az ember, kérem, alkoholista volt. Úgy is mondhatnám, ivott szefetül. De nem akart inni. Mindenáron le akart szokni az ivásról. Azt mondta. Ha az ember egy kortyot sem iszik, az semmi. Az nem bizonyíték. Az csak szűkölő félelem. Az igazi férfi, aki valóban le akar szokni az alkoholról, reggel megiszik egy fél decit, és utána állja meg. Értik? Utána. Persze, hogy nem értik. Ez csak azért, aki maga is iszik. Fitzgerald óriási író volt. Olvasták maguk, ahogy a nagy Gatsby tűnőd vál az esti kertben? Mit gondolnak? Megállta? Nem. Nem állta meg.
0: Elnézést, én itt a saját benyomásaimat mondom el. Az én értékítéletem egyetlen egy ember véleménye, de nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy azokban a darabokban, melyek elsősorban a fenkölt teatralitást igényelték, őze sosem érte el azokat a kivételes pillanatokat, melyek az egyszerűséget, a közvetlenséget követelték a színésztől. Nagy komédiás volt, így sosem lógott ki a sorból a történelmi művekben, de sosem tudta úgy megrázni a nézőt, mint egyebütt. Igaz, ritkán volt módja történelmi szerepekben bizonyítani a képességeit. Ötvös Magyarország 1514-ben című művének hangjáték változatában ő alakította Dózsa Gergelyt.
5: És te, Dózsa Gergely?
6: Úgy látszik, Márton, vannak közöttünk, akik ez úgynevezett tanácskozásban eleve elhatározott szándékkal jelentek meg.
5: Úgynevezett tanácskozás? Ki meri azt mondani? Mi nem úgynevezett, de valóságos tanácskozásra gyűltünk össze. A Szent Keresztes Seregnek más törvényes tanácskozásai nincsenek, és ha Júdás volna köztünk...
6: Az az út, amelyen most járunk, a hazát szenvedésekhez, magunkat csak gyalázatos halálhoz vezethet.
7: Aki a haláltól fél, ne nyúljon vashoz. Dicsőség lánként nem ragyog anélkül, hogy a tárgyat, amit körülfogott, föl ne emészteni.
5: És te félsz, öcsém? Dózsa Gergely? És a haláltól remeg?
6: Én nem félek a haláltól. Nincs. És nem is lesz soha. Miért félulnod, öcsédől György? Adja ég, hogy te öcsédet a vakók kezei között épp oly nyugodt szívvel lásd, mint én a bárdot, mely fejem fölött emelkedik.
5: Öcsém, te a vakók kezei között soha. Inkább tépjenek szét darabokra. Kínozzanak, hogy szenvedéseimet borzadással mondja el fiának az apa, még századok után is. Hogy sem csak egy hajszálad a bántság.
6: És mi más, mint ocsmány halál várhat rád, rám, és mindazokra, akik zászlóidhoz álltak, ha ez szörnyű embernek, Lőrincnek tanácsait követed...
8: Úgy van, Mit remélhetünk a lázadás büntetésénél egyebet?
9: Szóval, Szálleres és te, Gergely, azzal vádoltok, hogy tanácsimmal vezérünket rossz útra térítem? De a tanácsaim csak ugyan rosszak. Miért nem mond hát Dózsa Gergely más valami lehetőséget, mint amelyet én felállítottam?
10: Igen. Mondd el tanácsodat, Gergely. Csalódol, ha akárki vak eszközének tartasz, vagy ha testvéri szeretetemben bízva, nekem mások előtt így szemrehányásokat mersz tenni. Mondd el tanácsodat. Én azt teszem, amit legjobbnak tartok, és ne feledje senki, hogy az egész hadvezére én vagyok, és senki más.
11: Más lehetőséget mondjak, de szükséges-e, hogy ezt elmondjam? Nem érzi-e köztetek mindenki, hogy helyzetükben csak egy lehetőség van? A király parancsa szerint hadainkkal holnap a török ellen indulni, hogy az esküt, ennek emlékére a vörös keresztet ruháinkra felvarták, teljesítsük!
9: Hogy amíg mi az ország külső ellenségei ellen küzdünk, addig az ország belső ellenségei feldúlják házainkat és hátrahagyott testvéreink üldözése, nők megbecstelenítése, ártatlan gyermekek kínzásától bosszulják meg a bátorságot, mellyel ahelyett, hogy földeiket, műveljük, e hazát védelmezni merészeltük. A táborba költözők éhséget és az inség minden nemét tűrték. De az urakat nem bántotta senki, és mégis... Nem támadtak-e meg bennünket 100 helyen? Nem hurcolták-e sok testvérünket erőszakkal vissza? Nem követtek el hallatlan kegyetlenséget azoknak szülein és gyermekein, akik zsarnokaik felszólítására nem hagyták el a kereszt szent táborát? És ki az, aki először fellázadt? Nem, de azok, akik miután a keresztes hadat a pápa nevében, a királyhegyben hagyásával kihirdették minket attól, hogy a felhívásnak engedjünk, erőszakkal visszatartottak? Kik nem hallgattak a király szavára? Kik vetették meg az egyházi parancsot?
12: És az istentelen nemesség velünk az úr felszentelt szolgáival sem bánik jobban. A szegény szerzeteseket szolgáiknak tekintik.
11: Ha valaki, akkor mi, székelyek, igazán tapasztalhattuk az urak kegyetlenségét. De a nép sorsa még sosem vált jobbra lázadás által. Emlékezzél vissza, György! 1505-re. Látszólag kedvezőbb körülmények szabadságunk visszaszerzésére sosem voltak, és mi volt a végső eredmény? Négy nagyobb elnyomás!
0: Újra és újra eszembe jut az a dal, az az ügyetlen kis dal a monológiából.
13: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tiborztól biberákig.
0: Ez a rögtönzött és nagyon is teatrális dal, ez arra késztet, hogy visszatérjek mondandóm lényegéhez. Őze vallomásaiban összekeveredik a sokszor megélt szerep a valósággal. Térjünk csak vissza az önvallomására. Nem olyan ez a keserű morfondírozás, mintha valami fura és félig kész darabból idézne?
13: Mert már hallom, hogy vár, és röhög, de röhög a rög, hogy betakarjon.
0: Ez bizony az utolsó betűig teatralitás. Ám egy olyan színész szájából, aki, ezt már említettem korábban, a színpadon, a mikrofon előtt, sőt, filmjeiben sosem volt hamis. Ha beleolvasunk a róla készült emlékkönyvbe, sok olyan kolléga már-már elmarasztaló emlékezésébe ütközünk, akik arról vallanak, hogy néha meg tudták volna ölni, amikor minden bizonnyal kótyagosan, fegyelmezetlenségével szétzilálta az előadást. Szerintem az ital már védőszer volt az ellen a benne égő pokol ellen, melytől saját vallomása szerint is annyit szenvedett.
13: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tiborztól biberákig. Mindent eljátszottam már, Tiborztól biberákig.
0: Sokszor gyanúsította Mőzét azzal, hogy az élet legvulgárisabb pillanataiban is szerepet játszik. Nem hittem el neki, hogy minden kis ütéstől halálos sebet kap. Sokan nem hittek neki. Pedig ő volt az az ember, aki még a pózaiban is figyelemre méltó volt. Fájdalmasan kevés bizonyíték maradt utána arról, hogy a legnagyobbak között van a helye. Én esküdni mernék rá. Lángokban álló ember volt. Lángolva égő ember. Mint nagyon sok kivételes tehetség.
13: Van egy világ, hol nincsen fájdalom, és higgyék el,

0: Etessünk meg új húrokat.
1: Most triót alkot a családi kapcsolat.
0: Ez van. Autóm nincs és villám sincs, mégis a kedvem jó. Ez van. Fene gyereknek tartanak. Hajdi, hajdi, hó, ez van.
1: Este vár egy kislányám, egyszerű pesti nő.
0: Ez van.
1: De nem csókolt még Pesten nő, úgy, mint ő.
0: Ez van.
1: Szája meg annyi bája, tetőtől talpig kincs. Fánya, nagy hozománya, örök lakása.
0: Ez van.
1: Ez nincs.

Fittyös rigó száll az ágra, fütyülök a sok szabályra. Előírás, ugyan kérem, több lesz tán a munkabérem. Na látják, hát ezért mondom, kisebb ennél minden gondom. Még sosem ért baj, s ez a fő, csalámba nem csap a menkő. Megállj, égbe mennél így korán? Azt nem lehet, szakikám. A munkavédelem őreit én vagyok, s te is itt maradsz, ennyit mondhatok. Ó, de hisz ő régi ismerősünk, csalán szaki, a mi kedves hősünk. Szabályokra fittyet hányó, széllel bélelt nagy hóhányó. Sok balesetet okozott, legyünk hát mi okosok. Hölgyek, urak, tessék, tessék! Fáradjanak be is, nézzék! Amit látnak, elhihetik, fejükbe is bevéshetik. Másoknak is mesélhetik. Szögezzük le szemet szúr-e szöges látvány, csak fakírok szíve örvend, ennyi szöges deszka lát.

Mi tehát a teendő? A deszka, léc, szögtelenítendő. Aztán az anyagot rendezett formába összerakod. És még egyet ne feledd, a szabályos munkaruha védőöltözet. Vést fejedbe ez az ábra, bakancsdukál itt a lábra. E példa sem követendő, így tárolás elvetendő. Ledőlhet és rád dőlhet, bajot csőstül meggyűlhet.

biztonságos a magasság, a rakatok kötésben, így az úton nem gátolnak menésben és jövésben. Aki nyakas, kemény fejű, de kemény fej is betörhet. Ha nincs rajtunk védősisak, koponyácskánk megsérülhet.

Bizony ez nem divat hóbort, használata kötelező. Kobakóvó, életmentő. A behorpat cserélhető. Nem fáj fejem, ha nem szól szám, mégis szólok, kéziszerszám. Ha íj hibás, ha íj rossz, épségünkben nagy kárt okoz.

szerszámod nyele s ütőfelülete legyen épp, ha kézbe veszed, ezt súgja a jobbik eszed. Vakság ellen nincs orvosság, fő dolog az óvatosság.

Védőszemüveg védi a szemet. Ezt viseld inkább, s ne üvegszemet. Ó, micsoda könnyelműség! Strázsa nincsen, üres a gép. Benne a kulcs, mi a manó? Akár el is indítható.

A gondosság eme módja, gondtól bajtól fejed óvja. Gondoljunk itt elsősorban a megrongált kábelekből adódó nagy veszélyekre, az érintésvédelemre.

Gondoskodjunk védelmünkről, és ezáltal ezzel együtt a mi saját életünkről. Vannak gépben is hibák. Munka előtt vizsgáld meg alaposan a géped. Nem kell hozzá lángelme, akkor dolgozz, ha rendben van az érintésvédelme. Ó, az ilyen rakomány, hevenyészve, felpakolva, kanyarokba szerte hullva, szétgurul és bajt okoz.

Most szabályos és rögzített a járgányunk rakománya. Nem görbül meg senkinek a hajaszála. A súlyarány megfelelő, röpíthet 100 lóerő. Munka közben rosszul sül el, tréfa móka ugratás. Hányan jártak már így pórul? Ugyebár ez nem vitás.

Szeméttelep sithegyek, lám az élet meredek. S mit tesznek az emberek? A csodába. MVS dobják a kukába. Holott az, mi benne áll, az ő javukra szolgál. Szemétbe nem ezt kell dobni, hanyagságról kell leszokni.

építtetünk. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falokat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telek, s mit raktál rá, a fal. Tetőd fölé, ha gerendának magad feszülsz is. Magasan. Csak építsz, foglald el hazádat, mert gürcölhetsz benn hontalan. Építsd magad, egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból boltozatot. Építsd magad, akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világod, lenn a mélyben tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad, mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, és te csendben örök jövőd így szervezed. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy, helyet ne kérj. A bajban ott leszel a kézben, s a szegésre kész a kenyér.

lépegető. Irodalmi lépegető. Lépegető.

A helyesen szervezett építés egy jól összehangolt zenekar munkájához hasonlít. Különböző gépekkel és szerszámokkal dolgozók sokasága vesz részt az épületek létrehozásában. A zenekarhoz hasonlóan nem csak azt határozzák meg, hogy kinek mi a feladata, hanem gondoskodnak arról is, hogy mindenki összehangolt ütemben dolgozzék. A tervszerűen összehangolt munka jelentősége az építési technika fejlődésével állandóan nő. A megnövekedett építési feladatok megvalósítása érdekében fokozzuk az előregyártást. Az egyedi szétszórt építkezések helyett nagy építkezésekre összpontosítjuk az építőipar erőit. Széles körben alkalmazzuk a nagy elemes építésmódot. A nagy teljesítményű és nagyértékű építőipari gépek és termelőberendezések, valamint a korszerű építésmódok alkalmazása csak akkor gazdaságos, ha munkánkat is ennek megfelelően szervezzük meg. Ennek egyik módja

A jól szervezett munka legfontosabb feltétele az alapos előkészítés. Ennek első lépése az épületek célszerű építési sorrendjének meghatározása. Már a beépítési tervek kialakításánál ügyelni kell arra, hogy az épületek összeszerelését lehetőleg rövid darupálya építésével meg lehessen valósítani. A továbbiakban a szervezőmérnökök az építkezés úgy szólván minden mozzanatát meghatározzák, és a brigád ütemterveken pontosan szabályozzák, hogy a brigádok milyen feladatokat, mennyi idő alatt kötelesek elvégezni. A folyamatos építés szervezési módszerének lényege, hogy az építmények kivitelezésének folyamatát egymástól elhatárolható szakaszokra, ütemekre bontják. A különböző ütemekbe tartozó munkálatok kivitelezésére állandó összetételű ütembrigádokat szerveznek. A brigádok épületről épületre haladva mindig ugyanazt a munkát végzik. A termelés menete azonos az iparból ismert szalagrendszerű termelés elvével, csak itt nem a munkadarab vándorol munkapadtól munkapadig, hanem az építőipar sajátosságainak megfelelően a brigádok haladnak szekcióról szekcióra, vagyis egyik lépcsőházból a másikba, az oda tartozó lakásokban elvégezték a feladatokat. A módszer általában ipari, mezőgazdasági, lakás és mélyépítkezéseknél egyaránt alkalmazható. Jelentősége elsősorban a nagy teljesítményű gépek igénybevételével járó, nagy elemes, lakás és ipari építkezéseknél nagy. A kérdés így vetődik fel. 200 lakást szerelünk-e össze egy év alatt egy daruval, miként ezt a jelenlegi gyakorlat is bizonyítja azokon az építkezési helyeken, ahol nem folyamatos szervezéssel építenek, vagy 600 lakást, ahogy ez a korszerűen szervezett építési helyeken történik. Az épületek földmunkáit és az alapozást az egyenletes termelést megelőzően végzik el. Az első ütemben a pincefalakat építik meg. Szervezési tervekben részletesen szabályozzák az ütembrigád minden tagjának feladatát, az ütemidő egész tartamára vonatkozóan. A brigád munkájának befejezése után másik szekcióba, illetve másik épületbe vonul át dolgozni, és ott folytatja munkáját. Ebben jut kifejezésre az ipari szalagszerű termelésre való hasonlatosság, csak itt a termelő szervezet vándorol és nem a munkadarab. Feladatának végrehajtásával nem csak pincefalig kész épületet, hanem egyben munkaterületet is átad az utána következő szerelőbrigádnak. A nagyelemes építésmód legfontosabb mozzanata az épület összeszerelése, amit a szervezési terv szerint az építési munkák második ütemében végeznek el. A munkálatokat az előző brigád által megépített pincefalakra kerülő födénpanelek elhelyezésével kezdik. A brigád ütemterv a folyamatos építés kottája. Vízszintes tengelyén az ütemidőt, függőleges tengelyén az épület szintjeit ábrázolják. A brigád ütemterv alapján pontosan megállapítható, hogy a szerelés ütemidejének 9. munkanapján a második emelet 3. szekciójának szerelését kell megkezdeni. Egy-egy szekció szerelése a blokkok elhelyezésével kezdődik. A daru minél gazdaságosabb kihasználása érdekében célszerű a szerelést 3 műszakban végezni. A blokkszerelés befejezése után a födén paneleket helyezik el. Ezután elkészítik a födén monolit vasbeton részeit. A vasbetonszerelők összeállítják és elhelyezik a vasbetéteket. A zsaluzó ács bezsaluzza, a betonozó brigád betonozza a monolit vasbeton szerkezeteket. A szerelő brigád 18-20 napos munkájának eredménye is egyben a következő brigád munkaterülete, a tetőszintig összeszerelt épület.
Az épület összeszerelése után a munka az épületben folyik. Ekkor végzik el a válaszfalazást, valamint a pincetéri és tetőtéri kőműves munkákat. Az ütembrigád két munkás csoportra tagolódik. Az egyik csoport a pincetéri kőműves munkával kezd, majd a tetőre megy és ott végez. Jól látható ez a grafikonon is. A csoport 9 napig dolgozik a pincében, majd a 10. napon a tetőre megy és ott fejezi be munkáját. Ez alatt a másik csoport szekcióról szekcióra haladva a lakószinteken válaszfalazási és tokelhelyezési munkálatokat végez, 7 hét napot töltve minden szekcióban.

A munka előrehaladása kívülről is figyelemmel kísérhető. A válaszfalazás befejezése után azokat az épületgépészeti munkákat végzik el, amelyeket a vakolás eltakar. Ide tartoznak a vízvezeték és lefolyóvezeték szerelési munkái.

A következő ütemben elvégzik a vakolási és rabic munkálatokat. Az alapvakolatok gépi felhordása után kézzel folytatják és fejezik be a belső helyiségek vakolását.

vakolás befejezése után épületgépészek dolgoznak a szekcióban. Ők a központi fűtési, gázvezeték szerelési munkákat, a fürdőkádak elhelyezését végzik el. Az épületgépészeti munkák után a hetedik ütemben valamennyi helyiségben elkészítik a padlóburkolat alá kerülő ajzatbeton. A nyolcas ütemben az ajtók és ablakok nyíló szárnyainak illesztését, erkélyrácsok, lépcsőkorlátok, műkő elemek elhelyezését végzik. A kilencedik ütemben a brigádok a konyhák, fürdőszobák, kamrák, cementlap burkolását, illetve a szükséges csempefal burkolatát készítik. A tízes ütemben a festők veszik birtokukba a szekciót. Kedvező munkafeltételeket jelent, hogy egy szekcióban mindig csak egy brigád dolgozik. Festés után a fa és fém szerkezetek mázolása következik. A brigád munkakedvére nagyon kedvezően hat, hogy hónapokkal előre ismeri feladatát. Ebben az ütemben a melegpadlós helyiségek burkolatát készítik el. Az ütembrigádok épületről épületre haladnak. A pincefalazást végző brigád néhány épülettel már előbbre tart. Közvetlenül utána dolgozik a szerelőbrigád, majd szekciónként a többi brigádok. Valamennyi brigád feladata, hogy kitakarított munkahelyet adjon át, mert a következő brigád csak ezt veszi át. Így a munkások érdekeltek abban, hogy munka közben ne csináljanak rendetlenséget. Az ütembrigádok állandóan ugyanazt a feladatot látják el, és nagy gyakorlatra tesznek szert. Ez kedvezően hat a munka minőségére. A 13-as ütemben folyik a szerelvényezés. Ekkor helyezik el a beépített bútorokat, felszerelik a különböző berendezési tárgyakat és épületszerelvényeket. Valamint elvégzik az üzemi próbákat.

A külső homlokzat vakuolási és színezési munkálatait az időjárási viszonyoktól függően végzik el. Télen azonban e munkálatokat szüneteltetik. Az építési folyamat utolsó mozzanata az épület kitakarítása, a parketta csiszolása és beeresztése. Így megy a munka épületről épületre haladva, míg az egész lakótelep felépül, és a szervezet új lakótelep építéséhez kezd. A módszer alkalmazásával jelentősen megrövidült az építkezések időtartama. A jól szervezett munka eredményeként növekszik a munkások termelékenysége és keresete. Így a vállalatok számára is igen kedvező a módszer, hiszen alapvető tervmutatóik teljesítését elősegíti. Ezzel a vállalat jövedelme is növekszik, ez megmutatkozik a dolgozók nyereség részesedésének emelkedésében. Végső soron az egész társadalom hasznát látja az új módszer alkalmazásának. Az új módszer elterjesztésének sikere nagyrészt attól függ, hogy a munkások milyen gyorsan ismerik meg és teszik sajátjukévá a folyamatos építés szervezését.

Az előzőekben zenekarhoz hasonlítottuk az építőipar munkáját. Ott sem elegendő azonban, hogy a zenekar tagjai azonos ütemben játszanak. Szükséges az is, hogy ne fogjanak hamis hangot. Az ütemes munka is csak akkor lehet eredményes, ha minőségileg kifogástalan épületeket építünk. Jó munkát és sok sikert az építőipar nagy zenekarának!

szécsényi hány könyvet írtél, és valamennyinél többet ér ez a híd, hogy él. Egy mondandón, mit nem papírlapokra bízott ki, észbe fogta és létrehozta, egy derék eszmén járok át naponta. Napi örömöm ez a jó anyagba burkolt közölnivaló. Vigaszom lép nem e szép értelmi sok vason, egész mozgó testemmel olvasom. Kézzel érinthetek egy győzedelmet. Ledönthették, amit ő megteremtett, akár a jó fa tőből újra serkedt. Egész lényemmel értek valamit, valami boldogító igazit, így szól a szívhez. Dehogy hal meg a gondolat, míg ember él a nap alatt, itt mindig híd lesz. Egy eszme itt látod, örökre működik, mint csoda óra. Pedig csak ember volt, hány elbukás tudója, a fölhúzója.

Ahogy Széchenyi Lánchídja, az első állandó híd felépült, már felvetődött Buda és Pest egyesítésének gondolata. És ketté szakadt a város, amikor az esztelen pusztítás szétszaggatta hidaink látszolatát. Minden híd, minden újra felépített híd, egy-egy kapocs, Buda és Pest, akárcsak hídjainak íve, a folyó két partjára támaszkodva alkot más városhoz nem hasonlítható egységet.

A 8 újjáépült híd közül a legfiatalabb éppen ott ível a város szívébe, ahol a hegylábánál megszűkülő folyó évezredek óta kínálja a legkedvezőbb átkelő helyet. 4 évszázadon át a Római Birodalom megerősített határát jelentette a Dunának ez a fontos szakasza.

Aquincum katonai és polgárvárosának feltárt falait, amfiteátrumainak romjait ma a főváros forgalma öleli körül. Az átkelő helyet védő római hídfőállás romjai épült a népvándorlás százada után a középkori Pest városa. A túlsó parton a tatárjárás után felépülő Budavára és a védelme alatt felvirágzó gazdag polgárváros tehát a legfiatalabb a három nagy település közül. A 150 éves török megszállást, a többszöri átépítést és a II. Világháború pusztításait átvészelt középkori emlékek szépségét az elmúlt évtizedek korszerű műemlékvédelme bontotta ki, és tette a mai városkép sajátos értékévé a néhány fennmaradt török fürdővel együtt. A 18. század második felében a bástyák közé szorított Pest túlnőtt a városfalakon, melyek emlékét a mai Kiskörút vonala őrzi. Az egyesített főváros fejlődésének a 100 évvel ezelőtt létrehozott közmunkák tanácsa nagyszabású városrendezési terv kidolgozásával szabott határozott irány. Átszelve a rendszertelenül épült utcasorokat, kijelölte a Dunára, mint grandiózus tengerre támaszkodó körutak és sugárutak rendjét. A millénium idejére már állott a sugárút, a mai népköztársaság útja és a nagykörút. A város szerkezetét is meghatározó főútvonalak szélességét szerencsére nem az akkori forgalomhoz méretezték. A pályaudvarok is a főútvonalakhoz csatlakozva épültek fel.

A város gyors növekedésének azonban néhány régi templom kivételével áldozatául esett a belváros építészetileg is értékes emlékeinek jelentékeny része. Így például az egykori városházak.

világvárossá fejlődött, mely ma nem csak közigazgatásilag az ország fővárosa. Itt él, dolgozik az ország lakosságának 20, ipari lakosságának pedig 40%-a. A Duna két partjának eltérő táji adottságai egymást kiegészítve adják a főváros kivételesen kedvező földrajzi helyzetét. A múlt század 70-es éveinek városrendezése majd egy évszázadra irányzabott a sugárutak mentén egyre terjeszkedő és a peremvárosokkal összeépülő Budapest fejlődésének. Budapest távlati fejlesztésének új korszakát jelenti az a koncepció, mely a lakáshiány felszámolására a városközponttól nem túl messze lévő, többnyire még beépítetlen területeken új léptékű lakótelepek egész sorát hozta létre az elmúlt évtizedben.

A kelenföldi lakótelep 9200 lakásából 7300 már is felépült. A hozzá csatlakozó lágymányoson pedig több mint 3400.

Az Üllői út mentén épült József Attila lakótelep 8500 új lakást biztosított a társbérletek, albérletek, elavult házak lakóinak.

Gyűrűként övezik a város központját a felépült és épülő lakótelepek. Közöttük a legfiatalabb, az Újpalotai, ahol 1975-ig 12 000 új lakás épült.

Az Árpád híd Pesti hídfőjénél folytatódik, és Óbuda Zegzugos utcáinak a házai helyén zárul a lakótelepeknek ez a gyűrűje, melyhez hasonló méretű építkezés a századforduló óta nem volt. A második ötéves tervben 51 ezer, a harmadikban 58 ezer lakást építettünk. A korszerű házgyári technológia további fejlesztésével a következő ötéves tervben 91 ezer lakást kell építeni. Egyes belső városrészek rekonstrukciója a városrendezés legköltségesebb, de szociális és városképi szempontból egyaránt halaszthatatlan soron következő feladata.

Ezeken a területeken egyetlen olyan épület sem kerül lebontásra, melyet sajnálni kellene. A rekonstrukció során az amúgy is kevés zöld terület növelésére új parkok, játszóterek létesíthetők az eddig zsúfoltan beépített városrészekben is. A Józsefvárosban és a Ferencvárosban sok helyütt már a szűk utcák mai hálózata sem tartható fenn, itt egész városrészre kiterjedő teljes rekonstrukció indult.

Pest történelmi városközpontját, a belvárost is alkalmassá kell tenni megváltozott és megnövekedett feladatának betöltésére. A Váci utca és Petőfi Sándor utca környékére sűrűsödő üzlethálózat az épülettömbökön is áthúzódó gyalogos üzletutcákkal, passzázsokkal csatlakozik majd a

Deák téri metróállomás közelében épülő bevásárlóközponthoz, melyben a főváros leendő legnagyobb áruháza és egy irodaház is helyet kap. Készülnek a tervek a Vigadó és a Lánchíd közötti Dunapart beépítésére. Bármelyik kerül megvalósításra, az interkontinentál szállóhoz csatlakozó épületek már új arcot adnak ennek a Dunaszakasznak, mely a középkori és barokk belvárosi templomtól, a feltárt római erődtől a Lánchídig a tegnap, ma és holnap Budapestjének gerincét adhatja.

A forgalmi hálózat bővítése elsősorban a metró építése teszi lehetővé, hogy a hagyományosan kialakult városmag körül új központok jöjjenek létre. Az első ilyen a már üzemben lévő metróvonal keleti végállomásán az Örsvezér téren épül. A forgalmi hálózat bővítéséhez alkalmazkodó ütemben alakul ki a további 5 új központ. A következő 5 évben megháromszorozódik a személygépkocsi állomány, 30 éves távlatban pedig a mainál 8-szorosan több gépkocsival kell számolni. Az úthálózat a közlekedési csomópontok korszerűsítésével, aluljárók építésével egyidejűleg fel kell újítani a főváros közműhálózatát is, melynek új eleme a távfűtés. Természetesen az elkövetkezendő évtizedek várható igényeit is számításba vesszük, amikor a 70-80 éve épült vízműhálózatot korszerűsítjük, vagy amikor a peremkerületeket közművesítjük. Az urbanizáció mindig a föld alatt kezdődik.

Ami elavult, annak helyet kell adni az újnak. Egy város mindig az átalakulás állapotában van. Ami azonban értékként maradt ránk a tegnap városából, azt meg kell őriznünk a holnap Budapestje számára is.

Budapest városrendezési terve 2 millió ember otthonát, munkáját, közlekedését és szórakozását érinti. És mindaz, amire mai anyagi és technikai erőnkből telik, nem csak a ma, de a jövő nemzedékei számára is épül.

Nagy méretű, fedett, több ezer néző befogadására alkalmas sportlétesítménnyel ma már sok ország fővárosában találkozhatunk. Ezek a létesítmények nem csak sport, hanem egyéb funkciók ellátására is alkalmasak. Hasonló célokra szolgáló sportcsarnok építése hazánkban is indokolt, mert a kultúra, a politika és a sport területén egyre jelentősebb nemzetközi szerepet töltünk be. A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága és a Fővárosi Tanács e felismerés jegyében javasolta, hogy Budapesten is épüljön teremsportversenyek, tömeggyűlések és sok nézőt befogadó, vonzó kulturális rendezvények lebonyolítására használható fedett sportcsarnok. A műszaki és gazdasági adottságokat mérlegelve a tervezési és építési feladatok megoldására a leningrádi kábeltetős szerkezetű sportcsarnok adaptálása mutatkozott a legcélszerűbb megoldásnak.

A tanulmány és előtervek jóváhagyása után 1978-ban megkezdődtek a kivitelezési munkák. A Népstadion kelet-nyugati hossztengelyének meghosszabbításában a Hungária körút, Kerepesi út, Népstadion út és Ifjúság útja által határolt területen. Az építést a szakszervezetek Budapesti Tanácsa és a KISZ Budapesti Bizottsága szervezésében széleskörű társadalmi összefogás jellemezte. A szovjet déli hadseregcsoport és a magyar néphadsereg katonáinak rendszeres segítsége pedig a nemzetközi együttműködés szép példája.

A terület részletes rendezési tervét a budapesti városépítési tervezővállalat készítette. A kör alaprajzú fő épületet egy gyűrű épület veszi körül, és egy edzőcsarnok csatlakozik hozzá. Ezen kívül szálloda és buszpályaudvar épül a létesítmény közelében. A gyalogos lejárók a nyugati oldalon helyezkednek el. A metrón érkezők gyorsan, rövid úton közelíthetik meg a csarnokot. Egy szinten lejjebb közlekedő utak és a parkoló terület található. A személy és gépkocsi forgalom szintbeli keresztezése ezáltal elkerülhető. Az épület funkcióinak kialakításakor a legkorszerűbb követelményeket vették figyelembe. A földszinti alaprajzi elrendezés is ezt a törekvést szemlélteti. A küzdőtér több oldalról is megközelíthető. Ezen a szinten vannak az öltözők, az irodák, a gépészeti helyiségek, az edzőtermek, valamint a gyakorló jégpálya is.

Az első emeleten, a gyaloghíd szintjén, előcsarnokon átjut a néző a lelátóra. Itt vannak a bejáratokhoz csatlakozó ruhatárak és a büfék egy része is. A csarnok következő szintjén, a második emeleti körfolyosón át közelíthető meg a nézőtér. Itt került elhelyezésre a büfék és a mosdók másik csoportja is. A harmadik emeleten biztosítottak megfelelő közvetítési és munkalehetőséget a tévé és rádió munkatársai, valamint az újságírók részére. Ezen a szinten vannak a technikai helyiségek, a diszpécser irodák és a díszpáholyok. A küzdőtér mérete az ötsávos futópályával együtt 90x45 méter, amely a változó igényektől függően kulturális rendezvények céljára is átalakítható. A különböző műsorok helyi igénye eltérő. Ennek megfelelően a csarnok befogadó képessége 3000-től 12500 főig változtatható. Ezekre a variációs lehetőségekre bemutatunk néhány példát.

0: Gyorsuló rohanókorunkban egy-egy városközpont változó, fejlődő arculata egyre nagyobb szerepet játszik városaink életében. Mindenki ismeri, mindenki véleményt formál róla. A lakosság mindennapjainak állandó kísérője. De hogyan vallanak munkájukról azok az építészek, akik ezeket a városközpontokat tervezték? Hiszen mindegyiknek más és más a hangulata. Szekszárdot bemutatja Jurcsik Károly, Kecskemétet Kerényi József, Salgótarjánt Magyar Géza, Zalaegerszeget Vadász György.
1: Tulajdonképpen mi sose kaptunk arra megbízást, hogy Szekszárdnak egy új főteret tervezzünk. Az 1966-70-es évek között 4 év során különböző megbízóktól kaptuk az egyes épületekre szóló tervezési megbízást. Abba a korba, abba az időbe nem csak az építészeti irányzat, de majdnem a társadalmi elvárás és a közhangulat is valahogy a teljes szanálása, idézőjelbe tett modernség, az új építés mellett volt. Ez az a kor, amikor városrészeket szanáltunk le, és egy város arra volt büszke, hogy minél magasabb házat tud építeni. Szekszárd régi város. Eredeti központja fönn a 4. Béla király téren volt, ahol a gyönyörű Pollákféle vármegyeháza áll. Ez a központ aztán a idők során lecsúszott lassan a Síkság felé keleti irányban, a Garai térre, amelyik a század végére egy nagyon szép, eklektikus, klasszicista együttes eredményezett, tipikus kisvárosi főtérrel. A városnak a keleti irányba való terjedése tulajdonképpen ezt a főtérrendszert keleti irányban elhúzta, és kialakult egy elég markáns, gyalogos, forgalmi tengely. Itt került megtervezésre a Gement-szálló, akkor, amikor mi kezdtük a munkát, akkor már állt a új művelődési, a Babits művelődési ház, a szóban forgó terület, itt a művelődési ház és a Garai tér között egy igen elhanyagolt, zömös terület volt, talán 50 év óta csak pusztult rajta minden, pedig hát gyönyörű emlékek is álltak rajta. Ilyen a August ház, volt kaszinó épülete, de abban a korban ezek az épületek már 15 évvel ezelőtt, hát a helyiek szerint is patkányfészkek voltak, és egyértelmű szanálásra voltak ítélve. Hosszú, több éves harcba került, hogy ezt a két nem műemlék, csak műemlék jellegű épületet megmentjük, és beleillettük a mi koncepciónkba. Nagyon nagy ellenállást, közhangulatú ellenállást kellett legyőzni, de igenígy védtük és sikerült megvédeni az itt lévő sörkertnek az óriási régi faállományát. Az volt az elképzelésünk, hogy az itt sétáló emberek, ezeken a kis közökön, passzázsokon megközelítve ezt a főtérrendszert, mindig valami izgalmas látványt, valami újdonságot kapjanak, a térélményük ne lankadjon. Nem főteret terveztünk, hanem tulajdonképpen egy térhalmazt, egy térrendszert, amelyik szűkül, bővül, lélegzik, mint az az ember, aki ebbe a térben sétál. Léptékébe, formaképzésével, az épületeknek egymás melletti arányával valami olyan együttest akartunk létrehozni, amelyik szervesen be tud illeszkedni, és szervesen élni is tud a régi megmaradt és megmaradó épületekkel. Sokan feltették már nekem a kérdést, hogy tulajdonképpen ennek a térrendszernek miért jellemző anyaga a tégla. Nagyon korszerű anyagnak érzem, és valahogyan az én egyéni felfogásomhoz nagyon közelinek. Egy olyan puha, képlékeny anyag, amelyik szilárdságával, szolidságával, tartóságával mind nyújtja azt a lehetőséget az építész részére, hogy legkönnyebben, legkifejezőbben tudja átadni a gondolatait. Szekszárd nem lett volna olyan, amilyen névált, hogyha nem dolgozhatok együtt Varga Leventével, mint ragyogó építésztársal, vagy nem lett volna ott Jahoda Maj, az ötletes belső építész, akinek a pártszékháznak a nagyon szép belsőit köszönhetjük, vagy Baló Bori, a környezettervező, aki ezt az egész együttest az építészeti rend figyelembevételével egy egységbe ötvözte.
0: Volt egyszer egy kisváros a magyar alföld kellős közepén, messzire vezető utak csomózásában. Ennek a városnak dombjai, hegyei, vizei szép kilátása nem volt. Milyen volt? Viharos történelme, ami során a város állandóan elpusztult, majd a mocsarak lecsapolása után homokförgetek vette körül a várost. Az itt élő emberek átrészelték a történelmet, a homokból aranyhomokot teremtettek, megművelték. Így alakult ki a múlt század közepére az a Kecskemét, amit halmaztelepülésnek hívunk. Igazi középpontja nem is volt. Két nagyszerű polgármester, Lestár Péter és Kada Elek, ennek a halmaztelepülésnek a kellős közepéből kibontott egy főteret. Mit lehet erről a főtérről elmondani? Beszéljünk először a tornyokról. Ezt a főteret karcsú tornyok övezik. Ami érdekes, talán Magyarországon nincs még egy főtér, ahol valamennyi számottevő vallási felekezet a főtéren kapott volna a templomának helyet, itt a katolikus nagy templom mellett. Térről beszéltem, pedig nem is tér ez, egy térfűzér. Tágos, nyitott, olyan, mint az alföld, és mégis mindig zárt tér. A térfalak a századfordulón alakultak ki. Külön-külön talán ezek az épületek nem nevezhetők értékesnek, nevetséges ez az állítás, mert külön-külön is értékesek, csak hivatalosan nem tartjuk azoknak ezeket az épületeket. De együtt egyszerűen pótolhatatlanok. Ez a főtér a 60-as években ugyanúgy állt, mint most alapjaiban. Egyszerűen csak még nem ismertük az értékét. Ez a tér összességében Kecskemétnek a legfontosabb élő műemléke. Az új építése mellett ezen a főtéren tanultuk meg, hogy a legjobb városépítési módszer, hogy használjuk azokat az adottságainkat, amivel rendelkezünk. A 60-as években a volt zsinagóga épületében a Tudományos Egyesületek székházát helyeztük el. De hát ezek után szinte már kézenfekvő volt, hogy Kodály Zoltán szülővárosában a Kodály Intézet kapjon helyet, és ne Budapesten. Már nem csak épületben, hanem környezetben is tudtunk gondolkozni. A térhez egy újabb kis térbokrot és egy sétáló utcát építettünk, ahol az emberek boldogan közlekednek, használják ezt az utcát. Milyen ez a főtér, amikor azt mondom, hogy a városnak a szíve? Elég erre a főtérre kiülni. Jó magamnak van egy ilyen tapasztalata, hogy olyan emberekhez, akikhez nem lehet bejutni a hivatalos helyiségekben, mert a titkárnök védik őket. Ezekre az emberekre én ezen a főtéren vadászok. Reggel kiülök, és biztos, hogy ezen a főtéren előbb-utóbb át kell haladni munkába menet, akár a megyei tanácsra, akár a városi tanácsra, akár még nagyobb házba közlekedik valaki. Nem tettünk sokat, megint használjuk ezt a főteret. Gépkocsik ma már nem közlekednek ezen a főtéren, a gyalogosoké, és próbáltunk tanulni az új főtér alakításánál is. És az új központ alakításánál tanultuk meg, hogy az új mellett is mindig meg kell tartani a régit, és ahhoz építeni kell. És amikor újat építünk napjainkban, akkor már úgy akarunk újat építeni, hogy valamilyen módon, nagy szó, úgy legyünk méltók elődeinket, próbáljunk meg ugyanannyira egyszerűek és természetesek lenni.
2: Valahogy az egész városépítésnek, amit a közösségi munkáról beszélünk, alapja az volna, hogy legyünk áhítatosak abban a játékban, amit városépítésnek nevezünk.
3: Salgó Tarján csodálatosan szép környezetben született. A Salgó és Tarján patak által kialakított Y-alakú völgyben, ahol a környezetben a Karancs és Péskőhegyek mellett nagyon szép erdős dombok alkotják a város hátterét. Egyben nagyon szűkre szabják építhető volumenét. A települést az 1200-as években említik először, ebben az időben építették ezen a területen a különböző kis várakat. A két kis palóc falucska Salgó és Tarján életében lényeges változás akkor következett be, amikor megtalálták ezen a területen a szenet. A város azonban nem jelentett igazi várost, hiszen a bányák, ipari üzemek és lakókolóniáknak a konglomerátuma volt itt együtt. Itt ebben a városban mindent le kellett szanálni. Az itt lévő épületek véleményem szerint a szegénységnek és a nyomornak a hirdetői voltak. A táj szépsége és az élő városnak a topografikus szerkezete jelentette azt a kötődést, amihez az új várost meg kellett tervezni. Elsőnek a város központja épült meg, és ez egyben a sajátossága is volt, és egy újszerűsége a 22 évvel ezelőtt beindult Salgó-Tarjáni városközpont építésének, hiszen a rekonstrukciót, az újjáépítést a város magjából indítottuk, és ez gyűrűzik azután a központtól kifelé a város külső területeire. A városközpont tervezésénél egy összetett funkciójú térrendszert kívántunk megvalósítani. A főtér kisé kemény, ünnepélyesebb környezetével a politikai és kulturális események megrendezésére ad teret. Igen fontos része a központnak a kisebb terek köré szervezett építészeti együttes. A fórum a városnak, ahol a Iker Karszonház torony, az épülő új városi tanácsház közte a filmszínházzal és a munkásmozgalmi múzeummal. Egy város átépítésének a feladata végtelenül bonyolult és összetett problémát jelent, nem csak az építész, de a város vezetői számára is. Ezt a sokrétű feladatot csak minden tekintetben összehangolt és együttes munkával lehet megoldani. Salgó-Tarján erre az együttműködésre kitűnő példát mutatott, és mutat jelenleg is. A város építészeti arculatában meghatározó szerepük van a lakóházaknak. A központ egész együttesét átszövik markáns, plasztikus, kisé kemény, fegyelmezett megjelenésükkel, kontrasztot teremtve a háttér lágyan ívelő természeti környezetével. Az anyaghasználat egységes, de változatos kezelése esztétikai összefonódást adott az egész városközpontnak. A városközpont átépítése kihat most már a környezetére, és a várost körülvevő épületek lassan felkúsznak a domboldalakra, gondosan ügyelve arra, hogy azt az emberi igényt, hogy az épületek és a természet együtt éljenek, megőrizze.
4: Régi mecénások kiválasztották városaik építészeit, Zalaegerszeg polgársága vezetői, mecénásai 10-12 évvel ezelőtt kiválasztottak engem városközpontjuk tervezéséhez, hálás vagyok érte. A század elején Zalaegerszeg egy 10-14 ezer lakosú kisváros volt, arc nélküli kisváros, úgy érzem, nem volt jellegzetes és különleges tere, különleges épületei. Az úri negyede is földszintes házacskákból állt, létszáma kicsi, kicsit alvó város volt. Ma a város iparával, sportjával, kezdeményező kedvével, ami nem egy utolsó dolog, és mai építészetével úgy érzem, hogy talán mondható, hogy korona zalai dombok sörényes fején. Az inspiráció az építészethez és a városközpont tervezéséhez azt hiszem a táj maga volt. Ez szerdahelyi Károly építész barátom, Zalaegerszeg volt főépítésze, mondotta is még a tervezés első időszakában, költői lélek lévén megérezte azt az igyekezetet és azt a fölfedezést, ami számomra rendkívül fontos volt, hogy az a környezet, amelyik megdöbbentő, egyéni, érzelmi, sugárzású, a polgár, a sétáló és az építész felé is, alapvetően meghatározta a tervezés indításának körülményeit. A zalai dombvidék, Göcsej végtelen nyugalmú tája, templomsörényes dombgerincei, távolodó, közeledő dombjai és ölelkező brajgeli völgyei olyan fokú érzelmi többletet adtak, amiből az az érzésem, hogy nagy közös örömünkre az építészet is nyerhetett. Így született tulajdonképpen az a kisvárosi arculat, ami keskeny váló kis házacskákból állt, és a színeiben is kevés színnel akart egy olyan kisvárosi arculatot teremteni, amely tudatosan kerülte az korunkra oly jellemző és kiábrándító gigantomániát. A házak hasonlóan a környezethöz magasodnak, süllyednek. Előrelépnek, hátralépnek. A ritmusuk szintén talán a tájból adódik. A tagolás, az arányok mértéktartása, a részletek érzelmi igényessége, a négyzetes osztású műemléki ablak jellegtől, az erkélyek domborodó, homorodó rácsipkéjéig, valamilyen formában, remélem, hogy nem csak én érzem, a göcsei léleknek, a tájnak valamilyen építészeti kisugárzását adják. Nagyon zavaros korban élünk. Olyan korban, ahol az emberi, művészi és tudományos hitelek, amiket az évezredek megteremtettek, alaposan megkérdőjeleződtek ebben a században, ugyanígy kérdőjeleződött meg az építészet is. Úgy érzem, ahogy többi építész barátom és társam, hogy egyetlen lehetőség a kor elembertelenül világából kikerülni, hogyha nem vágom el a folyamatosságot, hanem arra növök rá, ami körülvesz. Legyen az táj, legyen az építészet, legyen az emberi igény, emberi vágy, tisztesség, szeretet. Én mindenféle építészeti árzpoétika nélkül azt tudom csak mondani, hogy hiszem, a ház is tud szeretetet sugározni. Én Zalaegerszegnél ezt akartam, és ezt akarom továbbra is. És úgy érzem, hogy a város elfogadta és már szereti új házfiait, és úgy hívja őket, hogy Csipkeházat.

0: Az 1975-ös esztendő utolsó napjaiban az építész Kós Károly volt a Korunk Galéria vendége. Íme a válasza a köszöntő szavakra.
1: Kedves barátaim, engedjék meg, hogy csak így szólítsam. Amikor tegnap elolvastam, volt a katalógusnak azt a kis bevezetőit, amit az én barátom írt oda, és aztán meghallgattam ma Kántor Lajosnak és Balogh Feriknek a hozzászólását, az én méltatásomat, köszöntésemet. Akkor igazán nem tudom, hogy. És itt megláttam aztán közben az én régi épületeimet, grafikáimat, ezt, azt. Akkor megbocsássanak, de kicsit elfogultam. És engedjék meg, hogy okos, szép szavak helyett, amiket itt rám mondtak és nekem mondtak, én csak egy egyszerű és rövid, nem beszéddel, vallomással mondjak néhány szót. Engem annak idején még a múlt században ez a Kolozsvári Református Kollégium nevelt, amelyiket Apáczai Csere János alapított. Ebben a szellemben neveltettem fel én, és ezzel a szellemmel kerültem később, szinte véletlenül Budapestre a Műegyetemnek az építészet szakosztályára. Az abban az időben volt a század legelején, amikor ugye egész Európában, már a múlt században megkezdődött volt az a nagy technikai forradalom, amelyik magával hozta a társadalomnak a nagy átfordulását, és amelyikkel azután a művészetek is kénytelenek voltak szecessziót csinálni, elszakadni a régitől, ami már megkorhatta, aminek már vége volt, ami már meghalt, és keresti, az építészet is kereste akkor az utat, amelyiken az új emberhez és az új világot megtalálhatja magának, megtalálhatja abban a maga helyét. Ekkor voltam én már a Műegyetemen, és már ott én is a többiekkel együtt kerestük azt az utat. Én magam, még egy néhány társammal akkor ezt az utat a mi számunkra abban a szellemben találtam meg, amelyik engem kötelezett, Körösi Csoma Sándornak a szellemében, hogy a mi építő hagyományaink és a mi népünknek a szelleme alapján csinálhatjuk meg azt, amit mások is ugyanúgy próbáltak akkor megcsinálni. Ez még akkor volt, amikor még nem volt feltalálva. Nálunk akkor vezették be a balfetőt. Tehát még én még a régi alapokon, a régi módszerekkel, a régi anyagokkal, eszközökkel csináltam meg azt, amit csináltam azután egész életem. Akár épületekbe, akár csak elgondolásokba, akár grafikámba, itt láthatják, akár irodalomba. Én ezt az útat választottam akkor, és azt az útat követtem. Mást nem csináltam, sokat tévedtem, de sokba talán igazam volt. És ezt az igazságomat most késő koromban sokszor nagyon jól esően igazolják a fiatal építészetnek a törekvéseit. Hát én csak ennyit tudok vallani magamról, és arról, amit én csináltam. Én nekem más több szavam nincs, csak az a köszönő szavam, hogy az én barátaim és jó embereim itt vannak, és én is, hát még itt vagyok.

0: Talán a rajzoló gyermek példázza legjobban, hogy a házépítés milyen mély, ősi emberi ösztönökből fakad. Helyeseljük, hogy egyik-másik általános iskolában már szó esik a szép otthon, a lakás, a családi ház korszerű formálásáról. A jövő minden esetre biztató. Mi, az Építésgazdasági és Szervezési Intézet közönségszolgálatának munkatársai, az építkezni szándékozó felnőtteket látjuk el szaktanácsokkal, szervezési javaslatokkal. Elvállaljuk az építkezés teljes előkészítését, mert valljuk be, mi kísért a kontrátkodás. Csak egy példa. Tessék, néhány ajánlott terv arra az övezetre.
1: Terv? Azt kérem, már megvan.

0: Ki rajzolta ezt?
1: Hát a Sógó. A KTS-be dolgozik. Meg ugye mink is beledolgoztunk.
2: De mennyit?
1: Család. Utóvégre magunknak építjük. Mink kuporgattunk rá, a miénk lesz. Nem igaz?
0: Na persze. És talán éppen azért. Igen. Építkezésnél az első lépés egy jó terv. És mivel egy családi ház 80-100 évre épül, én azt javaslom, szálljanak rá 15 percet, és fáradjanak át velem a vetítőbe, jó?

0: Az Építési és Városfejlesztési Minisztérium sok-sok kötetnyi tudományos fölmérést végeztetett, milyen legyen a mai családi ház. Kiváló építészmérnökök, akik megvalósult terveikkel már igazolták jó képességeiket, pályázati munkáit dolgozza fel a típus tervező intézet külön osztálya a lakosság részére. Minden családi házterv bírálóbizottság elé kerül, amelyben szakemberek különböző tudományágak szempontjából felülvizsgálják a javaslatot. A lakóház a település legkisebb egysége. Vajon hogyan illeszkedik az új ház a jövő településébe? Álljunk meg itt! Szánjunk néhány percet ennek a tudománynak.
1: Történelmi falvaink egy részét a vár köré sűrítette, az ellenségtől való félelem, a kézművesség és a kereskedelem. Másut a templom lábához guggoltak a házak. A hajdúvárosok körútjaikat, ősi sáncrendszerüknek, zegzugos utcájukat, mint hajdúböszörmény, a kertek bekerítését megparancsoló Bach-kori rendeletnek köszönheti. A szalagtelkes település szép példája Márkó község. A középsi utcára, mint két soros fésűfogai, kapcsolódnak a házok, mögöttük csűrök, kertek. Értelmes, tiszta rendszer. Egységes beépítés, mértéktartó, egymáshoz ösztönösen igazodó épületformázás, többnyire fehér színű házok ritmikus sora jellemzi a távoli múltból megőrzött legszebb falvainkat. Népünk jó ízlését, közösségi szellemét dicsérik. Így hát vannak értékes népi építészeti hagyományaink, amelyeket tovább kell fejlesztenünk. De hogyan szakad el a múlttól a jelen? Milyen legyen a mai település? Mindenekelőtt tudományosan megalapozott és tudatosan megtervezett. Alkalmazkodjon megváltozott igényeinkhez. Ölelkezzen a természettel, szolgálja egészségvédelmi, gazdaságossági és társadalmi érdekeinket. A rendet itt nem csupán az ízlés, hanem a közművek szükségszerű kihasználása teremti meg. Az új település számol a nagyobb laksűrűséggel, a városiasodás szemünk előtt lezajló, sürgető folyamatával.

0: Előnyösen használjuk ki a terep adottságokat. Más a helyzet a már beépített területeken. Hazánkban sohasem volt olyan nagy az építkezési kedv, mint napjainkban. Az egészségtelen kiszolgált lakóházok helyén újakat építenek. Sokszor nem elég körültekintően. A népi hagyományokat őrző értékek közé beékelődik olykor egy-egy új épület, amely megbontja az építészeti egyensúlyt. Ezért országosan kidolgozott településfejlesztési tervek alapján a tanácsok, mint építési hatóságok, szabályozzák a falvak és városok egyes övezeteiben a beépítési módot. Így a lakosság anyagi érdeke és a társadalmi érdek is így találkozik.
1: A lakóház téralkotás, tehát művészet is. Ezt kéri számon a tervtől az építészbíráló. Álljunk meg népi építészetünknél is.
2: Hazánk őslakói 4-5 ezer évvel ezelőtt ilyen földkunyhókban laktak. Leletekből rekonstruálták ezeket a későbbi fából épült házformákat. Honfoglaló őseink lakása a szellemes vászszerkezetű, hordozható, kör alakú nemes sátor, a jurta volt. A későbbi századokban mindhárom házforma felbukkant.

A feudális szükségletek alakítják ki a ma is élő oromfalas parasztházat. Az utcára tájolt rövidebb oldal, a tetőszerkezet kiképzése, a tornác íveinek játéka, amelyeken felfedezhető egy-egy nagy építészeti stílusirányzat finom hatása, keveredve a tájegység népi ízlésével, a helyi építőanyagok ötletes felhasználásával, remek művekké avatja ezeket az épületeket.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Rezi Portal. Ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, bárhogyan süvít. Húsos lombok mind elasznak, huldogálnak, rőt harasztnak. Az öregség kövér hava mindent beborít. Férfi kor jön ifjúságra, életet gyümölcsösága az is elvirít. Szirmát minden nap elejti, táncát bármiképp is lejti évek rózsája a szélben, az is elvirít. Tedd hát, amit tenni rendel minden napod, türelemmel végezd dolgait. Marad valami utánad, ha nem marad, az se bánat, hörbölt dúdolván a borod, ha a bor vidi. Nézd a rezi hegyüstökét, zöld bozontját nyomja az ég, rengő erdei. Ott ül eső boronált a fején szikla koronája. Gőzoszlopok tömődnek a dús fellegekig. Paták kongatták a sziklát, társzekerek vasabroncsát nyögte a fahíd. A tornyokban őrök álltak, harskakasként kiabáltak, döngött tuloktól bivajtól a felvonó híd. Testőrök, lányok, szakácsok, íjászok, fürgelovászok sürgése volt víg. Az udvaron szolgahemzseg, hangyamódra cipekednek, tömi

a barbár szakállú várúr vermei. Az erdőben vadfutása, sárga ebek csaholása, kürt búgott őzri. Urak, vitézek, vadászok, szűz perzselő topzódások helyét fölverte a gaz, ki veresen viri. Mint a szőrzet a hullából, serked a kőkoponyából a fű és sivi. Gaz veri a csülök nyomot, nehéz kontyú kisasszonyok, flórát csipegető kezét, könnyű léptei. Mulandóság, fene bánja, csak így szép az élet, hát ma, éljed napjaid, ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, borod mellett hallgasd, szárnya csattog és süvi.

300 éves terveit. Majd, ha rendbe lesznek téve mind az utak, ország szerint való jó savanyú kutak, gáztüzelés, hűtés jő be minden házba, bebújik a villany minden kis szállásba, hogy a legpőrébb is emberül lehessen, villanynál naponként skádban fürödhessen, meleg pezsgő vízben hánytorgatva magát, mint a borz akár, vagy mint a kölni apát. Majd ha az embernek, mint ma kerékpárja, úgy lehet kocsija, vagy aeroplánja, kisházi telepe, tudomány, spatika, s minden utcának lesz kórháza, orvosa, s nem lesz táv, megszokják a mindenség lakást, gombnyomásra hívni, s látni lehet egymást, csillagközi távból beszélni, mulatni, hadonászni, s közben figyét is mutatni. S távolból ott lenni, bár hazúról értem, egy víg lakodalmon, vagy bús temetésen, elmenni halászni, vadászni, ledülve házi kerevetre, vagy egy széken ülve, vagy ha úgy jobb tetszik, repülni egy szépet, gombjukakban hordva a picuri gépet, s a gép, mint kérődző, jámbor házi állat, zajtalanul tesz-vesz, mi helyettünk fárad, mi pedig élhetünk bensőbb igényeknek, lelki vigasságnak, igaz örömöknek, s jövén alig-alig egy-két emberöltő, minden igaz szívből kifakad egy költő, ki színnel, ki hanggal, ki szép hangulattal, eges érzelemmel, földi mondolattal, gyarapítván a lét közös kincses tárát, örömnek örömmel fizetve meg árát, mikor minden nemzet odáig viheti, hogy nem lesz emberi rossz, csak természeti. Ember embert más-más verembe bevetni tudva se tud, csupán érteni, szeretni, s lesz a meg nem értés a világ csúfsága, s bűn is csak annyi, mint liliomon árnya, és az emberiség, mint nyári verőben, elnövi árnyékát csudás delelőben, s lesz az emberi szív erény diadalma, olyan tisztán, mintha csillagporból volna, lesz minden egy ember ártatlan, szép, szabad, virágnál virágabb, madárnál madarabb, s minden, ami jó, szép van a természetben, az emberben csúcsul, mindörökké iglen.

kell-e már, magyaros lett irományom, s hazám földén túl se jár, hogy nem két világ csodája, lettem csak népemből egy. Övé, ha van, landom bája, övé rajtam minden ilyen. Ám terjessze a hatalmas nyelvét, ponnyát, istenit, zúgó ár az, mindent elmos, rombol és termékenyít. De kis fajban, amely éppen rombolásnak útban áll, költő az legyen mi népe, mert kivágyni kész halál. Vagy kevés itt a dicsőség, s a nemzettel sírba lejt. Kisszerű az oly elsőség, amit a szomszéd se sejt. Nincs erőnkhöz méltó verseny, dalra itthon tárgy elég. Nem férünk a kontinensen, Albion is kéne még. Légy, ha bírsz, te világköltő, rázd fel a rest nyugatot. Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott. Onnan kezdve ezer szállal köt hazámhoz tartalék. Puszta, elvont ideállal inkább nem is dallanék. S hol vevéd gyásztévedésed, hogy faját s a nemzeti bélyeget, mit az rávésett, a nagy költő megveti. Hisz forgattam a javából én is egy párt valaha, mind tükör volt. Egy magából tűnt nekem föl nép s haza. És ne gondold, hogy kihalnak sújtott népek hirtelen, amíg összezeng a dalnok s a nemzeti érzelem. Tán veszélyt, vagy annak látszót vélsz a honra tűnni fel? Hát van lelked a szent zászlót, éppen akkor hagyni el. Ó, ha méltóbb, s új kobozzal a megifjodott hazát, zönkhetném még Homérosszal, ne csak mindig panaszát. De legyek, ha veszni sorsa húnyó nép közt, Osszián, inkább, hogy sem dalok korcsa, közönyös harmónia. Civilizáció. Ezelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Most nem úgy van. A világot értekezlet igazgatja. S az erősebb, ha mi csínyt tesz, és helybe hagyja. Meddő óra. Belenézek a nagy éjszakába, alszik a föld maga árnyékába. Itt vagy amott csillagok röppennek, gondolatim is úgy jönnek-mennek. Gondolatom szappan buboréki, csillogók, mint odafenn az égi. De töredék mindkettőnek útja, mind szétpattan, mielőtt megfutja.

0: Struggle for Life. Hajtás, úgy fest, alul maradtál, a tétel és törvény szerint. Dögödre már hiéna szaglász, s a varjú éhesen kering. Nem is a falka volt erősebb, apró vadak tángáltak el. S hogy Irhádon kiosztozik most vérebb, verébb, nem érdekel. Öklöd, mikor lecsapni kellett, mindig megállt a félúton. Jóság volt, gyöngeség, nem értem. Félsz, gőg, szemérem, nem tudom. Talán csak undor, jól van így is. Megnyugszom, ámen, úgy legyen. Inkább egyenek meg a férgek, mint hogy a férget megegyen.
1: Martinovics.

Szeretném, ha szeretnének. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse. Nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember. Fenség, északfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Lennék valakié.

Kyoto 1945. május. Jól esik itt a rom között ülnöm mégis, az otthonomban. Napsüt, oda át tál csönög, mert csak a ház fele van romban. De én ezt választom a félig nyílt falú tetejű szobát. A kerti hármas sír se rémít, én ástam nektek, katonák. Összedobált székek és képek, földrehányt könyvek, bútorok, letörölöm a törmeléket egy hű asztalról, így írok. Ládán ülve itt írok és itt olvasok, innen hallgatom a madarak csevetelését, s kislányomét az udvaron. Elképzelem, s ez a valóság, egy ország rom csúcsán ülök. De engedd már a szomorúság, bár a jajok, bajok, dühök fölcsapnak rám, fröcskölve, zúgva. Ülök a tenger múlt felett, s szeretnék énekelni újra, mint a madarak s gyerekek.

Vadaskerti úttól a Calvin téri. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, viszem álmos rossz kedvemet keresztül a félvároson, a Vadaskerti úttól a Calvin térig. Háromnegyed óra hosszat most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mai. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason. Lőrincen, Kispesten, Budán, Angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos keresztül a fél életem. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek. Gyűjteménye sincs már csupán a megtett kilométerek. Ha számolnám ki önnetán 150 vagy 200 ezer, akárhány világutazó beérhetné már ennyivel. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl s eltűnik, s ami a kocsiba szorult. Világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, mélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kis világ lehelte ember melegét. Itt volt találkozom velük, kik lelkem bensőbb zúgaim tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim. Nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dici és Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri, mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, aztán honnan tudnám hová a mit tudom én hányason. Indult a Mifjan és Mohón a tágvilág a hír felé. Csak visz a villamos a nyugdíj felé, sír felé. 36 éve utazom, közben eltűntem nyomtalan. Aki elindult, elveszett, nem őrzök mást, csak nyugtalan csavargó kedvét. Oltomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem leszek.

körúti hajnal. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke, még üveges szemmel aludtak a boltok, s lomhán söpörtek a vadkővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú dzsinnek, rossz kedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarátja. Minden üvegre 100 napocska húlt, s az aszfalt szennyén szerteszét gurult a végtelen fény millión karátja. Bűvölten állt az utca. Egy sovány akác részegen szívta be a drága napfény, és zöld kontyában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felelt. Csak a színek víg pacsirtái zengtek. Egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő. De aztán tompa, telt hangon a harangok is felmerengtek. Bús gyár sziréna búgott, majd kopott sínjén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett, indult a józan robot, s már nem látták a nap még mint dobott aranycsókot egy munkáslány kezére.

Itt ülök csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege, száll. Szoktatom szívemet a csendhez. Nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt, a fej lehajlik, és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündérnevetés. Ó, mennyire szeretlek téged! Ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt s a mindenséget. Ki, mint vizes és önnön robajától, elválsz tőlem és halkan futsz tova, míg én életem csúcsai közt a távol közelében zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyom, mozdulatod, szavad őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fémbe a savak ösztöneimmel belemartalak, te kedves szép alak, lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehullnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűlve leng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet, föl-föl dereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod metsz és alakít? Miféle lélek és miféle fény s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankás tájait. S mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Vérköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen. Viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy ne dűjít sejtje, gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi saját dicsőségüket susogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, s gazdag életet nyer a salak, a buzgó veség forró kútjain, hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság, napsüt, homályló északi fény borong. Tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökké valóság.
avat vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjászülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiállt. Kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy, fogadj magadba. Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Visz a vonat, megyek utánad. Talán ma még meg is talállak, talán kihűl-e lángoló arc, talán csendesen meg is szólalsz. Csobog a langyos víz, fürödj meg, íme a kendő, törülközz meg. Sül a hús, enyhítse étvágyad. Ahol én fekszem, az az ágyad.

A költő felel. Dolgozom. Küzdve alakítom nem csak magamat, aminő még lehetek, akinek jövőjét az ihlet óráin gyanítom, formálom azt is, amivé ti válhattok. Azt munkálom én ki. Azt próbálom létreidézni, azt a lényt, ki még csak agyag bennetek, s halvány akarat, akire vágytok, amikor sürgetve mondjátok, költő, előzd meg korodat. Nagy feladat, mert nem csak bátor nyelv kell rá, de fül is. Mert valahányszor azt hallani, barátaim, hogy valaki neki számtan előre rohant a korából egy új, egy tiszta tájig, az csak úgy látszik. Valójában a kor maradt csak hátra tőle. Még jó, ha nem ekkép süvöltve a föl-fölbukó úttörőre. Hova fut? Elbuk. Játszik. Játszunk. Így száll csak énekünk fel. Játszunk szavainkkal és életünkkel. Mert jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk. Legyetek értelemmel hát irántunk. Mert nincs vállalkozóbb és bizakodóbb nemzet mi nálunk. A rosszat nem szánt szándékkal csináljuk, csupán a jó. Ide teszem az akácról az illatot, ide teszem a Dunáról a fény, leányról a mosoly, fiúról a dacot. Ebből csinálok költeményt, hogy gazdagodjatok. Mert az illat a fán mégsem kevesebb, sem a vizen a fény. A lány s fiú csak szebb, s elevenebb, s magam is több vagyok, ha én általam erősödtetek. Semmiből nem lesz semmi, s ára van mindennek, ami valamire jó. Babrálva e világ dolgaiban, valami mégis újdonan marad kezünkben, olvasók.

Krédó. Ha neve sem lesz a régi vármegyének, kerületek körökről szól az ének, melyek közérdekűleg mért határát már nem Bogár utcán keringve járták. Lesz ki parancsol és ki megfogadja, törvénynek általános foganatja. A szolgabírók rémmesében élnek, mágnás nem áll fölötte a törvénynek. Az árva pénztárnok többé nem sikkaszt, mert cselekedni már nem úri sikkaszt. Ha az adó lesz kétszer annyi, mint ma, de kulcs, arány, csalatkozhatlan minta, és e cserével mind a kettő jól jár, hatalmas ország és jómódú polgár, mert államát igaznak, szentnek tudva, adózó mit keres, el nem hazudja. Munkás jutalma méltó bér dicsének, közmegvetés árnyéka a herének. Rangot, címet nem koldult rend szalagja, a szellem és erkölcs fensége adja. Ha mind, meg annyi Cortez Nándor, múltunk hajóit eltökélten fölgyújtottuk, hogy itt ez új világot, melyhöz értünk, meghódítjuk, de vissza már nem térünk. Nem pislogunk a sírba dicsőségér, csak szent erekje már az ősi cégér. Eltűnt, s új díszbe öltözött a puszta, szebb déli báb, jólét fényébe úszva. Kínvallató pandurs futóbetyár helyén sűrűn a mozdony grifje jár. Ha németek hozzánk tanulni járnak, magyar leányt keresnek guvernantnak. Csikós mulat vasárnap frakkot öltve, utolsó antisémita kitömve, nadrágszí csátibot cigányok sátra, nemesség bibliája, ferblikártya és tisztesség nemeshetik kimondva, rojtos gatya, kerülnek múzeumba. Akkor telik be jós igét Széchenyi, dicsőség, boldogság lesz itten élni.

0: hagyja hazáját. Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viseled pajzsát, viselsz pogányvérrel festett éles szabját, vitézlő oskola, immár Isten hozzá. Egriek, vitézek végeknek tüköri, kiknek vitézségét minden föld beszéli, régi vitézséghez dolgotokot veti, Istennek ajánlva legyetek immár ti. Ti is ráró szárnyon járó hamar lovat, az kiknek hátokon az jó vitéz ifjak, gyakorta kergetnek, hol penik szaladnak, adasség, egészség már mindnyájatoknak. Fényes sok szép szerszám, vitézlő nagy szépség, katona találmány, újforma ékesség, seregben tündöklő és fénylő frissesség. Én tőlem, Istentől legyen már békesség. Sok jó vitéz legény, kiket felemeltem, s kikkel sok jót tettem, tartottam, neveltem, maradjon nálatok jó emlékezetem, jusson eszetekbe jó tétemű neve. Vitéz próba helye, kiterjed síkmező, s fákkal, kősziklákkal bővös hegy, völgy, erdő, kin az sok csata jár, s jó szerencse leső. Legyen Isten hozzád sok vitézt legelő. Igaz atyám, fias, meghit jó barátim, kiknél nyilván vadnak keserves bánatim, ti jutván eszemben hullnak sok könyveim, már Isten hozzátok jó vitéz rokonim. Ti is angyalképet mutató szép szűze, és szemmel öldöklő örvendetes menyek, kik hol vesztettetek, s hol élesztettetek, Isten s jó szerelem maradjon veletek. Ti pedig szerzettem átkozott sok versek, búmnál, kik egyebet nekem nem nyertetek, tűzben, mint fejenként égjetek, veszhetek, mert haszontalanok, jót nem érdemletek.
1: Kiben az keserű,

of az, ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt, földre hult pohár felcsattanó szitok szavát, fűrészfoga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége. Ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét.

on lelkeni, on népnek. Él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait bár a zongora, s a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallania a létnek a maga zordigazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt zavaró harci jaj kiált, harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugult és éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szól. Fölségesen. Szikár, szigorú zenész. Hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy épp emélység még szűk bányatorka hangtölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti, ki léha vigaszt húz a fülembe. Anyánk a halott, a búcsúzót ne Czerkovics zengje. Hazák vesztek el, ki meri siratni Verkli futamokkal? Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond némán is már ész? Te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni, s élni, s jogunk van, hisz halandók, s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mi elkerülni úgysem tudhatunk. Mert növeli, ki elfödi a baj. Lehet, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak a pusztít, a pörgetek, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztel azzal, hogy mind egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal. De más beszédet, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte. Az erőért, a győzelem bevéshez, a poklon is. Ím a vég, mely előre visz. Ím a példa, hogy ki szépen kimondja, a rettenetet azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie, mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két orrú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már, csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek példamutató nagy ikerpár. Zene csak, zene csak, zene csak, zene csak, zene, a bányamély ős hevével tele, a nép jövő dalával álmodós, diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itte földön káromkodással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk mind oda tapintasz, ahol a van. Beküldj, beüdvös írt adsz azzal,
hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat. Mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged

variációk Sevcsenkó témáira. Hajdamak harcosok. Nem aludni, nem enni, csak inni. Kulacsunkban már a rum kevés. Meszes víz csepeg a sziklarésből folyton, mint az óra ketyegés. Csak figyelni, puskát szorongatni. Százan állnak körül a hegyek. A csöndben, mely ezer népű város, négyen vagyunk élő emberek. Lövésnyire, háztető, kenyér, ágy. Szeretőm a házból ide lát. Ha kijönnél, talán megmutatnám vőlegényed szétlocsant agyát. Nem bosszúból öltem meg. Parancsol. Vagy mi halunk, vagy az áruló. Adj vele erőt, festmény a sziklám, és mállasztja meszes csobogó. Deszkavékony holttest letakarva, arca mögött nincsen koponya. 20 éves, mint én. Szeretni tudnám. Angyal fehér,

0: Mátyás király igen okossággal vigyázó ember valaki. Paraszt ruhába öltezvé, ő maga kioroszkodott udvarából, és mindent ő maga szemével akart meglátni. Erdélbe, Bémenvén, Kolozsvárra ment, és fel alá kerengett a városban. A mészárszékben ülvén lógatta a lábait. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszéknek, ki a jobbágyokkal nagy sok tűzre való fát hozatott volt, és a kolozsvári szegény néppel azt felvágatta volt. Annak utána a poroszlókkal mind a fa mellé kergette a szegény népeket a piacról, hogy a fát behordanák a bírónak az udvarra, és asztagba raknák. Úgy talál az egyik poroszló Mátyás királyra is, és mondta néki.
1: Gyeretek, sima orrú! Hordfát!
0: Mondja Mátyás király.
2: Hány pénzt adsz?
0: És mondta a poroszló.
1: Ebet adok!
0: És jót rámbíta egyet a válla között tapottal, és úgy hajtá őtet a ház elejbe, az vágott fa mellé. Hogy oda jut a király, tehát a bíró fekszik a könyöklőn. Mondd a Mátyás király.
2: Mit adsz, hogy besegítsem a fát vinni?
0: Mondta a bíró.
3: Szó, elkurva fi! Ordjad, mert ezennel megkékül a hátad!
0: És szegény Mátyásnak váltit kell lehordani. A behordásba kedig három hasább fára megírta volt Mátyás király az ő nevét Vereskrétával. Azonban eloroszkodék ondét, és felmen egy gyaluba a sereg közibe. Harmadnapra alá jő Kolozsvárra. Hivatá a bírót és a tanácsot. Hogy szömbe volnának, megkérdi a bírót, mint volna a város. Épülne, avagy nem, felele a bíró.
4: Felséges uram, a te felséged oltalma alatt jó békességben vagyunk.
2: Volna a szegénységnek valami nyomorítására?
4: Nincsen a szegénységnek semmi nyomorúsága,
0: mondta király a szolgáinak.
2: Menjenek a darabontok, és hányják el a bíró udvarában az asztagfát. A fa között megtaláljátok a három hasábfát, amelyen az én nevem vagyom megírván Vereskrétával. Hozzátok azokat ide!
0: És a darabontok hányni kezdték az új asztagfát, és nem sok idő múlva kettőt megtalálának az fákon. És a király mondta a bírónak.
2: Hol vetted ezt a fát? Mondd.
0: És a bíró megrémülvén döderegve mondta.
4: Az jobbágyokkal hozottam.
2: Kicsoda várta fel?
0: Mikor on a bíró hallgata, megriasztá a király.
2: Mondd meg!
0: És mondta a bíró.
4: Az városbeli szegény nép vágta fel.
2: Kicsoda vitte az udvarodba?
0: És fordulván az egyik poroszlóra mondá neki.
2: Lator, nézzed az orromat, ha síma-e? Lator, most is tüzel a hátam a te ütésed miatt.
0: És mondá az uraknak.
2: Lássatok nagy kegyetlenséget!
0: És megbeszélé nékik az egész históriát. Annak utána mondta a bírónak.
2: Te hamis bíró, Agebnek és kurva fiának mondál, és meg akarád kékíteni a hátamat, hogy fizetést kívánok vala a fahordásért. Ezeket a fákat hátamon kellett behordanom. Ihol, kezem írása rajta vagyon, meg nem tagadhatod. Nem jobbágyok ulatták a szent királyok a szegény népet és a falukat a városokhoz, hogy a bírák és tanácsok rabul bírják azokat. A nemeseknek se adtuk rabul a jobbágyokat, hanem csak a földet adtuk.

0: te pedig latorporosztó. Törvénytelenségnek hóhéra, miért, hogy a szegénységet így kínzottad? Harmadnapra elvágják jobb kezedet, és annak utána egy nagy gyevedert kössenek nyakadba, és avval egyetembe az akasztófára felakasszanak.
1: De csak élne Mátyás király, bátor minden esztendőben 7-szer róná meg az országot.

A Duna mellett, Budán alól, nagy, mély, széles, hosszú és igen temérdek fondamentumokat vettete fel, és megrakatá azokat, és megjegyzette vala nagy papírosra az fondálókkal, minémül önne az az épület. A felső piacon úgy rendelte vala, hogy három felől mindenik oldalon boltíves kamorák lönnének, egymás fölött hét rendel napnyugatra. Buda felé és a Duna felé volnának mindaz kamoráknak az ablaki. És kerengő volna környös körül, és ez kerengőkbe mennének fel az széles grádicsok egyikről a másikra. És oly szélesek lennének a kamorák is, hogy a deákok mind beleférnének, és ott hallgathatnák a leckét. Ahhoz kedig a piacot egybe akará szorítani. És hét részre akarta azt egy-egy által kőfallal. És mindegyik szakasztásnak az ő piacára középen egy-egy faragott oszlopot akart állatni. És az oszlopnak az oldalához akarta az lektornak a székit helyeztetni, holott a doktorokat el akarta rendelni mindvégig minden oszlop mellett. A leckéknek olvasására, hogy az egyik oszlop mellett az egyik grammatikát olvasott, a másik oszlopnál a másik dialektikát, a harmadik mellett az harmadik retorikát, a negyedik doktor aritmetikát, az ötödik muzsikát, a hatodik geometriát, a hetedik asztronómiát olvasson. És mindenik oszlopra feljül egy kristályos lámpást akara csináltatni, és minden estve az lámpásokat akarta meggyújtatni, hogy éjjel is olvashatnának a lektorok leckéket, és a deákok tanulhatnának szinte mint nappal az hét lámpásoknak világosságától. A küsebbik piacon, az északi oldalon, szép szobákban az orvosdoktorok laknának, az másikban az patikárosok és borbélyok, az harmadikban az betegek. Nagy elméje vala ez embernek. Ma is meglátszanak a fondamentumok, noha nem minden ember tudja, mit akart avval Mátyás indítani. Én ezt Brodarics István püspöktől hallottam, kinél megvan az egész épületnek jegyzésének a képe is. De a libráriát felépítette nagy költséggel. Sok pénzzel szőrzett nagy sok iratot, hártyás könyvet, mind görögöt, mind deákot.

jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon katagni. Nem csak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az inségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségeme pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből, s kőgés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy 7 krajcát kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. 3 a gépfiókban, 1 az almáriumban. A többi nehezebben került elő. Az első 3 krajcárt még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, és amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, és mindjárt van terülj asztalkán. El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat benne tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, minden szétkotor, és egyszerre csak azt mondja nagy bámulva. Elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám. Kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat, huncut-huncut krajcárkák. Leguggolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek. Úgy is borította le, egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, és nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Legugoltam a földre, úgy lestem, nem búviké ki, valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Pszt, ijesztett rám az anyám, csendesen, még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár? Nagyon sebesen szalad az, csak úgy gurul, de még hogy gurul. Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj! Kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem. Úgy visszakaptam az ujjam, mintha a sparherthez ért volna. Vigyázz, te kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk még itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig. Mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell, szappanra legkevesebb 7 krajcár kell. Kevesebbért nem adnak. Nekem már van 3, még kell 4. Az itt van, ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes. Csínyán kell vele bánni, tisztességgel. Könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te, nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjából. Hányat kacagtunk e csacsogás közben, tudom is én. De a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt.
pénzbácsi gyereki, ég a házad ideki. Azzal felfordítottam a házat. Volt alatta százféle szemét, csak pénz az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott, hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a sok lomot, s beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tetté valahova, valaha, valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalam. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár? Hol, fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Fölállottunk, és mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókjába ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sosem mertem. Pedig cukrot vettem volna rajta, azt is mertem volna. No, van már 4 krajcár. Sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele, már csak 3 kell. Aztán, ha ezt az egyet megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is meglejjük uzsonnáig. Még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak, szaporán, hát ha a többi fiókban is lesz 1-1. Hiszen, ha minden fiókban lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának. Nem hiába volt olyan göthös, szuette, fokíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt? Ennek sose volt semmije. Ez meg mindig hitelből élt. No, te rossz nyavajás kódus, hát neked sincs egy krajcárod. Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbbni, kiáltott a kacagba, amikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megállj csak, szólt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csodák csodája, hogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta. Itt van! Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5. Már csak 2 kell. Mi az 2 krajcár? Semmi. Ahon 5 van, ott takad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lehet egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól és a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senki. Eljött az uzsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ing kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet, És akkor a homlokára csap az anyám. Én szamár. Hát a magam zsebét nem nézem meg. De bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte. És tessék, ott is lelt egy krajcárt.

0: egyető.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
2: József Attila, Tomás Mann közlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, míg megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj, s míg kis szíve nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a meséte, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk is mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódi. A fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Sosa testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyat a rág, s mi borzadva kérdezzük, mi lesz még, honnan uszulnak ránk új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk hatol, meddig lesz hely, hol fölolvashatol. Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nősek, s mind ember, mert ez egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged.

0: szobába, elébe állt a főhangyai titkok őre, és kérdé tőle. Kicsoda ön?
1: Tücsök vagyok, a hangyák dalos tücske. Hírem, nevem és társadalmi szerepem nem éri tüske.
0: A titkár kérdé.
2: Mit akar?

kirakták. És ellokolt az Isten adta, s hogy megszerződött minden akta, hol meg volt írva, hímleje volt é, s nőé, vagy hímneje, s a szomszéd szúnyogra nem orról, s mi a véleménye a nagy francia revolúcióról, és kijelenti-e kemény szóval,

s a főhangya fogadta végre, s ő előadta, hogy mi végre, miért, mivel, hogyan, gyanánt, s kérvényezett napi 500 gramm hangyabanánt.

Álom. A befagyott érmentibe, a tücsök hazament ime, és ült szobája padlatán, és gyújtott dalra dal után, és elmondotta, hogy a hangya életeknek ő a visszhangja, és visszhangdalai a lelkek kuckóiban visszhangra lelnek, visszhangoktól visszhangos a világ, s az ő szavától hevül át minden, ami hevülni képes, mert ő

tücsök és a kaszálógő. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod, hé! Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallott. Hallotta ő már messziről, hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem, nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzom.

Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi, nyeszi, belevágott a fűbe, és ment,

Olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas, kaszálógép. Volt tücsök, nincs tücsök. Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vált. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt. A táltos madár.

0: Tompa a hangyákhoz. Jó reggel, csürgő hangyané! Korán munkához láttatok. Henyélő nincs közöttetek?
1: Nem.
0: Nem így valamit. Egyik törvény kemény ugart, napestig izzadt dolgozik. Másik rugalmas pamlagán végig nyúlván unatkozik. A munkanálatok közös. Az a jó

Itt a henyélő potrohos, bőrébe csak szuszogva fér. De a meghámlott Markú nép, ó, az pagányul ösztövér. Ti nem versengetek, de egy békés család országotok. Ott nincs enyém, nincsen tied. Nálunk másképp van a dolog. Egymást felfalni, érdekünk csatáiban készek vagyunk. Fordítjuk a köpönyeget, eladó lesz hitünk, szavunk. Ha veszély van, ti nálatok mindenki vinni harmit kész. Tojás itt nem készül. Nálunk a honfi szóvitéz, nem áll meg emberül helyén, de félre áll. S uram fia, az asszonynak elébb való az ékszere, mint a fia. És jó hangyán, ti rajtatok a külső köntös fekete. Nálunk belől hordozza ez sok ember lelke érzete. Hanem, hogy itt is annyi sok csúszó-mászó férget lelünk a ronda porban, véletek, no már ebben megegyezünk. Blake

Kosztolányi, állatok beszéde. Medve. Mindig ölel mindent. A világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otrom valóság. A láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, berét, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel. Csókolni itten nem lehet elégszer. Örjöng, röpülj, s örülj, ha lázban égszel. Japán verset. Csalogándal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss, és hajnali. Légy. Ne üsd agyon a kis legyet. Nézd. Tördeli kezét, úgy kér kegyet. Szent János bogár. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb. Az némával szerel. Ragyog. Sirály. Ha kérdezed, áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok király. Pille. Jaj, mi csodás is volna, hogyha egyszer a hópihék közt a fehér idillbe röpülne egy fehér parányi pille. Fehér pillangó. Fehér pillangó szállt a gyöngyvirágra. És én szinte félek. Nem lélek. József Attila, hangya. A bábok között elaludt a hangya. Szél. A bábokat most el ne fúrd. Különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csöpp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csöpp már a kezemre út. József Attila, a kanász. Az én falkám olyan falka, andolálva van a farka. Orrukban csak magyar mód, csillog egy kis aranydrót. Van egy pösze kis malacom, fővárosi gróf kisasszony. Sóhajtott is egy ízbe, nézi magát a vízbe. Van nekem egy oly kis kanom, szelít szóra, kezes nagyon, assza fogjas egyet túr, a kőkastély felfordul. Van egy semmi kis furujám, nem nőtt, az csak datolya fán, azt, ha fúl a hullamak, a fák táncra állanak, s ahány felhő, összeszalad, ha csördítem ustoromat, réz a nyele szikrázik, de sok szoknya megázik.

tavaszi hivadat. Kakas kukorít, hajnal kivirít, a réti rigó dala röppen, aranybivajok gerince ragyog márványeres égi ködökben. Maládd a himes föld lánghabos ég, csak láztünemény, csak híg buborék, széthull tenyeredbe csöppen. A lábadon itt topánka szorít, ez a föld a gyökérölű erdő. A homlokodon kék pántlikafon, ez a mennye a fejedre tekergő. És közbül a szív a kalitka madár, kit féltésed vasrácsa bezár. Ha elszáll, vissza sosem jön. Túl, túl, messze túl.

arab gúlya. Árva gúlya áll magában, egy teleknek a lábja. Felrepülne, messze szállna, messze-messze tengerekre, csak hogy el van meccve szárna. Tűnődik fél lábon állván, elelunja egyik lábán, váltogatja, cserélgeti. Abban áll a múlatsága, ha belém újra kezd. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem látni által. Még az égre fölnézhetne, arra sincsen semmi kedve. Szabad gólyák szállnak ottan jobb hazába, de hiába, ott maradt ő elhagyotta. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honja kéklik. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólya madár. Egy van már csak, ő az árva, mint az arab, ki nem szabad, keskenyket recibe zárva. Még a darvak hátra vannak, mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, mert tudja jól ott fenn mi szól, ismeri a költözőket. Megkísérté egyszer-kétszer, nem bírná-e szárnya még fel? Hely, de hogy nem bírná szárnya. Csak ne volna hosszú tolla, oly kegyetlen megkoszál. Árva madár, gúlya madár, sose nő ki tollad, ne vár. Soha többé fagyos télig, mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek elmegyek. Eldorádó. Van egy ország, Eldorádó. Innét a nagy királyhágú. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termet elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet, sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fővel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap esti. Más kisöpri házatáját, fel sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az ólva. És minthogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, száját tátja, ha akarja. Más után nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik. Úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak,
szájjal áldoz a közjúra az országnak, dúslakója. Hát a hazát, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik, mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honnyavára, bátran kelni, szálpipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot nyert ember sose lát. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak uraságot, földet ad.

0: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Voltaire, két nagyszájú. Két nagyszájú pimasz, én, meg De Vos. Csudamód lármáztunk egy estevéden, és sorra bolházgattuk, mi a rossz, és mi a szép. Racine s Corneille művében. Még most is óbégatnánk, úgy hiszem, ha nem nézünk föl a kettős halomra, hol a nagy Corneille s lágy Racine ragyogva áll. Fittyet hány, De Vosnak, és nekem.
2: Leibniz arcképe alá. Híre műveinek bejárta minden földet, s honában is kijárt neki a tisztelet. Királyok fénye volt, és bámulták a bölcsek. Bölcsebb volt náluk. Kétkedett.

Kis Benedek kiment meg a galamboktól. Csak 2 hétig nem voltam itthon, s csupa galamszar az ablakpárkány. Béke galamszar. Az autók szélvédőjét meg, mintha direkt azért találták volna ki, hogy szétpletcsenhessen, lefolyhasson rajta a madárfos. Zabálnak és szaporodnak a galambok, mind-mind a békét prolongálja. És életünkre rakódik közben keményen, vastagon a békeguánó. Félelmetesek, mint egy mangalica lombokkal égre emelkedő csapdosult rópusi erdő. Örökké tigristől, vadbikától, általában nagyvadaktól óvakodunk, de kiment meg a galamboktól. Egy oroszlán legfeljebb felfal, ám a galambok mindegyre megaláznak. Hiába vagyunk okosabbak, erősebbek, nehéz úgy élni, ha nap mint nap azt tapasztalja az ember, hogy hiába most fogat, szidoloz részkilincset, hiába él a mentálhigiéne újkori áldásaival. Le van ő szarva.

0: 名前はサーカスはイタリア語でチルクスと言います。フェリーニのチルクスです。
1: Volt egyszer, hol nem volt. Mert ha nem lett volna, senki sem mesélne róla. Nem vagyunk ám egyidősök a mesékkel, hanem fiatalabbak, legalább egy héttel. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolha lábára. Vaspatkót, 99-et. Mégis panaszolta, hogy 100-ra nem tellett. Hírlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös házban lakott. A feleségének szoptatós gyermeke volt. Esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei bajai véget elmegyen hazúról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, s télidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Guzsajt, orsót szertehaigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor, mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom. De hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom. Jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karba vetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyű sírásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. No hát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Bikmak. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még. Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kend itt? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a vándor. Van kennek kéznél egy fejszéje? Hogy ne volna? Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten, vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a pitvarból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Hitné, a diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is, még a világ. A villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogyne volna. Akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Reá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszük számba vételezve, így sem időzött sokat, hanem folytatta. Addig ment, míg másút újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szénát, ami oda volt fölhajigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságtól. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztetet. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is? Nem látod? Látom, de nem értem. Nézd, ez a koldus jószág csuklik össze az éjségtől, de az Istennek sem akar utánam kapaszkodni, hogy szénát egyék a csűr tetején. Nyughas, jámbor lélek, mindjárt megfullasztod, dobd le azt a szénát a tehén elejébe. Hát úgy nem pocsékolódik el? Hát te nem a lisztet, hanem a korpát sajnálod. Így valahogy Reá hallgatott az ember, s a tehén nem jutott akasztófára. Okos tanácsot adtál, jó ember. Szinte-szinte, hogy megfojtsam a tehénemet egy ilyen semmiség. A mi vándorunk pedig látván ezt az épületes ostobaságot is így szólt magában. Valóban megeshetett volna, hogy a macska leverje azt a sókolontot a kéményről. De hogy egyesek vékával hordják a napot a házba, villával hányják a diót a padlásra, a csűr tetejére húzzák fel a tehenet legelni, hát ezt igazán nem gondoltam volna. Azzal visszafordult, és hazament az övéihez. Velük élte tovább az életét, mert be kellett ismernie, hogy mégiscsak több sütnivalójuk van mindazoknál, akikkel vándorlása közben találkozott. Üres nyergen ültem, nektek úgy meséltem. Kocsi s jó lóhíján, fakereken ültem, azon is repültem. Főszfa vesző paripám nem kéri az abot. Mondtam nektek, jó emberek, egy nagy hazugságot.
2: Kukoriku nagy bolyár. Élt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Az öreg asszonynak volt egy tyúkja, a vén embernek pedig egy kakasa. A tyúk minden nap kétszer tojt, s így az öreg asszony annyi tojást evett, amennyi beléfért. Az öregnek ellenben soha nem adott egyetlen egyet sem. Addig-addig, amíg az egy napon kijött a béketűzésből, és így szólt. Úgy eszel te, vénasszony, mintha a kremenei vásáron volnál. Adj már nekem is abból a tojásból, hogy legalább erüssem az éjségemet. De hogy is adok, mondta az öreg asszony, aki fösvény volt erősen. Ha elfélére fáj a fogad, verd meg te is a kakasodat, aztán tojni fogsz, lesz neked is tojásod. Én is meggyámbáztam a tyúkomat, s nézd meg, hogy tojik. Az öreg ember úgy tette, hogy a vénasszony tanácsolta. S amilyen kabzsi volt és mohó, neki hamar a kakasnak, és elverte istenesen. Nesze, mondta, vagy tojsz, vagy eltakarodsz a házamtól, de az ételt nem fogod hiába pusztítani. A kakas, ahogy kikerült a vénember kezei közül, elfutott hazulról. És az úton kezdett kódorogni. Hát, ahogy ment, mendegélt, talált egy erszényt, s benne két krajcárt. Felkapta hamar, s futott vele vissza a vénember házához. Útközben egy hintóval találkozott, bolyár ült benne, s valami nagyságák. A bolyár csak nézi-nézi a kakast, aztán észreveszi a csőrében az erszényt, s így szól a kocsishoz.
3: Te szállj csak le, nézd meg, mi van annak a kakasnak a csőrében!
2: Le is ugrik az hamar a bakról, s hogy nem, A kakas megfogja, kiveszi csőréből az erszényt, s odaadja Bolyárnak. Bolyár pedig, mintha ő szerezte volna, szépen zsebrevágja, s a hintó megindul. A kakast ez erősen elkeserítette. De nem hagyta annyiban, hanem a hintó után vetette magát, s elkezdte kiabálni.
4: Kukkurikú, nagy bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Na, dühös lett a bolyár, és mikor elértek egy kúthoz, azt mondta a kocsisnak.
3: Te, fogd csak meg azt a szemtelen kakast, s hajtsd a kútba!
2: Az megint leugrik a bakról, fogja a kakast, és a kútba hajítja. Szegény kakas, mit csinálhatott akkor a nagy veszedelemben? Elkezdte felszívni a vizet. S szívta, szívta, még egy csepp sem maradt a kútban. Aztán kirepült onnét, újra nyomába eredt a hintónak, s kiabálta.
4: Kukkurikú, nagy bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Mikor ezt a bolyár meglátta, erősen elcsodálkozott, és így szólt.
3: Hínye, de pokolra való kakas ez. Na várj csak, ellátom én a bajodat, te sarkantyus tarajos.
2: Meg is parancsolta mindjárt, hogy hazaért egy vénasszonynak a konyháról, hogy fogja meg a kakast, dugja be a kemencébe, s tegyen követ is a kemence szájára, nehogy kirepüljön. Kutyamájú vénasszony úgy is tett, ahogy a bolyár parancsolta. Nagy igazságtalanság volt ez is, de mit csinált a kakas? Elkezdte begyéből a kút vizét a parázsra engedni, s addig engedte, míg az egészet el nem oltotta, s a kemencét le nem hűtette. De ezen kívül a házat is úgy elárasztotta vízzel, hogy a konyhabeli szipírtyót a guta majd megütötte. Aztán csak neki a kőnek, amit a kemence szájába tettek, és kirepült éppen a tűzből is. Azzal repült egyenesen a bolyár ablakához, és elkezdte csőrével az ablakot verdesni.
4: Kukkurikú nagy bolyár, a két kajcár nekem jár!
3: Na, én jól megjártam ezzel a rusnya kakassal.
2: Mondta bolyár, s nem tudta, hova legyen a csodálkozástól.
3: Kacsis, vidd a nyakamról ki a csordába, s hajítsd az ökrök és a tehenek közé. Hát, ha valamelyik döfös állat felszarvalja, s a méreg nem fog enni többet.
2: A kocsis fogta megint a kakast, s bével a marhák közé. Csak ez kellett neki. Ha láttátok volna, hogy nyerte magába sok ökröt, borjút és tehenet, az egész csordát elnyerte. De lett is akkora hasa, mint valami hegy. Aztán újra az ablak elé állott, két szárnyát a nappal szembe tárta, sötétség lett az egész házban, és elkezdte megint.
4: Kukkurikú nagy bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Na, mikor a bolyár ezt is meglátta, majd széthasadt a méregtől, és már azt se tudta, mi csináljon, hogy valahogy megszabaduljon tőle. Aztán gondolkozott, amit gondolkozott, még újból ki nem talált.
3: Bedobom a kincses kamrába. Hát, ha nyelni kezdi az aranyakat, s megakad vagy egy a torkán. Megfullad, s eltakarodik a nyakunkon.
2: Fogta is mindjárt a kakast a félszárnyánál, s bével egyenest a kincses kamrába, mert annak a bolyárnak annyi töménytelen aranya volt, hogy meg se tudta számolni. Az meg nekiállt nagymóhon az aranyaknak, s addig nyelte, míg amennyi láda mind üresen maradt. Aztán ő tudja, hogy s miként, de kikerült onnét is. Odállt a bolyár ablakához, s elkezdte megint.
4: Kukkurikú, nagy bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Ezek után a bolyár is látta, már nincs mit csinálni. Oda vetette neki hát az erszényt a két kalcárral. A kakas örömmel kapta fel a földről, a bolyárt ott hagyta békében, s elment dolgára. De megindult erre az egész majorság is a bolyár udvaráról, s ment a hős kakas után, hogy az ember azt gondolta, lakodalom az nem egyéb. A bolyár meg csak nézte nagy szomorúan, hogy mennek el a kakassal a szárnyas állatai, és aztán így szólt sóhajtva.
3: Bánom is én, menjen az összes. Jó, hogy megszabadultam tőle, mert hogy ez nem volt tiszta dolog, az bizonyos.
2: Kakas pedig csak ment, nagy büszkén, és utána mind az egész majorság. Egyszer aztán elérkezett az öregember kapuja elé, és elkezdte nagy hangon.
4: Kukkurikú! Kukkurikú!
2: Ahogy az öreg a hangját meghallotta, Jött ki mindjárt nagy örömmel. Hát, mit lát, mikor szemét a kapura veti? Olyan volt a kakasa, hogy megijedt tőle. Az ember még az elefántot is bolhának nézte volna mellette. Utána pedig megszámlálhatatlan hosszú sorba jöttek a majorságok. Egyik szebb, kövérebb és kongyosabb a másiknál. Hogy az öreg látta, milyen istentelenül nagy és kövér az ő kakasa, s körülötte mennyi rengeteg majorság, egyszerűbe kinyitotta a kaput.
5: Gazduram, teríts pokrócot az udvar közepébe,
2: mondta a kakas. A vénember térült, fordult cserényen, akár a pereszlen. Kiterítette hamar a pokrócot. Aztán a kakas elhelyezkedett rajta, megcsattogtatta szárnyait, és az öreg udvara és kertje egyszerűbe megtelt marhákkal. A pokróc pedig egy nagy rakás arannyal, mely úgy ragyogott a napon, hogy majd elvette az ember szeme világát. Mikor ezt a nagy gazdagságot az öreg meglátta, azt se tudta, mit tegyen örömében, csak simogatta, csókolta folyton a kakasát. De honnét nem, egyszer csak eléjött az öregasszony is nagy csintre. Mikor a vén rosszaság ezt mind meglátta, csak elkezdett a szeme villogni, s majd széthasadt a méregtől. Ide hallgass, öreg, mondta megszégyenülten. Hagyd nekem is néhány aranyat. De bizalkass csak szegre a kívánságodat. Mit mondtál te nekem, mikor tojást kértem tőled? Verd meg te is atyúkodat, hogy toljon aranyat. Úgy vertem én is a kakast, és tudod jól kinek az okából. Most látd, de mit hozott. Na, fogta magát a vénasszony, hátrament az istállóba, elé atyúkot a farkánál fogva, és elverte. De úgy elverte, hogy nézni is rossz volt. A tyúk szegény mihelyt kiszabadult a vénasszony kezéből, vette is fejébe a világot, és futott ki az utakra. És ahogy ment, talált ő is az úton egy gyöngyszemet. Békapta hamar, futott vele vissza az öregasszonyhoz, és a kapuban elkezdte.
4: Kot-kot-kot-kot-kot-kodács!
2: Jött is az elébe nagy örömmel, a tyúk ellenben csak átrepült a kerítésen, elsírult a vénasszony mellett, és hamar a fészekre. Úgy egy órai kotlás után jött elé megint nagy kotkodácsolva. Na, futott a vénasszony, hogy lássa, mit tojt az ő tyúkja. Hát, mit lát, mikor benéz a fészekbe? Egy gyöngyszemet. Mikor ezt a csúkságot észrevette, elé megint a tyúkkal, s addig ütötte, gyámbázta, míg az utolsó szusz is kiszorult belőle. Így maradt aztán ez a fösvény bolond vénasszony, továbbra is szegény és földhöz ragadt. Guvathatott azután a szeme, bár egy tojás után már nem volt, ha egyszer csúfot üzött a tyúkjából, s ha minden ok nélkül elpusztított a szegény. Az öreg ember pedig erősen meggazdagodott. Nagy házakat építetett, szép kertet vásárolt, él boldogan. Az öreg asszonyt sajnálatból megtette tyúkfelügyelőnek, a kakast pedig minden üvé magával vitte. Nyakára aranyláncot kötött, lábára sarkantyús csizmát vásárolt, hogy az ember királyfinak vélte, nem pedig kakasnak, akit cibrébe főznek.

Itt nem fogadta fel senki. Ment a másikba, ott se kellett béres senkinek. Ivanuska hát tovább ment. Addig ment, mendegélt, még egy messzi faluba nem ért. Sorra járta a gazdagabb portákat, és mindenütt megkérdezte, nem akartok-e bérest fogadni. Az egyik házból végre kilépett egy gazda, és megszólította. Beszegődnél-e birkapásztornak? Beén. Nem nagy mesterség az. Nem nagy mesterség, az igaz. Csak hogy nekem van egy kikötésem. Ha jól őrzöd a birkákat, kétszeres bért fizetek. De ha csak egy báránykát is elveszítesz a nyájamból, semmit se kapsz, és nyomban elkergetlek. Majd vigyázok. Hát úgy legyen. Megegyeztek, és Ivanuska elszegődött a gazdához birkapásztornak. Kora reggel alig, hogy megvirradt, kihajtotta a nyájat, és csak napszálltakor terelte haza. A gazda meg a felesége már ott várták a kapuban, és számlálták a birkákat. 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50. Megvan mindegy szálig. Így telt el egy hónap, így 2, 3. Közeledett a fizetség napja. Miféle titka lehet ennek a pásztornak? Törte a fejét a gazda, hogy egyetlen birkát se veszít el. Tavaly meg azelőtt mindig megfogyatkozott a nyájam. Egyik juhomat a farkas tépte szét, a másik elbarangolt, eltévedt. Valami titka lehet ennek a legénynek. Megnézem, mit csinál a legelőn. Virradat előtt, amikor még mindenki aludt, a gazda fogta a báránybőrbundáját, szőrével kifelé fordította, belebújt, és besurrant az akolba. 4 kéz lábra ereszkedett, és megbújt a birkák között. Ott kuporgott, várta, hogy a pásztor kihajtsa a nyájat a legelőre. Amint felkelt a nap, Ivanuska kapta magát, és kihajtotta a birkákat. A birkák béget veszaladtak előtte. A gazda akármilyen nehezére esett, nem maradhatott el tőlük, szaladt velük, és hangosan bégetett. Be! Be! Közben pedig azt gondolta, most majd mindent kifürkészek, mindennek utána járok. Azt hitte, hogy Ivanuska nem vette észre, pedig Ivanuskának jó szeme volt, rögtön meglátta, csak nem mutatta. Terelte a birkákat, egykedvűen lépegetett, meg-megcsapta őket az ostorával. Mindig a gazda hátán csattant az ostor szíja. Ivanuska kihajtotta a nyájat az erdőszélre, egy bokor tövébe letelepedett, elővette karaj kenyerét. A birkák békén járkálnak az erdőszélen, füvet csipegetnek. Ivanuska jól ügyel rájuk. Ha észreveszi, hogy valamelyik birka el akar barangolni az erdőben, megfújja a furujáját, és nyomban odaszalad hozzá minden birka. A gazda 4 kéz láb jár, kell, fejét lelekoppantja a földre, mintha legelészne. Igen, elfáradt már, de mutatkozni restelt. A pásztor még elmondja a szomszédoknak, és mindenki rajta nevet. Amikor a birkák eleget legeltek, Ivanuska azt mondta neki, no, legeltetek, jól laktatok, most táncolhattok egy kicsit. Azzal kapta a furujáját, és fújta a talpalávalót. Szögdeltek, keringtek a birkák, csak úgy kopogott a patájuk. Táncra perdült a gazda is. Ő ugyan nem legelt, jól se lakott, hanem azért kiszökkent a nyájból, és már járta is a gugolós táncot. Járta, ropta, cifrázta, nem tudta abba hagyni. Ivanuska meg egyre szaporábban fújta. Szaporázták a birkák is, szaporázta a gazda is. A gazda már halálra fáradt. Úgy hullott róla a veríték, mint a záporeső. Vörös volt a képe, mint a rák, csupa kóca haja. Nem bírta tovább, rákiáltott Ivanuskára. Hallod-e, pásztor? Hagyd már abba, nem bírom tovább. Ivanuska, mintha nem is hallotta volna, csak fújta, fújta. Végül megállt, és így szólt. Te volnál-e?

0: Ez gazdám.
1: Én vagyok. Hát hogy kerültél ide?
0: Erre tévedtem. Véletlenül.
1: Hát a bundát minek vetted föl?
0: Hűvös volt a reggel.
1: Azzal eltűnt a bokrok között, már ott se volt.
0: Hazaván szorgott, és azt mondta a feleségének, no, asszony, hamarosan kitesszük ennek a béresnek a szűrét. Kiadjuk a bérét.
1: Mi ütött beléd? Senki sem kapta meg a bérét, miért adnánk ki ennek?
0: Ennek kell, mert úgy csúfát ez bennünket, hogy nem is mutatkozhatunk az emberek előtt.
1: És elmondta az asszonynak, hogy táncoltatta meg a béres, majdnem belehalt. Azt mondta a gazdasszony,
0: ó, te féleszű, minek kellett neked táncolni? Engem ugyan nem tudna megtáncoltatni azzal a furujával. Majd, ha hazajön, megmondom neki, hogy fújjon egy nótát, meglátod, hogy nem bír velem.
1: Kérlelni kezdte a gazda a feleségét. Ha már ezt vetted a fejedbe, engem csúkja a ládába, vígy a padlásra és kötözd a keresztgerendához, nehogy én is táncra perdüljek veled. Nekem elég volt. Úgy kitáncoltam magam reggel, hogy alig állok a lábamon.
0: Úgy tett a gazdasszony, ahogy az ura kérte. Beültette a nagy ládába, és oda kötözte a gerendához. Aztán várta a pásztor, alig várta már, hogy hazaterelje anyáját. Este, alig, hogy Ivanuska hazaért, megkérdezte tőle a gazdasszony.
1: Igaz-e, hogy olyan furujád van, amelynek szavára mindenki táncra perdül?
0: Igaz.
1: No, fújj egy nótát rajta. Ha engem is táncra kényszerítesz, kiadom a béredet, de ha nem, elkergetünk.
0: Jól van. Állt rá Ivanuska. Úgy lesz, ahogy akarod. Elővette a furujáját, és fújni kezdte a talpalávalót. A gazdasszony éppen tésztát gyúrt. Nem tudott veszteg maradni. Táncra kerekedett. Járta, ropta, s közben egyik tenyeréből a másikba dobálta a tésztát. Ivanuska egyre gyorsabban fújta, egyre hangosabban. A gazdasszony is egyre szaporábban pörgött, forgott. Meghallotta a furulya szavát a gazda is a padláson. Hányta a kezét meg a lábát a ládában, táncolt, ahogy tudott. Csak hogy szűk volt neki a láda, minduntalan beleütötte a fejét a láda fedelébe. Addig-addig fészkelődött, míg a láda leszakadt a gerendáról. A gazda kiütötte a fejével a láda fedelet, kiugrott és rákezdett a padláson a gugolós táncra. Legurult a padlásról, beszökkent a házba, odarepült a felesége mellé, együtt ropták, hányták kezüket, lábukat. Ivanuska pedig kiment a tornácra. Leült a lépcsőre, és fújta, fújta szakadatlan. A gazda meg a felesége utána, ki az udvarra, ott pörögtek, forogtak a tornác előtt. Elfáradtak mind a ketten, alig szuszogtak, de megállni nem tudtak. Ahogy nézték őket, rákezdték a tyúkok is, a birkák is, a tehenek is, meg a kutya is a láncán. Ivanuska akkor felállt a tornácról, és kiállott a kapuba, ott fújta tovább, a táncolók utána. Látta a gazdasszony, hogy csúfosan megjárta. Kérlelni kezdte Ivanuskát.
1: Hagyd már abba, te legény, tedd le a furuját, ne menj ki a ház elé, ne tégy bennünket csúffá az egész világ előtt. Becsülettel megadjuk, ami jár neked, megkapod a béredet, ahogy megegyeztünk.
0: Azt nem, mondta Ivanuska. Hadd lássanak benneteket a jó emberek. Hadd nevessenek. Kilépett a kapun, és még harsányabban fújta. A gazda, a felesége, a tehenek, a birkák, a tyúkok még sebesebben járták a táncot. Kerültek, fordultak, lelegugoltak, felfelpattantak. Összeszaladt az egész falu. Újjal mutogatott rájuk a falu apraja nagyja. Nevették őket. Ivanuska estig fújta a furuját. Aztán megkapta a bérét, és hazament apjához, anyjához. A gazda meg a felesége pedig megbújtak a házban. Az orrukat se dugták ki. Mutatkozni se mertek. Szégyenlő.

0: Körúton állt egy telefonhúzó. Ajtaja sűrűn nyitódott, csukódott, az emberek megtárgyalták ügyes bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy találkát, pénzt kértek kölcsön a barátaiktól, vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. Egy idős asszony, miután visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidőlt a készüléknek és sírt. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Felhívott egy szerkesztőt, és így szólt. Megvan az utolsó 4 sor! Egy piszkos papírszeletről felolvasott 4 versort.
1: Áj, milyen leverő, mondta a szerkesztő. Írd át még egyszer, de sokkal derűsebben.
0: A költő hiába érvelt. Hamarosan letette a hallgatót, és eltávozott. Egy ideig nem jött senki, a fülke üresen állt. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony, feltűnő kövér termettel, feltűnő nagyságú keblekkel, nagy virágos nyári ruhába öltözöttem. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját? Az ajtó nehezen nyílt. Először nem is akart kinyílni, de aztán hirtelen kivágódott, úgyhogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt, hogy az már rúgásnak is beillett. A hölgy hátratántorodott, és nekiesett egy postaládának. Az autóbuszra várakozó utasok oda csoportosultak, kivált közülük egy aktatáskás, erélyes fellépésű férfi. Megpróbált benyitni a fülkébe, de olyan ütést kapott az ajtótól, hogy hanyat esett a kövezeten. Mind többen és többen gyűltek oda, megjegyzéseket tettek a fülkére, a postára és a nagyvirágos hölgyre. Egyesek tudni vélték, hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. Mások szerint a nagyvirágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben levő érméket, de idejében lefülelték őket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat. Aztán megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa. A fülke megállt és várt. Az emberek utána néztek, de nem szóltak semmit. Mi nálunk semmi sem csodálkoznak, legfeljebb azon, ami természetes. Megjött az autóbusz, elvitt az utasokat, a fülke pedig sokat. De lehet, hogy összetévesztették valaki mással. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot, aztán végig sétált a Dunaparton, és átment a Margit szigetre. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét, tovább sétált, aztán visszafordult, végül átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. Később, amikor már sötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideríteni, mert a szigeten rossz a közvilágítás. De másnap a korai járókelők észrevették, hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával, a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. Ő pirkadatkor elhagyta a szigetet és átkelt Budára. Fölment a Gellért hegyre, onnan hegyen völgyön át a hármas határhegy csúcsára kapaszkodott föl, aztán leereszkedett a hegy oldalán és nekivágott az országútnak. Soha többé nem látták Budapestet. A városon kívül a Hűvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől azonban jóval innen, van egy vadvirágos rét. Akkora csak, hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek, és olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is, hogy valaki lekaszálja. Ennél fogva nyár közepén már derék magasságig nő rajta a fű, a gaz meg a virág. Ez az a hely, ahol a fülke letanyázott. Kirándulók, akik erre vetődnek vasárnaponta, nagyon megörülnek neki. Kedvük támad megtréfálni valakit, aki még az igazak álmát alussza, vagy eszükbe jut hazatelefonálni, hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. Belépnek a fülkébe, amely kissé rézsút dőlt a puha talajon, és miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a telefonkagylót. A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett 4 versor szólal meg a telefonkagylóban, olyan halkan, mintha hangfogós hegedűn. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza, de emiatt még senki sem tett panaszt.

Pont a régi világban, amikor az állatokról beszélni tudtak, egy öreg parasztember. Az az öreg egyszer a kését köszörült a konyhában, és odajött hozzá a disznó, megkérdezte, mit akar abban a késsel. Disznót vágok, mondta az ember. No, megijedt erre a disznó, és elszaladt, futott, ahogy tudott. Szembe jön vele a macska, és kérdi, hová futsz, miau? Mondja a disznó, az öreg le akart vágni, de én inkább elszaladtam, és futok, ahogy tudok. Hadd fussak én is veled, miau. Hát, ha engem is le akar vágni. Nem bánom, mondja a disznó. Így már ketten voltak, futottak együtt. Szembe jön velük a medve, kérdi. Hová, hová? Felelik. Az öreg ember le akart vágni. Hát elszaladtunk, és most futunk. Mondja nekik a medve. Hadd fussak én is veletek. Hát, ha engem is le akar vágni. Jó, nem bánjuk, mondták azok. Most már hárman voltak, futottak együtt. Akkor az ökörrel találkoztak. Kérdi az ökör, hová futnak. Az öreg ember le akart vágni, felelik. Hát elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek. Hát, ha engem is le akar vágni. Futottak együtt. Most már négyen voltak. Jön az úton egy fajt kakas. Kérdi, hová sietnek. Az öreg ember le akart vágni, mondják. Mi meg elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd hussak én is veletek, gok, gok, gok, mondja a fajt kakas. Futottak együtt, most már öten voltak. Odaértek az óriás házához. Az óriás nem volt otthon. Elment a két bátyjáért, hogy meghívja őket, mert aznap akarta megülni a lakodalmát. Az ajtókat jól bezárta, a kulcsot meg a küszöbre tette az ajtó elé. Az állatok bementek a házba. A medve a pitvar ajtó mögé állt, az ökör a szoba ajtó mögé, a disznó beült a kemence sudba, a macska felült az asztalra, a fajtkakas meg a polc elé állt. Jön az óriás a két bátyjával. Azt mondja nekik. Én előre megyek, meggyújtom a gyertyát, várjatok meg itt. Benyit a pitvarba. A medve rácsap a talpával. Szalad az óriás a szobába, de hogy az ajtót kinyitja, az ökör nekiugrik, döfködi a szarvával. El akarja venni a gyufát az asztalról, a macska összekarmolja a kezét. Szalad a kemence mögé, hogy egy kis nyírfakérget összeszedjen, amivel tüzet gyújtat. Visítozni kezd a malac. Odábugrik az óriás, megáll a szoba közepén, és tanakodik. Kik ezek, és hogyan kerültek ide? Akkor rákezdi a fajt kakas a polcról. Gok, gok, gok, ide, dob! No, megijed erre az óriás, ugrik ki az ajtón, és azt mondja a két bátyjának, jaj, kedves bátyáim, fussunk innen, most nem érek rá mindent elmondani, majd csak, ha az ötödik dombon túljárunk. Futottak együtt, és mikor az ötödik dombon túljártak, elmondta az óriás a bátyjainak, hogy a pitvar ajtó mögött egy kovács állt a pörőjével és rávágott, a szoba ajtó mögül egy tímár ugrott neki, és a ványoló késével döfködte. Az asztalon egy cipész volt, és a tűző árral összeszurkálta, karmolta a kezét, meg is mutatta a bátyjainak, hogy csupa seb a kezefej. A kemence mögött egy trombitás állt, és a fülébe trombitált. De a legfélelmesebb az volt, aki a polcnál állt. A mester gerendáig ért a feje, és azt kiabálta, gok, gok, gok, ide dobd! Ha megvártam volna, míg odadobnak neki, azóta már régen nem volnék, mondta, és akkor végre kiszuszogta magát.

teve egy napon izgatottan ügetett ki házából a többi állat gyülekező helye felé. Ide figyeljetek! Mindnyájan ide figyeljetek! Kiáltotta. Míg náthásan ágyamban feküdtem, köhögtem és tüsszögtem reggeltől estig, és egy falat sem ment le a torkomon, valaki ellopta a púpomat. Ez felháborító. Tudni akarom, ki tette. Ugyan teve, koma. Ezt senki sem tehette. Nyugodj meg, itt valami tévedésnek kell lennie. Csillapította a tevét elefántné asszonyság. Tévedés, mordult rá a teve. Rablás ez, semmi más. Be is jelentem a rendőrséget. Ezt alig, ha teheted, mondta elefántné asszony. Különösen azért, mert nekünk állatoknak nincs rendőrségünk. Különben meghívlak benneteket a házamba, kaptok egy kis jó ízű haraptivalót, és megpróbálunk valami megoldást találni. Kétlem, hogy sikerül, dünnyögött a kárvallott teve. De azután kordult egyet a nyomra, nem akadékoskodott hát tovább, ment a többiekkel, és csak hamar megtelt a bendője elefántné asszony ízes főztjével. Amikor a zebra megkérdezte őt, hogy az ágy alatt megnézte elvezett púpját, csak megvetően keresztül nézett az oktondi állaton. Felháborodott a legyintett melső lábával, amikor a zsiráf kisasszony szerényen megjegyezte, hogy biztos-e abban, hogy volt púpja egyáltalában. És miután a rinocérosz rejtélyes szemhunyorítással megkérdezte, hogy hol látta legutoljára az elveszett púpot, a teve mérgesen ledobta a szalvétáját. Ugyan hol láttam volna? Természetesen a hátamon, vágott vissza. Ahol mindig lenni szokott, rendes körülmények között. Éppen itt. Ezzel hátra nyúlt a megszokott helyre, és csodák csodája, a púp ott volt. Épp úgy, mint máskor, a háta közepén. Kitette oda? Kitette vissza, amíg nem néztem hátra? Kiabálta a megzavarodott teve. Senki sem tette oda, felállt a rinocérosz, mert én egész idő alatt figyeltem, azt vettem észre, hogy minél többet eszel, annál nagyobbra nő hátadon a púp. Hát persze, örvendezett a teve. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy a púp a tartalék táplálék tárolására való. És mivel én napokig nem ettem, az egész tartalék elfogyott, és így nem maradt púpom. Elolvadt, mint a hó a tavaszi napon. Olyan ártatlanul nézett elefántné asszonyságra, hogy a sietve odatolt elé még egy tányér főzeléket. Edd meg, akkor nem fordulhat még egyszer elő ilyesmi, mondta mosolyogva. Igazad lehet, hagyta rá a teve, és jó ízűen megette az egész tányér ennivalót.

0: Music of colors. Music.
1: Mesélik, hogy élt valamikor furcsóban egy szegény diák, bizonyos mi music nevezetű. Olyan szegény volt, hogy még egy bögre tejára sem tört.
0: Music of colors. Music of colors. Music.

Tilos Rádió. Még mindig a keltakarót halljátok. Nem jött a következő műsor. Gil Scott Heronra emlékezünk, aki nemrég halt meg. És tavaly itt volt a Media V-ben, meg egyéb Bakelit felvételei pörögtek itt fél kettő óta. Még egy pár szem lesz, aztán lezárjuk. További jó hallgatást!

0: televised, brothers, because the revolution is alive.
1: This is Gil Scott Heron, Tilos Radio, Budapest, FM 90.3. Always listen, to this station. Very good, friend of mine. We're good.
2: Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Lathesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

apám. Apám reggel 7:30-kor indult el 30 éven át hivatalába. Pontban 1 órakor jött meg ebédre, 3-kor megint elment, és 8-ra vacsorázni hazatért. Bennünket 7 órakor keltett, hideg vízben kellett fürdenünk, együtt reggeliztünk a nagy ebédlőasztalon, megnézte a tanrendet, s hogy könyveink rendben vannak-e. Ebédnél kerültünk össze. Meg kellett mondani, ki miből felelt az iskolában, hogy hol tartunk, és mire lesz szükség holnap. Egy hétre előre ki volt függesztve az ebéd és vacsora étrendje, és esti olvasmányaink listája. Minden nap más nyelven gyakoroltuk a beszélgetést. Volt német, francia és angolnak. Vacsora után ő maga olvasott fel eredetiben, a klasszikusokból, élénk taglejtésekkel, erősen hangsúlyozva. Közben fordítottunk és magyaráztuk a szöveget. A Roland legendát, Wilhelm Meistert és a Wakefieldi lelkészt. Tornáztunk is, a Müller szisztéma szerint. Így teltek tanuló éveim napról napra, anyám halála óta, vagyis 6 éves koromtól. A nyarat Szentendrén töltöttük. Apám csak vasárnap jött le vicinálison, sétáltunk a Dunaparton, tutajon keltünk át a szigetre úszni és evezni, kirándultunk Izbégre, Leányfaluba, vagy a Sztaravodai jeges forráshoz. Ha most hirtelen megkérdeznének, emlékszem-e valami határozott tárgyú beszélgetésre apámmal ebből az időből, hamarjában nem tudnék mondani semmit. Azaz, hogy egyetlen egyet. 14 éves voltam. Valami délutáni óráról hegedülecke lehetett, ballaktam hazafelé a Kerepesi úton. És ekkor váratlanul találkoztam apámmal. Életemben először. Először történt, hogy véletlenül kerültünk össze. Véletlen időben és határozatlan, idegen helyen, utcán, a járókelő, siető, rendetlenül egymásba kavarodó, egymást lögdöső, kikerülő sokadalomban, amelyet esetlegesség és véletlen hajt össze-vissza közömbösen és idegenül. Szembe jött velem. Én ismertem meg, ő talán észre se vett volna. Megálltunk, láthatóan nagyon csodálkozott. S mit, ha kissé zavarba is jött volna. Gondolkodnia kellett, mit mondjam. Honnan jössz? Hegedű óráról. Felmegyek Károly bácsiékhoz. Tűnődött egy percig. Hát, hogy megy az iskola? Kérdezte. Ez furcsánhatott. Először vettem észre, hogy fölöslegesen, konvencionálisan beszél, hiszen jól ismerte előmenetelem. Köszönöm, mondta mostobán. És abban a percben az a kényelmetlen érzésem volt, ahogy jöttek-mentek az emberek körülöttünk, hogy apám alacsonyabb, mint amilyennek gondoltam. Egy percig álltunk még. Apám hirtelen, furcsán, félszegen elmosolyodott. Megnőttél, mondta. Fejét csóválta, és megveregette az arcon. Jót tett a nyaralás. Na, szervusz! 3 órával előbb látott az ebédnél.

0: Nógrád verőcei legenda. A szentély avatás még nem történt meg, s talán nem is fog megtörténni. De ha igaz, amit Emil barátom mesél, s én hiszek Emilnek, erős és egyszerű hittel, akkor nem várhat magára soká. Hinnem kell Emilnek, mert Emil egyszerű és igaz lélek, Emil szelíd és béketűrő, és Erzsi az ő neje. És ha Emil kivette azt a szobakonyhás nyaralót a verőcei parasztházban, ez is csak azt bizonyítja, hogy Emilben igaz keresztényi alázat és önmegtartóztatás lakozik, mert hiszen Emilnek tudnia kellett, mit és főként mennyit, és még főképtebb, mekkora hangon fog erről nyilatkozni hű neje Erzsi, ha meglátja, mit vett ki neki 2 hónapra, csak azért, mert valamivel olcsóbb, mintha a kastélyt bérelte volna. Ezt Emil jól látta előre, és ha mégis kivette, ez csak azt mutatja ismétlem, hogy Emil szándékosan szenvedni és tűrni akarta alázattal és csendesen, amiben hűneje Erzsi az isteni gondviselés és megpróbáltatás képviseletében részesítette őt, mikor csomagokkal felszerelve megjelentek a verőcei nyaralóba. Ezekről a percekről Emil hallgott. Szerényen, mint a gyakorlott, mondhatnám rutinos vértanúk, akik nem szoktak dicsekedni szenvedéseikkel. Amit elmondott a kis történet, ezt a történetet voltam bátor fentebb legendának minősíteni, nem is akkor este, hanem ugyanannak az éjszakának hajnalra virradó második felében esett meg. Kimerülve az egyoldalú vitában, egy csodálatosképpen Emil volt jobban kimerülve, aki egy szót se szólt, a házas pár édesdeden pihent. Adjuk át Emilnek a szót. Kérlek szépen, hajnal felé, éppen hogy pirkadt a fény, arra ébredek, hogy valami csíp. Forgolódom, felhajtom a paplant, hát kérlek, egy ronda nagy poloska mászik a lepedő. Hát na képzelheted, ha ezt Erzsi meglátta volna. Még ez is rögtön pakol, hiszen ismered. Szerencsére Erzsi mélyen alszik. Lábujjhegyen kimászom az ágyból, marokra fogom a poloskát, nesztelenül osonok az ablak felé, hogy kihajítsam. Hiába, tudod mi? Nógrád verőcei legenda. A szentély avatás még nem történt meg, s talán nem is fog megtörténni. De ha igaz, amit Emil barátom mesél, s én hiszek Emilnek, erős és egyszerű hittel, akkor nem várhat magára soká. Hinnem kell Emilnek, mert Emil egyszerű és igaz lélek, Emil szelíd és béketűrő, és Erzsi az ő neje. És ha Emil kivette azt a szobakonyhás nyaralót a verőcei parasztházban, ez is csak azt bizonyítja, hogy Emilben igaz keresztényi alázat és önmegtartóztatás lakozik, mert hiszen Emilnek tudnia kellett, mit és főként mennyit, és még főképtebb, mekkora hangon fog erről nyilatkozni hű neje Erzsi, ha meglátja, mit vett ki neki 2 hónapra, csak azért, mert valamivel olcsóbb, mintha a kastélyt bérelte volna. Ezt Emil jól látta előre, és ha mégis kivette, ez csak azt mutatja ismétlem, hogy Emil szándékosan szenvedni és tűrni akarta alázattal és csendesen, amiben hűneje Erzsi az isteni gondviselés és megpróbáltatás képviseletében részesítette őt, mikor csomagokkal felszerelve megjelentek a verőcei nyaralóba. Ezekről a percekről Emil hallgott. Szerényen, mint a gyakorlott, mondhatnám rutinos vértanúk, akik nem szoktak dicsekedni szenvedéseikkel. Amit elmondott a kis történet, ezt a történetet voltam bátor fentebb legendának minősíteni, nem is akkor este, hanem ugyanannak az éjszakának hajnalra virradó második felében esett meg. Kimerülve az egyoldalú vitában, egy csodálatosképpen Emil volt jobban kimerülve, aki egy szót se szólt, a házas pár édesdeden pihent. Adjuk át Emilnek a szót. Kérlek szépen, hajnal felé, éppen hogy pirkadt a fény, arra ébredek, hogy valami csíp. Forgolódom, felhajtom a paplant, hát kérlek, egy Ronda nagy poloska mászik a lepedőn. Na képzelheted, ha ezt Erzsi meglátta volna. Még ez is rögtön pakol, hiszen ismered. Szerencsére Erzsi mélyen alszik. Lábujjhegyen kimászom az ágyból, marokra fogom a poloskát, nesztelenül osonok az ablak felé, hogy kihajítsam. Hiába, tudod, milyen füle van. Már hallom a hátam mögött.
1: Mi az? Mit mászkálsz?
0: S rögtön utána hangosan, és jaj veszékelve. Jézus Mária, új, mit viszel ott? Mi az a markodban?
1: Semmi. Próbálom csillapítani. Aludj csak.
0: De erre már sikít, mint akit nem is poloska, hanem skorpió csípett meg.
1: Poloska! Poloska!
0: Nem igaz, mondom elszántan, nem poloska.
1: Hát mi?
0: Katica bogár. Hazudom ilyettemben.
1: Mutasd!
0: Mire én behúntam a szemem, és kinyitottam a markom és barátom, a tenyeremben egy katica bogár feküdt, és én igaz hitemre mondom neked, hogy csoda történt, és meg vagyok erről győződve, mert amit megfogtam, az poloska volt. Én hiszek Emilnek. S a magam lelkének szerény egyházában hajlandó lennék őt, Verőcei Emilként szentélyavatni, s a csoda színhelyén egy kolostort, illetve palostort állítani, hogy a legenda emlékeit megörökítse.
2: Kutyavásár.
0: Méghozzá Budán, ahol állítólag csak egyszer volt. Mit csináljunk, a feleségem már harmadszor nyaggat, hogy menjek fel oda, és nézzem meg azt a kutyát, azt mondják, valami csoda.
2: Napbarni kutyavásár.
0: Méghozzá Budán, ahol állítólag csak egyszer volt. Mit csináljunk, a feleségem már harmadszor nyaggat, hogy menjek fel oda, és nézzem meg azt a kutyát, azt mondják, valami csoda. Napbarnított úriember fogad, rendkívül erélyes és szakavatott.
3: A muki érdekli!
0: Kiált rám harsányan, az idomító ellenállhatatlan tekintetével. Igenis, mondom, kissé szűkölve.
4: A muki. Muki.
0: Szól erre meglepően szelíd, csak nem könyörgő hangon. Az ágy alól drótszőrű foxi mászik elő, hozzám oldalog, megszagol, ásít. Láthatóan unja a dolgot.
3: Na most!
0: Rivar rám az idomító.
3: Akarom mondani, igenis,
0: kapom magam haptákba.
3: Ez a világ legintelligensebb kutyája,
0: folytatja harsánya.
3: Ez kérem, ez minden szót ért, mint egy ember.
0: És most megint mézédes hangon.
4: Muki.
3: Hol az ajtó?
0: Muki elkínzott képpel az ajtó felé dök az orrával, aztán megint ásít.
4: Muki, hol a cukor?
0: Muki körülnéz a szobában. A kis asztalon a kávé mellett áll a cukorpixis, arra felé fordul, aztán lefekszik, mintha azt mondaná, hát ott van, mit kérded, mikor magad is tudod.
3: És kérem, folytatja az idomító ellentmondás nem tűrő hangon. A gazdájáé, kérem, tűzbe megy. Nem tűri, hogy a gazdáját bántsák. Neki megy az oroszlánnak is, ha a gazdáját megtámadja. Tessék úgy tenni, mint a haragudna rám. Tessék egy kicsit megütni.
0: Ilyetten engedelmeskedem, bár előre félek, hogy Muki leharapja a fejem. Megütöm. Muki nem mozdul.
3: Tessék kicsit erősebben.
0: Jót húzok rá. Muki nem mozdul. Az idomító zavarba jön.
4: Muki, Muki,
0: mondja panaszos, síró hangon.
4: Muki, bántanak!
0: És int, hogy üsse. Ütöm, de Muki nem mozdult. Mentő ötletem támad Muki érdekében. Kérem szépen, jegyzem meg óvatosan, hogy meg ne sértsem. Hát persze, hogy nem mozdul, hiszen az előbb tetszett mondani, hogy milyen intelligens, minden szót ért. Éppen azért nem mozdul. Az idomító meglepetve néz rá.
3: Igen, akarja a fejét. Hogy, hogy tetszik gondolni?
0: Nagyon egyszerű. Ha nem értene minden szót, akkor nekem jönne. De miután hallotta, hogy engem kitanított, nem veszi komolyan a dolgot. Nem hagyja ugratni magát.
3: Aha, mondja az idomító, de láthatóan nem érti még most se világosok fejtésem. Lopva összenézünk Mukival.
0: Hát kérlek,
3: mondja Muki pillantása. Soha nem fogja megérteni ezt az egyszerű dolgot. A kutya csak ugyanígy beligel is. Minden szót ért.

szőnyegre a jobb oldalatokra. Támaszkodjatok a jobb könyökötökön, a bal kezeteket tegyétek magatok elé. A bal lábatokat hajlítva emeljétek föl egészen a vállig. Nyújtsátok föl magasra, és hajlítsátok be. Nyújt, hajlít, nyújt, hajlít. Egy, két, egy, két. Nézzétek a lábfejeteket. Egy,

teve. Ez egy nagyon kedves, igaz történet. Azért kell hangsúlyozni, hogy igaz, mert valószínűtlen. Viszont, hogy megtörtént, éppen ezt teszi valószínűvé, e fantáziátlan világban már csak a valóság produkál néha valami kivételeset. Címe ez is lehetne, véletlen. Tanúsága? Vigyázz a látszatra. Egyébként rokona annak a másik esetnek, mikor a malacvisítást utánzó artistát úgy akarta csúffá tenni a földie, hogy valódi malacot ríkatott köpenye alatt, kivételesen, ez egy alkalommal, a valódi malac egészen malactalanul sivított, és a malacos embert kifütyülték. Az a kedves hölgy, akivel az alábbi eset megesett, mint egy remek sportautó tulajdonosa, szenvedélyesen látogatja, pártolja és propagálja a tőzsgyökeres magyar vidéket, Alföldet, Hortobágyot, Mezőkövesdet, valóságos folklorlistává nőtte ki magát, és egyik legfőbb öröme nyakon csípni a külföldi látogatókat, és elcipelni őket magyar falvakba, hogy eldicsekedjék azzal a különleges ízzel és zamattal, amit egy ilyen látvány nyújt, és aminek nemzeti jellegét az idegen nálunk is élesebben érzi. Minap pompás partnerre akadt egy amerikai úr személyében, aki már odaát is sokat hallott Magyarországról, mint exotikumról, s tele volt égő kíváncsisággal, hogy a világ jellegzetes vidékeiről készülő fénykép és ritkaság gyűjteményét gyarapítsa. Bepakolta hát kocsijába, és elvitte a legmagyarabb vidékekre. Egy alföldi nagyközségen robogva keresztül ismerősöm hirtelen leállította az autót. Érezte, hogy a pillanat kivételes. Festői ösztönével rögtön felismerte, hogy ennél tarkábban és rikítóbban magyar képet nem mutathatna be. Vasárnap délelőtt volt, és a főtér tele volt ünneplő ruhás parasztlányokkal és legényekkel. Minden együtt volt. Kémeskút, Malomalja, Fokos. Most nézzen körül, mondta ünnepélyesen. Ha lelkébe akar vésni egy 100%-osan eredeti magyar vidéki képet. Az amerikai gyönyörködve nézett körül, s felemelte kodakját. E pillanatban a mellékutcából papák lágy dobogása hangzott. Várjon, mondta a hölgy abban a reményben, hogy egy szép gatyás juhász még kiegészíthetné a felvételt. A következő pillanatban befordult a főtérre egy jól megtermett, hatalmas, két pupu teve. A hölgy felkiáltott meglepetésében, de a kodak abban a pillanatban elcsattant. És most már magyarázhatta az amerikainak, hogy különleges véletlen történt egy vándor menazséria reklámakciójának jóvoltából. Az amerikai képzeletében egy életen át úgy fog szerepelni e tőzsgyökeres alföldi falu, mint aminek Gémes húton és Déli bábon kívül legjellemzőbb alkatrésze a magyar puszta ősi barma, egy telivér, pompás dromedár.

0: Kik csókolóznak többet? Tavaszi probléma. Következőképpen állítottam fel a körkérdést. Eldöntendő, vajon igaz-e a pessimista gondolkodók amaz állítása, hogy a nő általában erkölcstelenebb a férfinál, hűsége ingadozóbb, vágyai szabadosabbak, szerelme megbízhatatlanabb. A spekulatív karakterológia meggyőző választ nem tud adni e kérdésre, a gyakorlati filozófia legmodernebb kútforrása, a statisztika gyújthatna csak világosságot. Feleljenek hát végre nyíltan és őszintén a tapasztalás és elmélkedés nagymesterei. Mit gondolnak? Kik csókolóznak többet általában? Szerelmi csókról van szó. A férfiak vagy a nők? A válaszok homlok egyenest ellenkező véleményekről tanúskodtak. A legtöbb válasz adatok hiány részletesen kifejtett érvekkel támogatta feltevését, mely szerint egyik esetben feltétlenül a nők csókolóznak többet, ezt rendesen férfiak írták, vagy pedig másik esetben bizony, hogy nem a nők, hanem a férfiak csókolóznak többet, ez többnyire a nők nézete a dologról. A papírhiányra való tekintettel csak két egymással ellenéredményre jutó elmélkedést közlekedt tárgyban, mindkettő figyelmet érdemel, érvelésének, logikájának, meggyőző szabatosságánál és az elfoglaltan tárgyalagosságra való törekvésénél fogva. Az egyik válasz Strindberger aláírással így hangzik. Nem is kérdés. Statisztikára, hál' Istennek, semmi szükség. A női jellem alapos ismerete minden statisztika nélkül nyilvánvalóvá teszi, hogy a nő a férfinál hűtlenebb és csapadárabb. Következik ez először a nők általános lelki jellemtanából, másodszor pedig a nők mai társadalmi helyzetéből, neveléséből, abból az elhelyezkedésből, ahogy a ma nőjének körvonalai jelentkeznek. Fizikai és pszichikai adottságánál fogva a nő természettől fogva közelebb áll a csak testi életet élő állathoz, és így a férfinál jelentékenyen kisebb mértékben gátolják cselekvéseit olyan motívumok, melyek speciálisan emberi produktumai az idegrendszernek, mint hűség, jog, tulajdon, önfegyelem, belátás. Társadalmi helyzeténél fogva pedig a nő szemben a sokféle és sokfelé irányuló tevékenységű férfival majdnem kizáróan, de legalábbis túlnyomó részben speciálisan a szerelmi tevékenységre van utalva, mint hitves, mint szerető. A nő életének és megélhetésének egyetlen lehetősége a szerelem. Természetes hát, hogy minden törekvése a szerelem felé irányítatván, szükségképpen a szerelemhez való érzék nagyobb mértékben és intenzívebben fejlődik ki benne, mint a férfiban. És így a szerelem összetevői, köztük a legfőbb, a szerelmi vágy is nagyobb erővel jelentkezik a nőben, és ennél fogva több módot és alkalmat keres és talál e vágyak kielégítésére. Nyilvánvaló tehát, quod erat demonstrandum, hogy a nők többet csókolóznak általában, mint a férfiak. A másik válasz ellen és mellett ki aláírással. Nem is kérdés, statisztikára, hál' Istennek, semmi szükség. A férfi jellem alapos ismerete minden statisztika nélkül nyilvánvalóvá teszi, hogy a férfi a nőnél hűtlenebb és szabadabban éli szerelmét. Következik ez először a férfiak általános lelki jellemtanából, másodszor pedig a férfi társadalmi helyzetéből, neveléséből, abból az elhelyezkedésből, ahogy a mai férfi körvonalai jelentkeznek. Fizikai és pszichikai adottságánál fogva, a férfi, mint természettől fogva a szerelemben támadó fél, nincs kitéve a magátló körülménynek, mely a nőt arra kényszeríti, hogy megvárja a másik kezdeményezését, s így választása csak azoknak az egész férfi nemhez képest elenyészően kicsi csoportjából lehet, akik speciálisan őt választották, míg a férfi választási lehetősége az egész női nemre kiterjed. Társadalmi helyzeténél fogva pedig a férfi szemben a nővel
1: mindenféle eszköznek birtokában van, amik számára a nő szerelmét megszerezhetik. Pénz, állás, pozíció. Hiszen a nőnek semmi egyebe nem lévén szerelménél, csak egyszer s egy férfinak adhatja oda, míg a férfi a fent nevezett eszközök folytonos és nem csappanó birtokában újra és újra megszerezheti magának egy újabb, sem megint újabb nő szerelmét. Mindebből, de főként a nőnek, mint anyának való lekötöttségénél fogva nyilvánvalóan következik, quod erat demonstrandum, hogy a férfiak általában többet csókolóznak, mint a nők. A válaszok lelkiismeretes tanulmányozása után letettem az egész papírcsomót, és 2 percig gondolkodtam. E gondolkodás eredménye gyanánt engedtessék meg nekem, hogy szerényen én is hozzászóljak a nevezetes kérdéshez. Szerény nézetem szerint a férfiak és a nők egészen bizonyosan egyformán sokat csókolóznak, miután minden csókolózáshoz egy férfi kell, meg egy nő.

Dux ducis. Apa! Micsoda a Duxnak a datívusza? Kiabál ki a fiam dolgozott írás közben. Krach. Hónapok óta érzem, hogy ebből a dologból mégiscsak baj lesz. A második és harmadik gimnázium tartomára még el tudtam hitetni vele, hogy latinban is az a tökéletes szaktekintély vagyok, mint egyéb tantárgyakban kívántatott. Hogy az ő szemében Szókratész, Arisztotelész, Leibniz, Einstein, sőt, Castel fölé emeljen, aki mindezeknél több, mert a legjobb tanuló náluk az osztályban. Negyedikben mégiscsak ki fog derülni a Lohengrin titok, származásának szörnyű bélyege, melyet rejtegetni akartam előtte. Nincs erőm megmondani az igazat. Az algebrát megírtad már? Kérdezem szigorúan. Még előbb a... Előbb az algebra jön. Előbb a gyakorlati tantárgyak, a latinra ráérsz, majd aztán bejövök. Minden esetre időt nyertem. Hol a latin szótár? Baj van, az bent maradt a gyerekszobában. Észreveszi, ha onnan puskázom ki. Lehetne esetleg telefonozni Babics Mihálynak. Az jól tud latinul. De viszont azt hiszi rólam, hogy én is tudok. Nem lehet egy költőt kiábrándítani. Aztán a gyerek is meghallja. Ez nevetséges. Mire való az induktív módszer? Miért ne jöhetnék rá magamtól is a Dux daktívuszára, ha egy kicsit összeszedem magam? Az ember leheveredik a diványra, és megindítja a tiszta ész kritikáját. Dux, az vezér, vagy herceg, vagy fejedelem, vagy efféle. Szóval valami nagy marha. Ez ő saját maga minden nélkül úgy, ahogy az Isten megteremtette. Egyszerű, de becsületes nominatívusnak. Mert mindannyian mesztelenül jövünk a világra, nincs semmink és senkink, mint az a tény, hogy önmagunk nominatívuszai vagyunk. A többi csak később jön. Később derül ki, hogy nem csak én vagyok a világon, a vezér, a herceg, a fejedelem, hanem van valahol egy naknek, és egy naka-neka, és valahol egy ból-ből, s végül egy óriási T-betű, amihez függesztenek, mint valami akasztófához, a nagy ítélet eredményeképp, amivel vádoltattam úgy is, mint accusativus. Dux, ducis. Dux, dux, ducis. A félálom ködén át ott látom őt, Duxot, a nagy fejedelmet, Komor kastélyának fegyvertermében egyedül. Pajzsának tükrében nézi magát, és amint a tükröt felén fordítja, meglepetve fedezem fel vonásain, mennyire hasonlít hozzám. Mennyire szeretnék beszélni vele. Szeretném megszólítani, megismerni, megtudni, mit érez. Hasonlít-e hozzám lélekben is? Hiába. Ebből a beszélgetésből soha nem tudom meg azt, amit most meg kell tudnom. Dux ismertnek van feltételezve. Kezdetben volt Dux, aztán lőn a datívusza. Egy a herceg, Dux és datívusz az ő profétája. Mi lenne, ha bátorságot vennék, és egyszerűen megkérdezném tőle? Végre is, ha arról van szó, hogy Duxnak mi a datívusza, ebben a legkompetensebb ő maga. Kompetensebb.

0: válogassuk egy kicsit. S már kopognak is az ajtó. Ki az? Édes, olvadékony hang.
1: Genitéva vagyok. Az én egyetlen fejedelmem, Neka Naka, az ő egyetlen kis felesége.
0: Nem vagyok hát egyedül. Megszületett a birtok. Egyelőre egy birtokos, egy birtok, de lesz még több is. Különben hol vagyunk még az ikeragozástól?
1: Dux, van nálad pénz?
2: Az ön kis genitívájának kalapra volna szüksége.
0: Aha, megvan. Mégis jó az az asszony a háznál. Pekúniam, duci. De honnan veszem? Dühösen ugrom fel. Honnan veszem? A bőröm alól, a húsomból, a véremből. Aha, megvan. Ból, ből, a húsomból. Ex carne ducis. Takarodj, és szedesd be a jövő évi adót. Megint egyedül vagyok. De vajon csak ugyan egyedül-e? Nem áll-e szemben valaki, vádoló tekintettel meredve rám. S a tükörkép ugyanazt az arcot veri vissza még mindig. Mintha már nem én volnék, vagy legalábbis nem az arcom. Mintha lelkem szemén állt, tulajdon lelkem meredne visszaszorongva. Mit teszel a néppel, fejedelem? Nem félsz a jövőtől? Nem félsz, hogy bűn, amit elkövettél, égre kiállt, megtorlást követel? A nép meg fogja büntetni a fejedelmet, ha egyszer önérzete feltámad. Plebs ponit ducem! El a tükörrel! El a lelkismeret vádoló szavával! Vissza, accusativus, aki lelkemben élsz! Muzsikát ide! Szórakozni akarok! S már ott áll az ajtóban vocativus, a költő. Ó, Dux, megszámlálhatatlanok a te erényeid. Milyen okos, kedves fiú ez a vocativus, és milyen találó megjegyzései vannak, mint annak az úrnak, aki a múltkor azt a szépet írta rólam.
2: Jó lenne most így elaludni, a hárfaszó mellett. De egy éles hang közberikolt.
3: Apuka! Kész vagyok már az algebrával! Mi a dativusz a Duxnak?
2: Ásítva dörgölöm a szemem.
4: Ugyan már, ne légy már olyan ostoba, azóta megkérdezhetted volna tőle.
2: A fiam nagyra meresztett szemmel néz rám.
5: Hát persze, nem láttad őket? Itt ültek együtt az asztalnál. Dux, hűséges genitívusza, derék dativusza, kellemetlen akkuszatívusza és a többi. Egyébként pedig, tudd meg az igazat, én nem vagyok se herceg, se fejedelem, se latin tanár. Én reáliskolában érettségiztem, és most nézd meg a szótárt.

Dadogó. Az unoka öcsém, Kázmér, egészen rendes pesti gyerek volt. Könnyed és kedves, mint a többi. Ismerte és használta a pesti dialektust, sőt, ha jól emlékszem, még fejlesztette is. A pesti dialektus egyik alapvonása például a rövidség. Kázmér tehát köszönöm helyett, azt mondta kösz, és viszontlátásra helyett viszlát. Ha bement egy trafikba, az egész társalgás körülbelül így zajlott le. Stét, pot. Princ, sék, kösz. Eddig rendben volna, most jön a furcsaság. Szegény Kázmér idegsokkot kapott, és nem gyógyult meg teljesen. Eleinte nem tudott beszélni, aztán hosszú ideig csak dadogva, a legnagyobb kínnal nyögte ki a szavakat. Ezekben az időkben rémülten figyeltem meg rajta a következő, érthetetlen tünetet. Attól fogva, hogy dadogott, nem csak hogy abba hagyta ezeket a pesti rövidítéseket, de a különben önmagukban rövid és egyszerű szólásformákat is a legkörülményesebb körülírásokkal cserélte fel. Ha cigarettával kínáltam, a régi, egyszerű és természetes kösz helyett, amit még dadogva is elég könnyen ki lehet mondani, így udvariaskodott.

Nagyon szépen köszönöm neked, nekem adott dohányzásra való cigarettát. És ha azt kérdeztem, hogy van, azt felelte. Haláldatossággal tölti el szívemet szíves érdeklődésed. Ehelyett, hogy szó-szó. És általában mindig a leghosszabb, legösszetettebb kifejezéseket használta, olyanokat, amik azelőtt eszébe se jutottak volna. Van így néha az ember. Írók is vannak néha így. Ismerek egy írót, aki ezt a történetet egy 2 kötetes műben beszélte volna el.

0: pikétakarót pancsolok. Hopp, még jó, hogy eszembe jutott, egy órával a helyi érdekű indulása előtt. Hogy azt mondja, okvetlenül hozzak ki két pikétakarót, mert a falusi dunyha vastag, a lepedő meg vékony. Itt biztosan lehet kapni. Jó napot!
1: Ászolj, tessék pancsolni.
0: Pikétakarójuk van?
1: Pikétakaró. Pikétakaró, hogy ne kérem. Tessék csolni, mindjárt. Jakab, mit tártod a szád? Nem hallott, hogy pikétakarót parancsol a nagyságos úr? Fuss fel a létre, jobbra fölül, mit teti pancsolni, hátulról kivágott fürdőtrikót, kékbe.
0: Ez egy másiknak szól. Igen is kérem, mit teti pancsolni? Igen,
1: tudom. Milyen legyen az a takaró?
0: Hogy milyen legyen? Piké legyen, és takaró formája legyen.
1: Lehet ez jobb minőség?
0: Nézze, kérem, hagyjon engem békén. Nekem nem kell drága, de maga nem fogja kivenni belőlem, hogy kifejezetten egy évekig használt mosogató rongyot kérjek pikétakaró helyett. Adjon nekem egy rendes pikétakarót, olcsó.
1: Igen is, kérem, tessék pancsolni. Kinek lesz az, kérem?
0: Mi az, hogy kinek lesz? Ez a legújabb. Be kell jelenteni az illetőt, vagy takaróból is csak annyit ad a devizaközpont, ameddig nyújtózkodni szabad? Talán fényképes igazolványt hozzak?
1: Tessék pancsolni, csak azért kérdem, hogy felnőttnek, vagy gyereknek, ugye?
0: Persze, hogy felnőttnek. Legfeljebb két rétbe hajtom, hogy gyerekre teszem. Mutassa már, az Isten áldja meg, mit vallat itt engem előzetesen, tegyen át az ügyészségre.
1: Idegesnek tetszik pancsolni lenni. Tessék pancsolni, itt van.
0: De ez nem piké?
1: Nem is kérem, sokkal jobb és olcsóbb, csalánvászon.
0: De mikor én pikét kértem? És mi ez?
1: Hisz ez legfeljebb másfél méter hosszú. Elég az, kérem, tessék pancsolni.
0: Ágyra?
1: Ez nem ágyra való, kérem, hanem asztalra. Nem is létezik asztalra piké.
0: Jó ember, nem érti? Takarót kértem, nem telítőt.
1: Takaró nem létezik csalánvászomból.
0: Ordítok. De kérem, pikéből kértem.
1: Piké meg terítőben nem létezik. Tessék ebből a csalánvászomból venni, egészen olcsó dolog, tessék pancsolni.
0: Kirohanok a boltból, mert attól tartok, hogy egy perc múlva, ha így folytatja, átharapom a torkát, és vérében pancsolok.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3, hallgass! Máshol vagyok, de nem tudom hol.

0: a hőmérő. Kultúra, legyintett Bandi keserű gúnnyal. Kultúra, civilizáció, képzelődés. Mindannyian elhallgattunk. Nem annyira tiszteletből, mint inkább óvatosságból. Bandi ivott egy keveset, és megint olyan hangulatban volt, hogy a legkisebb ellentmondásra is kétes eredetű történettel felelt, amiről azt állította, hogy az életből van merítve. Ez már az ötödik volt ma este. Mindig így kezdte, hogy elkapott egy szót a társalgásból, mint a puszta bölcselkedés volna a célja, és csak a tanulság kedvéért illusztrálja tételeit egy példázattal. Éppen ezért nem ingereltük, sőt, egyikünk megpróbált gyorsan másról beszélni. Hallottátok? Náci meg akar nősülni. Nősülni! Bömbölt Bandi. Nevetséges, nősülni, kultúra, civilizáció, képzelődés. Megadtuk magunkat. És Bandi belekezdett a történetbe. Képzeljétek el a milliót. Orosz front a háború harmadik évében, Galícia, tél, rettenetes hideg, éjszaka. A főhadnagy, miután bejárja a lövészárkokat, halálra csigázva érkezik vissza fedezékébe. Gyorsan megissza teáját a termoszból, de már alig tudja nyitva tartani lecsukló szemhéját. Egy perc, és aludni fog. Aggodalom fogja el. Mi lesz, ha a hideg tovább fokozódik? A fedezéket bejárja a szél. Bundája nem nyújt elég biztonságot. Megnézi a hőmérőt. 20 fok zéró alatt. Ha még 5 fokot süllyed a hőmérséklet és ő elalszik, okvetlenül megfagy. Viszont aludni kell. A tekintete legényére esik. Horvát paraszt, valóságos ősember, kőkorszakbeli lény, primitív és barbár. Hogy magyarázza meg neki? Ide néz, mondja végre, és kezébe adja a hőmérőt. Látod ezt a csövet? Ezüst szál szaladgál benne. Ez az ezüst szál, maga az ördög. Az ördög el akar engem pusztítani, azért zártam el a csőbe. De a cső lukas. Ha idáig ér az ördög, és mínusz 25 fokra mutatott, egy pici nyíláson kifut, és megöl engem. Én most el fogok aludni. Ha észreveszed, hogy idáig ér, azonnal kelts fel. A legény babonás félelemmel vette át a hőmérőt. A főhadnagy elaludt. A legény vacogva, félhangosan imádkozni kezdett. Az ördög lassan süllyedt lefelé. Egyszerre ingadozni kezdett. Felmászott egy fél fokot. A legény észrevette, hogy a hangjától ijedt meg. Közel vitte a szájához, és hangosabban könyörgött szentjeihez, hogy megmentse urát. A hőmérő lassan emelkedett. A legény együgyű lelkével boldog volt, hogy legyőzte az ördögöt. Soha nem tudta meg, hogy a leheletétől felmelegedett hőmérő nem mutatta többé a kritikus pontot, és nagyon csodálkozott, hogy hajnalban, mikor költögetni kezdte urát, az nem ébredt többé fel. Megfagyott a 30 fokos hidegben. Bandi elhallgatott. Egy percnyi szünet volt. Valószínűtlen történet, jegyezte meg valaki bátortalanul. Valószínűtlen? Hördült fel Bandi diadallal. Lehet, hogy valószínűtlen. Akkor talán a főhadnagy hazudott. Én tudniillik, tőle hallottam, a saját szájából. Isteni gondviselés. Isteni gondviselés. Nem is isteni gondviselés. Nem is lehettek ti optimisták és bizakodók, akik nem hisztek az isteni gondviselésben, s véletlennek nevezitek a csodát, mondotta a szentéletű bölcs férfiú. Csak aki sokat tapasztalt életében, sokat járt a megpróbáltatások útján. Csak azt tudja, mit jelent elhatározó percekben, ha életről és halálról van szó, az a véletlen valami, ami megoldja a helyzetet, mikor elveszettnek látszik minden. Prozit. S a bölcs férfiú mértékletesen hörpintett a barac pálinkából. Meséld el, atyám, biztattam őt, jól sejtvén, hogy most afrikai kalandjaiból hallunk majd valamit. Tűnődött, aztán elszántan belevágott. A Zambézi partján történt az őserdőben. Elmaradva vadásztársaimtól, egyedül bajongtam az összekapaszkodott liánok között. Ekkor vad csatakiáltás hasítja keresztül a félelmetes csöndet, és a következő pillanatban félmeztelen, elvadult és minden emberi érzésből kivetkőzött gorilla bukkan elő a fák közül, fogai csattogtatva felém, miközben hosszú, bozontos pafaszakállá tépdeste haragjában. Már-már rám veti magát, midőn éles sivítással nyílhasítja át a levegőt, keresztül furva a veszett oráng után csapkodó ormányát. Az oráng után pirosra festett négerek ugráltak elő a fák közül, és üldözőbe vettek. Sikerült egérutat nyernem, elrejtőzve a sűrűben, de ekkor a nagy hőségtől kigyulladt az erdő. Menekülnöm kellett, egyetlen ösvény maradt csak, s nyomomban a dühöngő mongolok, s az égő erdő. Az ösvény a Nigger partjára vezetett, mint említettem, s már-már úgy látszott, sikerül biztos helyre kerülnöm, ha átúszom a folyót, mert visszafordulni egyértelmű volt a biztos halállal. Sajnos ez nem sikerült. Alig, hogy a habokba vetettem magam, rettenetes csörgéssel megjelent körülöttem 9 krokodilus, elzárva a menekülés útját. Ha egy lépést teszek, felfalnak. No és? Sürgettük a bölcs férfiút újabb töltés kíséretében. No és, kérdezte ő is magától, mint egy elcsodálkozva maga is azon, hogy miképpen kerül ki ebből a kelepcéből. No és, ismételtük most már szigorúan. No és, emelte a hangját a bölcs férfiú, most jött az isteni gondviselés. Talán egy saskesejű? Dehogy. Istennek nincs szüksége ilyen erőltetett megoldásokra. Az utolsó percben, mikor a krokodilusok már-már kitártották a szájukat, kiderült, hogy az egészből, amit elmondtam nektek, egy szó sem volt igaz. Így menekültem meg ebből a rettenetes helyzetből, Isten kifürkészhetetlen bölcsessége következtében. Málcájt és Zaturek. Budapesten időző, kedves lengyel író kollégámmal ismertettem össze, ő mesélte az alábbi történetet. Honfitársa bizonyos Zaturek nevű tavaly Berlinben járt. Mint szerény utazó, először is kikeresett egy lengyel panziót, hogy esténként otthon érezhesse magát. Nappal egyedül járta a várost, múzeumokat és az egész idegenséget, aminek varázsát nem csak hogy nem csökkentette, inkább fokozta számára, hogy egy szót se tudván németül, a Robinson és Péntek primitív közlekedésére volt utalva. Ebédelésre kedves, szerény kis kocsmát választott magának. A kétüléses asztal túlsó oldalán barátságos arcú német bácsi ült. Csendben ebédeltek. A német egy perccel előbb fejezte be, felállt, könnyedén meghajtotta a fejét, és azt mondta, Mahlzeit. Lengyelünk is felemelkedett, gondolván, ha valaki ilyen udvarjas és bemutatkozik nyilvános étteremben, neki se szabad mogorvának lenni. Zaturek, mutatkozott be ő is. Másnap ugyanonnál az asztalnál megint ott találta a németet. Szépen megebédeltek. A német egy perccel előbb megint felállt, megbiccentette a fejét és azt mondta. Mahlzeit. Zaturek kissé csodálkozott. Mi ez? Gondolta. Ez a német elfelejtette, hogy tegnap már bemutatkoztak? Vagy itt ez a szokás, hogy minden alkalommal újra be kell mutatkozni? Minden esetre alkalmazkodott, ő is felállt megint, és bemondta, hogy Zaturek. Mikor harmadszor is így folyt le a jelenet, este a panzióban szóvá tette a honfitársai közt ezt a furcsa német szokást. Megkérdezvén, vajon Mahlzeit urat rendes német típusnak tartják-e, vagy a féle különcnek? Persze jót nevettek rajta, és felvilágosították, hogy Mahlzeit, ez nem egy név, hanem udvariassági szólam, annyi, mint jó napot, vagy volt szerencsém. A német úr egyszerűen egészségére kívánta az ebédet. Lengyelünk nagyon elszégyelte magát műveletlenségéért, elvörösödött a gondolatra, vajon mit tart róla a kétségtelenül európai kultúrájú német. Délben már jókor betért a vendéglőbe, a német már ott ült. Lengyelünk izgatottan és gyorsan ebédelt, szándékosan versenyezve a némettel. Sikerült is 2 perccel előbb fejeznie be. Ekkor fölállt, meghajtotta a fejét, és diadalmasan, és fölényesen, és előkelően bemondta: Mahlzeit! A német kissé elpirult. Nyilván örömében, hogy ez a lengyel milyen finom ember. Rövid ismerettség után az ország anyanyelvén tiszteli meg őt a szokásos üdvözléssel. Mint jó kozmopolita, rögtön jelezni akarta, hogy ő is tudja, mi az a nemzetközi előzékenység. Felállt, meghajtotta magát, és tűrhető kiejtéssel, mosolyogva ismételte a megtanult szót. Zatulek, kis üzlet. Botrány újságíró, elrejtve a lonc mögé, a lugas mellett, a külvárosi kis vendéglőben, ahol öregedő, de még nagy sikerű színésznő találkozik titokban az ifjú, gyámság alatt álló gróffal. Kezeit dörzsöli, boldogan. Itt vannak, most figyeljünk! Beállítja a gyors írónőjét, aki szó szerint felveszi a társalgást. Színésznő.
1: Jaj, mégse szabadott volna, ha atyád, az őszbár őrgróf megtudja.
2: Gróf szenvedélye. Ott hagyom érted, családom. Ám tomboljon nagynéném, protuberancia, ám tagadjanak ki. Elveszlek feleség gyanánt. Színésznő.
1: Nem, nem, Edmond, nem venném szívemre, igazán. Az én világom a színes kárpitok világa, a tiéd a zordon kárpátoké. Ez az egybetű elválaszt minket. Szeretlek, de Frigyünk nem válhat valóra. Jobb, ha nem is találkozunk.
2: Gróf szenvedéllyel. Hogy ne is láthassalak, csak a páholy mélyéből. Ez lehetetlen. Színésznő.
1: Pedig úgy kell lennie. Megmondom őszintén, nekem is árt, ha meglátnak veled. Tiszta és becsületes művészetemmel kiharcolt makulátlan hírnevem, melyet olcsó pletykák soha be nem szennyeztek. Csorbát szenvedhetne egy ilyen mendemondától. Beszélnének rólunk. S tudod, mennyire félek tőle, miszerint szóbeszéd tárgya legyek, vagy például magánéletemmel foglalkozzék a botrányéhes sajtó.
2: Gróf elszántan. Én nem mondok le rólad. Felveszem a harcot a világgal. Szenvedélyes suttogásba fúl a hangja. Színésznő elgyengül.
1: Edmond! Nem bírom ezt az ostromot. Meglátod, nem bírom tovább.
2: Újságíró a lombok mögött ujjongva.
3: Ennyi elég. Mehetünk. Micsoda remek cikk lesz.
2: Gyorsíró nőjét hóna alá kapva, gyorsan el. Gróf átnéz a lombok közt. Elmentek. Színésznő.
1: Mit gondol? Jól hallott mindent?
2: Gróf. Hogyne. Tagoltan beszéltünk. Számlakönyvet vesz elő.
1: Volna kegyes aláírni?
2: Színésznő.
1: Mi ez már megint?
2: Gróf.
4: A múlt heti számla.
2: Színésznő.
1: Micsoda disznóság? Itt külön tételek szerepelnek. Ezt nem fizetem.
2: Gróf. Bocsánat, művésznő. Megállapodásunkban kimondtuk, hogy a mellékköltségeket nem számíthatjuk az átalányba. De hiszen csekiség az egész.
1: Hordár, névtelen levél, mi egymás. Például ennek az újságírónak, amivel ide csaltuk.
2: Színésznő.
1: Nem éri meg az egész.
2: gróf lelkesen. Ojé, majd meglátja, mit fog ez érni. Az egész város rólunk beszél egy hét múlva. Hát még ha a jövő heti nagy szakítási jelenetet megcsináljuk, ne felejts el, művésznő, jövő hónapban premierje lesz. Színésznő fizet. Nagyvágó maga, Fox, de az ötletei nem rosszak. Gróf aláírja a nyugtát. Valamiből élni kell, művésznő. Fit.

0: figyelmeztetik az embert. Jóságos, komoly arcú, idősebb úr, egyszerű ruhában. Ahogy sebben lobbal elhúzódsz mellette az utcán, magadtól nem vetted volna észre, nem lévén rajta semmi feltűnő, ő állít meg, szerényen, halkan, határozottan. Pardon. Jó napot, mondott zavartan és barátságosan, meglévén győződve, hogy régi ismerettség jogán szólított meg, csak te nem emlékszel rá, szórakozott vagy. De ő gyorsan felvilágosít. Pardon, nincs szerencsém ismerni, csak figyelmeztetni akartam, hogy kiszakadt a kabátja hátul. Vérvörös leszel. Csak ugyan, az ördög vigye el, biztosan a villamoson történt egy fél órával ezelőtt, és nem szólt senki. Röhögtek rajtad a hátad mögött, nem szóltak, egy fél órája jársz így világcsúfjára. Köszönöm. Rebeged megszégyenülve. Kérem. És már megy tovább, mint aki nem számított különösebb elismerésre és hálára jó cselekedetéért. Emberek vagyunk, kötelességünk figyelmeztetni egymást. És ahogy magad is folytatod az utat, a legközelebbi szabóig, aki majd ideiglenes kötést ad megsebesült ruhádra, harciasan, elkeseredve nézel körül, nem röhögnek-e rajtad. Szívesen felmennéd a nyílt harcot, ökörre mennél csúfolóiddal, éppen azért, mert megérted őket, hasonló látványon te is röhögnél. Velük nyíltan, szemtől szembe. De ha lelked mélyére nézel, egy titkos vágyat fedezel fel benne. Nem nyíltan és nem szemtől szembe, hanem orvul és titokban. Egyetlen embert szeretnél leszúrni, akire nincs okot haragudni, akinek hálával tartozol. Őt, aki figyelmeztetett, hogy kabátod ki van szakadva. Az ördög vigye el azt a komoly, fontoskodó, jóságos pofáját. Mi köze hozzá? Hogy mert rászólni ismeretlenül? Minek vette észre? Mit avatkozik a dologba? Hogy jön hozzá? Mit fölényeskedik? Menjél a pokol fenekére? Szentelenség. Úgy tesz, mintha neki még soha se szakadt volna ki a kabátja hátul. Persze, ő a tökéletesség, a rend, az erkölcs. Hülye. Az ilyenek írják a névtelen leveleket. Figyelmeztetem, hogy a felesége megcsalja. Egyszerűen fel kellett volna pofozni a nagy köszöngetés helyett. Ezek az igazságosak, ezek az emberiség jótevői, ezek a társadalmi bűnök ostorozói. De az is lehet, hogy ő szakította ki a kabátod, csak hogy legyen mire figyelmeztetni. Biztosan ő szakította ki, csak kerüljön a kezembe. Tessék pontosan kérdezni. Szervusz, bele vagy égve, nyaraltál? Szárszon voltam vikenden. Igen? Ott nyaral a családom. Tudom, a feleséged őnagyságával találkoztam. Igazán? Izent valamit? Nem, csak egy percig beszéltem vele. Éppen csak üdvözölhettem. Mi az, hogy éppen csak üdvözölhettem? Hát valamit csak mondott. Nem kérdezett rám? Valamit kérdezett, de nem tudom biztosan. Jaj, te egy hebehúrgya ember vagy. Nem lehet tőled semmit rendesen megtudni. Hát, mit akarsz? Légy szíves, mondd el pontosan, szóról szóra, mit beszéltetek, pontosan úgy, ahogy kérdeztem. Kérlek szépen, ahogy parancsolod. Szóval, megláttam, és azt mondtam, kezit csókolom, nagyságos asszonyom. Mire ő, kérlek, úgy mondd, ahogy történt. Mire ő hadonászni kezdett a karjával a szemem előtt, a lábával rúgott egyet hátrafelé, és azt mondta, jó napot, skurek, és köpött. Na, ha olyan szabatosan tudni akarod. Mi? Micsoda? Mit beszélsz, hadonászott, rúgott, köpött, az én feleségem? Igenis, ha tudni akarod, a következő pillanatban lefeküdt a hasára, úgy forgott körbe, és rugdalódzott maga körül, és azt kiabálta. Ha találkozik Emillel, mondja meg neki, hogy jól vagyok! Jézus már! Ez igaz? És te ezt így mondod? Hogy mondja? Úgy mondom, ahogy történt. Szent Isten! hiszen ez nyavajatörés, vagy napszúrás, vagy kergekor. Mutasd, hogy csinálta?
1: Így, kérlek. Így rugdalt, és csapkodott.
0: És te nyugodtan nézted, és nem segítettél, és nem emelted fel, és nem hívtál orvost?
1: Minek? Ott nem olyan mély a víz, és különben is tud úszni.
0: Miféle víz?
1: Hát bent a víz, amiben találkoztunk.
0: Ó, te hülye!
1: Hát a vízben találkoztatok? Hát miért nem mondod?
0: Te csak azt akartad tudni, hogy mit beszéltünk. Azt nem kérdezted, hol találkoztunk.

a súlyemelő. Erős fiú volt már kamasz korában, annyi kétségtelen, s mikor az artista ügynök rábukkant, a paraszt fiúkat mulattatta hajmeresztő mutatványokkal, nem sokat teketóriázott, azonnali hatállyal leszerződtette. Családja próbált ellenvetéseket tenni, nagyon fiatal még, mondották, nem is fejlődött ki egészen, várni kellene, amíg herkulesi izmai teljes pompájukban kivirágzanak, birtokában lesz képességeinek. Az igazgató úgy vélekedett, hogy az nem baj, munka közben, magától a produkciótól is fejlődhetik még. Ő maga előlegezte számára a jövő reményét, legalábbis a közönség szempontjából. A fiú már is 500 kilós súlyt emelgetett kényelmesen. Az igazgató egyszerűen ráíratta a vasdarabra, hogy 1000 kiló, és a csőcselék nem nagyon méregette utána, annyit láttak, hogy jókor a vaskő, s elszörnyűködve és elismeréssel bólogattak és tapsoltak a csoda gyereknek. 500 kilón felül, közönséges ember számára, igazán mindegy kezd lenni, mire képes a lángész. Néki elég az önmagával való összehasonlítás mértéke, s a kénytelen elismerni, hogy ő ugyan százzal se tudna megbirkózni, önérzetén keresztül készen budjon ki az olcsó siker. Múltak az évek, s a súlyemelőnek mindenütt szép sikere volt, amerre a társulat járt. Közben észrevette, hogy túl könnyen megy már a dolog, csak ugyan fejlődött ereje. Szólt is egyszer, hogy a hamis jelzésű rudat bátran be lehetne cserélni valódival. Az igazgató azonban vállat van. Minek új kelléket venni, kidobott pénz. Nem mindegy, az fel tudna-e emelni csak ugyan ezret, vagy elhiteti, hogy tud. Abba még belement volna, hogy 2000-re fessék át a számot, de ezt a súlyemelő visszautasította. Aztán jöttek másféle idők, másféle artisták, más ízlés, és a produkció külső képe került az érdeklődés középpontjába. Egy gumilabdával boszorkányos ügyességgel haigáló művész 2 év alatt meghódította az egész világot, utána divatba jöttek az efféle mutatványok. A súlyemelőnek ekkor már nem jól ment sora. Nehezen jutott szerződéshez. A testi erőnek durva és nyers demonstrálása untatni kezdte a közönséget. Egy nyáron aztán, facéran ődöngve a ligetben, titokban betanult egy tréfás gumiszámot. És fel is lépett a következő szezonban. Hogy pedig biztos legyen a dolgában, s el ne tévessze nehéz mozdulatokhoz szokott izmaival az ügyeskedő táncot, a 2 gumilabda belsejében elrejtette a 2000 kilós súlyt ügyesen, hogy senki ne vegye észre a csalást.

magas tartásba, és fűzzétek össze ujjaitokat. Hajoljatok előre, és nyúljatok át a lábatok között. Emelkedjetek föl, és hajoljatok hátra. Le, föl, le, föl, mint a nagy harang. Föl, le, és gyorsabban. Le, föl, le, föl, le, föl, mondjátok is. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, és elég. Üljetek le ülésbe nyújtott zárlábbal. Karatokat emeljétek oldalsó középtartásba. Hajoljatok előre, és fogjátok meg a bokátokat. Emelkedjetek föl. Előre, föl. Előre, föl. Le, föl. Egyenes háttal.

lábhoz, és próbáljátok megfogni a bokátokat. Nyújtott lábbal. Egy, csak előre.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: a Magyar Rádió 1956. október 23-án este így beszélt a budapesti eseményekről.
1: Itt Budapest beszél. Nemzeti színű lobogók, piros-fehér-zöld kokárdás fiatalok, Kossuth Nóta, Marseillaise Internationale. Így jellemezhetjük színekben és dalszínekben az októberi tavaszban új március 15-ét ünneplő Budapestet. Ma délután hatalmas ifjúsági demonstráció zajlott a fővárosunkban. Ma délben ugyan a belügyminiszter betiltott mindenfajta felvonulást, de a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága megváltoztatta ezt a határozatot. Orvosok, műszaki egyetemisták, bölcsészek, jogászok, közgazdászok és a többi karok diákjai vonultak fel élükön professzoraikkal és a Magyar Dolgozók Pártja egyetemi szervezeteinek vezetőivel. Először csak ezrek voltak, de hozzájuk csatlakoztak ifjú munkások, járókelők, katonák, öregek középiskolások, felautók. Tízezrekké nőtt a hatalmas emberfolyam. Jelszavaktól zengtek az utcák. Bem apó és Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézbe. Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk. Éljen a népi hadsereg. Ős is tovább. Zeng, zúg a kiáltás. Robognak a három című zászló, kinyílnak a házak ablakai, Budapest utcáit új szavazatszellő járja át.
0: A lelkes hangot fél órával később egészen más követi. Az ország második leggyűlöltebb embere lép a mikrofon elé.

0: Kossuth és Petőfi Rádió Budapest. A pontos idő 20 óra. Kedves hallgatóink! Közvetítjük Gerő Ernő elvtársnak a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége első titkárának beszédét.
1: Kedves elvtársak, drága barátaink, Magyarország dolgozó népe! Népünk ellenségeinek legfőbb törekvése ma az, hogy megkíséreljék megingatni a munkásosztály hatalmát, lazítani a munkásparaszt szövetséget, aláásni a munkásosztály vezető szerepét országunkban, megrendíteni népünk kitért pártjában a Magyar Dolgozók Pártjában. Megkíséreljék lazítani a szoros baráti kapcsolatokat országunk, a Magyar Népköztársaság és a többi szocializmus építő ország között, különösen pedig országunk és a szocialista Szovjetunió. Igyekeznek lazítani a kapcsolatokat, amelyek pártunkat a Szovjetunió dicső kommunista pártjához, Lenin pártjához, a 20. kongresszus pártjához tűz. Rágalmakat szórnak a Szovjetunióra. A valóság az, hogy a Szovjetunió nem csak országunkat szabadította fel a horthy-fasizmus és a német imperializmus igája alól, hanem még akkor, amikor a háború végén országunk alírta a földön hevet, mellénk állott, a teljes egyenlős jogúság alapján kötött velünk szerződéseket, azóta is ezt a politikát követte és követte.
2: Közben a rádió épülete előtt eldördülnek az első lövések. Kezdetét veszi a fegyveres felkelés. Az egyetemi ifjúság, a város munkás negyedének lakói, valamint katonák és rendőrök csatlakoznak a forradalomhoz. Magyar munkások döntik le a Sztálin szobrot a Városligetben. Október 24-én a titkos rendőrség kezén lévő rádió már ellenforradalomról beszél.
3: Nemzeti függetlenség, önállóság, barátság a szovjettel, a kölcsönös megbeszélés és teljes egyenjogúság alapján ezekkel a helyes gondolatokkal kezdett tüntetni tegnap délután az egyetemi ifjúság. Helyes, igen helyes, okos jelszavak. Egy éjszaka alatt mi lett belőlük? Mi lett a szép hazafias gondolatokból? Megtévedtek fiatalok, és a sorai között meghúzódó ellenforradalmi banditák miből változtatták a szép hazafias gondolatokat? Lövöldözés a titkákon, nemzeti himnuszunk hangjai mellett, a vágóhíd kirablása, piros-fehér zöld zászló lobogtatása közben. Az Üllőműti klinika kórtermeinek lövése és betörése körülti közértbe, a talpra magyar ritmusára. Ez lenne a magyar függetlenség? Rabolnak, fosztogatnak, munkásvért öntanak, a nemzeti függetlenség és szuverenitás szent gondolatával takarózva. Ezek nem hazafiak. Ezek sötét gazemberek vagy megtévesztett kamatok. A letezvergésükre kivonuló honvédek és munkások, ezek a hazafiak. Köszöntjük őket és a segítségükre siető szovjet harcosokat. Segítse mindenik őket fővárosunk lakossága.
2: Az ávós hazafiak és a segítségükre siető szovjet katonák lefegyverzési kísérletei azonban nem járnak sikerrel. Meghirdetik a statáriumot.
4: Figyelem, figyelem! 2 óra van. Aki 2 óráig leteszi a fegyvert, nem kerül statárium elé. Figyelem, figyelem! Hallgatóim, tegyék ki az ablakokba rádiókészülékeiket. Az ellenforradalmárokkal, a megtévesztettekkel közölni kell, hogy azonnal tegyék le a fegyvert, akkor nem kerülnek statárium elé.
2: A megtévesztettek azonban sokan vannak, sőt, elsöprő többségben. Meg kellett hosszabbítani a határidőt.
4: Figyelem, figyelem! Pontos, rendkívüli hírközlünk! Figyelem, figyelem! Pontos, rendkívüli hírközlünk! A kormány korábbi intézkedését, hogy azok számára, akik 14 óráig, délután 2 óráig leteszik a fegyvert, azok számára a statáriumot elengedi, módosította, az utolsó határidő 18 óra, délután 6 óra. Tegyék le a fegyvert!

0: a statárium és a meghosszabbított határidők nem jártak sikerrel. A párt újabb lépésre kényszerül. Október 25-én már erről számol be a Budapesti Rádió.
1: Kedves hallgatóink, mint már jelentettük, a Magyar Dolgozók Párt központi vezetősége politikai bizottsága ma 1956. október 25-én megtartott ülésén Geri Ernő elvtársat felmentette a központi vezetőség első tisztjárának tisztje alól. A politikai bizottság a központi vezetőség első tisztjárának tisztjéjével Kádár János elvtársat bízta meg. Most Kádár János és Nagy Imre elvtársat állnak a mikrofon előtt. Kádár János elvtárs a Magyar Dolgozók Párta központi vezetősége első tisztjára beszél.
2: Magyar dolgozók, kedves elvtársak! Pártunk politikai bizottsága nehéz és súlyos helyzetben bízott meg a központi vezetőség első tisztjára tisztjével. Sok idő a beszédre ma nincs, ezért egész röviden kívánok szólni néhány kérdést. A súlyos helyzet, amelyben kerültünk, az a jellemzője, hogy különböző elemek keverednek benne. Ifjúságunk egy része, békésnek mindig, és a résztvevők nagy többségének tényleiben becsületes felvonulása néhány óra múltán a bekapcsolódott műfellemek.
0: Az idő valóban sürgetett. Nagy Imre már inkább a lényegről beszélt.
2: Magyarország dolgozó munkás, mint a minisztertanács elnöke, feljelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a magyar munkástársaság és társaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között

0: a népellenes elemek, az ellenforradalmi banditák.
1: Fegyveres fiatalok! Hozzátok szólunk, akik még harcoltok! Bulatos tisztáljuk, drága magyar vérfolyik! Kerüljétek az oktalan vérontát! Az új kormány következetesen kielégíti jogos követeléseiteket! Fiatal hazafiak! Elég volt a vérontásból! Kevesen vagyunk magyarok, ne folyjon több konfliktus! Tegyétek le a fegyvert, és a népi kormány nem állít benneteket szakáriári bíróság elé!
0: Másnap este, október 27-én megint változik a hang és a hatalom vélt tulajdonosainak magatartása.
1: Szeretettük a Vendégei Minisztérium közleményét. A Valami Városi Tanács az irutáni órákban telefonon megkereste a Vendégei Minisztériumot és felvilágosítást a következő kérdésre. Olyan félvezető hírek terjedtek el, hogy szovjet csapatok nagy hadműveleteket folytattak Budapestre. Igazak-e ezek a hírek? A honvédelmi miniszter közli, hogy ez a hír nem felel meg a valóságnak. Maradj erre a fegyveres közöltői közül felszámolta. A hadszitevékenység után néhány gőzpontba kerülítse. A szovjet csapatok valóban köket segítettek és segítenek a munkáshatalom ellen törő csoportok felszámolására. Köszönöm a nagyobb épületekbe törő felkelő megszületés, hogy a magyar népek szöreg alakulatainak tehetjük rá tegye. Ezt kérünk meg megfelelően, meg is történt. A hadszitevékenység csendesedésével egy időben a magyar honvédség alakulatai fokozatosan mindenütt átfogja a rendszertartás szerepetet. Amennyiben a néhány még ellenálló erősebb volt a magyar rendőrségére kijelölt alakulatainak felszólítására sem tekintetével, ezeket teljesen felszámolja.

Fanyas vagy. 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Ugyanazt a nótát fújjuk, nem igaz? Emlékszel? Nekünk mindig az első világháborúról meséltek gyerekkorunkban. És első világháborús dalokat énekeltek a fülünkbe. Anyánk vasalt, vagy a varrógépet taposta, mi lekoborhattunk a sparhelt mellé, és hallgattuk, ahogy énekel. Ott, ahol a Nyeszter vize zúg, estére indul az ezred, ágyúcsőre tábortűz világít. Dalul a nyomor, mondta nagypapa, aztán ő is rázendített. Ne sírjatok, budapesti lányok, visszajövünk még hozzátok, valaha, valaha, vagy soha. Emlékszel, mit kiabált a nagypapa álmában? Hauptan Griffon rechts, Batrifier schieß ab, meg azt, hogy gewehr aus. Nagymama meg mindig azt énekelte, megállj, megállj, te kutya Szerbia. Anyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod kis Antant, azt mondom nagy Antant. Azt mondod Shrapnel, azt mondom Machine Gewehr.

Nekünk a béke 18. esztendejében folyton az elvesztett háborúról meséltek. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a tábornokok nevét. Hötzendorfi Konrád, Ermolli, Pilsudski, Ludendorff, Kadorna. Különösen ezt a Hötzendorfi Konrádot kedveltük. Jól lehetett ropogtatni. Hötzendorfi Konrád. Aztán megtanultuk a csataterek nevét, Ravaruska, Doberdo, Verdön, Limanova, Psemizl, Gorlice. Nagyon tanulékony gyerekek voltunk. Minden érdekelt bennünket. Milyen pipája van a bácsinak? Frick Wetson, fiacskám. Milyen pisztolya van a bácsinak? Smith Wesson, fiacskám. Frick Wetson, Smith Wesson. Mi fél szavakból megértjük egymást. Emlékszel, nagymama mindig a császárt emlegette. Ferenc Jóska alatt más világ volt, jobb világ volt. És Károly királyt, Zitát, meg azt a zabálnivaló kis trónörököst. Az aranyfürtő Ottót, aki lokniban hordta a haját. A kis Ottó, Ottóka. Mennyit húzták a fülünkbe, meg is tanultuk a nevét. Könnyen tanultunk, hiszen csak 8 évesek voltunk. Emlékszel? Nagypapa mindig a forradalmat emlegette. De Károlyi nevén túl nem merészkedett senki. A kommünről mindenki hallgatott. Kun Béla nevét nem merték kiejteni előtte. Vilmos császárét igen, Samuelliét soha. A magyar huszárokról igen, a Lenin fiúkról soha. Monarchiáról igen, proletár diktatúráról soha. A nem-nem soháról igen, a minden a miénkről soha. Komédiáztak előttünk, öregem, komédiáztak. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden csak komédia. Hanyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Viribus unitis, kis ezüst, nagy ezüst, signum laudis, aranyvitézségi érem, hallgatni arany. Ebben az országban mindenki félt. Féltek a tegnaptól, a mától, féltek a jövőtől. Minket is félelem megöltött. Ez hogy szám nem fáj fejem? Mindig volt szegény, mindig volt gazdag, imádkozzál és dolgozzál, ez a világrendje, jártál Leventére? Én is. Jobbrát, balrát, hátra adsz 10 lépés. Úristen! Bennünket gyerekkorunktól kezdve egre círoztak. Mi az egész ifjúságunkat végig meneteltük. Minket elvitt a rendőr, ha hiányoztunk a Leventéről. Minket megvertek az őrszobán, és többé nem hiányoztunk a Leventéről. Nekünk a tornaóráink menetgyakorlatok voltak. Mi a 4. elemében fegyverforgatást tanultunk. Mi minden nap elmondtuk fennhangon a hiszek egyet. Mi a német órán németül mondtuk a hiszek egyet. Ich glaube an einen Gott, ich glaube an ein Vaterland. Emlékszel? Nekünk kötelező volt templomba járni, és tilos volt nyilvános házakat látogatni. Mi bocskai kabátot hordtunk, és fehér toll volt a sapkánkba szúrva. Minket az új háborúra neveltek. A bolsevizmus elleni harcra neveltek. A vörös veszedelem ellen neveltek. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Somogyi Bacsó, azt mondom Szakko Vanzetti. Azt mondod Matuska, azt mondom Biatorbágy. Azt mondod Francia Kis, azt mondom Héjas, azt mondod Ostenburg, azt mondom Brónai. Úristen, mi mindent tanultunk meg, mi mindent láttunk. Láttuk a frontharcosokat, tölgyfaleveles sisakban menetelni a legfelsőbb hadúr színe elé. Kadétokat, ludovikás tiszteket, utcán felpopozott bakákat, csendőröket, apácákat. Láttuk a kubikus bőrzét a Teleki téren és a cselédkorzót a keleti előtt. Láttuk az első világháború rokkantjait, a Brusilov offenzíva élve maradt halottjait. Hallottuk a gégék helyén csillogó fémcsövek sipolását. Mi lóhúst ettünk és szamárzsírt kentünk a kenyérre. Mi részesei voltunk a nyomorenyhítő akciónak,
Bennünket felöltöztetett a főméltóságú asszony. Nekünk használt ruhákat adott a házi úr felesége, mi kezet csokoltunk a házi úr feleségének. Mi karácsonyi csomagot kaptunk jószívű asztaltársaságoktól, és láttuk Budapest felett a Gráf Zeppelint, meg azt a két fedelő repülőgépet, amely éjszakánként a Smolpasszát érdette a szárnyai. Láttunk munkanélkülieket, havatlapátoló ügyvédeket és taxisofőrré átképzett orvosokat. Hallottuk a kintornások szívesztépő zenéjét. Hallottuk a rádióban beszélni Hitlert és Mussolini. Mi tudtuk, mit ebédelt Hitler a bécsi bevonulás után. Azt mondod Hitler, azt mondom Horst Wessel, azt mondod Mussolini, azt mondom Marcia su Roma. Minket leszedtek a rendőrök a villamos ütközőjéről. Mi csikket szedtünk, szenet loptunk a vagonokból, és kiszaggattuk a kerítések léceit tüzelőnek. Mi úgy nőttünk fel, hogy nem ismertük a villanyt. Mi úgy nőttünk fel, mint a gaz. Nekünk petróleum lámpa nyomorított a szemünket. Mi sohasem voltunk jó tanulók, minket eltanácsoltak a középiskolából. Mi korán kezdtünk dolgozni és dohányozni. Mi örökké éhesek voltunk, és ahhoz húztunk, aki enni ad. Mi ma is gyorsan eszünk, ma is zabálunk, mint attól félnénk, hogy valaki elveszi előlünk a tányért. Mi cipőt pucoltunk, triciklit hajtottunk, csomagot cipeltünk, és együtt bőttünk anyánkkal, amikor a végrehajtó lefoglalta a maradék bútorainkat. Mi láttunk kilakoltatást, utcára kirakott vaságyakat és szalmazsákokat, és szalutáltunk a hősök emlékműve előtt, ha arra mentünk villamossal. Láttuk az áldást osztó Pacelli bíborost, a későbbi pápát az eucharisztikus kongresszuson, és láttuk a levest osztó Róbert bácsit. Mi kokárdát viseltünk, sastollat viseltünk, sárga csillagot viseltünk. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Luftgefahr, azt mondom Fliegel Alarm. Nekünk légósisakat nyomtak a fejünkre. Mi égőházakat oltottunk és kiástuk a fel nem robbant bombákat. Azt mondod Danzig, azt mondom koridor. Azt mondod Leningrád, azt mondom blokád. Mi megtanultuk az iskolában, hogy húzzunk egy merőleges vonalat, Mannerheim vonal, Siegfried vonal, Maginot vonal. Nekünk a háború volt az ifjúságunk. Azt mondott Tobruk, azt mondom Bizerta, azt mondott Bengázi, azt mondom Elállamen. Mi a hétköznapi fasizmus idején voltunk szerelmesek. Mi nyilvános házakba jártunk, és személyesen ismertük a prostituáltokat. És ma találkozunk velük az utcán, akikből már öregasszonyok lettek, a szemükbe nézünk, és nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Mi megtanultuk a fasiszta indulókat. Napkeleti vizeken hömpölyög az ár, nézd a kéklő Fuzsimát, mennyi napsugár. Hanyas vagy 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Berlin, azt mondom Reichstag, azt mondod Giovinezza, azt mondom Facetta Nera. És újra megtanultuk a tábornokok nevét. Azt mondod Afrika Korps, azt mondom Rommel, azt mondod Guderian, azt mondom Rundstedt. Mi megnéztük a mozikban a fasiszta filmeket. Lützow Sasok, Stukag, GPU, Jutsus, Alcazar. Mi ismerjük a repülőgép típusokat, mi láttuk a bevetésre induló Messerschmitteket, Focke-Wulfokat és Tukákat, és láttuk a bevetésre érkező Mustangokat, Spitfireket, Moszkitókat és Liberátorokat. Láttuk a raták szárnyán a vörös csillagokat, amint a vérző Buda fölé röpültek. Azt mondod Wildebruck? Azt mondom Buda. Azt mondod Brest? Azt mondom Pearl Harbor. Azt mondod Cherbourg? Azt mondom Taganrog, azt mondod IG Farben, azt mondom Ciklon B. Mi fél szavakból megértjük egymást. Apád mi volt? Kommunista? Apád mi volt? Szocialista?
Apád mi volt? Ébredő magyar. Itt a legtöbb családnak volt egy ügyeletes szégyenfoltja, akinek a nevét nem volt szabad kiejteni, akit letagadtak, agyonhallgattak. Ez egy kis ország. Itt valakit mindig el kellett bújtatni, hogy ne találják meg a fehérek, hogy ne találják meg a vörösek. Itt a legtöbb családban volt hívő és hitetlen, baloldali és jobboldali, katolikus és zsidó. Ez egy kis ország. Itt mindenki érdekelve volt valamilyen politikai mozgalomban. Pro és kontra. Itt egyszer az életben mindenkinek kihúzták a politikai nyerőszámát. Itt egyszer az életben mindenki leszámolhatott az ellenségeivel. Itt a leszámolóval is leszámoltak. Ez egy kis ország. Olyan, mint egy nagy család. Ebben a városban több feljelentés futott be a Gestapóhoz, mint a többi európai nagyvárosban együttvéve. Miközben a kávéházakban azt énekelték, hogy szeressük egymást, gyereket. Anyos vagy, 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Nekünk cigarettát dobáltak a németek a vagonokból. Nekünk cigarettát dobáltak az oroszok a vagonokból. Mi megtanultuk az Erikát. Mi megtanultuk a Katyusát. Mi üzeneteket vittünk, és röpcédulákat szórtunk. Mi nem tudtuk, hogy mit csinálunk. Mi mindig tudtuk, hogy mit csinálunk. Ránk dőlt a pince, felrobbant fejünk felett a ház, az osztálytársunkat szép tépte az akna. Nekünk ellopták az ifjúságunkat. Mi, hölgyeim és uraim, kedves elvtársak, csoda, hogy még az eszünknél vagyunk. Mi még az utcai vizeldék falán is azt olvastuk, hogy nem, nem, soha. Velünk szállóigéket magoltattak be. Belénk égették a Justice for Hungary, Turulmadár, Hadakutya, Csaba királyfi, Édes Erdély, ott, ahol zúg az a négy folyó, szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Velünk megtanították Rotermerd Lord nevét, Zadravec nevét és Papvári Elemérné nevét. Itt a hentes üzletek kirakatában kolbászból rakták ki Csonka Magyarország térképét, és disznózsírból mintázták meg Horthy Miklós mellszobrát. Itt a vasútállomások virágágyaiban betű alakúra nyírták a füvet, és a betűk azt hirdették, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Mi a sztrecsnyói piros virágokon nevelődtünk. Mi Leventének, ágyútölteléknek deportáltak, jók voltunk. Éhen halni, megfagyni, jók voltunk. Minket lőttek le, amikor vízért mentünk. Belénk vágott az aknaszilánk, amikor visszamerészkedtünk a lakásba, hogy lehozzuk anyánk ott felejtett kendőjét. Minket öleltek magukhoz a férfi nélkül maradt kiéhezett hadiözvegyek. A mi szeretőink fáradt ölő asszonyok voltak, pedig csak 16 évesek voltunk. Egykorúak, de nem egy szívűek. Egykorúak, de nem egy akaratúak. Tiszták és mocskosok, igazak és becstelenek. Nincs még egy nemzedék, amelynek tagjai ilyen messzire kerültek egymástól. De az igazak nem vesztették szemről egymást. Mint ahogy a gazemberek is egymásra találtak. Valamennyien 28-asok. Kivégzők és kivégzettek, bűnösök és ártatlanok.

aranyos vagy 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Eisenhower, azt mondom Zsukov, azt mondod Patton, azt mondom Malinowski, Bradley, Timoshenko, Vorosilov, Montgomery. Azt mondod Monte Cassino, azt mondom Stalingrad. Azt mondod Enola Gay, azt mondom Hiroshima, azt mondod Coventry, azt mondom Nagasaki. Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi átéltük Budapest ostromát. Nem azt az ostromot, amit a híradóban mutatnak be egyszer egy évben. Azt a néhány diszkrét filmkockát az égő Kossuth-Lajos utcában imbolygó lóval. Hanem sok ezer ágyú és lövek pergő tüzét. Nem azt a légitámadást, amit a híradóban mutatnak egyszer egy évben, azzal a telibe talált szárnyaszegetten lehulló árva repülőgéppel. Hölgyeim és uraim, kedves elvtársak! Budapestet 1944 nyarától kezdve hónapokon át több ezer repülőgép támadta. Tönkre bombáztak bennünket, ha még nem méltóztattak elfelejteni. Ugyanúgy tönkre bombáztak, mint Ludwigshafent, Essent vagy Düsseldorfot. A Városliget fáin úgy lógtak a széttépet emberi testrészek, mint karácsonyfán a szaloncukor. Mi nem csak azt a maroknyi nyilas pártszolgálatost láttuk, akik lassan már visszaköszönnek nekünk a diszkrét filmhíradó kockáiról, azt a 8-10 beszkárt kalauzt, aki Kumpáter vigyázó tekintete előtt éppen kiszaladtak egy földszintes ház kapuján. Mi láttuk a Dunát, ahogy élettelen, legyilkolt emberek százait vitte a víz. Bennünket nem hívtak be katonának, mi akkor még csak 16 évesek voltunk. De a mi korosztályunkból kerültek ki a Szent László hadosztály páncélfausztok síhederei, a nyilas keresztes süvölvények és az SS magyar ajkú alakulatainak véreskedő kamaszai. És közülünk kerültek ki az üzenetvívők, hírvívők, röptédulázók és a hullaszállítók is. Mert ez a korosztály, mint a klinikai ló, magánviselte korának minden tünetét. Hanyasra, 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Sose hátra, csak előre, ez legyen a jelszavunk, minden ellent összetörve, igazságért harcolunk. Mi érkeztünk a fényes szelek hátán, megforgattuk a világot, és a világ forgott velünk. Éheztünk, fáztunk, és új indulókat tanultunk. Megtanultuk, mi már ezt a harcot. Hófúvásban utaztunk a vagonok tetején Zabándi falóért. Minket sodort le a vonat tetejéről az alagút, a mi fejünket vágta le a villanyvezeték kifeszített húzalja. A mi kezünk fagyott oda a vastraverzekhez, de kinyílt előttünk a világ. Mi láttuk és hallottuk beszélni Torres, Toliattit, Duclót, Dolores Ibarurit, Tim Buckot, Harry Politot, Kalinyint és Vorosilovot. Mi láttuk és hallottuk Dimitrovot, Titót, Wilhelm Piket, Károlyi Mihályt és Rajk Lászlót. Mi találkoztunk a Komintern egész gárdájával. Mi láttuk és hallottuk beszélni Csúte marsalt. Azt a Csúte marsalt, aki 30 évvel később részvédtáviratot küldött Franco halálakor a spanyol kormánynak. Azt az emberhodzsát, akinek utasítására 10 évvel később a szovjet hadihajóknak el kellett hagyniuk Durazzo kikötőjét. Azt a Chuen Light, aki 30 évvel később elsők között ismerte el Pinochet fasiszta diktatúráját. Mi állami szolgálatba álltunk, külügyi szolgálatba álltunk, belügyi szolgálatba álltunk. Mi úgy ismerjük ezt a várost, mint a tenyerünket. Mi ismerjük egymást. Mi mindenkit ismerünk.
Mi tudunk konspirálni, hallgatni, nem fecsegni, titkot őrizni. Mi vakon hittünk, és látva csalódtunk. Összetörtünk, és kiegyenesedtünk. Mi magasra tartottuk a zászlót, amit később kivertek a kezünkből. A mi korosztályunkból kerültek ki a nagykoponyák és a hugyagyúak. Minket elfogtak és megvertek, és mi elfogtuk azokat, akik elfogtak bennünket. Mi minden nap azzal ébredünk, hogy máma meghalunk. Nekünk 40 és 50 között már őszül a hajunk. Nekünk 40 és 50 között már fehér a hajunk. Mi bírjuk az italt, vihart, éjséget és fagyot. Ránk lehet számítani. Ránk kell számítani. Ránk nem lehet nem számítani. Velünk akkor is számolni kell, ha nem számolnak velünk. Nekünk megölték a legjobb barátainkat. Minket megöltek a legjobb barátaink. Mi voltunk a barikád két oldalán, a bal oldalán és a jobb oldalán. Mi látogattuk a börtönöket, bennünket látogattak a börtönökben. Mi cinikusak vagyunk. Mi a szívinfarktust szívtrombitának nevezzük. De a szívünk, ahogy Dzerzsinszki mondta, forró, és az agyunk hideg. Bennünket már nem érett semmi meglepetés. Minket lelőttek, nekünk kivágták a szívünket, és beletették a pártkönyvünket. Ránk sortüzet adtak, bennünk nem ért véget a háború. Bennünk soha nem ér véget a háború. Mi békében élünk, gyermekeink homlokát simogatjuk, sétálgatunk a vasárnapi csendben, iszogatunk, diskurálunk, de agyunkban repülőgép motorok dübörögnek, sortüzek dörögnek, és harckocsik lánctalpai csikorognak. Mi felkapjuk a fejünket minden fékcsikorgásra. Nekünk felgyorsul a szívverésünk, ha meghalljuk a mentőautó szirénáját. És énekelünk, folyton csak énekelünk. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi ott voltunk minden április 4-én, és láttuk a karhatalmi századok szurony erdejét. És láttuk Sztálint a mauzóleumban bebalzsamozva. Mellőlünk sokan kidőltek, akik meghaltak, akikkel tele vannak az ideggyógyintézetek, akik megőrültek, alkoholisták vagy bűnözők lettek. Akik nem bírták tovább cipelni a nehéz csomagot. Teremtő Isten, mi minden van abban a csomagban? Ekkora csomagon nem lehet sehová elutazni. Pedig mi mindenhová kapunk útlevelet. Minket bárhová simán kiengednek. Rólunk tudják, hogy a világ végéről is visszajövünk. Mi nem tudunk, és nem akarunk máshol élni. Csak itt. Nekünk itt még feladataink vannak. Mi látogatjuk az elfekvőket. Temetjük apáinkat. A 88-asokat, 89-eseket, 900-asokat. Látogatjuk a 19-eseket. A spanyolosokat, akik sárgára aszalódott testtel hörögnek vizelettől szétmart matracukon. Fénytelen szemükben lovas rohamok, torkolattüzek villognak. Látogatjuk őket, akik 15-ben Montessolarónál, 17-ben Caricinnél, 19-ben a Tisza partján, 36-ban Madrid határán hasaltak a géppuska mellett. A kommün katonáit, Cserny Samuelli katonáit, egykori Lenin fiúkat. A Battyányi palota bőrkabátosai, akiket agyonvertek a bukás után. Vasra vertek a bukás után, akik börtönökben rohadtak a bukás után. Akiket kiküldtek, hazaküldtek, visszaküldtek. Akik lebuktak, kiszabadultak és újra lebuktak. Akik megjárták Európa börtöneit, a lágerek poklait. Akiknek nem volt soha egy nyugodt pillanatuk. Akiket örökké kerestek, akik egymásban sem bíztak. Akik most levegő után kapkodva belénk kapaszkodnak, miközben görcsösen szorítják kezünket, oszmás szívvel, ziháló tüdővel, elhaló hangon énekelgetik. Megtanultuk.
Nézzük őket, összetört testüket, hallgatjuk sípoló tüdejüket, és nem merjük elsírni magunkat. Pedig üvölteni szeretnénk kínunkban. Melléjük ülünk, mosolyogva föléjük hajolunk, és velük együtt énekeljük. Megtanultuk, mi már ezt a harcot. Hanyos vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást? Nekünk a hallgatásunk is beszédes. Nem mindegy, kivel hallgat az ember. Mi egymás társaságában szeretünk hallgatni. Mi tele vagyunk kitüntetésekkel. Mi ezeket a kitüntetéseket megérdemeltük. Csak az a furcsa, hogy túlságosan fiatalok vagyunk a kitüntetéseinkhez. Hiszen még 50 évesek sem vagyunk. Ennyi kitüntetést 70 éves korára szokott összegyűjteni az ember. De mi sohasem leszünk 70 évesek. Ezek a kitüntetések leendő özvegyeink kitüntetései. Ők majd berakják egy dobozba, mert külön-külön sok helyet foglalnának. És egyszer egy évben előveszik majd a dobozból, letörölgetik róla a port, szépen kifényesítik, és újra visszateszik a dobozba. Amíg be nem kopogtat hozzájuk egy úttör. Aki a mókus őrs nevében átveszi szocialista megőrzésre X elvtárs kitüntetéseit. És a kitüntetések átmennek a mókus őrs tulajdonába. Üveg alatt őrzik majd, egyszer egy évben ők is letörölgetik, kifényesítik szépen, és az őrsvezető beszél majd nekik X elvtársról, méltatja érdemeit, elmondja, milyen nagyszerű ember volt, aki ezeket a kitüntetéseket valaha viselte. A forradalmi mozgalom nagyszerű katonája, és a zászlót, amit ő kiejtett a kezéből, most mi emeljük magasra, és visszük tovább. De még élünk. Még élünk. Pedig már leéltük az életünket. Mi többet éltünk, mint három nemzedék együttvéve. Sokat láttunk, sokat hallottunk, sokat tudunk. Mégse tudunk semmit. De még itt vagyunk. Sok felé. Lent és fent, mindenütt. Az őrtornyokban és az intenzív osztályokon. Mi, 28-asok. De már tarkunkon érezzük az utánunk nyomuló nemzedék forró lehelletét. Már a nyomunkban vannak. A fiaink. Drága fiaink. Ők fognak egyszer eltemetni minket. Utolsó perceinkben ők ülnek majd az ágyunk szélén, és velünk éneklik, hogy megtanultuk mi már ezt a harcot. Velünk éneklik. Velünk éneklik. Velünk éneklik.

És most váltsunk témát. Volt már elég nóta. Változatosságnak jöjjön egy kis próza. Sőt, a prózám átmegy szép simán a versbe, mivel a szerzője vidám versbe szedte. Mi a szórakozás? Színház? Tévé? Mozi? Kétségtelen ez is. De van még a hobbi. Sokak szerint dili, kettelés, szenvedély, nem kell hozzá sok pénz és nem kell engedély. És hogy mi a hobbi? Magyarázat helyett íme néhány példa. Kérem, figyeljenek! Van, ki lomos kamrában naphosszat reszel, s így szól a fiához, majd ha nagy leszel, te égi meszelő, reszelhetsz te is, hisz rád marad a régi reszelő. De addig nem tiéd itt egyetlen reszelő sem, mondja is reszel tovább eszelősen. Más ódon papírok rabja, a múlt minden darabja kincs neki, s ha egyéb dolga nincs neki, a hunok bejövetelét kutatja, és fűnek, fának megmutatja, mert te sokat nyom alatba, hol jött be Árpád, s hol ment ki álmos unokaöccse 56-ba. Van, ki bélyeget gyűjt, halomszám nyalja és ragasztja, s keblét dagasztja, hogy nője a drága és becézett, betéve tudja, milyen a vágott és milyen a recézett. S kinek lelkülete atyás, galambot nevel, főleg gatyás és bóbitás fajtát, s a némelyiken egy autó hajt át, hetekig siratja, vagyonát mégis egy töltött galambra iratja. Ki nem a ducban, hanem az ágyban turbékol neki epedőn, míg tollász a lepedőn. Van, aki lepkét gyűjt, és pitymalatkor, mint leszázalékolt szatír, kitől már édességet nyugton elfogadhat bárki, a zöld mezőre jár ki, hol a liliomok bibéire kókat pipacsok borulnak, mint tyúk a csibére. S mit a mániája ráró, űzni kezd egy lepkét, s kezében leng a háló, míg a harmatos gyepen járja a tangót, s ha fog is valamit, nem fog mást magának, csak egy hazatérő éjjeli pillangót. S kinek szőrös a lelke, nyúlfarmot rendez be telke mélyén, s az éjek éjjén sem izgatják vágyak és puszik, neje mellől kikel az ágyból, s lesi mit csinálnak éjjel a nyuszik. Az akvarista külön téma, ki néma csendben úgy fürkészi, hogy a szeme is szikrázik, kedvenc hal, amikor ikrázik, mert tudva levő, hogy a halikra jó hatással van az ilyen palikra. És tartalmaz még egy ritka dilit a lista. Van műkedvelő militarista, kit úgy vonz a hadászat, mint vadászt a vadászat, lakása pontos, mása egy várnak, s a vendéget várnak, a felvonóidat leeresztik, s a felfegyverzett rokont lefegyverzett bájjal beeresztik. A konyhában mozsár ágyú posztol, s a házigazda a csőre támaszkodva kosztol, egy horpat sisakban, mely ragad a kosztol. S kivel már rég kacérkodik az elmegondozó, ő kell meg a gombozó. Ki gomb terhelten folyton gomb után kutat, s ha valaki mutat olyan gombokat, melyek Madame Dubarin tartották egy, Madame Dubarin tartották egy, Madame Dubarin tartották egy, Madame Dubarin, ha szakadt, kigombolja, és minden gombot legombol róla gondosan, s a nő távozhat gombtalanul, ő pedig marad gombosan. Mert közömbös neki a blues alatti domb, csak egy a fontos, a gomb. És van, aki mindenkit azzal dermeszt, hogy nem kimélve a költséget, az erkélyen zöldséget termeszt. S míg a szomszédja neveti, ő az ingét leveti, és a balkont babbal boldogan beveti, mert belebolondult a babba. Ilyen ő, hagyd abba, mondja hitvese, nem lehetsz okos itt te se, s az erkét hiába locsolád, ez pest is nem mocsolád. De ő bajuszát vödörve, hordja a vizet egy lyukas vödörbe, mely még Noé előtt készült pléből, s míg öntözi talpalatnyi földjét az üdeléből, legalább egy akó áztatja puhára az alattuk lakó aglegény üstökét, ki épp egy agleánnyal költi el üstökét. S van, ki szutykos szerszámos ládák mélyén kotor, mert hobbija a motor, melyet szétszed és összerak gépjesen, mint együgyű gyermek, kit úgy hívnak népjesen, hogy gyagya, pedig az agya épp csak megbabonázta a gép, melynek kerekei többet mosdatja, mint a gyerekei. S mint régi motoros vasárnaponként bukó sisakba dugja hegyes fejét, és begyes nejét furikázni viszi a motor,
de már lepsénynél leáll a motor. S ő ismét kotor, keres és szelel, mert a gumi szelel, vagy a kipuffogó puffog befelé, s közben hull a hűs eső lefelé, melynek cseppjeit oly tikkattan issza, mint aki sejti, hogy már csak reggel indulhatnak vissza. S mikor berobog Pestre újra, mintha könnyebb lenne súlyra, s érzi, hogy a görcs gyomrába becsúszott, mert az asszony, ki lepsénynél még megvolt, útközben lecsúszott. S végül van, ki a muzsika rajongója. Ő a ház örök zajongója, s a szomszédja már fázik, ha pikulázni kezd, vagy hárfázik, s ha előveszi a brácsát, a házmester, mint őrült a rácsát, az öklét rázza, de ő csak cifrázza, míg a dalt mindenki be nem piflázza. Majd működésbe hozza feskis flótáját, és elfújja az egész ház nótáját. Én is hallom mindig, télen is, meg nyáron, a szövegét megtanulta már a papagája.

0: A magyar hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Házias, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjájunknak legyen magyar vőlegénye.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek áll engedmény.
2: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Lóbusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja Benifériasszusszal, lóbuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Invis.
1: Magának is lehet, ha ofotért szemüveget visel.
0: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
4: Ofotért szemüveggel.
1: Szemre valóba fehérné.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Vaktyúk is talál szemet.
5: Ofotért szemüveggel.
6: Huligánok, figyelem.
0: Szemüveget, üvegszemet.
2: Az ofotértől.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Ofotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
1: Nem hisz a szemének.
2: Ofotért szemüveggel.
0: Sűrített hirdetések.
1: Adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Lakbérpótlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
0: Fogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen Vikkent házat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
2: És szídja időnként a kapitalizmust is.

Interpelláció humorügyben. Ki százezreket megnevettet, és romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet, vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong, vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Fejre állhat, vagy falra mászhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja, mégsem lelkét a humorában. Csak szomorúan ül szomorában, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hatját lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Eszelődhet, és aszalódhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Feléje nem leng a rend ingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya, mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híja. De a hit győz a humoristán, miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Karinthy Frigyes díjat.

egy maszek kisiparos szilveszteri köszöntője. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik vén tölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom épp arra űz, szűz sültre váró aglegények, vadregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgni készülők, orozva borozók, szeszt szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, korhelyet kik borhelyet rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek most gurít hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők. Nevem Vince, egy pince helységben kardigánt kötök, hetenként négyet, ötöt, kimondottan prima darabok, rendelnek tőlem a svédek, arabok, s ha netán ő is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjú szálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árumban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet. De ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalappal. Még sose bírtam így fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mintha sosem ért volna a sipőc konyha posztján. Ismerek egy delnőt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugatot dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, míg kiguberált pár kiló kokszot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pultra szövetet, még azt hívnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Márpedig nekem higgadt a vérem, épp ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen megkímélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Ahogy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az érdem? Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport gyéren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis pruskán, mint politizálni, nem igaz, apuskám? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetben, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán amolyan férc, élc, mit az ujjamból szoptam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoktam. Nem mintha nem tudnám, mi van a globuson, hisz én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy verseny uszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem vándorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Bár van, aki kikerült, és sikerült vagyonra szert tennie, s most van 1 millió pennie. Például a dadám, Madame Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollárt passzíroz a pasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kaszírozott, hogy a masszázsból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak Zenek Xavier Kukattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, pomázom egy kistelekkel, s nem komázom miszterekkel. Persze,
ha van esemény, lesemén, de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet örömmel vegyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges. Csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végképp OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magánügyben. Jóságos Isten, Uram Teremtőm, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, s ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőm, a kommunizmusig.

Ballada a fehér ökör vendégről. Lakótársaim, béreim, jó pestiek, könnyűek és nehéz testiek, kikkel itt Pesten reggel és esten fogyószusszal együtt járok egy rogyó busszal, mely Pestről Budára ballag át, elmondok nektek, ha ki nem nevettek, egy hipermodern balladát. Ó, tikkat vándor, ki Zugló felől egy 67-es

Le, hogy futok már előre, előre. A minap is bementem, és menten szép kép tárult elém. Pont belém botlott egy kopott kokott, ki épp ott kotlott kezében a blokkal, és némi okkal, míg borára várt, tekintet nélkül korára egy vakzenésszel kokettált. És szemembe ötlött sok bombanő, kikben a gyújtószerkezet rég bedöglött, s most rumba dőlve kisé leverten tűnődtek el fél deci keverten, s úgy hevertek roskatag halomba, mint sok fel nem robbant bomba. S ki a bombáról mordájra tér át, láthat több délütött ledér hetérát, kiket senki nem néz szende szűznek, mert bizarr foglalkozást űznek. Fűznek. És meglepő szorgalommal birkóznak meg a forgalom. S a pult mellett, dagasztottak mellett, őszvagányok, kik a vágányok tövén éjjel, kéjjel, sikerpalikat fosztogatnak, s közben szalámit osztogatnak, hogy mire felébred a mókus, már befogadta őt a rókus, és nem emlékszik semmi másra, csak a szépre, a gyomormosásra. S kit karjába pont az álom, ez SZESZ fesztiválon, s aludni vágyott, ledőlt a pőre, kőre, mert a járda a csárda mellett lett rendkívül lágyott, s bár a hasonlat kisé banális, épp a kanális rácsát fogta, mint zenész a brácsát, s emlékeztetett egy báróra, akit ugyanitt ért mindig a záróra. S egy csábos csehóba sírták vissza Borissa undok, vagabundok, a grundok kiirtott bokrait, hol egykor csokrait tépték le millióm liliomnak. És gargalizáltak, reket pacsírták, töményben edzvén öblös hangjukat, mert sokukat aznap a táppénzből kírták, s nem volt mi fűtse kocsmarangjukat, s rezes orrukat a borba dugták, mint elefántok szokták az ormányt, és szipták a kormányt, magukból kikelve, hogy nem kapni rumot OTP hitelre. S láttam két alak, a falak mellett csencseltek csecse elcsend hencsert, s volt becse a cserélő cselének, mert a bevő bedőlt a cserének, s mint spanyol grantkinek grandja sem maradt, a gírhes hencserrel elszaladt, s a másik jódlizott egy fürgét, mert bebóglizott egy ürgét. De ne essék félreértése, sértés, mert kellemes, vigasz és igaz, hogy a kirívó ivóba nem csak csélcsap csellengő banyát vernek kanyát, hanem felkeresik, ha süt, ha esik, vaskos kofák is, bánatosak és jópofák is, meg munkások, tisztes parasztok, kik a csirke árából vesznek damasztot. Sőt, számos új és régi értelmiségi, szóval nem érdekem, és nekem nem érdekem, hogy épp azok kapjanak fricskát, kik nem gazok. Ám ha ennyi nép ide jár is, e kép nekik sem ideális. S eleve innák inkább ott a serlevet, hol fehér asztal marasztal kupát és serleget. Pohár. Magasságos Belker, ki minden nap, ha felkel a nap, csodákra vagy képes, és kétes ivók helyén mézes mackókat létesítesz, s varázsszavadra zsémbes gebínesek javakba szépen gyarapodnak, mert pénzügyi alapodnak áldásos hatása nagy. Te nagy, ki hímes kövekből hímzett pagodákat emelsz a porból, szabadíts ki minket e jámbor baromhoz címzett elaggott akolból. Szégy kivételt, ne csak a bevételt nézd, mert nézd, titkot azzal el nem árulunk, hogy itt-ott mi is hozzájárulunk néhány milliócskával, jócskával a bántorzászlóhoz, se pár szóhoz ezért van jogunk. Építsd hát át e helyet, hogy új ökör legyen a régi helyet, s kérünk az égre, hozz végre döntést, csinálj ürgeöntést, szüntesd meg a söntést. Legyen ott büffé, bisztró, bármi, csak ne kelljen erre annyit várni. De kis fohász, légy friss kovász, mely lágyan keleszti vágyam, s a célját elérte, megérte, s ez nem rossz ómen. Ámen. Szeretlek, Pest! Én Pestem, mint szívem, testem egy darabja, úgy vagyok híven a rabja minden házadnak, se századnak büszkeségére vagyok, cégére nevednek. Én
pesti ember, ki mint a tenger hullámzott tereiden és utcáidon, lüktető ereiden, hisz itt lát

Látott napvilágot testem, s mikor a pólyából kilestem, majdnem kiestem, mert szemeztem egy csecsemővel, egy kecses kacsójú csecsemővel. S nem törődve az anyatejjel, a pelenkába, kába fejjel lapultam, és szapultam a bábát, mert letakarta a kislány lábát. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el! Hibáiddal és erényeiddel, az édes száz éves városligettel, hol gyakran taposta talpam laposra a játszótér zöld gyepét, s az állatkerttel, hol apám először vert el, mert kavicssal dobáltam a majmok ülepét. Szeretlek, te, szeretlek, hidd el! Tigriceiddel és vicceiddel, ritkán működő liftjeiddel, az esküvőkkel, a vállásokkal, az ok nélkül betöltött állásokkal, sokkal. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el a kikkel, a fikkel, akikre pikkel annyi pesti, a piktorral, ki szobám kifesti, a fogásszal, ki fogam kihúzza, a prímással, ki fülembe húzza dalait, s a halassal, ki halait süti tepsiben a standon, a főbérlővel, ki az albérlőt üti septiben a gangon. A szenessel, a fással, az örökös rohanással, a kanárikkal, az ölebekkel, s a fákon totózó verebekkel, kik szolíd alapon játszanak, s a találatok látszanak sokkalapon, mint védjegy, mely hirdet prima márkát, s a nép a bárkát átkozza épp eleget, hogy miért vitt fel rá Noé magával verebet. Szeretlek, Pest! Szeretlek, hidd el, szétpukkanó rémhíreiddel, mert rémhíres e város, hol mindig akad egy volt gyáros, ki biztos helyről értesül, a klauzáltéri piac helyén rakétabázis létesül. S a hírt, mint balzsamos írt, beissza, hiszi és viszi oda-vissza, sok együgy gügye, s minnyájunk ügye, hogy ezek agya ne legyen gyagya, ugye? Szeretlek, Pest! Szeretlek, hidd el terveiddel és elveiddel, a mávval, a bábbal, a méhkel, a hívvel, a sok azonos utcanévvel, szembetűnő gráciáddal, szűnő bürokráciáddal, a szép számú újszülöttel, mert Pestre jött el minden gólya, ezért volt hiány cikkapója. S bár szökkenő a születések száma, a bökkenő, hogy láma lakók hada se csökkenő, mert akik Pestér epednek, feljönnek vidékről, s letelepednek. Ha pedig pár év elpereg, világra jön a kisgyerek, ki már peckes pesti lakó, s azt se tudja, merre fekszik, lovas berény, paks vagy makó. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, fájddal, tavaszi rügyeiddel, a szerelemmel, amelyre példátlan türelemmel tanítják egymást lányok és legények, s a vénekkel, kik már beérik énekkel, s mindezt csak nézik szegények. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, sablonos lágereiddel, s azt is bevallom mardosó váddal, együtt szeretnek a Szabó családdal, a Csimbum cirkusszal, napilapokkal, csepegő csapokkal, repedő csövekkel, s a folyton felszerett keramitkövekkel. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, ügyeiddel és ügyfeleiddel, együtt szeretlek rosszal és jóval, a televízióval, mely gyakran televízióval, és veletek, gyerekek, kik itt éltek velem, 2 millió két lábon járó történelem, kik között hány akadt ki semmiért fakadt panaszra, mert nem gondol már egy fagyos tavaszra, mikor nem pörölt, sőt örült, ha kitörölt egy tálat, s hálát adott a házi úrnak, hogy nem érte házát teli találat. S az égre nézett, mint megigézett, bár nem várt már malasztot, hisz egy deka melaszt el nem szalasztott. Gyarlók vagyunk, agyunkból hagyunk kiveszni képeket, nem éppen szépeket, könnyen felejtünk, fejben is úgy látszik van még selejtünk, de én majd elmondom, úgy sincs most más gondom, milyen is voltál, mikor a göncöddel szánkót toltál a romok között, persze csak úgy magunk között. Emlékeztetően, a párás pince lágy ölén, hol egykor majd kitört a frász, szóval, ha éppen fát hozol fel, vagy egyéb ügyben arra jársz, hol okos fejedre zizegve hull a hambas és hűs penész, gondolj csak vissza 45-re, pajtás, ha netán arra mész. Hisz emlékszel rá, megszülettél újra,
Nem volt kivétel senki ez alól, s bár kissé könnyű voltál súlyra, sok volt rajtad a gezarol. Az udvaron egy bőgő hurra léptél, melyről felsírt egy halk etűd, s te lekopogtad egy ágyú talpon, hogy bolhád van is nem tetűd. Majd korgó gyomorral, mert aznap még nem ettél, otthonos nyomorral szemügyre vettél egy kivénhet ványad búzs gyebét, mely hiába sírt ott könnyes szemmel, ebéd lett, mert lófasírtot sütöttél belőle szakértelemmel. És gőgös szomszédod a bancák, kipecézett egy lipicai kancát, majd baltát hozott, s mint Csekonics gróf a kedvesével, karján egy csinos lóvesével távozott. S bármi muris, borsó és buris volt a vágyad, s fejed alól a baldahinos ágyat egy tál lencsért eladtad, s a stafírungot is beleadtad, ha szűzdohánnyal tetézték a lencsét, mert fülön csípted a szerencsét. Hazáig futottál, ha tojáshoz jutottál, és elcserélted Bernát sót is sóért. Mert Nobel-díjnál többet ért, ha ennyi jóért többlet ért, nem kellett leutaznod Érdre, s ott esni érte térdre. Ezért, ha olykor ideges vagy ma, mert drága a bab, vagy kevés a hagyma, néha ez is jusson eszedbe, mikor épp sült húst begyedbe teszed be. És becsüld-e város fényeit, az élet tényeit, ne tagad, ne hazudtold meg önmagad, mert bárhol él ki itt látott világot, fenn éjszakon vagy délen, dús virágok között, szívével soha el nem költözött. S ha leszáll messzi partokon az est, a honfitárs távolba néz, s egy dalt néz. Te Pest, 17 éve vagy szabad, add szabad, hogy mint nagy hajó tovább haladsz velünk, s ha jó a tempó, és ügyelünk arra, hogy jobbra se balra ne legyen kanyarunk, pompás lesz a nyarunk és telünk, mert gyarapodunk és telünk. Én nem vagyok rest előtted Pest szívemet kitárni, végig váltottam hajódra jegyet, végig megyek, s menet közben nem fogok kiszállni.

Egy kérdés gyötör már évek óta, melyre önöktől választ várok. Árulják el, talán tudják, hová tűntek a proletárok? De tényleg, mondják meg, hová tűntek? Hiszen itt egykor nem is régen annyi proletár volt az országban, amennyi csillagban az égen. Heteken át kiártam egy gyárba. Kiderült, hogy hiába járok, a munkásosztályt megtaláltam, de eltűntek a proletárok. Vidéken csupa TS paraszt van, azok meg, akik Pestre járnak, háztáji menyecskék, kalmárkofák, nem nevezhető proletárnak. Elmentem még a templomba is, ebből ma nem származnak károk, de így szólt a pap, csak Isten tudja, hová tűntek a proletár. Sok ezer autó robog az utcán, ettől van a forgalmi válság, a volánnál nem tőkések ülnek. De ki? Hát hol a proletárság? A keresgélést nem hagytam abba, elmentem egy budai bárba, láttam fülorvost, kazánkovácsot, de nem ütköztem proletárba. Az áruházban, mely azonos volt egy ostrom alatt tartott várral, a tömegben még véletlenül sem találkoztam egy proletárral. A lóversenyen ezrek tolongtak, vesztők, nyerők, bukmékerek, proletárt viszont egyet se láttam erre, ha kell esküdni benek. A lilacsempés gőzfürdő mélyén, mint a rákok pirosra főve, nem proletárok, reumások heverésztek a sűrű gőzbe. A Gundelnál egy asztaltársaság fütyülve a tetemes árra kacsát fogyasztott, de közöttük sem akadtam éhes proletárra. Egy építkezésen kergetőztek munkaidőben vidám párok, malteros lányok, ácslegények, de ezek se voltak proletárok. Szemügyre vettem az ifjúságot, jól öltözöttek, tiszták, nettek, ipari tanulók, gimnazisták, de a proletárok hova lettek? Kik állnak sorban olasz vízumért, melyért magam is sorban állok? Kik vesznek bútort, hűtőszekrényt? A nép. De kik a proletár? Kik nézik meg a magyar filmeket? Kik isszák gyümölcsként a kátrányt? Ha nincs proletár, kiknek jelent ez országszerte többnyire hátrány? Kik lottóznak? Kik hizlalnak sertést? Ki tart papagájt vagy kanárit? Tudom, a lakosság. Tudod, akkor voltak éppen ki a proletár? Ki proletár? Senki. Mégis vallom, ha a tényeket veszem sorra, a költő is egykor erre gondolt, ilyen proletár utókorra. Hol a szó a tettel egyezik, mint a versben a sok fura rím, s proletárt már csak a lexikonban találni, hölgyeim és uraim.

Keltakarót hallottátok. A héten elhunyt Szilágyi Györgyre emlékeztünk. Reméljük, jól szórakoztatok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Irodalmi Lépegető című műsor, és nem sokára egy élő hangjátékot fogtok hallani. Szegedi Szabó Béla a Kék Árnyalat című darabját fogja a Pont Műhely előadni itt az Irodalmi Lépegetőben. Most még egy kis zene, aztán mindjárt kezdünk.

0: Szegedi Szabó Béla. A kék árnyalat. Kreatív kamaraterápia egy felvonásban. Anna Péró. Józsi Zsolti. Balogh-Karcsi Bazsi. A kék ruhás nő Zsanna. Egy bizonyos ponton túl nincs többé visszatérés. Ez a pont elérhet. Haydn kései vonós négyesének második adagio tétele szól. A színpad közepén négy szék. Az egyik oldalon lépcsőzetes emelvény, amelyen egy kék színű ruhás, aranykeretes szemüveget viselő, menedzser kinézetű, középkorú nő ül. Előtte mikrofon. Kezében egy árverésen használatos kalapács. Rágyújt, megigazítja a mikrofonálványt. A színpad előterében egy lavor, amelybe változó ritmusban csöpög a víz. A fény a három üres székre és az előtérben elhelyezkedő vizes lavorra vetül. A három szereplő, Józsi, Anna, Balogh-Karcsi pizsamában bejön. Anna egyszerre rajongó és szorongó természet. Józsi falusi, alacsony, piknikus, pocakos alkat. Balogh-Karcsi erős, nagy darab. Leülnek. Anna kissé ideges, dörzsöli a kezét, oldalra tekintget. Józsi inkább maga elé bámul, lábait keresztbe rakja. Balogh-Karcsi folyton a frizuráját próbálja helyreállítani. A kék ruhás nő szótlanul ül, figyelő őket. Cigarettázik. Int a kezével a széken ülők felé, akik zavarban vannak. A pizsamájukat igazítják. Nem néznek egymásra, egyik sem szeretne megszólalni. Anna lazít. Köröz a karjával, nagyokat lélegzik. A továbbiakban mindegyikük figyelme, beszéde a kék ruhás, bíró módjára viselkedő nő lénye felé irányul. Mintha valamiféle számadással tartoznának. A zene elhalkul. A sarokban egy valódi csemballó áll. Bejön a zenész, leűr a hangszerelé. Kipróbálja, leüt néhány hangot. A darab egésze alatt a fontos szerepet betöltő csembalista improvizál bizonyos kijelentésekre, mondatokra reagál, követi az eseményeket. A zenés tetszés szerint egy rendezői utasításra rögtönöz.
1: Az a kék, az az okozója mindennek. Azon a napon a tenger mellett ültem. A hullámok nyaldosni kezdték a kikötő egyetlen rozsdás vasmacskáját. Lehúnytam a szemem.
0: Lágy mol hangok a csemballón.
1: Hagytam, hogy a víz szép lassan megérintse a lábam ujját, majd szép lassan beszivárgott a forró parti homok alá. Attól kezdve minden megváltozott bennem, azóta egyfolytában csak vakulok.
2: Én traktorista vagyok.
0: Erőteljes, nyomatékosított dur hangzatok.
2: Nyáron a Balogh-Karcsival szoktuk betakarítani a termést.
3: Én vagyok a Balogh-Karcsi, ahogy ezt Józsi is mondta. De foci közben gyakran szólítanak Karesznek is.
1: Egy szóval minden azzal a kék tengerrel kezdődött. Aztán, mintha örökre ott felejtettem volna magam a halak, rákok és a sünök között.
0: Józsi nehezen szólal meg, tördeli a kezét.
2: Kedvenc ételeim közé tartozik a csilibab, amit persze kedves feleségem szerettetett meg velem, ugyanis én eddig inkább a magyaros ízeket kedveltem.
1: Én éjjel általában alszom. Nincs ebben semmi különös. Először a jobb oldalamra, majd a bal oldalamra fordulok, aztán a hasamra, majd a hátamra. Ennek a négy mozdulatnak a pontos végrehajtása kell ahhoz, hogy az ember szépet álmodhasson. Aztán már megy minden a maga útján. Sokszor gondolok arra, hogy itt kezdenék magammal, ami a bámulatos képesség nélkül.
3: Józsi az előbb elfelejtette mondani, hogy ez a mostani igen asszályos év volt, szóval megszenvedtünk rendesen a termény betakarítással.
1: Aztán sokszor gondolok arra is, hogy vajon ma esni fog-e? Óránként kinézek, de semmi bizonyosat nem tudok megállapítani. Manapság az ember alig tud valamit az esőről. Olykor a helyzet óránként változik, de mondhatnám azt is, hogy ebben a tekintetben évtizedek óta semmi sem történik másképp. A legfontosabb, hogy mindig a kezem ügyében legyen az ernyőm meg a kalapom.
2: Imádom a focit. Amúgy a mi csapatkapitányunk főállásban sintér. Nincs ebben semmi különös.
3: Ez nem szégyen, Józsi. Ezt te is tudod.
0: Józsi az emelvényen ülő nő felé.
2: Ez nála tapasztalatból mondhatom, nem annyira financiális kérdés. Ez olyan lelki oldódás, vagy hogy is mondják. Felkészít arra, hogyan kapcsolt ki magad olyankor, amikor arra a leginkább szükséged van.
1: Ne haragudj, de te most összezavartál, Józsi. Józsi, ugye? Teljesen összezavartatok. Te is, meg a Karesz is. Szia, Anna vagyok. Az előbb még azt hittem, hogy itt a tenger. De nem tehettek róla semmi baj, pedig tulajdonképpen csak a karapomról akartam beszélni.
3: Elnézést. Tényleg ne haragudj.
1: Á, dehogy. Nem is tudom, mit hittem.
3: Jó, de tényleg.
1: Én, ha ilyen vagyok, bocs. Én kérek elnézést.
3: Anna, ne hülyeskedj.
1: Még a végén elsírom magam. Lehet, hogy hülyeség, de néha úgy rám jön.
3: Igyál egy pohár vizet.
1: Jó, igazad van, Karesz. Igazad.
3: Többet igyál. Én is meccs után alig bírom abba hagyni.
1: Iszom, csak tudod, néha nem megy le a torkomon, a fele tudja.
3: Netán, ezzel ródik a garat üreged.
1: Szakmailag nem tudok hozzászólni, de valami ilyesmi.
3: A víz hatására begörcsöl a torkod. Lehet.
1: Nálam minden lehet, de ez most az.
3: A Józsinál minden lemegy.
2: Mondjuk, léteznek különböző vízfajták. Ezt éppen a múltkor hallottam. Kemény, meg lágy.
1: Biztos attól, ezen már én is gondolkoztam.
3: Sokszor elfelejtik tisztítani.
1: Otthon van olyan szűrőm. Fogod és rácsavarod a csapra, ami onnan jön, azt le tudom nyelni. Sőt, olyankor nagyobbakat is nyelek.
3: Mondtam én, hogy a nyeléssel lehet a baj.
1: Egyszerűen most képtelen vagyok nyelni.
3: Nem kell erőltetni.
1: Az a baj, hogy szomjas vagyok.
2: A nagymamám mindig azt mondta, hogy az ilyet erőltetni kell, aztán csak lemegy valahol. Mert le kell mennie. Akárhogy is nézzük, van ott egy nagy rés. Abba belemegy, aztán előbb-utóbb majd kienged az a szorító érzés, vagy görcs.
3: Nem mondj, Józsi, semmit. Neked se volt még ilyen. Legalábbis én még nem láttam a görcsben.
1: Volt már neked ilyen, Józsi?
2: Volt már. Ha nem is pontosan ilyen, de valami hasonló. A múltkor a traktorral mentem, amikor meg nem mondom, hogyan berepült a visszapillantónál egy szem kukorica.
1: Izgi, jól kezdődik.
3: Én teljesen leizzadtam.
2: Szóval éppen a góri irányába tereltem a gépet.
0: Anna egy nagyot nyel, a szeme kidülled.
1: Bocs, ne haragudjatok, de pont most ment le a torkomon az utolsó korty.
3: Mondtam, hogy lemegy.
1: Tényleg ne haragudjatok.
2: Ne hülyéskedj, ez természetes.
3: Csak őszintén.
1: Kösz, Karesz.
0: Anna váratlanul fuldokolni kezd.
1: Nem értem. Komolyan mondom.
3: Ilyen még nem volt.
1: Ilyet? Az előbb már lenyeltem már vagy kétszer. Most meg harmadszorra is előmászik valahonnan a torkomból.
2: Én megértem. Olyan labirintus ez az egész. Úgy csavarodott. Ott belül komoly járatok vannak. Láttam egy filmet. Ott mutatták az egész nyelési mechanizmust. Komolyan mondom, teljesen lehidaltam.
3: Biztos, hogy nem egyszerű. Én például soha nem vállalnék traktorgumicserét.
2: Pedig ennek számos technikája ismert.
1: Mi van akkor, aki dől a Józsi?
3: Volt olyan, én már láttam, hogy a Józsi félig fekve kormányozta a traktort.
1: Józsi!
2: Ez pont akkor történt, amikor egyenesen szembe jött az a kukorica.
1: Ez tényleg így történt?
3: Esküszöm.
2: Szóval én éppen egyenesen mentem az úton, mondjuk nagy por volt, de mindegy. Megyek az úton, amikor egyszer csak valami hihetetlen húzat vagy szél átment a kaminon. Lehet, hogy Afrikából jött, és aztán gyorsan el is ment északnak. Vannak ilyen hideg-meleg áramlatok, nem? Én elég sokat olvastam ezekről, de mondjuk azt nem gondoltam, hogy éppen vezetés közben találkozom velük. És ez, ha hiszitek, hanem fölkapott valahonnan egy szem kukoricát, aztán befújta oda hozzám. És mivel tátva volt a szám, a kukorica egyenesen berepült a számba.
1: Ekkor volt neked is ilyen nehéz nyelésed.
2: A legnehezebb.
3: Nincs még vége.
1: De lenyerte vagy, nem?
2: Le. Mint később kiderült.
3: Begyulladt tőle a vak bele.
1: Karesz, Józsi, hát ez hihetetlen.
2: Valahol az epém mellett megállt az az egy szem.
3: Lehet, hogy ha kettő vagy három szemet nyel le, akkor nincs is baj.
2: Akkor az egyik tovább lökte volna a másikat.
3: Szóval, és ami érdekes, éppen foci közben csúszott ki Józsiból az a betokosodott kukorica.
2: Éreztem, hogy valami kiállott belőlem. Fogtam magam, szöglet közben hátra nyúltam, és tényleg ott volt.
3: Nem mondd ki, hova nyúltál.
2: Miért nem mondjam?
3: Rosszul vagyok az ilyesmiktől.
2: Karesz. Nagyon jól tudod, hogy nem büszkélkedni akarok vele, de mégis nem minden nap történik ilyen, ugye? Persze nem mondom ki a nevét.
3: Megteheted, hogy kimondod.
2: Nem mondom.
3: Te szabad ember vagy, Józsi.
2: Ha te kérsz valamit, Karesz, a Szentírás.
1: Ennyire jóban vagytok.
2: Ha Karesz nem akarja, én nem mondom.
3: Én vagyok a főnök.
2: Nekem még a traktorban is kus van.
0: Csend. Ülnek. Anna olykor feláll, köröz a karjával, visszaül.
2: Az első fél időben még voltak helyzeteink. Aztán később a 6-os számú játékosunk, ugye Kareszt, a bíró, hogy rohadjon meg, kiállította.
1: Pedig amiről beszélni akartam, az a kalap. Az a kalap egyedi termék. Szakmai szempontból kifogásolhatatlan, a készítője egy valódi kalapkészítő família sarja. Az egész úgy, ahogy van, first class, first class.
0: Józsi kihúz a zsebéből egy fél szendvicset. Mohón enni kezdi, a fogaival letép egy darabot.
2: A vereségből nem könnyű felállni, de Karcsi edzéstechnikája jó példa. Kiváló edzésterv. A jövő héten már biztosan játszani fog.
0: Csáncsog.
2: Csinálják csak utána. Lefordulni a védőről. Lefordulni csak úgy. Mondtam is nekik. Elképesztő. Micsoda bravúr. Ez a valok Karcsi.
3: Ha tehetem, gyorsan lefordulok a védőről, ahogy Józsi mondja.
2: Üle, Karesz. Most nem az öltözőben vagy.
1: Egyszer láttam egy nagyon régi, megsárgult fényképet. Egy sötét hajú nő ül egy tengerparti kávézó teraszán. A fején hatalmas kalap. Meleg, forró nyár. A fényképész valahol a parton állhatott, onnan fókuszálta neki háttal ülő kalapos hölgyre. A nő lénye akár egy fekete folt, fekete lyuk a képen. Mintha elnyelni készülne mindent, a kávés csészét, az üres vázát, az asztalt, a virágcsokrot, majd legvégül a kép szemlélőjét is. Kérdés, hogy maga a fotográfus életben van-e még? Túlélte-e ezt a pillanatot?
2: A kékruhás nő kalapácsával az asztalra csap. A szereplők csak nem leesnek a székekről. Színes fények akár egy vetélkedő műsorban. A kékruhás nő bekapcsol egy magnót. A következő szöveget halljuk.
0: Kreatív életszemlélet információs anyag. Anna Józsi Karesz. Ön most rálépett a létismerethez vezető út, nem teljesen kockázatmentes útjára. Mielőtt tovább lép, át kell gondolnia, hogy tisztában van-e a megismerés veszélyeivel, a tudatfejlődés kockázatával, és valóban akar-e tovább haladni. Az út kockázata abban rejlik, hogy a tudás útja, az idő útja egyirányú, amelyen nincs visszafelé járási lehetőség, bár az élet ismeri a leépüléssel járó visszautat is. Önnek most kell dönteni abban, hogy elindul-e az ismeret feltáratlan lépcsőin, a mindenség szerveződési törvényeinek a megismerése felé.
2: Csend. Senki sem mozdul. A nő feláll, megigazítja a ruháját, kényelembe helyezi magát, visszaül. Megigazítja a mikrofont.
0: Sziasztok! Sziasztok! Kérem, hogy mindenki felelősségének teljes és korlátlan tudatában válaszoljon a kérdésekre. Józsi, tedd el ezt a szendvicset. Az iskolában is ettél az órán?
2: Kényelmetlen feszengés.
0: Anna, Anna! Jól vagy? Miért nem figyelsz? Nos, te például mire gondolsz, ha mondjuk a piacon kék színű posztót látsz?
1: Hogy szép festéket használtak, a legszebbet, az angyalokét.
0: Anna, meg tudnád mondani, hogy szerinted milyenek is az angyalok?
1: Az angyalok szépek, de nem úgy, ahogy általában a szépségre szoktunk gondolni, ők egyszerűen mindenhol ott vannak.
0: Ez a te tapasztalatod? Empirista vagy? Ebéd közben vagy a vacsoránál mi a helyzet?
1: Akkor is jelen vannak. A falhoz dőlnek, úgy hallgatóznak. És majdnem elfelejtettem, igen, fogpiszkáló van a kezükben.
0: Szóval Anna, te azt állítod, hogy a fogpiszkáló, mint angyali kellék ábrázolása, kimaradt a szent könyvből?
1: Igen. A tengerparton ülve pontosan erre gondoltam. Határozottan ez a véleményem. Ez azóta se változott.
0: Karesz, a túlzott megfeszülés milyen hatással van rád? A terménybetakarítás időszaka alatt szoktál-e izgulni?
3: Nem is tudom.
2: Szokott.
0: Józsi, te milyen információk alapján következtetsz erre a furcsa dologra?
2: Karesz állandóan nyugtalankodik, amikor én a traktort vezetem.
0: Karesz, Józsi hogyan vezeti a traktort? Netán újságot olvas közben? Vagy tisztítja a körmeit?
3: Én odalenn állok a csomák között.
2: Ilyenkor elég nagy a por.
0: Ne haragudj, Józsi, de most hagyd kibontakozni a kareszt is.
3: Én állok a porban, ahogy Józsi is mondta, és a zúgásból próbálok következtetni, hogy merre jár a traktor.
0: És ilyenkor hogyan jelentkeznek a tünetek?
3: Inkább bizsergést érzek.
0: Józsi, te tudsz róla, hogy Karesznél milyen lelki-testi folyamatok zajlanak, amíg te a traktorban ülsz? George Braque egyhelyütt azt mondja, hogy a féken tartott szenvedély nemesít.
2: Erről nem mondott semmit a Karesz.
0: A termény betakarítás idején érzel-e magadban egyéb vágyakat? Érzel-e magadban késztetést arra, hogy megölej egy fekvő szalmabálát?
3: Nem tudom, hogy merjem-e mondani.
0: Mi tart vissza téged, Balogh Károlyt, hogy egyszer végre kimond az igazságot?
3: Nem is tudom. De ez tényleg most kellene? Mégis sokan vannak.
0: Karesz.
3: Jó van, no, de hát...
0: Legjobb, ha végre megszabadulsz a kínzó gondolatoktól.
3: Az a gond, hogy ez nem is annyira kínos.
0: Akkor meg mi a baj? Karesz, mi izgat fel téged leginkább?
3: Engem leginkább az állatok izgatnak fel.
1: De Karcsi!
2: Karesz, ne hülyéskedj!
0: A házi állatok? A szárnyasok? Netán a ragadozók? Milyen fajokkal állsz kapcsolatban, ha lehet ezt komoly kapcsolatnak nevezni, amely köztet s köztük szövődik?
3: Hát ezt már nem...
2: Nem akartalak megbántani. Bocs, Karesz.
0: Balogh Karcsi, mit tettél az állatokkal?
3: Nem is tudom, egyszer ott álltam a búzamezőn. Lengedezett a szél, sütött a nap. Éreztem valamit belül.
0: Nagy szerelem volt ez?
3: Szokták mondani. Én már hallottam valahol ezt a mondást, hogy a szerelem vak, de nem állítom, hogy igazam lenne.
0: Egy percig sem gondoltad, hogy jól van, ami van?
3: Sose gondoltam, hogy jól vagyok, de abban a pillanatban igen. Megkísértett az állatvilág.
0: A szent iratokban ez áll. Ekkor az óriások megharagudtak reájuk, és elkezdték az embereket enni. És elkezdtek vétkezni a madarakkal, és az állatokkal, és a csúszómácokkal, és a halakkal, és felfalták egymás húsát, egymás vérét pedig megitták. A föld pedig e törvénytelenség láttán jaj veszékelni kezdett. Hiszel az örök létezésben, Karesz?
3: Ki hisz ebben, most mondjátok meg, de most tényleg, különben nem csinálnánk rosszat.
0: Ezzel azt állítod, hogy olyanok vagytok, mint a gyerekek?
2: Persze, milyen kérdés ez?
1: Minden nap elmegyek vagy négyszer bevásárolni, az nem kevés. Honnan a csodából jutna nekem az eszembe ilyen?
2: Pláne, mikor siet az ember.
3: Nehéz ez a baszott tekebas.
2: Pont ezt mondom én is.
3: Szóval mi ezt mondjuk.
1: No, mondjuk amikor levágom a csirke fejét, az nem egy jó érzés, de hát tehetek én mást?
0: Akkor esetleg van ilyen érzésed, Anna?
1: Hát nem is annyira az ördög, mert mit tudom én, mi az az ördög? Csak azt mondom, hogy nem valami jó ez már a szaga is, tudjátok, olyan...
0: Nem gondoljátok, hogy ezt profibban kéne csinálni? Vagyis amikor lecsapod a fejét a kacsának, akkor egyszerűen nem szabad ott mélyen érezni.
2: Nem vagyunk mi olyan mélyek.
3: Mi nem.
1: Csak amikor elmentem a tengerre, ott volt ilyen, hogy is mondjam, ilyen szentimentál.
0: Ezt hogy érted, Anna? Fejtsd ki bővebben.
1: Mintha az a nagy kék rész valami belsőség lenne.
0: Anna valószínűleg Prométheusz májára gondol.
1: Mint a köze lenne hozzám, értitek?
2: Én nem teljesen.
0: Akkor ez a szentencia magyarázatra szorul.
1: Sokkal inkább köze van hozzá, mint bárminek.
0: De ebben benne van a keselyű is, aki kicsipkedi a félisten máját.
3: Nekem ez nincs meg. Ez a május hiányzik. Nem tudom, hol voltam, amikor ez történt. Lehet, hogy Józsival éppen aznap féregtelenítettük a kutyámat. Őszintén mondom, fogalmam sincs.
0: Jó, Karesz, neked nincs. De itt a példa, hogy Annának megvan.
2: Meg az a máj is olyan nagy. Ha böllérkéssel dolgozom, akkor könnyebb vele elbánni. De ugye a jó penge manapság ritka? Azt kell, hogy mondjam, már a böllérek sem a régiek. A disznó nyakát is rosszul várják el. Az meg lelógó fejjel eszeveszetten rohangál körbe-körbe, nem tudja, hogy most mi is van. Eszébe se jut, hogy meg fog halni, csak furcsálja ezt az egészet.
3: Ahogy mi is.
0: Azt mondod, Józsi, hogy a disznónak ezt éreznie kéne?
2: Azt mondom, hogy ezzel a rosszul végrehajtott akcióval csak még jobban összezavarják azt a szegény állatot. Aztán ez kihat mindenre, a hús minőségére is.
0: Pedig a halál élményét még az állatoknak is fel kell tudniuk dolgozni.
1: Azt nem lehet, hogy csak úgy belevágunk a nyakába egy kis baltát.
3: A disznónak is jogában áll tudni, hogy kivel áll szemben. Ennyi.
0: Jó, jó, de most ne szakítsátok félbe Annát. Térjünk vissza a régi témához. Karesz, ha úgy vesszük, maga a búzamezőtábla is egyfajta tiszta, leszűrt geometria. Nem lehet ebbe beleérezni magát, a tagolatlant, a végtelent?
3: Én nem mondanám, hogy nem, de az se, hogy igen. Válasz helyett ki kéne menni, mármint egy búzaföldre, megállni és megnézni, hogy az mit is tud. Mert így széken ülve, pláne este felé, az ember csak igen nehezen tud visszaemlékezni az életre. Vagy nem is tudom, ti hogy vagytok ezzel? Most ez akkor mi? Van, hogy a búza nem is búzára emlékeztet. És akkor ugye jön a kérdés, hogy mi is az a búza? És kik vagyunk mi? Ez attól is függ, hogy reggel nézed, este vagy délben.
0: Milyen a déli búza, Karesz? Ezt még mondd el, aztán persze visszaadom a szót Annának, ugyanis ő kezdte el ezt a fonalat.
2: Olyan ez, mint egy pókháló.
3: Délben egyszerűen utána.
0: Miért éppen délben? Mit jelent neked személy szerint a délidő?
3: Az előbb azt mondta, hogy visszaadja a szót Annának.
0: Jó, de azután visszatérünk arra, amit Karesz kezdett el mondani.
1: Igen, igen, emlékszem, szóval ott én elgyengültem. Nem tudom hogyan, de úgy éreztem, mintha elátkoztak volna.
0: A kékről beszéljen, Anna.
1: Most is arról beszélek, mindig arról beszélek.
0: Ez egy állandó uralkodó motívum? Mint a nagy festőknél?
1: Én nem tudom micsoda, de egyszerűen nem hagy békén. Lehet, hogy történt velem valami. A múltkor is festettem a nővérem szobáját, és ott is előjött a kék fóbiám. Egyszerűen képtelen voltam a kék színt a falra kenni. Sikoltoztam és ordibáltam.
3: Ez hihetetlen.
2: Erre még én is azt mondom, hogy ezt a nőt kezeltetni kell.
1: Az anyádat kezeltes, Gyózsika.
2: Jó, jó, én az igazságot mondom.
1: Hol az igazság? Hol, bazd meg? Te tudsz valamit?
0: Anna, most, hogy itt vagyunk, mégis mi történt a tengernél? Tudatosítani igyekszem bennetek, hogy ez már a kezelés része. Ugyanis megpróbáljuk közösen feldolgozni az általatok megélt eseményeket, tényeket, amelyekről azt hiszitek, hogy örökre megmásíthatatlanok. Hogy örök nyomot hagyott bennetek. Mert miről is van szó? Verbalizáljuk magunkat. Forradalmi verbalizáció. Önkifejezés? Hallották már ezt a kifejezést? Ja igen. És itt kontempláció szerepére szeretnék kitérni. A traktor mellett a világban más gyönyörű dolgok is vannak. Például egy fűcsomó. Vajon miért mondok én fűcsomót? Milyen érdekes, nem? Mert adja magát. Ugyanis a fűcsomó, hogy úgy mondjam, hasonló faunának a gyümölcse és esztétikai megnyilvánulása, mint amelyik a fémből készült ekevasé. Lehetséges-e szeretni a fűcsomót? Lehetséges-e közösülni vele? Ezt kérdezte élete végén a nagy Salvador Dali is. Nos? Van-e önökben, ezt kérdem én, elég alázat, hogy meglássanak egy sejmes, tenyérnyi zöld rostot? Mondjuk épp lábvakarászás közben. Ismerik Bach billentyűs hangszerre írt nagyszabású művét? A Voltemper írte klavírt?
1: Érdekes gondolat.
2: Nem rossz kérdés.
0: A mesztelen talp, ha érintkezésbe lép egy fűcsomóval, de említhetném itt a mohákat is, akkor bizonyos finom hullámokat küld az agy felé.
2: Általában használt szandálban vezetem a traktort, ez így csak ritkán történik meg.
3: Nekem most is vízholyagos az egész bokám, pláne egy aratáskor.
2: Nálunk ez sokkal bonyolultabb.
3: Raktapasz, az jó.
1: Az jó, tényleg?
3: A bosa mindegy, hogy melyik.
0: Az időjárás tudomány szempontjából szükséges megemlítenünk egy jelenséget. Lássuk be, hogy az időjárási jelenségek mindig túlmutatnak önmagunkon. Mindig van valami lényegesre utalna.
1: A kék színt hagyjuk ki a buliból.
2: Én csak az igazságot mondom.
1: Te tudod, hogy mi az, Józsi?
3: Nem csináltunk is semmi rosszat.
1: A nő ordítani kezd az emelvényen, a többiek feszülten ülnek.
0: A vihar! A vihar! Bizonyára ismerős. Mindenki találkozott már vele. A művészet egyik állandó toposza. La Tempesta néven bukkant fel Joseph Haydn Este című szimfóniájának utolsó tételében. Vajon át tudjuk-e érezni, mit is láthatott Haydn azon az alkonyaton? Vivaldiról nem is beszélve. De gondolhatunk Giorgione festményére is, amelyen egy anya szoptatja gyermekét, miközben iszonyú mennydörgés vonul át a tájon. A villám maga a nagy Zeus, aki éppen megölni készül a szerelmes pásztorfiút és a gyermekes anyát. E két titokzatos szereplő nem más, mint Jászon és Déméter, akiket megtalált az Isten haragja. De lépjünk egy másik szűz területre. Már is ott találjuk magunkat a romantika közelében. A 19. századi zenei szimfóniák ereje, dübörgése is képes megidézni e természeti hisztériákat, ezt a mindent elsöprő isteni lendületet. A rémes tombolás eufóriája közepette, hajlamosak vagyunk többre értékelni a történteket. Kapkodva vonszolódunk fától fáig, általános fulladás tünetek a szélörvényben, egy láthatatlan súlymalomköve feszül a mellkasra, ezernyi falavér tört, ág, gyökér, fészek, tojáshéj röpköd az ág felé, az ég felé, a vihar, mint valami 19. századi romantikus szimfónia. Elégtétel és újabb lehetőség, hogy a kívülről támogatott emelkedettségben mégis visszanyerjük az újrakezdés esélyét.
3: A nő kifullad. A többiek elképedve bámulják. Józsi feláll, az ujjait mozsolja.
2: Én éppen a budin ültem, amikor azt láttam, hogy a kapor a kertben elkezd hajladozni.
4: Igen, jól hallottátok.
1: Józsi, de mi köze most ennek a témához?
2: De hát én is csodálkoztam, éppen ez az. Én is csodálkozom, hogy jutott ez az eszembe.
3: Józsi, csak azt akarja mondani, hogy jött a vihar.
2: Látod, a karesz érti, baszd meg. Minek magyarázzak én annyit?
1: Jó van, attól, hogy a kapor megmozdul, én még azt nem tudhatom ugye, hogy mi történik.
3: Csak nyugi.
2: Te, aki itt élsz, nyugodtan kitalálhattad volna. Itt élsz, vagy nem?
1: Mégis mi ez? Találós kérdések délutánja.
3: Kvíz. Nem lettél még ilyet?
0: Csend!

0: Ez a lehetőség itt mindenki számára biztosított.
1: Józsi lázadó típus.
0: Józsi, nem szokta kimosni? Foci után se?
2: Mi van? Tudjátok mit? Nem megyek el, kibírom.
3: Józsikám, nem érdemes visszatartani, most erre büszke vagy?
1: Pont most.
2: Miért ne lehetnék büszke? Igen, és büszke vagyok magamra. Hogy miért, azt nem tudom, de büszke. Nem a szarás visszatartása miatt. Nem. Csak úgy. Szeretem magam. De ez most nem szentimentál vagy mi. A múltkor is álltam a tükör előtt, éppen a fürdőszobából jöttem ki, és azt láttam, hogy elég szép alakom van. Szerintem még a zsírpárnák is jó helyen vannak. Szóval van bennem valami, amit lehet, hogy csak én látok, de ez a valami olyan tökéletes, hogy egy újonnan, mint egy újonnan összecsavarozott traktor.
0: Hát lehetséges a szerelem egy férfi ember és egy traktor között.
1: Ez a harmónia, nem? Vagy idill, vagy... Hogy is van ez?
0: Pastorál, Anna, pastorál. Képzeljük azt, hogy ez a vidék itt Árkádia. Antik pásztorok és nimfák gyönyörű lakhelye.
2: Kértem is a feleségem, hogy fényképezzen le. Bevallom, imádok mesztelenkedni, ezért odaálltam a traktor elé.
3: A nő bekapcsolja vetítőgépét. A falon megjelenik a traktor mellett pózoló Józsi mesztelen fotója.
0: Ezen a különös jelentőségű fotográfián a szépség esztétikai hordozója a traktor mellett pózoló Józsi. A kép maga a tökély. Józsi akár egy antik pásztor. Mondhatjuk azt, hogy Józsi újkori reneszáns stílusban készült aktfotója képes felidézni Caravaggio hasonló témájú alakjait. Igen, természetesen. Az még inkább természetes, hogy Józsi nem egy aranyszínű, felnyitott fedelű, díszes csembaló mellett áll, hiszen ez a kellék, vagyis instrumentum már korántsem olyan komoly attribútum korunkban, mint volt annak idején. Tehát röviden összefoglalva, nálunk a házi csembaló már régen a perifériára szorult. Itt az eperfákról hemzsegő alföldi régióban sose volt elterjedt a használata. A gyümölcsös kertekben talán. Talán egy-két nemesi kúria dohos falai között. De ez számunkra nem releváns, ugye? Barátaim, én azt szeretném, ha szívemből és lelkemből jól kiállható lenne ez a gyöngéd muzsika. Jól kihallható lenne ez a gyöngéd muzsika, ami én vagyok. Ami mi vagyunk. Amivé lenni szeretnénk. Még a legnagyobb bűnös is Istent áhítozza.
3: A csembalista ezt demonstrálja.
0: Mert merészeljünk őszinték lenni. Csak gyöngéden, gyöngéden, gyöngéden. A földi lét csak múló fájdalom. Felállni!
3: A nő óriásit üt a kalapáccsal a kis asztalra. Józsi, Anna és Balogh Karcsi feláll. A nő a pálcájával vezet.
0: Karkörzés jobbra, aztán balra.
3: Mindenki hatalmasakat köröz a karjával, miközben a csembalista egy francia zeneszerző Skiták bevonulása című művéből játszik. Egyre nagyobb extázissal tornáznak. A zenemű is extatikus ismétlésekkel teli. Mindenki kifogott.
0: A terápia utolsó szakasza következik. Fontos, hogy megpróbáljuk feldolgozni, ami történt. Ezért van ez a kultúr és pszichohistóriai beszélgetés. Figyelem, most és utoljára itt minden önökért történik.
2: A nő elővesz egy hivatalos jelentést, a fény Annára vetül, majd Józsira, aztán Kareszra. A csembalista két-három diszonáns hangot játszik.
0: Szóval...
3: Kérem, meddig tart még ez az egész?
2: Meddig?
1: Mit akarnak tőlem? Fáj a szemem.
2: Csak a fény miatt.
3: Olcsa már le a lámpát!
2: A nő feláll, kezébe vesz egy papírt, felolvas, közben figyeli a többiek reakcióját.
0: Anna, ön több éve súlyos, pszichotoxikus állapotot súroló, borderline személyiségzavarban és politoxikomán függésben szenvedő személy, aki több mint 80 esetben került ön és közveszélyes cselekedetei miatt terápiás intézményekbe. Legsúlyosabb esete egy gyilkosság és egy öngyilkossági kísérlet volt, amit egy tengeri üdülőtelep 6. emeletén követett el. Állapota azóta sem javul, késsel fenyegetőzik, égőgyertyával sétál a lakásban, nyitott ablakban ül és ruhátlanul mutogatja magát. Ágyneműjét kiégeti, gyakran